0: meghajtanak bennünket. Hát annyira telibe találta ezt az egészet a Karcsi bácsi, hogy szinte egy professzor volt ezen a téren, mert a gánaiak hamarosan 2-0-ra vezettek. Akkor mondom magam, hogy úristen, itt vége mindennek. Vége mindennek, de hát akkor jött az idő, hogy ment az idő múlása, és játszottunk, mi is hajtottunk, nem hagytuk a dolgot, és az lett a vége, hogy így ki tudtuk hozni 2-2-re, és így a csoportból mi jutottunk tovább. És ez nagyon felhozta a csapatot, és akkor a Karcsi bácsi beállította úgy a csapatot, hogy akkor én 4-5 csatár helyett a Dunai Lajost hátra hozta bebiztosítani védőnek, és akkor így a Novák, Dunai, Páncs is, és a Noskó volt a 4 hátvéd, Juhász Szűcs, és a Szűcs és Mencel Iván, és akkor elő pedig a Fazekas, Dunai 2 és a Nagy Laci. Nagy Laci 3-as, és így annyira bevált ez a változtatás, hogy szinte utána minden meccset hát megnyertünk. Utána jött Izrael ellen
1: 2-0, igen, Guadalajarában.
0: Izrael ellen 2-0 nyertünk, és ott azon a meccsen meg kell említenem, hogy én a Páncsics Mikivel meg egy izraeli fiúval felugrottam fejelni, és olyan szerencsétlenül estem le, hogy a tüdőmből, hogy az orrom számon jött ki a vér, és akkor azonnal jött a mentő, injekciózás, így bevittek a guadalajarai kórházba, és akkor én ott voltam bent egy 2-3 napig, és akkor bejöttek a játékosok is, meg több vezető, és akkor mondták, néztek is, és akkor mondom a Karcsi bácsinak, ő is bejött a lakott Karcsi bácsi, hogy Karcsi bá, ha kiengednek, betesz a következő meccsre. Hát az mondja, Pistám, ha kiengednek, beteszlek. Úgy volt vele, hogy hát alig élek. Hát hogy engednének ki innét? És az volt a szerencsénk, hogy volt akkor 4 nap szünet, és onnét Guadalajarából költöztünk át. Nem, akkor még egy meccset játszottunk, igen, Guatemalával. És akkor, igen, akkor volt ez a szünet. És harmadik nap után oda mentem a doktorhoz, és mondtam, hogy én megyek vissza a táborba. Azt mondja, nem, de megyek vissza. Aláírtam a papírt, oda mentem a Karcsi bácsiékhoz, azt mondja, hát mondom, Karcsi bácsi, itt vagyok, rendben vagyok. És akkor akkor tartott a szavát, betett a csapatba, és utána nyertünk 1-0 Guatemala ellen, a Szűcs Lajos rúgta gólt. És utána indultunk Mexikóvárosba, ott ugye a japánokat vertük meg 5-0, majd a Bulgária ellen volt a döntő. Hát itt hozzátartozik, hogy miért volt az, hogy 3 játékost is kiállítottak. Oda jöttek este a döntő előtt a vezetőik, a mi vezetőink elé, és mondták, hogy hát legyen döntetlen, és akkor két csapatot hirdetnek majd aranyérmesnek. Bár ezt nagyon falsul tudták, mert ez végül is kiderült, hogy nem úgy lett volna. És akkor mi játékosok meg abban voltunk, azt mondtuk, nem, vagy mi leszünk az elsők, tisztán, vagy ők a másodikak, vagy másodikak. De nem azért harcoltunk eddig, hogy csak úgy játszunk egy uli-buli meccset, és akkor nem is tudjuk, hogy mi a helyzet. Hát erre föl ők mondtuk, hát elmentek, megmondtuk, hogy nem, és akkor kezdődött a meccs, és mikor már lát, 1-0-ra vezettek, akkor igen, jó játszottak még akkor, és akkor 5 perc alatt fordítottunk 2-1-re, akkor azt elharapózott mindenki, leköpték, megütötték a bírót, fejbeverték, elrúgták a labdákat, belénk rúgdaltak, úgyhogy ennek az lett a vége, hogy berúgtuk a 3. gólt, és akkor úgy voltam vele, mondom, most már erre az OTP is fizet.
1: Ő volt dr. Juhász István, és a döntőben Juhász István mellett szerepelt például Nagy László is a támadó sorban, vele is a visszajátszás 25. adásában beszéltem.
2: Én körülbelül 10-12 bajnoki mérkőzés után kerültem be az olimpiai keretbe, hiszen áprilisban kezdtem először az Újpest első csapatában, majd októberében elmondhattam, hogy olimpiai bajnok lettem, tehát hogy ilyen fiatalon és ilyen szerencsésen indult a pályafutásom.
1: Hogy képzeljük ezt el? Bekerültél egy csomó sztárköd, és akkor ott te voltál a kisfiú, vagy azonnal ott már egyenrangúként kezeltek téged ebben a csapatban?
2: Hát én azt hiszem, hogy már egyenrangúként kezeltek, hiszen az Újpestbe bekerülni egy olyan csatársóba, mint Fazekas Görösben a Dunai 2 Zámból, tényleg 10 évvel jó pár játékos, idősebb Szent Mihályi Görös Titi, már ott az embernek bizonyítani kellett, és tényleg hát volt egy fantasztikus edzőnk, Baróti Lajos bácsi, aki meglátta, hogy valami mocorog, kellett hozzá szerencse is, több sérült, így kerültem az első csapatba, első bajnokira áprilisban, gólt szereztem, és utána pár mérkőzésre később meg tudta, hogy Plakat Karcsi bácsi, ugye az olimpiai csapat edzője, kapitánya, beválogatott a keretbe, és mondta, ha normálisan futballozom, ha minden rendben van, akkor továbbadja a lehetőséget az első csapatban kezdőjátékosként. Hát sikerült végigvinni az egész szezont így a labdarúgásban, de hát hozzá kell tenni, hogy a felkészülésünk a Tatai edzőtáborban, hát az kegyetlen volt, úgyhogy napi 2 plusz egy esti edzés, ugyanaz esti nem volt kötelező, csak azt mondta a Karcsi bácsi, hogyha nem pulykázik valaki, akkor hát az nézem magában, úgyhogy kellett menni a harmadik edzésre is, ez fantasztikus, tényleg terheléses edzéseken voltunk túl, de hát megérte, ahogy látszik, megérte és jót tett. Bár kint, amikor kiérkeztünk, akkor hát nem volt olyan egyszerű, mert szépen kaptuk a verést az első napokban, amikor kellett hozzászokni a magaslathoz, a meleghez, mert 12-kor 40 fokos melegben játszottunk, hogy tényleg tudjuk bírni majd a mérkőzéseket. Ami szerencse volt, hogy igazából mi tengerszinten játszottunk, úgyhogy csak a melegkel kellett megbirkózni a selejtezőket Badalharán, úgyhogy az szenzációs volt ilyen szempontból, az egy könnyedség volt. Úgyhogy ez így sikerült, de mondom, úgy elvertek bennünket, hogy ihajcsúval, mindenki hát sápítozott, csipítozott, elsősorban a labdarúgó felnőtt szövetségi kapitány, a Sós Károly volt, akkor ő is ott volt velünk, miket mondtak, hogy na, akkor ha így fogunk játszani, és sehova nem jutunk, így úgy, amúgy, Plakat Karcsi bácsi meg csak mosolygott a nem létező bajusz alatt. Tudta, hogy mi mire vagyunk képesek.
1: Mit kell tudni erről a mexikói éghajlatról? Te ugye szerepeltél azon a legendás La Paz-i találkozón 1977-ben, amikor azt mondta mindenki, hogy Bolíviában olyan szinten nem lehet futballozni, és azóta is brazilok mindenki kikapott La Paz-ba, ti nyerni tudtatok. Szóval ez ennyire más, de Mexikó nem volt annyira veszélyes, mint Bolívia, ugye?
2: Ahogy mondod, ez a szerencse, hogy Mexikó csak 2000 környék,
1: az csak 2000,
2: csak 2000, de ott hozzászoksz idővel, úgyhogy vagy előtte elmész 2 héttel, vagy azonnal mész, ha csak egy mérkőzés van, és lejátszod a mérkőzést, és már is utazol. Bolíviában mi így tettünk, de azt tudom mondani, hogy gyilkos volt. Második fél időben szálltam be, Lajos bácsi mondta azt, hogy beszállj be, ne elviszed, leputod a bekkedet, mindent, úgyhogy nem lesz semmi probléma. Hát kerestem, hogy hol van az oxigénpalack az első sprint után, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevés volt. Hát nem is csináltunk más, megérkeztünk a szállodába, pihenő, kimentünk, lejátszottuk a meccset, és meccs után rögtön repülőre szálltunk, és el is jöttünk. De hát nem véletlenül az, hogy nem engedélyeznek ott semmilyen komolyabb mérkőzést, akár egy EB-t, VB-t, vagy valamit, semmit, úgyhogy mindenki szenvedott, tehát argentin, bolív, mindenki, tényleg nagyon magasztott, nagyon kevés az oxigén.
1: Térünk vissza Mexikóba, ahol szerint volt oxigénetek, te két csoportbecse lépté pályára, a Salvador elleni 4-0-án, illetve a Ghana elleni 2-2-n, aztán ott voltál az elődöntőben 5-0 Japán ellen, hát hogy lehet elődöntőben ekkora különbség két csapat között? Ezt már ugye Mexikóvárosban játszottátok, nem kis nézők.
2: Igen. Igen, hát ezek szerint akkor még nem volt annyira erős a japán válogatott, pedig tényleg nagyon jó futballistáik voltak, de azért azt kell mondjam, hogy nálunk szenzációs futballisták voltak, akár az újpesti 4 újpesti tár, vagy 3 újpesti társamat, mert 4-en voltunk velem együtt, akár Nosko Ernő, Dunai Antit, aki sziporkázott ezen a tornán, hiszen egy gólt kellett volna még szerezni, hogy holt versenyben gólkirályen 7-tel nyerték, ő volt 6 gólos, úgyhogy vagy említhetném Novák, Dezső, Szűt Lajost, aki japánnak, ők rúgták a gólok. csatárokat, tehát nem is azt mondom, hogy csatárok, a rendtető jól játszó csatárok, Kandinak nem sikerült, de rúgott a Lajos 2-t, a 3-at hiszem, és a Dezső 2-t. Tehát tényleg nagyszerűen játszottunk azon a mérkőzésen, úgyhogy hát mindenki most már úgy érezte, hogy akkor itt meg lesz az olimpiai cím.
1: Előbb hallgathattuk itt Szepesi György közvetítésében ezt a bizonyos döntőt, legalábbis a döntőből egy összefoglalót, és igazából a kulcsa ennek a döntőnek az volt, amit Szepesi György nagyjából így fogalmazott meg a második magyar gól előtt, hogy a kis Nagy Laci harcosan elvette a labdát, kicserezett mindenkit, majd odaadta a Dunai Tóninak, aki aztán onnan belőtt. Emlékszel erre a jelenet sorra?
2: Hát persze, hát ez mindig viccelődünk a Noskó Ernővel, ő rúgta, indította a labdát, egész a 16-osig rúgt előre a labdát, tehát mi viccesen mondjuk neki, hogy Marjébó belerúgta egy nagyot a labdába, nem indítás volt ez, de tényleg 16-oson pattant le a labda, és fejjel elvittem a védőm mellett egész le a 5-ös sarkáig, hát és ez már egy házi feladat volt kettőnknek, mert én éreztem és tudtam, hogy jön a Dunai Anti a röviden, visszaborítottam, és a jobb külsőbe, a felsőbe, a rövid felsőbe oda úgy bevarta, hogy kellett a 2-1, és aztán onnan kezdődött a gyógyszer elgurulása a játékosoknál, a bolgár játékosoknál, mert hát nem bírták idegekkel, rugdostak, két játékos kiállítottak, a harmadikat azért, mert hozzávágt a bíróhoz a labdán, úgyhogy már elfogytak, három játékosra kevesebb jöttek ki a pályára, úgyhogy itt már az ember úgy érezte, hogy azért biztonságban meg lesz, rúgtunk még két gólt rá, de a végén azért, hogy legyen valami poénja, Juhász Pistit is kiállította.
1: A 19. nyári olimpiai játékokat 1968. október 12-e és 27-e között rendezték Mexikó fővárosában, Mexikó városban. Magyarország 10 aranyat, 10 ezüstöt és 12 bronzot nyert. Erre az olimpiára emlékeztünk az elmúlt két órában, és még ugyan sok szép emléket eleveníthetnénk fel, de hát mára lejárt az időnk. Így aztán a visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobba.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Jó reggelt, az e-sport pillanata számomra a 2017 Kispest Videóton bajnoki döntő, amikor Danko Lazovic vergődése volt a füvön, mint egy hal. Az tényleg, tehát ott még Rossi volt ugye az egyik
3: ezért edző. Ezért Lazac, ugye Lazovic, ezért
2: utolsó forduló bajnoki döntő, és ott lett a Honvéd bajnok. Igen, 2017. Nagyon jó, köszönjük szépen.
3: De még is egy Apple győztes gólját mondja, hanem ja, Lazovic persze, vergődés. Igen, igen.
4: És milyen emlékezetes nevek voltak egyébként abban a Honvédban. György Ekember, a végzel.
3: Hollander,
4: igen. Filip, nagyon.
2: Igen. Hello, sziasztok!
3: Lázafame.
4: Gróf Dávid.
3: Igen. Hát persze.
2: Hello, sziasztok! 1987. április 12 órakor lógtunk be a Szentélybe, a Körmendi kosárlabda csarnokba, a Honvéd ellen 17 órás Jenei. Kezdés, Jenei Feri, igen, és még egy nagyon-nagyon hosszú.
3: Van ott itt voltam.
2: Igen? Há, ott voltál?
3: Ne. Mind a három körmendi bajnoki címnél ott voltam.
2: Na, ez és volt akkor az,
3: ez milyen? Volt az első. Akkor az milyen? Hát az leírhatatlan. A Patonai ugye egy hétig ivott, és aztán onnan egy hétre az edző utána intenzív osztályon volt. Tehát egy hétig ünnepelt, majd intenzív osztályra került. De ezt el is mesélte utána szépen, túlélte áll a jóisten.
2: De jó. Ugye azt mondtam, hogy nem csak SMS-be, Viberen a 0630 55 55 605-ösre lehet nekünk írni, hanem Facebookon és a Nemzeti Sportrádió egyik posztja az életem sportpillanatáról szól. Egy picit lejjebb görgettek a harmadik, negyedik poszt, akkor ott kommentben is lehet nekünk írni. Ott van egy olyan, hogy 2012 londoni olimpia férfi kézilabda negyed döntő Izland ellen 34-33-as mérkőzés. Ugye ott Fazekas kivédi a hetest.
3: Tehát nem a meccs végét mondja, hanem a rendes játék idő végét.
2: Igen. Jön egy
3: ott
2: kontra.
3: Hány másodperc volt? 7?
2: Hát körülbelül.
3: Az is a 7, akkor mínusz 1-nél jöttek hetest. Igen, de senki sem 2x5 percre emlékszik, mert azt tulajdonképpen persze. Simán megnyertük.
2: Igen.
3: Az se simán, hanem erre. Minden passz rossz. Védés után 3 rossz passz, és a végén a Lékai felszedi a földről, és bedobja. Bedobja, azt hiszem ezt nyilatkozta, hogy oda dobtam, ahova már kölyök betiltják, hogy zicsert oda dobj, mert azt biztos védi a kapus, de bement.
2: Igen. Na, akkor mi is picit kezdjük el, és beszélgessünk arra, hogy nekünk a saját életünk pillanata az mi volt. Leo, kezded? Hogy neked mi volt
3: kezdem, az? Kezdem, de ugye most akkor én direkt úgy választottam, hogy akkor tényleg ebből a 20-25 évből kerüljön ki, de mindenkinek szerintem az ifjúkor a legmeghatározóbb ebből a szempontból, tehát én mondhattam volna mondjuk Détárit a Hanapiba 85-ben, uh-huh. vagy a szöuli olimpiáról többet is, elsősorban Darnyit és Martineket, nekem valahogy ez a kettő, mert későbbiekben aztán egy csomó olyan esemény volt, amit a helyszínen láttam, uh-huh. és ott nem a közvetítés meg akkor az igazi, ha azt jelen időben éled meg.
2: Igen.
3: Úgyhogy én azt választottam, amit mindenki kénytelen volt jelen időben, és tévén vagy rádión keresztül megélni, mert a Covid miatt nem mehetett be senki, és annyira utolsó másodperces, és annyira fontos és sorsdöntő volt, és ez a Szobinak a gólja Izland ellen.
2: Szobi gólja Izland ellen,
3: amivel újra kijutottunk uh-huh. 2016 után, az amúgy is a Covid miatt eltolt EB-re, mert azt mondom, hogy annál drámai pillanatban, úgyhogy 10 perc előtte még kiesésre állunk, és éppen mindenki marhára örül, hogy mindjárt hosszabbítás
4: van. Ezt általában ellenünk szokták sajnos.
3: Hát, de ezt így hajlamosak vagyunk kijelenteni, de egyébként tele van a magyar sport történelme ilyenekkel, hát tele. De tele olyanokkal sincs, hogy elbukjuk a végén. Azt láttuk most például az írek ellen, hogy milyen elbukni a végén, de ott teltház előtt, meg ott nagyon felfokozott hangulat, itt pedig Covid, üres stadion, ő maga Rossi, azt hiszem otthon, mert ugye ő maga Covidos volt akkor, nem is ő meccset, és Szobi azért mégiscsak 20 éves, és beveri.
4: Milyen érdekes, hogy a legemlékezetesebbre általában az embereknek ugye pozitív sportpillanat ugrik,
3: hát de azért
4: mennyi olyan van, például nekem lenne olyan ismerősöm, aki azt mondaná, hogy 92 Barcelona Hajtós Berci döntője.
3: Na,
4: tehát 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy lenne olyan, aki azt mondja, hogy az a legemlékezetesebb.
3: Figyelj, én kint voltam azon az olimpián szurkolóként, nem voltam még újságíró, és láttam most 6 vagy 7 aranyat, speciál hajtós döntőjét nem láttam, de annyira nem láttam, hogy ott késő este szembesültem egy skót judo szövetség feliratú pulóvet viselő embertől, megkérdeztem, mondom, csak judon volt, hogy mit csinált hajtós, és mondta, hogy oh, very good, silver medal, óriásik, egy hétig ünnepeltük hajtóst. Hazajöttem, és megtudtam, hogy az egész ország időszámlást kapott, mert hogy mekkora csalás volt, én meg azt hittem, hogy gyönyörű ezüst, úgyhogy ki honnan közelíti a dolgot.
2: De összességében Szoboszlai
3: 2020.
2: Na, akkor mivel ígértük, hogy lejátsszuk ezeket a régi közvetítéseket, visszaemlékszünk picit, ezért most következzen Szoboszlainak Izland ellen szerzett gólya az utolsó percekben.
5: Sigér viszont hibázik a jobb oldalon. Albert Gudmundsson tempójában, ne bánts, Gudmundsson, és utolérjük, nem érjük, óriási vetés a gólvonalról, ott a kipattanó ezt is blokkolja Sigér, valamit javított, Jó, mi volt itt néhány másodperc alatt a 91-92. percben, és Szoboszlai aztán kapja a labdát, viszi befelé. Most elviszi két izlandi mellett, 20 méter lövés, gól! Szoboszlai belövi! A 92. percben! Hát erre vártunk! A földön az izlandiak, és Szoboszlai egyszer kiszabadul, és ha egyszer kiszabadul, akkor a bal kapufa segítségével berúgja, és az izlandiak tudják, hogy itt nincs tovább. Van még egy pár perc, de csak arra, hogy összecsomagoljanak. Megfordítjuk a mérkőzést, Négo után jön Szoboszlai, és azután pár másodperce, hogy majdnem gólt kapunk, gólt hozunk össze, a gólvonal előtt mentünk, Szoboszlai két gyönyörű csel után 20 méterről becsavarja. Itt a nagy csavar, itt a nagy fordulat. 0-1 volt, majdnem 80 percig. Most pedig Magyarország-Izland 2-1.
2: Fú, P. Fülöp Gábor kommentálásában azért ez még mindig így hidegrázós, így előttetek van, hogy Szoboszlai viszi befele, könyves helyet csinál neki, és aztán ahogy kilövi, irtozatosan messziről egyébként a hosszút.
3: Azt mondta,
2: és laposan.
3: Ő azt mondta utólag, hogy nem bírt többet, azért rúgta el onnan, mert vihette volna még, nem volt előtte senki, azért rúgta el, mert nem bírt tovább fut.
2: Igen, de akkor ez tisztán megvan. Rossi ugye Covid miatt nem lehetett ott a kispadon, tehát ő a tévéről otthon, hotelszobából nézte.
3: Ingusó kapitány. Igen, de,
2: fú, elképesztő, zseniális volt, úgyhogy ezzel nyitottunk. Van egy olyan üzenetünk, hogy 2022. június 11. Veszprém Szeged kézilabda bajnoki döntő második mérkőzés, vagy a magyar válogatott labdarúgó válogatott 2020-as EB kiutást érő gólja, ez volt akkor gyakorlatilag a második szavazat Szoboszlainak a góljára. Úgyhogy igen. Jó, akkor Leo, te meg voltál, most Andi, neked hogy nézzünk ki, neked mi a az év, hát nem is az év, az életed sportpillanata?
6: Fú, én többet fel tudnék sorolni, amit kiválasztottam, az csak és kizárólag a közvetítés miatt van kiválasztva, mert hogyha most időrendbe mennék, akkor nekem az, amikor 97-ben a Ferencvárossal megnyertük a bajnoki döntőt, az életem óriási élménye volt, ugye első magyar bajnokságom, szintiszta magyar bajnoki döntővel. Azt mondanám, vagy amikor 2001-ben Pécsel bronzérmesek lettünk Messinában az Euroliga Final Four-on, és jöttünk haza, és először léptem ki a Városháza teraszára, és lenéztem, és tele volt az egész Széchenyi tér, az valami aha, egészen felemelő volt. Akkor 16-ban, amikor a 3-3-as csapattal Európa bajnokságot nyertünk Bukarestbe, az is fantasztikus volt, és folyamatosan ráz a hideg, amikor ezeket így sorolom. És hogyha már mondtátok azt, hogy negatívat senki nem sorol föl, én megmondom őszintén, hogy még ide is fel tudok sorolni egyet, na, mert amikor 21-ben Debrecenben egy ponton múlott az, hogy a tokiói olimpiára nem jutottunk ki. Nehogy elsírjam magam.
2: Na, azért, nem, ez egy vidám műsor.
6: Alapvetően vidám műsor, igen, de hogy...
2: De ez már megtörtént igazából.
6: Igen.
2: Na jó, van, Andi, akkor mi a sportpillanatod, amit most lejátszunk egészen pontosan?
6: A sportpillanatomnak Márton Vivian a olimpiai aranyérmét választottam a párizsi olimpiáról, mert hát egyrészt ahogy megélte azt, amikor megnyerte, hogy a tesójával ott szaladgáltak a tatamin, talán ezt is tataminak hívják, meg hát az, hogy először nyertünk taekwondóban olimpiai aranyérmet.
2: Na, akkor ez következik most.
7: Megy előre Viviana, nem talál, de ő próbálkozik. Megint a szerb, aki megpróbálja őt feltartani. Aztán Viviana közel férkőzik a szerbhez, és talál. 4-2-re vezet 45 másodperccel a vége előtt egy testrugással Márton Viviana. Mármint a menet vége előtt. És ha ennek a menetnek vége van úgy, ahogy szeretnénk, akkor, de nem mondom ki, az akkort, hiszen még 35 másodperc, és tudjuk, hogy másodpercek alatt változhatnak a dolgok itt a tékvandóban, és hát változtak is. Volt, amikor rosszul, volt, amikor jól, de végül mindig Márton Viviana jött ki igazán jól belőle. Egyelőre megy előre a szerb Márton Viviana, megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisic lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége, olimpiai bajnok, Márton Viviana Magyarország!
2: És itt van az Andinak az élete sportvillanata. Ugye ez is Csesztrági Balázs volt a kommentátor a Párizsi olimpián.
3: Közvetítés is jó volt. Igen, igen. Most az igen. A jó, amikor mindegyik
2: jó. És ez meglepetés arany volt, ugye? Tehát ezzel nem számoltunk egyáltalán.
3: Hát, hogy napközben látta az ember, hogy megy.
2: Akkor igen, csak hogy előtte ugye mindig próbálunk jósolgatni, hány arany, hány érem.
3: Olyan volt, mint Kovács Anti Barcelonában.
2: Igen, körülbelül. Nagyon-nagyon jó volt, Andi, hogy ezt választottad, mert ez egyelőre nem érkezett senki által. Van egy olyanunk, hogy sziasztok, Magyarország-Szovjetunió VB-selejtezőn legyőztük az ellenfelet. Az igazán emlékezetes viszont ebben az volt, amikor hazafelé a Rákóczi úton közöttünk jött egy szovjet kis katonákat szállított teherautó, hát azok kaptak verbálisan rendesen, írja nekünk Gábor, köszönjük szépen. Egy következő, kellemes napot és hétvégét.
3: De ez mikor volt, 77-ben?
2: Körülbelül, igen. De jó, hogy ennyien írtok egyébként, 06-30-55-55-605-ösre írjatok még nekünk folyamatosan. Van egy ilyen, egy kellemes napot és hétvégét. Gyárol Tibor, szerintem a közvetítő a legjobb német Kornél bármely kézilabda mérkőzésen, amit persze ő közvetít, fantasztikus, szuper, és ha visszamegyünk, ez már egy másik, tehát ez kettő, ez a második belőle, 95-be, akkor a Grasshoppers Fradi meccset emelném ki, még ha lehet. Na, akkor egy nézzünk is egy német Kornél közvetítést, méghozzá 2024-ből a női kézilabda Európa bajnokságról, és ha jól emlékszem, Lukács Viktória lesz az, aki a főszerepet elviszi a végén.
8: Nagyon sokat gondolkozik Golovin, hogy kérene időt vagy sem, belül az utolsó percen, Simon majdnem eladja a labdát, Kluiber le a szélre, gyerünk vissza, gól! Győri Lukács Viktória! 50 másodperc van hátra, francia időkérés! Most végeztük el, 2-1, vége! Bronzérmes a magyar női kézilabda válogatott 2024-ben az Európa-bajnokságon Bécsben, a Wiener Stadthalléban!
2: Na hát ez ilyen kornélos volt, ugye, de ez is hidegrázós.
3: Elég gyors kis időkérés.
2: igen. Győri Lukács, jól emlékeztem, volt. Győri Lukács volt, aki a végén befejezt ugye szérről, ahogy Szakó volt a kapus, aki
3: Kicsit olyan volt, mint ez az ominózus Lékai féle gól, hogy minden passz rossz. Minden passz valahogy épp, hogy oda jutott, ahova kellett. Igen. Hát Kluiberé mondjuk az extra volt, és aztán gól.
4: Fordulásból, kitekertetes helyzetből. És azt mondta, hogy csak tudta, hogy ott lesz majd a Győri Lukács.
2: Na igen, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatónak ezt a kérést, ezt az üzenetet. 06-30-55-55-605-ösre még mindig várjuk ezeket a pillanatokat a tévés rádiós közvetítésekben, amit ti az életetek pillanatának éltek, vagy éltetek, meg újra lejátszuk nektek, és itt visszaidézhetitek azokat a perceket, pillanatokat. Leo volt, Andi volt, Gergőkém, neked van?
4: Nekem van, nekem is van nyilván sok olyan, amelyre szívesen emlékszem vissza, de ha csak egyet kellene mondani, akkor volt egy Európa-bajnoki selejtező sorozat, amelynek a végén ugye Norvégiával találkozott Magyarország 2015, 11. hó 12-én volt az első mérkőzés ennek az összecsapásnak, idegenben, Oszlóban Kleinheisler gólja, és akkor a visszavágó, ami számomra érdekes, vagy hát az én szempontomból érdekes, ott 2-1-re nyertünk a visszavágón a Grupama arénában a norvégok ellen, és Priskin Tamás szerezte az első gólját a magyar válogatottnak, és azt volt szerencsém a helyszínről megtekinteni, de úgy, hogy pont olyan szögből, ahonnan látszott az a kifli, ami benne volt a labdában. Tehát
2: én ugyanabban a
4: hosszú oldali látóra, és nagyjából úgy az alaponától 30 méterre. Tehát pont a kapufát és a Priskint így egy vonalban.
3: Tudod, kirúgott pontosan ugyanilyen gólt Arzani most. Csak ott nem balhátfétből jött az indítás, hanem Yusuf, de ugyanúgy.
4: Most idegenben
3: ugyanúgy,
4: a Celtic ellen.
3: Egyet befelé, kettőt tolt, hosszú pipat.
4: A Celtic ellen.
3: Igen, igen, pont ugyanez a gól volt. Pont ugyanonnan.
2: Én is ugyanúgy kint voltam ezen a meccsen, és nekem is megvan, hogy ott olyan szögben ültünk, hogy lehetett látni, hogy Priskinek a lövése kanyarodik be.
4: Te dobáltad azt, hogy jöhet, meg Gülem.
3: Akkor ezért volt, hogy összes néző ott ült abban a szögben. De
4: nagyon furcsa volt, hogy minden hárman ültünk egy széken, meg én nekem is gyanús volt. Szóval nekem Priskin gólja, ott 2-1-re nyertünk, és akkor 3-1-es összesítéssel, mert idegenben osztóban meg. Azt hiszem, Klein Hesler első kezdő mérkőzése volt az Oszlóban.
2: Storkot találta őt meg,
4: kapásból, bal lábbal, pattanásból.
2: Igen, zseniális
3: volt. Botrányosan rossz lövés, de a kapus benyelte.
2: Sokan elfelejtik, hogy de ott az első percekben Királynak volt egy olyan védése, ami a meccsben tart, sőt, párharcban, EB-n tartotta.
3: Az minusz három az a meccs, hogyha azt a Király nem védi ki.
2: És az egy ilyen földön túli bravúr volt. Persze. Van egy olyan üzenetünk,
4: hogy... Hát és Böde Daninak ott volt a zsíros kenyér.
2: Van egy olyan üzenetünk, hogy nagyon királyok vagytok, úgy ordítok, toporzékolok, a szomszédok ébrednek tőlem. Köszönjük szépen. Na Gergő, akkor jön
3: játszunk neki valamit, de ezt.
2: Jön a te Priskin gólod a Norvégia elleni EB-s selejtező, pótselejtező visszavágójáról.
9: 13. perc, Tettié a labda, még a norvég térfélen, Elabdelui a jobb hátvéd poszton vissza Tettihez. Ő most alányul, Langnak ez akár csemege is lehet, kérdés, hogy hagyja, hogy kimenjen a labda játék téren kívülre, nem hagyja, mert nagyon veszélyesen jön ott Henriksen keresztbe. A visszagurítottal már lehet egy ballábas indításra, Priskin most nem lesről indul, megpróbálja lefutni a norvég fűt, a 16-oson belül van, három norvéggal szemben jobban lő, gól! Megszereztük a 14. percben a vezetést! Priskin gólja, három norvéggal szemben, de lényeges az indítás, a futó gyorsaság, amivel lefutott a Forren, hogy meg tudta csinálni a cselt, és hogy eltalálta a bal felső sarkot. Hát kérem szépen, akármi lesz a végeredmény, Bernd Storknak vagy mázlia van, vagy mégis ért ehhez a játékhoz. Magyarország-Norvégia 1-0.
2: Na itt pedig Novotny Zoltán kommentálásában jött Priskin Tamásnak a gólja, abszolút előttem van tényleg, ahogy tekeredik az a labda, úgyhogy köszi Gergő,
3: egy
2: király volt ez
3: előtt
2: is.
3: A gól előtt írta az egyik legjobb barátom, hogy még mindig nem értem Storkot, mit keres ez a Priskin a kezdőben, és amire elolvastam az üzenetet, addig már megvolt a gól, és akkor írtam, hogy hát talán ezt.
2: Igen. Van egy olyan üzenetünk, hogy nekem a 2009-es Forma 1-es Malány nagydíj első szünete emlékezetes, nagyon van nekünk arról emlékünk, hogy mi történt, mert hirtelen nekem
3: hogy vele mi történt,
2: Nem a pályán.
3: Nem, semmi.
2: Nem, mi? Jó, nekem sincs. Viszont szerencsére itt van a vonalban a hallgatónk, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt. Akkor halló, jó reggelt!
10: Hello, jó reggelt, Jácint vagyok.
2: Szia, Jácint! Na, egészen pontosan mi történt itt ezen a 2009-es F1-es Malány nagydíjon, mert amikor...
3: Az első szünet.
2: Igen, amikor ott Massa meg Barrichellónak volt az az eset, hogy valakinek leesett egy alkatrész, az magyar nagydíj, ha jól emlékszem.
3: Persze.
2: Verstappennek Hamilton, az meg ugye Abu Dhabi, ez 2009, hogy mi történt ott egészen pontosan?
10: A Forik László meg Szornágy Gyula beszélgetése, hogy szórakoztatták a tévénézőket.
2: Aha, ja tényleg, hogy spét volt, nem történt semmi a futamon, és próbálták valahogy elbeszélni az időt, amíg gyakorlatilag nincsen kiírva, hogy hány perc múlva folytatódik a verseny, és addig valamilyen vicces, gondolom, kommentárokkal illették mind a pályát, mind egymást. Erre gondolsz.
10: Igen, igen.
2: Igen. Te akkor nagy Forma 1 rajongó vagy, Jácint.
10: Így van.
2: Ki a kedvenced?
10: Hamilton.
2: Hát akkor te az én emberem vagy, ugye, Hamiltonosok, tartsunk össze, úgyhogy ez a 2009. Igen, azért Forma 1-ben is van jó néhány olyan pillanat, ami megmarad az embernek. Jácint, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy írtál nekünk két üzenetet is, drága vagy, hallgass minket továbbra is, és köszönjük, hogy fel tudtunk hívni téged, jó?
10: Rendben, mindenféleképpen.
2: Köszi, szia, szép napot. Köszönjük szépen, ugye ez volt akkor 2009. Valami megvan abból a Zollner-Palik beszélgetésből, de most
4: hát az emlékezetes
2: nem tudnám, igen. Nagyon felidézni, hogy szóról szóra, mint mondjuk egy üvegtigris poén, hogy mi hangzott.
4: Hát azt szóról szóra, de azt meg nem biztos, hogy itt szóra.
2: Igen,
3: jó,
2: igen,
3: és
2: igen.
3: Neked mi?
2: Nekem? Szintén helyszínen voltam, 2016-os EB, Lyon, Lyon, mert akkor, akkor a Velodromban voltam kint Izland ellen, amikor x-eltünk, és aztán volt a Portugália elleni 3-3. Zsuzsák Balázs két gólja, de nem az lett számomra,
3: hanem a Gera Zoltánnak
2: a gólja, amikor a később az EB legszebb gólja címet is megkapta az a találat szöglet
3: annyi
2: után.
3: Annyi lelkes magyar szavazott, hogy szegény Shakirinek az a fasorban se volt végül. Nem is örült neki olyan nagyon.
2: Ha jól emlékszem, Ronaldo fejelte ki, ugye? Vagy Nani, hát vagy Ronaldo, vagy Nani fejelte ki.
3: És szerintem nem Ronaldo fejelte ki, de...
2: Akkor vagy Nani, vagy Ronaldo, nekem úgy rémlik, levette Gera mellel, és ballal drop, visszaküldte dropból, úgyhogy fantasztikus talált volt. Na, erre emlékezzünk vissza most egy kicsit.
11: Nyilván Portugália támadni akar, gólt szerezne lőni, hogy biztosítsa az életben maradását. Viszont mi ellenakciókat tudunk vezetni, és íme ez volt az egyik, egy veszélyes ellentámadás, egy magyar ellentámadás, amelynek szöglet a vége. Benne a fejelő között Elek és Szalai is, Dzsuzsák pedig elvégzi a szögletrúgást a jobb oldalról. Ballal ível középre, jön-e egy ember, aki csúsztatni tud, nem, a portugál védő ki fejelik, de lehet lőni, Gera, az gól! Gól! Honnan jöttél, ember? Mekkora gólt lőtt Gera, vagy 19 méterről Magyarország 1-0-ra vezet Portugália ellen! Hát! Óriási dolog volt, ritka nagy gól!
12: Gera Zoltán a 92. válogatott mérkőzésén a 25. gólját szerzi. Ballal, egy pattanás után dropból, esélye nem volt Rui Patriciónak. A 16-os előterében merre veszi Gera, és 20-ról egy pattanás után bezúdítja a bal alsó sarokba.
2: És itt pedig szintén Deák Horváth Péter és P. Fülöp Gábor kommentálásában Gera Zoltán vezetést érő találata ballal nem tudott oda leérni a portugál kapus, de az megvan, hogy az a mérkőzés az úgy ment be így a történelemkönyvekbe, legalábbis akik a helyszínen voltak a meccs után, úgy emlékeztünk vissza, hogy 3-3 plusz Elek kapuval.
3: Persze.
2: Mert az ugye ott volt, hogy hát
4: és ha nincs,
2: után...
4: akkor most Cristiano Ronaldo-nak nincs nemzetközi nagy címe.
3: Na de nekem abból
2: hiszen kiestek volna
3: de
2: akkor.
3: Persze. Ha nyerünk.
2: Igen.
3: De nekem ebből az a kedvencem, hogy azt a Guzmics mondta az EB után, hogy amikor még volt hátra vittőve 5-6 perc, de már az Elek kapufáján már túl voltunk, és hát a portugálok látták, hogy nekünk ugyan mindegy, de ez nekünk, nálunk úgy jön le, hogy nekünk mindegy, hogy még a végén nyerünk.
2: Igen.
3: És akkor, hogy Cristiano Ronaldo oda jött, és így mutatta a kezével az X-et, keresztbe rakta a két ujját, mondta Guzmics, hogy ér, jó. És akkor ott hátul passzolgattunk a portugálok, pedig nem támadtak le.
4: Hát akkor megköszönheti Ronaldo most Guzmics Ricsinek, hogy
3: van. Meg Eleknek.
2: De ezt így szó szerint, Dzsuzsák visszament királyhoz passzolgatni a 16-oson belülre, hogy menjen.
4: Hát az Európa bajnokság volt az, amikor király a lába között figurította ki.
3: Mi csoport elsők vagyunk, ugye? Tehát innen indulunk. Igen. A portugálok pedig remegnek, hogy valahogy tovább jussanak, aztán megnyerik az
2: elvét. Megnyerték pedig. Ronaldo miért hisztizett a Dzsuzsák második megpattanós lövésénél?
3: Teljes joggal. Akkora pekük volt, hogy
2: olyan
3: nem igaz.
2: Olyan hisztit levert, hogy elképesztő volt.
4: Az emlékezetes is maradt az a hiszti. Tehát
2: abszolút,
4: azt így ki is
2: igen,
4: vágták
2: igen,
4: egy ilyen
2: igen,
4: 2-3 másodperc, vagy így a föld fele üt, dühöng.
2: Igen. Úgyhogy nekem ez volt. De rengeteg Messitől napestig tudnék.
3: Úgyhogy nekünk egyébként nagyjából a tartalék csapatunk játszott, mert annyi sárgásunk volt, és nem törlődtek a sárgák, hogy Stork minden sárgást pihentetett, volt vagy 6 ember, igen, vagy mennyi a kezdőből, Kleinheslertől kezdve.
2: Igen, valóban.
3: Rengeteg. Most minden minősítés nélkül mondjuk be se játszott, aztán meg Pintér Ádám, meg Lovrencsics, meg, tehát egyáltalán nem az első sor játszott azon a meccsen, és persze volt egy-két menő is, mert azért csak a gólokat Gera meg Dzsuzsák szerezte, de lényeg az, hogy és így csak kaptunk ki.
2: És utána ugye az volt az, amikor Gera elindult kifele örülni, de nem volt már szaltó, csak az égre nézés térden csúszva, ugye? Ott a portfóliában.
3: Igen, miközben a rendező Dzsuzsák Balást mutatta.
4: Mondjuk Stieber gólja meg arról emlékezetes, ugye, hogy nekem legalábbis Európa-bajnokságon az az első gól, amelyet láttam élőben a magyar válogatott.
3: Miért nem a Szalai?
2: Második, nem?
3: Miért nem a Szalai?
2: Nem, aztán láttad, akkor még héven voltál hazafele.
4: Nem, lemaradtam. De akkor még élőben nem láttam Szalai gólját.
3: Hol voltál ez alatt?
2: Hát hazafele.
3: Az emberek szokták tudni, hol vannak egy gól alatt, de úgyhogy nem is látják.
4: Nem, a Stieber góljára pontosan emlékszem. Otthon néztem ezt a találkozót, nem, én nem jutottam
3: ki. Még jobb, akkor miért nem láttad a Szalaiért? Nem is itt a hűtőszekrénybe kotoráztál, vagy
4: nem is emlékszem. Nem is emlékszem, de
3: tudtad, hogy vezettünk, amikor Stíber
4: tudtam, akkor már tudtam. Akkor már annak már tudatában voltam.
3: Igazi sportrajongó.
2: Ja, jó volt ez a kis multidézés egyébként. Mindjárt elmegyünk hírekre, még előtte egy újabb üzenet. 2023 vizes világbajnokság, férfi vízilabdázóink a görögök legyőzésével lettek világbajnokok, írja nekünk az egyik hallgató. Extázis a szétlövés után, liba bőr még most is. Köszönjük szépen. Rengetegen írtatok, valamit be sem tudtam olvasni, úgyhogy azoktól elnézést szeretnék kérni, viszont jövő héten ezt folytatjuk, és jövő héten ugyanígy készülünk rengeteg közvetítés részlettel, és nagyon drágák vagytok, hogy ennyien írtatok nekünk üzenetet, igyekeztünk, amennyire csak tudtuk intenzívá tenni. Jövő héten még inkább.
3: Ezek az üzenetek elállnak, mert a következő egy hétben persze, nem nagyon persze történik olyan, ami bekérezkedne.
2: Igen, ami az Isten életem sportpillanatában beleférkőzhet, úgyhogy...
3: Pilzennek a Fradi nem rúg egy tízest.
2: Igen.
13: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió vízilabdás magazinja. A mai, harmadik részben elsősorban aktualitásokkal fogunk foglalkozni, hiszen a múlt heti nemzetközi küzdelmeket 4-ből 3 csapatunk sikerrel zárta. Még mielőtt kitérünk viszont rájuk, említsük meg, hogy ma ünnepli 80. születésnapját dr. Sárosi László, a magyar vízilabda egyik legintelligensebb egyénisége. 3 olimpián szerepelt, és mindháromról éremmel tért haza. Mexikóvárosból bronzzal, Münchenből ezüsttel, Montrealból pedig arannyal. Világ és Európa bajnok, 181-szeres válogatott. Az újpesti Dózsa 22 éven át hűjátékosa. Civilben pedig állatorvos, egyetemi adjunktus és az állatfogászat szakembere. Laci bácsit Isten éltesse még nagyon-nagyon sokáig. Most pedig folytassuk adásunkat a múlt heti történésekkel a magyar póló világából. Szerdán megkezdte az idei bajnokok ligáját a tavalyi bronzérmes Ferencváros. Ráadásul egy nagyon sima 23-7-es győzelemmel a román bajnok Steaua a Bukarest ellen. A mérkőzés a nagyarányú győzelmen túl azért is volt különleges, mert a Fradi összes mezőnyjátékosa legalább egyszer betalált, ráadásul olyan is volt, aki ezen a meccsen szerezte élete első BL gólját.
3: Jánbor Csabának gratulálok élete első bajnokok ligája góljához, nem is akármilyen találat volt. A srácok megsúgták-e már a kispadon, hogy milyennek az ára? Mit kell vinni nekik az edzésre?
4: Hát megsúgni még nem súgták meg, de van egy sejtésem, hogy ez pagácsa lesz, és köszönöm szépen a gratulációt. De ezt a passznak köszönhetem, hiszen Manótól egy nagyon jó passz kaptam.
3: Nyilván sikerült úgy befejezni ezt az emberelőnyt. Nagyon jól kezdtétek ezt a találkozót, és egyből eldöntöttétek itt az érdemi kérdéseket. Mekkora felfokozottság volt bennetek, hogy végre BL meccset játszhattok?
4: Hát igen, ez az idei első BL meccse nyilván nagyon fel voltunk tüzelve, hisz a tavalyi cím, úgy tavaly nem tudtuk megvédeni a címet, így idejével úgy állunk bele, hogy minden meccsen meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a legjobbak, és a győzelmet tőlünk.
3: Hétköznapokra mekkora erőt ad neked, hogy szerepelhettél a BL meccsen, és így a hazai meccseken kvázi a fiatal szabály miatt is rendszeresen ott vagy, de most itt aranyjogon a BL-ben is kivívtad a helyed a keretben.
4: Hát ez egy hatalmas lehetőség nekem, hogy mind a felnőtt meccseken játszhatok, majd utasod a BL-be, de szeretném megköszönni Sűnával is, hogy ilyen lehetőséget biztosít nekem, és egy hatalmas motiváció nekem a hétköznapokban, hogy játszhatok a meccseken.
2: Jánbor Csaba után pedig következzen az FTT vezetőedzője, Nyéki Balázs, aki szintén Farkas Mártonnak értékelt.
3: Gratulálok a győzelemhez, nagyon simává tette ezt a mai találkozót a csapat. Elsősorban milyen szempontból voltál kíváncsi egyébként a mai teljesítményre, így elnézve azt, hogy a játékosok eddig hogyan dolgoztak, meg hogy a szezon elején milyen állapotban vagytok?
5: Köszönjük szépen. Hát igazából kíváncsi voltam, valamire arra voltam kíváncsi, hogy a Honvéd előtti lazább hét után, a múlt hét keményebb hét után, ez a hét pont egy ilyen átmeneti volt, de nyilván dolgoztunk az első két napban is sokat, hogy milyen állapotban leszünk, de amint mondtam meccs előtt, hogy a Bajnokok Ligáját kimondjuk, akkor már a játékosokon látom, hogy egészen más állapotban érkeznek meg a mérkőzésre is, és ez látható volt. Minden játékos nagyon éles volt, mindenki gólt akart lőni, a védekezéseket nagyon komolyan vették, és ténylegesen ki akartak védekezni minden hátrányt, hatalmatleni védekezést. Persze csúsztak bele hibák, kaptunk gólokat, de ez teljesen normális, ez a Bajnokok Ligájában vannak a gyengébb csapatoknál is jó játékosok, akik lőnek gólokat. Úgyhogy a kíváncsiság maximum erre irányult, alapvetően meg tetszett az, hogy ki nem mondva, végülis mindenkivel lövettünk gólt a végén. Törekedtünk is arra, hogy mindenki betaláljon, nagyon jól szálltak be a fiatalok is, hozzátették a maguk részét. Élesek voltunk, és ez tetszett. A jövő hét az nyilván nekünk nehezebb lesz, Batumiban ott 4 meccset játszunk, de tudjuk azt is, hogy körülbelül 3 hét múlva kell nagyon jól játszanunk a Panathinaikosznál. Úgyhogy nagyjából így építettük fel ezt az időszakot, elégedett vagyok, élesek voltunk, és vártam is, hogy lehessen nagyobb különbség, de ahogy mondtam, nem lekezeltük az ellenfelet, és ez az bizonyít, semmit sem bizonyítja jobban, hogy ilyen különbséget tettünk közé, megtiszteltük őket.
3: 49-szer lőttetek kapura, egy ilyen adattal minden BL meccsen kiegyeznél, vagy azért ez szólt annak is, hogy itt azért nagyon sokszor hát szétszakadt a pálya, és kvázi könnyebb támadásokat tudtatok vezetni.
5: Hát nyilván, amikor elfárad az ellenfél, amikor nincs egy szinten a két csapat, akkor nagyon sok rendezetlen védelem elé támadás alakul, és sok labdát szerzünk, és itt látszott, hogy a harmadik negyed elején és a negyedik negyed közepén is úgy szétesett a Steaua egy picit, de az azért hozzá kellett tennünk azokat az energiát, rendesen felöltük őket fizikálisan, és ezért alakultak ki ezek a helyzetek. Nyilván a legfontosabb meccsek nem ilyenek lesznek, de fontos, hogy ott is azért tudjunk ennyit kapura lőni, vagy közel ennyit kapura lőni, mert folyamatosan diktáljuk a tempót, és megpróbáljuk felőrölni az ellenfelet. Ez lesz a cél a Panathinaikos ellen is, ez lesz a cél a Marseille ellen is. Ez egy jó kezdet volt, ennek most tökéletesen beillett, úgyhogy elégedett vagyok.
2: A hétvége aztán felemásan telt. Az UVS-e és a Dunaújváros a Női Bajnokok Ligájáért selejtezett, míg a BVSC férfi csapata az Eurókupáért. Az UVS-e Berlinben volt kénytelen kiharcolni a főtáblára jutást, a Spandau és a Terrassa ellen. A budapesti együttes végül a házigazda ellen sima győzelmet aratott, így a Terrassa elleni 3 gólos vereség is elégnek bizonyult ahhoz, hogy meglegyen a Bajnokok Ligája szereplés. A mérkőzéseket követően az UVS-e vezetőedzőjével, Bencúr Mártonnal beszélgettem.
6: Maximálisan elégedett vagyok, hiszen mind a eredményben nem is kitűzött, hanem vágyott, inkább így mondom, célt elértük, és szakmailag is, hát nyilván tudtuk azért, hogy a Trieste meccsnek lesz a nagyobb szakmai értéke, úgyhogy azt is elértük, én nagyon elégedett vagyok a hétvégével, nevezzük hétvégének, ugye mi péntek-szombaton voltunk, nagyon jó meccseket játszottunk, mind a két meccsnek kicsit más volt, ugye a jelentősége, az erősségei, a nehézségei, úgyhogy nagyon elégedett vagyok összességében.
2: A Spandaura térjünk egy picit még vissza, ott ugye az első negyedet azt nagyon simán 7-1-re tudtátok megnyerni, parádés volt tehát a kezdés, és végül összejött egy 18-7-es tükörsima győzelem. Mit lehet kiemelni vezetőedzőként egy ennyire sima meccs után? Voltak esetleg olyan hibák, vagy inkább beszéljünk nyilván a pozitívumokról, amik így egyből megtetszettek, vagy éppen kevésbé tetszettek?
6: Hát ugye a hazai pályán játszó rendező ellen kezdeni, annak mindig van egy speciális hangulata. Nyilván ezért is osztották be így a meccseket ugye a rendező csapat, ahogy ennek egy ilyen értelembe vett jelentősége volt. Én nagyon büszke vagyok rá, hiszen azért a mi csapatunk nagyon-nagyon átalakult, és ugye hát visszük tovább a saját filozófiánkat, hogy ugye neveljük a játékosokat, a magyar játékosokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azt így tudtuk lehozni, az egy, mondhatom így talán, hogy nagyon profi lehozott mérkőzés volt, az elejétől kezdve abszolút, tényleg hát nem volt kérdés. Nyilván nagy a különbség a két csapat között, azért így is, de azért ezeket a meccseket, akinek van egy kis tapasztalat, az tudja, hogy azért ezeket meg kell nyerni, és nem egy-két góllal, hogy ugye esetleg ne lehessen még az utolsó nap izgulni, hanem úgy kellett megnyerni, ahogy mi megnyertük, mert ugye itt számíthatott volna azért a gólarány is, ha szorosabbak a meccsek, úgyhogy nagyon elégedett vagyok az ott megszerzett, ugye, nem is tudom, hány góllal nyertünk, talán 11-et. Köszönöm a segítséget, úgyhogy összességében nyilván voltak hibák, mindig vannak hibák, lesznek is, azoktól fogunk fejlődni.
2: No hát, ha már a hibák és nem hibák, akkor ugye a jó kezdést azt kiemeltem, hogy a Spandau ellen kiváló volt. Hát a Trieste ellen ugyanígy megmaradt ez a jó kezdés, hiszen 3-0-val kezdtetek. Aztán ott a második negyedben volt közel két perc, amikor egy 4-0-ás sorozatot produkált az olasz együttes. Ott hogy érzed, mi lehetett a probléma? Ez, amit esetleg említettél, hogy rengeteg a fiatal játékos, akinek még szokni kell ezt a szintet, és azért inkább előjönnek ezek a hullámvölgyek meccsen belül is akár, vagy éppen ott az olaszok találtak annyira magukra, hogy ott hirtelen minden bejött nekik?
6: Nem ellentmondani szeretnék neked, de nem... Most a mi nézőpontunkat mondom, nem bontjuk mi a csapatot fiatalokra, meg tapasztaltabb játékosokra, mi egy csapat vagyunk. Gyakorlatilag ott az volt a védekezésünkben a probléma, hogy nagyon könnyen megtalálták a egyébként szenzációs centereiket, tehát 3 olyan szintű centerük van, hogy nagyon-nagyon nehéz védekezni, ez a Trieste egy nagyon erős csapat, tavaly is az volt, idén még erősítettek, tényleg 3 elképesztően erős és jó centerük van, és ott elrontottuk a zónavédekezéseket, így ugye hát most anélkül, hogy végignéztem volna egyelőre a statisztikát, meg a mérkőzést, hát nyilvánvaló, hogy az emberelőnyöket azért egy Giustinivel, illetve hát még azért van ott egy-két nagyon komoly lövő, két balkezes, tehát azért ők nagyon profi használták ki. De ezek a meccsek ilyenek, tehát hogy mondjam, ezek mindig billegnek. Tehát azért, mert valaki kezd 3-0-al, az nem azt jelenti, hogy az egész meccse 3 góllal fog vezetni. Az volt a problémám nekem a védekezésünkkel, hogy nagyon könnyen megtalálták a centereiket, azokat elhibáztuk, de hát ezért kellenek nekünk ezek a meccsek. Igazából nem az életkor itt a lényeg, hanem hogy együtt kell játszanunk, hogy össze kell szoknunk, hogy meg kell tanulni együtt alkalmazni azokat a védekezésbeni vagy támadásbeni taktikákat, amiket szeretnénk játszani.
2: No és ebben akkor mennyire léptek előre a hölgyek, mióta elkezdtek nyáron a felkészülést, hogy látod, akár ha mondjuk nyomás alatt nézzük most tényleg ezeken a fontosabb meccseken, akár tényleg az edzések hangulata, hogy érzed, mennyiben más vagy mennyivel jobb, mint ahogy mondjuk elkezdtétek?
6: Ebből a szempontból se tudok egy rossz szót mondani a csapatra vagy a lányokra. Tényleg napról napra fejlődünk. Ugye a mi célunk az, amit már említettem, tehát hogy a magyar vízilabdának nevelni a játékosokat, és tényleg a saját utánpótlásunkra támaszkodva, ebbe természetesen mindig van, hogy akár utánpótlás játékos is érkezik. Ha megüti azt a mércét, akár szakmailag, illetve szakmailag is, és hozzáállásban is, akkor nyilván mi szívesen látjuk, aki szeretne hozzánk jönni utánpótlásban is. Tehát nekünk nagyon nagy szükségünk van az ilyen meccsekre, és tényleg csak dicsérni tudom a lányokat, mert ha a nagy képet nézem abból a szempontból, igazából azt, hogy elveszítjük, ezek ilyen egygólos meccsek, most azt, hogy a vége 3, ezek végig billegnek ilyen, kilövi be éppen, kihagyja ki, hogy jön egy ítélet, hogy nem jön, hogy látja éppen mondjuk a játékvezető az adott esetet, de ezek a meccsek kellenek, és mi ezeken a meccseken tudunk fejlődni, és az ilyen hibák által, ez fontos, hogy megértsék a lányok, nem keseregni kell, mi úgy nézünk a hibákra, hogy azoktól fogunk fejlődni, és az kell ahhoz, hogy jobbak legyünk.
2: Tavaly ugye összejött a továbbjutás a csoportkörből, és végül a Ferencváros ellen a legjobb 8 volt a végállomás. Ilyen célokat most meg lehetne fogalmazni idén is, hogy mondjuk ezt elvárjátok, vagy szeretnétek a hölgyektől, hogyha összejönne akár a csoportból továbbjutás, vagy ezt még azért így korai kijelenteni?
6: Próbálunk nem elvárásokba gondolkodni, az egyesület, illetve a női szakák filozófiájából is adódóan. Nem elvárni szeretnénk mi ezektől a játékosoktól, ahogy az elmúlt 10 évben se, ahogy neveltük föl, most hát nem kezdem el sorolni, szerintem azért elég sokan tudják, hogy kikről van szó, elég sok játékosról, akik felnőttek nálunk, és tényleg gyönyörűen kinőtték magukat játékosként és emberként is. Ez egy fontos dolog, az biztos, hogy méltóként fogjuk képviselni a klubot, illetve a magyar vízilabdát is, és bárki az ellenfél, nem hiszem, hogy minket félváról lehet venni.
2: Az UVS-ével szemben a Dunaújvárosnak az a hálásnak tűnő feladat jutott, hogy hazai medencében harcolhatják ki a BL szereplést. Végül sajnos ez nem jött össze, mert mind az olasz Rapallo, mind a holland De Zaan csapata ellen egy gólos vereséget szenvedtek. Ezzel eldőlt, hogy a csapat az Eurókupában folytatja. A hétvégét követően az Újváros mesterét, dr. Sike Józsefet kértem értékelésre.
7: Ott kezdem, hogy Garda Krisztina nem tudott játszani ezen a két mérkőzésen, mert sérült volt. Úgy gondolom, hogy azért egy ilyen típusú játékos, mint a Grida, aki ugye az első mérkőzésen 3-5 méterest hagytunk ki, én nem is emlékszem, hogy ő mikor hagyott ki 5 méterest, tehát az a mérkőzés egy Gridával a kezünkben van. Ha az a mérkőzés megvan, földobja a csapatot, szerintem a másik is. Most egy olyan választ kaptam, hogy talán most próbálok Messi nélkül egy argentin válogatott, azért a Dunaújváros Garda nélkül pont most annyira volt képes, hogy hősiesen küzdött, harcolt, és 2-1 gólos fájó vereség, amire a végén a játékosoknak én azt mondtam, hogy ahol becsukódik egy ajtó, kinyitódik máshol egy másik ajtó. A tavaly nagyon szépen játszott a BVSC ebbe az Eurókupába, elődöntőbe kapott csak ki, végső esélyes is lehetett. Lehet, hogy most azt írta meg a sorsunk, hogy nekünk át kell menni ebbe a másik kupába, és kiegészülve talán tudunk ott egy jobb eredményt elérni, mint a Bajnokok Ligájába, ahol azért tudjuk, hogy 8-10 nagyon erős csapat van.
2: Még egy picit visszatérve a Rapallo ellen és a De Zaan elleni meccsekre, mind a kettőt úgy kezdte az együttes, hogy 3 gólos differencia alakult ki rögtön az ellenfél javára. Ugye a Rapallo ellen volt egy 1-4-es sorozat az ellenfélnek, a hollandoknak pedig egy 2-5-ös az első negyedben. Mi eredményezhette, vagy mitől lehet ez, hogy a kezdések nem sikerültek túl jól?
7: Pont az, hogy még egyszer mondom, nincs bent a főnök a vízbe, aki meghosszabbított keze az edzőnek, bárkinek, tehát ugye a Grida már olyan felkészült játékos több edzővel játszott, tehát ő azért tudja a vízbe, ha nem hallja is a közönségtől, hogy mit kell csinálni, ő azért magától is tudja. Na most én szerintem, ha egy ilyen irányító nincs bent az elején, addig nem tudják, tehát ott nekünk emberelőnyeink voltak, amit ugye Gridával is másképpen játsszuk, mint ahogy ott játszottuk. Nem sikerültek az első 2-3 megoldás közben, ugye gólt kaptunk, és szaladtunk az eredmények után. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lehetett az elejének a megilletődöttség a főnök nélkül.
2: Ha már negatívumokat említünk, akkor nyilván a pozitívumokra is azért térjünk ki. Ugye alapvetően az, hogy az első meccsen mindössze 8 gólt kapott a Dunaújváros, azért az eléggé jónak mondható ebben a mai felgyorsult vízilabdában, valamint az, hogy a második meccsen meg a hollandok ellen 10-13-ról visszajöttek. Ezeket azért mindenképpen jó volt látni.
7: Igen, jó volt látni. Azt gondolom, hogy sokkal stabilabb most a védekezése ennek a csapatnak, mint például a tavainak, de azt is el kell árulnom, hogy a tavalyi csapat színesebben támadott, sokkal több gólt lőtt. Azért nagy hangsúlyt fektettünk most a védekezésre. Én mondtam, hogy ez egy 5 helyen változott csapat, türelem kell, és dolgozunk rajta, hogy március-áprilisra ez egy összeforrott, összekovácsolt csapat legyen.
2: Kívánjuk, hogy így legyen. Ugye holnap ilyenkor már fogjuk tudni, hogy kik lesznek majd az ellenfelek az Eurókupában. Azt vettem ki a szavaiból, hogy azért ott akár a BVSC magasságában mondjuk egy elődöntős célt azért talán meg lehet fogalmazni?
7: Hát az az érdekes az idei Eurókupa kiírásban, hogy az oroszokat beengedték ebbe az alsó kupába, tehát ott azért két kitűnő orosz csapat van, az egyikkel nem régen találkoztunk Tájföldön, ez az Uralocska, és hát az azért szerintem bőven magasan euróligás csapat. Ezt a kollégáim is megerősítik, bárkivel beszélünk, tehát ott azért az a két orosz csapat, az körülbelül 8-ba benn van az Európa a bajnokok ligájába is. Hát itt megint majd a szerencse ellen, őket, ha ki kikerüli, nem kerüli, egy lényeg, nem kell menni Oroszországba, tehát ugye a versenykiírás alapján nekik Európába kell lejátszani majd a mérkőzéseket.
2: Ma délelőtt ellenfeleket is kaptak csapataink. Az UVS-e tehát a Ferencváros és a BVSC után nagy izgalmakkal várta a BL sorsolást, ahol a Lilák a Vasutassal, valamint a spanyol Mataróval és a holland Decánnal az A-jelű kvartetbe kerültek. A Fradinak a D-csoport jutott két olasz és a Szabadej személyében egy spanyol riválissal. A hétvégén a hölgyek mellett a BVSC férfi csapatáját is szólíthattunk az Eurókupa selejtezőjében. Az uglói együttes Podgoricában mindhárom meccsét simán megnyerte, így sikeresen vette a kvalifikációt, és csatlakozott a Honvédhoz az Eurókupa csoportkörében. A három győzelmet követően a Vasutas centerét, Batizi Benedeket értem el telefonon.
8: Hát kívülről valóban úgy tűnhet, hogy sima volt így az egész hétvége. Talán utólag tényleg könnyebbnek is mondhatjuk, mint amire váltunk, de hogyha azért az elejétől kezdve nézzük, akkor az első meccsen már eléggé megnehezítette a házigazda a dolgunkat, vezettek is a meccs közepén azt hiszem 2 góllal, úgyhogy azért az első meccs talán az volt a legnehezebb, és ott így, hogy végül azt is sikerült megnyerni, szerintem az adott egy lendületet utána a hétvégére az egész csapatnak, és folyamatosan tudtunk javulni védekezésben is, meg támadásban is, megjött az önbizalmunk, és olyan dolgokat is tudtunk kipróbálni, kísérletezgetni, amiket az előző mérkőzéseken nem tudtunk, úgyhogy nagyon hasznos volt az egyre vetetőn összességében.
2: Még egy picit visszatérünk az első meccsre, akkor azért nyilván nem kuriózum, mert azért ismerjük a mostani felgyorsult vízilabdát, de a Budus Nosztellen mégiscsak az első negyed az egy 7-7-es döntetlent hozott, ami azért hát mégiscsak azért ritkának mondható. Utána viszont, ahogy te is mondtad, ugyan elment a Budus Nosz, de utána szépen azért visszavettétek, átvettétek a vezetést. Mi kellett ahhoz szerinted, hogy ebből a 30 gólos meccsből, ebből az adókapókból egy ilyen végül kontrollált BVSC győzelem legyen?
8: Kellett az, hogy egyrészt az a nagyon jó támadásunk, ami már az elejétől kezdve megvolt, azt bent tartjuk, és mindemellett meg nagyon össze kellett kapjuk a védekezésünket, mert azért egy negyed alatt 7 gólt kapni akármilyen csapattól, az nem férhet bele, hogyha a győzelmi szándékunk van egy meccsen. De hát szerintem egyébként hasznos, hogy ezt is megtapasztaltuk, hogy tudunk védekezést váltani, esetleg belekeményedni, és örülök, hogy tényleg ezek, tehát ez az első 7 gól is nem azon múlt, hogy mondjuk nem tudom, rosszul védett volna a kapus, hanem csak egy kicsit figyelmetlenek voltunk, nem a védekezésen volt igazából a figyelem, de ezen változtattunk, és szerintem ez volt a kulcsa.
2: Aztán a következő 2 nap ugye következett a Primorje, valamint a Terrassa elleni győzelem. Ott mind a 2 találkozón jó volt nagyon a kezdés, hiszen elléptetek rögtön az első negyedben már 4 góllal. Hogy érzed, ott sikerült is egyébként megroppantani az ellenfeleket? Mert azért nyilván nem futottak, még csapatokról beszélünk, de amikor így bekezdelenük valaki, azért csak átgondolják, hogy itt van esélyük, vagy sem.
8: Igen, szerintem nagyon fontos volt mindkét meccsen ott a kezdés. Ugye a Dani is azt kérte tőlünk, hogy a kezdésre figyeljünk oda. Alapvetően ez rajtunk is múlik, de ugyanakkor az ellenfélen is, hogy éppen hogy áll bele. Szerintem alapvetően a csapatok között nincs ekkora különbség, mint amennyit beletettünk, de ez valószínűleg benne van az is, hogy az elején kialakítottuk ezt az előnyt, és onnantól kezdve már valószínűleg nem maradt túl sok kedvük a játékhoz.
2: Ugye centerként összesen a 3 meccsen 5 gólt szereztél 2-2-1 lebontásban, a saját játékoddal mennyire voltál elégedett?
8: A saját játékommal általában nem szoktam teljesen elégedett lenni, de most úgy gondolom, hogy azért többnyire pozitívumokat lehet levonni ebből a hétvégéből, főleg annak tényében, hogy azért itt van egy új sérülés, amivel szenvedek most már hát másfél hete, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek ellenére jól tudtam teljesíteni, és tényleg ki tudtam zárni a fájdalmat erről a hétvégéről. Remélem, hogy azért a következő hetekben sikerül a teljes felépülés, és akkor tényleg fájdalom nélkül tudom majd ezt a teljesítményt, vagy akár ennél jobbat is hozni.
2: Reméljük, akkor igen, akkor jobbulást kívánunk ez ügyben is. Még annyit mondanék a gólokhoz, hogy rengeteg játékosotok osztozott ezeken a sok gólon, amit te is említettél, és nem egy-két ember vitte a támadójátékot. Idén is ez lehet vajon a BVSC egyik legnagyobb erőssége, hogy tényleg bármelyik posztról veszélyesek lehettek?
8: Ez is egy ilyen kétélő dolog, hogy nincsen kimondottan egy legjobb játékosunk, ezért aztán tényleg nagyon sok jó játékos osztozhat a gólokon minden meccsen. Ugyanakkor benne van az a veszélye is, hogyha esetleg nem megy több játékosnak, akkor valakinek azért mégiscsak elő kell állnia, hogy a vezére legyen a csapatnak. Ha ennél szorosabb meccseket játszunk, akkor lehet, hogy arra is majd fény fog derülni, hogy ki lesz az igazi vezére a mi csapatunknak. Egyelőre nagyon sok jó játékos van, azt gondolom, és hogyha ilyen jó teljesítményt adunk le, akkor nagyon nagy céljaink lehetnek még ebben a szezonban.
2: Ha jól emlékszem, tavasszal azt nyilatkoztad, hogy a fegyelem és a türelem lehet a sikernek a kulcsa. Hogy érzed, ez a podgoricai hétvége megmutatta, hogy ezekben is eléggé jól előrelépett a csapat?
8: Igen, szerintem hát tényleg a 3 meccsnek, vagy a 12 negyedből az első negyedet, hogyha kivesszük, akkor igazából a fegyelmetettség, meg a strukturális alap, tehát a biztos alap, az meg volt minden meccsen, itt a védekezésre gondolok elsősorban, és úgy gondolom, hogy a csapatnak most is ez lehet a kulcsa, hogy fegyelmezetten, türelmesen, de azért a bátorságot is hozzátenni, mert azért nagyon sok fiatal van, akiknek kell az a bátorsága, hogy olyan helyzeteket is bevállaljanak, amiket lehet, hogy esetleg a komfortzónájukon kívül esnek, úgyhogy én ezt még kiegészíteném, a bátorság valami fontos lesz majd a szezonra.
2: A mai sorsoláson a 2 magyar együttes egy csoportba került, így a női BL-hez hasonlóan itt is már nagyon korán lesz magyar rangadó. az aljelű négyes a Honvédon és a BVSC-n kívül még az olasz Posillipo Nápollyal és a montenegrói Budvával egészül ki. A női Eurókupa sorsolást később tartják. Ennyi fért mai adásunkba. Ez volt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió két hetente hétfőn jelentkező vízilabda magazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Erdei Márk.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Hallották.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lebron 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Get a do my thing, yeah. Make it sooner than funky.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Két hetente pénteken 14 órától.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
3: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is, az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként

0: konába is kell menni. Ez egy ilyen szakma.
1: Így van, visszacsatolva Zsigára. Idén, ami hivatalos volt, és a UWW Europe, vagy UWW Europe igazán, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtés van az UWW-nek, ugye? UWW, UWW.
2: Nagyon sok. Az a birkózók
1: nemzetközi birkózók szövetsége. Köszönjük, igen, igen, a hallgatóknak is. A Nemzetközi Szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa Bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság, fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
0: igazgató szerű.
1: Ez nem versenyigazgató, ez az a delegátus,
0: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
1: Aki képviseli, így van, köszönöm a segítséget, aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UWW-t.
0: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
1: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
0: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
1: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
0: Szamokov. Na, tök jó.
2: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül, itt a háttérmunkában kell kulcs szerepet vállalni?
1: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
0: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
1: csecsen édesapa,
0: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
1: Igen, vagy dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
0: Tűzhöz, igen.
1: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
0: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk meg a nevük az érthető, de mondom, a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy ilyen piaci.
1: Kint Las Vegasban is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
2: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Las Vegasra is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
1: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-es világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Petiék nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó

0: De ugyanaz a csarnok.
1: De ugyanaz a csarnok, igen, a Baris Aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból még friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos, nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TF-en csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
0: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem, hogy küzdősportot felvenni. Volt,
1: de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
2: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
1: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal az összes bírókoragám előtt, és az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
2: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás, tényleg egy nagyon izgalmas terület.
0: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez mégsem olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a mob az egy jó kiinduló pont volt, hogy gondolom mindenkit megismertél.
1: Így van.
0: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
1: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB. Én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában. Ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
2: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
1: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam. Nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös-hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Papp László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
2: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
1: annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
2: És világbajnokság.
1: És világbajnokság, de lehet hát Európa-bajnokság is.
0: Európa-bajnokság.
1: Európa-bajnokságot is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is Birkóz Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen a elnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
0: először a szemöldökét rántja
1: először
0: össze,
1: a szemöldökét
0: rántja. Utána a csapatot.
1: Nagyon-nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt ott, ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákvenéje, saját rendszerük van, kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
2: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
1: Igen, abszolút. A kemény munka, tehát hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az idő eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is érte. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi legó összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én erre nem tudok választ, rendben, megoldjuk.
0: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják csilláig. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
1: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes-bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
2: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
1: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%, azt szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, elünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától. És az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja, hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból a bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Paplászlóba is, de őszintén a Paplászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Paplászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
0: Mint ahogy a 22-es is ott volt.
1: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt, igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást, tehát ilyen pörgő módon, olajozottan visztük végig a folyamatokat.
2: A versenyző vannak középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
1: Abszolút, abszolút.
2: De mivel ugye a versenyzők ugyanúgy.
1: Minden másnak, mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
0: Azt azért gyorsan hozzateszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol a Bratislava matrica volt, de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság egy lovardában.
1: Igen.
0: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarral, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen, valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB. Na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a nemzeti lovardában nem lesz birkozóverseny.
1: Birkozóverseny, igen.
0: És a bokért meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költség hatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
2: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
1: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
0: Bahreinben lett volna.
1: Bahreinben lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB, ami jelenleg zajlik Amman, Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkozók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkózó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
2: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés, probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó, akár egy birkózó.
1: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, azt szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n, egy UVV Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Ez volt az egyik, hogy autóbontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünket, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannosportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
2: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit?
1: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon-nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
2: Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá,

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
3: Jó, ti vegyetek deszkát, jó? Mindenki vegyen deszkát. Ötös pálya, ne. Jó, aki kész, másszon ki, aki kész, fogjon deszkát. Jó, gyerekek, ötös pálya. Lesz 4 darab, 25 méter gyors vágta. Jó?

A Sporthely mai házigazdája a Százhalombattai Vukese triatlon szakosztálya. Ami a Vukesét illeti, innen indult a teniszező Marozsán Fábián, de az úszó Grácz Benyámin személyében ifjúsági olimpiai bajnokot is adott a magyar sportnak. Ami pedig a triatlont illeti, itt edző az a Csomor Erika, aki többek között duatlonban világ és Európa bajnok, míg triatlonban VB bronzérmet is szerzett, és többször nyert Ironman versenyt is. De a Vukesében nem feltétlenül a profi sportolók vannak előtérben, de minden kiderül, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Katona István a VUK ESE elnöke, mert hogy a VUK ESE az nagyon sok szakosztályt foglal magában, és mielőtt a triatlonba belemennénk, és a részleteket megismernénk, akkor beszéljünk egy picit arról egyrészt, hogy a VUK az mit jelent, és minek a rövidítése.
1: Városi Utánpótlásért Közhasznú Sport Egyesület, ez az öt szóból a VUK ESE, utal nyilván a kis rókának a ravasságára, kitartására, sportosságára, találtuk ezt a nevet pontosan 25 évvel ezelőtt, amikor megalakultunk.
0: És milyen szakosztályokból áll?
1: A legelső, amiért létrejött a VUK ESE, akkori politika vezetés úgy döntött, hogy a profi labdarúgást is kézilabdát már nem annyira támogatja, és akkor az utánpótlást mi különvettük, és akkor labdarúgás és kézilabda volt a legelső alakuláskor, és akkor egy fél éven belül még az úszás, a tenisz és a triatlon csatlakozott hozzánk, így vagyunk most öt szakosztálya.
0: Mondhatjuk azt, hogy a labdarúgás a zászlós hajó?
1: Hát ha a létszámot nézzük, akkor igen, ha a sikereket nézzük, akkor azért nem, mert azért úszásban ifjúsági olimpiai bajnokunk van, olimpikonunk, triatlonban is országos bajnokaink vannak, mondhatjuk, hogy teniszben ott van a Marozsán Fábián, aki nálunk volt 4 évig, ő most ugye a top 50-ben van a világon, tehát az egyéni sikereket nézve azért vannak más szakosztályban kiemelkedőek, de a legnépszerűbb és a legnagyobb tömeggel rendelkező az a labdarúgás.
0: Hogyha Városi Utánpótlás Nevelő Közhasznú Egyesület, akkor feltételezzük, hogy csak utánpótlással foglalkozik a klub? Kizárólag?
1: 25 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy igen, amikor megalakultunk, de amikor fél évvel később csatlakozott a triatlon, úszás, tenisz, akkor már ott azért voltak, hanem is sokan, de felnőtt versenyzők is, illetve 2 évvel ezelőtt meg a hányatott sorsú felnőtt labdarúgást is átvettük, tehát most már azért nem csak utánpótlással foglalkozunk, de az a szívügyünk, és arra fókuszálunk leginkább.
0: Szinte akkor mondjuk Szászalombatta ifjúságát le lehet fedni ezzel az öt szakosztállyal?
1: Mondhatnénk, hogy egy normál város sportját le lehetne fedni, Szászalombatta ebben különleges, hogy itt nagyon-nagyon sok sportág van. A méretéhez képest talán már szinte, nem mondom, hogy túl sok, de valóban nagyon sok. Rajtunk kívül azért vannak még a kosárlabdázók, a küzdősportok, meg ki ne hagyjak másokat, tehát vannak már sokan, de azért mi ezzel a körülbelül 500 taggal, illetve hát én azt szoktam mondani, hogy azért egy labdarúgásban valaki 5 évesen leigazoljuk rögtön, és taggá válik. Még egy úszásnál először meg kell tanítanunk úszni, és majd amikor teljesíti a minimum vizsgát, akkor tudjuk leigazolni. Tehát azért van legalább 2-250 olyan várakozó, aki jelenleg még nem tagja az egyesületnek, illetve azért bejárunk az óvodákba, tartunk ovi úszást, meg vannak a nyári táborok, tehát azért éves szinten kb. 1800-2000 gyerekkel kerülünk kapcsolatba.
0: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy kell azért még bármiféle reklám vagy népszerűsítés, mert hogyha az ember végig sétál Szászalombattán, akkor nagyjából minden második vagy harmadik gyereken vukkos melegítő, vukkos kabát, vukkos sapka van, tehát ez benne van a köztudatban, de kell még az, hogy bármiféle módon a VUK ESE-t reklámozzák itt a városban?
1: Én szerintem azért is kell, mert a mai világban, amikor már sok gyerek elkényelmesedik, szülőknek is elég nagy teher azért a logisztikában megoldani, hogy akár több gyerek is eljusson az edzés helyszínére, tehát ha azt akarjuk, hogy minél többen sportoljanak, akkor igen kell. Például ez az egyik célja az, hogy az óvodában labdához szoktató, megszerettető foglalkozásokat tartunk. Nyilván nem titkolt széllel, hogy a labdarúgáshoz, illetve a másik labdajátékunkhoz, a kézilabdához orientáljuk a gyerekeket, de ha kosárlabdázni fog, röplabdázni bármit, annak is örülünk, kezdjen el mozogni minél több gyerek, annál kevesebb fog majd lemorzsolódni, és annál több lesz a sportos gyerek még a későbbi években is.
0: A sportos gyerek azt jelenti, hogy szeret sportolni, a szabad idejében inkább mozog, mint hogy a számítógép előtt ül, vagy azt, hogy versenyző a gyerek. Tehát melyik a fontosabb, van-e egyébként különbség itt a VUK ESE-nél?
1: Én azt mondom, hogy egy bizonyos kor után, már bizonyos idő után már van különbség, hiszen a kiemelkedően kiemelkedően tehetséges, bármelyik sportágban, aki kiemelkedően tehetséges, azt el kell, hogy engedjük és irányítjuk is nálunk professzionálisabb körülmények közé. Minden évben nekünk a Budaörs, illetve a Ferencváros a partner egyesület oda is, de Felsútra, a Honvédhoz nagyon sok hova mennek labdarúgók, akik annyira kiemelkednek 2-3-4 év után itt a többiek közül, illetve az úszás, illetve meg a triatlon az, amikor el kell dönteni a gyermeknek, illetve a szülőnek, hogy bizonyos kor után vállalja-e azt a plusz edzést. Úszóból, vagy úszó akkor lesz valaki, hogyha vállalja azt, hogy reggel 6-kor már itt van az úszodában, és már az iskola előtt is leúszta a napi penzumját, utána délután, illetve a hétvégén is ezzel foglalkozik. Azért ez egy vízválasztó, hogy ezt a gyerekben van-e olyan kitartás, tehetség, alázat, szülőkben van-e akkora áldozat készség, hogy elhozzák a gyereket, és hogyha ki ezt azt vállalják, ők belőlük lehet profi sportoló. De pont ezért ezekben a sportágban tartunk úgynevezett kondi úszást is, aki már rájön arra, hogy ő nem lesz világbajnok, nem lesz országos bajnok, de nagyon szeret úszni, szereti a közeget, nekik is tartunk, nekik nyilván nem heti 8-10 edzéssel, csak 3-4 edzéssel, de az a lényeg, hogy továbbra is maradjon a sportberkein belül.
0: Marozsán Fábián neve elhangzott, de itt ifjúsági olimpiai bajnokról, illetve olimpikonokról is szó volt. Azért egy-két nevet elmondhatunk?
1: Természetesen az ifjúsági olimpiai bajnok a Grácz Benjamin, akinek a felnőtt olimpiai szereplése már nem sikerült annyira, de azért váltóban olimpián részt vett, illetve sok évig nálunk edzősködött a Bodrogi Viktor, aki a szintén Athénban olimpiai résztvevő volt. Azt hiszem, ott 20. helyen végzett. Sokan mondták, hogy hát nem annyira jól sikerült neki az olimpia. Én mindig azt mondtam, hogy nagyon szeretnék én bármiben a világon 20. legjobb lenni. Neki ez sikerült.
0: Csomor Erika, aki duatlon világbajnok, triatlon VB érmes, többszörös Ironman győztes, de most a mi szempontunkból az a leglényegesebb, hogy a Vukese triatlon szakosztályának egyik edzője. De miért éppen Százhalombatta?
2: Hát én azt hiszem 1998-ban költöztem ide Százhalombattára, szintén triatlonokból. Itt egy nagyon jó kis triatlon csapat volt, még úgy hívták, hogy Betafes Batta, egy erős triatlon csapat, és én voltam az egyik nagy igazolásuk. Aztán úgy adódott, hogy én itt ragadtam.
0: És onnan hogy alakult az, hogy edzőként folytattad? Ez mindig is benne volt a versenyzői pályafutásodban, hogy majd, ha egyszer abba hagyom, akkor edző leszek?
2: Én testnevelőként végeztem, tehát ilyen diplomával nem mentem el végül is tanítani, hanem professzionális sportolóként éltem, utaztam a világban, és úgy gondoltam, hogy majd a karrierem végén vagy tanítok, vagy edzősködök, vagy mindkettő, és akkor, tehát igen, ez így letettem az edzői vizsgát is, ez így benne volt a pakliba, hogy amikor véget ér az én pályafutásom, akkor ezt át szeretném adni a tapasztalataimat.
0: Az, hogy a tapasztalatokat főleg gyerekeknek szeretnéd átadni, az is egyértelmű volt? Aztán majd mindjárt beszélünk arról, hogy csak gyerekekkel foglalkozol-e, de azért főleg gyerekekkel, vagy több gyerekkel, mint mondjuk felnőttel?
2: Hát igazából szeretnék, meg foglalkozok felnőttekkel is, de egyre kevésbé, mivel itt tanítok az Arany János iskolában, ezért úgy alakult, hogy ez lett a profilom, tehát az ottani tanítványokat próbálom például elcsábítani, vagy megnyerni a triatlonnak. Úgy gondolom, hogy az utánpótlás a legfontosabb része minden sportágnak, ennek kellene a legmélyebb merítésnek, itt kell a legtöbb embernek lenni, és akkor ebből lesznek talán majd a kis profik, vagy a lelkes amatőrök. A felnőttek, ők egy amatőrök, és igazából nem igényelnek olyan irányítást, mint a gyerekek. Tehát ők szépen tudnak önállóan is dolgozni, nem szükségeltetik, hogy feltétlenül ott álljak mellettük, úgyhogy ők egy egészen másfajta világot igényelnek.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a gyerekeket próbálod rávenni a triatlonra. Mivel lehet ma egy gyereket a triatlonra rávenni, ami azért elég összetett sportág?
2: Mondhatnám azt, hogy semmivel, de biztos van az, amire ők vevők lennének. Ez egy másik generáció, azt mi tapasztaljuk az iskolában, hogy egész más dolgok érdeklik őket, elviszik mindenféle látvány dolgok, érdekesebb dolgok, például a csapatsportok itt Százhalombattán nagyon erősek, ebben jobban ki tudnak teljesedni, egyre kevésbé keresik az erős kihívásokat, mint például a triatlon, ami mind a három száma, kőkemény állóképességi sport, rengeteg munkát igényel, sok belefektetést, éveket igényel. Ezt nem minden gyerek meg szülő vállalja. Ebben a rohanó világunkban ez nekik úgy sok, vagy ijesztő, vagy nagyon kevesen, egyre kevesebben azt tapasztaljuk, és ez nagy szomorúság, hogy egyre kevesebb gyerek vállalkozik erre, vagy lelkes ez iránt. Mi azért mindig hiszünk abba, hogy a felnőtteknél viszont az ellenkezőjét látjuk, hogy a felnőttek jobban megtalálják ebbe az a kis örömüket, meg a számításaikat, hogy talán majd a gyerekeknél ez újra divat lesz, hogy igenis erős vagyok, meg tudom csinálni. Tehát, hogy keresik a nagyobb kihívásokat. Ez egy nagy kihívás a triatlon, valljuk be.
0: Az, hogy három különböző sportágban kell edzeni, az egyrészt sokszínűvé teszi a sportágat, másrészt nehézé teszi, hogy sok felé kell figyelni. Tehát a gyerek szempontjából kérdezem, hogy ezzel könnyebb rávenni, vagy ezzel nehezebb rávenni a gyereket a triatlonra?
2: Szerintem a gyerekeknek ez jó, a sokszínűség nem monoton, sokkal változatosabb, háromféle terhelés nyújt, tehát az úszás nagyon jó az izmoknak, a tartásnak, a bringát imádják, mert lehet menni ki a természetbe, tehát nem körözünk egy helyben. Futást is imádni szokták. A gyerekek ezt szeretik. Itt a szülőknek ez egy kicsit, hogy ide is kell hordani, meg oda is, meg még. Tehát egy kicsit több edzésmunkát igényel, meg szervezést, meg felszerelést. Ez egy kicsit talán ijesztő lehet a szülőknek, de ugyanakkor szerintem nekik is az vonzó, hogy a gyerek nem kap egy unalmas egyfajta terhelést. Mi igyekszünk, amúgy is figyelünk erre, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen, játékos és élvezhető. Úgyhogy szerintem, aki benne van, az meglepődik, hogy ez jó, ez tetszik, csak jusson el ide hozzák.
0: De itt minden adott ahhoz, hogy mind a három sportágban valóban azt kapják a gyerekek, amit egy jó triatlonosnak kapnia kell?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, hát azért köröztem Százhalombattal, és azért ragadtam itt, mert sokkal nagyvárossal ellentétben egy kisváros előnyét élvezzük, sokkal szívesebben ereztem el a gyerekeket a sétányon, vagy a városba futni, nincs akkor a forgalom, sokkal több körünk van, a természet közelebb van hozzánk, tudom mountain bike-ozni, itt van a Dunapart, úszoda az rendelkezésünkre áll, szerintem mindenünk megvan ahhoz, hogy ez szépen működjön.
0: És egy triatlonista télen mit csinál?
2: Ugyanezt. Mi mínusz 5-be is futottunk, hogy meglepődtek a szülők, hogy mínusz 5 fokba is futtok, térdig érő hóba, este fejlámpával mentünk föl a keresztre, a szülők teljesen kivoltak ettől, és mondom, megfázott a gyerek, ja nem? De hogy mit csinálunk olyan dolgot, mit csináljuk tovább a dolgunkat. Nyilván a kerékpárt azt nem tudjuk, mert hamarabb sötétedik és hideg van, de helyette szoktunk görgőzni, úszás mehet tovább. Tehát mi feltaláljuk magunkat, szerencsére ez egy olyan sportág, ami szinte minden belefér. A felnőttek szoktak sífutni járni, szoktak ilyen direkt kimenni Ausztriába, ilyen mountain bike-os, downhill-os szuperpályákra ügyesedni. Tehát ez egy sokrétű, ebből sokfelé el lehet indulni. Tehát terep, hosszú, rövid, ez egy olyan, szerintem egy alapálló képességet ad az embereknek, amiből bármerre mozdulhatnak.
0: Mit jelent a görgőzés?
2: Az egy ilyen, hát szobabiciklizés jelent, csak ez egy kicsit nem ez a spinning, hanem a saját bringát rögzítjük egy vagy egy rögzített görgőhöz, vagy akár szabad görgőhöz. Ebbe is vannak már szuper programok, lehet csatlakoztatni a számítógéphez, és akkor virtuális ellenfelekkel, vagy akár egymással otthon tudnak versenyezni, tehát ebbe is nagyon jó a technika. Ezt megpróbáljuk együtt csinálni zenére, hogy ne legyen olyan unalmas. Úgyhogy ezt szoktuk, ezt is hetente egyszer télem.

0: Kantár Csaba, a WUKESET triatlon szakosztályának vezetője. Biztos vagyok benne, csak nem 100%-ig, hogy minden egyes rádióhallgató tudja, hogy a triatlon milyen sportágakból áll, úgyhogy menjünk ezen végig, ugye úszás, kerékpározás, futás. Ami nem teszi egyszerűvé a mindennapi edzéseket, feltételezem én, de ezt inkább kérdezem, hogy nagyon nehéz összehozni, mondjuk egy utánpótlás klubban, hogy mindig mindenki tudjon mindent edzeni, amit szeretne. Itt Százhalombattán ez könnyen megoldható?
1: Igen, ez itt Százhalombattán ez itt könnyen megoldható, de van még egy sportág, amiről nem nagyon szoktunk mondani, vagy nem nagyon szoktunk beszélni, ez a negyedik, ez a depózás, mert ugye itt a sportágok között van egy depóidő, amikor meg nagyon-nagyon gyorsan kell öltözködni, úgyhogy ezt külön szokták még edzéseken még gyakorolni, mert itt minden másodperc számít, úgyhogy ez a plusz egy sportág még. Igen, az edzéseket itt Százhalombattán viszonylag azt gondolom, hogy könnyű megoldani, az infrastruktúra az rendelkezésre áll, ugye itt a legnehezebb talán az úszoda, hogy mikor tudunk bejönni úszni, és mikor van pályánk, de én azt gondolom, hogy ez kezelhető. Az edzéseket, azokat nem egymás után szoktuk elvégezni, tehát nem úgy van, hogy a srácok kimennek, bringáznak, és akkor utána futnak, hanem ezek általában eltolva vannak, tehát egy nap van bringa, egy nap van futás, úszás, és a többi. Ez viszont ez a három sportág, ez azt is jelenti, hogy azért egy hetente egy 6-8 edzést azért ebbe bele kell tenni, úgyhogy nagyon sokszor van olyan nap, amikor dupla edzés van, hajnalban van mondjuk egy úszás, délután van egy futás, vagy éppen egy kerékpár, hétvégéken szokott lenni az, amikor van mondjuk egy hosszabb bringa, vagy van mondjuk egy hosszabb futás beiktatva az edzésekbe, de ez az egész edzésidő azért így eltolódik olyan szempontból is, hogy télen másokat csinálunk, nyáron mások vannak, más intenzitással mennek, más, amikor versenyszezon van, más, amikor alapozás van, más, amikor utánpótlás, más, amikor felnőtt edzés, tehát egy eléggé szertágazó ez az egész edzéstervezés, és ugye itt beszélünk azért egy egyéni sportágról, tehát azért itt nagyon nem mindegy az is, hogy ki milyen céllal vesz részt itt az edzés munkában, foglalkozunk tömegsport jellegű tevékenységekkel is, amikor tényleg csak bejönnek és jól érzik magukat, úsznak vagy éppen futnak, meg hát ugye vannak ugye komoly versenyzők is, akik pedig ezt azért hobbinál tovább is gondolják, és komoly eredményeket tudnak elérni.
0: Úsznak vagy éppen futnak, azért az inkább jellemző, hogy vagy úsznak, vagy futnak, nem? Tehát aki szabad idejében sportol, ő nem biztos, hogy összeköt három sportágat.

0: lenni. Úgyhogy, de hát nyilván cél az, hogy mindenkinek itt a gyengeségét, vagy ahol, amiben gyengében teljesít, akkor azt kijavítsák az edzők, és akkor mindegyiből tud jó lenni.
1: Előbb sikerül megszerettetni a mumu sportágat, mint hogy feladja az illető, hogy akkor azzal inkább nem foglalkozom?
0: Nem. Tehát a mumus dolgokat, azokat nagyon-nagyon nehéz megszerettetni, de azt gondolom, hogy talán főleg itt az utánpótlásnál, hogyha ha látják az eredményeket, hogy azok jönnek, és ezek ugye az idők. Tehát egy úszás időben, egy futás időben, bringánál mondjuk talán ott mondjuk a kilométer az, amikor mondjuk jön egy, és át tud mondjuk valaki törni egy falat, akkor azt gondolom, hogy utána már az jönni fog, hogy akkor jön az a magabiztosság, jön az az önbizalom a srácokba, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni, és akkor már egyből már nem mumus. Ugye az edzők ugye elég jól tudják diktálni az időket, minden srác már azért tudja, hogy milyen időket kell úszni, tehát tudják magukat mihez viszonyítani, és látják saját magukon is a fejlődést, úgyhogy ez javítható és csiszolható, és meg fog jönni az önbizalom nekik.
1: Akkor, hogyha versenyzésről beszéltünk, akkor beszéljünk azért az egész klubról, itt létszámról, gyerekekről, korosztályokról, ezekről bármi pontos adatot megtudhatunk?
0: Igen, a VUK esélyben, ahogy a neve is mutatja, hogy egy utánpótlás egyesületről beszélünk, de nálunk is a felnőttek egy eléggé fontos korosztály. Ugye a versenyzőknél is, hogyha versenyezni szeretnének, akkor ahhoz nekik liszenz kell, ahhoz, hogy nekik versenylicenszük legyen, ahhoz pedig igazoltnak kell lenni a klubnál. Úgyhogy most nálunk jelenleg 28 regisztrált vagy licenszel rendelkező versenyző van, a 28-ból pedig 6 most jelenleg az utánpótláskorú olyan versenyző, akinek licensze is van. Vannak olyan utánpótláskorú srácok, akiknek nincsen licenszük, ők csak tömegsport jelleggel járnak ide versenyezni, de ez a 28 regisztrált vagy licenszel rendelkező tagunk az, aki így Szászhalombattán a triatlonnak a kemény magját adja, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a legidősebb versenyzők 73 éves, a legfiatalabb pedig 13 éves, és megnéztem, hogy mennyi az átlag életkor a versenyzőknél, 42 év egyébként az átlag életkorunk, úgyhogy és egyébként a másik nagyon érdekes számomra, hogy a versenyeken egyébként ez a triatlonban nagyon-nagyon jellemző, lehet, hogy más sportban is, de triatlonban ezt nagyon-nagyon észreveszem, hogy ez a 45 plusz korosztály, itt vannak mindig a legtöbben. Valahogy eltolódott ez a triatlon ebbe a kicsit ilyen idősebb korosztályra. Talán ilyenkor jön meg az a szabad idő.
2: Nagyobb egy picivel több az ideje, nem moviban hangál utána.
0: Igen. És ugye a triatlonnál ugye azért ez nem egy olcsó sport. Tehát itt most nem összehasonlítva mondjuk más sportágakkal, de itt nem arról van szó, hogy kell venni egy cipőt, vagy egy nadrágot kell venni, és akkor mehet, vagy kell egy úszószemüveg. Itt azért a kerékpár az egyik legköltségesebb dolog, azért egy komolyabb versenykerékpár már azért millió, másfél millió forint körül van, és ugye utánpótláskorú versenyzőkre beszélünk, szeretik kinőni ezeket a bicikliket, úgyhogy azért itt mondjuk 3-4-5 évente azért itt kerékpárokat kell cserélni. Nyilván a kerékpár is olyan, hogy elavul, jönnek ki szebbek, jönnek ki jobbak, rózsaszín helyett most pirosat szeretnék, úgyhogy azért ezek drága dolgok tudnak lenni. Úgyhogy a triatlon azért nem csak az időt rabolja, de azért viszi azért otthonról is a pénzt rendesen.
2: Tehát, hogy oké, költséges, de például a piciknek van olyan biciklink az egyesületnél, amit oda tudunk adni használatra, tehát hogy ne azzal kelljen kezdeni a szülőnek, hogy ide jön 8 évesen a gyerek, és rögtön be kell ruházni egy kerékpárra, tehát tudunk nekik adni használatra, hogyha megragad, ha tetszik neki, akkor ruházzon be, de ne az legyen, hogy addig nem ilyen triatlonozni, még nincsen bicikli.
3: Egymás között is ugye adjuk, veszik.
2: Csencseljük, igen, ez a én kinőttem kell.
3: Megveszünk.
2: De nem muszáj venni, tehát, hogy így van két vagy három olyan kerékpár, ami piciknek így beáll a konténerbe, és oda tudjuk adni használatra, kipróbálásra, hogy tényleg ne az legyen. Hát beruháznak, és akkor hát mégse akarok triatlonozni.
3: De hát komolyabb szinteken ez már.
2: Igen, nyilván, de ez dőljön el, hogy marad-e a gyerek, vagy sem. És igen, versenyzek is, edző is vagyok, és akkor szülőként is jelen voltam.
1: És Zsigmondréka, mert hogy a neved nem hangzott el, ez az én hibám. És itt hallottunk egy olyan kifejezést, hogy a százhalombattai triatlon kemény mag, akkor ennek a tagja vagy? Hogyha a versenyző mi voltodat nézzük?

0: igen, én nagyon büszkén állíthatom magamról, hogy a Kömény Mag tagja vagyok mindenféleképpen. Váltóban, egyéniben imádom a csapatversenyeket, ahol tényleg egymásért megyünk, és három ilyen hasonló tapasztalt korú nő megy együtt, és dobogón állunk, sőt, bajnoki címünk van, úgyhogy ez azért egy ekkora egyesülettől szerintem egy nagy fegyvertény, hogy le tudunk győzni mondjuk egy Utét, vagy nálunk sokkal Fradit például, szóval, hogy büszke vagyok magunkra.
1: És mikor csapott meg a triatlon szeretetének szele, vagy a triatlon szele?
0: Hát ez a férjemen keresztül csapott meg, aki egy rendkívül szívós pali, és Ironman-eket csinált, és két választásom volt, hogy amíg ő órákat edz, addig én otthon ülök, vagy becsatlakozom hozzá, és akkor tulajdonképpen hát olyan a 40-et, amikor elértem, akkor gondoltam, hogy hát akkor kipróbálom ezt én is. Én úszásvonalból jövök, én úsztam gyerekkoromban versenyszerűen nagyon sokat, aztán vízilabdáztam, tehát a víz szeretettel megvolt. Kiderült, hogy alapvetően jól biciklizem, hát a futással hadilábon állok, azt valahogy ki kell bírni, úgy vagyok.
1: Még mindig?
0: Még mindig, nem tudom, megszerettem, de jó sosem leszek belőle, úgyhogy általában a versenyeken menekülök a többiek elől, ez a feladatom, hogy ne érjenek utol.
1: Az jó, hogyha mindenki mögötted van, akkor azt hiszem, hogy egy versenyen ennél többet nem is kívánhatna az ember. És amit itt mondtál, hogy ez a 45 pluszos korosztály, amikor már a gyerekek nem kicsik, amikor már több időd van, te is egy picit más, hogy kezdtél ránézni a sportolásra?
0: Igen, abszolút így volt. Ugye mondtam, hogy gyerekkoromban azért én úsztam, az a reggel 6 és délután 3-kor én a medence parton voltam, ebből volt egy olyan 12 év, és utána, amikor egyetemre mentem, akkor így mindenféle sportot hanyagoltam, aztán hiányzott, akkor elkezdtem hosszú távot futni, de csak így a magam kedvéért, és akkor mondom a férjem révén, akkor így hű, hát ez érdekes, ebben van úszás, hát futni is kell, jó, de hát a bringa. Szóval amikor már ugye a gyerekek nagyobbak voltak, akkor kezdtem el én is úgy komolyabban versenyezni.
1: Na most erről a depózásról, amiről itt beszéltünk az előbb, beszéljünk egy picit, mert hogy az is elhangzott, hogy egy edzésen általában egy sportág van, viszont a depózást azt főleg akkor lehet gyakorolni, hogyha megvannak ezek a sportágváltások, mert hogy ennek ez a lényege, hogy tudunk az egyikről a másikra minél gyorsabban átváltani. Tehát erre van külön edzés, és akkor egy picit máshogy kell megtervezni, hogy kell akkor legalább két sportág, hogy vagy az úszásról a kerékpárra, vagy a kerékpárról a futásra, tehát ezt kell külön gyakorolni, mert az nem elég, hogyha ez csak a versenyeken fordul elő?
0: Az az igazság, hogy ugye a legnehezebb része az az úszásról kerékpár, mert jó, hogy a versenyen, ami ugye nyári szezon, kijövünk és földpattanunk a biciklire, és úgy, ahogy vagyunk, megyünk vízesen, de azért ez a hétköznapokban, így az edzés időben azért annyira nagyon nem tudjuk gyakorolni. Könnyebb gyakorolni a bringáról futásra váltást, de ezek speciálisan már a versenyszezonban tényleg nem olyan edzések, hogy gyerekek, akkor most biciklire ciklizünk, és utána elmegyünk futni, hanem kifejezetten a depózást gyakoroljuk, tehát, hogy van egy kirakva egy depóvas, és akkor cipőváltás és szaladás, úgyhogy vannak ilyenek, de ezek kifejezetten a versenyidőszakban, mondjuk versenyek előtt. Nyilván, aki nem tudom, 10 éve triatlonozik, annak annyira ezt már nem kell gyakorolni, de mondjuk az újoncoknak, akik még soha életükben nem voltak versenyen, hát sose felejtem el a lányom első triatlon versenyét, hogy a úszós sapkára húzta föl a bukósi sakot, mert hát ő, hát most nem mondták neki, hogy le kell venni az úszós sapkát, úgyhogy azért tudnak ilyen vicces helyzetek előállni.
1: Mi a legszebb a triatlonban?
0: Én azt gondolom, hogy amit a Csaba elmondott, hogy nem baj, ha egy picit sántít az egyik sportág, hogy a többivel ki tudod magad húzni a gödörből, és szerintem mind a kettőnknek nagy élmény volt. Most mind a ketten elindultunk egy féltávú versenyen nyáron, és elképesztő módon féltünk mind a ketten a futástól, a Csaba is, meg én is, és itt előtte itt beszélgettünk, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, mert egy féltávú verseny végén 21 kilométert kell futni, ami mondjuk 90 bringa, meg 1008 balatoni úszás után, hát úgy voltam vele, hogy szűzanyám, hogy fogom én ezt kibírni, a Csaba dettó, és annyira örültünk, amikor beért értünk a célba, hogy így tényleg így egymás nyakába borultunk, és ez szerintem nagyon szép volt. Ez nekem egy nagyon jó élmény volt, hogy így megcsinálni, hogy tényleg nagyon-nagyon féltünk tőle, de mind a kettőnknek különösebb mélypont nélkül sikerült megcsinálni, ez szép volt.
1: Nagyon jó végszó lehetett volna ez, hogy mi a legszebb a triatlonban, de hogyha már itt felmerült, hogy akkor hány méter úszás és hány kilométer kerékpározás után kell még 21 kilométert futni, akkor ezt megnézhetnénk, hogy milyen korosztályban, milyen távok vannak egy-egy versenyen?
0: A legkisebbek 100 méter úszással kezdenek, 4 kilométer bicikliznek és 1 kilométert futnak. A triatlon királya az az Ironman, amikor 3800 métert úsznak, 180 kilométert kerékpároznak, és utána jön a maraton. Tehát, hogy ez az, ami így a legtöbb a sima triatlonban, és akkor vannak az ultratriatlonisták, akik még ennek a többszörösét, ötszörösét, tízszeresét csinálják. Ugye Szabó Zoli is az egyesületünk tagja, ő nem is tudom hányszoros, ötszöröset biztos megcsinált már. Tehát, hogy ezek számomra ilyen beláthatatlan távolságok.
2: Oké, de gyerekek, a végére se essen össze a tempó. Dominik, fele akkora tempóval jöttél a végén, mint az elején. Végig nyújtani, hosszan, annál volt a legszebb. Fiúk, szedjék össze magukat, szépen, hosszú tempóval, és nem mozog a fej.

0: friends.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
2: Teher alatt nő a pálma, tartja az ismert ókori latin mondás. És ezzel minden szentesi egyet is ért, rajta is van a város címerén, ami a lakosság szívós élni akarását, valamint az örökös megújulás szimbolizálja. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában a Kurca partjára látogatunk, és bár szentes nevének hallatán sokan talán Attila hun király egykori sátorvárosára, vagy a hungarikumnak számító szentesi paprikára asszociálnak, a helyi fürdőkomplexum, valamint az 1934-ben alapított vízilabdaklub legalább ennyire a térképre helyezte ezt a délalföldi középvárost. A férfi csapat több mint 50 éve megszakítás nélkül a legmagasabb osztályban, az OB1-ben szerepel, és az előző évezred végén komoly sikereket ért el, mind hazai, mind pedig nemzetközi porondon, akár a 81-es kegdöntőre, akár a 91-es bajnoki ezüstre gondolunk. Az igazi hírnevet mégis a 90-es évek legendás női csapata szerezte a klubnak, amikor 1993-ban első és máig egyetlen magyar női alakulatként felült Európa trónjára. A gárda magja alkotta a 94-es világbajnok válogatott gerincét, és zsinórban 7, összességében pedig 11 bajnoki elsőséggel örökre beírta magát a magyar vízilabdázás aranybetűs történelem könyvébe. A dr. Tóth Gyula vezetőedző, valamint a Stieber Mercedes fémjelezte, és a tragikusan korán elhunyt Sipos Edit vezette, a Siposikreket és a Tóth testvéreket, az ugyancsak ideje korán égi pályára lépett Vince Editet is magába foglaló csapatban, olyanok pólóztak, mint a megdöntő hőse, a kapus Huf Zsuzsanna, vagy Róna Széki Ildikó, Rafael Irén, Szamosi Csilla, Erdőháti Nagy Anett, Debreceni Beáta, Kádár Noémi, Pengő Ágnes, vagy Verbo Aliz. Az ő örökségük nyomában indulunk most el, házigazdánk pedig egy nem kisebb egykori center, a 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, BL-győztes és sokszoros magyar bajnok Kis Gábor, aki jelenleg a Szentesi Vízilabdaklub szakmai igazgatója. Tartsanak velem!

0: Ez tehát a sporthely, Szentesen vagyunk, itt ahol most megálltunk, az egészen pontosan a Sipos Edith szobra, és tényleg egy picit emlékezzünk 94 Róma világbajnokára, a 93-as szentesi meggyőztes csapat 10-szeres magyar bajnokára, tényleg hatalmas űrt hagyott, és hát a szentesi vízilabda azóta is ennek az emléknek tiszteleg, tehát ezt a terhet, vagy ezt az örökséget kell cipelnetek? Milyen így most a mai világban egy kisvárosi vidéki vízilabda klubot vezetni?
1: Hát először is örülök, hogy itt vagy, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon szép múltra tekint vissza amúgy a szentesi vízilabda, a női oldalon meg még extra teljesítményekre és nagyon nagy dolgokra, ott a férfi oldal is, hogyha visszatekintünk tényleg a nagy távolba, akkor ott is, hála Istennek, nagy olyan dolgok történnek, amire lehet büszke a Szentes városa. És igazából ezt lehet teherként is felfogni, attól függ, milyen nézőpont, meg honnan nézzük. Én azt gondolom, hogy az időszakokat és a korszakokat nem lehet összehasonlítani. Teljesen más körülmények vannak most, meg más körülmények voltak azokban az időszakokban, amikről most beszélünk, de én mindenféleképpen ezt pozitívként látom, tehát nagyon jó dolog, hogy ez van, ez a múlt, mint a nem lenne. Úgyhogy szerintem ez nem teher, hanem inkább büszkeség.
0: És ha már ugye a férfi sikereket említett, hogy komoly kek sikerek, nemzetközi kupában, magyar bajnokságban nagyon szép eredmények, ezt tudod inkább hasznosítani, bár ezt gyanítom, hogy ma már nem is irreleváns, de tényleg csak történelem, vagy a te saját játékos múltadat, hiszen azért ugye te is szép sikereket értél el, és nem csak Szentesen, hanem az országban nagyon sok helyen.
1: Hát igazság szerint a Szentes Vízilabda Klub múltjára szakmailag nem azokat a dolgokba kapaszkodom úgy bele, amikor irányítom szakmailag a klubot, hanem abban, amit én éltem át. Leginkább abban tudok ilyenkor hasonlatokat húzni, vagy esetleg döntéseknél támaszkodni olyan dolgokra, hogy voltam olyan szerencsés, hogy hosszú ideig játszottam klubokba, nem egy klubba játszottam le az életemet, hanem nagyon sok klub építkezésében, vagy több klub építkezésében része voltam, kezdve egy Egertől, ahol a nulláról építkezett egy klub, és végül magyar bajnok lett, vagy egy Szolnokról, ahol úgy szintén a bajnokság alsóházából indult el az építkezés, és végül a világ legjobb csapata lett. Sokszoros magyar bajnokként, meg BL győztes tapasztalattal azért ezeket úgy tudom továbbhozni. Meg olyanban is volt részem, mint a Vasasban, amikor például egy nagyon jó csapatba érkeztem meg, mint játékos, és ott hozni kellett a profi szinten elvártakat, és hála Istennek maximálisan sikerült ezeket teljesíteni, vagy helyjel közel maximálisan. Úgyhogy ezekre a tapasztalatokra szoktam amúgy támaszkodni, amikor valamit dönteni kell, vagy valamilyen úton el kell indulni. Nyilván nem csak döntéseken múlik az, hogy hova fog jutni egy klub, hanem nagyon sok múlik amúgy a környezeten, a lehetőségeken, és nyilván profi sportról beszélünk, ahol napi 6-8 óra munka van egy sportolónak, ezért nyilván van ennek egy anyagi oldala is, és azokban a klubokban, amikről most beszéltem, az építkezésben azért megvolt ez az oldala is, az egyik pillére az építkezésnek. Ez mindig más és más, tehát ezért nehéz ezt összehasonlítani. Itt a Szentesen is megvannak ezek a pillérek, de nyilván nem olyan nagyságrenddel, mint az előző említett kluboknál, úgyhogy vannak sajnos azok a helyzetek, amikor az anyagi lehetőségek meghúzzák a felső határt.
0: És ugye elvárásokról és eredményekről beszéltél, és erről már beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, hogy azért itt Szentesen mindenki is ért a vízilabdához, és elvárások talán a múlt miatt mindig is voltak, vannak, lesznek. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű ezeknek megfelelni, vagy mennyire reálisak egyáltalán az, hogy tényleg itt az egész város tudja pontosan, hogy mi a teendő, aztán amikor esetleg nem úgy alakul valami, akkor nyilván jön itt a kritika rendesen.
1: Hát nyilván, ez egy jó dolog amúgy, hogy Szentesen egy ilyen nagy múltja van a vízilabdának, és mivel egy majdnem 100 éves klubról beszélünk, azért ez egy tök jó dolog, hogy itt mindenki érintkezett a vízilabdával. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 emberből 7 biztos valamennyi ideig vízilabdázott. Valaki egy hétig, de valaki meg 20 évig, és nyilván aki egy hétig vízilabdázott, az is hasonlóképpen ért a vízilabdához, és ezt a szó pozitív oldaláról mondom, mind aki 20 évig. Szóval a kritika az van, hála Istennek pozitív is, de ugyanúgy ezzel együtt jár a negatív kritika is. Megfelelni, azt gondolom, hogy igyekszünk, nagyon-nagyon szeretnénk megfelelni, de azt is tudom, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, de igyekszünk ezt a klubot, és én, mint nem szentesi, igyekszem ezt a klubot szakmailag úgy irányítani, hogy tényleg erre büszke lehessen majd minden szentesi, és ahogy eddig is méltóan, amikor arról beszélünk, hogy Szentes, akkor mindig az első három mondatban előkerül az, hogy vízilabda, hogy ez ugyanígy legyen a jövőben is. De tény, hogy nem egyszerű a helyzet most jelen helyzetben.
0: Szentesen életérzés a vízilabda. Mennyire érzi Szentes városa magának ezt a csapatot? Milyen támogatást kaptok a várostól?
1: Hát igazság szerint ez egy nehéz helyzet. Nyilván nem tudjuk azokat a támogatásokat megkapni, ami ezt biztonságosá tudná tenni a klub működését. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell sajnálni minket, de tényként közlöm azért azt is, hogy gyakorlatilag sokszor a túlélés a cél. és hatalmas túlélősónak tartom amúgy az elmúlt éveknek az időszakait. Itt vannak az OB1-es csapatok. OB1-es csapatok azért kellenek egy klubhoz, és Szentesen azért kellenek, mert az OB1-es csapatok mutatnak egy irányt, egy olyan lehetőséget, egy kiugrási lehetőséget esetleg, és egy olyan környezetet, hogy a sportolók, akik az utánpótlásban nevelkednek, akikbe bővelkedünk női és férfi oldalon is, hála Istennek, az elmúlt években sok válogatott meghívó érkezett. Az OB1-es csapat ez egy olyan fontos része ennek az egésznek a működtetésének, hogy fiatalon kipróbálni magukat az OB1-be, elkezdenek hamarabb egy olyan környezetben lenni, aminek köszönhetően gyorsabb a fejlődésük, meg a tapasztalásuk, szinte kihagyhatatlan az OB1-es szereplés, és az ilyen magas szintű verseny kihívása ahhoz, hogy egy játékos jól tudjon sportolni, de az is tény, hogy az OB1-es csapatot fenntartani nehéz. Tehát, ahogy mondtam, profi játékosok napi 6-8 óra edzéssel, sajnos a csekket szeretetből nem tudják ők se befizetni. Nagyon lojális sportolóink vannak, és nagyon szeretnek itt lenni, de tény, hogy vannak azok a választási helyzetek, amikor az élete való, vagy 20 éves játékos azt építi, hogy majd hogy fog élni, és hogyha elvisz az életéből 30-35 évet a sport, akkor ezek komoly döntések. És ennek a fenntartása egyre nehezebb. Szponzorok keresésére, a szponzoroknak a beáramlása most a sportba az nagyon nehéz, ugyanúgy a városi oldalról is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben most extra szponzorációs lehetőségeket találni. Ebben mélyebben nem is szeretnék most így belemenni, mert sok minden függ sok mindentől, de jelen pillanatban azért azt látom, hogy mindig úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk meg azt az évet, meg maximum a következőt látjuk, de sokba kerül az OB1-es csapat, viszont ahogy mondtam, szükséges luxus, mert amennyiben nincsenek OB1-es csapataink, akkor azok az utánpótlás játékosok, akik hála Istennek nem kevesen vannak, hogy szeretnének jó vízilabdázók lenni, szeretnének válogatott játékosok lenni, vagy szeretnének egyszerűen tényleg a legmagasabb szinten vízilabdázni, azoknak a játékosoknak óriási szükségük van az OB1-es szereplésre.

0: És egyébként, ha már az edzésről beszéltünk, azért a háttérben már zajlik az edzés, és hát gyakorlatilag az utánpótlás és a felnőtt csapatok folyamatosan edzenek itt a létesítményben. De akkor, ha már a létesítmény, egy picit hozzuk ide a hallgatókat, kérlek, és ugye nekünk megvan az a luxus, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk ezt a fantasztikus strandot, egy nyitott komplexumot, ahol most már talán egy kicsit kisebb az élet, de ugye csúszdák, élményfürdők, termálvizes fürdők, és azért itt is van mellettünk egy úszómedence, illetve a háttérben az impozáns fedett medence. Kicsit segítsünk, kérlek, hogy mit látna a hallgató, hogyha most itt lenne velünk.
1: Hát igazság szerint nyáron amúgy ez az egész nagyon pezseg, most már így vége van a nyárnak, kifejezetten nyugodt a légkör, de például az üdülőközpont és a város, aki üzemelteti ezt a komplexumot, ez pedig nagyon jó dolog, mert rengeteg csapat nagyon szeret ide jönni, és azért, mert gyakorlatilag itt a háta mögött látható kis házakban tudnak vendégeskedni, egy köppenybe is papucsba átmennek az edzésre, és itt van a konditerem. Tehát minden adott, itt van a büfésor, tehát hogy maga a környezet és a hely, az tényleg egy fantasztikus és kivételes adottságokra rendelkező hely egy edzőtáborra vágyó csapatnak. És valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán még páratlan is, mert tényleg rengeteg csapat jár ide hozzánk. Úgyhogy ez köszönhető például az időközpontnak és a városnak, emellett meg köszönhető a vízilabda klubnak. Ez azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kézben jár, és az lenne a legfontosabb, és azt tartom fontosnak, hogy ezt így értékelje mind a két fél. Mert hogyha van egy ilyen szép komplexum, ami a város részéről egy nagyon nagy dolog, hogy ezt működtetés fenntartja, illetve a vízilabda klub oldaláról, meg a vízilabda múltjával való egész így teljes, mert ezek a csapatok meg azért is jönnek ide, mert velünk tudnak együtt dolgozni, meg amik a csapatainkat tudnak együtt edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik sem működik a másik nélkül.
0: És egy biztos, hogy tényleg ezt az egész életérzést, ezt az egész szentesi feelinget, magát a környezetet, talán egyetlen másik budapesti klub biztos, hogy nem, és talán még a Margit szigetnek sincs ilyen feelingje, mint itt most, hogyha körülnézünk, de egy biztos, hogy részben ezért is olyan a szentesi vízlabda múltja, amilyen.
1: Hát az biztos. Nyilván az a baj, hogy változtak az idők, de emlékszem én is, hogy még milyen volt itt a Sastorna Szentesen, és a Sastorna az egy ilyen jó vízilabdás esemény volt, aminek igazából a vízilabda volt a habatortán, de amúgy minden másról is szólt a kikapcsolódásról, és közben egy jó hobbi vízilabdáról, ami miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a múltat azért valamennyire meg kell tartani, mert még mai napig jönnek azok a középkorú, még talán fiatal sportok, akik Sastornán vehettek részt, és nem arról beszélnek sokszor, hogy emlékeztek, milyen mérkőzés játszottunk bent a utoljára, vagy milyen meccsünk volt bent a fedetbe, és mekkora hangulat volt, hanem hogy emlékeztek a Sastornára. És ezért nagyon fontos, ugye a Szentesnek van nagyon nagy múltja, és például OB2-es csapatot is felvonultat a Szentes, és igazából nekem ahhoz a csapathoz nincs sok közöm, viszont nagyon támogatom azt, hogy van még mindig egy olyan mag, akik ebben az időszakban nőhettek fel, és azért is szeretném azt, hogyha ahol lehet őket támogatjuk, mert mindig meg kell maradnia azoknak az embereknek, akiknek ilyen élményei vannak a szentesi üdülőközponttal és a szentesi körülményekkel kapcsolatban, akik majd tovább viszik ennek a hírét. Nem kell ahhoz mindenféleképpen vérprofi sportolónak lenni, az, hogy itt Szentesen még mindig vízilabdásnak érezze magát az ember.
0: Folytassuk a sporthelyünket, és egy picit beszélgessünk a strand életről, hogy a következő partner, amit mellettem ül, most már Brávik Fruzsina mondta, és ugye Fruzsi, te az egyik olyan szakember vagy most itt a szentesi vízlabda csapatnál, aki nem mondom, hogy nem szentesi kötődésű, de nem szentesi eredetű, és éppen azt mondtad el nekem az előbb, hogy téged pontosan az életérzés hozott vissza, ide jöttél játszani még annó egy évre, és akkor ez egy örök szerelem lett, és amikor lehetőséged adódott, itt vagy ismét edzőként, és melyik csapatokat is viszed pontosan?
2: A gyermeklány csapatnak vagyok most a vezető edzője, és egy ilyen A2-es csapatot hiszek még emellett ebben a szezonban.
0: Az 1990-es évek vége legendás volt Szentesen, a 2010-es évek, amikor te játszott, azért még akkor is más volt. Mennyiben más a mostani vízilabda, vagy ha már ugye gyerekekkel, fiatal hölgyekkel dolgozol, mennyire nehéz most egyáltalán a gyerekeket rávenni, vagy mennyire vannak tisztában, hogy milyen örökséget cipeltek, és hogy ennek valamilyen szinten megfelelnie. Könnyű most a gyerekekkel együtt dolgozni?
2: Az a tapasztalatom, most a 15. évemet kezdem utánpótlás edzőként, hogy sokkal nehezebb, tehát most átvette a hatalmat ugye a pedagógia. Tehát gyakorlatilag, ha most 100%-ba kéne meghatároznom, azt mondanám, hogy 70% a pedagógia, 30% a szakmai rész. Szerintem a kérdésedre visszautalva nem hiszem, hogy tisztában vannak vele, hogy mekkora terhet viszünk, vagy az örökséget vinnének ők tovább, és sokkal nehezebb most velük dolgozni, ez biztos.
0: Nem titok, most ugye kinnülünk, most még gyönyörűen süt az őszi nap, és egy hatalmas, hát nem akarok hazudni talán, hogy akármilyen falat ülünk itt kint, gyakorlatilag a strandon, a büféknél, és hát tényleg az ember körbenézés csak elképzeli azt, hogy itt milyen nyüzsgés tud lenni, és egyébként potyognak a gesztenyék, tehát gesztenyefáról beszélünk. Tehát maga az életérzés, ez téged megérintett, legalább ezt a mai gyerekek átérzik?
2: Szerencsére azokra a gyerekekre ez nem vonatkozik, mert mindig mondom nekik, hogy ők az én kis hétköznapi hőseim. És mindig kiemelem, hogy például az osztálytársaitok, na most biztos otthon valami képernyőt nyomogatnak, de legalább ebbe a 2-3 órába itt vagytok, és mégsem azt, és tényleg kis hétköznapi hősöknek hívom őket. Nagyokat szoktak ezen mosolyogni. Igen, ahogy mondtad, ez az életérzés, ez muszáj Sipos Editet idéznem. Óriási legenda, akár csak az én szemembe is, még dunaujvárosiként is voltam a csapattársa, és anyukának hívtuk, tehát gyakorlatilag mindenki nagyon felnézett rá, hogy a liget a szentesi uszoda, tehát az az igazi. És ez tényleg abszolút így gondolom, mint mondjuk úgy bevándorló szentesre, hogy mai gyerekek, ahogy kérdezted is, nem gondolom, hogy tudják, viszont ahogy elmegyünk és elutazunk, és másról más uszoda, akkor azért fogták feltenni a kérdést, hogy hát itt csak ez van, vagy itt csak egy uszoda, vagy egy medence van. Mert hogy megmondom őszintén, nekik az a normális, hogy itt termálmedence, ott termálmedence, tehát tele vagyunk a jobból, és ez nem olyan természetes. De a szentesi gyereknek addig az, amíg nem néz körül.
0: És ha már a kurcot mondtad, a szentesi gyerek, és főleg a szentesi kislányok, mi van itt egyébként, nem tudom, a vízben, vagy a levegőben, hogy azért az elmúlt 30 évet nézve a hölgyek, a lányok, a fiatal gyerekek, sokkal ügyesebbek a lányok, mint a fiúk. Tehát mi van itt a szentesi lányokban, és milyenek most a szentesi lányok?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag minden évben elmondhatjuk, hogy az országos gyerekserdülő ifjúsági korosztályokban első 4 helyzetben szinte kivétel nélkül minden évben ott tudunk lenni, ami óriási büszkeség, természetesen így a tehetséges nagyobb klubok elviszik a kislányokat, de hát ez a dolguk, örülünk, hogy kinevelünk ennyi tehetséget, és nem nagyon tudom a választ, megmondom őszintén, hogy vajon ez miért lehet, hogy a lányok ügyesebbek.
0: De azért most már csak nem egy emberöltót, ez így van, tehát lehet, hogy a genetikában is benne van, és tényleg, ahogy említetted is, Szentes mindig arra volt híres, hogy egy fantasztikus utánpótlás képzőközpont, tényleg a tehetségek kijönnek, és hát ez a cél valamilyen szinten minden vidéki kisklubnak, már ha nem megbántásként ezt a kisklubot mondhatom is, hogy kineveljenek olyan játékosokat, amelyektől a csapatok, a magyar csapatok, és nagy isten, majd a végén a magyar válogatott jobb lesz, már pedig azért a magyar vízilabda női szinten is és férfi szinten is ott van a világélvonalában nagyon régóta, és remélhetőleg még sokáig.
2: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségünk az lenne, hogyha tényleg a magyar válogatott felnőtt szintjében látnánk egy-két tehetséget. Várható is, és tényleg öröm látni a tévében Horváth Zsófi, Horváth Luca, most már Fradi, Eger nagy csapatokban játszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez még több 10 év múlva is így lesz.
0: Azt hiszem, van nagyon sok olyan név a magyar vízlabdában, ami nagyon jól cseng, szerintem a Zandt-Leitner az pontosan ilyen. Zandt-Leitner Krisztinával beszélgetek most már a felnőtt női csapat edzőivel. Akár a jelenkori vagy a bármikori eredményektől függetlenül azt hiszem, hogy a szentesi vízlabdát, a szentest és a vízlabdát együtt meghallja, akkor valószínűleg csettint és elismerően gondol. A szentesi vízlabdának részese lenni, azt hiszem, hogy ez számodra is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Igen, én már abban az időszakban jöttem először ide Szentesre, amikor toppon volt az egyesület, meg a női vízilabda, úgyhogy még inkább átérezhető volt az, ami most is, csak egy kicsit más helyzetben van most az egyesület. A tradíciók azok egyértelműen elvitathatatlanok. Amikor én itt játszott Tóth Gyula vezetésével, ugye bajnokcsapat volt, Becket nyertek, tehát mindenképpen ide jönni, játszani egy nagy kihívás volt, bárhol is játszottam az országba. Majd azért változott, átrendeződött a női vízilabda, új csapatok alakultak, és fokozatosan erősödött ez a női mezőny, amit úgy hát a 10-es évek közepéig Szentes tudott is tartani. Ami mindig is megmaradt, az az utánpótlás, és az, hogy a idejáró fiatalok, szerintem nincs olyan család, ahol nem ismerték meg az uszodát, akár lány vagy fiú vonalon, úgyhogy valamilyen szinten a városnak egy nagy-nagy büszkeség szövetsége ez az egyesület, és hát nyilván próbál lépést tartani azzal a kijelezett mezőnnyel, ami az egész országban van. A női vízilabdát tekintve egyre több csapat van, egyre több lány érzi úgy, hogy elkezdi ezt a sportágat, aminek nagyon örülünk. Viszont ugyanakkor találunk olyan nehézségeket, ami mondjuk más sportágakban is megvan, hogy tudjuk megtartani a gyerekeket a sportágban.
0: Örülök, hogy említetted azt a legendás csapatot, ugye 93-ban volt meg elsőként és eddig is egyedüléként női vízlabda csapatként beket nyert a szentesi vízlabda csapat, ugye 93-ban annak a meggyőzte csapatnak a magja alkotta a 94-es római világbajnoki címet szerző magyar csapat névsorát, és ugye hát sajnos azóta ketten is elmentek abból a legendás csapatból. Mennyire érzik most át, hogy gyakorlatilag ennek az örökségével kell együtt érnetek, hogy itt azért volt egy nagyon-nagyon legendás vízilabda csapat?
3: Nyilván teherként nem szeretném, hogy érezzék, mert ahogy említettem, annyira megváltozott a világ, és egyre több helyen érzik azt, hogy fontos a női vízilabda. A 90-es években pedig azért 6-8 csapat volt az országban. Nagyon hamar időbe kezdte el a csapatát szervezni a szentesi klub. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a férfi csapat is egy jól szervezett egységben volt, és a vezetőjük, dr. Túr Gyula látta ennek a lehetőségét. Így maga a létszám, az uszodai lehetőségek oda repítették, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el. A mostani viszony teljesen más. Én örülök annak, hogy az utánpótlásba föl tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal, és semmiképpen sem szeretném úgy érezni, hogy teher legyen, inkább az, hogy hova lehet eljutni, hogyha sok munkával és egy ilyen egységes játékkal, szervezettséggel tudunk megnyilvánulni hétről hétre.
0: És ugye, ha már említette, dr. Tóth Gyula, Gyula bácsi épp a napokban ünnepelte a születésnapját, ráadásul akkor annak a csapatnak talán a legnagyobb sztárja mindenkinek a szemében Stieber Mercedes volt, ugye, aki kétszeres világ és Európa bajnokként az egész világot bejárta. De a csapat nagy része akkor, és ha már említetted a szentesi utánpótlást, azért akkor szentesi fiatal vagy szentesi kötődésű fiatal volt, és úgy szerepeltek a válogatottban. Tehát tényleg a szentesi utánpótlás különösen lányvonalon, az mindig is az ország élvonalába tartozott.
3: Igen, így van. Merci akkor vendégjátékosként volt itt, de tényleg rajta kívül, egy-két játékoson kívül mindenki szentesi volt. Még a 10-es években, amikor itt edző voltam, akkor is sikerült eljutni a negyedik év végére, hogy azért 12 szentesi volt a csapatban, és ez egy örvendetes tény, mert gyakorlatilag úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb motiváció egy városért küzdeni, mint össze-vissza utazni a világba, és egy-egy év alatt kell megmutatni, hogy be is kell illeszkedni, jó is vagyok, odavaló vagyok, és egy bizonyos kötöttség az nem volt baj a sportágban, mert egy csapatépítés azért nem 10 hónap, hanem 2-3 év, hogy igazán egy magas színvonalú csapatot tudjunk összehozni, akik ennek a tagjai igenis átérzik, hogy miért küzdenek, és a város miért áll ki mögöttük.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Szentesen vagyunk, és mellettem pedig most már Somogyi Balázs a felnőtt férfi csapat edzője. Nem egy könnyű helyzetben érkeztél a csapathoz, és most nem is feltétlenül sikerült úgy a szezon kezdete, ahogy azt szerintem szerettétek volna, de hogy néz most ki a férfi vízilabda Szentesen, hiszen azért nagyon-nagyon régóta nagy hagyományai voltak, nálatok is a fiúvonalon voltak jelentős sikerek még a te idődben is, most azért egy picit nehezebb, vagy én ezt rosszul látom?
1: Teljesen igazad van ebben, sajnos ugyanúgy látjuk a helyzetet, hogy nagyon nehéz, és én már évek óta úgy látom, hogy ez a klub erőn felül teljesít, mind a férfi OB1-ben, vagy akár a nőiben, tehát hogy ebben a nagyon anyagias világban egy ilyen kisvárosnak, ami ráadásul nem is megyeszékhely, nagyon-nagyon nehéz ezek a mindennapjai, és ezért vagyok rettentő büszke az elmúlt évekre is, hogy sikerült mindig olyan csapatot kialakítani, attól függetlenül, hogy a dráguló világban a költségvetés nem nagyon sikerült ugye föntebb tornázni, pedig rengetegen dolgoztak ezért, és akik ebben részt vettek, vagy akik most is támogatják a klubot, azért nagyon nagy köszönet jár, de ennek ellenére azért minden évben sikerült egy szerethető hajtós csapatot összerakni, ami úgy tud játszani, hogy még mindig megvan az a szentesi feeling, úgymond, hogy idejönni senki nem szeret annyira, mert egy-egy bravúr minden évben benne volt, benne van, és remélem, hogy benne is lesz.
0: Általában azért a csapatok nem szeretnek Szentesre jönni vendégként. Nyilván a környezet maga az impozáns, hiszen még mindig itt ülünk a nyitott medencék mellett, illetve az élményfürdőben, a parkban, és hát tényleg visszaadhatatlan az a hangulat, ami azokat fogadja, akik ide jönnek, és ezt tapasztaltam, hogy igenis a magyar vízilabdán belül azért Szentesről, az aktuális eredményektől mindig is függetlenül mindenki szuperlatívuszokban és hatalmas nagy tisztelettel beszél.
1: Igen, ez abszolút jó érzés, és kapunk jó pár pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Eljutottunk az évek alatt oda, hogy szinte minden adott itt. Tehát, hogy egy helyen megvan nyitott medence, fedett medence, most már van egy rendes konditermünk is itt bent a úszoda területén belül. Nem véletlen jön ide jó pár csapat nyáron is edzőtáborozni, úgyhogy szerintem ez a komplexum úgymond abszolút ki tudja szolgálni egy első osztályú csapat, vagy akár több első osztályú csapat kívánságait is. És igen, nyilván a környezet, az a meglévő szurkolói bázis, akik minden hazai meccsre kilátogatnak és buzdítják a csapatot, az mindig egy különleges hangulatot teremt minden mérkőzésnek, akár legyen az akár utánpótlás mérkőzés is. Nyilván van egy anyagi része, ami sajnos az élsportnak megkerülhetetlen része, de emellett ott van az is, hogy egy jó példát teremtsünk most például a felnőtt csapatban azzal, hogy edz az a felnőtt csapat, minél több utánpótlás játékos lehetőséget kap, nem feltétlenül meccseken, de edzéseken, hogy a felnőtt csapattal edzenek, hogy igenis lássák a célt, és lássák azt, hogy hiába fejezik itt be a középiskolát, még akár mielőtt főiskolára vagy egyetemre mennének, akkor is még egy pár évig erősítsék a csapatunkat. Ugye ez a másik nagyon nehéz része itt, hogy nincs se főiskolánk, se egyetemünk, és hiába van tehetséges utánpótlás játékosunk, nagyon nehéz megtartani, mert edzőként én is abszolút támogatom azt, hogy nem lehet egy lábon állni, tehát nagyon fontos az élsport, de nagyon fontos mellette a tanulás is.
0: Mellettem most már Horváth Tamás, aki kapusként vált legendává itt Szentesen, és azért Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy vízilabda és kapus, akkor azért a konkurencia sosem volt kicsi, és azért legendás kaposaink voltak, vannak és remélhetőleg lesznek is. Ráadásul te most kapus edzőként is dolgozol, illetve a gyerekeket edzed. Mi volt könnyebb, a kapuban állni és mondjuk a bejövő labdákat hárítani, vagy a mai fiatalságnak átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztél az évek alatt?
2: Nagyon nehéz erre a válasz. Mindkettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Védeni mindig is nehéz volt, hiszen akkor az aranykorát érte a vízilabda, és tényleg világsztárok ellen játszhattunk. Átadni nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen az ember fejében van egy gondolat, hogy hogyan is kellene csinálni, de ezt rá kell applikálni a gyerekeknek az alkatára, stílusára, látva azt, hogy az izomzatuk milyen típusú, dinamikusabb, esetleg lassabb az izomzatuk, és azt szerint kell alakítani náluk a technikájukat.
0: Egyébként te személy szerint miért lettél kapus, vagy manapság hogy lesz valakiből kapus?
2: Az én időmben jó kérdés, az én gondolatom az volt, hogy azért, mert rosszul úsztam. Aztán lehet, hogy az edzőm egyébként látott valami mást bennem. Én a legelejétől kezdve a kapuba kerültem, valószínűleg jól mozoghattam, ezért nem is próbáltak ki máshol, úgyhogy én a pályafutásom legelejétől kezdve én kapus voltam. Most egy picit próbáljuk tudatosabbá tenni azt, hogy a kapus kiválasztás milyen szempontok alapján működjön. Nyilván itt alkati dolgokat nézünk, hogy hosszú végtagok legyenek, az izomzatát nézzük, a reflexeit nézzük, egyáltalán érzéke van-e, ha beáll a kapuba, a akkor, bár a technikája nem jó, mégis érzékeny nyúl a labdához, és az, hogy a labdától ne féljen, az egy alapkövetelmény.
0: Azt mondtad némi viccesen, mert úgy gondoltad, hogy te rosszul úszol, azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy igenis a mai gyerekek is kapus vagy nem kapus, itt azért nagyon-nagyon kemény melót tesznek bele ebbe a sportba a gyerekek.
2: Borzasztóan kemény munkát végeznek. Én is a gyerekcsapatnál vagyok, ők 12-es, 13-es születésű srácok, és ők minden nap délután itt vannak, heti kétszer szárazföldi edzésük is van, ma hajnalban reggel 6-kor edzettünk, vasárnaponként meccs van, borzasztó kemény munka van, és szinte napi szinten el kell, hogy mondjam nekik, hogy mit ér az a munka, amit ők letesznek az asztalra, mert azért valljuk meg a mai világban. Sajnos nem az a dicsőség, hogyha valaki hatalmas munkát tesz le az asztalra, hanem ha esetleg valamelyik telefonos játékon több pontja van, vagy magasabb szintre ér el. És ezeket a dolgokat tudatosítani kell a srácokba, hogy erre legyenek büszkék. Hogyha borzasztóan fáradt egy edzés után, akkor arra legyen büszke, mert akkor nagyon jól dolgozott, és bizony annak meg lesz a foganatja hosszú távon. A srácoknak, illetve a szülőknek is el szoktam mondani, hogy bár a vízilabdában, hogyha egy gyereket lehoznak vízilabdázni, akkor sokszor az a kívánalom, hogy olimpiai bajnok legyen belőle, hiszen egy sikersportágról van szó. De nem lehet ez a cél, hiszen ez egyrészt annyira távoli, hogy napi szinten küzdeni érte nem lehet, egyszerűen kifárad benne az ember. Lépésről lépésre kell haladni. Amikor lejönnek, akkor egész egyszerűen szeresse meg a közeget, érezze itt jól magát, a szülőnek legyen az a fejében, hogy jó helyen van, hogy egészséges gyerek lesz, barátokat szerez, hogy világot jár. Az, hogy valaki tovább is viszi, és OB1-be kerül, netán válogatott, és a válogatottan még el is ér valamit, és persze, hogyha valakinek nyitva áll az ajtó, akkor tolja tovább, és eljuthat az olimpia aranyére mégis.
0: Azt mondják, a név kötelez, és persze a hagyományok is. Márpedig a magyar, valamint a szentesi póló történelem bizony magasra tette a lécet az évtizedek során, de szerencsére a vízilabdában dolgozók mindent meg is tesznek azért, hogy a következő generációk is hasonló sikerek útjára léphessenek. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Szentesi Vízilabda Klubhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 4 perce 6 óra után járunk, október 13-a, és reméljük egy nagyon kellemes kedv veszi kezdetét ma, itt a Sportrádió Sportreggel adásában, ma reggel Szuper Leventével, szevasz Levi!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok
1: és
2: srácok!
1: És persze Erdei Márki is a kert,
3: jó reggelt, sziasztok, és Harsányi Levent, teljes helyen a felsorolás.
1: Köszönöm szépen, 06 30 55 55 6 05-ös az elérésünk, persze ide írhatok nekünk, örömmel várjuk és fogadjuk, mert hogy szerintem mindig ilyenkor reggel megemlítjük minőségi és mennyiségi üzeneteket kapunk, amit nagy szeretettel köszönjük. Hogy vagytok, urak, fiatalok?
3: Teljesen legények. Jól.
2: Köszönöm szépen. Képzeld el, én a szokásos, negyedéves, 36 órás böjtömet fogom éppen a mai reggelivel befejezni, úgyhogy...
1: Ja, befejezni?
2: Így van.
1: És akkor megérte?
2: Abszolút. Tehát ez minden negyed évben, minden évszak ez kezdetekkor.
1: Ez tisztító kúra, vagy mi?
2: Ilyesmi, igen. Inkább ilyen spirituális...
1: Egyébként, ha egy étkezést kihajtsz, most én is ebben vagyok, hogy úgy gondoltam, hogy a testem súlya tulajdonképpen aránytalan részbe lépett, és...
3: Az a vacsora.
1: És ezt a ugye? Halmaz... Hogy?
3: Vacsora, ugye? Mi? Vacsorát hagyod el?
1: Ja, igen, az lemaradt, mondtam. Hát, figyeljetek, az ebéd maradt ki mostanság.
3: Igen.
1: És picit még ráhúzom a vacsorát, ami azért egy ilyen nagyon radikális és drasztikus változást indít majd el. Ugye nagyon drasztikus, nem tudom, mert nem vagyok se vékony, se túlsúlyos, csak úgy éreztem, hogy kicsit már nehezebb. Az utolsó gombok már gondot jelentenek. De figyelj, és nem tudom, hogy lehet valahogy pótolni kell, és milyen érdekes egyébként az ember felépítése szerkezetileg, hogy a gyomor nagyon könnyen tágul, és nagyon könnyen szűkül össze, tehát hogy csak a szűkülést annyira az ember nem veszi jó néven.
3: Hát egy-két nap nehézség.
1: Mikor olyan ételek vannak, és én nem is tudom, hogy az élet értelmét össze kellene foglalni, minap kaptam egy meghívást, ugye én végzett cukrász is vagyok, és minden évben az év beiglije verseny, és szerintem 6 vagy 7 éve mindig meghívnak, és kaptam nagyon szép címeres, hímzett cukrászkabátot. Ott ülünk, kóstolunk és véleményezünk. Nyilván én nem képzelem a szakmát, de egyszerűen nem tudok egyszerűen, hogy mondjam, ételfogyasztást nélkül élni. Egyébként sem, mert nyilván az ember elhalálozna, de hogy a finom ételek jelenlét és kóstolás, az nekem ilyen, ha össze kellene foglalni az élet fontos részei, mivel állnak, akkor nekem az, hogy jókat enni, az szerintem alap. Nem tudom ki, hogy van ezzel.
3: Én elnézést, ha műveletlennek tűnök, de éppen milyen az év beiglije, milyen ízű a tavalyi év beiglije?
1: Nem vagy műveletlen, csak nem tudtál róla, nem. Több verzió van. Van klasszikus, amit mi fogyasztunk, és vannak ilyen extra történetek, ami azt jelenti, hogy ilyenek szoktak lenni. Például, hogy kókuszos meggyes, aztán pisztácia, nem tudom, magyaróval, aztán nuta. Az édes ízt meg kell tartani, tehát az édes ízvilág az maradjon. Mi a klasszik, mondja, hogy mákos, és persze nyilván diós vonalon, már ott is egy alaptétel, hogy most mazsola, vagy nem mazsola, ez is egyébként országokat vág ketté.
2: Kovászból, nem kovászból.
1: A tészta, a belgi tésztánk az, tehát az ugyanaz, az a nem tudsz.
3: Az a kézbolt, itt azt kipakolják, és akkor azt kell csak feltölteni.
1: Nem, de akkor ilyeneket nézze, hogy állag, aztán nyilván kinézett, vizualitás, aztán nyilván, hogy nem tudom, újítási tényező, hogy ki mihez mer nyúlni, de vannak egyébként külön évek, amikor mindig valami elviszi az irányt. Azt hiszem, tavaly volt a pisztácia, előszeretettel használnak például narancsot, meg nem tudom mit, tehát de igen, nagyon jó, és nagyon élvezik, tényleg kiváló cukrász dinasztiák tagjaival ülök ott egy asztalnál, és beszélgetünk, nevetünk, és persze kóstolunk, de és legelsőnél emlékszem, akkor az egy ellenbőjt volt, szerintem akkor aznap hisztam, hogy 2 kilót ott az asztalnál, azt hiszem, hogy 69 darab beiglit kóstoltunk.
3: Abból egy falat is necces.
1: Na most igen, és az elején az ember nagy lendülettel megy, hát ott most egy szelet beigli, és akkor mi van? Csak még van 68. És 68 szelet beiglit megenni. Most ott tartunk, hogy nyilván szelektáltuk három részre, vagy szelektálták a szervezők, és ott tartunk olyan helyzet, hogy azt mondja, hogy 3x3 fős kóstolócsapat van, és mindenki egy olyan 18-at, 20-at borkostól.
3: Az se kevés.
1: És abból egy falat.
2: Na hozd be a köztudatba azt, hogy olyan, mint a borkostól. Tehát megeszel egyet, és kiköpöd utána. Gyerekek,
1: nagyon szerencsések voltok, mert egyrészt meg kedvelek titeket, és már is mondom, mikor lesz, és utána behozok. Mit szólnátok egy ilyen hivatalos begli kostolás?
2: Na én ezt most már be is írom a naptáromba, erre felejtsük.
1: Itt van évbeg, de november 18.
2: Azt a mindenit. Ú, de jó.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy
3: 24-én,
1: az vagy nap? Az van, az egy szerdai nap. Hát azt követően eddig nem tudunk várni. Azt lehet esetleg, hogy majd megkérem a szervezőket, hogy lehet, hogy előtte egy ilyen kedden
3: előkóstolás.
1: Egyfajta előkóstolás, meg az egész évfajta beszélgetést kezdeményezünk. Ha úgy veszük, hogy ugyebár a gasztronómia sport, mert hogy vannak olimpiai bajnok szakácsok, akkor egy ilyen váratlan átkötésre.
3: Hát meg egy verseny, hogy kinek a legjobb az a begli abban az adott évben. Igen.
1: És egyébként az a baj, hogy erről beszélünk, hogy azért most elég hűvös van reggel, és október elejét írjuk, vagy közepét lassan, de azért te magunk közt azért abban gondoltatok, hogy nem tudom hány nap karácsonyig? 70, 80, valami ilyesmi.
2: A fiam mondja minden nap.
3: Igen?
2: De persze.
3: Számolja vissza a napokat?
2: Hogyne.
3: De már januártól, vagy még csak úgy mostanában kezdi?
2: Iskola kezdete óta.
1: Van egy kedves barátnőm, kollégális, aki minden nap kiteszi. Már csak minap láttam 80 valahány nap karácsonyig. Azóta nem láttam, hogy szólt volna. Lehet, tehát 80 nap körül vagyunk.
2: De ezt a böjtöt egyébként javaslom mindenkinek. Tehát ez 36 óra, nem nehéz, és tényleg azért
3: nagyon... Semmit nem eszel, csak kiszol vizet, vagy az hogy működik?
2: Vagy vizet, vagy májtisztító teát, vagy vesetisztító teát, tehát azért vannak különlegességek, amiket be lehet vinni, de javaslom, hogy ne úgy csináljátok, hogy én először az életembe.
1: De tudományosan csináld, vagy csak úgy?
2: Ráfogom, hogy tudományosan, mert ugye minden évszakot igyekszem ezzel kezdeni, de az első az egy május 1-én sikeredett, a családdal kimentünk egy majálisra, egyik oldalon egy lángosos, másik oldalon egy kürtös kalácsos, és jöttek a szagok, és nem volt olyan nagyon kellemes, de túléltem, és megoldottam.
1: Ha múltkor megkérdezte a kisem, apa, mi az élet értelme? Ez egyébként 0-30, 55, 55, 605. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ez egy szóban, de max 2-3-at már nem adunk, de akár lehet 3, de tényleg ne több. Max 3 szóban összegezni kéne. Mi az élet értelme? Akkor kíváncsi vagyok, hogy ki mire gondol. Köszönöm. Én biztos, hogy hát nem tudom, az étkezést beletenném.
3: A top 3-ban biztos, hogy ott van.
1: Tehát ilyen klasszikot, tehát nyilván a gyerekek meg ezek, szerintem ez alap, de most nem így gondolnám, mert teljesen egyértelmű, az emberek van gyerek, akar gyermeke, az életértelme, vagy az ő tanítása és a többi, tehát hogy ezek szerintem nagyon alap gondolatok, de hogyha azt mondod, hogy itt voltam ezen a földön, ezen a bolygón, komoly dolgokkal kezdünk 6 órakor, akkor és már annád le a menetlevelet a végén fönt, reméljük mindenki fölkerül a mennybe, és mennél, na akkor kérném nem a személyt, meg a Cipedet kérik, hanem akkor adja le, hogy na, háromszót írja le, hogy mi volt ott lenn, mert tudod, aki fönt van, az elvileg már volt itt, de mindenki másképp gondolkodik. Hagyok időt egyébként, én biztos, hogy az étkezésbe letenném. Tehát jókat enni és inni.
2: Jókat aludni.
1: Nálam nagyon ott van, de akkor már lassan kezdünk átmenni macskával. Ugye, tehát,
3: igen. Akkor lassan macskával. És a harmadikat én nem merem bemondani, hogy van macska.
1: nyilván, hogy az, hát ahogy mi is megszülettünk, a ruha nélküli állapot, két ember közt, szerintem ezt is nagyon sokan oda tennék.
2: Hát akkor meg is vagyunk, nem?
1: De gondoltok, igen, mert a minap még beszélgettünk valakivel, és nem is tudom, hogy be kell menni a munkahelyre, mert milyen fontos, és hogy a munka és a közösség van, azt értem. De mondom, egy olyan embert sem tudok, vagy nem is ismerek, és nem hallottam erről, hogy valaki sajnos az utolsó pillanatait éli itt a földön, és felsziszen az ágyában, a halálos ágyában. Többet kellett volna bent lenni a munkahelyemen, ilyet még nem hallottam, szóval nem gondolnám. A jókat enni, inni, az igen, nagyon sokan szoktak ilyen utazás jellegű történetekben menni. Szerintem én úgy érzem, hogy az lehet az életértelme, ami feltölt. Tehát egy ilyen akkumulálja a tested, meg a szellemed, meg a lelked, minden, hogy jó. Én egyszer ezt a Mississippi-nél éreztem, amikor sétáltam egyet, hogy New Orleansban, és mentem, vég a francia negyed. Soraiban azon túl, hogy négyszer akartak kirabolni, az egy dolog, de leértem a Mississippi-re, és ott az a régi klasszikus oldallapátos hajó, tudjátok. És akkor éreztem, voltak ilyen megérkezések, akkor éreztem, hogy itt álltam, itt vettem egy nagy levegőt, így fújtam egyet, és hát megérte megszületni. Ez a legjobb feltétel, igen. Miért érdemes megszületni? kíváncsiak a hallgatók szempontjából. Na, úgyhogy ami gondolkodik mindenki 0-30-55-55-65, egy picit ugorjunk bele a tegnapi történések medencébe, ahol hát gyerekek, én nem is tudom, hogy ki és hogy alakította úgy az életet. A közösségi felületeken meg is jelentettem egy-két gondolatot, melyek a tegnapi labdarúgó mérkőzés eredményekről, és ha azt mondom már, hogy furcsaság, az úgy jó, az úgy azzal még nem
3: azt sejtem, hogy semmit. A BVSZ és a Rokser meccsre célozgat.
1: De nem, de mehetünk, tehát kezdhetjük Angliától is, csak hogy mégis megnézzük, hogy mik történtek. Ugye tegnap...
3: A Coventry Newcastle 4-1.
1: Igen, ugye a Coventry, igen, verte azt a Newcastle-t, azért Newcastle soraiból tudunk nagyon-nagyon kiváló európai és világhírű játékosokat, ugye?
3: Hogy csak nagyon gyenge idén. Nagyon gyenge idén.
1: Értem, de a Coventry tavaly MB2 volt.
3: Hát igen.
1: És 4-1-re megverni a Newcastle-t egy Coventry-nek.
3: De rögtön, Nottinghamben nyertek, és így lett meg az első 6 pontjuk, tehát lehet, hogy kezdenek most feljönni.
1: Az most, de hogy önmagában... Ez
3: nekik most jó a sorsolás. Mennek a Tottenhamhez, aztán a Fulhamet fogadják.
1: Igen, aztán Olaszországot azt tulajdonképpen is engedhetjük, de nem kell, mert az Atalanta megverte ugye a Velencét, és aztán pedig a Torino, az Udinézét, az is egy kisebb, de nem annyira meglepetés. Ugye mindig azt mondják, hogy ha van ilyen, hogy előre megbeszélt eredmény, és én szerintem higgyük azt, hogy van. Most nyilván már nem akarom mondani a Szeged legutóbbi mérkőzését, ugye?
3: Én ott voltam, nagyon jó volt.
1: A fél idő döntetlent és a végeredmény döntetlent. Nyilván
3: és hogy szívhatta az a fogát, aki a Győr meccsen ugyanezt tette. Na mindegy, erre majd visszatérünk.
1: Igen, ugye, és akkor erre jött a Levante és a Sevilla, ahol a Sevilla ráadásul 10 emberrel fejezte be.
3: De azt láttad, hogy 90. percben még mennyi volt az állás éppen?
1: 90.
3: Hát, igen, ugye, még 89. legvégén.
1: 2-1 vezetett még a Sevilla.
3: És onnan lett 3-3.
1: Én a Sevillára tettem volna, ha így jöttünk. Na csak itt is egy 3-3. Igen. Aztán, és akkor nem is tudom, hogy érdemes-e elmenni, de talán érdemes megnézni, mi történt a magyar MB2-ben, ahol is ugye az utolsó fogadta az addigi elsőt. Tehát a BVST csapata, ráadásul én zuglói vagyok, tehát a BVST-t kedvelem, szeretem, kedveltem és szerettem, és a Soroksárra játszott. Nem azt mondom, hogy országos Soroksár, de hogy én ezeket gyerekek nem tudom, valaki ezt megmagyarázza nekem, én örömmel fogadom, hogy lehet az, hogy az első rommá 5-2-re, rommá veri az utolsó az első.
3: Egy meccsen bármi megtörtént.
1: Mindig ezt mondjam.
2: Hát most ne kössünk bele, akkor Alcarazba is beleköthetnénk, nem? Az Izubergs elleni veresége kapcsán.
1: Az tegnap volt az is?
2: Igen. Tehát.
1: Gyokovicsot is valaki, azt hiszem, nem?
2: Hát Gyokovics múlt héten tornát nyert, ugye egy 500-ast, aztán már másnap kellett játszania, ott meg már annyira nem bírta a gyűrődést.
1: Oké, de talán, nem tudom, nem akarom kötni az ebbet a karhoz, de talán teniszben, nem tudom, ki mondta, nem meg kell róla, hogy az első 50-ben szereplő játékos igazából bármikor megtöverne a másikat. Tehát ott az nem egy... A bármikor az azt jelenti, hogy ott az egy sokkal könnyebben és nagyobb számban százalékban előforduló eredmény, hogy a 27. megveri az elsőt. De egy bajnokságban az utolsó 5-2, tehát rommá volt 4, nem tudom, 4-1. Rommá veri az elsőt, élek a gyanúperre, hogy valakik most nagyon...
3: Hát a BVSC-nek ezelőtt a meccs előtt 7 meccsen 4 gólja volt, most kitettem, egy meccsen.
1: Kitettem, most egy, igen, tehát 7 meccs alatt lőtt egy csapat 4-et, hanem egy meccsen 5-öt az elsőnek. Hagyok időt az egészet átgondolni.
2: Elhetetlenek vagytok, hát mennyi gól született a tegnapi nap?
3: Igen,
2: 5 gól, Sevilla...
1: Az
2: olaszoknál is csomó gól született a tegnapi játéknap.
1: Igen. És én ennek ellenére volt két a meccsal, úgy gondoltam, mi barátaim a beszélgetve tippelget, hogy mi legyen. Két meccset emeltem ki, úgy mind a kettő lő gólt. Az egyik az indiai, ott 1-0 lett, a másik pedig nem tudom, ott a dán, ott azt hiszem 3-0. A 20 meccsből.
3: A mai BL meccsben majd segítünk.
1: Így barátilag se tippelgetünk, nem, hogy más szinten. Na nézzük, hogy mit, ha valaki tudja a megfejtést, akkor várjuk, örömmel köszönjük. Na nézzük, emberséget hiányolta egy osztrák kerékpáros, akinél édesanyja halála után néhány órával végeztek dopingvizsgálatot. Valentina Cavallar 2024 óta profi bringás.
3: Hát nekem nincs ilyenkor... előttem, hogy a vada ellenőrei azt nézegetik így napközben.
1: Születésnapra.
3: Igen, kinek, hogy kinek halt meg.
1: Én ezt egyszerűen nem gondolnám, ez függetlenül. Inkább az lehetett a gond, hogy leadott egy olyan mintát, amiben volt 4 elefánt és 6 orszarvú. Na, elegendő, serkentő.
3: És kiderült, hogy terhes. Tehát itt ezért, ja, nem, mert hölgy, akkor bocsánat, azt hiszem, hogy úrról van szó, mert Valentina. Hát ez is próbált megért, ez besült ez a poén.
1: De úgy sem rossz, hogyha itt tudod meg. Hogy tudod meg egyiket? Tekintetre is nyithatnánk egy erős irányt, hogy ki hogy tudta meg, hogy anya vagy apa lesz. Alika nem, mert már a harmadik fordulóban megszületett a Shanghai ATP 1000-es tenisztorna. Legnagyobb meglepetés, ezt mondta Levi az előbb. A világon is a 39. helyén, ezek a másik Levi mondta, álló Zizou Bergs 7-5-7-6-ra legyezte a verseny második kiemeltjét, Carlos Alcarazt. Hát mondom, az első 50-ben igazából bárki megvered bárkit.
3: Nem ismerem ezt a Zizut, de ő ezek szerint, hogy ez a 7-5-7-6, ez azt jelenti, hogy...
1: Zidane másik
3: fia. Úgy igen, de hogy ő azért elég jó szervál, nem? Tehát ez a 7-5-7, ez tipikusan ebből, az, hogy egyszer kell elvennie.
1: Ebből nem tudjuk.
2: Egyébként nem annyira extra neki a szervája. Alcaraz nyilatkozatát hallgattam a mérkőzés után, és ő nem találta igazából az ellenszerét, és főleg az adogatásoknál mondta, hogy nagyon rossz pozíciókat vett föl, mert egyszerűen nem tudta olvasni ezeket a szervákat, és hát el is ment ezen. Tehát 2 set, az gyorsan vége van.
1: A gyerekek, olyan nagy játékosok, mert annyit játszanak, hogy ott simán előfordult, tehát én nem gondolom.
2: Hát elmondta Djokovicnak a példáját, tehát nagyon jól játszott a múlt heti versenyen, ugye ez egy 500-as torna volt, azt bravúrosan megnyerte, Zverevet is verte, tehát hogy... Hát,
1: nyilván talán pontgyűjtő akció,
2: meg egy kicsit rövidebb azért, mint egy 1000-es verseny. Tehát egy 1000-es verseny már majdnem 2 hetes, tehát másfél hét simán. Egy 500-ason kevesebb meccset kell nyerned, meg talán nem is olyan sűrű a mezőny, de hát attól függetlenül Zverevet kellett vernie, úgyhogy az elég jó volt. Aztán a következő tornán, az 1000-es versenyen meg már az első körben búcsúzott.
1: És az milyen régen, még Temesvári Andi mondta nekem, hogy ugye úgy indulsz, és úgy foglalsz be helyeket egész évre szinte előre, mert ezek a versenyek ugye fix időpontban vannak, hogy nem tudod, hogy odaérsz a másikra, mert lehet, hogy itt kiesel a második napon, de lehet, hogy nem, és akkor épp beesel a másikba, mert végigmész és a döntőt kell játszani. Szóval,
3: ezért jár valami nevezési, nem tudom, ami lemondási díj, amit ki kell fizetni a versenyzőnek, ilyesmi van esetleg.
1: Ha nem ér oda a másikra, azt hiszem, nem tudom. Megoldják ezt már, ez olyan belső kör, gyerekek, csak a Levi tudná megmondani, de
2: én nem akarom.
1: Nem mondja el nekünk. Na, és akkor nézzük, hogy személyes indítatás és tartalmú érdekességet szeretnénk itt mindenki számára elmondani. Erdély Krisztiánhoz került a horgony. Így ez nekem nagyon fura. Neked mond ez valamit, Levi?
3: Horgász.
1: Horgász?
2: Nem nagyon, de etekedve várom.
3: Ha megpróbálok, nem, hát az Újpest játszott a hétvégén, ő védett a Dab ellen, és az első shutout megvan az évben, vagyis először, hogy nem kapott gólt, úgyhogy 8-0-ra nyert az Újpest, és ez alapján őt választották meg a csapattársak a legjobbnak, és ő kapta az úgynevezett horgonyt, amit ilyenkor az újpesti öltözőben kiosztanak.
1: Ja, de és milyen fura, hogy ugyanaz a neve.
3: Igen, ismerős.
2: Kapura lövési arányról tudunk valamit?
3: 22-t védett. Ugye egész sokat lőtt a Dabahoz képest, amennyit szokott.
2: Amennyit szokott,
3: 55-22, igen. 55-22, úgyhogy emlékszem.
2: Szomorú történet egyébként, ami Dunaújvárosban
3: hát van. Hát nagyon.
1: És mi a történet?
3: Hát, hogy elment a pénz, innentől kezdve az a csapat, amely 10 éve még Molligát nyert, nem? Nagyjából.
1: Nincs támogatás?
3: Hát semmi.
1: Ja,
3: hát a csarnokot alig tudták befejezni, vagy olyan állapotba hozni, hogy egyáltalán el tudjanak indulni az Erste Ligában, tehát azért óriási problémák vannak a Dunaújvárosban, és hát mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a tabelán talán 0 ponttal állnak, vagy 1 pontjuk van, nem is tudom most hirtelen. De hát
2: pontot szereztek egyből az első fordulóban.
3: Az egyben a BL ellen, igen, a hosszabbítás után 2-1 a BL-nek,
2: igen.
3: Igen, az az egy. És a Fehának is most már van egy a hétvége után, tehát nagyon szoros a tabella hátsó fele.
2: Hát ugye itt most két tradicionális klubról beszélünk, tehát értem, hogy a Fehának ugye a második csapatáról van szó.
3: Nincsenek most rossz nevek abban a Fehában egyébként szerintem.
2: De hát rengeteg a sérült is, igen. Sokan játszanak föl az ICHL-es csapatba, de hát azért, hogy is mondjam finoman, hogy a Fejér megyei rangadóknak már nem az a presztízse, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt, és ez nagyon szomorú.
3: Nagyon nem, igen. És hát de hát ha már így elmondtuk, hogy feljátszanak többen, akkor meg a Fehérvár a címvédővel az ICHL-ben, az osztrák bázisú bajnokságban, ott meg hát majdnem meglepetést okozott, mert ugye 0-2-ről visszajöttek a Grácz ellen, 2-2, aztán nem tudom, Levi, mit hallottál arról a meccsről, de hogy fogalmazzak szépen, el is mondtam a közvetítésben, hogy azért a bírók éreztették, hogy az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban vagyunk.
4: Hazai pályán?
3: Hát elég erősen. Tehát elég erősen, és szerintem akkor lehető legfinomabb voltam. Úgyhogy igen, ott hosszabbítás után végül a Grác elvitte a plusz egy pontot.
1: Ezekkel a jó hírekkel kívánunk mindenkinek nagyon szép reggelt. Egyébként nagyon sajnálatos, több más helyről is lehet hallani, hogy a sportban is átalakulások vannak, voltak, meg lesznek. Mondtad, egyébként ez egy ilyen hát mindig egy örök változó, de azért nagyon jó lenne szerintem a magyar sportnak egy erős stabilitás, hogyha ez maradna. Na, már a stabilitás. Szóval akkor... Kíváncsiak vagyunk, hogy a mi hallgatóink hogy gondolják, mi az élet értelme szerintetek. Most hagyjunk időt, iszunk mi se kávét, átgondoljuk, hogy mi lehet az a két-három szóban megfogalmazott történet. Nem is nem bakancslistát várunk, hanem hogy szerintetek miért érdemes élni. Szerintem ahogy az ember kicsit, hogy mondjam, korosabb lesz, szerintem azért ezek folyamatosan változó gondolatok, de szerintem ahogy az ember, nem tudom, igen, idősebb lesz, úgy egyre szerintem egyszerűbb vagy föltöz ragadottabb lesz, és úgy gondolkodik. De kíváncsian várjuk tényleg 0-30, 55, 55, 6, 0-5. Szerintetek mi az élet értelme? 5 perc van lesz, fél hét hamarosan folytatjuk. Beszélgetünk majd ökölvívásról. Jön Leo, az Elpap István kollégánk, barátunk, aki a pap Cupról beszélget. Aztán majd Marosán Gyurit is hívjuk, hát persze. Utkor meglátogattam őt a lakhelyén, nem mondtam nektek?
3: Igen, Batonyán.
1: Közelben volt, igen, egy fellépés, egy rendezvény, és visszafelé hihetetlen jó fej. Ő is, anyuka is olyan karával.
3: És az igaz, hogy tényleg ott a kastély bejáratánál a több őr, meg olyan fegyveres őrök ott állnak?
1: Hát, nem is az ott a baj, majd elmondom, hanem, hogy megérkeztünk, és nem engedték le a hidat, és ott ugye a vizes árkon nem tudtunk átugrani. De ezt majd elmondja Gyuri.
2: Hogy ez miért volt így?
1: Így van. Aztán Újvári Mátét is hívjuk, és aztán pedig CR7, ha tudnám, hogy ez mit jelent, megint nem bírt magával, és nagyot mondott. Úgyhogy,
3: nem szokott pedig, ez furcsa.
1: Majd erről is beszélünk. Jó, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, 5 perc van, ez fél hét, mindjárt folytatjuk.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
2: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen, Labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben, csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A vártnál nagyobb gazdasági növekedésre számít hazánkban az IMF. Hamarosan közzéteszi a kormány a jövő évi költségvetés tervezetét. Napos gomoly felhős időnk lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a vállalkozóknak és a fiataloknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőség teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál végeztek a tisztítási munkával. A külső sáv így újra járható. A több kilométeres torlódás feloszlóban van. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható.
4: Időjárás.
3: A pára és kötfoltok felosztásra után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon meg is erősödhet. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4-9 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Elveszítette veretlenségét a Soroksár a labdarúgó MB2-ben, ma 9 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája. Szoboszlai Dominika Linz elleni BL meccsről is hiányozhat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: A labdarúgó MB2 9. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén az Éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők, a zuglóiak pedig győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. A BVSC támadója Farkas Balázs kétszer is betalált a soroksáriak kapujába, a játékost Cingerkocka Henrietta kérdezte.
6: Szerencsére minden ült, nem sok helyzetet hagytunk ki, nagyon jó százalékkal tudtuk beütni a kontratámadásainkat, illetve a helyzeteinket, és kiszakadt az a gát, ami a csapatban idáig benne volt, a sikertelenségek után szerencsére kicsit felszabadultabban tudtunk játszani.
7: Te kezdted és te zártad a gólgyártást. Szereztél már térdel, testtel milyen fontos találatot?
6: Megmondom őszintén nem. Nagyon örültem neki, sok munka volt a héten mögöttünk, és szerencsére ez kifizetődött. Tudatos elemeket alkalmaztunk a mérkőzésen, kontratámadásokban, illetve a szélső játékokban. Az első gólnál a hosszú jól érkeztem, az viszont tényleg a szerencse kérdése volt, hogy a combomra pattant a labda és onnan befele pattant. A második gólnál pedig szintén azért a fortuna velem volt, hiszen ahogy próbáltam elhúzni a kapus mellett a labdát, visszapattant rám onnan a kapufára, és aztán sikerült bepofoznom az üres kapura ballal. Most szerencse is velem volt, ezért dolgozunk, hogy ez átforduljon. A mérkőzés előtt is ezt beszéltük, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jót játszunk. Egy nagyon jó ellenfél jött hozzánk, nagyon jó pálya, esti mérkőzés, minden adott volt ahhoz, hogy mindent kitegyünk a pályára. Mindenki felszabadultan, önfeledten tudott játszani.
7: Játékban mi kellett ahhoz, hogy azért első csapatként verjetek meg a szezonban a Soroksárt.
6: A kompaktság, az, hogy csapatként együtt tudjunk mozogni, védekezni, kisegíteni egymást, csomószor volt, hogy elcsúsztunk, de aztán ott volt mögöttünk egy társ, aki gyönyörűen kisegített minket, és szerelésekkel hozzátettük a magunkét hátul is és elől is. Az volt a sikerünknek a kulcsa, hogy egységesen csapatként tudtunk működni a pályán is, illetve a kispadon is, és ez meghozta az eredményét.
7: Folytatásra pedig helyre billentheti ez a győzelem az önbizalmat?
6: Nagyon reméljük, hogy ez egy kezdőlökést ad nekünk a szezon további részére, hiszen beragadtunk az elején, nem úgy jöttek az eredmények, ahogy elterveztük, hisz voltak olyan mérkőzések, ahol talán jobban nekünk állt az ászló. Ez akkor a löketet kell adjon a folytatásra, hogy felpörögjünk és gyűjtsük továbbra is a pontokat, mert nagyon kielezett a verseny.
5: A BVSC játékosa Farkas Balázs után hallgassák a Soroksár támadóját, Kálnoki Kis Zsombort, aki csapata második gólját szerezte, és szintén Cingerkocka Henriettának nyilatkozott.
7: A veretlenség az megszakadt. Mit gondolsz, mi működött játékban kevésbé?
8: Sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztük, megszakadt ez a jó szériánk. Azt éreztem, hogy mezőnyben nagyon sokat birtokoltuk a labdát, de nem sikerült igazán megtalálni azt, amivel tudnánk veszélyesek lenni a támadó harmadban. Ők jól védekeztek zártan, és sikeresen megkontráztak minket, aztán nem sikerült veszélyesek lennünk.
7: Pedig a Tiszakécske ellen egyébként hátrányból pontot szereztetek. Miért nem jött szerinted ez a feltámadás?
8: A csapatra jellemző, hogy bármilyen szituációban fel tudunk állni, próbálkoztunk. Mindenki kitett magáért, de nem úgy jött, ahogy terveztük, ahogy gyakoroltuk. Van ilyen sajnos, de koncentrálunk a vasárnapra.
7: A gólodra azért térjünk ki, az égre néztél, mire gondoltál?
8: Megtört egy széria, én rúgtam gólt, Soroksárban az első gólom, amit bajnokságon kupamán rúgtam. Abból szempontból nagyon boldog vagyok, de sajnos csak ez maradt boldogságra.
7: A nemrég a labdarúgástól visszavonult bátyád, vagy éppen édesapád, aki a helyszínen tekintette meg ezt a mérkőzést, csettintene, vagy mit szól majd hozzá?
8: Biztos tetszett nekik a találata, majd biztos kapok pár szép szót. Igen, bátyám visszavonult, egy gyönyörű karrier után példaképem lesz volt mindig is, neki meg csak további szép életet kívánok, és ott veszek vele mindig.
5: A Soroksár játékosát, Kálnoki Kis Zsombort hallották. Szalai Gábor a Maritimo színeiben 30 méterről lőtt bombagolt a Porto ellen a portugál labdarúgó bajnokság hétvégi 8. fordulójában, amivel csapata 1-0-ra vezetett, de a címvédő fordított, és végül 2-1-re megnyerte a találkozót. A Ferencvárosból kölcsönben szereplő védővel Szabó Bence beszélgetett.
9: Támadó sikerült gólt szereznem, ami nem biztos, hogy jellemző rám, de azért edzésen szoktam próbálkozni támadóról is, de nem ebből szoktam gólt szerezni. Természetesen hatalmas élmény volt egy ilyen csapatnak, ilyen kaliberű kapusnak gólt szerezni támadóról, viszont sajnos nem sikerült pontot szereznünk.
10: És önmagában milyen volt ez a rangadó a Porto ellen, mert azért ilyen nagy csapat ellen ritkán játszik magyar játékos?
9: Hatalmas élmény volt, próbáltam kielvezni minden percet, szerencsére ugye jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk. Én úgy éreztem, hogy partiban vagyunk, jól játszottunk, teltház előtt fogadtuk őket, csak pozitívat tudok mondani, de még mindig azt kell, hogy mondjam mindjárt, hogy a végén sajnos a kapott gól miatt nem tudtunk bravúrt vagy csodát tenni.
10: Egyébként Portugáliában megtaláltad a helyedet? Mert ez most már egymás után a második olyan mérkőzés, amin kezdőként kaptál lehetőséget, végig tudtál játszani. Ezek szerint akkor a beilleszkedés most már lezajlott?
9: Igen, természetesen kellett egy kis idő a beilleszkedéshez. Későn csatlakoztam a kerethez, mert majdnem elkezdődött a bajnokság, meg volt a kialakult kezdő, amin a vezetőedző nem is változtatott, egy-két helyen maximum, de most úgy érzem, hogy sikerült lépnem egyet feljebb. Bizalom is van felém. Most a válogatott szünet jó időszak volt arra, hogy több edzőmérkőzést is játszottunk, végigjátszottam szerencsére az összes mérkőzést azokon. Úgy érzem, hogy most elindult az itteni dolog is.
10: És akkor ilyen környezetben gondolom könnyebb formába is lendülni.
9: Igen, abszolút. Szerintem minden játékosnak fontos az, hogy nem csak ami a pályán van, az befolyásolja a teljesítményét, hanem a pályán kívül is a csapattársak, a légkör, hogy érzi magát az adott városban is. Ezek is hozzájárulnak természetesen.
10: A Ferencvárosnak a kölcsönjátékosaként szerepelsz Portugáliában. Első körben gondolom ebben az egyébben gondolkodsz. Milyen céljaid vannak, illetve a klubnak milyen céljai vannak, mert ugye ez egy olyan egyesület, amely a másodosztályból jutott fel, de ennek ellenére azért nem áll olyan rosszul a tabellán.
9: Egy szezont vagyok itt jelenleg kölcsönben, ebből szeretném kihozni a maximumot személy szerint. A klub céljai egyelőre a bennmaradás. Egyébként először esett ki egy pár éve a másodosztályba a klub, tehát egy nagyobb múltú klub, van történelme. Első osztályba való a csapat, de ugye volt egy kis probléma a klub körében. Talán ugye kiestek sajnos a másodosztályba, de sikerült feljutni, de egyértelmű az a cél, hogy bennmaradjon a csapat az első osztályban, de én úgy érzem, hogy ez sikerülni fog.
10: És ami még fontos lehet, ugye nyilván a válogatott, mert ugye te is azért szerepeltél már a magyar válogatottban, egy hónap múlva lesz két mérkőzés. Gondolom adott esetben, hogyha már te ott Portugáliában egy kezdőjátékosnak számítasz, akkor a válogatott meghívóval is gondolom számolhatsz olyan tekintetben, hogy azért oda kerülnél minél hamarabb.
9: Én nem úgy fogalmaznék, hogy számolnék vele. Nagyon örülnék, megtiszteltetés bármelyik játékosnak, hogyha meghívják a válogatottban, de nyilván ezt majd az idő eldönti.
5: Szalai Gábort hallották. A Nemzeti Sportrádió vendége volt Fórián Zsolt, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzési központjának vezetője, aki Szabó Szilviának egyebek mellett a hazai edzőképzés feladatairól, valamint az utánpótlás nevelő szakemberek helyzetéről beszélt.
11: Lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. Ez nagyon nagy eredmény. Most a német Anti vagy előtte a Garazoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21 vagy a Szélesi Zoli, nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosokat, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A-válogatottba tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat. És ezért az U21 az ugyanúgy egy második csapat, 90 játékos van fent az A-keretben, aki egyébként lehetne U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők lehet, hogy megköveznek egy páran, ezért én azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni. Vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél azzal. Én nálam nem az az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál. A munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésbe, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésbe, és vagy munka után jött az edző, ez azért már elég régóta elmúlt, és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy 4 óra alatt én letudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogy ha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkozik, és megtalálja ezeket az edzőket, láss Babó Levente például, vagy a Borbé Balázs, akkor be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Hozzáteszem, hogy nyilván ezen a terület is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző.
5: Fórián Zsoltot, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzési központjának vezetőjét hallották. Ma a második fordulóval folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, amelyben a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Barcelonát, a Leipzig soraiban a magyar válogatott Vili Orbánnal, a PSV Eindhovent, Gulácsi Péter csapata, a Villarreal pedig a Nápolit fogadja. Az Arsenalhoz a Lille, az Atletico Madridhoz a Manchester United, az Internacionálehoz a Bruges, a Vikinghez a Bayern München látogat. Valószínűleg kihagyja a Liverpool holnapi Linz elleni idegenbeli bajnokok ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya izomsérülés miatt nem volt a keretben a vasárnapi hazai rangadón, amelyen csapata 3-0-ra alul maradt a Manchester Cityvel szemben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is nyert selejtező csoportjában tegnap a ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első sikerét aratta, míg Andrásira és Szudira egy-egy nyertes találkozó után ma sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, ezzel kiesett, Péteri Johanna viszont győzött, így ma még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A 32-es főtábla résztvevője lett az András Csaba, Szudi Ádám, valamint a Szántosi Dávid, Milo de Bur, magyar-holland kettős, a Dohocki Nóra, Péteri Johanna duó viszont búcsúzott a további küzdelmektől, amivel eldőlt, hogy a férfi és a vegyes párossal szemben női párosban nem lesz magyar főtáblán. Pini István 209,1 körrel a negyedik helyen végzett a férfiak 10 méter légpuska versenyszámában a sportlövők Kairóban zajló világkupa viadalán. Az alapversenyben fantasztikus 634,1 körös eredményt ért el, amely az UTE világ és Európa bajnok sportolójának idei legjobbját is jelentette egyben, és ezzel az első helyen jutott a 8-as döntőbe, amelyben végül negyedik lett. Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurókupa csoportkörének sorsolásán. A két magyar együttes az A jelű négyesben az olasz Posilipóval és a montenegrói Budvával küzd majd a két továbbjutó helyért. Szeptember eleje óta Tajti Márton Anita irányítja elnökként a Magyar Atlétikai Szövetséget. Az olimpiai bronzérmes, fedett pályás világ és Európa bajnok korábbi súlylökő Szőke Viktóriának beszélt az azóta eltelt időszakról, az elvégzett munkáról és a közeljövő feladatairól.
12: Nagyon sok feladatunk volt az elmúlt időszakban, ugye az egyik az, hogy átlássuk a szövetségnek a jelenlegi működését, a folyamatokat, és ezt tovább tudjuk vinni, anélkül, hogy ugye a szövetség működése megakadna. Picit ugye szerencsések is vagyunk, hiszen ugye a szezon végén vagyunk, így egy picivel több időnk van a következő szezon, illetve a felkészülési időszak megkezdéséig, hogy ezeket átlássuk, és hát ezeket a folyamatokat kezdtük el görgetni magunk előtt.
13: Közben pedig még az elnökség ülés előtt volt egy nagyon sikeres világdöntő. Budapesten, amint te is természetesen ott voltál már elnökként, milyen meglátásaid voltak a magyar versenyzők szerepléséről, illetve arról, hogy nagyon dicsérte Sebastian Coe is, a World Athletics elnöke, a magyar szervezést, és hogy Budapest ismét egy nagy mérföldkövet lépett a szervezés tekintetében.
12: Igen, én is ezt tapasztaltam, nagyon jó volt ott lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni, több magyar versenyzőnk is megmutathatta magát, Halász Bence nagyon szép eredményt is ért el, és jó volt újra, hogy egy ilyen nagy verseny jöhetett hozzánk, hiszen ez az atlétika népszerűsítésében mindenképpen fontos számunkra.
13: Nagyon közel vagy korábbi versenyzőként is magához a sportolókhoz, és gondolom, hogy nagyon sokan oda is jöttek hozzád, mind a világdöntőn, mind pedig egyébként a mindennapokban. Milyen visszajelzéseket kapsz a korábbi versenyzőtársaktól?
12: Jó visszajelzéseket kapok. Mindenki örült, hogy átvettem az Atlétikai Szövetségnek a vezetését. 2023 őszén fejeztem be az ilyen sportolói pályafutásomat, és az Ultimate Championship nagyon jó is volt arra, hogy a World Athletics-nek, meg az Európai Atlétikai Szövetségnek az embereivel megismerkedhettem, illetve mivel egy hosszú sportolói pályafutás van a hátam mögött, így nagyon sokukat ismertem is. Így a magyar mezőnyt is teljes mértékben ismerem, mert az elmúlt években nem voltam közvetlen ott az atlétika mellett a család miatt, de azért ugyanúgy figyelemmel követtem és szurkoltam mindenkinek, tartottuk a kapcsolatot a barátokkal, ismerősökkel, mintha kihagyás nélkül tértem volna vissza.
13: A változás volt az elnökség összetételét illetően, új elnökségi tagok is beléptek vezető tisztségbe. Velük milyen a kapcsolat, milyen volt a munka, vagy milyen a munka a mindennapokban, hogy érzed?
12: Nagyon jó. A ködögyűlés előtt is ezek kampányoltunk, hogy ugye mi együtt gondolkodunk, és csapatban szeretnénk tovább dolgozni. A 6 elnökségi tagból 3 a régi elnökségből megmaradt. Nekik a nyár folyamán bizalmat is szavazott a küldöttgyűlés. Melléjük jött be 3 új elnökségi tag. Napi szintű kapcsolatban vagyunk nyilván a felmerülő kérdéseket, problémákat jelenleg ugye együtt próbáljuk megoldani, és egy irányba húzva megyünk tovább, és teszünk lépés-lépés után.
5: A Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, Tajti Márton Anitát hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Új pályacsúccsal is több mint 20 ezer nézővel indult a Budapest Maraton. A részletekről Kocsis Árpád, Bera Emese kolléganőnkkel beszélgetett.
2: Nem vagyok Magyarországon a legnagyobb egyértelműen, hanem Kelet-Közép-Európában, térségben, csak Bécsben rendeznek nagyobbat. A Bécs Maraton, ami szintén kétnapos, az 45-48 nevezés körül zajlik mostanában, mi pedig ugye 40 ezer, tavaly kicsit több, mint 40 ezer, sehol máshol a környéken nincs ekkora esemény, de még Németországban is a 5.-6. legnagyobb esemény lennénk, hogy ezt ott rendeznénk. Bevallom, hogy sok szervező nem ismeri, vagy nem vállalja be azt, hogy ilyen mindenkinek szóló hatalmas esemény özönt zúdítson az emberek nyakába a maraton vagy a félmaraton mellett, mint leghosszabb táv mellett. És ugye arra is büszke vagyok, hogy nekünk kettő is van ilyen, hiszen a mostani őszi Spár Budapest Maraton fesztivál mellett tavasszal otthon a Telekom Vivicsitra, ahol idén már ott is 38 ezeren voltak. Tehát azt gondolom, hogy mi itt a térségnek az egyik meghatározó szabadidős sportesemény szervezője vagyunk. Hát az is bizonyítja, hogy már kinőttük Magyarországot, tehát mi most már nem Magyarországon versenyzünk a futókért, hanem az európai futóturistákért harcolunk a környező országokkal, de hát ebbe Budapest egyelőre nagyon-nagyon jól áll.
3: És nem csak európai, hiszen a női maratont egy amerikai versenyző nyerte.
2: Igen, igen, de hát ugye mi ezt nem ezzel mérjük, hanem ezt azzal mérjük, hogy több mint 9000 nevezés érkezett 121 országból. Mikor a speakerünk meglátta a képernyőn, hogy gaboni maraton futó érkezett a célba, akkor gyorsan hangsúlyozta, hogy Gabonból is vannak Budapesten. Bevallom őszintén, most egy földrajzból lehet, hogy megbuknék, ha megkérdezni a tanárul, hogy hol van Gabon, fogalmam sincs, de gaboni ember érkezett. Új-zélandiak mindig vannak, dél-afrikaiak mindig vannak, ide repülnek, brazilok vannak. Egyikében sikerült meginvitálnunk a brazil televíziót, csináltak egy hatalmas műsort, és a következő évben 70 vagy 80 brazil futó érkezett kimondottan a budapesti eseményre. Tehát nagyon-nagyon jó előkelő helyen vagyunk ebben is, nem csak a magyarokban, hanem az európai és a nagyvilágnak a elérésében.
3: De akkor visszatérve az eredeti kérdéshez, ez nem elfárasztja a szervezőket, hanem feltölti, és azért mondta azt az elején, hogy már nagyon várja, hogy eljöjjön a következő, a jövő évi?
2: Ez ebben a sorrendben van, hogy hihetetlen el tudunk ebbe fáradni a kollégák, akik kemény fizikai munkát végeznek. Ugye ott, aki kim volt, az látta, akár most, akár régi években, hogy egy hihetetlen nagy maratonvárost építünk föl. Én nem tudom megmondani most, hány ezer négyzetméter sátor van, hány száz sörpad, legalább 10 kilométernyi kordon, amit ki kell rakni, célkaput építünk, rengeteg terelő oszlop, két targoncát bérlünk, és 4 elektromos kis teherautót, ilyen kis golfautóhoz hasonlót, amely területen szállítjuk a dolgokat, a targoncák pedig raklapra emelik. Ugye 40 ezer befutó csomagot kellett elkészítenünk, ez egy külön raktárat bérlünk, ahova partnereink behozzák ezt a sok-sok terméket. 5-8-9 termék van egy-egy befutó csomagba, és akkor ezt hatalmas nagy, egy köbméteres ládákba pakoljuk, és visszük ki a helyszínre, és ott mozgatjuk. Ugyanúgy van ott 40 ezer palack víz, amit ugye nem teszünk be a csomagba, külön kézbe adjuk a befutó után. Ez mind mozgatni kell, tehát valami elképesztő logisztika van, vagy például ezt a 40 ezer rajtszámot ugye kivisszük, különböző helyiségekben asztalokat fölállítunk távonként, és akkor ott átveszik, ott mögötte dolgozik rengeteg ember, vagy mondjuk a frissítőállomás a maratonon, 13 frissítőállomás van, több mint 600-an dolgoztak a frissítőállomásokon, fogyott írtatlan mennyiségű banán, izoital, víz, fogyott a dolgon, és azt mind ki kell tölteni egy pohárba, hogy a futó, akik mondjuk az első frissítőállomáson 12-13 ezer futó vasárnap áthalad, mint egy 50-55 perc alatt áthalad, vagy egy óra hossza alatt 12 ezer ember, és csak jönnek, hogy ők megkapják. Mert ugye, ha egy maratonista nem kapja meg időben a neki szükséges vizet, izóitalt, vagy bármi egyebet, banán, szöllőt, cukrot, sótablettát, akkor lehet, hogy később baj lesz, és hogyha baj van, akkor lehet, hogy az orvosaink kezébe kerül. Tehát

0: hogy az utak legtöbb módon legyenek biztosítva. A BKK munkatársak ugye szervezik a közösségi közlekedésnek a elterelését, mikor jön a trolibusz, mikor nem, ők ugye kirakják a táblákat a megállókba, hogy ekkor és ekkor nem jár az adott busz, vagy másik útvonalon van jár, vagy éppen kihagy egy megállót. A fővárosi közterület fenntartó, aki az útvonal terelésekben segít nekünk, és helyezik ki a különböző irányító táblákat. Ott vannak a frissítősök, a versenyközpontban, akik dolgoznak, az építőbrigád, akik ezt működtetik, a sportszakmai stáb, az útvonalon a versenybírók, akik ugye ott állnak, és védik a futókat, illetve tájékoztatják a lakosságot, hogy meddig tart egy ilyen futó, mikor tudnak átmenni a másik oldalra. A média stáb, ugye, a időmérő stáb, aki fölépít az útvonalon, 18 helyen volt időmérés az útvonalon és a célban, és ezt működtetik számítógépekkel, hogy amikor egy futó áthalad mondjuk 8 kilométernél, akkor a hozzátartozója a világ bármely pontján, akár Ausztráliában is látja, hogy na, az én férjem most lépett át Budapesten 8 kilométernél, és már csak ennyi van hátra. Vagy van nekünk, hogy még nagyon sokan vannak, bocsánat, tehát rengetegen dolgoznak ahhoz, ez egy nagyon-nagyon nagy óriási piramis, aki ezt kiszolgálja, ezt az óriási tömeget.
1: Idén is voltak nagy történetek, megható történetek és sikertörténetek?
0: Mindig rengeteg van, ezt úgy szoktam mondani, hogy 10 000 futó, 10 000 történet, mindenkinek egyedi sztoria van. A futó, aki szeretett volna a jubileumi futóklubba belépni, 15. Budapest maratonja mind sikeres volt, és most nem sikerült. Meg is kérdeztem tőle a Facebookon, hogy mi történt, miért nem sikerült. Vagy az a futó, aki 30 éve folyamatosan minden évben célba ért Budapesten, most a barátai ünnepelték a célban, megdumáltak engem, hogy hagy jöhessenek oda, és adtak. Ő mindig kalapba fut 30 éve, van egy kalap, ugyanabban kalapba fut 30 éve a Budapest maratonon, és a 10 fő, a családja, barátjai 10 voltak, ugyanolyan kalapba voltak, egyedi érmet gyártottak neki, egyedi pólót gyártottak, serleget kapott, pesgőt öntöttek, tehát hihetetlen volt, hogy valaki 30 éven keresztül fut, és a barátai ezt ennyire értékelik. De a Vindistót Lili, aki hát 2 hete futott Varsóban új magyar maratoni csúcsot, most ugye pihent, de 3 testvérével együtt a 4 fős maratonváltót teljesítette. Vagy az a Kele Géza barátunk, aki Felvidéken lakik, és 227. maratonját futotta egy kisebb egészségi probléma után, másfél év után az első maratonja, amit teljesített, és fantasztikus öröm volt látni, ahogy célba ért. Vagy azok az ismeretlenek, akik 2 kisgyerekkel a kezében, de volt egy édesanyja, akinek 3 gyermeke fogta a kezét utolsó 100 méteren, és úgy érkeztek célba. Vagy az a házas pár, aki együtt futott maratont, 42 éve házasok, és most akkor úgy ünnepeltek, hogy a 42 kilométert együtt teljesítették. Vagy a futó legenda Lubics Szilvi, aki bejött hozzám a nagy színpadra, a célszínpadhoz, és akkor együtt szurkoltunk a futóknak, és kiderült, hogy ő várja a férjét, aki futódoktorként teljesített szolgálatot, és úgy futotta le a maratont. Aztán, amikor bejött a férje, akkor válta a fiát, aki a 3. maratonját teljesítette, hogy ő is bejön a célba, a nagy puszi ölelkezés. És amikor ő is bejött, akkor tovább várta, és bejött a menye, ennek a fiának a felesége, aki élet első maratonját teljesítette. És utána elmentek 4-esben egy kedvenc vendéglőjükbe, és megünnepelték a családi maratont. Hát micsoda történet.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bero Emese Kocsis Árpáddal beszélgetett a Budapest maratonról.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM

0: 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: stílja jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók, 7 óra 8 perc van, konkrétan október 13-a van, és egy nagyon kellemesnek ígérkező kedd, úgyhogy ez mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy kiváló legendákkal ülök itt. És itt van Erdély Márki, szia Márki, jó reggelt kívánok!
2: Jó esik, köszönöm. Én akkor köszönöm a mai figyelmet.
1: Szuper Levi, jó reggelt, szia Levi.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
1: És Elpa Pistán is itt van, szia Leo, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: És nem véletlen, hogy itt vagy, ugye?
4: Hát az nem.
1: Egyrészt már megbeszéltük, másrészt pedig, hogy van miről beszélni. Ha.
4: Reggel 7 óra 9-kor sehol se vagyok véletlenül.
1: Igen, kézzed el, közben gondolkodj azon, próbáltuk itt össze, hogy mi lett az élet értelme. Ha, max. 3 szóban nem könnyű és nem egyszerű kihívás. 06-30-55-55-605 kérdeztük a hallgatóktól is. Nagyon sokan írtak már az enni-inni és utazni sztorit, de azért még hozzá lehet tenni egy-két dolgot. De szerintem jó meccsre elmenni, jó box meccset nézni, azon részt venni, az is egy nagyon komoly életpillanat lehet. Hát az az úriember nem tudja ezt elmondani, aki egy bizonyos mérkőzésen lehajolt bekötni a cipőjét, amire ugye felült addigra már kiütötték a legendás. Szóval az egy más helyzet. Na, november 14-én, és ezért is beszélgetünk, november 14-én a magyar fővárosban tehát kis Budapestünkön csapnak össze Európa és amerikai kontinens legjobb ökölvívói. Ez ideig, ez szerintem ez egy nagy tett és nagy fegyvertény. Ugye, akkor ez így igaz?
4: Így igaz. Hát ugye az ötlet onnan van, kettős, egyfelől amikor még Kovács István, aki a mai elnök, még aktív boxoló volt, és mondjuk Európa bajnok lett, mindjárt azzal kezdte a felnőtt karrierét. Igen. Nagyjából, előtt azt hiszem volt egy világkupa döntője, de lényeg az, hogy akkor rendeztek valahol Amerikában egy ehhez hasonló, hogy akkor még nők nem voltak, viszont cserébe volt 12 férfi súlycsoport, rendeztek egy Európa, Pán-Amerika, tehát nem csak Észak-Amerika, hanem egész amerikai kontinens, Európa, Pán-Amerika válogatott meccset, egyszer, de lehet, hogy kétszer, és akkor innen jött az egyszer, hogy mi lenne, ha ez.
1: Szóval akkor bejött, akkor gondolom.
4: Hát persze, de aztán az így elhalt, tehát ez a történet. Hát nem, ugyanakkor azt tudjuk, hát most a Ryder Cup, vagy a Lever Cup,
3: Lever Cup,
4: tehát vannak azért más sportágokban, golfba, teniszbe ennek ilyen hagyományai, meg előképei, mondjuk így, és akkor innen jött az ötlet, és ez miután magyar ötlet volt, hogy akkor meg milyen jó, akkor viselje már Paplaci nevét, aki azért mégiscsak minden idők egyik legeredményesebb amatőr ökölvívója.
1: Őszintén tudják mi? A mostani gyerekek, ugye ez Puskás, meg a régi nagy legendáknál mindig felmerül, de Paplaci
4: olyan Paplászló, legenda. Paplászló nevének hagyomány ápolása, mondjuk így, hogy elmaradt Puskás Ferencé mögött. Egyébként a Mösza az ászlajára is tűzte, hogyha nem is azon a szinten, de azért, hogy példát, mondok egy példát, az, hogy Papp László Budapest Sportaréna, azt nem is tudják olyan sokan, tudják, de például nincs rá kiírva, tehát hogy legyen rá kiírva, ezen egyébként dolgoznak, és ki is lesz írva, ha már az ő nevét viseli.
1: Most már nem
4: a legnagyobb budapesti sportcsarnok, mert ugye azóta van MVM Dom, de még mindig az egyik legnagyobb, ráadásul a Puskás Arénához legközelebb eső nagy
1: sportcsarnok. De az is fura, hogy az MVM legyőzi Papp Lászlót már, hogy a névadásban, de hát ezt tudjuk, hogy ez
4: megrázta az áram, Laci bácsi.
1: Ma már ez másképp. De tudják a mai fiatalok, a mai boxolók úgy a világon, hogy passzolom, hogy Papp László, akkor...
4: Az ökölvívásban tudják, tehát a boxban abszolút tudják, annyira tudják, hogy én számtalanszor futottam bele abba a nagy, nem is csak amatőr, hanem akár profi gálákon is, mert azért voltam, hál' Istennek, elég sokon, hogy a nyakamba lógó István L. Papp feliratú akkreditáció rábögtek, és Laci Papp, tehát ez volt a kötelező, mondtad, mint hogy Papp, mondtam, hogy hát persze én vagy, nem, mondtam, hogy nem, meg egy P-vel kevesebben is írom, de na jó, de ez a reflexből egyből társították, jó, de mondjuk ez a box világa, de ezzel együtt azt mondom, hogy ez egy fontos lépés, mert azért ez már egy nemzetközi szint, és ugye, és ez a Papp kupa, ez nem csak az, hogy most itt november 14-én Budapesten férfiak, nők 5 plusz 5 súlycsoportban, mert azt rögzítsük, mi elmondom majd, hogy mikbe, kikbe, megrendezik ezt a papkupát, hanem ezt mostantól minden páros évben, amikor Európa bajnokság van, ugye nemrég volt Szófiába, és amikor pánamerikai bajnokság van, azt meg most rendezik majd mindjárt, annak a itt most reggel a
1: készülnek a versenyzők.
4: Lényeg az, hogy innentől a legeredményesebb európai és a legeredményesebb pánamerikai ország kapitánya kvázi jelöli ki, de a rendezőnek mindig van, és mindig a következőt majd Amerikában rendezik, és aztán 4 év múlva majd megint Európában, de az elsőt azt itt, tehát ez nem mindig itt lesz, viszont mindig papkupának fogják hívni. Tehát
1: ez egy nagyon komoly sport, hogy nagyon
4: örökség. Sporti diplomáciai eredmény, mert az egyébként
1: nagyon. Itt hol lesz a helyszín, azt meg sem merem kérdezni.
4: Egyébként a Pap László Aréna kínálta magát, igen, csak az foglalt, tehát a Pap László Arénában ott nem lehet, egyszerre nem volt mód. Hát nem volt. Hát ugye az egy rendezvényhelyszín, azért aznak körülbelül egy évben 5 perc jut sportra.
2: 14 nap, ha jól tudom.
4: Tudom, de valami egészen kevés, ugye ez az alapszerződik.
1: Nem a karácsonyi vásár.
4: Őszinte legyek, nem tudom. Tehát jelen állás szerint egyébként a Rizleventében rendezik, de most mondom, hogy az full biztos, hogy telt ház, tehát nincs azzal semmi probléma.
2: A bizonyos szempontból az is autentikus. Tehát viszonylag lehet azt mondani, hogy azért van köze a boxhoz, ha nem mélyebben belemenve.
1: Hát az utóbbi időszakot figyelni. Mennyire vagyunk itt most mi Európában elkényeztetve? Szerintem pár évvel ezelőtt beszélgetünk erről, akkor én azt gondolom, hogy egyértelmű amerikai siker várható. Nem tudom, hogy most hogy állunk.
4: Hát úgy állunk, hogy hát először is várjuk meg az a pánamerikai bajnokságot, mert az ez meghatároz, de egyébként az alapszabály kiírása szerint, tehát most úgy nézünk ki, hogy 10 plusz 10 súlycsoportja van a World Boxingnak, ugye a NOB által immár másfél éve elismert új világszövetségnek. A 10 plusz 10-ből 7 plusz 7 az olimpiai súlycsoport, tehát Los Angelesben 7 plusz 7 súlycsoport lesz ott. 7 férfi, 7 női. A Pap Cup eleve abból indult ki, hogy túl sok meccs azért ne legyen, mert egy programot azt feszítetté, nem unalmassá, pörgőssé is kell tenni, 5 plusz 5 súlycsoport lesz, a 7 plusz 7 olimpiai súlycsoportból a legfőső meg a legalsó kettő le lett csapva, és akkor így köztes 5-5 súlycsoportban. Egy nemzetből nem lehet kettőnél több bunyós, pont amiatt, hogy minél több ország legyen érintve, érdekelve, akár tévé, akár más okból kifolyólag, és a rendező ország az mindig garantáltan 1 plusz 1 bunyóst felvonultathat a ringbe, tehát mi magyarok is.
2: Csak a meccs előtt jöjjenek le.
4: Nem a meccs előtt, ne jöjjenek le, sőt, a meccs előtt menjenek fel. Úgyhogy hát azért itt ment a húzavona, hogy például Akilov Filip az nem olimpiai súlycsoportban boxol, aki bármikor ringbe lehet küldeni világon gyakorlatilag bárki ellen, így aztán Akilov nem is lesz ott a papkupán. A nőknél ott olyan kellemesebb volt a helyzet, mert eleve 3 dobogósunk volt az EB-n, ráadásul abból 2 olimpiai súlycsoportban, végül Hámori Luca boxol 65 kilót, aminek... Azért egy
1: olyan... Hölgyel megfelelsz, ugye?
4: Egyrészt hölgyel boxol természetesen, másrészt Luca, nem utolsóban azért, amit mondtál, Lucának azért az ismertsége, a népszerűsége az elég jó azzal, hogy és én nagyon-nagyon örülök emiatt is, hogy most döntőt boxolt, jó, döntőbe vesztett, de döntőt boxolt az Európa bajnokságra, ami már az egy jó kis eredmény, mert már régi mániám volt, hogy a párizsi férfi elleni negyed döntő mellé, még akkor is, ha voltak a Lucának az jó eredményei, de oda kell rakni még eredményt, mert hosszú távon azért arra építeni mennyivel jobb, mint hogy mindenkinek csak ez az egy fog eszébe jutni. Na mindegy, itt a papkupán boxol Luca, és nem is kell félteni különösebben. Eleve az oroszok most értek vissza a box körforgásába.
1: Az részben rossz hír, itt meg jó hír.
4: Hát az nekik jó hír. Nekik jó hír. meg mondjuk a színvonal emelkedésének jót tesz, de az Oroszországon kívüli világ esélyeit nem javítja. Így a miénket sem, mindjárt ezen az EB-n ott voltak a döntők felébe, meg nyertek egy raklap aranyat, de oroszból is csak 2 lehet. Itt a papkupán.
1: Na, ez egy jó pont.
4: Ez egy jó pont, de ez inkább, jó, de itt meg lehetne több, mert akkor Európa üzembiztosabban nyerne. Na mindegy, de itt van nagyon jó bolgár, vannak nagyon jó törökök, van, és vannak nagyon jó magyarok. Férfiaknál Hankó Kálmán fog boxolni 70 kilót, akit nem nagyon ismernek, egyébként egy nagyon jó bunyós. Ő egyszer már abba hagyta, és most visszatért, össze-vissza verte 70 kilóba a magyar bajnokságon a mezőnyt, teljes mindenki meglepetésére, legjobban az ő meglepetésére bekerült az Európa-bajnoki csapatba, ahol Szófiában is ragyogóan boxolt, majdnem érmet nyert, tehát éremért kapott ki, egy családos, vasasos, pesti Bunyós nagyon jó, ilyen igazi szurkolóbarát bunyója van, mert üt, mint a gép. És az egy másik kérdés, hogy ez az a 70 kiló, ami olimpiai súlycsoport, amit Akilov úgy döntött, aki még 80 kilóba boxolt tavaly, hogy ő most tulajdonképpen az neki túl magas, most ő lefogyott 75-re, de most, most jövőre már 70-re fog lefogyni, tehát az már a testsúlyának a 10-valány
1: százaléka. Itt ez mit jelent az ilyen erős sportágokban? Tehát a veszítés az értékéből, az erejéből? Az
4: hát, ha jól fogysz, ha okosan fogysz, akkor persze, meg ha van,
1: mert
4: meg ha van miből.
1: Lesz, érted, miért kérdezem?
4: Tehát, hát hogy... azt nem tudom, de minden esetre 70 kilóban neki már a magassága, meg az ütőereje az ami amúgy se kevés, az
1: de az mondod, ez megmarad, mert 10 kilóval kevesebb.
4: Hát valamit bizonyára tompul, tudományos alapon van személyre szabott dietetikus a boxválogatott.
1: Itt van nekünk is szuper levél.
4: Mert több bunyóst is ér, hát nem kell mondani, egy súlyhozó sportágban, ott nagyon komolyan minden gramnak jelentősége van, de már a fejek nem csak aznap reggel, amikor mérleglálsz, hanem a felkészülés alatt is, pont emiatt, hogy erőt ne veszíts, ütőerőt ne veszíts, gyorsaság, tehát hogy minden optimális legyen. Most Akilovot 80-ról 70-re, ő bevállalta, egy aszketikus szláv srác, tehát én biztos vagyok benne, hogy ezzel nem lesz probléma, de van még két olyan figurája a magyar válogatottnak, az egyik Szakapisti, aki 50 kiló, tehát a legkisebb súlycsoport, iszonyú.
1: Mennyire jött le?
4: Nem le. Az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, mert 55 a legkisebb. Öt megnöveszteni ugye nem lehet. De úgy felerősíteni.
1: Hát akkor egyen,
4: igen, tehát könnyebb.
1: Felizdaljuk.
4: Nem arról van szó, hát fölfelé könnyebb súlyt mozgatni, mint lefelé. Tehát mondjuk, ha csak eszik, akkor is lesz belőle 55 kiló, csak ott viszont olyan dinamika kell, ellensúlyozandó azt, hogy nőni nem fog, és ott nála már 50 kilóban is a többség magasabb, mint ő, mert ő ott is egy baromi erős, tehát nem ez a kiálló lapockájú ilyen vékonyabb karú bunyós, mert vannak ilyenben ez a típus, hanem ez a tüskés vanek, hogy egy rejtői figurát mondjunk, hanem egy ilyen igazi izomgolyó, mint amilyen Bedák Pimpa volt a maga korába, és most 55 kiló az azért a szaka már kicsi, de boxtudása meg megvan, úgyhogy ha sikerül úgy felerősíteni, hogy az ütőerőbe is jelentkezzen, abból lehet valami. A másik ilyen, az pont az ellenkező, az meg Szira Zsófi, aki még tavaly 23-as Európa-bajnok volt, egy baromi tehetséges, iszonyú jó érzékű bunyós csaj, de ő plusz 80 kiló, de úgy plusz, hogy jóval pluszból jön. De 75...
1: A plusznál lehet mennyivel plusz?
4: Bár lehet 200 kiló is, nincs limitálva a teteje, de nem annyi. Szerencsére. Őt nagyon kemény diétára fogták, mert viszont a box tudása, meg a box érzéke az egészen fantasztikus. Tehát ők nőbe kiemelkedő. És most már szépen jön lefelé, most még plusz 80 kilóba indult az EB-n, de már nem sokkal van fölötte, és bronzérmes lett. Na de 75 az olimpiai határ, és a jövőre már el kéne jutni 75-ig, bár olimpia csak 2 év múlva van, mert kvalifikációs tornák lesznek, világranglista van, amin ott kell lenni, hogy te kiemelt legyél, mert nem vagy kiemelt, hogy a boxban régebben egyáltalán nem volt kiemelés. A első fordulóban a világ két legjobbja bármikor összekerülhetett a 32 közé.
3: Ez milyen butaság volt?
4: Megmondom,
1: is azért, példa?
4: Ha hogy ne lett volna. Hát például Atlantai olimpián úgy volt besorsolva a tábla, hogy a Vastag Feri, aki egy jó nev, háromszoros világbajnok román színekbe, hát a kokószintű boxolója volt a románoknak, a Vastag Feri, a Mimizsei Gyuring, Barcelona bronzérmese, és a Beyer nevű olasz Európa-bajnok ezüstérmese, ezek így egybe voltak a táblán, tehát a Beyertől kapott ki a Mizsei az első fordulóba, és már nem tudom, hogy a Vastag vagy a Beyer közül melyik nyert, ott is még a Beyer, de az se jutott el dobogóig talán. Tehát ezek ott egymást nagyon verték a 32 között.
3: Gondold el, bocsánat, Wimbledonban az első körben mondjuk Sinner és Alcaraz játszik.
4: Na jó, várjál, de egy apróságot ne felejts el, a box is azért egy viszonylag ősi sportág, nem olyan mondjuk, mint már itt az olimpiákon.
1: Tehát nem egy padel.
4: Nem annyira. A boxnak az volt még a 19. században, már onnantól kezdve az volt a filozófiája, hogy csak a győztes számít. Na most a győztes az minden körülmények között a legjobb, ugye? Tehát...
3: És így is úgyis mindenkit el kell verni.
4: Persze.
1: Nem tudsz, ott nem tudsz.
4: De itt a legutóbbi évekig nem volt kiemelés. Tehát nincs egy évtizede, hogy kiemelés van boxban, és most is, és kiemelés is csak 4. 8 leg...
3: Megvan ennek is a filozófiája.
4: De komolyan.
2: És Leo egyébként Amerikában eldöntötték, hogy Tyson jöjjön, vagy Jake Paul, vagy még lesz egy visszavágó?
4: Még lesz egy visszavágó.
1: Igen, azért csak, aztán ugye folytatjuk, és ha de menj, mint egy előző héten azért kicsit készülve ugye a Pub Cup-ra, én találkoztam egyrészt ugye Verekedős Istvánnal. Hát nem tudok úgy vetek, hogy ne üssön mellém kettőt, mondom, Pistet,
4: hagyjuk. Ez a bunyósoknak, a veterán bunyósoknak ez egy jó szokásuk.
1: Egy pici horog így áll felé, és aztán megölel. És amíg megölel, vesére kapok kettőt.
4: Tehát, persze.
1: Mondom, Pisti, de szeretlek.
2: Előtte énekel, vagy utána?
1: Utána volt kék a szem, és aztán pedig ugye elmentem a Tatai útra.
4: De van nekem egy csíkos gatyám, az is volt, gondolom. Az nem? Is tehát volt, de nála az.
1: Igen, te tessenek megnézni a fellépésen. És aztán pedig ez van ilyen, hogy Hollyfield van, ugye? Na, és aztán és vele is sikerült találkozom. Senki nem mert odalépni, kivéve én. És mondtam, hogy legyen egy közös fotó, és aztán még annyit mondtam
4: kicsit
1: neki.
4: Kicsit meg van öregedve a mester.
1: Igen, és gyerekek, azért kérdezem ezt le, hogy ők olyan szintű megszeppent egy kis, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen eltitott sakkozó jutott eszembe, tehát az nem az, hogy bunyós, ráadásul az egy más kérdés.
4: Mondjuk eltitott sakkozó nekem azért nem. Az azért nem, de igazad van egyébként.
1: Nagyon szerénke ilyen, akartam is adni neki 200 forintot, hogy a hátsó szévédőt is lemossa, tehát nem az jutott eszembe, hogy ez ő az, és aztán végül átadtam neki egy fülbevalót, és mondta, hogy I haven't got a cimpa, ezért nem vitte el, de figyelj, testőrökkel ment. Az is beszédes.
2: Nem tudja magát megvédeni.
1: Na, úgyhogy...
4: Minek egy volt nehéz súlyi világbajnok mellé testőr, ez valóban felvett bizonyos kérdéseket.
1: Na, szóval szeretik a híres boxolók Magyarországot, meg Budapestet, meg
4: Rogers
1: ezt a közöket.
4: Volt itt, hát jó, de persze ezek ilyen mindenféle promóciós
1: nyilván,
4: okokból járnak.
1: De jó volt
4: látni. De járna. Hollyfield egyébként fél. Hollyfield az a típus, aki már nem aktívként, de még nagy nevű figuraként, ő például rendszeresen minden amatőr világbajnokságon ott szokott lenni. De ott saját örömére, tehát ott nem promóció, meg semmi. Az mindig ott van.
1: Aha.
4: Tehát a nagy VB-k, de az elment Bangkokba is, ott is föltűnt Hollyfield, az bárhol rendeznek egy VB-t, Hollyfield az mindig el szokott menni.
1: Akár még meg is hívhatjátok, meg gondolom,
4: hát
1: más
4: kérdése. Ugye azt tudjuk, de ezt most azért elmondom, mert ezt annyira nyugodtan szeretem ezt a sztorit, hogy Hollyfieldnek az amatőr múltjáról csak annyit, hogy ő fél nehéz súlyba tett, még nem, hogy nem szuper, még csak nem is nehéz súlyba, fél nehéz súlyba indult Los Angelesbe 1984-ben az olimpián, ő volt az amerikai válogatott, és úgy lett kérlek szépen bronzérmes amerikai szorítóban fél nehéz súlyba a későbbi profi nehéz súlyú legenda, hogy az elődöntőben annak az embernek a nemzetiségét nem tudom, talán puertorikói volt, valakivel boxolt, és agyba főbeverte, és amikor a már szinte járásképtelen puertorikóit elindította azt az ütést, amivel aztán vége lett volna, meg vége lett a meccsnek, akkor a jugoszláv mérkőzés vezető közbeugrott, mondott egy stoppot, de a Hollyfield már indította az ütést, kiütötte a puertorikóit, leléptették áj utáni ütésére a Hollyfieldet.
1: Ne.
4: A puertorikói úgy, hogy épp tették fel a hordágyra, közben kihirdették, hogy ő nyert, de a boxban az a szabály, hogy ha kijutnak, akkor 30 napig nem léphet szorítóba. Ezért a másik ágon meccs nélkül olimpiai bajnok lett egy jugoszláv. Tehát a mérkőzés vezető. Csodálatos sztori szerintem.
2: Hát, a furcsa véletlen.
1: A Tampa Bay-t egy győzelemhez képest nem is történt meg.
3: És ha már Amerikánál tartunk, tehát az amerikai csapatban kiket láthatunk majd, milyen nagy neveket?
4: Mondom, pánamerikai bajnokságot rendeznek most, a jövő héten.
3: De hogyha úgy van, hogy ott a papírforma mondjuk.
4: Figyelj, most nem tudok nevet mondani, mert
3: annyira kiszámíthatatlan a pánamerikai bajnokság egyébként?
4: Abszolút, hát figyelj, mindenképp garantáltan lesz két Egyesült Államok beli. Szerintem biztos, hogy lesz két kubai, ezt tudni. Közép-Amerikából ez a Mexikó környékéről biztos, hogy lesznek. Dél-Amerika is baromi erős boxba. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egyelőre belátható. Mm-hmm. Ez most olyan, mint ha megkérdezed Európa-bajnokságon, hát honnan tudjam, hogy abból a 8 oroszból, amelyik egyébként vitán fel. Ezek majd abban a pillanatban megtudjuk a neveket, abban a pillanatban van nagyjából tudjuk a párokat, onnantól már lehet őket nyomni. Én azt mondtam, hogy addig is kezdjünk el fantáziázni azon, hogy a múltban mondjuk, mert a box azért adott legendákat. Tehát mondjuk egy Michalczewski Roy Jones Jr. Ez sose jött össze ez a mérkőzés, de a maga idejében, amikor ugye a Darius a csúcson volt, és a Coco erdei miatt ugye nagy figyelem esett rá, akkor éppen a Roy Jones volt a WBO-n kívüli világ félnehézsúlyú királya, tehát mondjuk egy Michalczewski Roy Jones, de ami mondjuk létrejött, és mondjuk a század elő egyik leghíresebb párosítása volt a 30-as évben, a világok harca, Max Schmeling és a Joe Louis. A Schmeling, akit azt hiszem másfél millió német várt Hitlerrel az élen, amikor a Hindenburg léghajóval hazatért Amerikából, ahol megverte Joe Louis-t, és aztán utána később kikapott tőle. Szóval azért ezeknek van múltja, hogy a nagy európai búj, vagy mondjuk egy nem is annyira Vladimir, de a Vitali Klitschko azért az mondjuk a Lennox Lewis-zal azért csak boxolt, aki ugye az sok nemzetiségű, mert azt hiszem brit volt a licensze, de lehetőleg kanadai, mert olimpián még kanadaiként boxolt, vagy a nem is tudom, a Herbie Hyde-dal, azt hiszem, tehát azért ilyen nagy európai, amerikai csatákra mindig volt példa, és ez szerintem ez minőségben biztos, hogy extra lesz.
1: És ez így lesz most, és beszélünk még erről, ugye november 14-e a dátum, valaki kérdezte, úgyhogy erről a Pop Cup kapcsán beszélgetünk Pap Istvánnal, és közben pedig, ha már itt tartunk, akkor nézzük, hogy a hallgatók mennyire tudják és észlelik és ismerik a magyar ökölvívó sportágat. Mondunk két olimpiai bajnokot, jó? Egyet tehetek hozzá, magyar ökölvívó olimpiai bajnok nevét várjuk. Jó, 0-30-55-55-605, azt mondjuk, hogy Pap László és Kovács István, van azért még bőven.
4: Hát 80
1: azért,
4: vannak összesen.
1: Igen, köszönöm szépen, úgyhogy akkor írjatok még legalább 6-ot, jó? De ha egyet írtok, már nyertek. Köszönjük szépen!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Már nem veletlen a Soroksár az MB2-ben, ülésezik az országgyűlés, napos, gomoly felhős idő lesz. Pec Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
7: A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az Éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők. A zuglóiak győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Valószínűleg kihagyja a Liverpool Linz elleni holnapi idegenbeli bajnokok ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya izomsérülés miatt nem volt a keretben a vasárnapi hazai rangadón, amelyet csapata 3-0-ra elveszített a Manchester City-vel szemben. Stollár Fanni és a taiwani Wufang Xian két játékban jobbnak bizonyult az Erin Ratliff Aldias Sutyadi új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a 8-ad döntőbe. Péni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a 4. helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sára Ráhel egyaránt egy körrel maradt le a 30+30 lövéses szám fináléjáról.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilván december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del, 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol.
0: Közlekedés.
7: Portáltáblának ütközött egy kamion az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában. Az M1-es autópálya felől az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, aztán ott visszafordulni. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrén, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain.
0: Időjárás.
7: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon pedig megerősödik. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4-9 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 7 óra 40 és mindjárt 3.48. Nagy örömmel köszöntjük itt nálunk Elfa Pistvánt, Leót, a kollégánkat.
2: Aki, sziasztok!
1: Hát, szevasz, aki, hát aki, vagy akik. Te mennyire vagy benne ugye a PAPCAP szervezésében?
2: Hát dolgozom a Magyar Ökölyogok Szövetségének, úgyhogy igen.
3: Kevesen vannak jobban benne? Mondhatjuk?
2: Nem, azért vannak, nem vindikálok én magamnak.
1: November 14-én itt hol, kis hazánk van, ugye Budapesten rendezik meg ezt a bizonyos tornát, ahol Európa és az amerikai kontinens legjobb ökölvívói csapnak majd össze.
2: 10 meccs.
1: Azon kívül, hogy mindegyik meccs szerintem egy gálaszerű, lesz valaki valami olyan típusú bemutató mérkőzés, extra bónusz, tudod.
2: Lesz, de arról meg most nem beszélünk még.
1: Jó, tehát, nagyon helyes. Ne úgy, mint a múltkor, mert rendezően ki volt írva, hogy meglepetés vendég Harsányi Levente. Mondom, a szervezőket biztos, ezt elszúrtuk, mondom, minden.
2: Hát nem meglepődtél, nem, hogy te vagy, tehát önképpen.
1: Én úgy mentem ki, hogy kicsit lepődjünk meg. Na, mennyire nehéz, vagy pontosan nem is nehézség, hanem mennyire, hogy mondjam, aktuális most 2026-ban ökölvívó gálát szervezni?
2: Hát figyelj.
1: Jó a kérdés.
2: Hát annyiból biztos, hogy ugye minden sportág, és ez nem csak a boxra igaz, hanem egy raklap, főleg olimpiai sportágra. Nem az, hogy megsínyi, mindenki mindent megsínyel, hogyan mondjuk. Na mindegy, lényeg, hogy minden sportág, amelynek egy csöpnyi észorút a fejébe, az dolgozik azon, hogy eladja magát, hogy kikerüljön a napra, és azért kevés a fóka, tehát vagy inkább sok az eszkimó, tehát nagyon komoly sportág, már az is egy önmagában egy óriási tudomány szerintem, hogy egy adott sportág az éves versenynaptárba hova helyezi el a legnagyobb eseményét, mert mindig szoktam mondani, hogy példás, ahogy mondjuk a darts kitalálta magának ezt a lyukat ott karácsony, szilveszter környékén, vagy ahogy a Dakar rally kitalálta, igen, hogy mikor kell, hogy januárban, amikor a fűsenő, akkor ott, ahol a fűsenő, ők ott autóval mennek. Szóval nagy, mint ahogy a kézilabdának is, ez a decemberig, vagy a januári, igen, időpont a női, meg a férfi mindenkori EB-nek, VB-nek szerintem egy parádésan eltalált időpont, mert nem mindenki Wimbledon az megteheti azt, hogy őt nem érdekel, hogy futball VB van, ők rendezik, és más mindenki menekül ugye abból az idősávból. Na mindegy, szóval ez is már önmagában egy tudomány. Az, hogy a bunyónak tagadhatatlanul volt egy nagyon nagy konjunktúrája. Itt Magyarországon egyébként ugye azzal, amikor Kovács István elment 97-ben profinak, és az akkor induló RTL ellen olyan tálalást kapott az ő pályafutása, nem mintha az RTL nem köszönhetett volna nagyon sokat a Kokónak, mert olyan nézettségeket hoztak ezek a gálák, rögtön utána Erdei Zsolt, Bajzsai. Ott volt egy szerintem egy 8-9 év, majdnem egy évtized, amikor és közben a párhuzamos csatornán TV2 meg a csonttörőjék le se jöttek a képernyőről, és ott hát a végén már ilyen 2,5-3 milliós nézettségek voltak. Hát azt nem kell mondani.
1: De most is ez a Superbox, ami ott a
2: Starbox. Hát az jó, de az más, mert a Starbox jó, de az
1: de
2: is box.
1: A sportágnak jó.
2: Az is box. Hát ezen nincs vita, hogy nincs sportág, amelyik ilyen ingyen reklámot kapna. Most a szövetség szempontjából ingyen reklámot. Ráadásul a bírók, az edzők még meg is élnek ebből, mert ugye te nem 20 az kezdjük csak úgy, hogy most én boxolgatok, hanem le kell igazolnod.
1: De
2: le kell igazolnod egy klubhoz, 3 hónapig edzened kell, hogy egyáltalán azt az engedélyt megkapd, hogy szorítóba léphess, és ez a Starbucksra is igaz. Tehát aki a Starbucksba boxol, az kénytelen.
1: Ez egy nagyon komoly meló.
2: Az le kell, hogy igazoljon, igen, valami klubhoz, ott edzőt kap, de azt az edzőt fizeti a produkció, a bírókat. Tehát ebből a magyar box mindenféle szempontból profitál. Elég sok és jó ötlet volt szerintem az elmúlt, mondjuk most már 2 évet mondhatunk, egyébként amióta Kokó az elnök, mert ugye tavaly volt 100 éves a szövetség, ott a Hősök terén, ott 100 pár boxolt a Hősök terén augusztus 16-án, hát minimum 5000 ember volt.
4: Pár mint férj és feleség.
2: Hát úgy persze, természetesen. Férjek a feleségek ellen. Nem, de ott tényleg 75 éves boxolótól 4 éves gyerekig, celebektől a olimpiai bajnokokig, tehát ott aztán videkering belépett, szuper volt tényleg. Más kérdés, hogy teljesen véletlenül az év legmelegebb napja, ott 38 fok volt, de a ring fölött volt ponyva azért, tehát legalább nem a napon bunyóztak, aki bunyózott, és ugye idén tavasszal meg Pap Laci bácsinak volt a 100. születésnapja, amikor amikor a TF, a Kolta Jenő sportcsarnokban, a TF csarnokában volt egy komoly profi gála, meg egy ezzel kapcsolatos mindenféle...
1: És van rá igény a nézők részéről?
2: Van,
1: ugye mindig az öt tussának meg azért...
2: A box még mindig, nagyon népszerű. De én azt mondom, hogy a boxnak a népszerűsége két dologból fakad. Egyik az a legegyszerűbb, hogy a boxot az valamilyen formában mindenki kipróbálta, mert egy fülest már mindenki kapott életében. Persze. Tehát a boxolóval könnyebb azonosulni, mint egy judossal mondjuk. Tehát olyan nincs, hogy jön szembe az utcán valaki és eldob egy vazarival. De olyan van, hogy
5: hazaviszel egy rossz jegyet.
2: pont egy
1: a bridge is hasonló cipőben.
2: De olyan van, hogy mondjuk fejbe vernek adott esetben. Másik pedig, és azért nagyon sok olyan sportrajongó van, aki sport eseményre járó sportrajongó, tehát aki az egy különleges emberfajta, aki nem elégszik meg azzal, hogy tévén megnézi, hanem ő megy. Nekem van egy ilyen, volt gimnáziumi osztálytársam, aki például saját pénzén elmegy Bulgáriába kajakkenu EB-re. Tehát egy ilyen őrült, hát aki...
4: Nem őrült.
2: Hát először is megteheti, meg önben nem. Tehát nem az van, hogy emiatt aztán egy hónapig nem eszik, megteheti, de az összes szabad idejét arra tölti, hogy különböző olimpiai sportágak világversenyre elutazik. De és az élőben nézni egy sportot, az is jó, hogy a Levi van itt, mert nekem fix a ideám és régi mániám, hogy a jégkorong és az ökölvívás az az a két sport, ami a leginkább élőben jobb. Tehát ha te ott vagy, tévében is jó jégkorong természetesen, már ha már az embernek kiművelődött a szeme, hogy hol a korong, de élőben a jégkorong az fantasztikus, mert érzed, hallod, szinte érzed az ütközéseket, érzed a pakkot, boxba. Hát hogyha én elég sok gálán, főleg profi gálákon ültem, ringpasszal a kötél mellett, na jó, de amikor tőled másfél méterre, mondjuk Erdély Zsolt úgy rendesen ráhúzza a horgot, annak azért, vagy egy testsorozás, az neked is fáj. Tehát a box az a másik olyan, hogy élőben szerintem frenetikus élmény. Tévén is jó sport a box, mert meg frankon közvetíthető, meg menetszünetek vannak. Tehát
1: a Forma 1 pont ennek az ellenkezője, senkinek nem akarjuk elvenni a kedvét, még
2: hát beszélünk újra. Hát a fejed, nem tudsz olyan füldugot
1: berakni. Meg nem látod. Hát ja, nem. Mente, olyan gyémánt, olyan brilliáns jegyet kaptam, nem tudom, valahonnan, valakivel összekevertek. Itt van, vidd el, fiam, hogy kimentünk, nem vittem füldugot. Tehát azóta egy olyan 20-30%-a romlott a hallásom. És ott ültem, és láttam azt a részt, a befutó szakasz, ugye rajtszérészt, ahol elmentek előttem.
2: Láttál egy embert kockás zászlóval, ezért kimentél.
1: És akkor ennyi volt. Tehát az nem adja vissza.
2: Ugyanakkor meg a tévében a Forma 1 azért az ki van találva annak a közvetítése.
1: Az tévésportág. Igen, atlétika is tévésportág. Hiába óriási a hangulat, de amikor...
2: Igen, mert abban az óriási stadionban...
1: Nem tudom, hogy ki... Egyszer vártam egy ilyen rúduglat, és közben kiderült, hogy csak egy ember, aki vitte a rudat. Miért nem ugrik, és csak odépíte. Szóval, hogy ott a tévében pont láttad, hogy miről van szó. Igen, mert azért a box azért élt meg olyan idő szakot, én emlékszem, amikor hát szponzorációs bevételi forrásként rá volt valahogy festve a hátukra, vagy mert nyílászáró, azt én soha nem...
2: Exclusive change. A madár abban lett világbajnok. A meccsek az volt a hátukon.
1: És ha nagyon izzadt, akkor abból lett egy elfogytak a betűk. Szóval igen,
2: azért... Elejétől kellett nézni a meccset, hogy az a reklám üssön.
1: Igen. Na, szóval azért igen. És pont a klasszikus sportágak, meg alapsportágak egyike több százezer évre visszamenő, az a box. De folyamatosan átalakulásos, és ezt mondjátok meg, ezt éljük is.
2: Ugye az a legszebb, hogy a gyerekek mindig rá szoktak csodálkozni, azok azt hiszik, hogy azért van kesztyű a boxolókon, hogy az ütés ne fájjon. Ez tényleg ezért van, de hogy neked ne fájjon. Tehát a kesztyű a kezedet védi, nem az ellenfél fejét. Azt egyáltalán nem akarják védeni. Azt egyáltalán nem. Azért van kesztyű, hogy ne törjön el a kezed azonnal, ahogy álba vágod, mert ott ugye csont van.
1: Ugye a foci az, amire azt szoktam mondani, hogy a ritkán megy át szabálymódosításokon. Néha hoznak, de az viszont rossz. Igen. Ugye például VAR. De mi a helyzet a boxnál?
2: Nem, szerencsére. A boxban kétféle fő változtatás van. az egyik az, egyik a súlycsoportok, de az olyan, hogy
1: én nem szeretem,
2: hogy variálják, azért variálják, mert ugye az olimpiai programban azzal, hogy bekerültek a nők, de nem nőhetett a sportákba az összversenyzői létszám, így lecsökkent a férfiak száma, ezért kevesebb súlycsoport lett, ezért meg kellett variálni a súlycsoportokat.
1: Hát vagy illetve egy szabálymódosítással.
2: Hát egy van, persze, hát ezt mondd el a NOB-nak, de mindegy, de most viszonylag kőbevésett súlycsoportok vannak, szerintem nem jó, hogy 5 kilónként változnak a súlycsoport határok, mert az az 5 kiló, az mondjuk 50 kilónál a testsúly 10%-a, de 80 kilónál már kevesebb, tehát ott már nyugodtan lehetne nagyobb különbség.
1: Milyen remegés van a mérés előtt, nem? A verseny előtt?
2: Hát az minden boxoló, minden zokniról megmondja gramra, hogy mennyi, ezt ne félj, tehát azért ott óriási csata megy az utolsó. Az utolsó grammok, boxolóval a fogyasztás utolsó 1-1,5 órájába tilos beszélgetni, mert ott nem beszámíthatóak, de ez teljes jó. Teljesen jogos. Na mindegy, szóval ezt változtatgatják, most viszonylag beállt egy rend, én most remélem nem nyúlnak hozzá egy darabig. Egyébként meg volt egy időszak, amikor egészségi okok, amikor fejvédő volt, nem volt fejvédő. A nőknél ugye most is van fejvédő, a férfiaknál most nincs fejvédő. Tehát legalább látod, hogy kiboxol, ennyiből jó, de mondjuk nem védi a bunyóst, mert azért annak az volt.
1: Volt egy fejsérülés, ez az indokolta ezt a... Vagy
2: persze. Hát a szöuli olimpia 88-ban, a szöuli olimpia után ott hozták, ott nagyon sok KO volt, és akkor behozták a fejvédőt, behozták a gépi pontozást, mert addig az volt, ugye, hogy 5 manusz ül a ring 4 oldalán, 1-1-2, és a zsűri oldalán még egy, és akkor mindegyik minden menetet lepontoz, 3x3 perc, az a klasszik, amilyen a profi box is, csak ott 12 menet mondjuk, régen az 15 volt.
1: 15?
2: Hát régen az volt. Atya 80-as világ. Évekig, azt mondja, 80-as évek.
1: Perc, hogy...
2: Persze, hát azért boxolj 45 percet.
1: Hát 3.
2: Tehát az nem. Ali idejében még 15 menetre mentek a meccsek. Most egy nehéz súlyba, főleg az Ali, aki azért sasszézgatott, tehát ő nem egy klasszikus nehéz súlyú mozgás.
1: Tyson már csak 12?
2: Csak 12, de Tyson azért... az általában fél meneteket boxolt. Az 12 az nem a Tysonra volt kiírva, ahogy a Puskás mondta a Bernabeu-ba, egy reál vasas bekmérkőzésen, Berendinek azt hiszem, vagy a nem tudom, melyik vasas játékosnak, amelyik azt mondta, hogy a 11-es pont, tehát ez maximum 9,5 méterre van a kaputól, azt mondta a Puskás, azt hagyjad, az nem nektek van fölfejlődve, mondta a Puskás, és milyen igaza volt. Na szóval a
1: szabálymódosítás, igen.
2: Szabálymódosítás, meg a menet szám, meg a menetek hosszam, azt is variálgatták, tehát azért a 90-es, 2000-es években volt egy időszak, hogy a hagyományos 3x3 perc, ami hála jó Istennek visszatért, és a pontozás is visszatért. Tehát most
3: most is a papkapon ez a 3x3 perc lesz.
2: Igen, 3x3 perc, de három pontozó lesz, nem 5. Három pontozó, mert olyan van azért. Egy neutrális, meg egy európai, egy amerikai, azt hiszem minden meccsen, ezt nem tudom pontosan, de mindegy, lényeg, hogy volt 5x2 perc, 4x2 perc, tehát ott variálgattak, de hál' Istennek ellentétben mondjuk a 5-tusával, tehát itt legalább visszatértek most az eredetihez, tehát nincs fejvédő, 3x3 perc van, és hagyományos pontozás van, tehát 5 bíró, és minden menet végén. Most még nyíltá kell tenni a pontozást, mert az valamiért attól mindenki óckodik, pedig az igazi, ha látja az ember, látja a néző a menetek után, hogy hogyan áll a meccs. Mert ezt még
1: mint a pókernél, ott ugye a tévénéző látja, de a játékosok nem, tehát akkor az az elv.
2: Persze.
4: Leo, mi van akkor, hogy ugye említetted, hogy 10 mérkőzés várható. Mi történik akkor, hogyha 5-5? A mérkőzés állása. Tíz bunyó után.
2: Nem tudom, ez nekem még nem
1: akkor
2: jutott eszembe.
1: Akkor belép a kokó, és valakit úgy ki.
3: Hát akkor a nyert meneteket meg lehet számolni, nem?
2: Egyébként így van, de persze minden lehet döntetlen, tehát most igazából a Levinek arra vonatkozik a felvetése. Gondolom az a következő, hogy... Mi van akkor, hogyha egy futball elbén a csoportban egymás ellen is, a gólkülönbség is, és akkor az UEFA koeficient dönt.
3: A végén meg a pénzfeldobás.
2: Nem tudom, lehet, hogy döntet, lehet, hogy akkor döntetlen, ha ez nem tudom, mennyire ördögtől való. Ott még nem tartunk, nem tudom.
1: És mi ez itt a díjazása, vagy nem tudom, mit kapnak itt, mit díjazás, nem kapnak?
2: Díjazás van, eleve van maga a papkupa, azt mondjuk a konfederáció őrzi. Igen.
3: Vándorkupa lesz.
2: Persze, hát 2 évente rendezik, minden páros évben. És mondom, amerikai kontinens rendezi majd a következőt, a Los Angeles-i olimpia után össze. De hát az még odébb van, minden győztes kap emlékérmet, a vesztesek is értelemszerűen, úgyhogy azért emlékezetessé teszik a dolgot.
1: Hogy álltok már azért november 14, nem is mondom, egy kőhajtási
2: Most az van, hogy ugye amerikai csapatra
1: Várni
2: vár mindenki, mert az ugye nem tud addig lenni, amíg a pánamerikai bajnokság nem fejeződik be, de az most befejeződik. Tehát ott már az van ugye, hogy ahogy ezt itt a Holyfield kapcsán már szóba jött, hogy ha valakit kiütnek, az 30 napig nem boxogat, de akik kiütnek, az nem is ilyen Amerika válogatott képviseletében.
1: Kellett volna neki mondani, hiszen itt volt, maradjon még egy hónapot, élvezze országunk szeretetét, fogadjuk. Persze, hogy is álljon be végre egy képre.
2: Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy bármelyik európai nem ütné le jelen állapotában.
1: És az is milyen, hogy amikor beálltunk mellé egy képre, akkor én is ösztönszerűen, hogy mindenki fölteszi, de minek teszem
2: minden,
1: én fel a kezem?
2: Nem tudom, de minden hát mellé, bunyós. Úgy te bunyós, nem látszál még. Igen, tehát ha Verekedős István a saját Lagzis haverjaival beáll egy képre, akkor is föltett ököllel áll. Ő is, meg a többi
1: de
2: is.
1: Ez a legjobb, hogy a többiek is.
3: Az esküvői fotók jók lettek.
2: Szerintem az asszony is így át mellette fölemelt ököllel.
1: Muszoláltam egy óriási egy ilyen képet, ha mondjam el, és így állt a kítikövet, hiszen így a kezük, ahogy az fejük meg a testük előtt, és az volt a komment, hogy a kiváló sportolók, akiknek mindegyiknek ellopták az esernyőt a kezéből. Jaj, na jó, hát köszönjük szépen a beszámot, november 14 várjuk, és sok sikert kívánunk nektek, és egy nagyon jó ötlet és kezdeményezés kísérre sikert. Köszönjük, Leo. 4 perc múlva lesz, 8 óra következő órában hívjuk majd, és beszélgetünk a kézilabda elmúlt napok furcsa eredményeiről, ugye? Egy kiváló fiatalemberrel, legyen az Marosán Gyuri.
3: Ha megint?
1: Hát nem tudunk mit csinálni, hát csak ő ért rá, és aztán pedig Újvári Mátét is hívjuk, ez a következő óra termése.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csúnyán. És jó reggelt közben. Igen, de már azt mondja, miért nézel én csúnyán? Nem nézek csúnyán, Márki. Én így nézek. Jó? Tehát velünk van Márki. Jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Itt van Szuper Levi. Hello, Levi.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: És 6 perce vagyunk 8 óra után. Kíváncsiak, hogy hallgatok éppen melyik életkorukat élik, jó? Mindenki mond most egy-egy gondolatot, és az a kérdés, hogy be tudjátok-e fejezni. Nagyon egyszerű. Jó? Tehát tényleg rém egyszerű. Lehet filmből, lehet reklámból, lehet mindegy, hogy honnan egy-két szó, és be tudják-e fejezni a hallgatók. Benne vagytok? Közel Marosán Gyurit is köszöntjük. Hello Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia Gyuri!
1: Na, szia Gyuri! Előbb itt ugye Pap István Leo, és vele beszélgettünk a november 14-i Pap Cup-ról, ugye a Pap Kupáról, ökölvívás és box. Ez eszembe jutott, hogy valamit beszélt itt a fogyásról, és azt mondta, hogy attól függ, hogy ki mennyit eszik, és eszembe jutott ez a gondolat,
2: hogy... Ebből fogok átkötni szegény Gyurira.
1: Nem a Gyurira, nem a Gyuri, az magas vékony, hát olyan atléta, azt hittem, hogy indul itt az atlétikai VB-n, és az eszembe jutott, hogy be tudjátok-e fejezni azt, szerintem be, hogy ha kap eszi Maki...
2: Gyuri?
1: Be tudod fejezni a mondatot?
3: Nem.
2: Ez csak a Levi ismeri, úgyhogy...
1: Te sem ismered. Te, Márk?
4: Én nem.
1: 0630, de tényleg.
2: Ez a vége?
1: 55-55-605. Most vagy én vagyok nagyon öreg, vagy ti értetek még
2: mondd
1: keveset.
2: Mondd ki.
1: Igen, Marci, azt hiszem, ezek az élet szép. Neked magyarázzam, üdv Marci. Az élet nagyon szép, így van, Marci. Mert közben azon is agyaltunk itt, Gyuri, hogy mi lehet az élet értelme. Olyan kézi meccsen játszani, ahol a félidős döntetlen meg a végeredmény is, vagy pedig van más. Te hogy érzed ezt? És akkor azonnal átkötünk erre. Nem is tudom, hogy mennyire gyakori ez, hogy fél idő. Talán egy magyar meccs volt ilyen? Szeged játszott? Hát mostanában Márkra nézek, aki...
4: Szerintem a Gyurival azt együtt élhettük át.
1: Ne!
3: Bizony. Szeged Sporting, fél idő döntetlen végeredmény, és a Győr meccs, női bajnokok ligája, sem járt messze ettől az eredménytől, mert a végeredmény döntetlen, a fél idő pedig egy volt a különbség csak.
4: Egy dugaszós góllal.
3: De előfordul azért néha ilyen.
1: Álltak Magyarországon viszonylag gyakran, de ezt most engedjük is el. Na, de akkor beszéljünk erről. Kim voltatok a meccsen? Élmények és pillanatok. Na, mégis csináljunk. Nem kell szerintem a kézlabdának reklámot csinálni, mert szerintem ezt megteszi önmagának, mert azt hiszem, lehet, hogy a labdarúgás után a második.
4: Abszolút.
1: Leginkább nézettebb, ugye?
4: Az egyértelmű. Igen.
1: A helyszínen. Tehát olyan millió, meg olyan hangulat van, hogy ezt, ha valahogy át lehet adni, akkor ezt próbáljuk.
4: Hát most volt 30 éve a szegedi első BL meccs, az EU a Bukarest ellen, az 27-17-re nyerték meg. Hát azt az eredményt, azt nem sikerült most hozni a Sporting ellen, de hát nyilván egy nagyon jó csapatról van szó, a Sporting.
1: Sporting?
4: Nagyon.
1: Mitől jó?
4: Hát, hogy nagyon gyors és jó kézlabdát játszanak.
1: Nem úgy, a kérdés költői volt. Tehát egy magyar kézlabda csapatnak, most Levi is tök magába gondol, egy portugál kézlabda csapat azért az...
4: És nem ez volt a leggázabb, nem Gyuri? Volt olyan médiás kolléga, aki kipakolta a lisszabonos kis kulacsot az asztalra.
3: Hát erről nem szeretnék nyilatkozni, tehát gyakorlatilag elsüllyedtem a második otthonomban Szegeden, mikor egy média munkatárs kivett tényleg egy lisszabonos kulacsot.
4: De gyorsan elrakta, meg itt elrakta, én azt láttam.
3: És ez mindez az én közelemben, de hát úgy körülnéztem, mert pár barátom van Szegeden, hogy látta-e, viszonylag gyorsan sikerült eltüntetni igen ezt a kulacsot.
1: Gyerekek, na, igen. Szóval igen, akkor jó meccs volt ennek ellenére. Bocsánat, hogy én gondolom csak ezt úgy, hogy egy magyar klub, kézzelte klubcsot sokkal jobb kellene, hogy legyen, mint egy portugál.
3: Ez egy pár évvel ezelőtt igaz volt, igen. Egy 10 évvel ezelőtt igaz volt ez a mondat. Jelenben már nem igaz, válogatott szinten is rendkívül magas színvonalat képviselnek a portugálok, és ebből adódik, hogy a Sportingnak a csapata is megérkezett a világ elithez, hiszen a portugál válogatott gerince a Sportingban kézilabdázik, tehát most sorolhatnánk a Costa fivérek, Branquinho, Salvador, tehát egy nagyon stílusos, modern kézilabdát játszanak, jól mondja már, hogy dinamikus, tranzíciókkal, védekezésből, támadásba, pillanatok alatt érnek át. És
1: mi ilyenkor hol vagyunk? Bocs, tehát ez a fejlődés ezen szakaszában 10 éve mi sokkal jobbak. Bocsát, nem kötekedni akarok, de nem Havas Henrik, hanem hogy hogy...
4: Nem rossz a helyzet egyébként, meg kell védeni a szegedieket. Csomó magyar hazajött, azt mondták, hogy azért ez egy nehezebb év lesz, tényleg itt vannak a magyarok, és felvették a versenyt a rutinos portugálokkal.
1: Tényleg pofán leszakad.
3: Igen, igen. Akkor a fejlődésünk nem volt, és nem is tudott lenni, mint a portugáloknak, hiszen ők mélyről fejlődtek, fölmondhatni a mi szintünkre.
1: De miért várjuk be meg? Tehát miért nem megyünk egyet előre? Szoktam én is csinálni, amikor futok valaki, meg kocsival jön után valaki, gyorsan lehagyom, hogy ne érjem el utol.
3: Mi elvesztünk a földrajzilag, tudom, hogy azért nem feltétlenül, de a spanyol és a skandináv terület között, tehát amiről már beszéltünk sokszor.
1: Kicsit a spanyol vagyok, én azt érzem, nem?
3: Hogy szerint, ugye?
1: Van benne egy ilyen spanyol virtus?
3: Nem minden van, nem minden van. Úgyhogy hát a portugálok fölépítették ezt a korosztályukat, elég komolyan utánpótlás szinttől is. Ez a mérkőzés pedig élvezetes volt, lüktető, rengeteg támadással, gyors játékkal. Egy biztos, hogy gyerekek tömkelege most nem kezdett el a kapusposzt felé lépkedni, tehát azért nem volt egy jó promóciója a kapuspozíciónak ez a meccs, hiszen nem nagyon találkoztak labdával, csak amikor kivették a hálóból, de hát nem is azért vesznek az emberek jegyet a meccsekre, hogy kapusbravúrokat lássanak, hanem gólokat.
2: Azért 5 gólos Sporting vezetésnél az ember nem gondolta volna, hogy védekezésben azért tud váltani a Szeged, főleg úgy, hogy egy viszonylag fiatal csapatról beszélünk, de mégis meg tudták tenni, hogy azért -5-ről fölálltak.
4: És 12 perccel a vég előtt volt -5, ha jól emlékszem.
2: És jól reagáltak arra, hogy tényleg a portugálok végig ezt a rohanós tempót és a lerohanásukból rengeteg zicsergólt is szereztek, ezt meg sikerült azért rendbe tenni hátul a 35 kapott gól ellenére.
3: Így van, ott egy nagyon jó szakaszt kapott el a Szeged létszámfölényben, üres kapus gólt szereztek, lerohanás gólt szereztek, és a szinte teltházas Pikk Aréna olyan erőt, olyan energiákat adott a csapatnak, amivel mentálisan felül tudtak kerekedni ellenfelükön. Nem tudott mibe kapaszkodni a Sporting, mikor fogyott az előnye, nem jött hátulról kapusbravúr, nem volt labdaszerzés, amivel ugye azért ezt a feljövetet meg lehetett volna állítani, a Szeged pedig ez gyönyörűen kihasználta.
4: És amit mondtál, Gyuri, igen, ez, hogy a nézők is azért elég szép számban voltak. Tehát a felső karé is meg volt nyitva Szegeden, ami az elmúlt év BL meccsein sem mindig volt megnyitva, úgyhogy ezt is azért jó volt látni ott a helyszínen.
3: Abszolút, és én azért is gondolom, hogy nem kérdés, hogy a magyar sport, és hát ezen belül a kézilabda egy óriási érték, amikor ennyi embert meg tud mozgatni szombat este a kézilabda Szegeden, a szórakoztatóipar része, és ezért kell megbecsüljük szerintem, és értékeljük azt, hogy mi van a kezünkben, és mi van az országunkban.
1: Hogy szurkol a Gyuri, aki nem tud berohanni oda a kispad mellé, és utasításokat adni a játékosoknak? Mennyire vagy te ilyen őrült szurkoló, vagy nyugodtan?
3: Viselkedés kultúrán most korlátozva van, igen, erőteljesen ezeket a mérkőzéseket.
1: Igen, azt hallottam.
3: Van egy füles rajtam, tehát és élőben vagyok. ez egy elég komoly korlátom, de egyébként hát kevésbé vagyok szenvedélyes.
1: De ha nem közvetítesz, arra vagyok inkább kíváncsi, ha nem közvetítesz, mert én őrült, ordibálós vagyok, én még otthon is, tehát ott, amikor elkezdődik egy Barca foci meccs, akkor ember nem mehet el előttem, még a gyermekeim sem. Tehát ott...
4: Egyszer igen, ott, többet nem.
1: Igen, szóval hogy én ilyen vagyok, nagyon-nagyon együtt élek a meccsen.
3: Szeged meccsen még nagyon régen azért én is szenvedélyes voltam, most gondolkodom, hogy mikor voltam egyáltalán úgy kézlabda meccsen, hogy ne valamilyen titulusban, akár szakkommentátorként, akár ugye érintettként, nagyon-nagyon régen volt, így szurkolóként régen vettem részt. Meccsen, főleg olyan csapat meccsen, ami a szívemhez közel áll, az pedig azért nem titok, hogy az a Pikk Szeged.
1: És aztán nem tudom, hogy edzőként hogy éled meg az élet ilyen szintű, hogy mondjam, jelenlétét, mert ugye láttam rólad egy képet a mostani arcoddal, és az ott odaírva, hogy Marosány György 7 éves, és kézilabda edző. Tehát, hogy mennyire viseli meg az edző az életet. Tehát ott szerintem, hát nem tudom, hogy tudsz te nyugodt maradni, meg milyen púzussal. Meg...
4: A Gyuri edzőként? Tehát a Sárgalap intézményét miatta nem vezették még ki a kézilabdából.
1: Nem, ő nem, hogy egyszerűen olyan kedves lehetsz te komolyan, mint ilyen töri tanár, úgy tudom elképzelni. Senkinek sem árt, mindig rendes, nem? ha rosszul fel a diák, akkor is tovább enged. Én ezt abszolút gondolom rólad.
3: Abszolút igazad van, Levi, természetesen.
4: És mi az igazság?
1: Hogy egy őrült.
2: Na, és akkor a Veszprémnek a 48 gólja.
1: Na tényleg, hogy lehet nyugodtan, erre nincs, nem kaptok ti képzést? Most nagyon komolyan kérdezem, hogy az edzők, akár kézi, vagy nem tudom, más típusú edzők, a Mourinho, hogy befut a pályára egy gólnál, azt se értem, azt is el kéne tiltani, de hogy ott megállni, Bódog Tamást is hívtuk ez ügyben, de nem akart beszélni velem, hogy lehet azt megállni, hogy ne szólj oda, ne dobd meg egy flakonnal, már bocsánat, senki ne csinálni ilyet, de én nem bírnám ki. Tehát le a kalappal az edzői nyugodtság mellett.
3: Itt a játékvezető ítéletekre gondolsz?
1: De bármi másnál.
4: Ki akarja ugrasztani a nyulat a bokorba, jól érzed, Gyuri?
1: Bármi másnál, hogy nem szólhatsz oda, mert tudod, hogy eltiltanak, de hát te is ember vagy, méghozzá tök rendes ember vagy. Tehát, és téged is nyilván nyomaszt egy általad igazságtalannak vélt ítélet, becsúszás, leütés, belemenés, bármi. Nézzük ezt a kézilabda esetében, de nézzük a focinás, vagy bárhol máshol. Hogy nem tudsz bemenni, nem tudsz oda rohanni, leüvölteni a bíró fejét, vagy nem tudom. Tehát hogy
3: erre van? Nem mondom, hogy nem történt ilyen azért a pályafutásom alatt.
1: Oké, bocs, hát te kivétel vagy.
3: De egyébként most a viccet félretéve, tehát a edzőnek mindig uralnia kell az érzelmeit.
1: Tudom,
3: és
1: de hát ember vagy.
3: De nem, hát ez a munkád, nem, tehát nem lehet. Tehát ott olyan érzelmeket kell előhozzál, ami pozitívan befolyásolhatja az eredményt a csapatod számára. Amikor kell, ha balhézik egy edzőt, azért balhézik, mert nem tud az érzelmein úrrá lenni, hanem mert úgy akarja befolyásolni az eredményt azáltal a gyükítörés által, vagy befolyásolva érzelmileg a játékvezetőket, a saját játékosait, tehát ez egy érzelmi játék, és ez egy színház, 60 percen keresztül tartó színház.
1: Ez is, hát csalódtam az életben. Már minden színjáték. Pedig azt hittem, hogy igazi.
3: Az edző nem tud, nincs labda a kezében, nem tud gólt lőni, ezekkel az eszközökkel tudja befolyásolni csak az eredményt. Csak ezekkel, de ezek is a kezében vannak.
1: Hát meg a pszichés, ott a hatalom, a mentális hatalom, ami ott van nálad, amit át kell adni. Meg egyébként teljesen jogos, amit mondasz, hogy a játékosok, azok ugye nyilván az edzőre néznek fel, ha az edző megőrült és őrült, akkor a játékosok, és lásd Mourinho, egy tök normális szerethetőre átvett, tehát annak idején a Kerkászélszékkal, és mindenki megőrült.
4: Azt hittem most.
1: Hát most ezt engedjük el.
3: Igen, meg ha egy edző mindig reklamál a játékvezetőnek, akkor a játékos is reklamálni fog. Mondtuk, ez a fókusz nem a játékon van. Tehát nem, de az se jó, ha csak a játékvezetőkkel foglalkozol. Tehát én éppen ezért most a Mourinho és a Real Madrid, tehát engem már idegesít régen az, hogy ők mindig összeesküdött az élet, a sors ellenük, mindenki. Nem jó dolog ez szerintem, de ugyanígy az előbb említetted Bódog Tamás, nekem az is unalmas volt, de már, hogy fordulókon keresztül.
4: De most azért igazuk van azért a Real Madrid házatáján, mondom, ez Barcelona
1: szurkoló. Miért a hajhúzás az nem?
4: Nem, bocsánat, én láttam videókat, lehet, hogy AI generált, nem biztos, hogy befonta a haját. Én azt láttam, tehát ez nem ugyanazt láttuk a sportással.
3: Egy fodrászati szolgáltatást nyújtott.
2: És na, Gyuri, hogyha már tényleg itt tartunk, hogy az edzőknek a szerepe, akkor a Veszprémnél a 48 lőtt gólos mérkőzés ugye az Eger ellen, úgyhogy hétközben a Partizánt fogják fogadni, tehát azért ott is rendbe kell tenni a fejeket, hogy azért az egy más kávéház lesz.
3: Biztos, tehát ezek a mérkőzések igazából erős az, amit mondok, ez senkinek nem jó. Tehát sem az Egernek, ez szeretem, amikor azt mondják, akár újságírók kérdezik, hogy ez mindenkinek egy kis csapat, hogyha megy egy bajnokok ligája csapathoz, lásd Eger Veszprém. Ez egy élmény a Veszprém ellen játszani, nem? Hát nem, ez egyáltalán nem élmény. Tehát az, hogy elmész, tudod, hogy úgy mész, hogy ott mi fog történni, tehát esélytelen vagy nyerni, még ha persze tudjuk a sportban minden megtörténni, de nem. És a Veszprémnek se jó, mert olyan sok minden nem gyakorolt az Egernek, őt 48 góljával nem tudom én, a Füksze Berlinre, most lehet, hogy éppen egyébként a Partizan Belgrádra még lehet is, mert azért a Partizan Belgrád nem sokkal jobb csapat, mint az Eger, jobb természetesen, de nem nagyságrendekkel.
1: Vigyázzon, hallgatnak minket a Partizánok.
3: Igen, de én Zvezdás vagyok, úgyhogy bátran mondok ilyet.
1: De erős szavak ezek.
3: De le kellett játszani ezt a bajnokit, ez egy edzés edzésnek, egy futóedzésnek, csak közben volt labda is. Jó volt a Veszprémnek, szerintem különösebben nem is nagy energiákat el nem folytattak sem videózás tekintetében semmiben.
4: Gyuri, egyébként nem is sportszakmailag nézzük ezeket a meccseket a Veszprém szempontjából, hanem nem tudom, lehet rosszul érzem, de talán most van esélye úgy először megnyerni a BL-t a Veszprémnek hosszú idő után, mert azért jövőre azt pletykálják, hogy a bizonyos megszorítások miatt, ami a sportolók pénzügyeit illeti itthon, azért Emilia Nielsen szóba hozták a Flensburga, most Dániában arról pletykálnak, hogy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan mehet.
3: Igen, láttam én is ilyet, hogy a megszorítások nem a sportolókat, hanem a sportklubokat érintik, mert most a sportolónak nagyjából az, hogy a bruttó mennyire szerintem az nem releváns. Nem gondolom, hogy Nielsen egy év után távozna, vagy hát én nagyon bízok benne, hogy egy ilyen értéket, egy ilyen világsztárt idehoztunk Magyarországra, akkor azt nem dobjuk el magunktól, mert ő miatt a sok gyerek el fog kezdeni kézilabdázni, bár én bízok benne, hogy még van, akit ez érdekel ebben az országban. És a Veszprémnek reális esélye van a bajnokok olyan győzelemre. Az, hogy Kölnben ott legyenek, abban én szinte teljesen biztos vagyok, és azon a hétvégén, hogy mi történik, az az egy-egy mérkőzésen, azt tudjuk, hogy olyan top csapatok, Bundesliga top csapatok vannak ott standardan, hogy bármi megtörténhet, de Kölnben én azt mondom, hogy ott lesz a Veszprém.
4: A magyar-francia csaták már nagyon felemásak voltak szombaton, ugye, mert kezdett ez a párharc egy verességgel, aztán egy döntetlen, aztán meg egy magyar győzelem, mert ugye a Vác kikapott az Európa Liga selejtezőjében, a Győr az ugye X-elt a Metzel, aztán a Fradi megnyert Brestben.
1: Hát akkor így megvan, volt.
4: Javuló tendencia.
1: Igen,
3: a Vácot sajnálhatjuk, de hát Gyögy László mérkőzés előtt teljesen reálisan mondta, hogy azért ez nem egy Európa Liga keret. Tehát ott Vácon gyönyörűen építik évek óta, tehát visszamehetünk több évre, amint a Német András szakmai felügyelete alá tartozik a Vác, előkerülnek olyan nevek minden évben, akire nem is hallottunk, még most jött ki az ifi csapatból, és fél év múlva már meghatározó tagja a felnőtt csapatnak, és kopogtat a válogatott ajtaján, tehát ez egy fantasztikus szakmai munka, és persze ez Európa Ligára nem volt elég, de hát azért nem gondolom, hogy negatívan kell a Vácot megközelíteni, mert tényleg fél ifi csapattal értékelezt, és jó tapasztalatszerzés volt. A Ferencváros győzelme a Brest otthonában viszont figyelemre keltő is, és nagyon meg kell dicsérni, hiszen a Brest otthon rendkívül erős, hát hétközben még idegenben francia bajnokin a Metzelen is nagyon szokon múlt, hogy nyerjen. Azért a Metzelen, aki ugye Bajnokok Ligája címvédő is, Győrben tudott döntetlent játszani, tehát a Fradi egyre erősebb, és ha már az előbb Veszprémről beszéltünk, és Bajnokok Ligája 4-es döntőről, a Fradi egyre több jelet mutat arra, hogy egyértelmű részvevő lesz a 4-es döntőnek.
1: A vezetőedzőnek a kézilabdában mennyire kell csak arra figyelni, hogy éppen hogy áll a csapat, és milyen összeállítású, ugye mondtad az előbb Német Andrást, és ugye az utánpótlás figyelését, vagy azért van külön emberetek, aki azt nézi, hogy kit lehet majd beemelni a fiatalok közül, vagy ha az ember önszorgalommal jár az élen, akkor ő is nézi és figyeli, hogy kit lehet beépíteni.
3: Hát ugye most ezt vegyük kettő, mert azt, amit a Német András csinál Vácon, azt nem nagyon csinálja senki az országban szerintem, de tele vagy olyan tapasztalattal, tudással rendelkezzen, sincsen, de úgy, hogy az akadémia napi munkájában részt vesz, és szerintem nem adom ki azzal, ha elárulom, hogy ő egyéni képzéseket is tart a gyerekeknek, tehát ő folyamatosan figyelmét rajta tartja a gyerekeknek, és akkor így természetesen emeli be azokat a játékosokat a felnőtt csapatba, akit úgy lát. Egyébként pedig, ami nem a Vácshoz tartozik, egy felnőtt edzőnek figyelnie kell, én véleményem szerint kötelezettsége az, hogy a junior csapatot és azoknak a fiataloknak a fejlődését, akik potenciálisan a felnőtt csapatban szerepelhetnek majd egy év múlva, fél év múlva, két év múlva.
1: És akkor térjünk a végén vissza egy kicsit a labdarúgásra, mert azért ma nagyon jó meccsek lesznek itt, Bajnokok Ligája, és tudom, hogy azért azt nézed, részén nézed, és azért játszik ma, ha jól tudom, ma játszik a... Ma Barcelona játszik, igen, a Galatasaray-el, és aztán a...
2: Egy Atlético Manchester United.
1: Hát igen, igen, igen, igen. Szóval jó sok meccs, és azért ebből azért legalább a fele egészen jónak ígérkezik. Mit nézel ma? Igen. Nézel egyáltalán?
3: És Gulácsi Péter, mindent nézek természetesen, és Gulácsi Péter is a Nápoly ellen hazai pályán, Villarreal Nápoly van ugye ma.
1: Verhető ez a Nápoly.
3: Vili Orbán is pályán lesz, Lipcse, PSV, tehát nagyon jó meccsek lesznek. Én szerintem az Atletico Madrid, Manchester United és a Galatasaray Barcelonát fogom nézni párhuzamosan 9 órakor, a barcelonai túlsúlyjal, tehát az egyértelmű, hogy a kedvenc csapatom törökországi győzelmét és bízom benne, hogy gólesőjét megtekintem ma.
1: Legyen így egyébként, az is fura, hogy előjöhet egy ilyen mérkőzés a most egy lebonyolítási rendszerben, hogy Viking Bayern München. Tehát ilyenek is lesznek. Na, úgyhogy jó, mert csak legalább 8 darab, aztán mert holnap a Róma fogadja a Real Madridot.
4: És holnap jössz Gyuri egyébként a stúdióba?
3: Megyek természetesen, igen. Terveztem, hogy ezek azok a felhívlakodások.
4: nem kell lepezzük, hogy ezek valap a szerkesztő, csak hogy ártatlan kérdés volt. Egyébként a Veszprém Partizán meccset nézzük együtt.
3: Így van, megyek, érkezem szerda este, majd csütörtök reggel pedig ugye a sport reggelben. Na, találkozhattok vele már közelebb.
1: Akkor a hallgatók felé mondom, Marosán Gyuri legyen veletek, és lesz is ma is, és holnap is. Köszönjük Gyuri a beszélgetést, szevasz, köszönjük szépen.
2: Szia Gyuri,
1: hello. Szia, közben pedig nagyon sokan írtak, befejezték azt a mondatot, hogy ha kap eszi Maki, rengeteg üzenet úgy fejeződik be, hogy ha kap, eszik. Így van. Érted? Ha kap eszi, na így alakult ez. Mi az?
2: Ez semmi.
1: Hogy ez neked nem volt meg?
2: Nem, életemben nem hallottam.
4: Ezt én végképp nem. Előbb elolvastam.
1: Gyerekek, hát azért én nagyon köszönjük az üzeneteket.
2: Engem az élet értelme üzenetek.
1: Na, arra miket kaptunk? Valaki azt jelenti, hogy az élet értelme, hogy valamilyen formában hagy nyomot magad után, ezért rengetegszer érzem a mellékességekben, de gondolom másra gondoltunk, aztán van egy csomó minden. Lejjebb mennék én, csak nem tudok, ugye, nem tudok, hiszen a lehetőségeim korlátozottak e tekintetben, hogy az alsó üzeneteket is megnézem, de majd a hírek után erre is rámegyünk. Nem érdekes, 8:30 lesz, 2 perc múlva.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Kihagyja a Liverpool holnapi BL meccsét Szoboszlai Dominik, ülésezik az országgyűlés, napos gomoly felhős idő lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: Túlterheltség és izomfáradtság miatt kihagyja a Liverpool holnapi Linz elleni idegenbeli bajnokok ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya már a vasárnapi hazai rangadón sem volt a keretben, amelyen csapata 3-0-ra alul maradt a Manchester Cityvel szemben. Stollár Fanny és a taiwani Wufang Xian két játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff Adila Sutyadi új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is nyert selejtező csoportjában tegnap a ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első sikerét aratta, míg Andrásra és Szudira egy-egy nyertes találkozó után ma sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, ezzel kiesett. Péteri Johanna viszont győzött, így ma még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A 32-es főtábla résztvevője lett az András Csaba, Szudi Ádám, valamint a Szántosi Dávid, Milo de Boer, magyar-holland kettős, a Dohocki Nóra, Péteri Johanna duó viszont búcsúzott a további küzdelmektől. Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurokupa csoport körének sorsolásán. A két magyar együttes az A jelű négyesben az olasz Posillipóval és a montenegrói Budvával küzd majd a két továbbjutó helyért.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, emellett új tagot is választhatnak a média tanácsba. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ástól az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani Gyárpest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, már közel 8 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az M5-ös autópálya felől érkezők már közel 8 kilométer hosszan arra szólnak, az M51-es csomópontban is torlódik a forgalom.
0: Időjárás.
5: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon pedig megerősödik. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4-9 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát azért vannak kétségeim, szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 perccel vagyunk 8:30 után, úgyhogy folytassuk a Sportreggelt itt a Nemzeti Sportrádióban, Szuper Levivel, Erdei Márkkal, és persze érkezik ide hozzánk Újvári Máté is, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok, Mihály!
1: Szia, szervusz Máté!
3: Szia, Máté, Máté, vannak kétségeink.
2: Na, hát,
1: hát egyrészt két dolog, tehát mindjárt elkanyarodunk persze nyilván a Forma 1-re, de neked nem csak az a szakterületed, ezért beszélünk veled, hát csak hogy tudd, azon tudom, hogy kedvelünk, igen, hogy nem csak a Forma 1, meg a technikai sportágak, hanem ugyebár a hajhúzás esete Tóth Marival, az is itt van nálad, ugye itt már nagyon nagy kérdések, és holnap játszik csak ugye Real Madrid a Róma csapatával, aki egy 17 év után újra visszakerült a BL körforgásában, aminek én nagyon örülök, mert nagyon szimpatikus csapat, bár lőttek volna egy gólt a hétvégén, sokkal boldogabb lennék, de nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ugye bár most Vinicius Juniort ugye kiállították, miután úgy érezte, hogy ő a Kárpátok Zsidró Tamása. De ezt most engedjük is el. Kapott ezért elvileg ugye piros lapot, gyakorlatilag is. Barátja, igen, ugye José berohant a pályára, a másik ugye Ész Kombánya, ugye aki a okosabb vagy, mint egy ötödikes című versenyben negyedik lett, ugye Rüdigerről beszélünk. Ő is tiltakozott.
2: Úgy érzem, hogy a Real Madrid nem a kedvenc csapatot
1: Levi, fog már vissza magad, most magamnak mondtam. Na, szóval hogy érzed? Helyben hagyják-e azt a, ugye, hát felebezett a Real Madrid és Mourinho a két meccses eltiltás ellen, mert az azt jelenti, hogy jövő héten az El Clásicón, Márknak mondom, jövő héten lesz, nem játszhat Vinicius Junior. És igen, eleve hogy látod ezt az egész hajmizériát?
2: Hát jogos a kiállítás, persze.
1: Az igen.
2: Hát ez teljesen egyértelmű. Egyrészt kimondja a szabálykönyv is, másrészt meg nem nagyon értem a gondolkodásmódot mögötte. Tehát, hogy meghúzod az ellenfél haját oly módon, amint tette Viniciust, és akkor az úgy rendben van.
3: Nem
2: tehát,
3: tudta, hogy kamerákkal rögzítik a mérkőzést.
2: Nem, abszolút. Tehát a mai világban, ahol körülbelül 78 kamera vesz, és ráadásul ugye ott a videóbírós rendszer is, tehát ha a játékvezető nem látná, és vagy az asszisztensek, akkor is ott van a VAR, aki ezt meg tudja vizsgálni, szóval nem értem a hozzáállást. Kicsit csalódott vagyok egyébként, hogy őszinte legyek, most mindentől függetlenül az ember kinek szurkol, kinek nem szurkol, mert hogy az elején, amikor José megérkezett, vagy visszaérkezett Madridba, akkor ugye arról szóltak a hírek, és azt láttuk az első meccsöken, hogy itt az ember, aki Ancelotti után ismételten tudja kezelni Vinicius Juniort. Hát most úgy tűnik, hogy nem. Sőt, inkább José kezdett el Viniciusosodni.
3: Igen. Na, azért bocsánat, azért szerencsétlen portugál mester, te most azért hogy néz ki a meccs előtti eligazítás, hogy Vinicius, légy szíves, hogy most ne beszélj a játékvezetőhöz. Légy szíves, most az ellenfelet tiszteld meg annyival, hogy nem rúgsz alá, vagy... És akkor ez mikor jön elő tényleg ez a kérdés, hogy a hajához ne nyúljon?
2: Hát azzal nem sok mindent tudsz kezdeni, de hát ugye Mourinho-nak volt már egy ilyen sztoria régen Balotellivel, azt hiszem. Ugye az az elhíresült ominózus meccs, amikor nem volt csatára Mourinho-nak, és az első félidő végén sárgalapot kapott Balotelli, és mondta Mourinho, hogy a 15 perces szünetből 14 és felett azzal töltött, hogy Mariónak magyarázta, hogy nem kaphat sárgát, nem tudok kit betenni, nincs meccs csatár. 3,5 perc telt el a második fél időből, második sárga kiállítás.
3: Mondjuk Balotelli egy intelligens játékos volt cserébe.
2: Ha te így gondolod, az természetesen a te véleményed. Nekem ezek a megoldásai Balotellinek nem feltétlenül ugranak most be. Tehát azért az viszont beugrik, amikor Manchester City játékosként Amerikában haktizott a csapat, és csinált egy ilyen Zidane-csert gólhelyzetben, arra emlékszel? Úgy próbált gólt szerezni, majd annak rendje is módja szerint természetesen a csapattársai majdnem meggyilkolták, és a vezetőedző, nem is tudom ki volt, talán Mancini volt,
3: igen, Mancini
2: egyből
3: volt.
2: Leszette. Egyből lehozta, elhordta mindenek, és Balotelli nem értette, hogy mi a gondja a vezetőedzőnek meg a játékostársaknak.
3: És kiírta a pólójára, hogy why always me? Tehát mindig én?
2: Igen, amúgy úgy tudom, hogy az Erde is ilyenbe szokott járni, ilyen pólóba, ez igaz, srácok? Levi, erősítsetek meg, hogy why always me?
1: Igen, csak itt más a mondat vége. Tehát itt más. Miért mindig...
4: Elmosódik a mondat vége.
1: Igen. Na, úgyhogy igen, szóval holnap játszik persze a Real, aztán meglátjuk, hogy jövő héten Vinicius helyet kapja a csapatban, hogy helyt adnak a fellebezésnek, a tiltakozásnak, avagy sem. Na, akkor menjünk vissza a Forma 1-re, pontosabban beszéljünk arról, mert ahogy itt a Super Levi is mondta, meg egyébként erről beszélnek itt lent a büfében, hogy Verstappen megállíthatatlan volt, ugye? És tulajdonképpen, hát az, hogy első győzelmét aratt a Szingapúrban, azt gondolom, hogy még én is felfigyeltem erre, de lehet az első. Lehet az első, pedig hát nem azt mondom, hogy szebb napokat látott, de... De azért, hogy itt azért nagy öregek, nem is tudom, felhozatala most a Forma 1-ben, már régóta, hogy Alonso és Verstappen is, tehát régi világbajnokok jól el vannak azért itt, és én ezen csodálkoztam, hogy csak az első győzelme.
3: De hogyha ekkora rajongó lettél, Levi, akkor hol van az egyetlen pálya, ahol még nem nyert Verstappen futamot?
2: Na tessék.
1: Szörnyi na, út.
3: Egyik kedvenc városod.
2: Ez a kérdés, ez úgy pontos, hogy azon futamok közül, ahol ugye elindult. Tehát így azon városok közül,
1: köszönöm,
2: ahol elindult.
1: Köszönöm, Máté. Tehát rosszat a kérdés, ezen nem válaszolok.
3: Igen. Köszönöm, Máté, persze, ezen múlt.
1: Akkor lehet, hogy Szingapúr lesz az.
2: Nem.
3: Kedvenc városod
2: egyébként
3: csapata.
2: Nagyon becsapós, beugratós. Igen, Vinicius is ott tűnt föl ebben az évben.
1: Hát én ezt ki nem mondom a számot, hogy Madrid.
2: Magam ott Jude Bellinghamnel készítettem interjút. Ez a Madrid, de hát ugye Madrid idén először volt belépő, szóval ez kicsit ilyen gonosz kérdés volt a Márktól.
1: Az, nem baj, kap,
3: írjuk a többi közé.
1: Kap majd tőlem egyet, nagyon egyszerű lesz.
2: Márk, akkor most én kérdezek, Márk, hányadik különböző Forma 1-es pályán győzött Verstappen?
1: Köszönöm, Máté, köszönöm.
3: 24. volt ez neki.
1: Dehogy.
2: Igen, ha hozzáadsz még hármat, akkor tökéletes a válaszod, mert hogy ez a 27. Forma 1-es
1: pályája
3: volt. De nem fejeztem be, mondtad, 24. volt, mondtam volna tovább az 3 éve Barcelonában, és akkor igen, ez volt a 27. ha jól számolom.
2: Egyébként az a durva, hogy ugye megszerezte a pole pozíciót is szombaton, az meg neki az 50. időmérős sikere volt. Nem teszem fel az újabb kérdést, de kérdezzetek el, hogy mindössze az 5. versenyző Verstappen a Forma 1 történetében, aki minimum 50 pole pozíciót el tudott érni. Ami szerintem nagyon durva. Nyilván a 4-szeres világbajnoki címe is, vagy 4 világbajnoki címe is már az első közé sorolja őt, de azért 50 pole pozíció, csak Hamilton, Senna és Vettel van előtte, meg egy negyedik ember, akit majd ti kimondtak.
1: Jó, és tök őszintén.
2: Akartok, igen. Figyeltek el, köszönöm szépen.
1: Persze. Ez lehet, hogy ne figyelnénk, egyébként kell mennem cipészed is ma. Figyelj, tehát hogy mennyire unják a Alonsoék meg Verstappenék az ott létet? Mert azért őszintén, nem nekik
2: terem. Tehát a Szingapurt, vagy ugye összességében a
1: Forma 1-et, a Forma 1-et, tehát hogy az, nem azt mondom, mikor égnek ki, mert szerintem már kiégtek, hanem hogy meddig lehet ezen a szinten, mikor világbajnok voltál, vagy többszörös, és azért vagy ott, hogy tulajdonképpen thanks lengs, most a jó értelemben, most nem bántásban mondom, hanem hogy ez már nem azt adja nekik, amit annó, hogy enneken pénzük, mint roskadásig, csajaik roskadásig, és tehát mindenük megvan, már sikereket is elértek, és mégis lemennek, beülnek, és megy Alonso is, nem tudom, hogy átlagban hanyadik helyen végez, mondjuk 9.
5: Na ezért nem lettél profi sportoló.
2: Örülne, ha 9. lenne átlagban, 10 kívül van átlagban, nem nagyon szeret pontot, csak párat.
1: Akkor valahol, még hogyha hülyének is tűnik a kérdés Márk szerint, de mégis jogos, hogy akkor minek?
2: Hát szeretik, ezt szenvedély, Levi, ezt úgy hívják.
1: Hát én is szeretem a magas házakat, nem sem
2: egy olyan cselekedet, vagy olyan dolog legyen a sport, akár hogy bemész reggel, hogy fölveszed a fülest, és megint szólsz az országhoz, hát ezt is nevezhetjük szenvedélynek, nem?
1: Igen, és hát sokkal nyomottabb áron, mint ők.
2: Így volt a válasz, igen.
1: Így most már megértem, de hát... Azt nem, igen, de azért igen, nekem vannak sikereim.
2: Az igazság, hát van, nektek is nekem. Vannak, vagy voltak sikereik.
1: Voltak, nekem vannak.
2: Valószínűleg, bár igen, nem tudom, és igazából nem is tisztem ezt megítélni, azt gyanítom, hogy Alonso-nál és Verstappennél, amikor csippan ó elején az a telefon, az lehet, hogy egy-két túllával többet tartalmaz, mint amit mi itt valaha összességében láttunk, de és látni fogunk a saját
1: értem,
2: életünkben.
1: De ott az alapbázis
2: ez egy fontos szempont.
1: De ott már de alapból
2: ez azért fontos szempont, csak Alonso esetében akarom mondani, ugye, hogy ő most kvázi az elmúlt hónapokban folyamatosan megfenyegette a Forma 1-et és a saját csapatát is, hogyha nincs változás, akkor nem marad, és akkor inkább elmegy Amerikába versenyezni. Na most végül kapott egy új szerződést, és egy portál, hát nyilván elvileg a hivatalos számokat nem tudjuk, de egy portál kiírta, hogy az ő új Aston Martin a szerződése, és az esetleges Amerikában kapott összeg között nincs olyan sok különbség, csupán a százszorosát kapja most a Forma 1-ben. Hm. Tehát, hogy miről beszélünk akkor? És ugye emellé azért effektíve ő az Aston Martinnak a márka nagykövete, céges autók ott vannak, ugye kimegy egy helyszíre a versenyző, ilyenkor neki reggeltől estig amúgy be van táblázva az ideje, tehát olyan városnézéssel ritkán van alkalmuk, lehetőségük, nem is feltétlenül keresik egyébként ennek a lehetőségét, de hogy semmire nem költenek egy hétvégén, az égvilágon semmire. Tehát, hogy azért így el lehet lenni, azt gondolom.
3: Pláne, és mellette hogyha a biciklivel mész át egyik helyszíről a másikra.
2: Mint Valtteri Bottas például, igen. Tehát, hogy azért mégiscsak továbbra is azt csinálják, amit a világon a legjobban szeretnek, vezetnek, és ott vannak a világ jelen pillanatban 22 legjobb sofőrjei versenyzői között.
5: Én azért kíváncsi vagyok a következő futamra is, hogyha szabad szakmai kérdést föltenni Forma 1-ben. Nem tudom, fiúk, szabad.
3: Volt már az egy, amit megbeszéltük,
1: hogy nem jövünk, nem jössz úgy ide, hogy értesz.
2: Azt hittem, az a hajhúzás volt, de parancsoljon.
5: Tehát azért Austinban teljesen más karakterű pályára lehet számítani, és ugye a csapatoknál fontos lehet az a kérdés, hogy mivel mondomásokat beszéltünk, a belső égésű motorok teljesítménye csökkent, az elektromos hajtásé pedig nőtt. Hogy fogják, igen, tudni itt elkerülni az akkumulátorok idő előtti lemerülését és az egyensúly megtartását? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amiről hallani lehet, hogy most a csapatokat ez izgatja a legjobban.
2: Hát ez az akkumulátor téma, ez belengi az egész 2026-os szezonunkat sajnos. Ugye leginkább a para az akkor volt, és van, ezt láthattuk Malajziában és Szingapurban, amikor leesik az eső. Tehát akkor ugye teljesen megborul a rendszer, és az akkumulátorok mellett ezek a kis különböző szoftverek is úgy tűnik, hogy időnként felmondják a szolgálatot. Egyébként nagyon egyszerű, lassabban kell menniük. És ugye ezt látjuk időnként sajnos, hogy olyan kanyarokban, vagy olyan egyenesekben akár tulajdonképpen visszatölték az autót. Ugye Alonsónak volt ez az elhíresült mondata, hogy azok a kanyarok, amik régen nagyon durván, gyors tempójú kanyaroknak számítottak, azok most töltőállomásként funkcionálnak 2026-ban, és hát ez nyilván nem túlságosan jó marketing az F1 szempontjából, úgyhogy ez ilyen egyszerű sajnos, a tempó az, ami rajta vész ilyenkor, és összességében lassabb lesz a köridő. Nyilván most egy-két másodperccel lassabb a köridő, azt egy mezei néző nem fogja észrevenni, egyébként még a versenyzők sem feltétlenül, de ők ezt ott érzik meg, hogy mondom, ami máskor padló volt és teljes parketta, az ott most egy töltőállomásként funkcionál, és hiába nyomod egyébként sokszor a gázpedált, ezt is elmondták, a rendszer konkrétan nem is engedi, hogy egy bizonyos tempó fölé menjél mindig, mert egyszerűen lekorlátoz és visszatöltéppen.
5: De 50 köpcent is Veszpánát, ott be van a lefolytás, ez ott közben.
3: De ez egészen elképesztő az M0-áson, és nem tudom, hogy mennyi korábbi Forma 1-es pilóta van, tehát ez a gyors kanyarokból hirtelen, tehát lassúak lettek.
1: Itthon mindenki.
3: Egyes pilóta.
5: Ez nagyon ciki, tényleg, ahogy mondod, igen. Máté, hogy sokszor olyan utasítást kapnak a csapattól a versenyzők, hogy de figyelj, most ne nyomd annyira. Tehát, hogy egy Forma 1-be.
2: Igen, és az, hogy ez bizonyos szempontból régen is megvolt, vagy amikor a hibrid érában, ugye sokszor előjöttek ezek az úgynevezett gumimágusok, akkor ez még Sergio Pereznek is ment, mert akkor az volt a fontos, hogy tudsz annyira gyorsan vezetni, hogy közben az abroncsokat is óvod. De ez még, hogy mondjam, vezetői szempontból még mindig sokkal jobban elfogadott volt, mint az, ami most van jelen pillanatban. Ugye Alonso-nak több ilyen jellegű megszólása is volt. Bocsánat, a Verstappen mondta ugye, hogy Formula 2.0, az ő megszólalása volt, de hogy mindig azért jön kritika a versenyzők részéről, de hát itt tartunk október közepén, és ugye ha már Austint mondtad a következő versenypályát, akkor az is durva, hogy azt ígérték nekünk, hogy egy csapat sem fog elnyúlni a többiektől nagyon durván, meg egy versenyző sem tud majd kiépíteni hatalmas különbséget, ehhez képest Austinban Kimi Antonelli világbajnok lehet. Hát nem ezt ígérték, ugye, finoman szólva.
3: Nem elvéve
2: Antonellinek a pazar teljesítményt, azt tegyük hozzá, hogy tényleg szuperul versenyez, de a Mercedesben ülve az egyetlen versenyző, aki reálisan befoghatta volna őt ebben a szezonban, az Russell. Ő viszont jelen pillanatban már a második helyet küzd, mert érkezik egy holland gyorsvonat Max Verstappen személyében.
3: Hamiltonnal egyébként mi történt a mostani futamon? Mitől lett rosszul?
2: Hát Ugye ezek egy teljesen
1: az
2: eredmények
1: megint.
2: Szólnak arról hírek, hogy Kim Kardashian túl sok időt töltött el a boxban, és
3: Levi azt mondta, hogy ő attól csak jobban lenne.
2: Kapcsolatukra, igen, de Kardashian-t ugye most meg is interjúvolták.
1: Én is, nekem is adhatott volna interjút.
2: Kereste, Age Leventét kereste From Hungary, de nem voltál most ott. Sajnos, de majd küldjük neki. Ugye annyi történt, csak hogy a sportszakmát is megőrizzük részben, hogy rossz döntést hozott Hamilton a futam közben. Tehát ő kiállhatott volna kereket cserélni, most nem részletezem, nem állt ki, Leclerc megtette, és sokan a közvetítés közben megint leorták a fejlejt, hogy micsoda rossz taktikai döntést hoztak, majd a közvetítés végén bevágták Hamiltontól azt a rádiózást, ahol ezt teljes egészében elismeri, és azt mondja, hogy elnézést kérek a csapattól, ez egy buta döntés volt a részemről, és hát sokan ezzel kötik össze, ami szerintem kicsit szőrszálas hasogatás, egyébként pedig ugye ne felejtjük el, hogy három versenytük most azért letoltak 3 hét alatt, Baku után Malajziába repültek, és végül Szingapurra zártak, fizikálisan nagyon megterhelő volt, és simán el tudom képzelni, hogy ez a 3 hétvége megspékelve ezzel a rossz döntéssel odáig vezetett, hogy egy kicsit rosszul lett, és ájulás közeli állapotba került Lewis Hamilton. De nyilván nincs veszélyben az Austin-i futama.
1: Hát akkor szerintem ez a 8. világbajnoki cím egy picit már nagyon távolodik tőle, nem is picit, nem, talán már nagyon. De
2: nem lesz meg idén se, és véletlen
1: akkor utána
2: jövőre se.
1: Az összeszerzésében mi van? Nyilván nem láttad, de erről azért lehet valamit tudni. Ez egyrészt hány évre szól, és ugye erről beszéltünk, hogyha az idén nem, akkor lehet, hogy talán tényleg a jövő év az utolsó, a jövő évi szezon, ahol megpróbálja, és aztán van nagy valószínűséggel szőr Lewis Hamiltonként szépen elmegy, és valamelyik vidéki rezidenciájára kezd a David Beckham-mel együtt póri hagymát termeszteni, mert Beckham is már lassan megőrült. De talán ez vár rá is, nem? Ha most nem sikerül, akkor nagy valószínűséggel neki már annyi.
2: A következőt még biztos megpróbálja a következő évet, erről beszélt. Aztán én 28-ban már nem annyira látom őt magam előtt, ahogy egyébként a Ferrari sem látom magam előtt, hogy a világbajnoki címért küzdene. Ugye mi is diskuráltunk már erről hetekkel korábban, hogy valószínűleg csapatfőnökváltás lesz. Ha ez megtörténik, akkor abban az évben senki nem fog tőlük VB címet várni, és ez nyilván Hamiltonékra is majd hatással lehet. Ráadásul elnézve az F1 jelenlegi történéseit, sokkal inkább tűnik úgy, hogy a Red Bull lehet majd az első számú kihívója jövőre a Mercedeseknek, nem beszélve a McLarenekről, úgyhogy lehet, hogy a Ferrari jövőre megint csak egy ilyen top 4 csapatos lesz, ahol hát egy-egy futamon esetleg lesz esélyük a győzelemre is, de egyébként a konstruktőrében még a dobogóról is le fognak csúszni.
1: Figyelj, mert így a vége felé a beszélgetésünknek egyrészt, vagy valahogy a focit is ide betegyük, egyrészt nem tervezik-e újra, hogy a futamok előtt focizzanak? Már hogy a
2: nem igazán tudják, nem, az a baj, hogy nem tudják. Annyi szponzori kötelezettség van, hogy a minden csapatnak a saját szponzorait, márkáit ki kell szolgálni, hogy iszonyatosan nehéz őket összehozni. Olaszországban ezt még meg szokták tudni oldani, Monzában, ott van erre lehetőség, de az, hogy ők ezt nagyon sokszor, nagyon sok helyen megtegyék, szinte zéró esélyt látok rá.
1: Akkor ennek ennyi. És hát
5: ja, bocsánat, csak hogy most egy hét szünet következik, tehát most szerencsére van egy kis pihenő, és említetted ugye Antonellinek a meccslabdáját, azért 20 évesen ezt a mentális szituációt elviselni, az nem egy kis teljesítmény. De Russellt mennyire fogja szerinted a Mercedes egy, hát nem is tudom, hátvédként kezelni a továbbiakban, hogy bebiztosítsák ezt a világbajnoki címet? És hát Russell ennek mennyire örülne, mondjuk?
2: Én azt gondolom, hogy semennyire. Toto Wolff is beszélt erről, hogy a Mercedes csapatfőnöke, hogy továbbra sincsen csapatsőrend, és akkor az előnye Antonellinek, hogy gyakorlatilag, ha az egyik futamon kiesik, akkor ugyanúgy a következő meg tudja szerezni a VB címét, tehát hogy olyan messze vannak tőle a többiek, ráadásul Russellen kívül Hamilton és Verstappen is azon versenyzők közé tartozik, akiknek lehetnek győzelmi esélyek, ami szintén ugye Antonelli malmára hajtja a vizet, hogy mögötte is esetleg ilyen megosztott sikerek jönnek, úgyhogy én ilyet nem gondolok a Mercedestől, hogy ezt bevetnék. Russell meg nyilván egyébként sem különösebben örülne ennek a helyzetnek, ezt szeretné elkerülni, de mondom, erre nincsen szükség. 102 pont az előnye Antonellinek jelen pillanatban, úgyhogy 6 futam van hátra. Hozzáteszem, ez a mostani tudásunk alapján van így, hiszen Katar Abu Dhabit továbbra is úgy tűnik, hogy ez F1 meg akarja rendezni, annak ellenére, hogy ugye most Riad áll bombázás alatt az elmúlt napokban, nem nagyon értem a Forma 1 vezetését, illetve nyilván ugye van az a pénz, ahogy a klasszikus mondja, de én továbbra is azt gondolom, hogy a versenyzők biztonsága érdekében jobb döntés lenne elhalasztani. Pontosabban nem elhalasztani, hanem ugye akkor az már eltörölve lenne a Katari, illetőleg az Abu Dhabi verseny is.
1: Hát nyilván higgyük azt, hogy értenek hozzá, és nem csak az a bizonyos ötbetű szóvezérlőket, ami úgy kezdődik, hogy P, aztán majd reméljük, hogy majd alakul a helyzet. Jó, hát figyelj, ma azért lesznek jó BM-et, csak arra nézitek, mennyire várod?
2: Hát menni is az, hogy nem megyek, de Atletico Madrid, Manchester United. Ugye mondtad, hogy Róma visszatért a BL-be, hát ezért a United is visszatért, ezt ne vegyük el tőlük.
1: Te United-os vagy,
2: szerepelnek a... Figyelj, én nagyon kedveltem őket, amikor futballoztam. Nekem ugye, én szélső voltam, Giggs és Beckham volt akkor a két azon a játékosom, akikre nagyon felnéztem. De hát ugye most szárnyal, tehát a Barcelona hasonlóan a United is szárnyal a Premier League-ben. 6 fordulat, 9 pontot sikerült gyűjteni. Ez egy parádés teljesítmény, de tényleg megértem.
1: Ez még Katicánál is kevés. Na mindegy, szóval akkor így, igazán persze jön még, lesz egy jó Galata Barca meccs, ugye mondtad Atletico, igen. United és...
2: Holnap
1: és...
2: Manchester, bocsánat, igen, Manchester City PSG többek között, azt se felejtjük el.
1: De kemés, ugye a City házatán is azért vannak gondok, azt nem tudom mennyire viseli őket meg, de hát... Holland azért perfektó, mert nagyon a City, a hétvég Liverpool elleni gólok, csak komolyan mondom. Tehát...
2: Az nem volt csúnya, nem mondtam, itt a sérkék csináltak, azt mi is így szoktuk időként a grundon a mai napig.
1: És azért...
2: Átléped, visszakéred, még egy lövőcsel a végén, egy kiszálljad a Liverpooli védő.
1: Igen.
2: Az kemény volt.
1: És ballal a lövőcsel, jobbal a lövés.
2: Igen.
1: És a Holland...

0: volt.
1: Így, hát egyébként, mikor tőlem kérdeztek, hogy miért jó reggeli rádiósnak lenne, akkor ez a három fontos pillér volt. Egyrészt, hogy nincs dugó, amikor mész be, kettő szeretem, három pedig ugye te leszel a... Na, úgyhogy fia, fejezzük is be, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, és haladjunk tovább, nincs itt semmi látni való, viszont hallani való annál több, és folytatjuk mindjárt Cristiano Ronaldoval. Szia Máté, köszönjük
2: szia,
1: szépen,
2: Máté, szia, hello, szia, hello. Szia.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 6 perce 9 óra után járunk, figyelemfelkeltés jelleggel, felkeltő jelleggel mondjuk az M0-át kerüljétek el, de egyébként szinte ez minden reggel, mondhatjuk áll, mint a szög, írta nekünk Bandi. Nagyon szépen köszönjük, és már is akkor ide dobom előre egy újabb kérdést erre az órára, hogy szerintetek, nézzünk egy kis ilyen, hogy mondjam, dugófigyelőt, hogy nézzük a három leginkább telített útvonalat, ami az agglomerációból Budapest felé tart, jó? M0-át én mindenféleképpen jelöltem volna. Én az M1-M7-et is nagyon oda tenném.
2: Autópályában gondolkozunk csak?
1: Mindegy, és a 10-es utat is, csak hogy ne autópályával folytassam. Tehát 10-es ott Üröm, Pilisvörösvár és 11-es ott Szentendre környéke. Én ezeket tolom, gyerekek. 06-30-55-55-605 kíváncsiak vagyunk, hogy ti egyébként tök egyszerű, ahol jártok, ott körülbelül mennyire van telített.
2: Én azt a Dunakesziről is mondanám, Bepestre, vagy akár Vácon.
1: Nem tudom. 2-es, M2?
2: Aha. Nem az M2, hát nem, az is szerintem, de hogyha mondjuk a városon keresztül akarsz jönni, hogy nem az M2-n, hogy az be legyen állva, szerintem az is halál. Tehát én az, úgy emlékszem,
1: valaki fiatal koromból. Mindegy, merre mentek le, igaz, jogos. Jó, de azért mégis talán, ha lehet egy ilyet. Na, és amíg ezen gondolkodunk, addig Cristiano Ronaldo is gondolkodjon, bár Levi elutasítja vele való mindenfajta közös gondolkodást, de egy picit tegyük meg, amíg még itt van valamilyen módon szereplő a nemzetközi labdarúgásnak, és szerintem azért annyit ő már letett, hogy azért mindig fognak róla beszélni. Kérdés, át tudja menteni önmagát úgy, mint Beckham? Erre talán Zlatan Ibrahimovic és David Beckham lehet szerintem a két nagyon jó példa, hogy lehet egy tisztes karriert áttenni úgy, egy karrier utáni időszak, aktív pályafutás utáni időszakban, hogy megélj, szeressenek, legyen szabad.
2: Thierry Henry még.
1: Onri is, igen. Onri is, igen, abszolút. Szóval Cristiano Ronaldóról van szó, minden idők egyik legjobb labdarúgója, és úgy érzik, hogy góljai valamint a jelenlegi formája nem kapja meg a kellő elismerést. A portugál klassz és a CNN-nek adott interjúban beszélt erről, miután a válogatottnál kialakult konfliktusa miatt a portugál szövetség fegyelmi vizsgálatot indított ellene. Ezt szerintem nem kellene.
3: De tudod miért? Azért, mert kötelező ilyen fegyelmi eljárást indítani, tehát ez benne van a szövetségnek az alapszabályában, de a fegyelmi eljárás indítás után egy nappal a szövetség elnöke meg lenyilatkozta azt, hogy ők tártkarokkal várják vissza Ronaldót, és ez a fegyelmi eljárás formalitás. Tehát bohócot csinálnak saját magukból.
1: Akkor ennyi, igen. De ugye most melyik kezembe harapjak, és hova nyújjak, mit csinálják? Vagy esetleg nincs Ronaldóról megfelelő poszt, vagy cikk, vagy hír, és akkor ki van adva valahol. Ezt ismerjük más, az élet más oldalára, hogy valamit írni kell, valami rosszat írni kell, vagy jót írni kell valakiről, hogy vagy szinten tartsák. Egyébként a számok azért makacs dolgokat szokták mondani. Ronaldo esetében nézzük, klub és válogatott szinten 1337 darab mérkőzés és 980 gól.
2: Már 981 éjszaka óta. Este betalált megint. Vagy tegnap este, vagy tegnap előtt este valamikor.
1: Jó, már 980.
2: Igen, azt próbáltam, hogy már egyel több, mint kettő.
1: És akkor 1338 mérkőzés?
2: 38, és akkor 981-nél tart. 19-re van. Nem, a bűvös
3: ezres. Hogy jó, jól
2: csinálod. Igen, ez szép volt.
1: Szerintetek elér az 1000 gólt?
2: Szerintem biztos. Abban a
1: hát most játszik. Ott még van.
2: Szerintem simán. Szerintem lehet, hogy még idén. Mármint úgy idén, hogy ebben a szezonban.
1: Ez nem, amikor emlékszem, hogy az a bizonyos gól mennyire kell, majd az utolsó góljainál, amikor egyszerűen, mikor majd fut a kapu felé, akkor elfutnak a védők, meg a kapus is.
2: Mondjuk még biztosan büntető lesz.
1: Na, szóval az 1000 gólt elérni, gyerekek, szóval bődületes.
3: Ez még edzésen is sok.
1: Ne, szóval hihetetlen, hogy valaki, és ebből azért valljuk be szintén, mondjuk az elmúlt 5-6 évet leszámítva, na a legmagasabb szinten. A legmagasabb szinten, és a szint a legnehezebb bajnokságokban értem mindezt el. Szóval azért le a kalappal.
2: Akár... A Messi is megy utána rendesen, mindjárt nézem, hogy ő hánynál tart, de 800 vége.
1: Én még azon zsargyaltam, gondolkodtam, hogy ezek csak egymással versenyeznek, persze. És a szerencsénk van, akkor 17 év múlva is úgy, hogy mind a kettő ül egy székben a valamelyik kapu előtt, és mint volt egy ilyen mém, gondolom, videót is néztetek, hogy beáll a kapus védeni, és semmit nem tud, mert mindig belerúgják, hol a fejébe, hol elesik a testébe, és mindent kivéd, és micsoda fantasztikus kapus, pedig hát nem, hogy lehet ezek egymás csúcsait döntögetik ez a két úri ember, és aztán lehet, hogy ki tudja, meddig játszanak. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy ki tudja, meddig játszanak, akkor ugye Ronaldinho a Ravenna csapatához szerződött a széria Csí, vagy Csébe, és úgy tudom, hogy azért nem tud még kezdeni, már aláírt, mert van egy pici túlsúly.
2: Ő nem is fog játszani, azt mondta az elnök.
1: Neked? Hogy ő, vagy mi?
2: Én hívtam múltkor, kettőt csörgött, aztán felvette. De nem, de tényleg ezt mondták. Nem, biztos, hogy nem, hát egyszer hív az életben, nem fogom rátenni a telefont.
1: Emlékeztek arra az időszakra, hogy valaki csak rácsörgött és letette, és vissza kellett hívni? Na igen, mit mondott az elnök?
2: Hát ő elvileg, hogy őt nem azért igazolta, csak egy kampányfogás, egy jó, eladnak vele mezeket, elvileg ő nem fog játszani.
1: Vincent kampány. Ne. Nem
3: ez nagyon akarom. Elegáns.
1: Én szeretnék menni meccsre, ahol ő játszik. Hát széria Csében, ne, figyelj, könnyedén lő gólokat és cselezget, és lerúgni csak nem fogják, tehát tisztelet
2: azért megvan. Majd a BL-be lesznek már, mert ugye följutnak a B-be, aztán a szériába.
3: Azért kíváncsi vagyok itt a véleményetekre azzal kapcsolatban, azért a Ronaldo további nyilatkozat, hogy a számok önmagukért beszélnek, én vagyok minden idők legjobbja, pont.
1: Ez erős azért igazából, tőle, nem vittél rosszul, de az erős mondat volt.
3: Csak a számok? Tehát most hát azért vannak itt veled, kétszeres, háromszoros világbajnokok, meg nem tudom, tehát...
1: Jó, hát nem mindent a világbajnoki címmel hát mérnek, de...
3: De nem is mindent a gólokban.
1: Hát a labdarúgásban javarészt igen. A gól, az gól, akárhogy is nézzük. Tehát ha lehet, volt egy haverom, például most minden is a Pruner Gábor, minden a név, egy gólt nem lőtt soha, hátvéd volt, és utolsó emberként még egy csel, de már akkor éreztük, és előről, ne! A ne, abban a pillanatban csel megcsinálta, még. Ügyetlenül, csatár elvette a labdát, és embertelen gól. És várjál, és ezt 4 évig. És amikor ő egyedül volt, hát a labdában láttuk, hogy baj lett, éreztük, hogy baj lesz, Gábor ne, hát ha, megint nem. Játékos és üres kapuba be. Szóval van ilyen is. Sziasztok, azt mondja, jó reggelt, Messi és Ronaldo is segítette saját válogatottját. Az előbbi góltalan, utóbbi pedig, hogy nem lép
3: gólokkal. Az előbbi gólokkal.
1: Gólokkal, bocsánat, az utóbbi pedig, hogy nem lépett pályára, írja Krisz. Köszi, Krisz. Levi Tip a Galata-Barca meccsre egy dupla lábszárvédő a katásoknak, katalánoknak, nehogy politizálj. Ne, nincs politika, gyereke, el a kezekkel a politikától. Galata-Barca, pont erről beszélünk az előbb itt, Márka, hogy ott mi lehet, Isten ments, ilyen tippelős részben vigyük át a műsor, de arról lehet beszélni, ki mit vár, hát ennek ellenére. Én a második fél időben várok legalább 2 gólt a Barcától.
2: Hát ez egy katlan ott a Galatának a hazai pályája, tehát ez nagyon... Hát az...
1: És azért Osi játszik szerintem, Sallai ugye nem játszik. Ki van még ott? Nincs
2: a... Icardi a cserepadon esetleg.
1: Icardi.
3: De most már a Barcát milyen katlan zavarta meg az utóbbi két évben.
2: Tehát egyik sem, pont most néztem reggel.
3: Spanyolországban is van néhány katlannak nevezett.
2: 34 gólra tart a Barca. 8 meccs után eddig a
1: kapott mennyi,
2: La Ligában. 7-et. 34.
3: Ez a Joan Garcia mellé nyúlt 6-szor.
1: De pedig szerintem a Barca védelme talán egy kicsit hiteles.
2: Igen, törögetjük a kezünket szerintem. Igen. Nekem is azért még van
1: a
2: egy olyan érzésem, hogy
1: eszembe,
2: elérünk még itt olyan csapatokig, ahol a Gerard Martin meg a Eric Garciával azért bajban leszünk.
1: Hát azért egy...
3: Ki?
1: Ki
3: ellen?
2: Hát egy azért egy Real támadósor is azért okozhat egy meccsen azért nehézség.
3: Nem, a Real nem fog átjutni a középpályán.
1: Gyerekek, a Liverpool elleni City, tehát egy Cserki, egy
2: Doku.
1: Á, gyerekek, hát ez nagyon Holland. Nem érzem. Gerard Martint, azt nem is értem.
2: De jobb egyébként középen, mint a szélen.
1: Ki?
2: A Gerard Martin jobb egyébként középen. Mert az ő gyenge szélső játéka.
1: Ez Andrássy út közepén, tehát hogy ott az Ebrán, de biztos, hogy nem a meccsen. Ne viccelj, és Kubárszi is tényleg, mint anyám papucsba. Tehát hogy, hát tényleg, hát Levi, te lehagynád, érted, korcsolyával a pályán. Tehát, hogy azért mondom, hogy tehát ott nekünk nagyon-nagyon zsebbe kéne nyúlni. Csak az a helyzet, ami teljesen jogos, amit gondol már, de nem mondja, hogy de kit? Hoppá, ezért vagy csendben.
2: Mikit?
1: Mondjál már, hát mondjál 2 darab védőt, nemzetközi szinten. A Kismádinit.
3: Csak ő nem védő.
1: Hát mindegy, de apja, nagyapja az volt. Olyan minden családi vonalon volt védő.
2: Akit le kéne igazolni?
1: Persze. Hát oda be, nekünk kell, vagy ki? Hát ki van ott, hogy áll föl? Kubarsi van, tehát Gerard Martin hihetetlen.
2: Erik Garcia.
1: Erik Garcia, az is.
2: Christensen.
1: Hát azt nem is értem a Christensen, hogy jött ide, hát Andersen fia.
3: Kell egy jó védő?
1: Nem, egy-kettő, ez a baj levint. Hát ez a, egynél meg azt mondanám, hogy gondolkodjunk, de kettőnél.
2: Bastoni, Inter.
1: Most ne, tésztát ne tegyünk be játszani, érted? Na, az, hogy Bastoni egyébként... olasz védő? Nem mond rosszat a kicsi már, nem mond rosszat. Tehát Olaszországba kellene menni, és nem is pulyka kakasért, hanem legalább egy darab jó védőért. De... Na jó, oké. Egyébként úgyhogy ezt tudjuk mondani a Galata Barszára, legalábbis én ezt tudnám mondani, hogy másik félidőben a Barsza lő szerintem legalább két gólt. Ami nálam egy nagyon érdekes és egy váratlan eredmény, vagy nem tudom mennyire váratlan, én ma a Lipcsét úgy érzem, hogy ki fog kapni. Tehát a PSV az Eindhoven csapat megveri. Ugye hiszen Gyugyák Balázs egykori kiváló csapata.
3: És lőttek hatot a hétvégén?
2: Lipcse, igen.
3: Ja, Lipcse, bocsánat, igen.
2: Frankfurt ellen talán, ha jól emlékszem.
1: Jó, mert 5 meccsen 15 gólt, nem annyira rossz. Míg a PSV szemben 8 meccsen ilyen 26-8. Tehát ilyenkor szokott, akkor a 0-0. Tehát, hogy a világ 0-0-ája.
3: Helyzet nélküli 0-0.
1: Ezeket nem tudom hova tenni. De az Atletico sem annyira erős, be kettőjére most nyertek a hétvégén.
2: Én nem tudom, miért várja mindenki ezt az Atletico Manchester United meccset? Levi, te is mondtad.
3: Milyen jól hangzik, nem? Tehát ugye a múlt mi az elsősorban, tehát a tradíciók, de ugyanakkor lehet, hogy Baku-Szlávia Prága lesz a legjobb mérkőzés, tehát simán benne
1: ki
3: van
1: Baku,
3: ebből.
1: Vagy ki vagy Jereván, vagy ki vagy játszik?
3: Baku-Szlávia Prága mérkőzés. De egyébként ne felejtsük el, hogy lesznek azért magyar érdekeltségek is a mai nap, úgyhogy lehet szurkolni Gulácsinak. Willi Orbánnak.
1: Gulácsinak nagyon, és a Nápoly ugye Allegrivel ugye a edzői padon, szóval én nagyon, tehát most ráadásul az olasz csapatok nekem nagyon nem. Egy kivétel az Inter, aki hozza valamelyest, hozza azt, amit elvárnak tőle, de a Juventus, tehát Gatya utca 7, a nem tudom
3: Milán,
1: kik van.
3: Milán szintén.
1: Aki... Igen, hát Milán.
2: A Como mit csinál? Ebből az már nem hozza azokat a számokat?
3: De, a Como x-elt a Rómával, úgyhogy abszolút.
2: Hetedikek most, aha.
3: Abszolút jó tendenciát mutatnak.
1: Ó, a kicsi Rómától várom holnap, hogy a kis spanyol meg a madridi csapatot. Meg...
2: Második számú madridi együttes ellen.
1: Hát jó, azért
3: vagy a harmadik számú.
2: A harmadik, a negyedik.
1: Willi Orbánt ajánlja valaki, mint jó védő a Barszába. Nem, az ötlet nem rossz.
2: Igen, a Willi Orbán is a sebességéről híres. Ha már kritizáltad Kubarsit.
1: Hát ott azért...
2: Nem, az Inigo Martin, ez nagyon jól nézett ki egyébként a Kubarsival. És ő sem egy gyors vonat.
3: Vagy a kedvenced, Levi, Rüdiger.
2: Én nem mertem bemondani, mert féltem a reakcióját, mert közelülünk egymáshoz.
3: De jó, hogy én csak szemben vagyok.
1: A Rüdigerre nem az a baj, hanem sok minden más. Tehát, hogy
2: ott veszélyben vannak a fák.
1: Ott fél minden. Tehát, meg csak annyi, most bocsánat, tehát nem jó. Az a baj, nem értem, a Koundé Baldét mi nem játszhatják, ha már itt tartunk.
2: Ne. Mi a baj? Na most mentünk el egymás, mert szerintem egy Koundé meg egy Baldé Barcelona szint, tehát egyik gyengébb, mint a másik.
1: Gyereke, fel kéne nézni, fiatalságod okán, nem haragszom meg rád, de...
2: A Baldénak minden megmozdulás egy életveszély, mert elad minden labdát, a Koundé meg hát életképtelen a pályán.
1: Én a Koundét úgy engedném be, amilyen ruhában megy. Megy, hát, megy az edzésre. Múltkor valami szoknyában.
2: Mindig abban van.
1: Én nagyon adom.
2: A felesége teljesen féltékeny, elveszi a ruháit. Nem bír magával.
1: Igen, egyébként tényleg gyengék, de nehéz látod helyükre találni.
2: De a Barcelona most Galata, aztán Betis, aztán PSG, és utána egy kis finom győzelem ugye otthon. Adja. De ez a hármas, ez nem tűnik túl egyszerűnek.
1: Jó, most nekik nem, most szerintem most a Bajnokok Ligájára kell fókuszálni, meg hát arra, hogy jövő héten ugye El Clásico. Na, de azért lesz még itt egy Arsenal és egy Lille mérkőzés, ha már itt tartunk, ugye a Lens Sporting, hát most a Lens, ezt a Lyon is egyébként, az is tényleg komolyan mondom, Lens ugye megverte a Lyont a hétvégén, aztán igen, Inter és a Bruges. Ez a Bruges is, gyerekek, megmondom, nekem nagyon setét ló ez.
3: Valahogy mindig ott van.
2: Mindig ott van, igen.
1: Igen.
3: De hát most Milánóba...
1: De az Internél is bármi megtörtént. Szóval az a baj, hogy annyira, főleg itt a tegnapi meccs eredmények kapcsán, ugye, térjünk vissza a későn ébredők miatt, hogy BVSC Soroksár 5-2, szóval, hogy és Coventry Newcastle 4-1. gyerekek, azért én mindent értek, de hogy szóljatok már, hogyha valahol egy kis faluban emberek beszélgetnek, hogy Gino, milyen eredmények legyenek. Hogy ez úgy kicsit tudjuk már róla, mert hogy, tehát, ki is tettem.
3: Mindezt Angliában.
1: Bár, azt nem Angliában beszélik meg az eredményeket, de nyugodjál meg. Az angolok, na, azok isznak egy csőt, megesznek egy bélszint, vagy egy hátszint, és elmennek a meccsre, és egy gyönyörű, szép napbarnitott bőrrel, de hogy ennyi. Az minden, mindent ott beszélnek meg. Szóval igen, szóval Inter és Klub Brügge, aztán mondom, nálam Lipcse Eindhoven az most Eindhoveni győzene, a Viking Bayern Münchent nem értem, hogy lehet, tehát ez...
3: És Villarreal... Melyik részét?
1: Hát hogy lehet? Én hiszem, hogy vannak szavak, melyek egy mondatban nem szerepeltek. Ez a Viking játszik a Bayern München. Tehát, hogy kerülhetnek össze? Ez a kutyának, mikor adok olyan kaját, amit egyébként a táplálékláncból ő soha nem tudna magáévá tenni, akkor mindig mondom, nagyon örüljél, mert én nem lennék, te az életedben nem ehetnél, múltkor valami halat kapott. Mert semmi, hát ugye, mert hogy mopsz és nem tud úszni, tehát nem juthatnál halhoz. És aztán ez csak vakkant egyet, az ujjamat is leharapja.
3: És a Gulácsiék meg szerintem fognak nyerni.
1: És köszönöm, hogy ezt mondod.
3: Mert a Nápoly addig még egész tetszetős focit játszott, amíg Allegri meg nem érkezett. Tehát ahova Allegri megérkezik, ott onnantól kezdve 0-0-ra megy a játék, és hát ha valahogy gyerekek, begyömöszölnek egy gólt. Tehát olyan unalmas lett a Nápolynak a játéka, az elmúlt 25 évben nem volt.
1: Amikor a kis béka még ott volt a kvak-kvak-kvak-kvarack-kvel. Még amikor ott volt, akkor De Bruyne is elmegy levezetni. Ez nem tudom, amikor Ribéry nem ment el a Bayern Münchenből. Mert hívta a Real is, hívta a Barca is, akkor megvakarta kétszer a fejét, és az hát jó le vagyok én itt Münchenben a bal szélen. Minden évben megnyerjük a bajnokságot, minden évben megiszom egy 100 literes korsóval a sört, az Oktoberfesten, miután megkaptuk ugye az aranyérmet.
3: A bajnoki címnél, literes korsóval.
1: És embertelen pénz, és szépen hazamegy. Tehát, hogy egy kb. Így érzem ezt. Szóval,
2: én szerintem győzni fog a Nápoly a Villarreal vendégeként.
1: Mondj már a Nápolyba egy három nevet.
2: Hát Højlund.
3: Allegri.
2: Allegri nem, hát a De Bruyne-t azt mondtátok. A Badiásil az egyik védőjük. Középen.
1: Levi, ki
2: van még középen?
1: Hát semmi, a Pataki Attila. Hát tényleg, hát
3: ő a közepén. Igazából a Páriból, meg a Pizából is mondhattál volna meg most olasz focistákat.
1: Na, ő talán lőhet gólt.
2: Na, tessék, az ő góljával fog nyerni a Nápoly. Ezt majd jövő héten megköszönjétek.
1: Gyerekek, hát néztétek a Real Villarreal meccset? Vagy belenéztetek?
2: Hát,
1: nem azt mondom, hogy egy bitang Villarreal volt, de... Na, tehát azért vannak olyan spanyol csapatok, akiket soha nem tudsz leírni. Tényleg, Valencia, Villarreal, nyilván a Real
2: Barca. Betis igen. Mostanában egyébként.
1: Betis gyerekek, nagyon-nagyon megy. Nagyon-nagyon megy. Na, úgyhogy hát ezek a meccsek lesznek ma. Nyilván ezekről is még beszélünk, és hamarosan jövünk vissza tényleg egy könnyű kis búcsúra, mert még van bennünk rengeteg ötlet jött, meg gondot, na ezekből is majd csemegézünk az üzenetekből. Köszönjük szépen, mindjárt folytatjuk, 5 perc, ma 9:30.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kihagyja a Liverpool holnapi BL meccsét Szoboszlai Dominik, erősödött az építőipar, napos komoly felhős idő lesz. Perc Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Túlterheltség és izomfáradtság miatt kihagyja a Liverpool holnapi Linz elleni idegenbeli bajnokok ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya már a vasárnapi hazai rangadón sem volt a keretben, amelyen csapata 3-0-ra alul maradt a Manchester City-vel szemben. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők. Az uglóiak győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Stollár Fanni és a tajvani Wufang Xian két játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff, Aldila Szutyádi, új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a 8-döntőbe. Péni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a 4. helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. A számot a cseh Jiri Privrácki nyerte. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sára Ráhel egyaránt egy körrel szorult ki a 30+30 lövéses verseny döntőjéből. Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurókupa csoportkörének sorsolásán. A két magyar együttes az A jelű négyesben az olasz Poszi Lipóval és a montenegrói Budvával küzd majd a két továbbjutó helyért.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot is választhatnak a média tanácsba. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében. Az egyik első ilyet közölte a bolgár kormányfő. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig első ilyet. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Rekordot döntött a Perseverance marsjáró. Az 5 éve a Marson lévő hatkerekű már több mint 45 kilométert tett meg, amivel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely égitest felszínén megfordult. A Perseverance a bolygó északi féltekéjén mozog, amelyet évmilliárdokkal ezelőtt feltehetőleg víz töltött meg.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, már közel 8 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az M5-ös autópálya felől érkezők már közel 8 kilométer hosszan arra szólnak, és az M51-es csomópontban is torlódik a forgalom. Rövidebb ideig, de továbbra is fél órán jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből pedig reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe.
0: Időjárás.
2: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödhet. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4-9 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Kérem szépen, úgy alakult a helyzet, hogy 9 óra és 38 perc van, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, későn ébredők, sziasztok, hello, jó a műsor, ma is sziasztok, hello, mindenkinek köszönjük szépen az üzeneteket. Nagyon sok üzenet jött, és ugye az volt a mai fő kérdésünk, hogy mi az élet értelme. Nagyon sokan sokszor beszélgetnek erről, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez sokszor szóba kerül, de én csak remélni merem, hogy erről azért beszélünk, mert van annak értelme, hogy mi itt vagyunk. Nem csak, hogy az ember úgy el van, mint egy növény, hanem meg mint a macskák élete, ugye, hanem azért mégis tesz valamit. Valaki azt hiszi, hogy hagyjunk valami nyomot magunk után itt az életben, szerintem ez teljesen jó. Mondjuk ezt is ismerjük, tudjuk, de meg tudjuk erősíteni, hogy ez egy jó gondolat. Na, úgyhogy akkor ma beszéltünk, hogy egy sok BL meccs lesz, erről már az előbb már tettünk elmítést, úgyhogy mindenki válasz ki magának a leginkább kedvezőt, hát párhuzamosan is lehet majd nézni, sőt, sok esetben az kell, akkor ti ott szoktátok, hogy csak két olyan meccs van, amit kedveltek?
2: Telefon, laptop, tévé.
1: Egyszerre? Miért nem és nézel egyet?
3: De egyébként tényleg, tehát hogy tudsz akkor bármelyikre is koncentrálni?
1: De ez korunk egyik vívmánya, a fiatal emberek ezt nagyon tudják.
3: Abszolút multi.
1: Igen, hogy igazából úgy csinálnak valamit, hogy semmit nem csinálnak. Nem,
2: nekem van egy nagyon rossz szokásom, és ezt utálom magamban, amikor...
1: Horkolom.
2: Van egy, ne, hát azt is, azt a párom utálja, de hogy van egy meccsen, egy gól a tévében, tegyük fel, Barca meccs van, és én látom, hogy mondjuk, nem tudom, pont nem néztem oda, de látom, hogy ünneplés van, gól van, mondom, tök jó, mindjárt lesz a visszajátszás. Elkezdem közben nyomogatni a telefonon, mire visszanézek, már megy tovább a meccs, és lemaradtam. Ez nagyon sokszor eljátszom. Ez sajnos ez egy nagyon rossz.
3: Gondoljál ránk, egy meccsre fókuszálj, azt legalább élvezni is tudod.
1: Így.
2: Egyébként szerintem lehet kettőt is. Mi most, ha Levi van egyszerre egy jó hoki meccs, meg egy jó foci meccs, akkor miért ne kapcsolnám be együtt?
3: Vagy
2: egy tök még bármi, de nem kapcsolod
1: egyszerre. Megosztik a figyelem. Én is abban hiszek, hogy egy valamit. Ezért lesznek a bográcsból készült ételek olyan ízűek, amilyen. Aki arra megy, mindig beletesz valamit. Tehát, de ha egy ember csinálna, csak a bogrács, arra az étele fókuszálva, az olyan lenne. Itt is egy meccset néz. Az nagy baj, mondjuk egy Como Rómával kezdesz, egy 0-0-ával között. Hát a másik meccsen egy 3-4.
3: Akkor egy hétig nem kapcsolod be a tévét bosszúból.
2: Igen.
1: Nem is tudom, talán tegnap volt. Szalai Kristóf kollégánk hozta be az eredményt, hogy fél idő 0-0, tehát svéd bajnokság, fél idő 5-6.
2: Igen.
1: Fél idő 5-6.
2: Bizony, volt ilyen. Az AEK Athénnak a meccsen.
3: És úgy, hogy a 90. perc volt, aztán még 4-3? Asszom. Vagy 3-3?
2: AEK Athén, AEK Stockholmnak. AEK Athén. Úgy néztem, hogy elgondolkoztam, mit mondtam, de igen.
1: Nem, eszembe jutott egyik kedvenc mostani ilyen videóm a közösségi felületekről, és akkor innen üzenném a földrajztanáromnak, az Eiffel-torony előtt áll,
2: Pisa.
1: Hogy igen, Hortobágyi 9-jú híd, Spanyolország.
2: Pisa Spanyolország.
3: És egyébként bármennyire is nehéz helyzetben vannak, de a magyar női labdarúgó válogatott is a visszavágóját játsza a világbajnoki selejtezőn Hollandia
2: van.
3: Ellen.
2: Esély mindig van.
1: Igen.
2: 0-8-ról kevesen álltak föl, de hát a
1: 9-et kéne rúgni, úgyhogy ők nem rúgni. Gyerekek, igen. Van esély. Mindig eszembe jut az a klasszikus mondás, amikor bemegy a féllábú ember Tarzan szerepére a válogatásra. És azt mondják neki, és itt nagyon fontos, ezt emelném ki. Nem veszik el a kedvét, hanem azt mondják, hogy és ne legyen rossz kedvű. Mert ha a következő 100 évben nem jelentkezik olyan kétlábú ember erre a szerepre, aki alkalmas, akkor önnek nagyon nagy esélyei van, és így megy el. Tehát ne engedjük ezt el, gyerekek. 9-et kell lőni, hollandoknak pedig egyet sem.
2: Kint Hollandiában, tehát abszolút reális.
1: Semmi.
3: Jó, de egy kicsi stadionban.
1: Bocsát, a fű az mindenhol ugyanaz, ez Bob Merle is meg, illetve ő nem ezt mondta.
2: Mondjuk Hollandiában úgy tudom, amit egy most nem menjünk be mélyebben.
1: Jaj, el is feltettem. Egyébként erről itt eszembe, hogy ez megvan, ha már fű, hogy Bob Merle kiváló dalokat írt, és édesapja pedig imádott otthon kertészkedni, és egyszer hazament egy motorral, befarolt, mint az állat, a frissen vágott gyepre, és az apja kirohan. Fiam, megörültél, mit csináltál? Hát azonnal állj le a fűről, és utána már nem írt jó számokat. Na, szóval a dolog lényege az, hogy lehet még akár nyerni Hollandiával is. Valószínűleg kevés az esélyünk, de gyerekek, Nem kell ezzel foglalkozni, ki kell menni könnyedén és lazán játszani.
3: És akkor most egy találós kérdés sportot szerető embereknek. Melyik az a sportág, ma indulnak a legrangosabb nemzetközi csapatkupák küzdelmei, ahol összesen 8 magyar klubcsapat kezdi meg a szereplését?
2: Csapatsport.
3: Teke. Képzeld el. 8 magyar klubcsapat. Nyolc magyar klubcsapat nemzetközi porondon.
1: Régen tekében nagyon jók voltunk.
3: De csak ezek szerint most is?
1: Világbajnokok, többszörös világbajnokok
3: ezek
1: voltunk.
3: Ezek szerint most is? Európa kupa, világkupa, mindenhol.
1: Na mi a különbség a teke és a bowling közt?
2: Kisebb a...
3: A tekegolyó.
2: A tekegolyó, igen, az kisebb, nincs rajta lyuk. Több a bábú.
3: Több a bábú a bowlingban, nem?
2: Nem a tekében van?
1: Na, már egy másznak
2: estek a tekében, nem 12?
1: Szerintem 9, nem?
3: 9. A bowlingban 10.
2: Igen, abban megegyezünk.
1: 5, 6, 7, 8, szerintem 9 a közepén még egy. Már is a barátját hívja, ChatGPT-t már hívja is, hogy rámegy. Egyszerű, a 9 van a, vagy egy, mondom, hát ugye bár egy négyszöget, igen, egy négyzet, és középen van egy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a teke, most mondom. Na, mit mondasz erre, mert kicsit eltűntél. És az életben is így alakult. Hát ez,
2: ahogy megbeszéltük, 9.
1: Nem, hogy megbeszéltük.
2: Levi, ezt a 12-t honnan vetted, azt nem értem, de 9 egyébként.
3: Kimondott, nagyon szemtelen
1: ki volt. Hát ráadásul is. Hát ráadásul még szemtelen is. Nem,
2: fiatal, fiatal én is voltam.
1: Hú, gyerekek, ne felejtjetek a régi apám. Mondást, fiatal mindenki lehet, de öreg nem. Tehát azért ezt tartsátok szem előtt. Na, úgyhogy egyébként lesz Championship is, ami azért nem gyenge, hogy a Coventry tavaly még ott játszott tegnap, meg Rómá verte a Newcastle. Micsoda várható eredmény 4-1-re, szóval mindegy is. Úgyhogy lesznek majd jó meccsek, nézzetek BL-t, menjetek ki sportolni. Ki mit sportolt utoljára most őszintén? Tök őszintén.
2: Tenisz.
1: Levi, tenisz?
2: Tegnap konditerem.
3: Jó, hát
1: itt tart a fiatal.
2: De nem értem, hogy ez milyen problémát,
1: hát,
2: komolyan
1: mondom. Hát, mert ha kondizol, és elveszik a pénztárcát a zsebedből, mit tudsz csinálni? Lenyomsz fekve 6x8-at? Hát el kéne, uton kéne érni, futni. Hát ezért nem, ezért vagytok itt. Komolyan
3: ideg. És te, Levi?
1: Ideg. Én teniszeztem tegnap, nem. És győztes meccs után. Az első két eredményt mondanám, 6-0-6-0, utána pedig 6-2-re nyertünk.
3: Ó, ilyen kemény vagy, hogy már 3 nyertettek.
1: Így, hát Andor barátommal játszottunk, a nagyon híres Viszocki révész párost vettük el.
2: De
1: és ha Herceg visszajön, akkor kimenjünk a szobából?
2: A teniszben ott nagyjából ugye fél perc egy labda, mert legjobb esetben.
3: A Levinél nem bevág egy ázt is egyből.
1: Köszönöm szépen.
2: És ha te azt az ázt bevágod, az alatt mennyit futsz? Mikor fogod utolérni azt, aki elvitte a pénztárcádat?
1: Volt egy időszak, amikor... Ja, hát nagyon sokat. Hát ezért vagyok itt. Ezért megyek ki. Most is egyébként biciklivel jöttem. Tehát én nem azért vagyok a sportrádióban, mert rádiós, hanem én ma biciklivel jöttem, gyerekek. Na, úgyhogy búcsúzunk ki is. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az itt létet. Holnap folytatjuk, nem fenyegetésképpen mondjuk, de holnap folytatjuk. Úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdei Márk nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorajánló. Labdarúgás. Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köndöc!
2: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
3: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, amiközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
4: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
5: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 10 arany, 7 ezüst és 5 bronz. Ez volt a magyar küldöttség éremtermése az 1964-es Tokiói olimpián. És mivel ez az olimpia október 10-én kezdődött, ezzel foglalkozunk a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A játékokon 93 ország 5151 sportolója vett részt 21 sportág 163 versenyszámában. Kína és Indonézia politikai okok miatt távol maradt. Sakai Yoshinori, az olimpiai láng meggyújtója, 1945. augusztus 6-án az atombomba ledobásának napján született Hiroshimában. Az akkor 37 éves Gyarmati Dezső 5. olimpiáján vett részt és 3. bajnoki címét szerezte. Az etióp Abebe Bikila a római olimpián a maratoni futás győztese 1964-ben ebben a számban a játékok történetében elsőként meg tudta védeni bajnoki címét. Bikila mindkét bajnoki címét világrekord időeredménnyel nyerte. Az úszó Dan Fraser, a diszkoszvető Alfred Oerter és az evezős Vyacheslav Ivanov az 1960 évi római olimpia után másodszor is meg tudta védeni bajnoki címét. Larisa Latinina ezen az olimpián szerepelt utoljára a szovjet olimpiai csapatban, és 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szerzett. 18 érmével a 2012-es londoni olimpiáig ő volt a legtöbb olimpiai érmet szerzett sportoló. Michael Phelps a 2012-es olimpián szerezte meg egyébként a 19. érmét. A férfi kardívás egyéni számát az 1908 évi londoni olimpia óta 11. alkalommal ismét magyar vívó nyerte. Az olimpia idejére készült el a Shinkansen, a nagysebességű vasút első vonala

0: Hammel László sportlövő és Török Ferenc öttusázó. A magyar sportolók egyébként 14 sportágban, illetve szakágban összesen 182 olimpiai pontot szereztek. Külön érdekesség, hogy a 10 aranyból 4-et csapatban szerzett hazánk, ebből 2-t klasszikus csapatsportban, 2-t meg olyanban, amit ma úgy hívunk egyéni sportágok csapatversenye. Ezen aranyérmek szerzői közül sajnos már sokan nincsenek közöttünk, ezért az előttünk álló 2 órában olyan beszélgetések hangzanak el, amelyek 2000-ben, vagyis 36 évvel a tokiói 5-karikás játékok után készültek. Szerencsére az első aranyat szerző Török Ferenc még most is tudna mesélni nekünk, de az ő esetében is az ezredfordulón rögzített beszélgetést elevenítjük fel.
1: Ezért izgalommal vártuk Törökferi indulását. 32-nek rajtolt, a rivális Novikov csak utána 34-nek. Hallatlanul idegtépő pillanatok voltak ezek. Török már jó 10 perce eltűnt a szemünk elől. Közben van időm elmondani, hogy Nagy Imre 9-nek indult, remekül futott, és szintidőn belül ért célba 14 perc 46 másodperccel. Ezért 1042 pont jár. Elégedettek lehetünk Török Ottóval is, aki kerek 15 percet futott, és ezért 1000 pontot adnak. Török közben már 200 méterre megközelítette a célt. Ideje 15 percen belüli lehet. Látszik rajta, hogy nagyon kifutotta magát. Fáradt, de nem baj, Feri, most kell erősíteni, aztán utána lehet majd pihenni. Előtt ide körülbelül 50 méter van hátra, hogy beérkezzék a célba. Remekül megy, de nagyon-nagyon fáradt, e pillanatban áthalad a célvonalon, és most várjuk, vajon a nagy rivális Igor Novikov mit csinál. Igor Novikov is nagy tempóban remekül tette meg a távot. Közben azonban az újságírók, szakemberek, szurkolók kiszámították a teljesítményeket, és nem hivatalos értékelés szerint Török Feri 10 másodperccel jobb időt futott, és ezzel nem akarom elkiabálni, hiszen hivatalosan még nem jelentették be. Ő az olimpiai bajnok, az első magyar aranyérem tulajdonosa a tokiói olimpián.
2: Mennyi idő munkája érett be Tokióban?
3: Én 1952-ben kezdtem az öttusát, hát 12 évnek a munkája, de hát azért volt sportalapom korábban, ugye vízilabdáztam, fociztam, mert nagyon büszke vagyok.
2: Mivel kezdődött akkor?
3: Akkor még a hagyományos sorrend volt, a lovaglás, vívás, lövészet, úszás és futás. Nagyon nagy formában voltam azon a versenyen, hozzá kell tennem, hogy 1964-ben egész évben veretlen voltam, és úgy utaztam ki az olimpiára, hogy előtte az akkori Szovjetunióban az egész szovjet mezőnyt is megvertem. Kicsit kabalás is voltam, és úgy éreztem, hogy egy nagy sorozat előbb-utóbb vége szakad, és nagyon féltem attól, hogy pont az olimpián nem sikerül nyerni. Igazi favoritja voltam ennek a versenynek, és a szovjet Novikov volt az ellenfelem.
2: Hát később az elnökségben is ő volt a nagy ellenfele.
3: Igen, mindig tulajdonképpen ő volt. Na most hát az eredmény az ismert, még azt hozzáteszem, hogy utána 3 héttel volt egy másik verseny szintén a Szovjetunióban, amit ugyancsak megnyertem, úgyhogy abban az évben teljesen veretlen voltam. Úgy indult a verseny, hogy a sors szeszélye folytán az élet tud ilyeneket produkálni, hogy már akkor volt, hogy kétszer kellett menni a lovaknak. Tehát ezért volt már 2,5 kilométeres csak a lovaspár, és volt egy pihenő. Hogy az én lovamat húzta a Novikov, tehát a legnagyobb ellenfél, a két favorit ugyanazon a lovon lovagolt. Na most én egy verőhibát vétettem, a Novikov az pedig 2-t. Tehát így indult a verseny, és akkor jöttek a versenyszámok. Hát a vívást, azt egy fantasztikus vívással nyertem meg, a mai számítások szerint több mint 1100 ponttal, és 5 győzelemmel előztem meg a Novikovot. Ennek az érdekessége az volt, hogy az utolsó asszót vele vívtam, amit 2-ös vereség lett. Ez is egy ilyen taktikai csata volt, és talán még egyetlen versenyző sem kezdett úgy vívásban, mint én, mert az első 18 asszom a zsinórba megnyertem. Lövészetben, aki tűzött feladatot megoldottam, 194-et akartam lőni, annyit lőttem. És utána már azt éreztem, hogy tőlem már bármi történetet nem fog tudni a Novikov megverni.
2: Futásban, ha nem állsz fejre?
3: Nem éreltem volna fel, jó futó voltam. Novikov ugyan 197-et lőtt ezen a versenyen, tehát megvert. az úszásban, hogy azok kicsit szerényebbek voltak a képességeim, sose volt az erősségem, jó közepes számom volt akkoriban, és hát a futásban még azt a hátrányt is el tudtam viselni, hogy a Novikov indult utánam 2 perccel, ugye neki meg kellett volna verni futásba ahhoz, hogy nyerjen egy 10 másodperccel, és én vertem

0: 15 meg 17 másodpercen. Ez egy nagyon nehéz futópálya volt, egy golfpálya volt, de nagyon nagy ilyen erős, durva dombokkal. És én kifutottam magam 3000 méterig, és onnan már nagyon nehezemre esett, és mikor beértem a célhoz, a cél egyenesbe, egy ilyen lejtőn kellett lefutni, és az olimpiai láng mellett kellett elfutnom, és ma is érzem a bőrömön az olimpiai lángnak a perzselését, mert olyan közel kellett futni hozzá, és ez nagyon égett ez a láng, és úgy perzselte az ember bőrét, és én akkor tudtam, hogy már nyerek. Nagyon érdekes élmény.
1: Gyakran megéled? Álmodban, vagy hogyha szándékosan megidézed, hogy is történt ez akkor, mikrofon nélkül persze.
0: Hát tulajdonképpen igen, nagyon sokszor előfordul, hogy álmodok róla, tényleg mély nyomot hagyott bennem.
1: Sok barátod van, ellenségeid?
0: Van nagyon sok barátom és nagyon sok ellensége, nem szeretem a langyos dolgokat.
1: És mi az ellenségétől az ember rengeteget tanul.
0: És néha barátod, ha megcsalódik.
1: Milyen jegyben születtél?
0: Hát én azt mondják, hogy a legjobb jegyfe, mert oroszlán vagyok. Bizonyos értelemben, hogy elolvassa az ember a saját horoszkópját. Hát nem mindenki mondja magáról azt, hogy igen, hát ez nagyjából találó, de hát én be kell, hogy valami, hogy hordozom a jegynek a tulajdonságait.
1: Ha már az állatot említetted, nem szeretnélek megsérteni, de sportolókörökben valamennyien téged rókának hívunk. Honnan ez a név?
0: Én azt hiszem, hogy ez abból, hogy mindig olyan ravasznak, szóval mindig gondolatban
1: lépéssel előbb jártam.
0: Vagy kettővel előrébb jártam. Egyébként én nagyon sokszor türelmetlen vagyok, ha beszélek ügyfelekkel, másokkal, és én ezt tudom, nekem ez egy hibám.
1: Tudod, hogy mi a mondat vége?
0: Tudom, hogy mi a mondat vége, meg a harmadik mondatot is már tudom, hogy mit fog mondani, és én a türelmet, és én már csak mindig kevés az időm, és mindig az időzavarban szeretnék túlesni rajta, és ebből adódóan én már egész másról beszélek, vagy egész mást kérdezek, és mindig az ügyfelek is mondják, de hát ügyvéd úr, hagyd mondjam el, amit akarok, most nem mondjam, mert tudom, hogy mit akar mondani.
2: Török Ferenccel azonos napon 1964. október 15-én szerezte két tókiói olimpiai aranyábor az egyénit Rejtő Ildikó, majd két nappal később a törcsapat tagjaként is a dobogó tetejére állhatott. Ez sem kis teljesítmény, de az olimpiai szereplések számában is az élmezőnyben van.
3: Egy olimpián vettem részt, Rómától Montrealig, hát ez azt jelenti, hogy ezen az öt olimpián tulajdonképpen 7 érmet hoztam haza, felejthetetlen volt ez. Az olimpián való részvétel. Jobban felkészültünk, sokkal nagyobb kedvel, izgalommal, mint a közbenző világbajnokságokra. Úgyhogy olimpiától olimpiáig tulajdonképpen az volt egy sikert.
1: Tartott az életük egészen.
3: Hát ez így pontosan. Külön varázsa volt ennek a olimpiai játékoknak. Ott lenne a nyitó ünnepségen, amikor behozták az olimpiai lángot.
1: Melyik megnyitó ünnepség tetszett a legjobban az öt közül?
3: Hát, természetesen ugye a tokiói olimpia, ahol 2 aranyérmet hoztam. Maga az olimpiai falu is, ahol laktunk, az is egy olyan csodálatos színpontja volt az olimpiai játékoknak. Ott találkoztunk a világ sportolóival, hát persze külön voltak a nők, a női szállása.
1: Külön voltak még?
3: Külön voltunk, persze. A magyar sporttársainkat, a úszólányokkal, a tornáslányokkal, tulajdonképpen ott ismertük meg egymást, és mentünk el egymás versenyeire szurkolni.
1: Melyik volt a nehezebb, a csapatnak megnyerni azt a tokiói aranyat, vagy egyéniben diadalmaskodni?
3: Hát itt nem lehetne nehézségi fokkal számolni, mert mind a kettő nehéz volt tulajdonképpen. Mindegyik tényleg hajszálon múlt, és telete izgalommal.
1: Előbb volt az egyéni, ugye? És utána
3: az egyéni, igen.
1: Persze. Gondolom, hogy akkor már hozta magát az, hát, hogy ön olyan, igen, sikeres volt egyéniben, húzta magával a többieket.
3: Így pontosan. És azon kívül, mint olimpiai bajnoknak, nekem mutatnom is kellett, fel kellett mutatni, hogy a legtöbbet nekem kell hoznom a csapatért.
1: Tartják ma is a kapcsolatot a többiekkel? Tehát ez a női törcsapat, én úgy tudom, hogy össze is járnak, ugye?
3: Természetesen összejárunk, nem csak a női törcsapat, hanem az egész olimpiai csapat, ugye hál' a Lemhényi Dezsőnek, aki megszerveztette az olimpiai bajnokok klubját, és rendszeresen összejárunk, tavaly egy csodálatos kirándulásunk volt Athénban, úgyhogy mintha a 6. olimpián lettem volna.
1: Az nem volt csalódás, hogy Tokió után mondjuk Mexikóban, vagy Münchenben
4: esetleg Montreában nem jött újabb győzelem?
3: Messzük a bevetetkés. A fér is, hogy nem tudtunk időbe odaérni, bemelegíteni, bronzérmet szereztem egyénibe, csapatbelgyűsérem, láts. Belekerültünk a maratoni futásba, és mi előbb elindultunk, mint a többiek, akik jöttek szürkolni. Külön taxival mentünk, és már a súrvonalat választott. Úgyhogy már mindenki későbbbe volt ezt, mert többiek már odaértek, mi sehol nem voltunk.
4: És közben a maratonfutás miatt ugye nem lehetett tovább.
3: Jártatásán dugóba kerültünk, úgyhogy nem volt idő rendesen bemelegíteni.
4: Egy hölgynél nem illik az életkort kérdezni, de hát én úgy tudom, hogy a montreali olimpiai idején Ildikó már 40 éves volt. Hogy tudta magát felszívni és fölkészülni még mindig, szóval 4 olimpia után egy ötödikre?
3: Nem volt elég utánpótlás, úgyhogy még szükség volt rám.
4: De hát ott tulajdonképpen mondhatta azt, hogy előttem az utódom, hiszen Tordasi Ildikó éppen ott nyert Montrealban.
3: Igen, igen, hát a Tordasi Ildikónak volt egy olyan aranyérme, hát a csapaton is ott egy bronzérmet tudtunk elcsípni.
4: Azt is olvastam, hogy féltek öntől a vívó világban az ellenfelek. Tehát ha meglátták Ildikót ott a Pást környékén, hát szóval reszkedtek, hogy mi lesz. Igaz ez?
3: Hát, nem olyan nagyon reszkedtek, de hát respektáltak. Nyilván, aki megvert, az fel is mérhette rajtam a tudását, hogyha már engem megvert, akkor ez biztos, hogy ő jól vív.
4: Az összes érme megvan?
3: Hogy nem, természetesen.
4: Otthon?
3: Külön a vitrinemben, egy külön bolcs, amire csak az olimpiai érmek vannak, egy darab, és van a világbajnoksági.
2: A Rejtő Ildikóval készült beszélgetésben 2000-ben szóba került a csapat arany is, amelyet október 17-én szereztek a hölgyek. A csapat tagjai a következők voltak: Földesi Né, Marosi Paula, Juhász Katalin, Mendelényi Né, Ágoston Judit, Sákovics Né, Dömölki Lídia és természetesen Rejtő Ildikó. Most ők következnek, természetesen Rejtő Ildikó nélkül, hiszen őt már korábban hallhattuk.
5: Belegondolod, hogy milyen kevésen múlt, hogy csak Leményi Dezső és Tas Olga az egyetlen olimpiai bajnok házas pár? Tulajdonképpen ön olimpiai bajnok, a férje meg olimpiai ezüstérmes. Önök is lehetnének olimpiai bajnok házaspár, nem?
6: Tulajdonképpen igen, és majdnem úgy is mondhatnánk, mert amikor a férjem volt a szakvezető 64-ben, akkor 4 aranyérmet nyert a vívó csapat, amilyen még sose volt, úgyhogy még tiszteletbeli olimpiai bajnoknak is tarthatjuk.
5: Milyen igazságtalan az élettől, hogy neki nem jutott egy sem?
6: Azt hiszem, hogy így is elégedettek lehetünk, mert szépen csillognak azok az ezüstök is, és a bronz is, és hát tulajdonképpen a versenyzés az mindig olyan volt, hogy nagyon nüanszokon múlik, hogy kinek sikerül az arany, és kinek az ezüst, és hát tudjuk értékelni az ezüstöt is.
5: Tulajdonképpen a csapatnak nem volt nehéz dolga, vagy nehéz volt? Ugye én arra gondolok, hogy Tokióban volt egy egyéni olimpiai bajnokság is, mégpedig ugye Rejtő Ildikótól. Ez talán húzta magával már a csapatot is.
6: Feltétlenül, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy már 60-ban, amikor másodikok lettünk, akkor megfogadtuk, hogy 64-ben meg kell nyerni a csapatot. Hát ezt így utólag könnyű mondani, hogy azt a fogadalmat sikerült beváltanunk, de egy nagyon jó csapat voltunk, és akkoriban kimagaslott ez a két csapat, a szovjet és a magyar csapat a mezőnyből. Egyik évben nekik sikerült, másik évben nekünk, hát Tokióban nekünk sikerült.
5: Ugye akkor már a férje volt a férje, igen. 64.
6: Igen, úgyhogy duplán érte is vívtam a csapaton, mert nagyon szerettem volna, hogy az egész csapat sikeres legyen.
5: Kérdeztetek intimet, például külön aludtak, vagy egy szobában aludhattak? Tokióban.
6: Tokióban még külön volt női falu és férfi falu, úgyhogy az még nagyon...
5: Messze is voltak egymástól?
6: Hát viszonylag messze volt, igen. Úgyhogy mikor még egy érdekes történet, amikor megnyertük, és azt hittük másnap, hogy hát milyen híresek és sikeresek vagyunk, és jöttünk ki a női faluból, és tényleg ott álltak a japán gyerekek rögtön autogramot kérni, és mi bruszkén adtuk az első olimpiai bajnoki aranyérmünket, és utána megkérdezték, hogy mi vagyunk az atléták.
5: És utána, amikor nyertek, akkor nem próbálták megfűzni a szervezőbizottságot, vagy a főnököket, hogy hát azért mi mégiscsak együtt élünk, férj-feleség vagyunk.
6: Nem, eszünkbe se jutott, mindenki még a további győzelmekért drukkolt, meg küzdködött. De esetleg még egy kedveset tudnék mesélni, hogy hát miután ez egy ilyen nagyon szoros küzdelem volt a szovjet csapattal, és hát a végén az utolsó találatom múlt, hogy győztünk, és még előtte, hát sőt az előtte három asszot is, hogyha nem nyerjük meg, akkor az utolsó találatnak nem lehetett volna lehetőség beadni, és akkor egy cseh újságíró másnap azt írta rólunk, hogy ha Magyarországon minden nő így tud akarni, mint ez az öt magyar nő, akkor nem szeretne Magyarországon férfi lenni.
5: Én úgy tudom, hogy ön később belekóstolt a mi szakmánkba, azaz a sportújságírásba, ez igaz?
6: Igen, ez így volt, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem túl sikeres voltam, mert mindig a versenyzők pártját fogtam.
5: És hol jelentek meg ezek
6: a képesportnál dolgoztam 9 évig, aztán megszűnt a képesport.
5: Legemlékezetesebb cikk csak vívással kapcsolatban?
6: Nem, evezésről és tornáról is írtam, és hát tulajdonképpen azért a legjobban a vívó sikereket szerettem megírni.
5: És volt mondjuk tudósítóként világbajnokságon is esetleg?
6: Igen, voltam, Hannoverben voltam a világbajnokságon tudósítóként, és hát nagyon jó érzés volt, mikor magyar sikerekről számolhattam.
5: Ez a csapat, ez a mai napig is gyakorlatilag együtt van, a szó igazi értelmében szerint nagyon sokat összejárnak. Más te mondjak, ugye, amikor Ágoston Judit Sydneyben van, akkor önök tudnak arról, hogy Sydneyben van, sőt azt is tudják, hogy hol van és kinél.
6: Hogyne, hát még drukkolunk egymásért, hát legtöbben már nagymamák vagyunk, és hát megosztjuk a nagymamai élményeinket, meg tapasztalatainkat, drukkolunk, mikor egymásnak a gyereke vizsgázik, vagy szóval egy olyan nagyon jó együttes vagyunk, és havonta össze is jövünk ilyen öreg lányok találkozón, ahol emlékezünk a régi együttléteinkre is.
7: Tokióban az olimpiai bajnoki aranyérmet nyert csapat tagja volt, akkor Mendelényiné Ágoston Judit.
8: Igen.
7: Milyen napra esett ez az esemény?
8: Én szerintem szombat volt.
7: Pontosan vissza tud idézni mindent, hogy történt? Minden csörtént? Igen. Minden találatot?
8: Majdnem. Igen. Jól vívtunk, én a selejtezőktől kezdve végig vívtam egész ugye a döntő végéig, tehát minden csapat ellen. A legjobban a németekre emlékszem, ők lettek a harmadikok. Azon dőlt el, hogy mi bejutunk ki a döntőbe, hogy legyőzzük őket, vagy nem. És hát 3 győzelmet sikerült csinálnom, de úgy, hogy az előzőleg olimpiai második helyzet MESZ ellen kellett győznöm ahhoz, hogy mi egyáltalán bejussunk, és hát 4-1-re vertem, úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb esemény.
7: Akkor még 4-ig vívtak a nők egymás ellen.
8: 4, igen, igen, 4 találatra.
7: Mikor volt utoljára vívó versenyen? Budapesten?
8: Aj, nagyon régen.
7: És miért?
8: Nagyon régen. Én 10 éve nem megyek versenyre.
7: Lehet, hogy rá se ismerne, Judit, rá se ismerne a vívásra, annyit változott.
8: Hát mondjuk rá ismerek, mert ha televízióban közvetítik, megnézem, de engem zavar ez a 3-as csapat, zavar az, hogy ez a stafétaszerű, hogy 40 találatig meg. Szóval ez valahogy nem az igazi.
7: Érdekes, hogy mennyire csapatban gondolkodik.
8: Hát igen, mert csapatban nyertünk olimpiai bajnokságot, és nem egyéniben egyébként. Egyéniben is hát nagyon sok verseny nyertem. Pesten, hát szörös Budapest bajnok vagyok mondjuk, abból 2 nemzetközi. A 2 első Kaula kupa, akkor még úgy hívták, azt én nyertem 70-ben, 71-ben.
7: Életének a nagy sikerei azonban érdekes módon valahogy csak nem kizárólag csapat tagként kerültek be az aranykönyvbe, mert ugye 57-ben főiskolai világbajnok együttes tagja volt, aztán a torinói világbajnokságon ugye 61-ben szintén, amikor ezüstérmes volt a magyar csapat, annak tagja volt Ágoston Judit.
8: Igen, 71-ben az is ezüstéren volt.
7: De hát közben volt Havannában a világbajnokságon szintén csapatban egy 3. hely.
8: Bronzérem, igen, igen, uh-huh. Igen.
7: És a bécsi világbajnokság ezüstérme.
8: Igen, igen. Olyan sok jó vívó volt akkor is, mint most, és nagyon nehéz volt mondjuk egyéniben. Például hát ugye 3 ember indulhatott, a Sáko és a Mölkilidé, a Rejtő Jöldökó.
7: Ki volt a legnagyobb riválisa a csapatba kerülésért?
8: Nem tudom, nem. Akkor nem volt riválisom. Nem, akkor egyértelmű volt 64-ben, hogy egyáltalán nem is jutott eszembe, hogy akkor nem kerülök be a csapatba.
7: 12 éven át volt válogatott.
8: Igen. 4 évet kihagytam a tokiói olimpia után például. Teljesen leálltam, és csak 68-ban kezdtem megint.
7: És miért állt le?
8: Privát és hosszú. Tamást nem válogatták be, aztán valahogy úgy határoztunk, hogy nem. Én utána visszasírtam magam a szószoros értelmében.
7: A Tamás a férje, Mendelényi
8: Tamás. Igen, igen, igen. és aztán én nagyon-nagyon szerettem volna még vívni, akkor közben a második gyerekem, a Györgyike született 67-ben, és akkor 68-ban megint elkezdtem, és vívtam 73-ig.
7: Kedves Jutka, 75-től 85-ig a BVSC-ben edzőként is dolgozott. Ugye tulajdonképpen kollégája volt a világhírű mesternek, Baj Béla bácsinak.
8: Béla bácsi az én mesterem volt.
7: Vagy 20 évig.
8: Mintán Miskolcról jöttem Budapestre, már akkor ugye válogatott kerettagként, utána nagyon sok nagyon jó mesterem volt, a Hátszegi, és a Tibor bácsinál kezdtem. Utána a Forró Sándor, a Hátszegi, Szebi bácsinál, és aztán a Béla bácsi.
7: A tokiói olimpiai bajnok csapat tagjai magánemberként tartják a kapcsolatot? Összefűzi önöket ez az arany?
8: Igen, ez egy tényleg csodálatos társaság volt, még ma is szinte tényleg visszafiatalodunk, minden hónapban találkozunk, mindig másik háznál van a vendéglátás, de telefonálgatunk egymásnak, meglátogatjuk egymást, mindenki mindenkiről tud. Úgyhogy tényleg mi nagyon szeretjük egymást, úgy, ahogy valaha. Jó társaság volt ez, meg az is maradt.
9: Két viszonylag ismeretlenebb olimpiai bajnok következik, legalábbis ők kevesebbet szerepelnek a rádióban, vagy éppen az újságokban. Először Marosi Paulát hallják, akinek az életében a páros évek jelentették a sikert, más nem mondjak, 1964-ben volt olimpiai bajnok Tokióban.
10: Körülnézek itt a szobában, és az üveg mögött rengeteg érmet, díjat látok. Mikor vette utoljára kézbe Tokió érmét?
11: Én... Nem nagyon, de az unokáim azok kíváncsiak rá. A nyakukban még nem akasztották, mind a kettő atlétizál. Bízom benne, hogy ők majd a saját maguk eredményeinek fognak örülni.
10: Végigjár rengeteg nagy világversenyt. El tudja különíteni egymástól ezeket az eseményeket? Tehát mindig pontosan emlékszik, hogy ezt az asszót itt vívtam, vagy pedig összemosódnak?
11: Be kell valljam, hogy nem emlékszem. Egy-egy versenyre, illetve asszóra emlékszem, de azért ilyen távlatból most már 31 néhány év távlatából azért nehéz ezt megmondani. Gyakorlatilag azt kellett volna csinálni, hogy naplót kellett volna vezetni. Csak az ember ifjabb korában ilyenre nem gondol.
10: Gondolja, hogy majd leporolom az emlékeket akkor, amikor üldögélek és cirogatom szemmel ezeket az érmeket.
11: Akkor, amikor az ember rájuk néz, akkor azért olyan elégedettség tölti el, hogy azért valamit sikerült letenni az asztalra.
10: De azért Tokióra jól emlékszik, hiszen ez volt a csúcs.
11: Ez volt a csúcs, de meg kell mondjam, hogy a döntőnek a végét azt én nem tudnám elmondani. Tudnilik én a döntőben nem vívtam, és annyira izgultam, hogy kimentem a folyosóra, és ott sétáltam fels alá, és tördeltem a kezeimet, és csak onnan tudtam, hogy hol esett találat, hogy a teremnek melyik oldalán csattam fel a taps.
10: Igazi csapatember volt Marosi Paula világ életében, hiszen a nagy sikerek mind tímben, egy együttesben elért siker voltak.
11: Ez biztos, hogy így van, szóval én a csapatért mindig sokkal jobban tudtam küzdeni, mint saját magamért.
10: Mivel magyarázható?
11: Nem voltam elég önző. Szóval engem a csapatban való szereplés az mindig jobban inspirált, mint amikor egymagamért kellett küzdeni. És azt hiszem, ez így van az életben is.
10: Paula, nagyon régen láttam versenyen, hogyha csapatjátékosnak vallja magát, tulajdonképpen a vívásért dolgozók is egy csapat, és ebben a csapatban azért ott lenne a helye.
11: Én egy ideig a Dózsában, amikor abba hagytam a vívást 72-ben, akkor én gazdasági felelőse voltam a vívó szakosztálynak, utána pedig bekerültem a Dózsának az elnökségébe, ahol 8 évig voltam tag. Aztán utána valahogy elszakadtam mind az egyesülettől, mind a vívástól. Igaz, azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy amikor megszülettek az unokáim, illetve már nagyobbacskák lettek, főleg amikor én elmentem nyugdíjba 1990-ben, akkor ment a nagyobbik unokám iskolába, és hát én vállaltam azt, hogy minden nap megyek érte, hazahozom, ne kelljen napközibe járnia. Aztán ugyanez volt a kisebbikkel is, úgyhogy én évekre le voltam kötve. És én azt nagyon élveztem, ezt az időszakot, mert saját gyerekemmel, a lányommal nem tudtam annyit foglalkozni. Ugye, mert akkor aktív sportoló voltam, nagyon sokat voltunk edzőtáborba, mentünk külföldre, úgyhogy én keveset voltam ő vele. Hát itt valamit bepótoltam az unokáimon keresztül.
10: Itt Kőbányán, ahol beszélgetünk, tudják a házban, hogy egy olimpiai bajnokkal laknak egy fedél alatt?
11: Hát én nem hírezteltem. Nem hiszem, hogy nagyon elterjedt volna. Én nem hiszem.

0: Most pedig Juhász Katalin következik ugyanabból a csapatból.
1: Itt találkozunk bent a rádióban, ön fölajánlott, hogy bejön, mert akkor addig szétnéz a városban, tehát összeköti más programokkal, szóval nagyon fiatalosan néz ki, hogyan tartja magát karban?
2: Csak a családom körül forgolódom, és megpróbálom szinten tartani magamat, de hát azért már benne vagyok a korban. Már szeretem, hogyha villamosra ülök, akkor rám néznek, és nem lepődök meg, ha azt mondják, hogy foglaljak helyet.
1: Ugorjunk egy kicsit az időben. 1964 Tokió. Mi jut önnek rögtön erről az eszébe?
2: Természetesen először is a csapat aranyérem, mert hosszú évekig készültünk erre a nagy megmérettetésre, és mindig a tarsolyunkban volt az első hely. 59-ben voltunk először világbajnokok, ezzel a körülbelül egy ilyen csapatösszeállítással, és első-második helyet váltakozva szereztük meg, és 59 után a 60-as olimpiára reményekkel utaztunk, és másodikok lettünk.
1: Akkor nagyon el voltak keseredve egyébként, hogy idézőjelbe téve csak másodikok lettek?
2: Nem voltunk nagyon elkeseredve, de nem nagyon jegyezték ezt a helyezést, úgyhogy mi se tartottuk ezt valami nagy olimpiai sikernek. Az olimpia előtt mindig fölváltva a szovjet csapattal voltunk a döntőbe, nagy harcban, és az tokiói olimpia előtt másodikok lettünk nehéz küzdelembe, és most úgy gondoltuk, hogy a szerencse most talán mellénk áll. Az utolsó három asszót nyerni kellett ahhoz, hogy megnyerjük, és ezek az asszók is, én úgy emlékszem, hogy igencsak 4-3-ra végződtek, ami abban az időben ugye 4 tusig vívtunk, hát azóta már úgy megváltozott a rendszer, hogy senki se ismerne rá, de minden asszót meg kellett nyerni ahhoz, hogy nyerni tudjunk. És hát azért nagy felelősség volt a utolsó 3 emberen, és hát sikerült.
1: Én jól látom, hogy könnyes lett a szeme, ahogy erről beszél?
2: Lehet. Ez annyira nagy emlék. Hát kellemes is, de annyira komoly emlék.
1: Én, ha megengedi, akkor idéznék egy mondatot Kovács Páltól, aki erre a bizonyos magyar-szovjet döntőre azt mondta, hogy női versenyen ilyen bősz küzdelmet, ilyen férfias vívást még nem láttam, és ilyen izgalmat, ilyen kitűnő örömmel kísértett sem sokat. Hallott-e Kovács Pálnak ezt a mondatát?
2: Nem, de mindenki így emlegetett akkor minket, hogy nagyon harcosak voltunk, és ez azt hiszem igaz volt. Annyira kiadtuk magunkat, hogy talán meghaltunk volna a sikerért. A végső erőnket adtuk.
1: Ön mikor fogta föl először azt, hogy ez megvan, ezt megcsináltuk?
2: Hát akkor, amikor az utolsó asszónak vége lett, a Dömöki Lidiáé volt ez a feladat, és már először jól kezdett, aztán egy kicsit elbizonytalankodott, és hát a végső határig, hát az utolsó tuson nyerte tulajdonképpen meg az olimpiát, és hát ha ő akkor nem teljesít, akkor a mi munkánk az felesleges volt. Így azért a csapatban mindenkinek maximumot kell adni, amit akkor adni tud.
3: A tokiói olimpián az első 4 magyar aranyat a következők nyerték. Török Ferenc 5 tusa, Újlakiné Rejtő Ildikó vívás tör, Hammer László sportlövészet, továbbá a női törcsapat. Közülük a sportlövő Hammer László még nem került szóba, de hamarosan szóba kerül. Maradjanak a visszajátszással!
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó méterek!
4: Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá, hajrá!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Kihagyja a Liverpool holnapi BL meccsét Szoboszlai Dominik, lövöldözés volt az Európai Parlament közelében, napos gomoly felhős idő lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
10: Túlterheltség és izomfáradtság miatt kihagyja a Liverpool holnapi Linz elleni idegenbeli bajnokok ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya már a vasárnapi hazai rangadón sem volt keretben, amelyen csapata 3-0-ra alul maradt a Manchester City-vel szemben. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak elsők. A zuglóiak győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Stollár Fanni és a taiwani Wufang Xian két játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff Aldilás Szutyádi új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a 8. döntőbe. Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC férfi vízilabda csapata az Európa Kupa csoportkör sorsolásán. A két magyar együttes az A jelű négyesben az olasz Posszilipóval és a montenegrói Budvával küzd majd a két továbbjutó helyért.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az állam fő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Dróntámadásért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki, többeket még keresnek. Hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték, hogy ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta, és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
4: Közlekedés.
10: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál-Pest-Szent Imre csomóponttól arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép életbe.
4: Időjárás.
10: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4-9 fok között alakul.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1964. október 10-e és október 24-e között rendezték a Tokiói olimpiát. Ezen Magyarország 10 aranyérmet szerzett, az első 4-ből 3-nak a történetét már felelevenítettük. A sorrendben harmadikként csúcsra érő Hammer László visszaemlékezése a most következik, amelyet 2000-ben rögzített a Magyar Rádió.
8: Dr. Hammer Lászlónak is sikerült, de ez az olimpiai bajnoki cím, ha mondhatok ilyet, talán a legváratlanabb volt valamennyi között. Olyannyira, hogy a Magyar Rádió tudósítója nem is indult el a lőtérre, amikor Hammer beállt a lőállásba.
9: 64-es olimpiára történik kiutazás valóban kevesen múlott, vagy sokon múlott, 63-ban. Én lőttem egy olyan országos csúcsot, ami jobb volt, mint a fennálló világcsúcs. Eddig 1157 volt a világcsúcs, illetve az is maradt, mert egy hazai verseny nem lehet világcsúcsot javítani. 1163 költ lőttem, és az akkor magyar csúcs volt. Jött a következő év, Orvostudományi Egyetemen tanultam, a válogató versenyek egybeestek a vizsgaidőszakkal, volt, hogy reggelig tanultam, mentem vizsgázni, utána volt a válogató verseny. Szó, a válogató versenyek nem sikerültek. A csapat el is utazott már, érte kijelölt a szövetség egyfajta csapatot, akik el is mentek már Mátraházára egy ilyen pihenő edzőtáborba, majd azt követően kezdődött a szakmai rákészülés az olimpiára. Én ebbe a táborban nem utaztam föl, tehát ezen az első válogató szűrőn kiestem. És aztán jött egy végső válogatás, ahol már az olimpiai bizottság is beleszólt a válogatásba, és ott kerültem be végül is a magyar csapatba, az utazó csapatba. Elsősorban ezt én Kutas Istvánnak köszönhetem, aki személyesen kiállt akkor személyem mellett, és ragaszkodt ahhoz, hogy Hammer Lászlónak ott kell lennie a magyar sportlövő olimpiára utazó csapatba. Így kerültem be. Nagyon-nagyon izgalmas verseny volt, így utólag visszagondolva, illetve akkor, amikor kijöttem a lőállásból, utólag visszagondolva, még izgalmasabb, mint ott a lőállásban megcsinálni, mert én azt mondom, hogy minden lövő izgul, én is izgultam. A kezdet nagyon nehéz, tehát próbalövésről átváltani az értékeltre, az első 3-4 értékelt lövést leadni, az a maga a pokol tényleg, szóval nagyon-nagyon úrrá kell lenni az embernek magán ahhoz, hogy azt tökéletesen le tudja adni. Sikerült, és utána sikerült elfelejtenem azt, hogy hol tartok, mi van, hol vagyok. Én csak tényleg a saját fegyveremmel foglalkozva egyetlen adott lövéssel lőttem a versenyt, míg nem jöttek az utolsó lövések. Ott megint már előjöttek a gondolatok, hogy de jó ég nekem, nincs olyan nagyon csak 9-esen, eddig még 10 lövés van hátra, ha ez az utolsó 10 sikerül, akkor talán sikerül jó eredményt elérni. Aztán ahogy fogytak a lövések, úgy növekedtek a remények, mert ugye lőttem a 10-eseket, már csak 5 lövés volt hátra, akkor már kénytelen az ember arra gondolni, ha még ez az 5 lövés is 10-es, akkor talán sikerül az 1-6-ba kerülni, ahogy már 3 lövés, akkor már ez 3 is még 10-es, akkor talán sikerül dobogóra állni. És az utolsó lövés előtt már megfogalmazódott bennem az az érzés, hogyha ez is 10-es, akkor talán sikerül megnyerni ezt a versenyt. Hát sikerült 10-esnek leadni, és végül is, hát ahogy utólag eldőlt, hát ez az utolsó 10 lövés volt a döntő. Ilyen esetben az a versenyző nyer, akinek jobb az utolsó 10 lövésből elért eredménye. Ez nálam 100 volt, a Vigernek 99, tehát végül is ebben nyertem meg ezt az olimpiát, de rögtön hozzá kell tennem, hogy amivel itt nyertem Tokióban, avval kaptam ki Mexikóban, mert Mexikóban ugyanez volt a helyzet, avval a különbség, hogy egy körrel több, 598 kör volt kettőnknek, és utána hát nézték utána az utolsó tizeket, és ez a kurkának 100 volt, nekem volt 99. Nekem sikerült ezt a sikert kiheverni. amit hát bizonyított rá 4 évre a mexikói eredmény is, és valahol én azt hiszem, hogy az olimpiai győzelem, és hát a bronzéremmel nyertem egy bronzot is még Tokióval összetettbe az arany mellett, ez úgy végképp eldöntötte azt, hogy nekem ez a sportágom. Csináltam én nagyon sok mindent mellette, 3 tusáztam, 5 tusáztam, úsztam, vízilabdáztam, versenyszerűen mindezeket, de akkor maradt egyedül a lövészet.
3: Hammer László szerezte a tokiói olimpián a 3. magyar aranyérmet, és mint korábban már szóba került, a női csapat a 4. Aztán jött hamarosan az 5. olimpiai bajnoki cím is. Érdekes, hogy ekkor még messze volt az olimpia vége, de mégis a csúcsra ért a vízilabda válogatott, hiszen ekkor még egészen más volt a lebonyolítás. Október 18-án akasztották vízilabda válogatottunk tagjainak a nyakába az aranyérmet. Ők a következők voltak betűrendben: Ambrus Miklós, Bodnár András, Boros Ottó, Dömötör Zoltán, Felkai László, Gyarmati Dezső, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György, Konrád János, Majer Mihály, Pócsik Dénes és Rusorán Péter. A következőkben hallhatjuk Ambrus Miklóst, dr. Bodnár Andrást, aztán Dömötör Zoltánt, azzal a bizonyos klasszikus szepesi féle közvetítéssel, a Lőj Dömötörrel, majd hallhatjuk Pócsik Dénest, Felkai Lászlót, Rusorán Pétert, illetve Konrád Jánost.
11: Miért hívták önt copáknak?
12: Ez a ragadvány név, ez nem is rám illik, mert ez a Hevesi Pistának volt a beceneve, de mivel mind a ketten Egerből származtunk el, így hát copák, Hevesi Ambrus, mert nekem sokféle becenevem volt, főképpen a Raki Karcsi bácsi adott rám egy becenevet, a Janicsát, ezt inkább elfogadom, mint a copákat. Raki Karcsi bácsi, mint ifi válogatott edző, kez alá kerültem 1949-ben a válogatottban, és Janicsárnak tartott engem. Arcfogalmam, a testem, a barnaságom és egyéb kiállásaim miatt ilyen látványharcos típus vagyok.
11: Azt jól tudom, hogy a 60-as olimpia előtt ön és Markovics között volt egy ellentét, Leményi Dezső ezért nem vitte ki.
12: Volt egy válogatott edzés, amikor tetlegességre forult a dolog, de ennek nem én voltam a kezdeményezője, én csak a szenvedő alanya voltam, mert kaptam egy olyan csúnya lövést, miközben védtem, a torkomat eltalálta az áramcsutkámat egy másik labda, amíg olyan vállatlanul ért, hogy rosszul lettem, és utolsó erőmmel kiugrottam, és megnéztem azt, hogy ki volt az illető, és nekiestem. Ez is abból fakad, hogy én egy ilyen janicsár természetű vagyok, és a jogos sérelmemet én rögtön meg akartam torolni. Megmondom őszintén, utólag én már ezt megbántam. Tudtam, hogy semmiféleképpen nem mehetek az olimpiára, mert én tulajdonképpen 56-os disszidens is voltam, és ugye 2 év után jöttem vissza Ausztráliából. Markovics Kálmán a mai napig is nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok. Tisztelettel iránta. Az egy hülye eset volt a Reményi Dezsővel. Úgy szintén nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok. És tulajdonképpen nem is a Reményi döntött el, hogy kiutazzon, hanem a politika.
11: 1964, mondhatom azt, hogy az ön olimpiája volt, bár nem úgy indult, hiszen nem ön kezdett a kapuban.
12: Először is nem is akartak kivinni, csak egy kapust akart kivinni, a Laki Károly. Ez sem az ő döntése lehetett igazából. A nagy pofon akkor jött, amikor eljött az igazság pillanata, hogy itt már nagy baj van. Mindenki lehet jó vagy rossz formában. Eljött az a mérkőzés, és akkor a mérkőzés alatt megkérdezte a kutas a Laki Karcsi bácsit, hogy ez itt ez az egri gyerek, Janicsár, miért is beírva.
11: Melyik mérkőzés volt?
12: Jugoszláv alatt volt. 3-0 vezettek a jugoszlávok. Aztán inkes erősen összehoztunk egy döntetlent. De baj az volt, hogy olyan rossz volt a gólarányunk, hogy egy tetemes gólkülönbséggel kellett hoznunk a további mérkőzéseket. Aztán jött a magyar-olasz, amelyik 3-1 lett a Magyarország javára. És itt csillant fel a remény, hogy esetleg egy utolsó magyar-szovjet mérkőzéssel, több gólos magyar győzelemmel, kevés kapott góllal meg tudjuk nyerni az olimpiát.
11: A magyar-olaszon már ön védett.
12: Igen, megmondom őszintén, nem túl nagy lelkierővel. Végén azt éreztem, hogy nem bíznak bennem. Ki is mutatták velem szembeni ellenérzésüket, nem kifejezetten szóban, hanem mindig voltak olyan megnyilvánulások, amivel bizonyították, hogy na, te nem számít, csak azért jössz ki, hogy meglegyen a létszám, aztán majd lesz, ami lesz. A játékos társak egy része. Azért nem személyeskedek, mert aki abban a körben benne volt, az úgyis tudja magáról, meg a szövetségkapitányok, miről is van itt szó.
11: A magyar-szovjetre hogy emlékszik vissza az élete? Nagy mérkőzése volt?
12: Az egyik legnagyobb volt. Nekem 2 szovjet-magyar meccsem volt tulajdonképpen, az 1964-es tokiói, és az 1965-ös budapesti. Budapestin 2-1-re nyertünk. Tokióba 5-2-re volt egy helyzet, amikor a gólbíró, Owens félő volt, hogy megítéli a gólt, mert egy labda elhagyta a hónom alatt a testem, és visszanyúltam reflexzerűen ugyanazzal a karral, és a hónom alul haláztam vissza a labdát, és vittem vissza a mezőnybe. Tehát picit bejebb kerül a labda, akkor biztos, hogy beítél a Owens, annál is inkább, mert a parton a jugoszlávok már beöltöztek az aranyérem átvételére.
8: Dr. Bodnár András, aki a tokiói olimpián a győztes vízilabda csapat tagja volt, ezen kívül még további 3-5 karikás érme van. 60-ból és 68-ból bronz, és 72-ből ezüst. Ebből azt is kitalálhatják, 4 olimpián indult.
13: Te nem tagadhatod le a vízilabdás múltadat, mert amikor bejöttem a kórház kapuján, akkor a portás azt kérdezte, hogy csak nem maga is az uszodából jött, amikor említette, hogy téged kerestelek.
14: Nem is akarom letagadni. Összenőttem a vízzel, az uszodával, a vízilabdával, úgyhogy badarság lenne nekem letagadni a vízilabdás múltamat. A vízilabdás jelenemet sem akarom letagadni, hiszen nem olyan aktívan ugyan, mint régen, de a Magyar Vízilabda Szövetség elnökséget tagja vagyok, és az Európai Úszószövetség Orvosbizottságának a tagja vagyok, ezáltal kötődöm maximálisan a vízisporthoz.
13: Azt mondtad, hogy negyed óra múlva kezdesz egy műtétet. Valahogy én párhuzamat érzek, tudom, nagyon hülye párhuzam. Vízilabdás múltad, amikor egy-egy mérkőzés előtt kérdezték tőled, hogy izgulsz-e, és az is nagyon hülye kérdés, de muszáj megkérdeznem, hogy ilyenkor van az orvosban egy csipetnyi lámpalász, hiszen végül is, mégiscsak ott egy, még ha most nem is egy olyan nagyon súlyos műtétet csinálsz, de azért mégis egy műtétet csinálsz.
14: Bizonyos tekintetben tagadhatatlan, hogy van egy pici adrenalin termelés, tudod? De hát ez nem olyan lámpalász, mint ami a sportnál volt. Ez egy egészséges feladat megoldás, a kihívásra való reagálás, ez ami ilyenkor az emberben bennem van.
13: Te mindig is ilyen mosolygós, optimista ember voltál, legalábbis én annak ismertelek. Amikor bejöttem a kórházba hozzád, akkor picit én megijedtem. Azért, mert a kívülálló számára a kórház mindig riasztó, hogy számodra soha nem volt riasztó az, hogy beteg embereket látsz, olyat, akinek fájdalmai vannak. Igaz, tudom, hogy téged a tudat biztos, hogy mosolyra vagy éppenséggel nyugalomra késztet, hiszen te meggyógyítod őket.
14: Nézd, én sebész vagyok. Nekem az a feladatom, hogy gyógyítsak, és pessimista sebész, hát az rossz a sebésznek, rossz a betegnek. Hát képzeld el, hogyha jönne hozzám egy beteg, aki azt szeretné, hogy mondjuk megszabadítsam az epekövétől, akkor pessimistán azt mondom, de hát kérem, kedves uram vagy asszonyom, hát miért jött ide, hát ebbe bele lehet halni, hát hogy néz neki ez az egész dolog? Tehát soha nem hátrány az, hogyha az ember egy kicsit optimista, sőt, sebésznek optimistának kell lenni.
13: Vízilabdázónak milyen volt, ha optimista voltál? Hiszen aki annyi-annyi hosszú évet pólózik végig, mint amennyit te, aki 4 olimpián valott, aki Európa-bajnok, világbajnok, szóval mindent megnyert, bekket nyert, és szóval egyszerűen tényleg volt olyan, amit te nem nyertél meg?
14: Jelen pillanatban én úgy tudom, hogy azt hiszem világkupát nem nyertem, mert még akkor nem volt. De az akkor még nem volt. Egy nagyon szép sikeres szériának voltam a részese, és erre nagyon büszke is vagyok. Ez mindig egy kis boldogsággal tölt el, mikor visszagondolok, és egy csoportképet, vagy autogram kérő levelet kapok.
13: Kapsz még most is ezek szerint autogram kérő levelet?
14: Még mostanában is kapok, hiszen az olimpiai bajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság, ezeknek a bajnokoknak az aláírását gyűjtők, azok mindig megtalálják az embert.
13: Ugye az badarság, megkérdezném, hogy a 4 olimpia közül melyik volt az, amelyik? Hiszen az, amelyik aranyéremmel végződött, gondolom a választ.
14: Egyértelmű a válasz, már nem csak azért is, mert aranyéremmel végződött, hanem egy egzotikus országban, Japánban volt, és az olimpiai bajnokság után volt még egy hetünk, amikor úgy töltöttük el azt a hetet, mint olimpiai bajnokok.
13: Akkor még tegyük hozzá, hogy ez 1964, amikor még azért nem volt annyira mindennapos a magyar ember számára az utazás, nem csak Japánban, de még azt mondom Ausztriában sem, mint manapság.
14: Ez így igaz, hiszen a KLM gépével az északi sark fölött átrepülve érkeztünk Tokióba, és mind a két alkalommal oda is, és vissza is megkaptuk az oklevelet, hogy átrepültük az északi sarkot.
13: Nem tudom, én mint rádiós, ugye azt mondom, hogy a mai napig nekem nekem borsodzik a hátam, ha hallgatom Szepesi közvetítését az 5-2-es szovjetek elleni győzelemről. Ezt átélni milyen volt?
14: Bizonyos tekintetben biztos jobb volt a vízben, mint a parton, hiszen a tevékeny részese volt az ember ennek az eredménynek, de pontosan az az ominózus gól előtt a Dömötőnek már volt egy ugyanolyan helyzete, egy olyan másfél perccel előtte, vagy egy perccel előtte, amit elpuskázott, tehát az emberben mindig benne van az, hogy na most azért ennek be kell menni.
13: Ha egy dolgot kérek, hogy válasszál ki, ami számodra a sporttól a legnagyobb ajándék volt, akkor mi az?
14: A küzdeni tudás. Azaz pályán is kell, az életbe is minden.
13: Te játékosként babonás volt-e?
14: Nem voltam túlságosan babonás.
13: Szóval lehetett azt mondani neked egy meccset, hogy sok sikert?
14: Nekem bőségesen.
13: És műtét előtt ugyanígy lehet mondani, hogy sok sikert?
14: De lehetséges. Lehetséges mondani.
15: Vezető mutat, egyelőre szabad dobás a szovjet csapat javára. És itt egy szovjet játékos kiállított. Jaj, csak most nézzük, csak kiállított a Popovot. Ember előny, de egyelőre a szovjet játékosoktól kitéri a labdát, a játékvezető bedobás. Tehát a milyen javára elcsípeted, el is csípte remekül játék formát. És aztán szabálytalanság, gyerünk a Rucsolán úttal, egyedül megy a kapu felé. Rucsolán továbbítás oldalra, követő egyedül még tovább, vissza. A sírból jött vissza ez a mérkőzés. Minden pillanatban fölharsanhat a csúszó. Most vigyázzunk, átváltja a másik oldalra a labdát. Dömötő tartja a kezét. 5-2-re vezetünk. Másodpercek. Vége! Gyertünk! Megvan, kedves hallgatóink, megvan! Az 5. Magyar Olimpiai Bajnokság.
0: Tokióból így jött el Szepesi György hangja az uszadából, a vízilabda döntőben Magyarország-Szovjetunió 5-2. A hős, aki tulajdonképpen azért is lehetett hős, mert ez a közvetítés olyan volt, amilyen, Dömötör Zoltán.
16: Gondolom, anélkül, hogy bárki is kisebbítené Dömötör Zoltánnak az olimpiai bajnoki aranyérmét, azért néha hallani olyat a medencék partján, hogy Dömötör nem lenne olyan ismert, hogyha Szepesi nem üvölt annyira ott Tókióban.
17: Bizonyára ez egy óriási dolog, ahogy ez összejött, és lényegében egy olyan döntő momentum volt, amelyen múlott az, hogy meg lesz-e az olimpiai aranyérem vagy sem.
16: Mennyit gondolkodott abban a pillanatban, most elvállaljam, ne vállaljam, tovább passzoljam, ne passzoljam. Tehát ez a például a Szepesi féle lőj, az ugyanez kattantott be, hogy lőjek, vagy hogy ment ez az egész meditáció?
17: Az ember, és akik ilyen eredményeket tudnak elérni, azok 80-90%-ban jól választják a megoldási körülményeket. És én nekem is ott abban a pillanatban az volt a feladatom, hogy a legjobbat kiválasszam. Én ilyen körülmények között számtalanszor voltam, ahogy említettem, a saját társaimmal szembe edzések keretében, amikor gyömöszöltük és gyilkoltuk egymást idézőjelbe, és mérkőzéseken is, úgyhogy itt tulajdonképpen a még biztosabb megoldási lehetőséget várva próbáltam azt kialakulni, hogy a legjobban tudja megoldani, és azáltal, hogy ketten voltak a kapuban, mert a kapuson kívül még egy védőjátékos is oda húzódott be, az megnehezítette a helyzetemet, és én nem gondoltam tulajdonképpen arra, hogy nem fogom belőni, hogy valami probléma lesz, hanem én egyszerűen be akartam lőni, és én azt csináltam, amit úgy éreztem, hogy kell abba a pillanatba ahhoz, hogy belőhessem, és én lóbáltam, hogy a Szepesi Gyuri mondta, hogy lőj, én meg lóbáltam, addig, amíg az egyik játékos, ellenfél játékosa ki nem húzódott egy kicsit a kapuból, és ilyen értelemben lehetőségem nyílt arra, hogy átíveljem őket, és akkor átíveltem. Annak ellenére, hogy a Szepesi Gyuri azt javasolta, hogy lőjek, nem is hallottam, ezt csak utólag hallottam, de mindenféleképpen ő is avval a vágyjal tanácsolta a lövést, hogy gól legyen, és hogy nyerjünk, és végül is megtaláltam a megfelelő megoldást, és íveltem, és gól lett. Az előtte lévő gólt is én lőttem 4 méteresből. Nem volt olyan helyzet, amit én kihagytam. ötödik gól előtti gólt is én lőttem, akkor a centerbe voltam, és kifordultam, a kapura fordultam, hogy belőjem a labdát, de a védő olyan durva faltot követett el, ami 4 méterest ítélt a játékvezető, és azt nekem kellett lőni. Hát ez is egy kritikus helyzet volt, de mégsem olyan, mint a legutolsó gól. Ezt a büntetőt is belőttem, de kritikus, szóval nehezen ment be, ugye, ahhoz kellett, hogy a kapus is segítsen, hiszen laposan lőttem a magasan kiemelkedő játékos hóna alá a labdát, és a vizen megállt a gólvonalon a labda, és ahogy a kapus utána nyúlt, lehet, hogy önmagát is becsúszott volna, de minden esetre a kapus hozzá segített, és így lett a 4 méteresből a 4. gólunk.
16: Az a mérkőzés, ahol eldőlt az olimpiai bajnoki cím sorsa, az nem volt egy egyszerű találkozó, szóval sokáig nem nekünk állt a zászló.
17: Hát valóban így volt, hiszen előtte való nap, amikor befejeződött már az utolsó előtti mérkőzésünk, és az ellenfélnél is tudtunk, mi játszottuk a döntőt, tehát már előtte való nap a többi csapat lejátszotta a mérkőzését, és nekünk másnapra minden tiszta volt abban az értelemben, hogy milyen gólarányal kell győznünk a szovjet csapattal szemben, ahhoz, hogy olimpiai aranyérmet nyerhessünk. 2-0-ra, 3-1-re, 5-2-re, 8-3-ra, és akkor így tovább, amely eredmények közül a legreálisabb a 3-1 vagy a 5-2 volt. De sajnos harmadik negyed után 2-2 volt még az eredmény, úgyhogy akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy 3-1 az nem fog kialakulni, az 5-2 volt, amire próbáltunk hajtani, de a negyedik negyedben úgy mentünk be a vízbe, hogy emberelőnyös helyzetben voltunk, elhoztuk a labdát, és akkor azt Felkai Róka realizálta, így lett 3-2 a javunkra, de még akkor hiányzott az a másik két gól, amit végül is azt az utolsó negyedbe vége előtt néhány másodperccel a legutolsót azt említett nagyszerű szepesi közvetítés alatt lőttem be, illetve íveltem.
18: Te Hajdanában hűséges ember voltál, de aztán fordult a világ méghozzá nagyot, gondolom, hogy fordulhatott a világ, mert ugye Hajdanában téged kirobbantani sem lehetett Egerből, aztán Kuwait, Hollandia, Ausztrália, tehát mindenhol vagy csak Egerben, nem?
19: Teljesen igazad van, én ketté választanám a dolgot, mint játékos abszolút hűséges voltam a városomhoz, a klubhoz, hiszen 18 évet játszottam az egri színekben, és tényleg nem lehetett elmozdítani, annak ellenére, hogy igen előnyös ajánlatot kaptam, de hogy miért nem mentem, ezt most aztán nem kell részletezni, viszont amikor hivatásomnak vallottam az edzői munkát, azt te is tudod, hogy minden sportágban nem lehet kötődni egy csapathoz, egy klubhoz 18 évre. Én változatlanul hűséges vagyok, de követem az edzői szisztémát, nem szabad egy csapatra rátelepedni hosszú távon, és ott találtam meg a munkám, ahova hívtak. Így kerültem Kuwaitba, kb. 8 évet dolgoztam előtte Egerbe, ebből 6-ot játékos edzőként, azt hiszem, hogy ideje volt a váltásnak, sőt úgy érzem, hogy korábban meg kellett volna tennem, majd megkaptam a nagy lehetőséget a holland válogatottal, 38 évesen lettem szövetségi kapitány, 4. helyet értünk el világbajnokságon, 6. olimpián, utána újra visszahívtak Kuwaitba, ismét 3 év, majd visszamentem Egerbe, és újra egri színekbe dolgoztam. Aztán eljött a váltás, jött egy ajánlat Ausztráliából, és váltottam ide, és azt hiszem, hogy az olimpia után itt fogom befejezni.
18: Nem mondod azt, hogy be fogod fejezni. Hát egyrészt nekem úgy él az emlékezetemben Pócsik Dénes, hogy tele van tetterővel, tele van energiával, a hangodon most is azt hallom, hogy igazán dinamikus ember vagy. Mi az ördögért fejeznéd be?
19: Nagyon kedves vagy, itt megmondom neked őszintén, ezt a munkát lehet, hogy itt Ausztráliában befejezem. Nézd, betöltöttem március 9-én a 65. évemet, nagyon boldog vagyok, úgy érzem, hogy eredményes sportpályafutást csináltam végig. Ha kapok olyan ajánlatot, ami testre szabott, és nekem is tetszik, és hívnak, akkor természetesen, hogy folytatom, mert én nem hiszem azt, hogy éveken múlik, hogy 60 éves vagy 62 éves az ember, és akkor abba kell hagyni. Akkor kell abba hagyni, amikor már úgy érzi, hogy nincs meg benne a lendület. Fölkértek, hogy legyek a válogatottnak a segédedzője. Don Cameron a head coach, én pedig vagyok a segédedzője, vagy edzője, hiszen nálam edzenek a játékosok, már most második éve, hiszen a válogatott nagy része itt él, és itt készül az olimpiára illetve bármilyen nemzetközi eseményre. Úgyhogy jelen pillanatban is részese vagyok az olimpiai programnak, és remélem, hogy én is ott tudok lenni az ausztrál válogatottal az olimpiai 12-es mezőnyben.
20: Mondott néha rémálmaidban nem jelenik meg, hogy az ötkarikás játékokon készülsz, mint az ausztrál válogatott edzője a magyarok elleni mérkőzésre?
19: Nézd, ebben már van egy kis gyakorlatom, hiszen a hollandoknak a szövetségi kapitányaként nem egy nagyon fontos mérkőzést játszottunk a magyarokkal. Azt hiszem az első 2-3 mérkőzés volt igazán furcsa. Az más kérdés, hogy számomra a legideálisabb volna ezen az olimpián egy ausztrál-magyar döntő. A magyar csapatnak több esélye van, mint nekünk, de mi is mindent elkövetünk, hogy közel kerüljünk hozzá, vagy megvalósuljon az álmunk.
20: De tulajdonképpen

0: szerepe van. Fejből föl tudod sorolni az egész csapatot? Ez egyértelmű? Ez neked ennyire a szívedben van, hogy most én meghívtalak Magyarországtól 10 000 kilométerre, vacsora közben fölálltál, és abban a pillanatban nem hagysz ki senkit a csapatból?
1: Hát remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ezért mondom, hogy nem csak az évek számítanak. Ha nem tudnám felsorolni, akkor abba is hagynám.
2: Amikor a telefonhoz kértem a Szőnyi úti úszodában a középkorú pénztáros, hogy azt mondta, hogy a Laci bácsi még nincs itt. Hát 58 évesen nem nagyon szoktak valakit lebácsizni.
3: 10-12 éves gyerekek azok bácsiznak. A szülők is így hívják az edzőket, hogy Laci bácsi vagy Pista bácsi.
2: Furcsa önnek, hogy azt mondja, jön el egy idős hölgy, hogy bácsi?
3: Hát nem, ez csak úgy megszokott dolog itt.
2: Azok a gyerekek, akikkel ön foglalkozik, tudják, hogy ki az edzőjük?
3: Igen, tudják.
2: Ön mondta meg nekik?
3: Nem, ezek a gyerekek azok már nagyon régóta itt vannak. Hát nyilvánvaló, amikor egy csoportot váltunk, hát akkor már úgy mutatnak be, hogy olimpiai bajnok. Vannak ilyen könyvek, amiben olvasható vagyok, tehát ilyen olimpiai könyvek, amiket megvesznek a gyerekek.
2: Ő tudják fogni, hogy Felkai László az edzőjük, egy olimpiai bajnok, vagy nem?
3: Ahogy korosodnak, tehát amikor már serdülő kifik lesznek, nyilvánvalóan érdeklődések kísérik a mai korosztályt, hogy a BVSZ-nek egy különös egy bajnok csapata van felnőttve, azokat érdeklődések is, de nyilvánvaló, hogy most azok a példaképek, akik most játszanak.
2: Mészáros közelebb áll hozzájuk, mint ön?
3: Mészáros is, hát mondjuk nem speciál Mészáros, inkább a válogatott, tehát vegyük a Mersz Tamást itt a BVSZ-ben, vagy a Németh Zsoltot.
2: És ez rossz önnek?
3: Nem, hát ez természetes. Amikor én voltam fiatal, akkor nekem sem sokat mondott, hogy 45 előtt, tehát a háború egy generáció.
2: Mennyire fájó pont önnek az 1964-es olimpiai győzelem, hogy Dömötör neve maradt meg az emberekben, hogy a Lőj Dömötör, pedig a döntőn ön is nagyon fontos gólokat lőtt.
3: Ha egy futball mérkőzést nézzük, és 3-3-ra áll a mérkőzés, és valaki belövi a negyediket, és azzal nyer a csapat, tehát akkor az marad benn mindenkiben, hogy a győztes gólt kilőtt, és az közömbös, hogy kilőtt az elsőt, meg a másodikat.
2: Cserélne Dömötörre?
3: Most az én nevemet mondták volna, hát nem tudom. Úgy érzem, hogy az egész csapat nyert ottan, tehát azt, hogy kilőtte az utolsó gólt, hát az nem perdöntő.
2: Mennyire van önnek szava itt a BVSC-ben?
3: Én egyik edző vagyok a sok közül, mert elég sokan vagyunk. Nem feltétlenül áll az, hogy az olimpiai bajnokok azok a legjobb edzők.
2: Ön jó edző?
3: Úgy érzem, hogy gyerek szinten megfelelő vagyok, úgyhogy de már felnőtt szintet nem vállalnám, szóval.
2: Miért?
3: Nekem az a véleményem, hogy a mai játékban már inkább a 40 év körüliek azok a jó edzők, és ez mondjuk be is, ha megnézzük a felnőtt csapatokat, hogy kik az edzők, tehát gondolok itt a Gerendásra, a Faragóra, Vad Lajos, a Horkai, a Kemény Dénes, szóval gyakorlatilag ez a generáció az, akinek ezt vinni kell.
2: De ön úgy érzi, hogy lejárt az önök generációjának az ideje?
3: Úgy érzem, hogy már 60 év felé közeledik, akkor már fiatalítani kell az edzői gárdába is. Feltétlenül ennek a 40-es korosztálynak van mostan lehetősége, és szerintem ezek tudják a vízilabdát.
2: Szereti a születésnapokat?
3: Csak a 40-et, 50-et, 60-at, hogyha megérem. Úgy érzem, hogy megérem a 60-at, de nem lehet ezt tudni. Sajnos a mai világban.
0: Utána olvastam a hajdani könyvekben, hiszen én még kölyök voltam akkor, amikor 64-ben megnyertétek az olimpiát, és minden könyv azt írja, hogy tulajdonképpen az első gól, az volt egy csodagól, ahol két orosz védő között neked már csak a kezed látszott ki a vízből, és így is sikerült a hálóba találni.
4: Mondjuk valószínűleg fontos gól volt, de vélemény szerintem nem az volt a legfontosabb, hanem a végét.
0: Igen, de a könyvek azt írják, hogy lehet, hogy ez volt a legszebb.
4: Hát az elképzelhető. Hát minden esetre sikerült.
0: Te hogy emlékszel vissza erre a csapatra? Milyen volt ez a csapat? Mert legendákat hall róla az ember, tényleg egy legendás csapat volt.
4: Az volt a nagy erény ennek a heterogén csapatnak. Tudnék itt a korban is, és egyébként is olyan nagyon heterogén volt. Ugye már kiöregedő világklasszisok, felnővő világklasszisok összessége volt. De viszont egy biztos, hogy mindenki, aki ott kint volt, olyan, mint a magyar csapat tagja, az szinte emberfeletti módon

0: akarta ezt, hogy nyerjen a magyar csapat. És ez minden napban, ez minden pillanatban, a játékban, a játékon kívül ez érvényre jutott, és ez az egyik nagy erénye volt annak a csapatnak, mondjuk a nagy tudáson kívül, hát hiszen rengeteg világklassz is játott abba a csapatba, és hát ugye ebből a csapatból, ami nyert, hárman a világválogatottak is lettek, nevezetesen a Felkai, Dömötör, meg Jó Maga. Ez az egyik, a másik meg az, hogy végeleményben hát megérdemelt nyerés volt, tudnék, ez a csapat már megközelítőleg 4 éve veretlen volt. Uh-huh. Tehát semmilyen formán nem kapott ki.
1: Ezen az olimpián te 2-szer is nekiveselkedtél kritikus helyzetben 4 méteresnek. Tehát még az előcsatározások során a jugoszlávoknál, amikor a jugoszlávok...
0: Na hát az egy fontos dolog volt.
1: Igen, a jugoszlávok 4-3-ra vezettek, és akkor te álltál oda büntetőt lőni.
0: Igen, igen. Az egy nagyon, nagyon érdekes szituáció volt.
1: Na most én azért mondom, hogy nem száll könnyen neked inatba a bátorság, mert hát ugye volt Rómában előtte egy 4 méteres, ami nem ment be, nem féltél oda állni, hogy most a jugoszlávoknál mi lesz?
0: Nem, hát ugye akkor más volt a szabály, mert az volt a szabály, hogy aki szerezte a 4 méterest, annak kellett lőni.
1: Aha.
0: Én szereztem a 4 méterest, és hát lőni kellett, csak hát ugye ez nem ilyen egyszerű, több mint 5 percig állt a játék, mert ugye alulról különböző támadások értek. Én sportársaim ugye körbeálltak, közöttük ment, szóval elég nehéz dolog volt.
1: Picit rúgdostak, kicsit lögdöstek?
0: Hát nem kicsit, mondjuk nagyon. Igen, meg mindenféle, szóval nagyon sokáig állt a játék, és azt nem tudom, hogy ez a történetben benne van-e, hogy 2-szer kellett lőni.
1: Nem, ezt látod, nem is olvastam.
0: Hát igen.
1: Na akkor meséld.
0: Igen, mert az volt a helyzet, hogy végre a nagy húzavona után, ugye ez volt vagy 6-8 vagy 10 ezer néző, nem is tudom már, ugye, de hát lényeges volt, ugye végül is sipoltak, és ellőttem a labdát, és bement. Hogy és erre visszarendelte a bíró, hogy a kapus kint állt, mert ugye nem lehet kint állni a golfvonalon kívül, kint állt 1 méterre, de végül is engem büntetett azzal.
1: És amikor hogy másodszor?
0: És akkor még egyszer, hát ugye akkor újra kezdődött az egész szituáció.
1: Megint a húzavona, a rúgdósát.
0: Megint a húzavona, na most ez ugye elég hosszú, mert hogy mondjuk egy játékos pszichológiát elemezzük, akkor azért nem olyan egyszerű dolog, mert ha ide lőttem, akkor ha magasan lőttem, akkor lehet, hogy kiszámítja, akkor lőjem laposan. Ha oda lőttem, akkor miért nem, talán azt számolja, hogy a másikba fogom. De ha azt számolja, hogy a másikba fogom, akkor második szándékkal mégiscsak oda fogom. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát végeredményben aztán sikeresen bement ez a gól.
1: De hova lőtted? Ugyanoda lőtted? Tehát végül te hogy döntöttél? Emlékszel még rá egyáltalán?
0: Igen, hát én megmondom pontosan. Az elsőt azt nagyon tudatosan lőttem a felső sarokba, de a másodikat, megmondom őszintén, az volt a helyzet, hogy becsuktam a szemmel és tiszterről lőttem egyet.
1: Akkor ez viszont jól sikerült.
0: Ez nagyon jól sikerült.
1: Hogy a véletben volt, hogy hova kell.
0: Igen, de a kapus meg se tudott boccanni, úgyhogy aztán én ugye rögtön lementem a víz alá, meg se vártam, hogy gól, de onnan gondoltam, hogy nem tudtam följönni hosszú ideig, mert az egész csapat rajtam, a nyakamon, ugye, tuszkoltak a vízbe, persze örömmel. Akkor gondoltam, hogy nagy baj nem lehet.
1: Azt hallom, hogy nagyon jó hangulatban vagy ezek szerint, hiszen mosolyogsz, hiszen a történetet elmesélted.
0: Igen, de csak ezt nem van egyszer elmesélni, mert ennek ugye annyi sok minden történt ott, ugye, aki ott volt, aznak részese volt. Ugye, szinte reggel ezzel keltünk, ezzel aludtunk, és mindenkinek a tudása szerint, vagy a képessége szerint volt valami elképzelése.
1: Lehet, hogy heterogén volt ez a csapat, de amint vízbe szállt, akkor nagyon homogén tudott lenni?
0: Pontosan, és ez végeleményben a profizmus, nem a pénz a profizmus, hanem a játék tudás, illetve a játék, mert a nagy profi csapatoknak akármilyen sportákban, ugye ott lehetnek különböző, mert nagy sztárok vannak, ugye ki jobbnak tartsa egyik a másik, de amikor ott tenni kell, akkor mindenki egymásért, és az az eredményért tevék. Ez a profi szellem. Mi nem voltunk egyáltalán profik, még a mai szituációhoz képest sem, de játékban és játéktudásban azt hiszem, hogy igen.
2: Tulajdonképpen egy fogadást ajánlok én neked, mert ha jól számolom, akkor te edzőként, játékosként 4 olimpián vettél, és ugye jól számolom?
3: Igen, 3 olimpián játszottam, és a 1 olimpián pedig edző voltam, egyen pedig mind vezető, legutolsón. Mind játékos, úgy érzem, maximálisan sikeres volt a pályafutásom, mind edző az olimpia nem sikerült, de hát te közvetítetted, tudod azt, hogy mi volt ott, sajnos utána abba is hagytam.
2: Te Jani, erre mondom, hogy ajánlok egy fogadást. Megmondom neked, hogy a négy olimpia közül melyik, ami a legjobban a szívedhez nőtt, és melyik, ami a legkevésbé, épp ezt akartam mondani, de hát ezt azt hiszem nem nagy művészet megmondani, hogy hát 1964 Tokió az lehetett a csúcs.
3: A csúcs az volt, habár majdnem Mexikó is annak igyekezett, és ott csak sajnos harmadikok lettünk. 60-ban, mikor ezt játszottam az olimpián, még nagyon fiatal voltam ott a nagy öregek, olimpiai bajnokok között, nagyon nagy megtiszteltetés volt akkor még ki is jutni. 64-ben végigjátszottam az olimpiát, egyik kulcsfigurája voltam, és a nagy sikernek egyik fő részese voltam. 68-ban már szintén egy nagyon érett csapat ment ki. Azok a szabályok, amik akkor működtek, nem feküdt a magyar csapatnak, és épp hogy lecsúsztunk, az első helyről harmadikok lettünk. Tehát a Tokió az a csúcs, kudarc pedig a 92-es barcelonai olimpia mindezőként. Nem tudtam a döntőbe keveredni.
2: 1964-ben én csak Szepesi közvetítéséből emlékszem arra a bizonyos szovjet-magyar mérkőzésre, amely után eljátszották nektek a himnuszt. A mai napig beleborzongok Szepesi közvetítésébe. Ha te erre gondolsz, akkor neked is elkezdenek jönni menni a hangyák a hátadon?
3: Igen, éppen Szepesi Gyurival beszélgettem a Hériába elmúlt időszakban, többször is kértem, hogyha ezt a közvetítését valahogy meg tudjuk szerezni, és ő is nagyon keresi, és nem tudom, hogy egy lemez van, Dömötő Zolinak van egy lemez, ami az utolsó részeket adja, tehát tulajdonképpen vannak foszlányok belőle, de nem tudom, mennyi pénzt adnák azért, hogyha ezt a közvetítést meg tudnám kapni, mivel ugye nagyon messziről jött a hang, és elég gyönge volt már eredetibe is. Tulajdonképpen Szepesi Gyuri azt mondta, hogy ezt a közvetítése az egyik legnagyobb.
4: Játékvezető mutat, egyelőre Szabad Novák a szovjet csapat javára. Itt egy szovjet játékos kiállított. Jaj, csak most nézzük, csak kiállított a Popovot. Ember előny, de egyelőre a szovjet játékosoktól kitéri a hatát, a játékvezető bedobást, tehát a milyen javára elcsípetett, el is nézze remekül játék formát, és aztán szabálytalanság, gyerünk fel a Rusztalán úttal, egyedül megy a kapu felé, Rusztalán továbbítás oldalra, gyerünk fel, egyedül megy tovább, lőj, de vető, vissza. A sírból jött vissza ez a mérkőzés. Minden pillanatban fölhasszanhat a csisztó. Most figyeltünk, átváltja a másik oldalra a labdát. Dömötő tartja a kezét. 5-2-re vezetünk. Másodpercek. Vége! Gyertünk! Megvan, kedves hallgatóink! Megvan! Az 5. Magyar Olimpiai Bajnokság.
2: Tokió milyen volt egyébként?
3: Tokióban akkor én másodszor voltam, mert az előolimpián is a magyar csapat részt vett, mert esélyesek voltunk, és a japánok igen nagyra becsülik a magyar sportolókat, és főleg a vízilabdát is. Többször voltunk edzőtáborban, és a 63-ban is kint voltunk egy tornán, bemutató mérkőzéseket játszottunk. Ez volt az a szokásos előolimpia, ami tényleg nagyon jó sikerült. Ott már ismerkedtünk a várossal, hát fantasztikus, és az olimpia még fantasztikusabb volt, egy nagyon nagy, nagyon jó megrendezett, és tényleg a japán precizitással történt minden, és hát végül a japánok annyira szerették a magyarokat, hogy családokhoz hívtak meg minket, és tulajdonképpen borzasztó elkeseredés lett volna a japánok között is, a szurkolók között, ha ezt az olimpiát nem a magyarok nyerik.
5: Az utolsó megszólaló Konrád János volt, előtte a következő vízilabdázó olimpiai bajnokokat hallhatták itt a visszajátszásban: Ambrus Miklós, dr. Bodnár András, Dömötör Zoltán, Pócsik Dénes, Felkai László és Rusorán Péter. A vízilabdázók szerezték az 5. magyar aranyat Tokióban 1964-ben, a további 5 magyar olimpiai győzelemről is szó lesz hamarosan.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen Labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A Tokiói olimpián az első 5 magyar aranyat a következők szerezték. Török Ferenc öttusa, Újlakiné, Rejtő Ildikó, vívás, Hammer László sportlövészet, a női tőrcsapat, illetve a férfi vízilabda válogatott. A következő 2. október 19-én a birkózó teremben született.
8: Imre, Imre, Imre, hangzik a biztatás Imrének is, Imre, mindent bele is ad, mindent be. Figyeld, most átfogta a karját. Jól van, kimenekült belőle. Le akarta szorítani Folyát Imre bal karját. Irtózatos erővel gyűli, gyömöszöli most a szovjet versenyző, a magyar fiút, aki azonban érzi, tudja, hogy most nem szabad egy másodpercre sem lankadnia, pedig ereje fogytán. 3:45 másodperc. Folyát Imre leszorítja a szovjet fiú karját. Nézi a szovjet fiú az órát. Nézi, de nehéz volt ez az akció. Már majdnem. Ennyi év után, 9 másodperc, 8 másodperc, nem vannak a földön, újra a feje kín van, a mérkőzés vezető középre rendeli, 1 másodperc, vége, ez nem lehet más, csak döntetlen, külön már a döntetlen, megvan, kedves hallgatóim, megvan tehát az újabb magyar olimpiai bajnokság, megvan, a 6. és megvan Folyák Imre, aranyérme, az az aranyérem, amelyért több mint 15 esztendőt áldozott. Megvan a döntetlen Imre, olimpiai bajnok.
9: Három nevet mondok önnek, Imre bácsi. A szovjet Punkin, a finn Makinen és a török Sille. Na most, melyikre haragszik a legjobban ebből a háromból?
10: Nem fogod elhívni egyikre sem.
9: Az első, azt mondom, hogy ugye nagyon fiatalon, 20 évesen ezüstérem csodálatos, igaz?
10: Pedig elég közel voltam hozzá. Közelebb, mint a 64-eshez. Ez be kell vallanom őszintén, hogy így volt. De megmondom őszintén, a legértékesebb a 64-es. Tehát az, hogy volt annyi lelkerém ez a sportághoz, hogy kitartott annyi ideig, hogy eltökélte magamban, hogy hát a 3 világbajnokság után ugyanazokkal a versenyzőkkel versenyeztem. Nem létezik, mondom, hát egyszer, ha ne jöjjök be, ennyi próbálkozás után. Szóval különben ezek a versenyzők, a Makinen, a Punkin, utána Rúrá, vagy a török, egy nagyon jó barátom, például ezt a gyűrűt a töröktől kaptam.
9: Attól az ellenfelétől, aki 60-ban legyőzte?
10: Hát a 60-ban, az olyan volt a 60 elvesztése, 56 és 60-as, hogy ez egy elvesztő volt nehéz nekem. De mégis, érek idomány azt, hogy elvesztettem, tehát nem koncertáltam talán, vagy annyira könnyen vettem, hogy úgy véltem, hogy ezt a törököt négyszer vertem meg pillanatok alatt, és 5-ször találkoztam az olimpián, több világbajnokságra vertem meg. De hát az, hogyha azt mondja nekem, hogy adjak 12 fort, vagy 10-et, nyugodt adok, akkor is megvertem volna.
9: Csak ott nem.
10: Csak így van.
9: A harmadik ezüst után, amikor Rómában is második lett, nem ment el a kedve az egésztől?
10: Igen, egy éjszakán keresztül. Rettentős, borzasztó dolog volt. A Hódos Imrével mentünk haza, nem mentünk a buszra, és kb. 8 kilométert gyalogoltunk az olimpia táborig. Éjszaka volt. Nem hittem el, hogy vesztes vagyok. Hát jó, hogy mikor mentünk hazafelé, és betértük el sörözőbe, teljesen ki voltam fizikai hideg, szóval teljesen oda voltam. és mondja azt, hogy te, hát azt mondja, te az megoldás, próbáld még egyszer meg. Mondom, te miért négy év után, négy év ott hátra, mondom, mit akarsz? Minden esetben szóval óriási vívódás volt pár napon keresztül, borzasztó bántott, hogy én tudtam azt, hogy 56-ban, 60-ban én voltam legjobb, tényleg, szóval ez mindenki ismerte azt, hogy mezőnyben torony meg a sejjúmatot, és nem nyertem egyszer sem.
9: Na most egy olyan kérdés, hogyha 64-ben is második lett volna, akkor neki durálja magát még 68-ra is?
10: Valószínűnek tartom, mert mikor 68-ban volt az olimpia, akkor én voltam a kötetőző az edzője, és csodálatos emberekkel dolgoztam. Kisferi, Bajkó, Varga Jancsi, Kozma Pista. Szóval olyan csapatom volt, hogy én órákat birkóztam az egész csapattal. Nekem ez a klíma, minden, ez az én stílusom vonatkozásban mindenbe nagyon megfelelt az én magatartásomhoz. Akkor éjszaka, meg előtte két nappal a családi Árpi, meg a sportminiszter ott volt egész éjszaka, azt mondták, hogy te Imre, indulj, látták.
9: Mexikóban, ugye?
10: Igen, Mexikóban. Nem mentem bele, megmondom őszintén, utólag sajnáltam, mert biztos első három helyzet lettem volna, halál biztos. A szovjet nyerte, aki mögöttem, Tokió volt második, az nyerte, de úgy, hogy nem volt ellenfele neki. Esküszöm, megértünk egymástól. Ott volt az olimpia, ott volt a orosz, a többiek, szóval minden ott volt, és egyszer egy sem idegett le. És ott voltak, néztünk, megdöbbenésre a mezőnybe azok a menők, akik ott voltak korábban, egy se indult, mert mondja, itt volt, látták, hogy itt van a polják, mert mindenki
9: ott volt. Hitte, hogy ott
10: van. Mindenki ott volt, a mezőny ott volt a korábbiak. Gondolták, hogy akkor hát minden olyan korban voltak körében, mint én. És amikor láttam a mélegerésre, hogy nem mértem, egy se. Nézd, Atya Isten, minden, de...
9: Hogy vesz egy elszalasztott lehetőségnek az életében?
10: Igen. Vélem magamban, hogy elégedjük meg ennyivel. Elégedjük annyival, hogy óriási eredménynek számít az, hogy megválasztottak évszázad birkózójának, ami olimpia pontban 22 pontnak felel meg, és azt szeretném, hogy ezt valaki túlszárnyalnál.
5: Folyák Imre szerezte a hatodik magyar aranyat az 1964-es olimpián. Majd néhány perccel később ugyanott a mindenki által kedvelt birkózó óriás Kozma István a hetediket. Majd egy nappal később a vívóteremben megszületett a nyolcadik is. Pézsa Tiborral is 2000-ben egészen különleges körülmények között készült beszélgetést elevenítünk fel. Ugyanis a hobbiát jelentő sakkozás közben beszélt a sikereiről.
11: Ez egy nagy előny, hogyha én lehetek a világon.
12: Melyikkel szeret jobban lenni?
11: Természetemnél fogva egy kicsit agresszívabb vagyok, szóval a fehérrel azzal jobban tudom irányítani a dolgokat.
12: Közben kezdjen nyugodtan, igen, lépjen. Tehát akkora termetű emberek, mint ön, nem szoktak agresszívak lenni.
11: Nem tudom, talán a sportág jellege olyan.
12: Ez jó lépésem volt?
11: Hát, sok veszély van benne, de hát majd meglátjuk.
12: Mióta sakkozik?
11: Én azt hiszem, hogy mióta vívok. Ugye rengeteget voltunk mi edzőtáborban annak idején, ugye, és az egy nagyon kellemes időtöltés volt, hogy az ember nem tudott mit kezdeni magával, akkor sakkozott. Hasonlít egy kicsit a víváshoz is, mert azért ugye itt felelőtlenül itt nem lehet lépegetni. A szellemisége is, ugye, vagy az is kitalálni, ugye a másik, hogy rákombinálni.
12: Kivel szeretett sakkozni?
11: Akiket megverek.
12: És kit vert meg mindig csapattársai közül?
11: Na jó, ez ki jött, nagy játékok voltak mindig.
12: Ki számított jó sakkozónak?
11: Hát a párbajtőrözők közül a Kulcsár Győző, akkor a kardozók közül a Messina Miklós. De ezek aztán ugye késő éjszakában nyúló nagy játékok voltak.
12: Szaúd-Arábiában sakkozott ön?
11: Szaúd-Arábiában egyszer-kétszer játszottam, volt egy szobapincérem, azzal szoktam játszani.
12: Külön szobapincére volt?
11: Hát igen, hát ott mindenki az normál dolog. Egy kis filippino volt.
12: Normál dolog, hogy valakinek szobapincére van Szaúd-Arábiában?
11: Hát ez természetes. Jót is kellene, most már lépjek. Útba vagyok magamnak.
12: Nekem is.
11: Igen.
12: Népszerű ember volt ön ott?
11: Azokban a körökben, ahova én eljárok, ott igen. Szóval a vívókörökbe.
12: Többen megismerték önt Szaúd-Arábiában, mint Magyarországon?
11: A lényeges emberek, igen, szóval itt kevésbé.
12: De hát azért ez szomorú, nem?
11: Hát ezek, nem is tudom. Én már ezeken a dolgokon azért túl vagyok egy picit.
12: Ez köszönhető annak, hogy ön elszakadt a sportágától?
11: Hát én nem szakadtam el a sportágtól. A sportág szakadt el tőlem.
12: Miért?
11: Hát ezt tőlük kell megkérdezni, nem tőle.
12: De hát azért biztos tudja, nem?
11: Ez egy rettenetes dolog, amikor Magyarországon egy híres sportoló abba hagyja, vagy egy eredményes sportoló abba hagyja a sportpályafutását, akkor az összes sportvezető elkezd rettegni tőle, mert félnek, hogy a helyre pályázik, ugye? Nos, ez így volt velem is. És aztán önnyitől kezdve egy kávária az egész dolog, mert ez egy normális dolog volt, hogy én abba hagyom, akkor nekem a sportba, vagy a sportvezetésbe, vagy a vívóvezetésbe kell, hogy helyet kapjak, ugye? Tudni, kidétlen dolog lett volna, hogyha nem.
12: De miben nyilvánult meg, hogy féltek öntől?
11: Úgyhogy kikezdtek olyan, hogy mondjam, alattomos módon, de olyan furcsa dolgokat mondtak róla.
12: Miket?
11: Először elhíresztették azt, hogy alkoholista vagyok. Ugye? Hát most ez egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet kivédeni. Hogy védi ezt ki, nem? Én azt mondom magáról, hogy alkoholista, vagy elmondom a másiknak, a harmadiknak, ugye, és akkor... És a többi, és a többi. Úgyhogy hát ezeket nem is kellene részletezni.
12: Mit szólt, amikor hallotta, hogy azt mondják erről, hogy alkoholista?
11: Fájó dolog, ugye, mert egyrészt, ha úgy is lenne, még részegen is többet értek ahhoz, amit csináltam, mint azok, akik teljesen józanak.
12: Hiányzik önnek a vívás?
11: Hát most meg kell mondjam, hogy kellemesen meglepett az, hogy valamelyik nap fölkért a BS-e vezetése, hogy legyek a vívó szaktanácsadójuk.
12: És lesz?
11: És ezt szó nélkül elvállaltam. Nem háborúra készülök semmilyen vonatkozásban sem, amikor ezt a pozíciót itt elvállalom, mert erről szó sincs. De azt hiszem, én még mindig vagyok olyan helyzetben, hogy én tudok segíteni.
12: Fájt önnek a mellőzés?
11: Hát hogy, hát kinek nem fájna?
12: Most cseréltünk egy futót, de jobb helyzetbe került.
11: Hát én most már igen, most már erőszakoskodom itt a centrumban, hát majd meglátjuk.
12: Az mennyire fájt önnek, hogy egyéni olimpiai bajnokot nem sikerült nevelnie? Ön volt az utolsó Szabó Bence előtt.
11: Igen.
12: Kartvívásban.
11: Igen, hát az a helyzet, hogy én nagyon szerettem volna. Megmondom őszintén, hogy jobban szerettem volna, mint a saját olimpiai aranyérmemet. Mert egy edző így gondolkozik. Egy egészséges gondolkozású edző.
12: Odaadta volna a saját olimpiai aranyát
11: minden
12: tanítványáért?
11: Minden további nélkül.
5: Pézsa Tibor kart egyédiben lett olimpiai bajnok 1964. október 20-án. Egy nappal később újabb vívó aranyat nyert hazánknak öt párbajtőrös úr. Bárány Árpád, Gábor Tamás, Kausz István, Kulcsár Győző és Nemere Zoltán. A következőkben meghallgathatják Bárány Árpádot, Gábor Tamást, Kausz Istvánt és Nemere Zoltánt.
13: Vívó pályafutásom az nem volt zökkenőmentes, mert bár 18 éves koromban junior bajnokságot, úgynevezett kisok bajnokságot nyertem egy nagyon rangos mezőny előtt, a Gyurica, Jóska, Szőcs Bertalan voltak a döntőbe. Aztán jöttek az 50-es évek, amikor a vívásnak nem volt perspektívája. A Gerevicsék, Elek Ilonáig nem tudtak kimenni a világbajnokságra éveken keresztül. Hát egy fiatal vívónak nem volt egyszerűen, nem levegett cél előttünk. Úgyhogy hát főiskolára is mentem, vidékre kerültem Gödöllőre testnevelő tanárnak. Szóval valahogy a vívás úgy kiesett az életemből, és akkor meghallottam, hogy a Dózsa szervez egy ötusa szakosztályt, és egy barátom, a Nyulászi András megkért, hogy hát akarok-e szakosztályi tag lenni, és így elmentem az ötusa szakosztályhoz, téli ötusázni, és hát egy-két évi fölkészülés után meg is értük a magyar bajnokságot, de aztán sajnos a téli ötusa Hanvába volt, mert a svédek megfúrták.
14: 8 éven át téli ötusáztál.
13: Olyan sokáig nem tudnék, a vívás aztán elszippantott.
14: Téged azért szerződtettek Iránban vezetőedzőnek az ottani szövetség, mert olimpiai bajnok voltál, vagy pedig már ismertek máshonnan?
13: Ennek az a története, hogy a mexikói olimpia előtt 68-ban én még válogatott keret tag voltam, és akkor a szövetségnek az volt a véleménye, hogy annyi sok tehetséges fiatal van, Schmidt Pali, Fenyvesi Csaba, Erdős Sándor, B. Nagypál, hogy a csapatépítés miatt az öregeket, hát a Gábor Tamást, Kausz Pistát gondolták meg engem, leváltanak. Hát én nagyon nem voltam keseredve, mert akkor még a ranglistán ott voltam, és még számítottam arra, hogy esetleg ki tudok menni a harmadik olimpiámra is, de akkor megsúgták, hogy a csapatépítés miatt erről nem kerülhet sor, viszont felajánlották ezt a lehetőséget, hogy akarok kimenni edzőnek külföldre, mint Teherán jöhetett szóba, mert az nem volt konkurencia a magyar vívás részére. Hát így aztán elfogadtam és kimentem oda 2 évre.
14: Lehet, hogy most nagyon felborzolom a kedélyedet, de végig böngészve az eredménylistádat, az tűnik szembe, hogy te a nagy, a komoly, a világra szóló eredményeket, mint csapatember érted el. Tehát kitűnő csapatszellemű ember vagy.
15: Én 26-27 éves koromban lettem válogatott, tehát késő. Ha meggondoljuk, egy Kovács Iván 26-27 éves korában legalább 50-60 nagyon komoly nemzetközi verseny után van. Én meg még akkor kezdtem. Azon kívül egy évben nekünk abban az időben két nemzetközi versenyünk volt a világbajnokság mellett, a Spreafico Milánóba, a Monál Párizsba. Az egyikre a Gábor Tamás ment a Sákovicssal, a Monálra én mentem a Baltazár Lajossal, tehát gyakorlatilag nem volt lehetőség. Hát ez volt az egyik ok. Azon kívül hát hozzá kell tennem azt is, hogy a Gábor Tamásról is, meg rólam is az a hír járta, hogy jó csapatemberek vagyunk, szóval jó volt az átlagunk. Úgyhogy a csapatban sokkal inkább számítottak ránk, ezért például nem indítottak el az olimpián egyénibe. Viszont csapatban hát mondjuk sikerült elég jó szerepelnem, és hát mondjuk ennek köszönhető az, hogy miután a lehetőségek nem voltak olyan jók, mint manapság, nem dicsekedhetek annyi nemzetközi eredményet, de azt azért el kell, hogy mondjam, hogy 1962-ben három nemzetközi versenyen indultam, a Heidenheimet megnyertem, a Monálon második voltam, és a világbajnokságon Buenos Airesben ötödik lettem, és abban az évben volt egy nem hivatalos világranglista, azon én voltam az első.
14: Életedben a csillagórát mégiscsak Tokió jelentette, ahol a csapattal fölállhattál a dobogó tetejére.
15: Igen, hát nekem is az a véleményem, amit a Gulyás Gyuszi, a régi legendás rádió riporter mondott, hogy ebben a csapatban benne van a Zondermischung. Ez alatt azt értette, hogy van három idős, rutinos versenyző, a Gábor Tamás, Kausz Pista meg én, és volt a két fiatal, Csikó, akkor még a Kulcsár Győző meg a Nemere Zoli. Hát tényleg annyira különböző stílust képviseltünk abban az időben, és az ellenfelek valahogy ez ellenem igen találták meg az ellen. Szert. Sikerült is érvényesíteni az olimpián, és viszonylag elég simán nyertük meg.
14: Emellett persze van azért világbajnoki aranyad is.
15: Igen, mert a budapesti világbajnokságon 1959-ben óriási szenzációt keltett a sportcsarnokba, mert hát addig nem nyert magyar párbajtőrcsapat világbajnokságot, és hát hazai mezőnyben, hazai közben olyan ováció volt, amire én nem emlékszem vissza. Annyira ünnepeltek minket, és hát tényleg büszkén mondhatom, hogy oroszlán részem volt a győzelemben, mert a döntőben három győzelmet csináltam.
16: Gábor Tamás, aki tagja volt a tokiói olimpián, a győztes férfi párbajtőrvívó csapatnak.
17: Amikor először kerestem telefonon, akkor feleségem mondta, hogy a Héliában úszik. Ezek szerint akkor azért a sporttól nem szakadt el?
18: Hát semmiképpen nem, és nagyon szorgalmas úszó vagyok, és rögtön hadd mondjam el, hogy végtelen büszke vagyok a legnagyobb sportelismerésemet ott kaptam. Úsztam, és a Novák Ilonka olimpiai bajnok úszott mellettem, és egyszer odaszólt, és azt mondta, hogy tudta más maga ilyen gyorsan úszni. Hát ilyet én vívásban soha nem kaptam ilyen elismerést.
17: Gondolom, hogy ez a jó úszás az pedig a kajakos múltnak köszönhető?
18: Hát kajakos múltam az rövid, pár hónapig kajakoztam, Parti Jancsival együtt kezdtünk el kajakozni, mindig mondtam neki viccből, hogy nekem köszönhetett, hogy olimpiai bajnok lettél, mert én abba hagytam a kajakkenut. De ez csak vicc, mert ő egy fantasztikus nagy kajakozó, kenuzó volt.
17: És hogy lett a kajakból penge, vívás?
18: Hát ennek még más előzménye is volt, én Pasaréten laktam, fotballpálya, Pénzügyőr pálya mellett, én ott rengeteget fotballoztam, de hát sajnos nagyon tehetségtelen voltam. És aztán a apámnak egy barátja vitt engem le a Vasas vívóterembe, és ott kezdtem el vívni. A vívók 90%-a törvívással kezdte el, és aztán onnan kerültek át a kardvívásra. Most itt egy kicsit szubjektíve hadd mondjam el, hogy a párbajtörvívás a 40-es években azt mondták, hogy aki párbaj törözik, az a legtehetségtelenebb. Tehát oda tulajdonképpen csak a idézőjelbe tehetségtelen emberek kerültek, mint én például.
17: Gyakorlatilag ez a munka éredbe 1964-ben Tokióban, amikor egy 44 éves francia-olasz hegemóniát sikerült megtörni azzal, hogy a magyar párbaj törvívó csapat állatott a dobogó tetejére.
18: Hát ha olimpiát nézik, akkor így van, de azért ennek már volt előzménye, mert hát az én generációm, a mi csapatunk lett először világbajnok Budapesten 1959-ben, ez volt az első alkalom, de egy-két évvel előtte már helyezéseket, második helyeket ért el a magyar párbaj törvívás. Tokióban volt, ahol aranyérmet nyertünk, de hát utána azt lehet mondani, hogy több mint 10 évig szinte uraltuk a nemzetközi párbaj törvívást.
17: Tartsunk egy gyors névsorolvasást. Nemere Zoltán, Kausz István, Bárány Árpád és természetesen Kulcsár volt még a csapatban Gábor Tamás mellett. Kulcsár egyébként mind a 20 asszóját megnyerte a csapat küzdelmek során.
18: Valóban a egész kiemelkedő eredmény az, amit a Kulcsárot produkált, mert én ilyenre nem is emlékszem, hogy mindenkit végigvertem. Most ezt tudni kell, hogy egy hihetetlen nehéz sorsolásunk is volt. Abban az időben tulajdonképpen 4 kiemelkedő csapat volt, az olasz, francia, szovjet és a magyar, és a mi sorsolásunk úgy jött össze, hogy mind a 3 nagy ellenféllel vívtunk, és hát azt kell mondanom, hogy a döntőt kivéve a másik 2 mérkőzés simán megnyertük, de hát a döntőt is fölényesen nyertük meg. Na most ezeken a mérkőzéseken a Kulcsár egyetlen egy mérkőzést nem vesztett el, ez egy párját ritkító teljesítmény volt. Élményem, hogy a televízió az ki se jött a magyar televízió oda, mert nem nagyon bíztak bennünk, hogy mi nyerni fogunk, de ez legyen a életem legnagyobb problémája.
17: Akkoriban egy ilyen sikert hogy ünnepelt a csapat?
18: Sztori igaz, csak ami mögötte van, az nem igaz. Tudnélik, hát akkor ilyen jutalmakat ígértek, ugye azt mondták, hogy aki aranyérmes, az 10 000 forintot kap, ha a második helyezett, akkor 5 000, a harmadik helyezett, akkor 4 000, és hát mi, mikor először megvertük a szovjet válogatottat, akkor mondtuk, na most már 4 000 forint zsebbe van. Na most hozzá kell tennem, hogy eszünkbe nem jutott erről a pénzről különben beszélni, de valahogy ezzel nyugtattuk egymást, és nem arról beszéltünk, hogy na most jönnek a franciák, ahol 2 egyéni világbajnok van, meg helyezett világbajnok van, és hát ne legyünk betolva, és hát jó szerepeljünk, és hát a döntőbe vívtunk az olaszokkal. Hát hihetetlenek boldogok voltunk, és hát én azóta is, hát ez a talán a legnagyobb eredmény, aminek a részese lehettem.
16: Kausz István a férfi párbajtörvívó csapatversenyben győztes együttesnek volt a tagja. Az OSC sportolója egyébként 2-szeres világbajnok, és jelenleg a Rókus Kórház sebészetét vezeti.
19: Egyéniben már ugye előzőleg is voltak eredmények, mert hiszen a Sákovics Jóska egyéni világbajnokságot nyert, 62-ben Depep pedig, hát 3 magyar volt a világbajnokságon a döntőbe. Én nyertem a világbajnokságot, második volt a Gábor Tamás, és 6. volt a Bárány Árpi.
20: De az nem véletlen, hogy itt a szobájában, hogyha oda nézünk, akkor a tokiói zászló van kitéve.
19: Attól függetlenül, hogy ez olimpia, és ugye minden sportolónak az az álma, hogy olimpiát nyerjen, de én mindennél többre tartom az 1959-es évet, amikor Budapesten nyertünk párbajtő csapat világbajnokságot.
20: De miért? Hogy lehet összehasonlítani egy olimpiát egy világbajnoksággal?
19: 2 dolog miatt. Egyrészt, hogy az a világbajnokság itt volt Budapesten, és ez nem egy ma divatos szóval mondva, hogy nacionalista érzelem, nem igaz, nem. Az egy felejthetetlen élmény volt, hogy a régi sportcsarnok tele volt, 3000 ember drukkolt végig. Megint csak ez mindig ezt mondom, hogy a hideg is végigfutott egy kicsit bizserek bennem még annyi-annyi év után is, mert én voltam az, aki az utolsó asszót megnyertem. 5-4-re győztem le a 2 nappal előtte egyéni világbajnokságot nyert szovjet Habarovot. Ez az asszó volt az utolsó asszó, és ezzel dőlt el, hogy mi nyertünk, 9-7-re nyertük meg a világbajnokságot. Először Budapesten. Mi a tokiói olimpiára szisztematikusan és nagyon keményen készültünk, és számtalan versenyen vettünk részt, csapatversenyen is abban az évben. Átrágtuk az ellenfeleket. Azt tudom mondani, hogy nem komputerrel, de tudományosan készültünk, és föltérképeztük, hogy melyikünk ki, melyik csapat ellen tud vívni, és ugyan a legnehezebb sorsolást kaptuk meg, mert mindenkivel, aki számított, avval szembe kerültünk, de mindenkit, aki számított, megvertünk, és simán nyertük a nem volt szoros mérkőzésünk, simán nyertük az olimpiát. Persze, hogy meg kell mondani, ugye, hogy könyv szökött a szemembe, amikor megnyertük, mert hiszen másfél éven keresztül ezért dolgoztunk, nagyon keményen dolgoztunk, és mind az öten meg voltunk győződve, hogy annak ellenére, hogy az egyéni szereplésünk gyengébb volt, mert itt senki nem került a döntőbe, ennek ellenére, hogy ilyen simán megnyertük. Tehát ez úgy éreztük, hogy ez jár nekünk.
20: Az nem lehet véletlen, hogy a tokiói zászló mellett van egy másik zászló, az, ha jól látom, egy úszót ábrázol, aki éppen vízbe ugrik, ugye?
19: Igen.
20: Na már most ugye ön az úszóválogatott orvosa is, így meg kell kérdeznem, hogy egyszeres olimpiai bajnok vívó, de hányszoros olimpiai bajnok, mert hát segíti azokat, akik a medencében érték el végül is az olimpiai bajnoki címeket.
19: É, hát érdekes kérdés volt, mert nem számoltam is, nem gondoltam.
20: De sokszoros.
19: Nagyon sokszoros. Igen, hát ugye Dányi, Egerszegi, Szabó Jóska, igen, és hát én bízom benne, hogy ez a Sydney olimpián sem fog megtörni ez a hagyomány. Ha lehet mondani, én biztos vagyok benne, hogy ez a hagyományt tovább tart. Mindig azt mondtam, amikor hát gratuláltak nekem, hogy hogyha én nekem 1% vagy 1000% is van abban a munkában, illetve abban az eredményben, akkor az nekem már nagyon sok, és nagyon örülök.
20: De van. Ennyivel.
19: Azt mondják, nem hogy van, nekem is meggyőződésem, hogy van valamennyi. Igen. Igen, ezt mondjuk nagy képűség nélkül merem állítani.
1: 1964-ben Tokióban úgy lettél olimpiai bajnok, csapattag, hogy előtte tulajdonképpen alig volt számottevő nemzetközi eredményed. Akár egyéniben, akár csapatban. Igaz?
21: Így van, de hát azt azért nem lehet az egészből kihagyni és elfelejteni, hogy én 1960-ban kerültem fel Budapestre, és én tőröző voltam. Na most ifjúsági versenyző, és egész 62-ig gyakorlatilag én egyetlen egyszer sem párbajtőröztem. Na most, ha belegondolunk, hogy 62-ben ismerkedtem meg a párbajtőrrel, de ahhoz képest mondjuk az, hogy már 64-ben Martini kupát nyertem Londonban, 63-ban nyertem például az Osztrák versenyét Leningrádban, hát akkori Leningrádban, szóval én akkoriban elég elégedett voltam.
1: 1965-ben aztán igazoltad, hogy a világ legjobb párbajtőrözői közé tartozol, hiszen Párizsban egyéniben lettél világbajnok, és az év sportolója is, az év vívója abban az esztendőben.
21: Igen, mert egy-két nemzetközi versenyen is szerepeltem elég jól, azon kívül még azért 65-ben Budapesten megnyertem a főskalai világbajnokságot, ahol a vertmezőnyben világbajnok Habarov, háromszoros, később háromszoros világbajnok Nikancsikov, kulcsárgyőző barátom, szóval neves vívók, és szóval akkoriban a főiskolai világbajnokság, a univerziádi lényegesen színvonalasabb volt, mert több neves versenyző indult el, mint manapság.
1: 64 után azonban sokszorosan is igazoltad, hogy nem véletlen kerültél a dobogó tetejére, hiszen 68-ban megint tagja voltál az olimpiai bajnok csapatnak, 70-ben pedig csapatban világbajnokságig vitted.
21: Igen, hát nézd, de...
1: Ugye ne felejtsük el már 71-et, Bécset, amikor szintén világbajnoki aranyat nyert a csapatunk.
21: Mondjuk én ezt tartom a legnagyobb teljesítménynek, mert ott a döntőbe az ellenfelünket, az akkori szovjet válogatottat az Eurovízió előtt degradáltuk, mert 9-2-re megvertük, hát mondjuk döntőbe ez egy elég nagy győzelem. Tehát ahogy te ezeket felsoroltad, ez azért tetszik nekem nagyon, mert itt az, hogy második vagy harmadik hely, az nem is szerepel, pedig például Kuba a döntőbe kikaptunk, az ugyanakkor csak szovjet csapattól, ez a második, ezeket már nem is számoljuk, vagy például Montrealban harmadikak lettünk, csak az első egy számít.
5: Az 1964-es tokiói olimpián a 9. magyar aranyérmet a párbajtőr válogatottunk szerezte, a 10. pedig egy igazán klasszikus csapatsportban szereztük, labdarúgásban. Korábban ugyebár az aranycsapat révén már szerzett a magyar labdarúgó válogatott olimpiai aranyérmet 1952, ez volt a második aranyérem. Természetesen erről is szó lesz a visszajátszásból még hátralévő időben. Először a legendás Bene Ferencet hallhatják.
22: Életem legszebb
0: élményei közé tartozik, ha azt mondanám, hogy a legnagyobb élmény, hisz a második ilyen a angliai világbajnokság, de hát azért egy olimpiai bajnokság az mégis is, hát egy győztesen gólkirályként hazajönni, az egy csodálatos volt. Gyerekkorom óta arról álmodoztam, hogy egyszer egy olimpián részt tudjak venni, és természetesen a győzelem volt mindig a cél. Nagyon nagy élményem volt 60-ban, amikor mint újonc válogatott Hofer Józsi bácsi meghívott Kaposvárról, és akkor együtt tudtunk Tatán készülni a akkori olimpikonokkal, mondjuk a labdarúgók már nem voltak ott, de a többivel, és hát az a maga, az a hangulat, ami volt, ezt ugyanúgy éreztük mi is, és akkor megfogadtam, hogy ha sikerül kijutni, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy hát egy az, hogy kijussak és jó szerepeljünk.
4: Melyik gólodra emlékszel vissza legszívesebben? Volt egy pár?
0: Természetesen a döntőn rúgott gólra, hisz az már úgy éreztem akkor, hogy már meg lesz az aranyérem is, 2-0-ra vezettünk, és úgy jól ment a csapatnak, és akkor éreztem, hogy nem tudnak a csehek fordítani.
4: Bene Csernai kettős legendává vált.
0: Hát nem volt nehéz, mert Tibis, hát hasonló típusú játékos volt, ő is a gólra törő, tehát megosztottuk egymást, ahol ő maradt előbb, hol egy kicsit ő jött vissza, akkor én mentem előre, és abszolút nem volt semmilyen rivalizálás kettőnk között.
4: Mikor találkoztál utoljára a csapattársakkal?
0: Minden évben van összejövetelünk, úgy nyáron, mint karácsonykor a olimpiai bajnokok klubjába, és ott azért nagyon sokan összejövünk régiek között.
4: A vitrénetben hol helyezted el az aranyérmet?
0: Nézd, a vitrénetben nincsen úgy elő, inkább el van dugva, de azért, ha valaki úgy jön és érdeklődik, akkor meg tudom mutatni.
4: Miért dugtad el?
0: Hát, vigyázok rá.
22: Egész nyarat a Balatonon töltöttük, ahol a parton a fejjel és a foci ment, a vízbe szintén, ilyen combigérő vízbe, ahol rengeteget tudott az ember erősödni, különösen lábra, és hát esténként meg a haverokkal ilyen futóversenyeket csináltunk, ki tud többet futni. Még nem töltöttem be a 16-ot, és hát ez volt a nagy bánatom akkor, hogy a szülők is följöttek, hogy első mérkőzésemet játszhatom, mikor letelt az egy év, és hát délőtt közölték velem, hogy sajnos nem játszhatok, mert nem vagyok 16 év. Az az érzésem, és ezt tapasztaltam is egy-egy ilyen edzési alatt, különösen olimpiai csapban, amikor mert beszélgetett a régi időkről, akkor azt mondták, hogy de rég volt, akkor még nem fogtak embert, meg nem voltak durva játékosok, és akkor rájöttem, hogy nem érdemes mesélni.
23: Nézzük a következőt, ott a benne most a nagy lehetőség, nincs lesz, egyedül vihetett be Ferizén, lesz reklamálta, kihúzódik a jobb oldalra, most beírik, vigyázz, mindegy, csak most, ez még mi van nála, nő,
16: Csernai Tibor Tatabányán él, igazi vidéki ember, és ott volt a tokiói olimpián szintén. Talán kevesen emlékeznek rá, hogy a csehszlovákok elleni fináléban ő rúgta az első gólt, vagy mégsem?
24: Tokió az egy külön élmény volt. 23 órát utaztunk, még odaértünk, és amikor szálltunk le, az volt a legnagyobb meglepő, már majdnem nem voltunk, még nincs csak vizet láttunk. És az utolsó pillanatban közvetlen a tengerpart mellett van a röptér. De ez egy csodálatos ország. Nekünk nem nagyon volt időnk egész olimpia alatt, majd voltak elég sűrűn voltak, minden másnap meccs volt, edzettünk, úgyhogy nem nagyon tudtunk mi sehova kimenni. Hát esetleg egy-két órára faluba egyszer-kétszer kimentünk, de hát az embernek nem volt kedve, majd tényleg, hogy lejátszottuk a meccset, akkor edzések voltak. És a Lakat Karcsi bácsi, azt tudni kell, hogy azért mindegy, hogy minden két-három napban mérkőzés volt, az ő azt a másfél-két órás gyors mozgásos edzéseket ő még mindig végig tartotta, megtartotta, úgyhogy nem törődött abban, hogy a játékosok panaszkodnak, de egy nagyon jó edző volt.
4: Az olimpiai faluban mindig jöttek a hírek, hogy győzött Török Feri, aztán győzött Rejtő Ildikó, aztán Hammer Laci. Ezeket hogy fogadták az aranyérmeket?
24: Hát de mindenki örült nagyon neki. Hát az eredményeknek, pláne, hogy akik kim vannak, meg gondolom a itthoniak is akkor mindenki várta a jó eredményt. Hát volt elég sok mérkőzés, amire ki tudtunk menni, mondjuk inkább a röplabdára, ilyen, amíg így esti délutánok voltak, mert nekünk délelőtt volt mindig edzés, vagy a boxra kimentünk. Ha nem tudtunk kimenni, akkor meg ott voltak a tévék, és akkor tévén keresztül néztük a többi versenyeket, amire nem tudott az ember kimenni.
4: Hogy emlékszik vissza a döntőre, a labdarúgó mérkőzés döntőjére?
24: Azt nem is lehet elfelejteni, azt nem is tudja senki, aki nem vett azon részt. Hát elég jó csapat ellen, a csehszlovákok ellen játszottunk, és nagyon kemény mérkőzés volt. Az első félidő 0-0 volt, és a második félidő elején kaptam egy hosszú labdát, elment egész az alapulón, már majdnem kiment alapulón a labda, úgy csak belerúgtam úgy vaktábukbe középre egy nagyot, és akkor hála Istennek a Geleta, aki a Dukla Prágának volt, egy nagyon jó futbolista, úgy menteni akart, és nem kifele, hanem be a kapuba rúgta a labdát. Ebben vezetünk 1-0-ra, és utána Beneferri rúgott egy csodálatos gólt, 2-0 lett, akkor már tudtuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, de előtte nagyon féltünk, mert nagyon jó csapat volt. És akkor a meccs vége felé kaptunk egy gólt, és amikor lefújt a bűr a meccset, az egy csodálatos élmény volt, azt nem lehet elmondani.
4: Látom, hogy meghatódik, de ja, hát mindenki meghatódik, amikor egy olimpiai aranyérmet nyer, és szól a himnusz. Hát fölsorakoztak, ugye a csapatkapitány állt a dobogon,
24: Novák Dezső,
4: és akkor mögötte állt. A hányadik volt a sorban?
24: Szóval 5. vagy 6. volt.
4: Így emlékszik rá?
24: Ja, igen, mert előtte, hát első hármat lehetett is látni, mikor át, és akkor még mellé a Csanádi Árpi bácsi sajnos már nem él, az adta át az érmeket. Úgyhogy ez egy felhetetlen élmény volt, ez a 64-es év. Nekem majd, hát én nekem pláne majd eleven a Tatabányával akkor nyertünk először 3. helyet, és akkor plusz az olimpia aranyérem.
4: Milyen volt itthon a fogadtatás, mondjuk hát, Tatabányán?
24: Örültek, nagyon szép volt a fogadtatás a sportklubban, akkor a üzembe is, hát az ember kapták aján vázákat, megható volt.
23: 0-0-ra találkozó, Novák labda, Novák helyet csinál magának, ügyesen, jól. Most teszi tovább előre, lehet valamit keresni, Csernai a labda, Csernai ne veszítse el, nem veszi el, viszi föl, már a tűzatoson belül jár, végetsel, tovább viszi, ne vágja közésre, gól!
2: Hol van az olimpiai aranyérme, hol tartja?
3: Nekem nincs. Én csak olimpiai bajnok vagyok aranyérem nélkül.
2: Nem sok ember mondhatja ezt el magáról.
3: Elvileg a Palotai Karcsi és én ketten voltunk, akik végig alapító tagok voltunk a 64-es olimpiai bajnok csapatnál, de sajnos sérülés miatt a döntőben egyikünk sem játszhatott, és ez volt az egyedüli olimpia, ahol a csapatjátékokban csak a döntőben szereplő 11 játékos kapta meg az aranyérmet, mi csak diplomát kaptunk.
2: De hát Palotai Károlynak van aranyérme.
3: A Palotai Karcsinak úgy tudom, hogy a Győr megcsináltatta az olimpia után.
2: És ennek a Tatabánya miért nem csináltatta meg?
3: Nem tudom. Annak idején Csanádi Árpi bácsi megígérte a Palotai Karcsinak is, nekem is, hogy utólag majd meg fogjuk kapni, de hát én nem mentem utána, hogy nekem adják, de hát ez nem is érdekes.
2: Hiányzik?
3: Hiányzik, de hát mit csináljuk, ez volt a szabály, ezt tudomásul kell venni, úgyhogy örülök, boldog vagyok, hogy nyertünk, és nagyon szurkoltam a mérkőzésen is, hogy nyerjük. Lényegében a kezembe volt a döntés lehetősége, hogy vállalom a játékot, vagy nem. Ugyanis a románok ellen megsérültem, és akkor a döntő előtt a Lakat Karcsi bácsi mondta, hogy hát én döntsem el. Ha azt mondom, hogy tudok játszani, egészséges vagyok, akkor játszom, ha nem, akkor nem. De hát én a csapat érdekét fontosabbnak tartottam, mint az én személyes érdekemet.
2: Nem tudott volna védeni?
3: Lehet, de nem akartam reszkírozni. Szóval az a csapat, az egy olyan jó társaság volt, olyan jó együtt voltunk. Lényegében másfél év alatt a Lakat Karcsi bácsi kialakított egy ilyen szűk 16-18-as keretet, aki végig szerepelt, és lényegében olyan 48 barátságos mérkőzést játszottunk másfél év alatt. Nemzetközi mérkőzést, komoly csapatok ellen. Tehát annyira összejött a társaság, hogy tényleg testvérekként szerettük egymást, és mindenkiben volt egy borzasztó nagy belső motiváció, hogy mi olimpiai bajnokok akarunk lenni, és én ezt nem akartam reszkírozni azért, mert nem voltam teljes értékű játékos.
2: Megbánta már az akkori döntését?
3: Nem, ha ma kellene dönteni, ugyanígy döntenék. A csapat megnyerte nélkülem is, az aranyérmet nem hiányoztam.
2: Mondhatom azt, hogy ezen az olimpián csapat és edző igazán egymásra talált?
3: Én nekem meggyőződésem. Hát egyrészt én nagyon régen ismertem a Lakat Karcsi bácsit, hiszen általános iskolába osztályfőnököm volt 6., 7., 8. osztályban, a Rottenbiller utcai általános iskolába. Ő indított el lényegébe a labdarúgás felé. Nagyon sokat mesélt a labdarúgók életéről, és én akkor gyerekfejjel elhatároztam, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy labdarúgó legyek. Kialakult egy nagyon szűk csapat, amin a Karcsi bácsi aztán nem változtatott, illetve nagyon keveset változtatott rajta. Csak olyan példát említenék, például a 64-ben játszottuk a Európa-bajnoki 4-es döntőbe Spanyolországba, és ezt követően volt az olimpia. Ott abban a csapatban ugye ott volt a Novák Dezső, a Szent Mihályi, a Varga Zoli, a Beneferi, a Farkas Jancsi, és lényegében ilyen játékos, mint a Nagy Pista, aki a nagy válogatottban játszott abban az időben már állandóan, a Varga Zoli. Ebben az olimpiai csapatban nem tudtak bekerülni, illetve a Varga Zoli játszott egy mérkőzést.
2: Szokott arra gondolni mostanában, hogy milyen lett volna, ha ott állhat a dobogón az olimpián?
3: Ez már túl régen volt, már azóta a sebek begyógyultak, úgyhogy nem foglalkozom ezzel, én mindig előre nézek.
2: Hát most már dobogó tetején olimpián nem fog állni.
3: Nem, de hát sajnos az élet ilyen. Megszülettünk, éltünk, vagyunk, és aztán egyszer elmúlunk. A sikerek is ilyenek.
5: 1964. október 10-én kezdődött a tokiói olimpia, és ezen a magyar küldöttség 10 aranyérmet szerzett. Sorrendben Török Ferenc öttusa, Újlakidé Rejtő Ildikó vívás, Hammer László sportlövészet, a női törcsapat, a férfi vízilabda válogatott, Polyák Imre birkózás 63 kilóban, Kozma István szintén birkózás plusz 97 kilogramban, aztán Pézsa Tibor kardvívásban, a férfi párbajtörcsapat és a férfi labdarúgó válogatottunk. Említsük meg az utóbbiban szereplőket: Bene Ferenc, Csernai Tibor, Farkas János, Gelei József, Ihász Kálmán, Katona Sándor, Komora Imre, Nógrádi Ferenc, Novák Dezső, Orbán Árpád, Palotai Károly, Szent Mihály Antal, Szepesi Gusztáv és Varga Zoltán. Tisztelet Tokió hőseinek és köszönet önöknek, hogy velünk tartottak. Az elmúlt 2 órában a visszajátszás társszerkesztői Cserzsés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
8: Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Köszönöm szépen a meghívást is, meg a emlékeztetést is.
11: Milyen ebbe belegondolni, milyenek ezek a kerek évfordulók?
10: A kerek az mindig kerek, egy bizonyos kor után már csak azzal foglalkozik az ember. Ez a 60, ez egy elég szép szám, úgyhogy pont belegondoltam, hogy azért különleges a 60, mert a mi időnkben 10 éves korban lehetett elkezdeni a labdarúgást. Ez azt jelenti, hogy 50 éve vagyok a labdarúgásban, ebből 24 játékosként, 26 pedig sportvezetőként, úgyhogy ilyen szempontból kerek mindenféle szempontból.
11: Hát ugye sportvezetőként ezt említetted, és ezek az évek növekednek. Ugye a Lendvánnál dolgozol most sportigazgatóként, milyen ott a munka?
10: Igen, most gyakorlatilag úgy alakult, hogy az Alaegerszeg után a Lendva lett, másfél éve vagyunk ott, tavaly feljutottunk, úgyhogy most próbálunk bennmaradni ebben az évben. Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy megismerd egy másik ország kultúráját, mi hogy működik, és ugye sok kritika vagy nem kritika érte a magyar sportot az elmúlt időszakban, és itt látom, hogy mennyivel nehezebb nekik, ahol nincsen támogatottsága a sportnak, úgyhogy egy kicsit időbe vissza kellett menni, és másképp át gondolni a dolgokat, mint ami már Magyarországon jóval előrébb van infrastruktúrális helyzetben, szakmailag. Azt gondolom, a magyar futball nagyon sokat fejlődött, így például a szlovéneken lehet látni.
11: Igen, ugye ezt az infrastruktúrát említed, egyébként az ő esetükben mennyire lehet abból pozitív dolgot levonni, mert ugye nyilván talán ezt kimondhatjuk, hogy némileg torzította a verseny Magyarországon ezek a jó anyagi lehetőségek. Szlovéniában ilyen szempontból mennyire egészségesek a dolgok, hogyha lehet ezt így fogalmazni?
10: Hát sajnos az a baj a sporttal, hogy ezekben a posztkommunista országokban, főleg a kisebbekben, mert talán Lengyelország, Csehország előrébb van, de az összes többi országban azért komoly gond van a sportfinanszírozásban. Nem jelent meg az a gazdasági réteg, aki a magántőkét bevonta volna a sportba.

0: a sportolóknak, úgyhogy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Éppen ezért ezekben az országban azt lehet látni, hogy aki tehetséges, az minél előbb elhagyja az országot. Átmennek Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába a játékosok, úgyhogy ettől vagy ebből kifolyólag nagyon fiatal a liga, nagyon sok fiatal játékos játszik.
1: És tudnak úgy értékesíteni, hogy abból az a kluboknak is úgy megérje?
0: Tudnak értékesíteni, meg kell értékesíteni, de azért olyan nagyon nagy összegeket nem tudnak beinvestálni ebből, mint amit mondjuk látunk a horvátoknál vagy a szerbeknél, de nagyjából működik. Ki vannak téve annak, hogy külföldi befektetők jönnek az országba, és pont azért, mert viszonylag olcsó, vagy ez a legolcsóbb a régióban, ezért könnyebb eredményt elérni.
1: Kicsit beszéljünk akkor rólad is, hogyha már így eljöttél, és beszélgethetünk egy ilyen kerek évforduló alkalmával. Ugye neked édesapád is labdarúgót volt, és akkor mondhatjuk nyilván, hogy a fiad is egy válogatott labdarúgó lett, ahogy te is az voltál. Ugye én azt néztem gyakorlatilag, hogy így akkor a futballpálya az adva volt számodra, hogy édesapádat is követhetted.
0: Hát abszolút, pláne abban az időben, a szocializmusban, amikor én születtem, oroszlányon születtem, úgyhogy ez egy kisváros, nem is volt a nagyon-nagyon más variáció. Egyrészt az édesapám, másrészt a nagyapám, a nagyapámnak a családja, ugye ők balassagyarmatiak, és balassagyarmaton egy Aladár nevű sallói Aladár, aki az egyik leghíresebb sallói a családból, Olaszországban profi volt, már akkor, anno. Úgyhogy innen ez az egész... Igen, ez abszolút, tehát másnak más a cégér, nekünk a labda. Úgyhogy tényleg abszolút nem is volt más, egész gyerekkoromtól kezdve nincs is más a fejemben, mint hogy futballista akartam lenni. Meg volt hozzá az ügyességem is, de nem csak a focihoz, mert ahogy visszaemlékszem, általános iskolába mindenféle sportrendezvényre minket vittek, vagy engem vittek, atlétizáltam is, sorversenyek akkor ugye nagyon mentek, most is mennek, de most már kereskedelmi adókon. Akkor sosem gondoltam volna, hogy ebből ekkora biznisz lesz. De úgy mindenhez meg volt az alapügyesség, sokat voltunk kint, voltak még ezek az elektronikus klütyük, amik elvonták volna a figyelmet, úgyhogy nekem a labdarúgás volt az első, és ami érdekes és más világ volt, az látszik, hogy 10 éves koromban mehettem hivatalosan klubhoz focizni, és válogatóra kellett menni. Tehát ott felmértek minket, ki mennyit dekázik, labdavezetés, rúgás, stb. Tehát az alapján válogatották a gyerekeket. Ma ugye örülünk, hogyha viszik a gyerekeket, és halásszuk őket, de akkor még ebben a kisvárosban is ez volt az első. Úgyhogy apukám révén ez teljesen egyértelmű volt.
1: Hozzáköthetőek az első nagyobb élmények? Vagy adott esetben, hogyha már kicsit tovább megyünk az időbe, akkor a videót, annak a nemzetközi menetelése, az mennyit adott a te pályádhoz motiváció szinten?
0: Apukám azt gondolom, hogy akkoriban nem annyira, mert ő még focizott, utána pedig én elkerültem korán Fehérvárra, oda mentem tovább tanulni. A Vidinek a menetelése pont az utolsó évenben, utánpótlás évenben, ami akkor junior bajnokság volt, én ott játszottam, úgyhogy egy éven múlt, az ám egy évvel idősebbek közül egy-ketten már tudtak játszani abban a csapatban, sőt az UEFA kupában is, mert egészen furcsa mai szemmel, hogy 18-as kerete volt akkor a Videotonnak, ennyivel játszották végig az UEFA-t, és voltak sérülés hullámok, amikor páran a fiatalok közül játszottak, Vaddi Máté, Genti Laci, úgyhogy nem voltam tőle nagyon messze, rá egy évre már ugye föl is kerültem az első csapathoz. Hát mindenkinek megvan az aranycsapata, ugye a világban, azt gondolom, hogy nyilván a magyaroknak a Puskás öcsiék, de az etósoknak a verebesféle szenzációs Rába Eto, nekünk vidiseknek meg a Vidi, és mindenki azt gondolom kívülről fújja azt a kezdő 11-et, úgyhogy ez egy óriási élmény volt testközelből őket látni, sőt nekem az a szerencse is megadatott, hogy 96 vagy 86-ban, amikor felkerültem az első csapatba, akkor a búcsagyőző kivételben még mindenki ott volt, tehát én mindenkivel játszottam, további is, búcsagyőző pedig utána később az edzőm lett, akinek nagyon sokat köszönhetek.
1: Érdekes, hogy mondtad, hogy mi vidisek, hogy a vidisnek vallod magadat? Mert ugye te Magyarországon azért sportigazgatóként, illetve játékosként még kötődsz a Honvédhoz.
0: Honvédban voltam játékos, de ott csak egy évet voltam igazából. Összességében minden klubomhoz kötődök, ahol valahol megfordultam, akár labdarúgóként, akár vezetőként. Ugye labdarúgóként 3 klubban játszottam, a Vidi, a Honvéd és az Eto. Az Etóba katonaság miatt mentem. Sportvezetőként is több klubban voltam. Én mindenhol tudok azonosulni a klubbal. Megmaradtak azok az emlékek mindenkinél, de nyilvánvalóan egyrészt gyerekkoromban Törőcsik András volt a kedvencem, a nagy példakép, az az Újpest nekem meghatározó volt, akkor, amikor még apám a Tatabányában játszott, akkor nyilván Tatabányának drukkoltam, mai napig megvannak azok a nevek, akik akkor játszottak, ugye Lakatté Károly az edző, vagy Csepec,

0: a többiek, úgyhogy PN, hogy nagyon nagy csapat volt, a Szabó Gyuriék, és ugyanígy utána viszont Újpest, és amikor a Fehérvárra kerültem diákként, akkor nyilvánvalóan az ember, ott töltöttem a legtöbb időt a Videótonban, úgyhogy én azt tartom a saját csapatunknak, vagy csapatomnak, mint saját nevelés a Videótont.
1: A válogatottba 92-be kerültél be, hogyha jól mondom, ugye? És ugye van most egy érdekes apropója a beszélgetésüknek, az első meccsüdet Ukrajn ellen játszottad, sőt, ugye gólt is szereztél, és utána még néztem a következő meccset, amit az ukránokkal játszottunk, ott pedig egy gólpasztattál.
0: Igen, az ukránok ellen 92-ben későn érő típus voltam, és 26 éves koromra értem oda, hogy behívtak a válogatottba. Jene Imre volt a szövetségi kapitány, és az első meccsen rögtön gólt is lőttem, ugye akkor az első meccse volt az ukrán válogatottnak első hivatalos mérkőzése, nem képviseltek olyan nagy játékerőt, tehát kvázi kötelező volt a győzelem, akkor egy elvárt dolog, majd picit azért más a helyzet, mert a FIFA ranglistán előttünk vannak, és kiváló labdarúgóik vannak, de számomra az a 92 áprilisi mérkőzés az óriási élmény volt, egyrészt ugye nyilván első válogatottság, gólt rúgtam, és ugye az ember, amikor ott áll az első válogatottságánál, és szól a himnusz, úgy maga van, és hallgatja a himnuszt, akkor úgy lepereg előtte, hogy kiskölökként erre vágyott, és ez volt az a cél, amit mindenképpen el akartunk akkor élni. Akkor nem volt ugye a fejünkben, hogy pénz, meg külföld, a magyar labdarúgó válogatott volt a cél, és akkor az ember, amikor odaér, az egy óriási dolog. Azt hittem, hogy elindul egy nagy karrier a válogatottba, de aztán meg is akadt ezzel az egy góllal.
1: Ugye 13 válogatott mérkőzésed van, majd ebbe akkor belemegyünk bővebben, de hogyha már mondtad ezt a nagy karriert, akkor itt talán tudunk egy olyan párhuzamot vonni, mint amit te is mondtál Szlovéniával kapcsolatban, hogy azért minél hamarabb külföldre menni, hogy benned is ez motoszkált akkor a 90-es évek közepén?
0: Hát akkor nyílt a lehetőség egyáltalán, ugye közvetlenül előttem, ugye a vidisek, a nagy vidiseket végig láttam, hogy ők gyakorlatilag a vidi utánpótlásában voltak, vagy hosszú éveket eltöltöttek a csapatnál, és nem mehettek még külföldre. Akkor ugye az volt a szabály, hogy 30 éves kortól lehetett külföldre menni, és utána később változott ez meg. Előttem már megnyílt ez a lehetőség. Ezért is igazoltam később a Honvédba, ebben a reményben. Ugye De Vries nevű belga üzletember volt a tulajdonos, aki összeszedte a legjobb válogatott játékosokat is értékesítette, de akkor még az volt a szabály, nem volt Bosman szabály, meg EU, meg ilyesmi. 3 külföldi lehetett egy csapatba, nagyon nehéz volt oda bekerülni, akkor a legtöbb Belgiumban játszott, és én voltam az első, akinek új utat kellett találni, és így mentem Izraelbe, aminek akkor nem örültem, ma már nagyon-nagyon örülök, hogy oda kerültem, és ott játszottam 6 nagyon szuper évet.
1: Igen, erről mindig beszélsz, hogy Izraelbe téged nagy királynak tartottak. Milyen volt ez az akkor izraeli bajnokság? Mert úgy tudom, beszélgettem a Pisont Istvánnal és ezzel kapcsolatban meg másokkal is, hogy azért Izraelből nem volt olyan könnyű a válogatottba kerülni, sőt, talán ki is mondhatjuk, hogy nem szívesen vették, hogyha egy magyar játékos Izraelbe játszik.
0: Igen, gyakorlatilag Pisont Pista is beleesett ebbe, mint én, hogy többször megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e a 13 válogatottsággal, nem lett volna több. Én mindig azt mondom, hogy az ember legyen elégedett valamilyen szempontból, vagy ne legyen telhetetlen, de azt gondolom, hogy reálisan egy 25 plusz válogatottság bennem lett volna. Egyrészt későn érő típus voltam, 26 évesen lettem válogatott, majd utána kiigazoltam Izraelbe, és 95-ben voltam utoljára válogatott. Ennek ellenére 97 és 98-ban voltunk bajnokok a Betár Jeruzsálemmel, akkor voltam szerintem a pályafutásom csúcsán, ugye a Pizsont Pistával együtt, de ő is, meg én is, ugye abban az időben nem voltunk a válogatottba. Csonk János lett a szövetségi kapitány, aki úgy ítélte meg, hogy az izraeli bajnokság vékony, és onnan nem hív. Ugye később együtt dolgoztunk, többször is jó barátságban vagyunk, nagyon szeretem Jánost, de azt azért elmondtam neki, hogy ezt el tudom fogadni, ezt a kritikát, és még egyet is tudok vele érteni bizonyos szempontból, hogyha valaki így látja, de azt elvártam volna, hogy jöjjön ki egyszer, és nézzen meg minket élőbe. Ugye akkor az nem úgy volt, mint most, hogy egy klikkel rámegyek, azt megnézem egy elemző programba. Tehát azt a színvonalat, azt érezni kellett volna, és az izraeli bajnokság színvonala akkor nem volt rosszabb, mint a magyar, és sőt, akkor kezdett emelkedni. Nagyon technikás, gyors, pengés focit játszottak a szuperpályákon, jobb körülmények voltak, mint Magyarországon. Akkor jobb pénz is volt, azért már megjelentek a légiósok is. Mondjuk ők onnan számolják igazából az izraeli focinak, a klubfutballnak a felemelkedését, pont a magyar légiónak. Ugye én voltam az első, aztán nagyon gyors Cél Laci, utána Pisont Pista, és utána volt olyan év, amikor már 15-en voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy az én példám is jól mutatta, hogy talán nem tűnök szerénytelennek, hogy az, hogy az elején jól teljesítettem, az megnyitotta az utat a többi magyar előtt, mert ugye rögtön kérdezték tőlem, hogy van-e még magyar játékos, ajánljak, ajánlottam a Célacit, aztán ajánlottam a Pisont Pistát. Illés Bélát nagyon szerettem volna, de ott a felesége nem szeretett repülni, ezért ők nem vállalták sajnos, pedig aztán neki nagyon passzolt volna, de a lényeg az, hogy ma szerintem a mai magyar futballnak az, hogy a Szoboszlai Dominik ilyen jól szerepel, és ennyire jó hírét viszi, vagy Kerkezék, Séperék, a Gulácsi magyar focinak, ez a következő generációnak nagyon nagy segítség, mert sokkal bátrabban nyúlnak a magyar játékosokhoz.
1: Azt mondtad, hogy első körben azért annyira szívesen nem mentél oda, de végül is mi az, ami így meggyőzött, vagy hogyan szeretted meg ezt az országot?
0: Igazából ugye a Honvédhoz, mikor leigazoltam, akkor az volt a cél, hogy minél gyorsabban értékesítenek, de ez nem jött össze, mert jött egy súlyos sérülés, a vádlimmal meg kellett műteni. Egy komoly szerződésem volt a Honvédba, ezért olyan helyzetet teremtettek, mikor felépültem, hogy mindenképpen menni akarjak. Nem voltam már meccskeretbe, nemzetközi meccsekre nem vittek magukkal. Először a Maccabi Tel Avivhoz mentem próbajátékra, ők Hollandiában voltak, az az Avram Grant volt a vezetőedző, aki később a Chelsea-vel a Bajnokok Ligája döntőjét elveszítette, és valamiért pedig életem formájában voltam, mert a felkészülés végén voltam, ők akkor kezdték, tehát kb. Cikáztam köztük, oda-vissza bőröztem az egész brigádot, szinte vállukon vittek le az edzés végén, hogy milyen játékos tudnak igazolni, és nem engem választott akkor Avram Grant, ezért utána a Betár Erzsém jelezte, hogyha a Tel Aviv nem, akkor ők szívesen látnak, oda kihívtak a feleségem előtt együtt egy hétre. Kimentünk, és egy teljesen más ország fogadott, mint amit a hírekből látunk. Egyrészt ez a futballfanatizmus, ami ott van, ez a déli mentalitás, ez abszolút jelen volt, ez egyből magával ragadott, és mivel olyan helyzetben voltam, hogy tovább akartam lépni a Honvédból, ez egy jó lehetőségnek tűnt. Az első év az nyilván nehezebb volt, be kellett illeszkedni, meg kellett szokni sok mindent, de nagyon élveztük egy más kultúrába, mert Izrael egyébként is egy roppant érdekes ország, tehát kinek a vallás, kinek a történelem miatt, de a sport miatt is nagyon érdekes volt, úgyhogy életünk legszebb 6 évét töltöttük. Bár nem ott születtek a gyerekeink, de pont nyáron jött ki. Jól terveztük meg őket, itthon szült a feleségem, de végig kint éltek, úgyhogy nagyon mély benyomásokat tett ránk Izrael. És a mai napig nincs olyan nap, hogy ne írnának rám izraeli szurkolók, fiatalok is, hogy akár jönnek Budapestre, hogy találkozzunk egy fotóra. Náluk van egy adó, amin folyamatosan a régi meccseket adják teljes egészében, és a...
1: Akkor a fiatalok is látnak
0: abszolút,
1: téged.
0: Abszolút, mert mindig kérdezem tőlük, mikor rám érnek, hogy nézem, hogy 18, meg 20 éves, vagy meg 14, onnan tudod, és mindig azt mondják, apámtól, nagyapámtól hallottuk, és hogy nekik mi vagyunk az az aranycsapat, ami a Betár Jeruzsálem, ugye akkor a legnépszerűbb csapat volt, és újra nézhetik azokat a meccseket, plusz azokat a riportokat és kisfilmeket, vagy hosszabb filmeket is, amiket rólunk forgattak, úgyhogy egyébként ez egy nagyon jó gondolat, és én amikor annak idején hazajöttem, és a tévében elkezdtem dolgozni az MTV-nél, akkor az volt az első kérdésem, hogy van-e Törőcsik Andrásról teljes kép, teljes meccs, amit megnéznék szívesen, hogy az emlékeimben, meg hogy most megnézném a mai szemmel, és legnagyobb sajnáltam az volt, hogy nincs.
1: Hát igen, megszűnt ezzel az archívumba szoktunk szembesülni. Igen.
0: Így van, tehát hogy ez például egy szerintem egy olyan hiba, nem is hiba, hanem sajnos áldozatai voltunk bizonyos rendszernek, de egy olyan hiány, ami szerintem nagyon nagy probléma, hogy a múltat így nem tudjuk rendesen megbecsülni, mert sokat hallunk arról, hogy milyen volt ez, az, amaz. Szerencsére Puskás öcsiékről sok felvétel maradt, így meg tudjuk nézni őket, de azért jó lenne látni újra Nyilasiékat, Törőcsiket teljes meccseken.
1: Egyébként mennyire volt anyagi viszonylatban Izrael jobb, mint az akkori Magyarország?
0: Sokkal. Sokkal. Hát az egy akkor nagyon jelentős jövedelmet lehetett kapni ott, úgyhogy az egyértelműen a pénz az meghatározó volt abban, hogy bevállaltuk azt, hogy rizikózunk, de nagyon érdekes rizikózunk. Hát amikor már ott vagy, nem érzed rizikónak. Mert
1: de ezt akartam egyébként, hogy egy ilyen háborút viselt ország, ez mennyire érződik a mindennapokban?
0: Azért érdekes ez a háború, mert olyan helyen zajlanak ezek a harcok, ahol te nem érzékeled. Nyilván most ez sokkal súlyosabb, mint abban az időben, ahol terror események voltak, nem érzékelt. Tehát sokszor hazamentem, sütött a nap, mindenki happy volt, és amikor bekapcsoltam a tévét, akkor láttam a CNN-en, hogy buszrobbantottak, terrorakció volt, de semmit nem érzékeltem belőle. Tehát észnél kellett lenni, hogy hova mész, de ha tudtad, hova kell menni, akkor ebből semmit nem érzékeltél. A világ legjobb országa lehetne, hogyha lenne béke. Most azért másabb a helyzet, mikor hullanak a rakéták, de függetlenül aki ott van, az ezt nem érzékeli. Azért most is voltak ott magyar játékosok. Nekünk is volt akkor olyan, amikor Irakból volt veszélyeztetés, hogy rakétát küldenek be, és nekünk is föl kellett venni a gázálarcot, mert minden lakásban először nem tudtuk, mi ez a ronda vasajtó, ami be van építve. Hát egy bunker volt beépítve, amivel be kellett menni. És akkor mentek a tévébe azok az oktató filmek, hogy amikor bemész, mit kell magadra bevinni, vizes ruhát, hogy kell ezeket, ahol a füst esetleg bejöhet, sőt, nekünk kicsik voltak a gyerekek, akkor egy ilyen oxigén sátorszerűt kellett bevinni, amiben őket kellett volna tenni.
1: És volt ilyenre példa, a gyerekekkel kellett bemenni?
0: Nem volt, mert nem történt meg az esemény, csak felkészítették a lakosságot, tehát el kellett menni ilyen elosztó helyekre, ahol megkaptad ezeket a felszereléseket, és otthon be kellett tárazni gyakorlatilag élelemmel, vízzel ezekbe a szobákba. És ebbe tilos is volt pakolni, tehát mi persze a sufninak használtuk, de akkor rájöttünk, hogy ennek mi a funkció, azt hittük csak, hogy nálunk van ilyen szoba. De hát ezekkel hozzá kellett szokni, vagy amikor letámasztották melléd a gépfegyvert a csapattársa, hogy akik éppen katonák voltak, akkor ez egy kicsit furcsa volt, de ettől függetlenül nem érzékelted ezt ennyire vészesen, amikor ott van az ember, az eleje furcsa, de utána megszokod.
1: Egyébként mennyire szoktál visszalátogatni oda?
0: Ritkán, sajnos ritkán tudok menni. Például a gyerekeink még nem voltak, amióta eljöttünk 2000-ben. 3 évvel ezelőtt terveztük, vagy 2,5 évvel ezelőtt, hogy megyünk, és utána történt október 7-én ez a szörnyűség velük, és azóta akkor akartunk menni azon a télen, de azóta nem tudtunk kimenni, úgyhogy
1: úgy terveztük. Sőt, úgy emlékszem, egyébként még a fiadat is keresték onnan, hogy menjen oda focizni.
0: Hát nekik ez a furcsa ebbe az egész, hogy nem csak én, hanem ugye az egész családomra, és így a Danira is tovább száll ez a szeretet, ami bennük van, mert mindig írnak neki, hogy menjen a betárba játszani, úgyhogy...
1: Szerinted egyszer összejött?
0: Nem hiszem, hogy ez összejön. A fiam most már Amerikában fog maradni, ugye megnősült állampolgár, úgyhogy ő most már ott tervezi a jövőjét.
1: Beszéljünk majd még róla is, de ugye gyakorlatilag mondhatjuk ezzel, hogy ott Izraelbe le is zártad a pályafutásod sérülések miatt, ugye?
0: Igen, sajnos sok ilyen izomsérülésem volt, és a végén már másodosztályba kiestünk, akkor Erceliába átigazoltam, és akkor a feleségem mondta, hogy most már kilépne ebből a főállású anyaszerepből, szeretne ő is saját karriert dolgozni, és nem csak engem is tápolni meg a gyerekeket. Plusz akkor jött egy nagyon jó lehetőség, ugye Bicskei Bertalan volt a szövetségi kapitány, aki kint volt egyszer Izraelben, és úgy hozta az élet, hogy a közös ismerősünk rám bízta Jeruzsálembe, úgyhogy én kalózoltam Anival végig őket a városba, és egy egész napot együtt töltöttünk, sokat beszéltünk fociról, meg minden egyéb dologról, és utána később rá egy évre ő felajánlotta, hogy csapatmenedzsert keres a válogatott mellé, hogyha én úgy gondolom akkor, és akkor eljött a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és akkor erre az útra lépek.
1: Emellett egyébként ugye mondtad, hogy dolgoztál már korábban a médiában is, tehát ez honnan jött neked, mikortól kezdve ez párhuzamos volt ez a kettő, a sportkarrieri, vagy a sportvezetői karrier?
0: Nagyon érdekes, mert amikor abba hagytam a focit és hazajöttem, akkor rögtön két helyről is kaptam megkeresést, az egyik a Sport TV volt, a heti heteshez hasonló műsort szerettek volna. Valahogy úgy mindenkiben benne maradt ez a szókimondásom, és azt kerestek volna egy olyan megosztó karaktert, ami
1: vagyok. Ez kezdettől kezdve?
0: Nem tudom, talán a nyilatkozataim miatt nem tudom, ott ez így, aki akkor ott volt, ez így lecsapódott, aztán utána Urbánya Pista volt, aki már a tévében dolgozott, ő Amerikában focizott előtte, én Izraelben, mind a kettőnket azért ez az amerikai behatás, ugye Izraelbe is a sportműsoroknak a felépítése abszolút hasonlított az amerikai stílushoz, és akkor így jött az, hogy mi szakértünk, és a szakértésen túl mi már akkor úgy csináltuk a stúdiót ugyanabban a stílusban, amiben ma már majdnem mindenki, tehát hogy csak a közvetlen vitatkozós, egymás szavaiba vágós, más stílusú műsor, ami akkor sok embernek tetszett, egy úgynevezett foci hétfő volt annak idején, ami sok emberben megmaradt még annak a korosztánk. Neked valószínűleg nem, mert fiatal vagy.
1: Hát igen, de nyilván én is, ha már úgy veszük, akkor gyerekkoromtól kezdve én is így láttalak a tévében, figyeltem az efféle tevékenységedet. Ezt gondolom akkor nyilván nem is volt kérdés, hogy ezt élvezed, ezt a szerepet.
0: Igen, mert ez teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy a foci egyrészt Én szeretem azért a vidámságot, a poénkodást, de hogyha valamit komolyan veszek, akkor komolyan is csinálom. Ez nekem a foci, amit az ember tényleg komolyan vesz, de mellette a tévé egy picit más ebből a szempontból, egy kicsit show business, egy kicsit vicceskedés, belekavarva, és egy kicsit a szakmát is. Egy kicsit lehetőséget ad arra, és mindig is úgy kezeltem ezt, mint egy kvázi oktatása arra, hogy a szurkolóknak más szemszögből is megvilágítsuk a dolgokat, meg egy kicsit azt a hangulatot is, ami egy futballöltözőben van, az a fajta dolog is átjöjjön valamennyire a nézőknek. Úgyhogy ebben igyekeztünk egy kicsit így kettős arcot mutatni, mert ez nem könnyű, hogy a másik oldalról meg ne gondolják azt, hogy túlpoénkodod az életet, de azért kell a vidámság is.
1: Sportvezetőként egyébként mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit elértél? Mert ugye itt talán a Magyar Kupát mondhatjuk adott esetben?
0: Biztos, hogy a Magyar Kupát mondanám. Egyrészt ugye szerintem az Zalaegerszegi kupa győzelem az a legnagyobb dolog, de Kecskeméttel is sikerült korábban, ott azért kicsit másabb volt a szerepem, de a Zalaegerszegi az tisztán azokból a játékosokból jött össze, akiket mi a Végáborral tulajdonossal összehoztunk. De voltak olyan részsikerek, amik a maguk nemében nekem, mint sportvezető, nyilván másképp látom, hogy mi a siker, mint egy szurkoló kívülről, mert mondjuk a Balaton, vagy a Siófok FC, ami gyakorlatilag megszűnés szélén állt, hogy azt meg tudtuk menteni, és abból lett egy Balaton FC, ami azt gondolom a meglepetés csapat volt őszi első, annak idején az óriási sikernek tartom, vagy Újpesten, amikor először voltam, 12 csapatos bajnokságból télen 8. helyen állt a csapat, Mezei György távozott, pár sztárjátékos távozott, fiatal Mésző Gézát és Weber Gyuri páros edzőt neveztem ki, azzal gyakorlatilag az utolsó forduló van dőlt el, hogy nem lettünk bajnokok, később ugyanígy még egyszer nekimentünk az Újpestnek, akkor később a második időszakomba visszatértem, ott egy banánhéjon csúsztunk, az utolsó 3 hónap elfogyott a pénz, csúszott és emiatt a fizetés, és emiatt szétesett az öltöző sajnos, csak emiatt nem nyertünk, meg torony magasra mi voltunk a legjobb csapat abban az évben, úgyhogy önmagában persze jó lett volna bajnoknak lenni, de mind a kettőt sikernek könyvelem el. Úgyhogy voltak olyan részsikerek, amik nekem siker, mert én láttam a hátterét, láttam a nehézségeit, vagy akár most a Lendvával az, hogy tavaly föl akartunk jutni, és úgy alakult, hogy 3 játékosunk maradt az NB1-es keretből, és gyakorlatilag teljesen újra kellett építeni a csapatot, és így sikerült Bozsik Józsival feljutni, szerintem ez is egy nagy siker.
1: Hogyan tervezed a következő időszakodat a futballban? Ugye egy kerek évforduló kapcsán beszélgetünk, meddig tervezel még?
0: Nem hiszem, hogy túl sokáig tervezek. Azt gondolom, hogy említettem, 50 éve vagyok a futballban, ebben nagyon-nagyon sok pozitív, szép dolgot élt meg az ember, de nagyon sok nehézséget is. Azért ez egy elég komoly stresszes meló. Sportvezetőnek lenni pedig kimondottan hálátlan, mert hogyha jó megy a csapatnak, akkor a játékosok sztárok, az edzők szuperek. Ha rosszul megy, akkor a vezetők a rosszak, és mindig minket szidnak, úgyhogy mi meg szoktuk egymás vállát veregetni, de ennyi gyakorlatilag sok pozitív visszajelzés azért nem nagyon van. Hát 60 éves vagyok, még egy pár évet szeretnék ezzel foglalkozni, és utána remélem lesz unokám, és abba bízom, hogy tovább viszi azt a hagyományt, a sallói hagyományt, hogyha fiú lesz, és lesz lehetőség, hogy futballista legyen, akkor nagyon örülnék, hogyha még bele tudnék játszani.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ülésezik az országgyűlés, versenyképesek a bérek a magyar építőiparban, napos gomoly felhős az idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak a parlamentből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A médiatanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. Több 100 milliárd forintot fektetett az Orbán kormány Magyarország szerepvállalására a türk államok szervezetében. A HVG közérdekű adatigénylésére a külügyi tárca azt közölte, hogy 2019-ben nyitott iroda fennállása azóta 4,3 milliárd forintba került, de a gazdasági együttműködésben a magyar Eximbank is szerepet vállalt. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a szervezetnek. A magyar építőipar legfontosabb versenyképességi kihívása a képzett szakemberek megtartása. Erre hívta fel a figyelmet elemzésében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet szerint a magyar építőipar bérszínvonala több munkakörben megközelíti vagy meghaladja a szlovák, a cseh és a lengyel szintet, ám jelentősen elmarad a német iparági bérektől. Koi László elnök hangsúlyozta, a megélhetési költségek lényegesen eltérhetnek az egyes országokban, emiatt csalóka lehet a bérösszehasonlítás. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence-Vazarelli múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a Pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-esről az M5-ös szegedi irányra lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak tovább kell hajtani a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Összeütközött két személyautó a 6-os főúton. Szigetvártól nyugat felé Molvány település bekötő útjánál. Megállították a forgalmat. Szalagkorlátnak ütközött egy kamion Salgótarjánban a 21-es főúton, a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon. Félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávost a szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás.
3: Időjárás.
2: Napos, gomoly, felhős az idő, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elveszítette veretlenségét a Soroksár a labdarúgó MB2-ben. Varga Barnabás bekerült az Alkatén BL keretébe. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők, a zuglóiak pedig győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. A BVSC vezetőedzőjét, Kincses Ádámot, Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
2: Elvette a Soroksár veletlenségét, mi állt össze?
3: Én büszke vagyok a csapatra, amit kiterveltünk, és ez a 2 hét munka, ebből kaptunk vissza, és egy igazi csapatot láttam a pályán, nagyon büszke vagyok mindenkire, és lehetőségekből most tudtunk gólt szerezni, lélektani előnyökből tudtunk előnyt szerezni, és ezt tudtuk tartani, ez volt a kulcs. Végre ki tudtuk hozni azt, ami bennünk lakozik, hétről hétről vártuk ezt a teljesítményt, nagyon boldogok vagyunk.
2: Mi volt a Soroksár játékának az ellenszere?
3: Tudtuk azt, hogy nagyjából mi játékot fog játszani, de hát itt azt gondolom a csapatok összességében ismerik egymást, és ebből a stabil védekezésből szerettünk volna minél több támadást indítani, ezek működtek is.
2: Hogyan lát az egyéni teljesítményeket, illetve csapatszinten a lendület, az mekkora lehet ezután?
3: Én nagyon szurkoltam egyénileg is a srácoknak, hogy mindenki kapjon egy kis önbizalmat, egy kis visszaigazolást abból a munka felül az, amit ő elvégez. Én azt gondolom, hogy ugyanez vonatkozik a csapatmunkára is, tehát nagyon fontos volt az, hogy egy csapatként is higgyünk abba, amit dolgozunk hétről hétre, és abból valamit kapjunk is vissza. Mind az egyén, mind a csapat maximálisan hozzátette, nagyon nagy boldogság, amikor így a dolgok lapolnak.
1: A BVSC vezetőedzője Kincses Ádám mellett a Soroksárt irányító Korolovszky Gábor is Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott.
2: A szezonban először kapott ki csapattal. Mi bosszantja leginkább a játékot vagy a mérkőzést látva?
4: Sok minden egyébként. Pont egyik az 5 kapott gól nem, mert nagyon korrektek voltak a játékosok, mert mindenki csinált egy nagy hibát, tehát hogy ne csak egy játékosan menjen el a meccs, úgyhogy ilyen van, ez nem lehet mit csinálni, szerintem ők sem tudnak ezzel mit csinálni, meg én sem. Inkább az, hogy előrefele voltunk sokkal vékonyabbak, mert inkább kaptam volna ki 5-4-re, mint 5-2-re, és az első félben egyáltalán nem támadtuk a kaput, nem nagyon voltak lehetőség. Az első 10 perce volt, de aztán nem. A másik félben jobban nézett már ki, viszont ott csináltunk sok butaságot középső sávban is, és hátul meg aztán mindent, amit lehet. Hát van ilyen, amikor ennyit butaságot csinálsz hátul, meg hibákat, akkor az ellenfél azért megbünteti. Illetve ahogy mondtam, a meccset a BVSC ez nem olyan csapat, akinek ott a helye, nyilván azt kihasználják.
2: Az mennyire érthetetlen, vagy mire gondolt akkor, amikor a rutinos kapusát Jovát többször zavarba tudták hozni a BVSC játékosai?
4: A Jova is ember. Hibáztak a játékosok, ez ilyen. Most 8 meccsen keresztül nem hibáztak, vagy nem ekkorákat. Én olyan boldog lennék, ha minden 9. meccsen kapnék csak ki, és kapnék. Még azt is aláírom, hogy kapjak 5-öt, csak 9. meccsen kapjunk ki. Nyilván ez nincsen. Pekhesek, viszont a nézők élvezték, mert sok hiba volt, sok gól volt.
2: Azért pozitívum is volt, Kánoki kis Zsombor góljánál csak mosolygott.
4: Igen, mert hetek óta kérjük, hogy lőjél már kapra, légy szíves, és szárgott egy hatalmas gólt. Meg egyébként is 4-2 volt, 4-1-nél már akartam egy jó meccset, legyen már, ne adjuk meg magunkat. És azért le a kalappal a srácaim előtt, egyrészt gratulálok nekik, hogy 8 meccsen keresztül ilyen örömet okoztak nekem, meg mindenkinek, meg így föltették minket a térképre, és meg mindig elsők vagyunk. Szóval ritkán adatik meg egy edzőnek, meg egy csapatnak, hogy 5-2-es vereség után még mindig első legyen. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy a végén is tolták. Tehát 9-2-ig persze is akartak gólt ugni, akartak nyerni. Ez a hozzáállás, meg ez a mentetes, meg ez a gondolatiság a játékosokban benne van, és nem ez ennyi hiba, akkor talán még nyerni is.
2: Továbbra is első helyen áll a Soroksár, és amit korábban is hangsúlyozott, most is az a legfontosabb, hogy hogyan reagál majd erre a csapat?
4: Abszolút, sőt, talán ez furán hangzik, de már vártam abból a szempontból a vereséget, hogy na most mutassa meg a csapat, mert nagyon könnyű egyébként, amikor 2-0, meg 3, meg 4, meg 5, meg 6, meg 3-2, meg 4-1, akkor könnyű játszani, most kell ebből kijönni, pár nap múlva megint meccs van, egy nagyon komoly ellenfélre játszunk, igaz, hogy otthon, de egy komoly vidatlan ellen játszunk, akinek ugye megvannak a saját gondjai, meg nekünk is megvannak, ebből kell felállni, szóval arra nem vagyok kíváncsi, hogy egy játékos milyen játszik 4-0-nál, arra vagyok kíváncsi, hogy és hogy áll föl, mikor kikap 5-2-re.
1: Korolovszky Gábort hallották. Szalai Gábor a Maritimo színeiben 30 méterről lőtt gólt a Porto ellen a portugál labdarúgó bajnokság hétvégi 8. fordulójában, amivel csapata 1-0-ra vezetett, de a címvédő fordított és végül 2-1-re megnyerte a találkozót. A Ferencvárosból kölcsönben szereplő védővel Szabó Bence beszélgetett.
5: Távolról sikerült gólt szereznem, ami nem biztos, hogy jellemző rám, de azért edzésen szoktam próbálkozni távolról is, de nem ebből szoktam gólt szerezni. Természetesen hatalmas élmény volt egy ilyen csapatnak, ilyen kaliberű kapusnak gólt szerezni távolról, viszont sajnos nem sikerült pontot szereznünk.
6: És önmagában milyen volt ez a rangadó a Porto ellen, mert azért ilyen nagy csapat ellen ritkán játszik magyar játékos?
5: Hatalmas élmény volt, próbáltam kiélvezni minden percet, szerencsére ugye jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk. Én úgy éreztem, hogy partiban vagyunk, jól játszottunk, teltház előtt fogadtuk őket, csak pozitívat tudok mondani, de még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a végén sajnos kapott gól miatt nem tudtunk bravúrt vagy csodát tenni.
6: Egyébként Portugáliában megtaláltad a helyedet? Mert ez most már egymás után a második olyan mérkőzés, amin kezdőként kaptál lehetőséget, végig tudtál játszani. Ezek szerint akkor a beilleszkedés most már lezajlott?
5: Igen, természetesen kellett egy kis idő a beilleszkedéshez. Későn csatlakoztam a kerethez, mert majdnem elkezdődött a bajnokság, meg volt a kialakult kezdő, amin a vezetőedző nem is változtatott, egy-két helyen maximum, de most úgy érzem, hogy sikerült lépnem egyet feljebb. Bizalom is van felém. Most a válogatott szerintem jó időszak volt arra, hogy több edzőmérkőzést is játszottunk, végigjátszottam szerencsére az összes mérkőzést azokon. Úgy érzem, hogy most elindult az itteni dolog is.
6: És akkor ilyen környezetben gondolom könnyebb formába is lendülni.
5: Igen, abszolút. Szerintem minden játékosnak fontos az, hogy nem csak ami a pályán van, az befolyásolja a teljesítményét, hanem a pályán kívül is a csapattársak, a légkör, hogy érzi magát az adott városban is. Ezek is hozzájárulnak természetesen.
6: A Ferencvárosnak a kölcsönjátékosaként szerepelsz Portugáliában. Első körben gondolom ebben az egyébben gondolkodsz. Milyen céljaid vannak, illetve a klubnak milyen céljai vannak, mert ugye ez egy olyan egyesület, amely a másodosztályból jutott fel, de ennek ellenére azért nem áll olyan rosszul a tabellán.
5: Egy szezont vagyok itt jelenleg kölcsönben, ebből szeretném kihozni a maximumot személy szerint. A klub céljai egyelőre a bennmaradás, egyébként először esett ki egy pár éve a másodosztályba a klub, tehát egy nagyobb múltú klub, van történelme. Első osztályban való a csapat, de ugye volt egy kis probléma a klub körében, talán ugye kiestek sajnos a másodosztályba, de sikerült feljutni, de egyértelmű az a cél, hogy bennmaradjon a csapat az első osztályban, de én úgy érzem, hogy ez sikerülni fog.
6: És ami még fontos lehet, ugye nyilván a válogatott, mert ugye te is azért szerepeltél már a magyar válogatottban, egy hónap múlva lesz két mérkőzés. Gondolom adott esetben, hogyha már te ott Portugáliában egy kezdőjátékosnak számítasz, akkor a válogatott meghívóval is gondolom számolhatsz olyan tekintetben, hogy azért oda kerülnél minél hamarabb.
5: Én nem úgy fogalmaznék, hogy számolnék vele. Nagyon örülnék megtiszteltetés bármelyik játékosnak, hogyha meghívják a válogatottban, de nyilván ezt majd az idő eldönti.
1: A portugál Maritimo labdarúgóját Szalai Gábort hallották. A Nemzeti Sportrádió vendége volt Fórián Zsolt, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzési központjának vezetője, aki Szabó Szilviának egyebek mellett a hazai edzőképzés feladatairól, valamint az utánpótlás nevelő szakemberek helyzetéről beszélt.
7: Lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. Ez nagyon nagy eredmény. Most a német Anti vagy előtte a Garazoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21 vagy a Szélesi Zoli, nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosokat, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A válogatottba tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat. És ezért az U21 az ugyanúgy egy második csapat, 90 játékos van fenn az A-keretben, aki egyébként lehetne U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők lehet, hogy megköveznek egy páran, ezért de én azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni, vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél azzal. Én nálam nem az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál. A munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésből, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésből, és vagy munka után jött az edző, ez azért már elég régóta elmúlt, és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy 4 óra alatt én le tudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogy ha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkozik, és megtalálja ezeket az edzőket, lásd Babó Levente például, vagy a Borbé Balázs, akkor be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Hozzáteszem, hogy nyilván ezen a területen is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző.
1: Fórián Zsoltot, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzési központjának vezetőjét hallották. A szeptemberben combizom sérülés szenvedett Varga Barnabás bekerült az AEK Athén bajnokok ligája keretébe. A görög együttes holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar labdarúgó válogatott támadója pályára léphet a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. Ma a második fordulóval folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, amelyben a Salai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Barcelonát, a Leipzig soraiban a magyar válogatott Willy Orbánnal, a PSV Eindhovent, Gulácsi Péter csapata a Villarreal a Napolit fogadja. Az Arsenalhoz a Lille, az Atletico Madridhoz a Manchester United, az Internacionálihoz a Bruges, a Vikinghez pedig a Bayern München látogat.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokság női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra öt játszmában maradt alul a svéd Filipa Bergandal szemben. Nagy Rebeka az osztrák Nina Skerbinctől kapott ki négy játszmában, és Péteri Johanna bár 3-0-ra verte lett ellenfelét, de csak úgy, mint két honfitársa, ő is csoportja második helyén végzett. Ennek ellenére mindhárman reménykedhetnek még a főtáblával kapcsolatban, ugyanis női egyesben 31 selejtező csoportot alakítottak ki, és a biztos továbbjutó győztesek mellett a csoport másodikok közül kisorsolnak majd egy szerencsés vesztest. Vele lesz teljes a 64-es főtáblás mezőny, amelynek a 32 kiemelt már tagja. A vegyes párosban nem jutott a 16 közé, Szántosi Dávid és Nagy Judit duója szintén a Ljubljanai Európa-bajnokságon, ugyanis 3-1-es vereséget szenvedett a luxemburgi Luka Mladenovic Nixia Lian 2-től. Stollár Fanni a tájvani Wu Fang Xiennel két játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff Aldila Sutyadi új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a 8. döntőbe. Szeptember eleje óta Tajti Márton Anita irányítja elnökként a Magyar Atlétikai Szövetséget. Az olimpiai bronzérmes fedett pályás világ és Európa bajnok korábbi súlylökő Szőke Viktóriának beszélt az azóta eltelt időszakról, az elvégzett munkáról és a közeljövő feladatairól.
8: Nagyon sok feladatunk volt az elmúlt időszakban, ugye az egyik az, hogy átlássuk a szövetségnek a jelenlegi működését, a folyamatokat, és ezt tovább tudjuk vinni, anélkül, hogy ugye a szövetség működése megakadna. Picit ugye szerencsések is vagyunk, hiszen ugye a szezon végén vagyunk, így egy picivel több időnk van a következő szezon, illetve a felkészülési időszak megkezdéséig, hogy ezeket átlássuk, és hát ezeket a folyamatokat kezdtük el görgetni magunk előtt.
9: Közben pedig még az elnökség ülés előtt volt egy nagyon sikeres világdöntő. Budapesten, amint te is természetesen ott voltál, már elnökként milyen meglátásaid voltak? A magyar versenyzők szerepléséről, illetve arról, hogy nagyon dicsérte Sebastian Coe is, a World Athletics elnöke, a magyar szervezést, és hogy Budapest ismét egy nagy mérföldkövet lépett a szervezés tekintetében.
8: Igen, én is ezt tapasztaltam, nagyon jó volt ott lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni. Több magyar versenyzőnk is megmutathatta magát, Halász Bence nagyon szép eredményt is ért el, és jó volt újra, hogy egy ilyen nagy verseny jöhetett hozzánk, hiszen ez az atlétika népszerűsítésében mindenképpen fontos számunkra.
9: Nagyon közel vagy korábbi versenyzőként is magához a sportolókhoz, és gondolom, hogy nagyon sokan oda is jöttek hozzád, mind a világdöntő, mind pedig egyébként a mindennapokban. Milyen visszajelzéseket kapsz a korábbi versenyzőtársaktól?
8: Jó visszajelzéseket kapok. Mindenki örült, hogy átvettem az Atlétika Szövetségnek a vezetését. 2023 őszén fejeztem be az ilyen sportolói pályafutásomat, és az Ultimate Championship nagyon jó is volt arra, hogy a World Athletics-nek, meg az Európai Atlétikai Szövetségnek az ember ereivel megismerkedhettem, illetve mivel egy hosszú sportolói pályafutás van a hátam mögött, így nagyon sokukat ismertem is. Így a magyar mezőnyt is teljes mértékben ismerem, mert az elmúlt években nem voltam közvetlen ott az atlétika mellett, a család miatt, de azért ugyanúgy figyelemmel követtem és szurkoltam mindenkinek, tartottuk a kapcsolatot a barátokkal, ismerősökkel, mintha kihagyás nélkül tértem volna vissza.
9: A változás volt az elnökség összetételét illetően, új elnökségi tagok is beléptek vezető tisztségbe. Velük milyen a kapcsolat? Milyen volt a munka, vagy milyen a munka a mindennapokban, hogy érzed?
8: Nagyon jó. A ködögyűlés előtt is ezek kampányoltunk, hogy ugye mi együtt gondolkodunk, és csapatban szeretnénk tovább dolgozni. A 6 elnökségi tagból 3 a régi elnökségből megmaradt. Nekik a nyár folyamán bizalmat is szavazott a ködögyűlés. Melléjük jött be 3 új elnökségi tag. Napi szintű kapcsolatban vagyunk, nyilván a felmerülő kérdéseket, problémákat jelenleg ugye együtt próbáljuk megoldani, és egy irányba húzva megyünk tovább, és teszünk lépés-lépés után.
1: a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, Tajti Márton Anitát hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Mennyire vonzó ma Magyarországon labdarúgó edzőnek lenni? Mi jellemzi a hazai edzőképzést, és például miben mérhető az MLS képzés sikere? Többek között erről fogunk beszélgetni Fórián Zsolttal, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntünk, Zsolt, és örülünk, hogy eljöttél.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Múlt héten Balatonbogláron rendezték meg a Sport és Innovációs Konferencia első napját, ugye ez a NEKA és a Testnevelési Egyetem közös rendezésű konferenciája, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, amelyen te is részt vettél. Ott azt boncolgattátok, hogy az utánpótlás képzésnek milyen legfontosabb feladatai vannak, mennyire specifikusak ezek a tevékenységek egyes sportágaknál, és ott egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, hiszen voltak hasonlóságok, voltak különbségek, Szoboszlai Zsolt például, Dominik édesapja nagyon sokszor markáns véleményt fogalmazott meg, de kökénybe a véleménye is érdekes volt. Hogyha visszaemlékszel arra a beszélgetésre, benned mi csapódott le, mik a legfontosabb hasonlóságok, különbségek és mondjuk feladatok az egyes sportágak utánpótlás képzésében, de akkor rátérhetünk természetesen az edzőképzésre is, mert ez szorosan összefügg.
2: Igen, érdekes beszélgetés volt. Nagyon sok témát érintettünk. A generációs különbségek, ugye ez nagyon mindennapos nálunk az oktatásban, hogy mennyivel másabbak most a fiatalok, mennyivel másképp kell hozzá nyúlni, úgymond, hogy tudjuk kihozni belőlük a maximumot, meg igazából bármilyen sportról beszélünk, arról beszélünk, hogy hogy tudjuk őket fejleszteni, hogy történik nálunk a tehetségnek a fejlesztése. És hát többek között rengeteg téma volt, tehát ott, és nagyon sok hasonlóság is a sportágak között. Ugye ott meg tudtunk egyezni abban, talán egy fél óra, óra volt, meg tudtunk egyezni abban, hogy borzasztóan fontos, hogy a gyerekek sokat mozogjanak. Tehát én azt úgy szoktam mondani, hogy mennyiségi idő, minőségi idő, és ez ugyanúgy a kézilabdában, vagy a jégkorongban, vagy úgy nálunk a labdarúgásban is, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye én, mint edzőképzés vezető, tehát borzalmasan hiszek természetesen a képzésbe és a fejlesztésbe, és hogyha behozzák a szülők hozzánk a gyerekeket, ez egyébként bármelyik sportágban igaz, akkor én mindig azt szoktam mondani az edzőknek, hogy borzasztó nagy felelősség, hiszen a szülők a legnagyobb kincsüket hozzák be hozzánk arra másfél-két órára, és kutya kötelességünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és minél hatékonyabban úgymond eltölteni azt a másfél-két órát, nem eltölteni, hanem fejleszteni a gyerekeket minden szempontból. De hogy ezen túl azért ott a beszélgetésben eléggé kicsúcsosodott, amivel én maximálisan egyet tudok érteni, hogy ezen túl rendkívül fontos, hogy a gyerekek sokat mozogjanak.
1: Mert az egy alapot jelent, ugye? De nyilván az edző dolga könnyebb, ha olyan gyerekekkel dolgozhat együtt, vagy kezdhet el dolgozni, akiket nem kell mászni, futni, járni, megtanítani, mert ilyenről is hallunk a kiválasztások során.
2: Igen, én azt gondolom, hogy vannak ügyes gyerekek Magyarországon, tehát egyáltalán nem azt akartam ezzel mondani, hogy húha, mennyire keserű sorsa van a magyar edzőnek, mert egyébként egyáltalán nem. Szerintem ez egy borzasztóan szép szakma, nehéz szakma, összetett szakma, de az fontos, hogy szerintem ennek van egy olyan háttérországa is, ami tudomás

0: sok elnünk, és mi is a tanfolyamainkon nem csak olyan szempontból szeretnénk hatással lenni az edzőkre, hogy mit csináljon, vagy hogy foglalkozzon a játékosokkal az idő alatt, a napi másfél óra alatt, hanem hogy tudja úgy megszerettetni a gyerekekkel a sportot, a testmozgást, és itt egyébként szerintem mindegy, hogy milyen sport, tehát hogy szerintem az a fontos, hogy sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, hogy szenvedélyé váljon a gyerekeknek a sport. Hogy a szülőkkel is úgy kommunikálni, és a társadalomra is olyan hatással lenni, hogy akarjanak a magyar gyerekek sportolni. És hogy ez igazából tényleg őszintén mondom, hogy mindegy nekem, bár a labdarúgás vagy edzőképzés vezetőjeként dolgozom, de szerintem az a legfontosabb, hogy sportoljanak, mozogjanak, akár szülőkkel, akár gyerekekkel, akár az óvodába, akár az iskolába, és az, ha most versenysportot nézünk, akkor egy versenysportban dolgozó edzőnek is sokkal-sokkal könnyebb a dolga, úgymond, hiszen megvannak azok az alapképességek, amiket neki már kevesebbet kell foglalkozni, úgyhogy igazából a kérdésedre válaszolva nagyon sok téma felvetődött, azontól, hogy generációs különbségek és csomó minden, de hogy az egyik nagyon fontos volt, amivel tényleg egyetértettünk, mert vannak specialitások a különböző sportágokban, hogy nekünk, edzőknek vagy a sportban tevékenykedő embereknek nagyon fontos szerepünk van azzal kapcsolatban is, hogy megszerettessük a sportot, és hogy a szülők támogassák a gyerekeket abból, hogy sportoljanak, bármilyen sport legyen ez, és akár a tanárokat, a tanítókat is, hogy motiválják, ösztönözzék, hogy a gyerekben meglegyen ez a flow érzés, hogy ú, de jó sportolni. Tehát, hogy
1: nem elég bevonzani a gyerekeket, ott is kell tartani, élményt szerezni, társasági eseményen részt venni, mert azért ma már egyre csökkent talán ezekben a generációkban, ahogy látjuk. Zsolt, 2020-tól vagy vezetője az MLS edzőképző központjának. Az elődeit között olyan neves szakembereket találhattunk, mint Mezei György, Bicskei Bertalan, volt német szakember is. Amikor te 2020-ban elkezdted ezt a munkát, vagy elvállaltad ezt a pozíciót, mi volt a fejedben, hogy mit kellene továbbvinni az elődeid munkájából, és mi az, amin azért kellene változtatni, vagy haladni a korral, nem tudom, kellett-e ez a fajta kezdeményezés, szóval az elmúlt években a munkádat mi jellemzés, hogy kezdted el?
0: Igen, előttem azért, igen, akár a Szalai Lacias és a Tibor, tehát ha folytassuk, vagy folytatnám a sort, tehát hogy neves szakemberek voltak előttem, szerintem sok értékes dolog volt, és ezt nem az udvariasság mondatja velem, hanem az volt az alapvető elvünk, amikor ugye a Barci Robert sportigazgató úr került be sportigazgatóként, és ugye én az ő irányába jöttem be, az volt az elsődleges szempont, hogy tartsuk meg azokat az irányvonalakat, meg azokat az eszközöket, amik jók, tehát hogy nem, egyáltalán nem az volt a cél, hogy most húzzunk le mindent, és próbáljunk tovább fejleszteni, hiszen azért a sport, meg a labdarúgás azért fejlődik, változik, ez legint lehet egy ilyen közhely, de amúgy tényleg nem közhely, mert folyamatosan változik, és egyébként tehát cél volt, hogy megtartsuk azokat a gondolatokat, amiket az elődeink azt gondoljuk, hogy jó gondolatok voltak, és természetesen tovább fejleszteni. Nyilván ehhez hozzátartozott az, hogy új könyveket dolgoztunk ki minden licenszre, megtartva a korábban jó gondolatokat, és új gondolatokat is beletéve. Én azt gondolom, hogy talán rendszereztük egy picit ezeket az információkat, mert szerintem az is egy nagyon fontos tulajdonság az edzők részéről is, hogy priorizálni tudjanak, mert annyi információ van a világban, hogy már el tud veszni az ember. Tehát most bár, még mikor én kezdtem edzősködni, nem volt ez, de már most tényleg bárhova felmegy az ember, annyi információt kap az edzősködésről, a labdarúgásról is, hogy talán inkább próbáltuk ezt rendszerezni, és megfelelő polcra rakni azokat az információkat, ami az edzőknek talán segítség vagy támogatás. És igazából amúgy érdekes, hogy elég sokat járok UEFA és FIFA konferenciákra, rendezvényekre, ugye a pozíciómból adódóan is, és nagyon sok tagország, aki mondjuk UEFA tagország, nem is dolgoznak ki könyvet, mert azt mondják, mire kidolgozzák, addigra már elévül, és akkor mindig újra kellene dolgozni. Mi ennek ellenére, tehát hogy nagyon dinamikusan fejlődik a sport, a labdarúgás különösen, mert azért ugye nagyon kelendő sporták, sok pénz van benne, nagyon sokan nézik, és borzalmasan sokat fejlesztenek benne.
1: Sporttudományos háttér az még komoly.
0: Igen, adatoldaláról is, egy csomó oldalról nagyon-nagyon nézik, hogy hol tud még fejlődni ez a sport, És nyilván mi is ezt a folyamatot próbáljuk továbbvinni, hogy megtartva a jó folyamatokat, de folyamatosan fejleszteni. Ennek ellenére, amit mondtam példát, mi készítettünk könyveket, mert azt gondoljuk, hogy kell egy alap, de azokat mi is folyamatosan frissítjük. Tehát az is egy napi szintű munkánk, hogy folyamatosan ezeket a könyveket kiegészítjük, frissítjük. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy 2020 óta elég szerintem sok minden plusz dolgot generáltunk, megtartva az elődeinknek a jó gondolatait. Videógyakorlattártól kezdve, tehát nagyon sokat tudnék felsorolni, de nem akarom ezzel untatni a hallgatókat, nézőket.
1: Egy konkrétumot azért mondj, kérlek. Volt ugye a laikusok számára, hogy régen az edzők hosszú távon kilométereket futtattak a labdarúgókkal, mostanában ugye inkább a rövid távú, talán a sprintfutás a jellemzőbb, tehát hogy ennyire változik-e a kor, a korszak, a sport. Szóval, hogyha két dolgot, mondjuk hármat kiemelné, hogy miben kell az edzőknek megújulniuk, és amit régen jónak gondoltak, abban bizony újra kell gondolni a dolgokat.
0: Ez nem mi hoztuk be. Tehát az, hogy volt egy olyan irányvonal, ami az atlétikából jött, tehát módszertan szempontjából, hogy mindent külön, az erőnlétet külön, mindent külön. Ez a futballban nem így működik, de ezt egyébként már az elődeim, a Tibor és a Laci is ezt mondták. Mi csak ezzel akarunk folyamatosan ráerősíteni az edzőnknél, hogy a labdarúgás specifikus, de nyílt készségéből adódóan nagyon fontos a döntéshozatal benne, és nem tudunk mindent, mint amit említette, ezért hoztam ezt a példát, hogy nem tudunk csak erőnlétet fejleszteni azzal, hogy kimegyünk az erdőbe, mert akkor túl sok időt veszítünk el a döntéshozatalból, tehát hogy ez egy komplex sporták, komplexen kell edzeni, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet külön bemenni a konditerembe, bizonyos korosztályokba, de hogy ezt a gondolatot szeretnénk mindig erősíteni az edzőkbe, de én azt gondolom, hogy ez már bennük van, tehát hogy szerintem a magyar edző azért tanulékony, ha érzi a támogatást, és érzi azt, hogy a másik nem rossz indulattal fordul az irányába, hanem támogatólag lép fel. Én azt gondolom, hogy sok magyar edző nagyon nyitott, és sok magyar edzőnek ez már, úgymond, amit most említem, ez nem példa, vagy nem egy olyan dolog, ami neki új dolog lenne. Úgyhogy én azt mondom, hogy igyekszünk mi is, hogy a fejlődéssel haladjunk, és fejlődjünk mi is vele együtt, ugyanúgy az edzőképzésben, azért, hogy a magyar edzők egyre jobbak legyenek.
1: Hogyha a számokat tudnál mondani az elmúlt 6 évből, hány edző végzett sikeres vizsgát tett, és ez sok vagy kevés, mondjuk a magyarországi, hát nem tudom, mihez viszonyítjuk, igazol sportolókhoz viszonyítva, klubokhoz, klubok számához viszonyítva, szóval hogyan kell ezt az egészet látni?
0: Hú, számot? Nagyon nehéz, ez nagyon olyat kértél tőlem. Több száz, most nem tudok pontos számot mondani, mert ugye nagyon sok licenszt indítunk, grassroots alaptól UEFA C, UEFA B, Youth B, A, Elite A, Pro, tehát rengeteg licenszünk van, licenszeket újítunk meg, de nagyon sok edzőt, most 2020 óta is sok tanfolyamot indítottunk, igyekszünk annyi tanfolyamot, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket, nem mindig tudunk sajnos az alacsony tanfolyamokon, de sok edző, de nyilván az lenne a célunk, hogy az alacsony tanfolyamoknál minél több tanfolyamot tudjunk indítani, hogy oda mindenki be tudjon jönni. Ahogy megyünk fel a magasabb szintű tanfolyamokig, ott már azt gondolom, nem kell mindenkinek UEFA Pro licences edzőnek lenni, vagy esetleg UEFA A licences edzőnek, mert valaki utánpótlás edző, valakinek nem ez a prioritás, de az alacsony tanfolyamokon célunk, hogy el tudjuk azt érni, hogy mindenkit fel tudjunk venni, aki jelentkezik. Még úton vagyunk benne, de dolgozunk rajta.
1: Ugye a közvélemény vagy a magyar futballszurkolók szerintem abban mérik a magyar edzők sikerét vagy hozzáértését, hogy hányan dolgoznak egyrészt az élvonalban, esetleg külföldön, ez a szám azért ez jóval kevesebb talán, mint amit szeretnének látni, és ugye készült vele egy interjú 2022-ben talán, akkor megkérdezték, hogy mikor szerez magyar edző magyar bajnoki címet az NB1-ben legközelebb, akkor még arra nem tudtál válaszolni, ugye ezt megválaszolta az élet, hiszen Borbély Balázs tavaly bajnok lett a Győrrel. Szóval mennyire fontos ez a tendencia, és igen, miben lehet mérni a ti munkátok sikerességét és a magyar edzők hozzáértését?
0: Igen, örülnénk mi is, hogyha több magyar edző lenne külföldi ligákban, mert azért az is méri. Lehet a mi munkánkat is, de ugye a magyar edzőknek a munkáját is. Ugye most egy Szabicsimi dolgozik, a Lőv Zsolt dolgozik külföldön, ugye a Dárdai Pál dolgozott, most ugye ő jött Magyarországra. Tehát alapvetően ugye akár a szerbeknél, a horvátoknál nagyon sokan játszottak is kint külföldön, és nagyon sokan kint is maradtak, és ott egy ez nagyon bevett szokás, hogy az ismerő, tehát viszik azokat a szakembereket magukkal, akiket tudják, hogy jó. Mi nálunk azért kevesebben vannak, vagy kevesebben maradtak kint külföldön, szerintem az egy jó folyamat, hogyha ha valaki kint tud dolgozni, és ott tapasztalatokat tud szerezni, úgyhogy mi bízunk benne, hogy azért egyre több magyar edző tudja megméretni magát majd külföldön. Nyilván ehhez kell, ez egy folyamat, hogy a magyar edző kelendő legyen, a magyar játékos kelendő legyen. Szerintem az egyik pillanatra, a másik pillanatra ez nem fog így menni. De igen, nekünk nyilván a mi eredményességünket méri az, hogy hány magyar edző dolgozik egyrészt az NB1-ben, hány magyar edző dolgozik külföldön. És mi a tanfolyamokon, akár vezetői tanfolyamokon is nagyon, nagyon erősen rádolgozunk arra, hogy a klubok ismerjék fel, hogy milyen lehetőség van a magyar edzőkben, és hogy ugye nyilván a központi érték az a magyar játékos, tehát hogy bárhonnan csűrjük, csavarjuk a történetet, az a magyar játékos az érték, a magyar válogatott, a magyar klubok az érték, és a magyar játékossal pedig az edző van kapcsolatban, és ezt is mondhatjuk, hogy nem csak a magyar játékos az érték, hanem a magyar edző is érték, úgyhogy a mi szempontunkban, az MLS szempontjából, az edzőképzés szempontjából nekünk nagyon fontos, hogy a magyar edzők is tudjanak érvényesülni, ezért mondjuk egy Babó Leventének a felcsúti szereplése ezért nagy öröm például számunkra, de hogyha a magyar edzők tudnak teret kapni, akkor annak nagyon örülünk, és lehet, hogy egy picit a mi munkánk is benne van, de itt a kluboknak a tudatossága szerintem legalább annyira fontos, mint mondjuk az edzőképzés. Nem letolva a felelősséget magunkról, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepünk van nekünk is, és ezért szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy akár az edzőképzés, az MLS, hogy a klubokkal való jó kapcsolat, hiszen a klubok és a Magyar Labdarúgó Szövetség szerintem együtt tudunk olyan erősek lenni, hogy egy olyan hosszú távú víziót felépíteni, amiben értékes a magyar edző, értékes a magyar játékos. Ugye pont erről beszéltünk, mondjuk akár a fiatal szabályról, hogy miért történnek ezek a dolgok, mert mi azt gondoljuk, hogy a magyar játékos az érték, az az érték, aki megy a magyar ember a stadionba, és tud a magyar játékosnak tapsolni, és örömet szerez neki, és ehhez meg bár, hogy csűrjük, csavarjuk, a magyar játékos fontos.
1: MLS edzőképző központ vezetőként elmész egy klubhoz, akkor ezzel érvelsz, hogy a magyar edző értékes, és ezeket a szempontokat mondod el, amit most az előbb, vagy még úgy felhívod a figyelmüket, hogy ne csak rövid távon gondolkozzanak, vagy úgy hosszú távon, hogy egy ilyen befektetésszerűen külföldi edzőt hoznak, tehát mivel próbálod őket meggyőzni?
0: Én, mint edzőképzés vezető, ha kimegyek egy klubhoz, hogy mondjam, tehát én nem mondhatom meg nekik, hogy ők mit csináljanak, egy minden klubnak a saját döntése, hogy milyen utat választ. Mi annyit tudunk, hogyha bejön valaki tanfolyamra, akár ez legyen edzői tanfolyam, vagy vezetői tanfolyam, mert ugye van sportigazgatói tanfolyam, akadémiai igazgatói tanfolyam is, ahol részt vállalunk. Ott arról próbálunk kommunikálni ugye a vezetőkkel, mert azért túlnyomó részt azért értelmes vezetőkről beszélünk, hogy milyen közép és hosszú távú célok vannak. Ugye ezek
1: beszéltünk. Sokszor ütköznek, ugye, mert az edzőnek rövid távú eredménykényszer van, a klubvezetők lehet, hogy hosszú távon gondolkoznak, és ezt kéne valahogy összeegyeztetni.
0: Igen, ez mindig nehéz. Ugye általában azt szoktuk, hogy olyan értékeket, olyan esettanulmányokat próbálunk hozni az edzőknek, vagy vezetőknek, ahol már működik valamilyen rendszer, amire mi azt gondoljuk, hogy jól működik. Na, mire gondoljuk mi, hogy jól működik? Ami saját utánpótlásra épült, nem egy vásárlóklub, hanem egy nevelőklub, mint mondjuk egy Dinamo Zágráb, vagy egy PSV, vagy nagyon sok olyan klubot tudunk mondani, ami nem gigaklubok, de abból tartják úgymond fenn magukat, és abból alkotnak értéket, hogy fejlesztenek, sokszor saját nevelésű játékost, azokat tudatosan beépítik a felnőtt csapatba, és azokat értékesítik mondjuk külföldre, és ez nekünk nagyon szimpatikus, és azt gondoljuk, hogy a magyar labdarúgásnak is ez az útja. És sokszor hozunk be olyan esettanulmányt, amivel azt tudjuk mondani, ezek közép és hosszú távú célok. Tehát a rövid távú cél az edzőnek, amit igen. mondtál, hogy nyerjen meg a mérkőzést, vagy a bajnokságban minél előrébb jussak, viszont a klubnak pedig van egy olyan optimális esetben egy olyan víziója, amiben ő olyan értékeket akar képviselni, hogy beépíti a saját fiatalját, fejleszti, beépíti, és értékesíti, és az ebből bejövő pénzből pedig visszaforgatja a klub működésbe, és mi azt gondoljuk, ezek nagyon-nagyon fontos értékek, és igazából erről sokat beszélgetünk a kluboknak az edzőivel, szakembereivel. Nyilván ez egy ellentét. Én a prós edzőknek szoktam azt mondani, amikor valaki azt mondja, hogy a prós edző annak egy fontos dolga, hogy nyerje meg a meccset. Én nem ezt gondolom erről. Én azt gondolom erről, hogy a pró edző, az ő pró edző, hogy ezt balanszba tudja helyezni a rövid és a hosszú távú célokat balanszba tudja hozni, és ez nagyon nehéz. Mert ugye, hogyha nem nyersz, vagy ha őszintén beszélünk, ha nem nyersz, kirúgnak.
1: Így van.
0: Tehát, hogy erről nincs mit beszélni, viszont a magyar futballnak vannak olyan értékei, amiben nekem meg kell találnom ezt a balanszt, hogy a játékost én fejlesszem, betegyem, még akkor is, ha kockázat van benne, mert hosszú távon nekem a klubomnak, a magyar labdarúgásnak ő nagyon nagy profitot hoz. De egyébként ugye a prósokkal, mondtam, ugye a Dinamo Zagrebnél és a PSV-nél voltunk pont ezért, hogy egy olyan példát tudjon az aktuális klub mutatni, hogy ők, nekik milyen kihívásuk van abból, hogy berakják a fiatalt, és ők is elmondták, hogy igen, tudják, hogy hibázni fog. És tudják, hogy egy pár meccs lehet el is fog menni rajta, de akkor is berakják, mert ők ebből élnek, nekik ez a legfontosabb, hogy az a fiatal, az úgy legyen fejlesztve, berakva. Így van, nyilván nem egy szélsőségről beszélünk, tehát nem tizet építenek be egyszerre, hanem néhányat, amit elbír a csapat, de ugye a vezetőedzőt is úgy igazolják, hogy ezt tudja, hogy ez ennek a klubnak, vagy ezeknek a klubmodellnek ez egy nagyon fontos tényezője, és ezt tudomásul is veszik. Azt nem felejtem el, amikor a Dinamo Zagrebnél voltunk még a Gerazoliék, uh-huh. Timár Krisztiánékkal, akkor megkérdezték a sportigazgatót, hogy náluk szokott-e olyan nehézség lenni, hogy a klub azt mondja a vezetőedzőnek, hogy ez a játékos nekünk fontos, építs be, és az a vezetőedző azt mondja, hogy de nem elég jó. És azt mondta a sportigazgató, hogy igen, szokott ilyen nehézségünk lenni, de ha nem Pistike, akkor Józsika. Tehát, hogy igen, mindenhol vannak nehézségek, de mivel ez a klubmodell, ez a klubműködés, ezért beépítik azt a játékost, és szerintem ez úgy működik, mint minden, mint az üzleti szférában is. Ha jön egy új, akkor van egy befektetési igen. fázisom. Képeznem
1: és egy bizonytalansági
0: kell. Igen,
1: fázis is.
0: Igen, és nem hoz pénzt nekem, mert én nekem fejlesztenem kell, képeznem kell, és van egy lefele ívelő spirál, és aztán utána egyszer, ha potenciál, és jól választottam ki, akkor előbb-utóbb ő nekem visszahozza ezt sokkal-sokkal magasabb szinten, mint amennyit én belefektettem, és szerintem ugyanez a magyar, a fiatal játékosoknak a fejlesztés és beépítése, hogy igen, tudomásuk kell, hogy van egy olyan időszakasz, amikor lehet, hogy van egy picit nagyobb kockázat benne, mert fiatal. De a magyar labdarúgásnak és a magyar kluboknak szerintem nélkülözhetetlen, hogy azt felismerjék, és szerintem már többen fel is ismerték ezt, hogy nincs más utunk, az, hogy jól kiválasztjuk őket, jól fejlesztjük őket, és beépítsük őket, nyilván nem szélsőségesen, mert túl sok fiatalt nem bír el, az nyilván negatív hatással lesz komolyan az eredményre, de hogy alapvetően ez a rövid és a hosszú távú céloknak az egyensúlyba hozása szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a klub működésben, és én ezért is mondtam, amikor előtte beszélgettünk, hogy igen, az edzőt is vizsgálhatjuk úgy, hogy mint edző borzasztóan fontos láncszem, hogy a játékosokat igen. kinevelje, fejlessze, de hogy én edző és klub nem tudom külön nézni, mert egy erős klub tud olyan irányvonalakat adni az edzőnek, még akkor is, ha ő a rövid távú célokat akarja, mert nyilván az állását azért meg kell tartani, hogy a klub tud olyan irányvonalakat adni, amiben balanszba tud kerülni a rövid és a hosszú távú cél, és én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon nehéz, és azért hoztam fel igen, példaként igen. a prolicenszt, hogy igen, a prolicenszesek esetében én minden esetben elmondom ezt, hogy ez egy nehéz dolog, de azért vagytok prolicenszesek, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljátok.
1: Megadjátok. Jól gondolom el, hogy azok az edzők, akik az edzőképzésre járnak, korábban, amikor például az NB1-ben jellemzően külföldi edzők, vagy számos külföldi edző ült a kispadokon, esetleg elkeseredtek, hogy úgy sincs esélyem a legjobb kluboknál a kispadra kerülni. Most, hogy Borbély Balázs egyrészt, ugye ahogy említettük, a Győrrel bajnok lett, majd idén, vagy ebben az idényben már a Ferencváros párossal ér el nagyon szép sikereket, vagy Babó Levente ugye a Puskás Akadémiával vezeti a bajnokságot, hogy ez egyfajta motiváció, és ennél jobb talán nem is történhetett volna, hogy igenis Borbély Balázs is megmutatja, hogy magyar edzővel is tud a Ferencváros nagyon szép teljesítményt nyújtani, és ez nem azt mondom természetesen, hogy kikövezi az utat, de talán egy kicsit megkönnyíti a többi fiatal magyar edző, vagy rutinos magyar edző dolgát is.
0: Biztos volt egy nem pozitív érzés a magyar edzőkben, amikor kevesebb volt, de én alapvetően azt látom, tehát több olyan magyar edzőt látok, aki motivált, és mondjuk nem tudja ez a kedvét szegni. Ezt tudomásul kell vennünk, hogy igen, most nem nagy a presztízse a magyar edzőnek, és dolgoznunk kell ezen. Tehát, hogy szerintem én nem gondolom, hogy ez tragédia. Igen, van egy ilyen állapot, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha nagyon keményen dolgozunk, nagyon sok munkát belerakunk, és látják egyre többen, hogy van egy-két, vagy vannak olyan magyar edzők, akiben igen lehet bízni, és nagyon magas munkamorálja van, tehetséges, érti a futballt, mert nyilván mindenhol, akár hova megyünk, vannak jó edzők, kevésbé jó edzők, meg tehát nem annyira jó edzők, mint Magyarországon is. Tehát, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden magyar edző jó, de az ellenkezője sem igaz, és az is igaz, hogy azért most nem olyan nagy a presztízse mondjuk a magyar edzőnek, de ezekkel a lépésekkel, amiről beszéltél, szerintem egyre tudjuk visszahozni, és én azért örülök pont ezeknek a például, akiket kiemeltél, vagy még nyilván van más magyar edző is, mert akkor azzal tudják bizonyítani, hogy igenis azért vannak olyan edzők, akikre lehet számítani, de hát ez egy lassú folyamat. Ugyanúgy, mint társadalmi szinten, amiről beszéltünk, hogy nagyon fontos a sok mozgás. Ez is egy hosszú folyamat. Ez az UEFA is, FIFA is most folyamatosan, most nem akarok elkanyarodni, de hogy a női labdarúgást nagyon fontosnak tartja. És hogy a nőket bevonzani a sportban, mert felismert, hogy nagyon fontos a nő, fontos, hogy az anyák olyan impulzusokat adjanak a gyerekeknek, hogy igen, akarjanak sportolni, kijönni a meccsre, megnézni. Tehát, hogy ez mindegyen társadalmi szintről próbál úgymond támadni az UEFA, hogy minél népszerűbb legyen a sport, minél több mint embert érjen el. És ez ugyanúgy a magyar edzők szempontjából is, hogy ez egy lassú folyamat, ahol bizonyítanunk kell. Tehát jól kell dolgoznunk, és ez egy nehéz dolog. Ugyanúgy a Babó Leventének is nehéz dolog, hogy oda került az NB1-be, mert nyernie kell, mert akkor lesz hitele, de az is látszik rajta, hogy egyébként teljesen struktúrált futballt játszik a csapata. Abszolút. Látszik a szakmai irányvonal is, és eredményes is. Hála Istennek ezt a rövid-hosszú távú célokat jelen esetben még balanszba tudja hozni, úgyhogy bízunk minden magyar edzőben, hogy ezt megfelelően tudja kezelni.
1: De mi a tapasztalatod a klubvezetők részéről is? Van egyfajta nyitottság, hogy látják ezeket a példákat, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor bízzunk a magyar szakemberekben.
0: Szerintem biztos. Tehát, hogy alapvetően én, ha beszélgetek egy sportigazgatóval, és sokszor meg szoktam kérdezni tőle, hogy ha esetleg a mostani vezetőedző, nem tudom, van egy rossz periódusa, és azt mondjátok neki, hogy szia, megköszönitek a munkáját, van-e következő mögötte? Van-e magyar edző? Tehát ugye arra vagyok kíváncsi, hogy van-e struktúrált gondolkozás abban, hogy van-e a klubon belül egy olyan utánpótlás edző, vagy egy másik csapat edző, akit én építek, akit én fejlesztek, az, hogy most ez edzőképzés, vagy külföldi tanulmányút, vagy valaki a klubon belül egy szakmai vezető mentorálja, az nyilván az már részletkérdés, de hogy van-e olyan ember, mert hogy szerintem fontos a klub oldaláról, hogy ne csak a játékost építsük, hanem az edzőt is építsük, és igen, én bízom abban, hogy egyre-egyre több klubnál lesz sportigazgatói vezető oldalról olyan gondolkozás, hogy igen, már én építem a mögötte lévő edzőt, és én foglalkozok vele, és én fejlesztem, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy a játékost kifejleszti, de az edzőt kifejleszti. Mm-hmm. És ugye itt van az edzőképzés, de az edzőképzésnek nagy a feladata, de azért nagyon limitált időegységben tudunk találkozni az edzőkkel. Most 25-30 között csináltunk egy statisztikát, csak arra egy SWOT-ot, PEST analízist, hogy mégis miért legyenek a kiemelt területek, amire nekünk fókuszálnunk kell, és megnéztük, hogy mennyi időnk van arra, hogy az edzőkkel találkozzunk. És egyébként az jött ki, hogy 96%-ot klubkörnyezetben van, és 4%-ot van bent edzőképzésen. Ezzel nem a felelősséget akarom letolni, hanem nekünk ezzel arra volt szükségünk, hogy ha ennyire limitált a tanfolyamok kereteink között a találkozásunk, hogy tudunk még támogatást nyújtani nekik, és azért alakítottuk át egyébként a kreditpontszerzést, hogy minél többet tudjunk kontaktálni, akár konferencia, workshop vagy webinár keretein belül a magyar edzőknek. Tehát, hogy igazából azt akartam ezzel mondani, hogy fontos, hogy akár mi szövetség oldaláról támogassuk az edzőket, de a klubon belül, a klubon való belül lévő munkába, hogy ott egy szakmai vezető, vagy szekcióvezető, vagy bárki, aki az aktuális edzőkért felel, ő megadja azt a támogatást mind szakmailag, mind pályafutás szempontjából, hogy legyen még olyan edző a jelenlegi edzők mögött, aki építhet. És a magyar futballnak értéket képvisel.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk továbbra is Fórián Zsolt, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetője, és az első fél órában próbáltuk megvilágítani azt a tevékenységet, azt a munkát, amit Zsolt által vezetett képzésközpont folytat. Arról is beszéltünk, hogy ugye ezek a hosszú távú, rövid távú célok muszáj, hogy megjelenjenek. Az edzőknek is más a céljuk, és a klub vezetőknek is, de talán kimondhatjuk azt, nem, hogy van ebben egy előrelépés, van egyfajta egymásra utaltság, ami azt eredményezheti, hogy a közös úton mindenki megy egyre tovább egy irányba, és akkor talán így a klubvezetők is egyre jobban bíznak majd a magyar edzőkben.
0: Igen, én azért mondom sokszor, hogy nehezen tudom külön kezelni a klubot és az edzőt. És korábban beszéltünk erről, hogy mik azok a klubmodellek, amik mondjuk számunkra mondjuk szimpatikusak, vagy azt gondoljuk, hogy ez lehet a magyar kluboknak is egy irányvonal, és az egy közös nevező mindegyikben, hogy törekszenek a gazdasági alapon való működésre, ami nálunk azért nem mindig volt így, sőt, és szerintem az, hogy a klubok, most már azért egyre több klub látszik, hogy próbál játékos eladásból úgy fenntartani magát, vagy legalábbis nagy részét megteremteni a klub működésnek, hogy valójában ne külső forrásokból kelljen ezt behozni. Hogy ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy egyre több klub próbáljon elmenni az irányba, hogy gazdasági alapon működjön. Miért mondom én ezt? Mert ugye ez rengeteg pozitív folyamatot hoz. Hozza azt a pozitív folyamatot, hogy nyilván megnézik a klubok, hogy mikből tudok én pénzt csinálni, úgymond. Mik azok, és hogy nyilván vannak tévéközvetítési jogdíjak, van egy pár dolog, de azért a legnagyobb összegeket mindig a játékos eladásból tudják. És ez is, ha már beszéltünk a fiatal játékosról, és beszéltünk a magyar játékosról, akkor ez is egy fontos szempont, hogy ha én gazdasági alapon akarom, vagy az irányba akarok elmenni, működtetni a klubot, akkor nekem felértékelődik, mint érték a saját nevelésű játékos, mert ugye az relatíve kevés pénzből, és lojálisabb, és rengeteg előnye van annak, hogy valaki saját nevelés, de ez nem csak a játékosokra, hanem az edzőkre is igaz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a klub, aki elkezd egy picit gazdasági alap irányába elmozdulni, az automatikusan rengeteg pozitív folyamatot fog hozni magával. Ez azt is hozza, hogy én a minőségi edzőket akarom, akinek magas a munkamorája, akinek hát olyan edzői szkíjei vannak, ami a nemzetközi piacon megállja a helyét, aki nemzetközi szintre nevel játékost. De hozzáteszem, hogy nem lehet külön kezelni a dolgokat, a nevelést és a beépítést, mert lehet jól nevelni, ha utána nincs meg.
1: Nincs az, hogy
0: igen, nincs játékperc. Tehát, hogy itt van egy tudatos beépítés is. Azért rengetegszer látom azt, hogyha most nem akarok konkrét példát mondani, mert nem akarok senkit megbántani, de hogy látom, hogy nem jobb az edzés, nem jobb az edző, de úgy épülnek a klubmodellek, külföldről beszélek, hogy berakják a fiatalt. Tehát a képzés biztos, hogy nem jobb, mint mondjuk Magyarországon, de van egy úgymond rákényszerített klubmodell, hogy akkor maradsz életben, hogyha te eladsz játékost, és berakják a játékost, és értékesítik. És ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a képzés, de szerintem mind a kettő fontos. Az sem működőképes, hogy jó a képzés, de egyébként nincsen kimenete a játékosnak. És ez szerintem nagyon sok pozitív folyamatot tud generálni klubszinten, és egyébként labdarúgás szinten egész országban.
1: Használtad ezt a szót, hogy ki nem kényszerített valamilyen szinten, akkor behoznám a magyar szabályt, vagy magyar ajánlást is, ami ugye azért kapott kritikákat a klubok részéről, viszont megint azt mondom, hogy a laikus vagy a futballszurkoló szemével nézve ez pozitív folyamatokat indított el abszolút. Hát ha látjuk, hogy hány magyar játékos lép pályára hétről hétre például az NB1-ben, akkor ez mindenképpen üdvözítő és hasznos lépés volt, nem?
0: Igen. Igen, ugye ez sokszor beszélünk, hogy nem is szabály egyébként, hanem ajánlás, és nem muszáj, de hogyha valami ezt szeretné használni, akkor nyilván... Tehát ez nem egy kötelező dolog. Igen, azért látjuk, hogy mielőtt bevezetésre került, azért nagyon nem álltunk jól fiatal percek tekintetében, és statisztikában annyira így fejben nem vagyok jó, de én úgy tudom, hogy most talán a dánok után másodikok vagyunk így Európában, így fiatal játék percek tekintetében. Most hallottam valamelyik nap ezt a statisztikát. Hogyha csak harmadikok, negyedikek vagyunk is, és az nem is pontos, jó. Mert változott azóta mondjuk a hétvége miatt, akkor az is jó. Tehát, hogy összességében azt gondolom, ugye mindig oda tudok visszakanyarodni, mi az érték, a játékos, a magyar játékos, és ez is miért történt, ez az ajánlás, vagy szabály mondjuk bárminek, azért történt, hogy azt az értéket szeretnénk, hogy azt szeretnénk, hogy a magyar játékos játszon, kapja meg a magyar játékperceket, minél magasabb szinten futballozzon, és akár menjen ki külföldre, legyen a magyar válogatott, és a magyar ember ki tudjon jönni, és meg tudja tapsolni a stadionba, és igazából ez az érték. Úgyhogy igen, ez a fiatal szabály, ez valójában amúgy elérte a célját. Az egyik kollégám szokta azt mondani, hogy gyógyszer vagy vitamin, ez egy picit az én értékrendemben egy picit gyógyszer, de muszáj volt. Tehát ez a gyógyszer muszáj volt azért, mert hogyha esetleg a klubok bátrabban használták volna a magyar fiatalokat, akkor nem kellett volna a gyógyszer. Egy kicsit lehet élesen fogalmazok, de ugye a gazdasági alap viszi el az irányba, hogy vitamin legyen, és önszántából rakja be a klub. A fiatal szabály ezt egy kicsit megösztönözte, vagy megpróbálta erősíteni ezt az egész dolgot, de összességében azt gondolom, hogy elérte a célját. Mi abba bízunk, hogy, és ebben látunk abszolút pozitív folyamatokat, hogy egyre több klub ismeri fel ennek a létjogosultságát, hogy mi is az érték, és hogy miért fontos a magyar játékos, és lehet, hogy ki lehet vezetni majd ezt az ajánlást, vagy szabályt, nem tudom, x év múlva, mert a klubok saját önszántukból építik a fiatalt betudatosan, és az lenne nekünk a legnagyobb boldogság.
1: Ugye az elmúlt 4 Nemzetek Ligája mérkőzés kapcsán sok szó esett arról, hogy Salai Rolandot és Varga Barnabást nem lehetett pótolni, nagyon nehezen talált a szövetségi kapitány a helyére olyan játékost, aki tudja pótolni ezeket a klasszisokat, és akkor mindenki azt mondta, hogy az elmúlt években miért nem nevelte ki az utánpótlás edzők, vagy a klubok olyan fiatalokat, akik odaérhetnek a magyar válogatottba, szóval erről mit lehet mondani, és azért itt az akadémiai rendszer hatékonyságát is behozhatjuk.
0: Igen. Van, tehát hogy nem mondhatom azt, hogy hátradőlhetünk. Tehát tény, hogy egyre jobban kell dolgozunk, most megint nem közhelyeket akarok puffogtatni, de igen, jobban kell dolgoznunk nekünk is, magyar edzőknek is, hogy egyre több olyan játékosunk legyen, hogy az aktuális szövetségi kapitánynak kevesebb ilyen gondja legyen. Igen, én azért a mostani pozitív folyamatokat látva én azt gondolom, hogy mindig lépegetünk előre, de van még hol dolgozunk, igen, tehát hogy ez nem tudom megkérdőjelezni, vagy azt mondani, hogy ez nem jogos észrevétel. Én erre mondom, hogy a gazdasági alap rengeteg pozitív folyamatot fog generálni, és ez a kiválasztásnál is. Tehát azért volt olyan időszak, amikor kiválasztás szempontjából, mi nekünk van egy teljesítmény potenciál, van egy olyan gondolatunk, amit a tanfolyamokon is nagyon sokat beszélgetünk az edzőkkel erről, kiválasztás szempontjából is, hogy neked a teljesítménye fontos, vagy a potenciál. A teljesítmény az, aki ma neked teljesít, lehet, hogy korán érő, lehet, hogy egyébként nem lesz belőle labdarúgó, de most ő fizikális állapotából adódóan most vele nyered meg a meccset, vagy a potenciál, aki még lehet, hogy későn érő, vagy évvégi, vagy egy csomó olyan dolog lehet, ami miatt nem tud olyan teljesítményt leadni, de látszik, hogy ő belőle lesz a labdarúgó, mondjuk ez nyilván egy bizonyos kor felett látszik. Tehát, ezek a folyamatok azt generálják, hogy te a potenciált keresd, ne a teljesítmény. Lehet, hogy a potenciállal most te ki fogsz kapni, de belőle lesz a labdarúgó, és hogy ezek rengeteg pozitív folyamatot generál, az, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akiből majd olyan 9-es lesz, úgy fejlesszük, úgy építsük be. Én bizakodó vagyok, mert szerintem jó folyamatok vannak, de tény, hogy azért van még mit dolgoznunk ezen.
1: Az, hogy pozitív folyamatok vannak, az miben fog kicsúcsosodni? Te azt látod, hogy például az U21-es válogatott, ugye most friss hír, hogy biztos, hogy nem lesz ott a legközelebbi olimpián, tehát hogy utoljára ugye talán Bicskei Bertalan ért el nagyon szép nemzetközi sikert, amikor az IFI EB-t megnyerte a magyar válogatottal, tehát hogy ez, hogy pozitív dolgok vannak és jó úton haladunk, ugye ezt lehet hallani mindig az utánpótlás nevelésben is, hogy a jövőnek nevelünk, majd jön az eredmény, de hogy mikor fog ez kicsúcsosodni, kézzelfoghatóvá válni, erre mit tudsz
0: mondani? Én a gazdasági alapra mondom, hogy pozitív, tehát az fog hozni pozitív változásokat, mert hogyha felelőtlenül költhetem a pénzt, akkor szerintem ott nem lesz felelősség. Megtalálni a legjobb szakembert, megtalálni a legjobb játékost, megtalálni a potenciált, és hosszú távú célokat lőni, szerintem az pozitív. Ha említetted az U21-et, szerintem az is egy fontos dolog, hogy lehet, hogy egyébként keveset kommunikálunk, mi akár mint edzőképzés, mert
1: szerintem kifele,
0: igen. Uh-huh. Igen, szerintem én azt gondolom, lehetek önkritikus, hogy keveset kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. Szerintem az a cél, hogy mondjuk 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. És hogy ez szerintem ez nagyon nagy eredmény. És most a német Anti, vagy előtte a Gara Zoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21, vagy a Szélesi Zoli, ugye nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosokat, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A válogatottban tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, és tehát, hogy ez egy, tehát én dolgoztam második csapat edzőként annó Debrecen, be, még a Kondás elemér alatt, és az egy nagyon speciális helyzet, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat, és hogy ezért az U21 az ugyanúgy egy második csapat, és szerintem én úgy tudom, hogy most 90 játékos van fent az A-keretben, aki egyébként lehetne U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők most lehet, hogy megköveznek egy páran, ezért én ezt teljes messzélességgel azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni. Vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél, azzal az talán nem, nálam nem az az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál.
1: Tehát a nagyszámok törvény alapján a spanyoloknál is sok fiatal van a felnőtt válogatottban, de van egy olyan merítési bázis, hogy az U21-ben is ki tudnak állítani egy jóval erősebb keretet, mint
0: igen.
1: A miénk.
0: Hát igen. Tehát, hogy szerintem a magyar labdarúgásnak, az U21-es csapatnak a feladata az, hogy előkészítse az A-válogatottra a játékosokat, és amikor készen vannak, azt mondja az A-válogatott stábja, a Marco, hogy ő kell nekem, és ő alkalmas rá, akkor ő felmenjen. És most 9 ilyen játékos van. Én azt gondolom, hogy neki ez az 21. Tudom, mindig, ugye mindenhol az eredmény az nagyon fontos, és ezért mondom sokszor, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Az aktuális szövetségi kapitány is tudja, hogy fontos az eredmény, mert az alapján ítélik meg. De én azt gondolom, hogy egy 21-es edzőnek nem ez a KPI-ja. Az a KPI-ja, hogy tudja menedzselni azokat a gyerekeket, hogy támogatja ezeken a meccseken, hogy oda tudjon érni, és egyébként ugye a kluboknak is, tehát ezt a kluboknak úgymond köszönhetjük, mert ők dolgoznak a játékosokkal. Mm-hmm. Egy válogatott edző, ő versenyeztet. Tehát, hogy én az elég sokat vagyok ott a válogatott körül, és nem felmentve őket, de egy válogatott edző kiválaszt, és versenyeztet. Tehát, hogy hogy a képzés az a klubokba történik. Itt van egy meccs mínusz egyet, meg egy meccs plusz egyet, tehát ott tényleg nagyon korlátozottak a lehetőségek, vannak, és ez nagyon jó kezek egyébként a játékosoknak a nemzetközi fotballt megismerni, hogy egy kicsit másabb ritmusa van, másabb azért ezek a mérkőzések, mondjuk mint egy magyar bajnoki mérkőzés, de hogy alapvetően szerintem az U21 csapatnak ez az elsődleges. És erre mondtam, hogy nem biztos, hogy mindig megfelelően kommunikálunk, mert szerintem ez a feladata az U21-es csapatnak.
1: Hogyha felteszi egy futballszurkoló a kérdés, hogy egy spanyol edző miben jobb, mint a magyar edző? Miben vagyunk lemaradva? Ugye most már azt látni, hogy egy edző nem egyedül dolgozik, hanem nagyon komoly szakmai stáb segíti a munkáját, adatok vannak, monitorozások, erőnléti edző, videóelemző, sorolhatnám. Szóval mi az, amiben előre kellene lépni, és mi az, ami tanulható, mi az, amihez, nem tudom, évek, vagy például a klubokban folyó munka is elengedhetetlen, és mi az, ami az edzői személyiség felelőssége, hogy valaki tanulni akarjon, és mindig a haladjon a korral.
0: Nem tudok általánosítani, mert van jó magyar edző is, és nem jó magyar edző is, és biztos spanyol jó edző is, jó edző is, nem jó edző. Az biztos, hogy a munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésbe, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésbe, és vagy munka után jött az edző, ez már elmúlt, ugye, azért már elég régóta elmúlt, de ugye, és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy egyébként 4 óra alatt én letudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogy ha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkozik, és megtalálja ezeket az edzőket, láss Babó Levente például, vagy a Borbély Balázs, akkor szerintem be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Nyilván hozzáteszem, hogy nyilván ezen a terület is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző, és látok sok jó edzőt, és én azokra szeretnék inkább építeni, és a jó edzőnek magas a munkamorálja, nyilván rengeteg olyan skill kell az edzősködéshez, ami meghatározó, hogy jó lesz, vagy nem. Nyilván...
1: Csak jó labdarúgóból lehet később jó edző?
0: Nem, ezt látjuk egyébként, hogy nem. A volt jó labdarúgóknak szerintem ott, én nekik, mikor beszélgetünk egy B+ tanfolyamon, vagy vannak ugye kifejezetten volt profiknak szervezett tanfolyamaink, amit az UEFA indít, és ugye ezt nekünk is indítanunk kell. Egyébként szerintem jók tudnak lenni ezek a tanfolyamok. Én mindig azt mondom el nekik, hogy szerintem a munkamorál választja meg. Hogy jó edző lesz-e, vagy nem. Mert általában azért ők értik a futballt. Ebben nőttek fel, tudják, milyen az öltözői hangulat, értik, érzik a futballt, de bele kell rakni azt a irtózatos mennyiségű munkát, és szerintem van közöttük sok, de van olyan, aki nem. És ezt neki kell dönteni, hogy akarom csinálni, vagy nem akarom csinálni, mert szerintem bennük nagyon nagy lehetőség van. Mert egyrészt tekintélyek, és ha ők mondanak valamit, akkor arra felfigyelnek az emberek, és én ezért szoktam nekik mondani, hogy ha ti csináltok valamit, az nagyon fontos. Ha pozitív, az is nagyon nagy hatással van a közegre, ha negatív, az is nagyon nagy hatással van a közegre. Úgyhogy én inkább azt szoktam nekik mondani, ha azt érzed, hogy nem tudod belefektetni azt a munkamennyiséget, akkor inkább ne csináld, menj el más területre. Viszont ha igen, akkor csináld, mert nagyon pozitív folyamatot tudsz generálni, mert hisznek neked az emberek, a játékos pályafutásodból adódóan is hiteles vagy, és érted a futballt, és ha belefekteted azt a mennyiségű munkát, akkor te belőled nagyon jó edző lehet. Annyi, hogy általában sietni szoktak, és azt is el szoktuk mondani, hogy ne siess, mert azzal tudod kinyírni a karrieredet, tehát legyél türelmes, és belül szerintem lehet, csak türelmesnek kell lenni.
1: Ahogy a játékosnál kell a játékperc, ugye az edzőnél kell a kispadon
0: eltöltött
1: idő,
0: ugye? A gyakorlati tapasztalat nagyon kell, igen, és inkább utánpótlás szinten hibázon, úgy hibázon, tehát nyilván nem a játékosok kárára, hanem az ő, mint edzői tapasztalat kárára, mert ha nagyon hamar akarnak felérni a csúcsra, akkor ott fognak hibázni, és ott egy-két hiba van, és utána ki lehet írni nagyon hamar magunkat ebből a dologból. Úgyhogy szerintem ők bennük sok van, de őket is fel kell építeni, és őknek is tudomásul kell venni, hogy ez egy teljesen más kávéház. Én most labdarúgó voltam, és most akkor áttérek akár edzői, akár vezetői oldalra, és tapasztalatot kell szerezni. Egyszer egy pró tanfolyam diplomaosztóján a Csányi elnök úr volt ott, és azt mondta, hogy 20 év tapasztalatot pont 20 év alatt lehet megszerezni, és teljesen igaz. Tehát, hogy igen, hogy muszáj tapasztalni nekik, és akkor abban sok lehetőség van bennük.
1: Tehát azt mondod, hogy jó a helyzet, nyitottak az edzők, szeretnének tanulni, azért korábban, évekkel korábban volt azért olyan történet, hogy nagy nevű edző jött Magyarországról, nem emlékszem pontosan, talán Ferguson vagy Arsène Wenger, nem emlékszem, és hogy legendás volt az, hogy lehetett kérdezni, és senki nem akart semmit tudni, és az egy kicsit olyan furcsa volt, szóval azért e tekintetben is van-e előrelépés?
0: Én azt mondtam, hogy van sok olyan, aki jó lehet, és van benne potenciál, de van olyan, akinek alacsony a munkamorálja. És természetesen mindenhol, de van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kluboknak meg kell találni azokat a jó edzőket, akikben van potenciál, és lehet fejleszteni. Az, hogy nem kérdeztek a magyar edzők, én azt gondolom, hogy mi abba szocializálódtunk, hogy nem kérdezünk. Tehát, hogy mi a tanfolyamainkon is az UEFA is, a FIFA is a mi irányunkban folyamatosan ugye olyan képzéseket tart, én is, ha megyek konferenciára, akkor leginkább azzal a kapcsolatban vannak ott meetingek, meg workshopok, hogy hogy tudunk információt átadni, hogy tudjuk az edzőket bevonni a tanulási folyamatba. És ugye mi nem ebbe szocializálódtunk, hogy oktatásrendszeri szempontból, társadalmi szempontból sem, hogy mi bátran felvállaljuk a véleményünket. Azért én is, mikor tanultam, azért, ha nem pont úgy mondtam el a nyelvtani, nem tudom szabályt, akkor azért nem volt ötös. Tehát, hogy ezt tanuljuk. Tanulja a magyar ember is, tanulja. És hogy én azt nem azt gondolom, hogy ott az történt, hogy nem érdekelte a magyar edzőket, egyszerűen unkomfortosan érezte a magyar ember alapvetően ebbe, és hogy mi is a tanfolyamokon egyrészt mi is tanuljuk, mint oktatók, hogy hogy tudunk interakciót generálni, csoportmunkát generálni, pozitív tanulási környezetet generálni, ahol fel tudom vállalni a véleményemet, el tudom mondani, és azért nem jár egyes. Tehát, hogy ez ugyanúgy, mint minden területen, az, hogy sokat mozogjon a magyar gyerek, ez is egy folyamat, az, hogy a magyar ember, a magyar edző merjen kérdezni, az is egy folyamat, azon vagyunk, próbáljuk bevonni egyébként az edzőket, egyre inkább ők is próbálják bevonni, én azt gondolom, a játékosokat, úgyhogy úton vagyunk benne.
1: Zsolt, ez kiváló végszó volt, ezt akartam tőled kérdezni, hogyha egy ilyen ajánlást, vagy egy ilyen kérésed lenne, vagy kívánságot, hogy miben kellene változtatni, de akkor mindenkinek van ebben szerepe, tehát ez egy közös együttműködés, azt hiszem ebben megállapodhatunk. Forján Zsoltnak, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetőjének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és szerintem, hogyha a jövőben találkozunk, újabb kérdések lesznek, és ahogy említetted, minden egyes könyvet át kell írni elég sűrűn, hiszen tényleg a labdarúgó sport rettentően változik. Zsolt, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Dance all night. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
1: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Sziasztok, ez itt a Box Utca Podcast, az mnsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Velem szemben Zsoldos Barna, illetve Nagy Dani, én Pattantyús Lőrinc vagyok, és velük beszéljük meg, hogy mi történt ezen a szingapúri hétvégén. És az első kérdésem az, csak így általánosságban, hogy milyen volt ez a szingapúri hétvége? Így bármilyen szempontból, ha nézitek, akár a sprint hétvége volt, akár hogy Verstappen mindent behúzott, amit belehetett, akár hogy volt egy kis eső, kis baki, milyen érzésekkel zártátok le ezt a hétvégét tegnap, vagy keltetek fel ma, Barna?
4: Hát összességében nekem ez egy szokásos sprint hétvége volt, annak ellenére, hogy persze az eső az megkavarta a minifutamot, de tipikus utcai pálya, sajnos nehéz az előzés, nem hozott annyi akciót, mint egy-egy klasszikus versenypálya, és azért már többé-kevésbé érződik, hogy ez a 17. nagydíj hétvége volt, kicsit haladunk az idény vége felé, letudtuk mind a 6 sprintet, nagyon-nagyon sok esemény, nagyon sok időmérő verseny, minden olyan dolog, amire visszaemlékezhetünk. Úgyhogy nem tudom, nekem kicsit ilyen vegyes a kép. Ami a végeredményt illeti, annak örülök, mert mindig jó, hogyha változatosan alakul a helyzet az élmezőnyben. De most már elmondhatjuk, hogy minden élcsapatnak van legalább 2 győzelme. Noha a Mercedes esetében ez a legalább 2, ez 11, kicsit árnyalja a képet, de azért ez az idény nagyon nem így indult, hogy mind a 4 top csapat dupla sikert ünnepelhet. Úgyhogy ilyen szempontból örülök neki, egy picit több akciónak, több izgalomnak jobban örültem volna.
5: Nekem pozitív azért, mert ugye magától a pályától azt kaptuk, amit vártunk szerintem, és jó lenne, hogyha ezen az utolsó sprint, ezen a helyszínen, és bennem az is volt így reggel, hogy ezen gondolkoztam, hogy még Monakóban szerintem nagyon jól lehet validálni azt, hogy miért van sprint hétvége, mert ott aztán az időmérőedzés Szingapurban is jó, de Monakóban szor 10, és ott kapunk 2 időmérőt emiatt, és akkor kevésbé fáj, hogy a futamokon nem fog semmi történni. Az is nagyon extra, hogy ilyenkor ugye egy szabad edzés van, jobban megkavarodnak az erőviszonyok, de ezen felül, vagy Monakón kívül szerintem tanulnunk kellene abból, hogy mely helyszíneken érdemes sprintfutamot rendezni, és mely helyszíneken nem. Pedig az időjárás megpróbálta izgalmassá tenni, de nem igazán sikerült, mert a sprint itt sem volt túlságosan izgalmas. Aminek viszont nagyon örültem, hogy az a csapat és az a versenyző nyert, aki azt a legjobban megérdemelte. Nem csak ezen a futamon és hétvégén nyújtott teljesítménye miatt, hanem az utóbbi néhány hétben. A Red Bull elképesztő munkát végzett, Max Verstappen szenzációsan vezetett egész hétvégén, és így a sportszakmai szemmel egy ilyen technikai sportban nekem mindig jó érzés, hogyha ugye az nyer éppen, aki a legjobb, nem tudom, emberi teljesítményt nyújtotta, és abba a külsős körülmények nem szólnak bele.
3: És azért láttunk itt is egyfajta dinamikát így a szezonon keresztül, hogy éppen ki van éppen talán a legjobb formában, most gondoltunk ugye Antonelli 5-ös győzelmére, akár ott volt Norrisnak, amikor nagyon jó formában volt, most pedig egyértelműnek tűnik, hogy Verstappen van abban a formában, hogy ez most futamgyőzelmeket él. Viszont ugye említetted a sprint hétvégéket, ott már egyébként maguk a versenyzők is mondták a szombaton a sajtótájékoztatón, talán a sprint utánin, hogy még Leclerc is mondta, hogy hát azért Monakóban sprint futtam, nem biztos, hogy a legjobb ötlet, persze érte az időmérőt, de hogy még helyiként is azt mondja, hogy oda nem annyira éri meg, úgyhogy valóban ezt talán lehetne jobb helyszíneket találni, meg amiért kitalálták a sprint formátumot a formájban, hogy bevezették, hogy akkor itt legyen egy előzésekkel teli padlógázas 30 perces futam, az ezeken a pályákon nem igazán valósul.
5: Na, sem
3: hat meg, sem nem, ennyire, sem igen. Tehát, hogy picit így önmagával megy szembe a Forma 1, az, hogy milyen helyszíneket

0: érkezett meg igazán ebbe a csatába, hagyásás pontosan Bakuban.
1: Nagyon sok tényező szerepet játszik, és szerintem a sok közül ez is beleszól, mert nyilván nem véletlenül állították le a többiek a fejlesztéseket, és kezdtek el koncentrálni 2026-ra, de azért a Red Bullnál több fronton is nagyon nagy kihívás előtt álltak, mégiscsak vadonatúj hajtóegység, rengeteg kulcsfigura távozott. Tényleg most ez az első olyan autó, az első olyan konstrukció, amelyhez már abszolút semmiféle köze nincsen Adrian Newey-nak, az ő tervezési filozófiájának. Azért hiába távozott már korábban, igazából az ő általa lefektetett alapokat csak csiszolgatni kellett, és megpróbálni tartani a lépést a többiekkel, de ez egy teljesen új kihívás volt, egy ugrás az ismeretlenbe, tehát valamennyire számíthattunk a döcögős idény kezdetre. Számomra az a meglepő inkább, hogy amilyen mélyen voltak, és amilyen döcögősen indultak, hogyan tudtak hirtelen, itt most egy bakui fejlesztési csomaggal, és persze azért az azt megelőző időszak finomításaival felugrani az erős sorrend élére két teljesen eltérő pályán. Tehát ez nagyon nagy optimizmusra és bizakodásra adhat okot házon belül, és ez is mutatja, hogy gyakorlatilag lehet, hogy ez lesz a trend a modern F1-ben, mert tavaly is nagy változásokat láthattunk az élmezőnyben, olyanokat, amiket a korábbi évtizedekben nem feltétlenül, úgyhogy ez valószínű már ennek az érának a sajátossága, ahol beleszól a fejlesztésekbe a költségvetési plafon, a CFD korlátozás és a szélcsatorna korlátozás, ami ugye teljesítmény alapú fordítottan, és én ennek örülök, mert én azt gondolom, hogyha korábban egy 20-30 éve nyitott így egy istálló, akkor az gyakran végigvitte ezt a szezont, és lehet, hogy ez egy Mercedes tarolás lett volna. Így is valószínűleg ők lesznek a világbajnokok mindkét fronton, de mondom, az nagyon nem fest rosszul, hogy mind a négy top csapatnak több mint egy győzelme van idén.
2: Nem akarok nagyon elkalandozni az alapkérdéstől, de pont ennek a rendszernek van egy nagyon pozitív oldala, amit most Barna szépen kifejtett, és ezt csak alátámasztani tudom. És van egy nagyon erős árnyoldala, és James Alves, a Williams csapatvezetője pedig ugye ezt most személyes fő céljának tűzte ki, hogy ezen idővel valamilyen változást tudjon hozni, mert hogy viszont ezzel ellentétesen, hogyha van egy olyan csapat, aki minden szempontból rendszer szinten gyártási szinten, tervezési szinten, minden szinten le van maradva a nagy csapatoktól, mint például a Williams, és komoly hátrány kell dolgoznia. Ott aztán teljesen mindegy, hogy van-e pénz, van-e szakember, mivel pontosan meg van határozva, hogy mennyit költhetsz el egy szezonban, emiatt nagyobb hátrányt, és nem arról beszélek, hogy egy nagyon tehetős csapat, aki mindig is ott volt az élvonalban az utolsó években, mind a négy csapat ilyen. Őnekik igazából ugye az autót kell fejleszteni, és az autóra kell koncentrálni, de egy Williams szintű lemaradással rendelkező csapatnak a teljes csapat egységet kell újrahúznia, a rendszereket kell újrahúznia, a gyárakat kell fejleszteni, és egy ilyen csapatnak viszont ebben a mostani költségsapka, CFD, limitáció, tesztilalom, stb. Korszakában rendkívül nehéz dolga van. Tehát, hogy a kisebb csapatoknak felzárkózni, ugyanakkor ebben a mostani rendszerben sokkal-sokkal nehezebb dolga van, úgyhogy ezzel majd szerintem a következő években valamit fognak kezdeni a szabályalkotók, ezt érdekes lesz majd figyelni. A Red Bullra visszatérve pedig szinte még mindig alábecsüljük azt, hogy mennyire nagy ugrás volt 25-ről 26-ra. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most fog következni, hogy egy kicsit jövőre kisebb lesz a leszorító erő, egy kicsit nagyobb lesz megint a belső égésű motor, egy kicsit kisebb az akkumulátor, de most a tankot se kell végül átépíteni, ezek finom hangolások, nem teljesen új autót kell építeni. Viszont 25-ről 26-ra minden idők legnagyobb szabályváltozását éltük meg, és ez nagyítja fel azt, amit ugye a Red Bull elszenvedett azzal, hogy a McLarennel egy ilyen, egyébként sokáig úgy tűnt, hogy nem lesznek harcban, ugye, 100 pontnál nagyobb lemaradással Verstappennél, és hogyha ott tényleg nem jön vissza Verstappen az év végén, akkor valószínűleg ők is hamarabb tudtak volna. Ez ugye nem mágia, hanem egyszerűen vannak zsetonjaid, ami a költségsapkán belül elérhető, és azokat a zsetonokat mibe fekteted bele, ezek stratégiai döntések. Idei autófejlesztés, még hozok egy első szárnyat, még egy hátsó szárnyat, vagy most már nem hozok semmit, elfogadom, hogy tizedeket fogok kapni minden hétvégéről hétvégére azokhoz képest, akik fejlesztenek, és foglalkozom a jövő évi autóval, ami nyilván egy Ferrarinál sokkal könnyebb döntés volt. Úgyhogy én ezt emelném ki, hogy ez nagyon-nagyon visszavetett, és nem véletlenül esett vissza a McLaren, és amire már a Barna utalt, ezt is még egy picit megerősíteni. mondaném, hogy még a McLarennek azon kellett dolgoznia, hogy egy bérelt, vásárolt motort integráljon a saját kaszniába, addig a Red Bullnak azon kellett dolgozni, hogy az első saját hajtóegységét úgy alakítsa ki,

0: hogy az egyébként a filozófiának is, az autótervezési filozófiának is megfeleljen. Ez egy nagyon komplex feladat. Ez egy nagyobb kihívás szerintem egyébként, mint a McLaren esetében, a bérelt motor, vagy vásárolt motornál, viszont sokkal nagyobb a potenciális benne, és egy Verstappen idézettel zárnám a gondolatmenetet, hogy kérdezték tőle, hogy hát akkor egyszer azért még a Ferrarihoz, és akkor ma úgy válaszolt rá, hogy gyerekek, én nem azért vagyok itt, hogy a történelemkönyvekből mazsolázzak, és nem tudom milyen vágyakat teljesítsek, én azért vagyok itt, hogy nyerjek. És nagyon sokan tippelték azt, hogy Verstappen azért hosszabbított a Red Bullnál, mert hogy ez egy milyen szép történet, de valójában Verstappen szerintem azért hosszabbított a Red Bullnál, mert pontosan tisztában van azzal, hogy ezzel a csapattal, ezzel a jó saját erőforrással a következő években járni fognak. Nyerhetnek.
1: És erre most itt van a bizonyíték, két futam, az előző két futam. Igazából csak továbbfűzve ezt a gondolatot jutott eszembe, hogy ugye sokszor elmondjuk, hogy a Mercedes, tehát a gyári csapatnak nagy előnye, hogy ugye ők fejlesztették a motort, ők végig követték, és ezért is a gyári csapat ennek az előnye, mint az ügyfélcsapatoknak, akár a McLaren, akár az Alpine. Ez a Red Bullnál is akkor gyanítom, hogy előny, hogy ők úgy fejlesztették azt a motort, ami ugye hát négy autóban van igazából, hogy azt ők a saját, ahogy mondod, hogy a saját igényeknek megfelelően. Tehát nagy Abszolút. Kihívás, nehezebb, nehéz dolgok van, ugyanakkor megvan az az előnye is, hogy akkor, mint ami a gyári Mercedesnek.
0: Iszonyatos kihívás, tehát hogy ugye most kicsit ilyen, szerintem kezdjük már így ilyen adott dologként kezelni azt, hogy itt van a Red Bull, épített egy új motort, és az első évben jól megy. De hogy erre mennyi esély volt? Én nem tudom, hogy Christian Horner, amikor ezt az egész projektet megálmodta, és elvágta a Porsche-t, lehetetlenített minden más opciót, és ugye a cégvezetés nem feltétlenül Christian Horner ötletét támogatta annak idejében, mert nagyon kockázatos volt, elképesztő beruházás, hatalmas kockázat, és csak nagyon hosszú távú garantált megtérülés, vagy hát garantált megtérülés nincs itt, mert a Honda ugye most jelen pillanatban az utóbbi időszakot nézzük, 3x1, 3-ból 1-szer, vagy egy időszakban tudott be, talán persze világbajnokságot nyertek, úgyhogy szerintem ez nem volt adott, és ez egy hatalmas dolog, és biztos, hogy nagyon sok szakembernek nagyon-nagyon nagy teljesítménye van amögött, hogy ez létrejött, viszont hogyha ez benne van, akkor ugye ez úgy néz ki, hogyha van egy saját motorod, akkor azt a saját motorodat már úgy tudod megépíteni, hogy a hűtés igényét, a motor elhelyezését, a motor integrációját a hajtáslánccal mind úgy alakítod ki, hogy már figyelembe tudod venni a másik részlegedet, ami egy 500 méterrel arrébb van a Red Bull esetében, és hogy vice versa is igaz, hogy aki a kasznit tervezi, aki az aerót tervezi, aki a futóművet tervezi, hátsó futómű, az teljes mértékben azáltal szokott limitálva lenni, hogy rakod be a diffit, a váltót, hol van a motor, a sidepodok az aero tekintetében teljesen meghatározza az, hogy milyen hűtés igényed van. Hát ott van ez a roll hoop, ugye a pilóta feje fölötti hűtőnyílás, az is kicsi, nagy, mekkora lehet, attól függ, hogy a motorodat hogyan optimalizálod, és hogyha mind a két egység a kezedben van, mind a kettőre van ráhatásod, de hát emiatt ugye sokkal nagyobb a hiba lehetőség is, tehát nagyon félre lehet menni, de amikor viszont ez jól sikerül, akkor ez egy nagyon nagy előny lehet. Olyan előny lehet, amit hogyha a McLaren a feje tetejére áll, akkor sem igazán tud elérni bizonyos esetekben. Nem mondom, hogy nem lehet világbajnokságot nyerni ügyfélmotorral, a McLaren megtette, hogyne. De lehet, hogy nehezebb ilyen szempontból.
1: Vagy nekik hosszabb idő lesz kiismerni ezt az erőforrást, de hát még ugye ebből a szabályrendszerből hátra van biztosan jó pár év, úgyhogy ugyanúgy ők is megérkezhetnek, de egyelőre még nem tették. Most kicsit beszéltünk az autóról, most beszélünk az emberről, és még pedig Max Verstappenről, aki, hát amit a rajtnál láttunk tőle, az a klasszikus Max Verstappen volt, az, hogy egy pont annyi helyet hagyott, de még a pályán fordult el, tehát hogy annyira kiszámolta, és utána ugye jó volt hallgatni, hogy meg is beszélték Leclerrel ezt az egész egyes kanyaros történetet, hogy ugye Leclerc jobban rajtolt, de Verstappen meg azt az, hát nem is tudom, ezt másképp nem is lehetett volna megoldani szabályosan, mint ahogy ő megoldotta, tehát most tényleg azt látjuk, hogy Verstappen arcán is egyre szélesebb a mosoly, egyre jobban élvezi a versenyzés megint, mert ott van egy nyerő autóban, egy győzelemre képes autóban, bár ugye azt, most nyilván nem beszél arról, hogy nem szereti annyira ezt a szabályrendszert, de most tényleg azt látni, hogy ez a Verstappen, akit most látunk ebben az autóban, azért tényleg kitöltheti ezt a 2030-ig szóló szerződést.
2: Igen, bár nyilvánvalóan egy-egy kiugró eredmény után, meg egy-egy rosszabb eredmény után hajlamosak vagyunk ezekre a nagy következtetésekre, majd meglátjuk, hogy nyilván jövőre is folytatódik, de az biztos, hogy ez óriási lendületet adhat neki is, és a hitének, mert tényleg nyilvánvalóan az, hogy alá van írva 2030-ig egy dokumentum, az egy dolog, de az ő maradását az ilyen eredmények teszik lehetővé, és ezt máshol is elmondták, Wolf is elmondta, az ellenfelek is, hogyha egy olyan autót kap a kezéhez, amit kényelmesen tud vezetni, és kiszámítható, és tudja, hogy mire számíthat tőle, akkor igen, ő a mezőny fölé tud hatalmasodni. Ami a rajtot illeti, Leclerc is elmondta, hogy ő sem viselkedett volna másképp, ő is pontosan ugyanígy behúzott volna, úgyhogy annak ellenére, hogy még mindig az indulásokkal van probléma, azért a vasárnapi sokkal jobban sikerült, mint a szombati, és ezzel meg tudta őrizni az első helyet. És ennyit számít a versenyző faktor, mert ugye mindig mondjuk, hogy technikai sportban a technika nyomja sokkal többet a Ladma, de amikor az utolsó 20-30%-ot kell oda tenni, akkor itt van a pilóta faktor, és ezért fizetnek nekik rengeteg, 60-70-80 millió dollárt évente nyilván a bónuszokkal, és mindig a csomagot kell nézni, tehát nagyon nehéz szétszálazni ezeket a dolgokat, hogy most ki volt a legjobb, vagy hogy volt, ezeket a versenyeket, bajnokságokat mindig a csomagok nyerik, és még egy gondolat erejéig visszautalva az előző témához, pont ezt unta meg a Red Bull, hogy a motor fronton nagyon kiszolgáltatott volt a külső beszállítóknak, megunta ezt a függőséget, az, hogy a Renault az gyenge hajtóegységeket biztosított neki, a Honda meg a sikerkorszak kellős közepén azt mondta, hogy akkor mi most távozunk.
0: Az nagy hideg zuhany volt.
2: Az óriási.
0: Hideg zuhany volt.
2: És az nagyon, nagyon érződött a nyilatkozatokon is Hornernél és Helmut Márkónál, hogy azt nagyon nehezen nyelik le. És az volt az a pillanat, amikor az asztalra csaptak, és azt mondták Dietrich Mateschitznek, hogy ez így nem mehet tovább, nem függhetünk ennyire másoktól, meg kell próbálni ezt házon belül, és nyilvánvalóan tényleg óriási tett, hogy az első évben ez már győzelemre vezetett, sokkal inkább volt reális az a forgatókönyv, mint ahol most a Honda tart. Úgyhogy ilyen szempontból tulajdonképpen mondhatni, hogy fényes jövő előtt áll a Red Bull, mert megszűnt ez a függőség, náluk van az egyik legjobb, hanem a legjobb versenyző. Ugye a negyedik faktor az a gumi lenne, de ugye az meg mindenkinek ugyanaz a Pirelli, úgyhogy egyelőre jól áll a helyzet, de azért még mindig én egy icipicit annyiból szkeptikus vagyok, hogy ebből a sikergépezetből nagyon-nagyon sok kulcsfigura távozott, és még mindig nem ért ez véget, mert Giampiero Lambiesi is távozni fog hamarosan, Paul Monahan is távozni fog hamarosan, tehát hogyha mindenki elment, és mindenkinek a helyét feltöltötték, és jövőre is mondjuk hozni tudják a győzelmeket, és esetleg a bajnoki címért küzdeni, akkor mondhatjuk ki, hogy itt tényleg minden rendben van Milton Keynesben.
1: Ha már szóba hoztad Giampiero Lambiesit, Dani, beszéljünk arról egy picit, hogy ugye Verstappennek nem működött a rádiója. Most ilyenkor sokszor mondják, hogy na hát a régi nagyok is úgy mentek, hogy nem kommunikáltak, de hogy itt nyilván most egy új korszakot élünk, a versenyző hozzá van szokva, hogy ugye tud kommunikálni a pitvollal. Nyilván itt, és itt Verstappen is elmondta, hogy neki nagyon jó érzés az, hogy nagyjából mindig arra kapott válasz, vagy azt mondta neki a fülére GP, amit amúgy is kérdezett volna, tehát, hogy itt nagyon sokat számít az, hogy mióta együtt dolgoznak, és hogy kb. Már olvasnak egymás gondolataiban. De hogy, ha most ezt félretesszük, mennyire nehéz egy mai modern versenyzőnek úgy versenyezni, hogy kb. Nem kap infót a fülére arról, hogy mondjuk hol vigyázzon a gumikra, melyik kanyarban legyen óvatosabb, stb., hanem kb. Hogy minden rá van bízva. Vagy ez nem akkora hátrány nekik?
0: Nagy hátrány. Mert nem is azért, hogy hol vigyázzon a gumikra, mert azt azért szerintem egy, most mondtam, hogy Verstappen kvalitású versenyző, de a mezőnyben szerintem mindenki képes arra, hogy pontosan felmérje, azért látják a gumihőmérsékleteket, a fékhőmérsékleteket, érzi az autót a versenyző. Ugye ezt verseny előtt már magában, akár a stratégiai csapattal együtt, a mérnöki csapattal együtt felépítik, hogy melyik kanyarokban kell jobban vigyázni, mi az az optimális ablak, amin belül kell tartani a guminyomásokat, a guminyomásnak hatása van a hőmérséklet, és vice versa, hogy nő a hőmérséklet, nő a guminyomás, tehát hogy ezekre azért oda tud figyelni a versenyző, és ugye ez egy nem nulla kommunikáció volt, hanem ez egy egyoldalú kommunikáció volt, mert Verstappen hallott a GP-t, és én itt most még nem akarok felrárizni, de azért most muszáj behozni párhuzamba, hogy mondjuk Hamiltonéknál tökéletesen működött a rádió, és egy teljesen egyértelmű kérdést tett fel a verseny egy kulcs szakaszában, amikor döntést kellett hozni még bőven a VSC előtt arról, hogy akkor Hamilton jön még egyet kereket cserélni, vagy kibírják a gumiai. De hogyha rosszul döntenek, akkor lehet, hogy akár effektet kap Hamilton, hogy teljesen visszaesik, és mondom, hetedik lesz, vagy hatodik, ami végül majdnem össze is jött. És egy teljesen irreleváns választ kapott. Tehát, hogy ott működött a rádió, és nem működött a kommunikáció, miközben Verstappen azt nyilatkozta a futamot követően, hogy egészen elképesztő, hogy amit GP saját magától mondott, miért nem tudott Verstappen kérni, próbált, de nem hallották, 90%-ban pontosan azok az információk voltak, amiket ő is kért volna. És ez számomra annyira szépen leírja azt, hogy milyen összhang van GP és Verstappen között, és leírja azt, hogy GP milyen kvalitású szakember. És nagyon sokat beszéltünk Carlos Santiról is az utóbbi időben, Hamilton most már nem olyan új, de valójában még mindig friss versenymérnökkel, hogy mennyivel jobb a kommunikáció, ott még mindig alapvető problémák vannak, és gondoljatok bele abba, hogy 19 kanyar van ezen a pályán, elképesztő hőség, elképesztő páratartalom, ez egy nagyon nehéz fizikális és mentális szempontból, egy nagyon nehéz verseny hétvége, és alapvetően futam. És itt még az is plusz energia, hogyha a rádiógombot meg kell nyomnod, nem tudod mindenhol megnyomni, és egyszer nem fér bele, hogyha azt a rádiógombot egyszer megnyomod, és nem releváns választ kapsz, szerintem a versenyen egy-két ilyen alkalomnál több nem fér bele, de jobb lenne, hogyha ezt teljesen limitálnánk. Úgyhogy ez nagyon szépen leírja ezt az együttműködést, és nagyon szépen alátámasztja a Barna félelmeit, hogyha GP nincs, akkor Verstappen mellé találnak egy olyan embert, aki nyilván erre már volt egyfajta teszt, már múltkor ugye nem GP volt Verstappen mellett, és még akit kiemelnék, a versenyzőt, mert hogy Verstappen szerintem, amit a rajtnál csinált, az szerintem nem merül ki annyiban, hogy persze Leclerc is megcsinálta volna. Mert hogy olyan mérnöki precizitással lett végrehajtva, mert ugye nagyon rövid idő van a rajt és az egyes kanyar között, ami azt is jelenti, hogy rajtolsz, és ugye a gyorsulás első pillanatában mindenképpen egyenes kormányszögre van szükséged. A picit, hogyha megmozítod, már kipörögnek a hátsó kerekek, és még rosszabb rajtod lesz. És ezzel együtt kellett Verstappennek megcsinálnia egy minden eddiginél jobb rajtot, ami sikerült, és ez a versenyző is kell. De még így gyorsabb volt Leclerc a rosszabbik oldalról. Úgy, hogy Verstappennek új gumia volt, Leclercnek meg nem. Tehát, hogy azért jóval jobb rajtot vett Leclerc, mint Verstappen. És ezzel együtt Verstappen pont jókor, pont időben nagyon agresszívan beszorította belülre úgy a falhoz Leclerc-t, hogy ő neki igazából két választási opciója volt. Egyik az az, hogy visszaveszi és elengedi Verstappen, a másik pedig az, hogy egy kamikáze manővert bevállal, Verstappen nem tágított volna, és mind a ketten kiesnek. Tehát ilyen helyzetet teremtett Verstappen, amit Leclerc egyébként nagyon szépen felmért, de hát hogyha nem szorítja be ennyire tökéletesen, vagy csak egy nagyon picit rosszabbul rajta a Verstappen és Leclercnek nagyobb pozíciója van, akkor Leclercnek tök egyszerű dolga lett volna, minél később, ilyenkor nézel a másikat, később fékezel, mint a másik, és nem tud mit csinálni, és leszorítod a rajt után, ráadásul ezeket nem is nagyon szokták büntetni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon necces, és azt nem mondom, hogy a futam győzelem ezen múlt, mert a Ferrari-nak azért többenetesen nem volt tempója, senkinek mondjuk Red Bullhoz és Verstappenhez képest, úgyhogy szerintem a Leclerc fordul az élen, még akkor is el tudom képzelni, hogy Verstappen nyert volna. A másik dolog, amit kiemelnék, az Verstappennek a vezetési stílusa, ami általában jellemző rá, ezek a rövid kanyar, ez a V-shape, ez a V alakú, hogy kicsit tovább megy egyenesen, alacsony minimum tempó, de a kijárata már nagyon hamar egyenes a kormány, és az ezen a pályán, ahol a hátsó gumik kritikusak, ez azért nagyon fontos, mert hogyha kormányszög nélkül, vagy minimális kormányszöggel tudsz a gázra lépni, akkor limitálod azt a kis mini slipet, azt a kis mini hátsó kerék csúszást és kipörgést, ami minden egyes körben, minden kanyarban ott van, és ha ezt te minden kanyarban tudod limitálni, sokkal tovább fogják a gumik bírni, és ami kritikus itt Szingapúrban, hogy ugye sokkal lejjebb tudott tartani a hőmérsékleteket, és például Leclerc ehhez képest rengetegszer végignéztem belső kamerás vejéteket, rengetegszer jött ki nagy kormányszöggel a kanyarokból, neki egy kicsit más a vezetési stílusa, és szerintem ezek az apróságok is döntő tényezők voltak vasárnap.
1: Kanyarodjunk is rá a Ferrari-ra, mert bőven van ott téma, most bár Leclerc lett a második, kezdjük inkább Hamilton, mert ott úgy érzem, hogy kicsit több a kérdőjel, és az úgymond a sztori, aztán majd Leclerc-ről is beszélünk. De ugye Hamilton még ő hatodik lett, ugye rossz stratégia, elnézést kért a csapattól rádión, nem jelent meg a interjúzónában, mert hogy állítólag ment az orvosokhoz, egy nem állítólag biztos ment, mert hogy rosszul lett.
0: A stratégiát.
1: Igen, valószínűleg saját magától, hogy rossz stratégiát hozott. De az utólagos kommunikációja Fred Wassernek, hogy ott mi történt meg Hamiltonnak, az tele van ellentmondásokkal, és akkor Barna, át is dobnám neked a szót, hogy te ebből mit tudták kihozni egyébként, hogy neked hogy áll össze az a sztori, hogy ott miért nem jött ki a VSC alatt Hamilton?
2: Nagyon nehéz kibogozni, pont azért, amit te is mondtál, mert egymásnak ellentmondó nyilatkozatok vannak, sőt, egy közleményen belül is. Ugye az a baj, hogy egyszerre van benne a közleményben az, hogy elvétette a boxbejáratot, és az, hogy vállalom a felelősséget a rossz döntésem miatt, ez egy fájdalmas tanulság volt, tehát most el kellene dönteni, vagy tisztáznia kéne Hamiltonnak magába, hogy ő döntötte el, vagy tényleg csak elvétette azt a boxbejáratot. Minden esetre Vasseur elég bosszús volt a futam után, és mindenféle olyan feltételezést visszautasított, hogy itt a csapat hibázott volna, és nekem ez elég árulkodó. Tehát mindig, amikor a leintés után a pillanat hevében mond valaki valamit, általában az szokott lenni az őszinte dolog, és általában az szokott lenni a valós tényállás, és Hamilton rögtön bocsánatot kért, Vasseur pedig rögtön visszautasította azt, hogy a csapat hibázott. Ugye azért is nehéz itt a szálakat kibogozni, mert a rádió kommunikáció az nem biztos, hogy tökéletesen működött itt az F1 TV-nél, és nem biztos, hogy mindent hallottunk, de mondom, nekem nagyon gyanús, mert egy versenyző, főleg a Hamilton kaliberű, nem kér azonnal bocsánatot, hogyha valóban nem ő hibázott, mint ahogy Malajziában abszolút a csapatra kente gyakorlatilag a futam utáni sajtótájékoztatón is a rossz gumiválasztást. Tehát neki nem kell a szomszédba menni azért, hogy kritizálja a csapatát, még azt is mondta, hogy nem fog a srácokkal együtt kaszinóba menni, tehát itt most nagyon-nagyon más volt a kommunikáció, de persze sokkal jobb lett volna, hogyha nincs ez a rosszul lét, és utána közvetlenül lehetett volna őt kérdezni. Úgyhogy hamarosan kiderül, Austinban biztos, hogy majd meg tudják erről kérdezni, de a közlemények alapján és Vasseur nyilatkozatai alapján én azt gondolom, hogy itt a versenyző hibázott.
1: Igen, itt ugye azok az ellentmondások például, hogy ugye azt kommunikálták, hogy Hamilton elvétette a box utca bejáratot, de ami azért furcsa, mert ugye Leclerc mögött ment, és ugye Leclerc kijött előtte, tehát akkor nem egyszerre szóltak a két versenyzőnek, tehát nekem itt már ez egyrészt sándít. Ugye Vasseur a írott sajtónak tett nyilatkozata során mondta, hogy hát igen, hogy mindkét versenyzőnek szóltunk, az egyik azt mondta, hogy ki akar maradni, vagyis azt mondta, hogy elvétette a box utca bejáratot, tehát volt egy ilyen furcsa elszólás, amit most Barna mondott, hogy a Hamilton közleményében belül is vannak ellentmondások, illetve hogy a Hamilton azt sugallt, hogy ő választotta a közepes keveréket, míg a csapatnál meg én olyasmit hallottam, hogy szándékosan ketté választották a két versenyzőt, tehát hogy nagyon sok fronton nem áll össze ez a sztori.
0: Viszont szedjük ketté, most maradjunk még az eredetinél, mert az, hogy a Wrightnál szétválasztották a két autót, azt mondom, hogy nagyon jó döntés volt, és teljesen védhető minden oldalról. Mi történt? Mit tudunk mi? Tehát kezdjük a tényekkel. Ugye megszületik a döntés Hamilton, nem is tudom, szerep és felelősség vállásával, hogy akkor megpróbálja végigcsinálni a futamot még a VSC előtt. Ez a döntés, ez megszületik. Utána a következő időszakban nekem nagyon hiányos a Ferrari kommunikációja, tehát hogy nem kapja meg a versenyző azokat a releváns információkat, hogyha jön egy virtuális biztos, tehát erre előre fel kell készülni, nem a VSC-nél kell kapkodni, és egyébként valószínűleg a Ferrari-nál fel is készültek, de én nem hallottam, még hallgattam a rádiózását Hamilton és a csapat között. Lehet, hogy kimaradt a közvetítésben, mert a hétvégén számos ilyen alkalom történt, úgyhogy ezt kell majd kiderítenünk Austinban, de biztos, hogy nekem hiányzik a virtuális biztonsági autós fázis előtti kommunikációs rész, hogy tiszta legyen, hogy mit csinálunk, hogy, mint ahogy megint csak Verstappenéknél megvolt, úgyhogy nem volt rádió Verstappennél. Tehát, hogy mekkora a különbség a kettő között, de itt még nem eszeljük a Ferrarit, mert itt nem tudjuk, hogy tényleg kimaradt-e valami, vagy esetleg nem hallottunk olyat, ami egyébként megtörtént, tehát ez nekem hiányzik. Utána bejön a VSC, és megint csak végighallgattam a teljes rádiózást, semmi. Tehát, hogy elmondja Carlos Santi, ezt még lehet hallani. VSC, figyelj a Deltára, nem tudom, még valami szakmai dolog elhangzott, és csend. Majd eltelik 10 másodperc, megérkezik Hamilton a box bejárathoz, nem vétel semmit, nem akar bejönni. Tök egyértelmű, hogy nem akar bejönni, szóval ez teljesen, ez biztos, mert ezt láttuk a saját szemünkkel, nem akart Hamilton bejönni, és valószínűleg Hamiltonnak ez egyébként a saját döntése volt. Az, hogy most esetleg gombon keresztül kommunikáltak, erre is van opció, hogy esetleg Hamilton megnyomta a pit gombot, vagy megnyomta azt, hogy nem fog kijönni a pitbe, szóval erre is lehet olyan szenárió, amit esetleg így nem látunk pontosan, de hogy Hamilton biztos, hogy szánt, vagy önszántából kint akart maradni, nem akart bejönni, a csapat pedig rádión keresztül nem hallottuk, hogy hívta volna. Az is tényadat egyébként, hogy ezzel egy jó eséllyel egy harmadik helyet dobtak el, és ugye Szingapurban vagyunk, tehát kockáztattak egy falba ütköt. Tehát hogy ez egy nagyon kockázatos döntés volt, és egy nagyon rossz döntés, ami ott is látszódott. Csak ugye itt, ami nekem egy nagyon fontos szempont, egy csapatfelelősség, hogy versenyzőként érzed, hogy milyen gumiaid vannak, nagyjából van egy megérzés, hogy végek tudod-e csinálni, de kintről a csapat látja a többi autónak gumikopás, hallgatja a többi autó rádiózását, meg van Leclercnek a visszajelzése, meg rengeteg szenzoradat, amit szintén nincs meg Hamiltonnak. Tehát ilyenkor a csapatnak sokkal több információja van jó döntést hozni, és ilyen szempontból ez egy ilyen no-brainer volt, ahogy az angol mondja, szóval, hogy én a csapat oldaláról, hogyha nem történt meg az, hogy egyértelműen figyelj, Lewis, értjük, köszönjük, szuper, de gyere be. Tehát, hogy ez az, ami hiányzott, és nem tudom, hogy ez megtörtént-e vagy sem, de ha nem történt meg, az akkor egy nagyon nagy hiba. És egyébként ugye itt már beszéltünk arról, vagy Barna beszéltél arról, hogy ugye itt csapategységek nyerik meg a világbajnoki címeket, meg teljesítenek jól. És itt ugye megint csak arról van szó, sok feltételezésen alapul a mostani teória még mindig, de hogy arról van szó, hogy nincs meg az a bizalom egymás felé a csapat és a versenyző között. Nincs meg ez a kialakult egyértelmű hierarchia és egyértelmű rendszer, ami mondjuk egy Mercedesnél megvan, egy Red Bullnál megvan, és ilyen szempontból ezekben a kritikus helyzetekben ez tökre visszajut. És én még azt is el tudom képzelni, nem akarom túl hosszúra húzni, hogy egyszerűen az volt, hogy múltkor a csapat rossz döntést hozott, Hamilton elveszelte a csapatot, jól van, akkor most a csapat azt mondja, jól van, most legyen az, amit a versenyző mond, de basszus, ennek nem így kéne működni, ez a Forma 1 nem így működik, hanem itt úgy működik, hogy előre lefektetünk szabályokat, erről ez dönt, arról az dönt, ekkor felülírhatja a versenyző, ekkor meg nem, és megyünk. És ugye szerintem nem ezt láttuk. Úgyhogy egy dolog, ami jó ebben, hogy a kommunikáció szempontjából szerencsés volt, hogy Hamilton ezt magára vállalta, hogy végre talán így kevésbé ekézik az emberek a Ferrarit, mert az pedig ugye nem segíti ennek a rendszernek a fejlődését.
2: Ezt én is abszolút elképzelhetőnek tartom, ez annyira emberi lenne, és annyira ez a humán faktor bejönne a képbe, hogy oké, Malajziában Lewis próbálta erőltetni az intereket, de mi meggyőztük arról, hogy inkább slickeken induljon, akkor jó, most egy ilyen 50-50 helyzetbe, ami egyébként szerintem nem is 50-50 volt, de nem baj, legyen az, amit ő akar, én ezt abszolút el tudom képzelni, hogy így volt.
1: Hát igen, tehát a Ferrarinak egy meglehetősen érdekes hétvégéje volt, ugye Leclerc végül második lett, az kicsit megmentette a hétvégéjüket, de hát igazából nem örültek ennek az olaszok, nem tudtak igazán örülni neki. Hát ennyi fért ebbe a mai adásba, Zsoldos Barnának és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljött, műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Varga Barnabás bekerült az Alkatén BL keretébe. Megválasztotta az MVVH elnök helyetteseit az országgyűlés. Kellemes őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás bekerült az Alkatén bajnokok ligája keretébe. A görög együttes holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar labdarúgó válogatott támadója pályára léphet-e a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. Ma a második fordulóval folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, amelyben a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray Barcelonát, a Leipzig soraiban a magyar válogatott Willy Orbánnal, a PSV Eindhovent Gulácsi Péter csapata Villarreal a Nápolit fogadja. Az Arsenalhoz a Lille, az Atletico Madridhoz a Manchester United, az Internacionálihoz a Bruges, a Vikinghez a Bayern München látogat. A jobbjanai egyéni asztali tenisz Európa-bajnokság női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra öt játszmában maradt alul a svéd Filippa Bergandal szemben. Nagy rebega az osztrák Nina Skerbinctől kapott ki négy játszmában. Péter Joanna bár 3-0-ra verte a lett Polina Stasevskát, de ő is másodikként végzett a csoportjában, így mindhárman még reménykedhetnek a sorsolás útján történő továbbjutásban. Vegyes párosban nem folytathatja a 16 között Szántosi Dávid Nagy Judit duó, mivel 3-1-es vereséget szenvedett a luxemburgi Luka Mladenovic Nixjelian 2-től. Stoller Fanny a tajvani Wuang Xiannel két játszmában jobbnak bizonyult az Irin Ratliff, Adila Szütyedi új-zélandi indonéz 2-ösnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában. Ezzel bejutott a 8-ad döntőbe.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a 3 tisztviselőről, akik közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András korábban megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe.
3: Közlekedés.
5: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot híd felújítás miatt október 20-áig lezárták.
3: Időjárás.
5: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes, őszi idő, néhol 20 fokkal.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sport Rádió vízilabdás magazinja. A mai, harmadik részben elsősorban aktualitásokkal fogunk foglalkozni, hiszen a múlt heti nemzetközi küzdelmeket 4-ből 3 csapatunk sikerrel zárta. Még mielőtt kitérünk viszont rájuk, említsük meg, hogy ma ünnepli 80. születésnapját dr. Sárosi László, a magyar vízilabda egyik legintelligensebb egyénisége. 3 olimpián szerepelt, és mindháromról éremmel tért haza. Mexikóvárosból bronzzal, Münchenből ezüsttel, Montrealból pedig arannyal. Világ és Európa bajnok, 181-szeres válogatott. Az újpesti Dózsa 22 éven át hűjátékosa. Civilben pedig állatorvos, egyetemi adjunktus és az állatfogászat szakembere. Laci bácsit Isten éltesse még nagyon-nagyon sokáig. Most pedig folytassuk adásunkat a múlt heti történésekkel a magyar póló világából. Szerdán megkezdte az idei bajnokok ligáját a tavalyi bronzérmes Ferencváros. Ráadásul egy nagyon sima 23-7-es győzelemmel a román bajnok Steaua a Bukarest ellen. A mérkőzés a nagyarányú győzelmen túl azért is volt különleges, mert a Fradi összes mezőnyjátékosa legalább egyszer betalált, ráadásul olyan is volt, aki ezen a meccsen szerezte élete első BL gólját.
8: Jánbor Csabának gratulálok, illetve első bajnokok ligája góljához. Nem is akármilyen találat volt. A srácok megsukták-e már a kispadon, hogy milyennek az ára? Mit kell vinni nekik az edzésre?
9: Hát megsukni még nem sukták meg, de van egy sejtésem, hogy ez pagácsa lesz. És köszönöm szépen a gratulációt. De ezt a passznak köszönhetem, hiszen Manótól egy nagyon-nagyon jó passzt kaptam.
8: Nyilván sikerült úgy befejezni ezt az emberelőnyt. Nagyon jól kezdtétek ezt a találkozót, és egyből eldöntöttétek itt az érdemi kérdéseket. Mekkora felfokozottság volt bennetek, hogy végre BL meccset játszhattok?
9: Hát igen, ez az idei első BL meccse nyilván nagyon, nagyon fel voltunk tüzelve, hisz a tavalyi cím, úgy tavaly nem tudtuk megvédeni a címet, így idejével úgy állunk bele, hogy minden meccsen meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a legjobbak, és a győzelmet tőlünk.
8: Hétköznapokra mekkora erőt ad neked, hogy szerepelhettél a BL meccsen, és ugye a hazai meccseken kvázi a fiatal szabály miatt is rendszeresen ott vagy, de most itt aranyjogon a BL-ben is kivívtad a helyed a keretben.
9: Hát ez egy hatalmas lehetőség nekem, hogy mind a felnőtt meccseken játszhatok, majd mutasod a BL-be, de szeretném megköszönni Sülával is, hogy ilyen lehetőséget biztosít nekem, és egy hatalmas motiváció nekem a hétköznapokban, hogy játszhatok a meccseken.
7: Jánbor Csaba után pedig következzen az FTT vezetőedzője, Nyéki Balázs, aki szintén Farkas Mártonnak értékelt.
8: Gratulálok a győzelemhez, nagyon simává tette ezt a mai találkozót a csapat. Elsősorban milyen szempontból voltál kíváncsi egyébként a mai teljesítményre, így elnézve azt, hogy a játékosok eddig hogyan dolgoztak, meg hogy a szezon elején milyen állapotban vagytok?
10: Köszönjük szépen. Hát igazából kíváncsi voltam, valamire arra voltam kíváncsi, hogy a Honvéd előtti lazább hét után, a múlt hét keményebb hét után, ez a hét pont egy ilyen átmeneti volt, de nyilván dolgoztunk az első két napban is sokat, hogy milyen állapotban leszünk, de amint mondtam meccs előtt, hogy a Bajnokok Ligáját kimondjuk, akkor már a játékosokon látom, hogy egészen más állapotban érkeznek meg a mérkőzésre is, és ez látható volt, minden játékos nagyon éles volt, mindenki gólt akart lőni, a védekezéseket nagyon komolyan vették, és ténylegesen ki akartak védekezni minden hátrányt, hatalmatlan védekezést, persze csúsztak bele hibák, kaptunk gólokat, de ez teljesen normális, ez a Bajnokok Ligájában vannak a gyengébb csapatoknál is jó játékosok, akik lőnek gólokat. Úgyhogy a kíváncsiság maximum erre irányult, alapvetően megtetszett az, hogy ki nem mondva, végülis mindenkivel lövettünk gólt a végén, törekedtünk is arra, hogy mindenki betaláljon, nagyon jól szálltak be a fiatalok is, hozzátették a maguk részét, élesek voltunk, és ez tetszett. A jövő hét az nyilván nekünk nehezebb lesz, Batumiban ott 4 meccset játszunk, de tudjuk azt is, hogy körülbelül 3 hét múlva kell nagyon jól játszanunk a Panathinaikosznál. Úgyhogy nagyjából így építettük fel ezt az időszakot, elégedett vagyok, élesek voltunk, és vártam is, hogy lehessen nagyobb különbség, de ahogy mondtam, nem lekezeltük az ellenfelet, és ez az bizonyít, semmi sem bizonyítja jobban, hogy ilyen különbséget tettünk közé, megtiszteltük őket.
8: 49-szer lőttetek kapura, egy ilyen adattal minden BL meccsen kiegyeznél, vagy azért ez szólt annak is, hogy itt azért nagyon sokszor hát szétszakadt a pálya, és kvázi könnyebb támadásokat tudtatok vezetni?
10: Hát nyilván, amikor elfárad az ellenfél, amikor nincs egy szinten a két csapat, akkor nagyon sok rendezetlen védelem elé támadás alakul, és sok labdát szerzünk, és itt látszott, hogy a harmadik negyed elején és a negyedik negyed közepén is úgy szétesett a Steó egy picit, de az azért hozzá kellett tennünk azokat az energiát, rendesen felöltük őket fizikálisan, és ezért alakultak ki ezek a helyzetek. Nyilván a legfontosabb meccsek nem ilyenek lesznek, de fontos, hogy ott is azért tudjunk ennyit kapura lőni, vagy közel ennyit kapura lőni, mert folyamatosan diktáljuk a tempót, és megpróbáljuk felőrölni az ellenfelet. Ez lesz a cél a Panathinaikosz ellen is, ez lesz a cél a Marseille ellen is. Ez egy jó kezdet volt, ennek most tökéletesen beillett, úgyhogy elégedett vagyok.
7: A hétvége aztán felemásan telt. Az UVS-e és a Dunaújváros a női bajnokok ligájáért selejtezett, míg a BVSC férfi csapata az Eurókupáért. Az UVS-e Berlinben volt kénytelen kiharcolni a főtáblára jutást a Spandau és a Terrassa ellen. A budapesti együttes végül a házigazda ellen sima győzelmet aratott, így a Terrassa elleni 3 gólos vereség is elégnek bizonyult ahhoz, hogy meglegyen a bajnokok ligája szereplés. A mérkőzéseket követően az UVS-e vezetőedzőjével, Bencúr Mártonnal beszélgettem.
11: Maximálisan elégedett vagyok, hiszen mind a eredményben nem is kitűzött, hanem vágyott, inkább így mondom, célt elértük, és szakmailag is, hát nyilván tudtuk azért, hogy a Trieste meccsnek lesz a nagyobb szakmai értéke, úgyhogy azt is elértük, én nagyon elégedett vagyok a a hétvégével, nevezzük hétvégének, ugye mi péntek szombaton voltunk. Nagyon jó meccseket játszottunk, mind a két meccsnek kicsit más volt, ugye a jelentősége, az erősségei, a nehézségei, úgyhogy nagyon elégedett vagyok összességében.
7: A Spanda úrra térjünk egy picit még vissza, ott ugye az első negyedet azt nagyon simán 7-1-re tudtátok megnyerni, parádés volt tehát a kezdés, és végül összejött egy 18-7-es tükörsima győzelem. Mit lehet kiemelni vezetőedzőként egy ennyire sima meccs után? Voltak esetleg olyan hibák, vagy inkább beszéljünk nyilván a pozitívumokról, amik így egyből megtetszettek, vagy éppen kevésbé tetszettek?
11: Hát ugye a hazai pályán játszó rendező ellen kezdeni, annak mindig van egy speciális hangulata. Nyilván ezért is osztották be így a meccseket ugye a rendező csapat, ahogy ennek egy ilyen értelembe vett jelentősége volt. Én nagyon büszke vagyok rá, hiszen azért a mi csapatunk nagyon-nagyon átalakult, és ugye hát visszük tovább a saját filozófiánkat, hogy ugye neveljük a játékosokat, a magyar játékosokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azt így tudtuk lehozni, az egy, mondhatom így talán, hogy nagyon profi lehozott mérkőzés volt az elejétől kezdve, abszolút tényleg hát nem volt kérdés. Nyilván nagy a különbség a két csapat között, azért így is, de azért ezeket a meccseket, akinek van egy kis tapasztalat, az tudja, hogy azért ezeket meg kell nyerni, és nem egy-két góllal, hogy ugye esetleg ne lehessen még az utolsó nap izgulni, hanem úgy kellett megnyerni, ahogy mi megnyertük, mert ugye itt számíthatott volna azért a gólarány is, ha szorosabbak a meccsek, úgyhogy nagyon elégedett vagyok az ott megszerzett, ugye, nem is tudom, hány góllal nyertünk, talán 11-et. Köszönöm a segítséget, úgyhogy összességében nyilván voltak hibák, mindig vannak hibák, lesznek is, azoktól fogunk fejlődni.
7: No hát, ha már a hibák és nem hibák, akkor ugye a jó kezdést azt kiemeltem, hogy a Spandau ellen kiváló volt. Hát a Trieste ellen ugyanígy megmaradt ez a jó kezdés, hiszen 3-0-val kezdtetek. Aztán ott a második negyedben volt két perc, amikor egy 4-0-ás sorozatot produkált az olasz együttes. Ott hogy érzed, mi lehetett a probléma? Ez, amit esetleg említettél, hogy rengeteg a fiatal játékos, akinek még szokni kell ezt a szintet, és azért inkább előjönnek ezek a hullámvölgyek meccsen belül is akár, vagy éppen ott az olaszok találtak annyira magukra, hogy ott hirtelen minden bejött nekik?
11: Nem ellentmondani szeretnék neked, de nem most a mi nézőpontunkat mondom, nem bontjuk mi a csapatot fiatalokra, meg tapasztaltabb játékosokra, mi egy csapat vagyunk. Gyakorlatilag ott az volt a védekezésünkben a probléma, hogy nagyon könnyen megtalálták a egyébként szenzációs centereiket, tehát három olyan szintű centerük van, hogy nagyon-nagyon nehéz védekezni, ez a Trieste egy nagyon erős csapat, tavaly is az volt, idén még erősítettek, tényleg három elképesztően erős és jó centerük van, és ott elrontottuk a zónavédekezéseket, így ugye hát most anélkül, hogy végignéztem volna egyelőre a statisztikát, meg a mérkőzést, hát nyilvánvaló, hogy az emberelőnyöket azért egy Giustinivel, illetve hát még azért van ott egy-két nagyon komoly lövő, két balkezes, tehát azért ők nagyon profi használták ki. De ezek a meccsek ilyenek, tehát hogy mondjam, ezek mindig billegnek. Tehát azért, mert valaki kezd 3-0-al, az nem azt jelenti, hogy az egész meccse 3 góllal fog vezetni. Az volt a problémám nekem a védekezésünkkel, hogy nagyon könnyen megtalálták a centereiket, azokat elhibáztuk, de hát ezért kellenek nekünk ezek a meccsek. Igazából nem az életkor itt a lényeg, hanem hogy együtt kell játszanunk, hogy össze kell szoknunk, hogy meg kell tanulni együtt alkalmazni azokat a védekezésbeni vagy támadásbeni taktikákat, amiket szeretnénk játszani.
7: No és ebben akkor mennyire léptek előre a hölgyek, mióta elkezdtek nyáron a felkészülést, hogy látod, akár ha mondjuk nyomás alatt nézzük most tényleg ezeken a fontosabb meccseken, akár tényleg az edzések hangulata, hogy érzed, mennyiben más vagy mennyivel jobb, mint ahogy mondjuk elkezdtétek?
11: Ebből a szempontból se tudok egy rossz szót mondani a csapatra vagy a lányokra. Tényleg napról napra fejlődünk. Ugye a mi célunk az, amit már említettem, tehát hogy a magyar vízilabdának nevelni a játékosokat, és tényleg a saját utánpótlásunkra támaszkodva, ebbe természetesen mindig van, hogy akár utánpótlás játékos is érkezik. Ha megüti azt a mércét, akár szakmailag, illetve szakmailag is, és hozzáállásban is, akkor nyilván mi szívesen látjuk, aki szeretne hozzánk jönni utánpótlásban is. Tehát nekünk nagyon nagy szükségünk van az ilyen meccsekre is, és tényleg csak dicsérni tudom a lányokat, mert ha a nagy képet nézem abból a szempontból, igazából azt, hogy elveszítjük, ezek ilyen egygólos meccsek, most azt, hogy a vége 3, ezek végig billegnek ilyen, kilövi be éppen, kihagyja ki, hogy jön egy ítélet, hogy nem jön, hogy látja éppen mondjuk a a játékvezető az adott esetet, de ezek a meccsek kellenek, és mi ezeken a meccseken tudunk fejlődni, és az ilyen hibák által, ez fontos, hogy megértsék a lányok, nem keseregni kell, mi úgy nézünk a hibákra, hogy azoktól fogunk fejlődni, és az kell ahhoz, hogy jobbak legyünk.
7: Tavaly ugye összejött a továbbjutás a csoportkörből, és végül a Ferencváros ellen a legjobb 8 volt a végállomás. Ilyen célokat most meg lehetne fogalmazni idén is, hogy mondjuk ezt elvárjátok, vagy szeretnétek a hölgyektől, hogyha összejönne akár a csoportból továbbjutás, vagy ezt még azért így korai kijelenteni?
11: Próbálunk nem elvárásokba gondolkodni, az egyesület, illetve a női szakák filozófiájából is adódóan nem elvárni szeretnénk mi ezektől a játékosoktól. Ahogy az elmúlt 10 évben se, ahogy neveltük föl, most hát nem kezdem el sorolni, szerintem azért elég sokan tudják, hogy kikről van szó, elég sok játékosról, akik felnőttek nálunk, és tényleg gyönyörűen kinőtték magukat játékosként és emberként is. Ez egy fontos dolog, az biztos, hogy méltóként fogjuk képviselni a klubot, illetve a magyar vízilabdát is, és bárki az ellenfél, nem hiszem, hogy minket félváról lehet venni.
7: Az UVS-ével szemben a Dunaújvárosnak az a hálásnak tűnő feladat jutott, hogy hazai medencében harcolhatják ki a BL szereplést. Végül sajnos ez nem jött össze, mert mind az olasz Rapallo, mind a holland De Zaan csapata ellen egy gólos vereséget szenvedtek. Ezzel eldőlt, hogy a csapat az Eurókupában folytatja. A hétvégét követően az Újváros mesterét, dr. Sike Józsefet kértem értékelésre.
12: Ott kezdem, hogy Garda Krisztina nem tudott játszani ezen a két mérkőzésen, mert sérült volt. Úgy gondolom, hogy azért egy ilyen típusú játékos, mint a Grida, aki ugye az első mérkőzésen 3-5 méterest hagytunk ki, én nem is emlékszem, hogy ő mikor hagyott ki 5 méterest, tehát az a mérkőzés egy Gridával a kezünkben van. Ha az a mérkőzés megvan, földobja a csapatot, szerintem a másik is. Most egy olyan választ kaptam, hogy talán most próbálok Messi nélkül egy argentin válogatott, azért a Dunaújváros Garda nélkül pont most annyira volt képes, hogy hősiesen küzdött, harcolt, és 2-1 gólos fájó vereség, amire a végén a játékosoknak én azt mondtam, hogy ahol becsukódik egy ajtó, kinyitódik máshol egy másik ajtó. A tavaly nagyon szépen játszott a BVSC ebbe az Eurókupába, elődöntőbe kapott csak ki, végső esélyes is lehetett. Lehet, hogy most azt írta meg a sorsunk, hogy nekünk át kell menni ebbe a másik kupába, és kiegészülve talán tudunk ott egy jobb eredményt elérni, mint a Bajnokok Ligájába, ahol azért tudjuk, hogy 8-10 nagyon erős csapat van.
7: Még egy picit visszatérve a Rapallo ellen és a De Zaan elleni meccsekre, mind a kettőt úgy kezdte az együttes, hogy 3 gólos differencia alakult ki rögtön az ellenfél javára. Ugye a Rapallo ellen volt egy 1-4-es sorozat az ellenfélnek, a hollandoknak pedig egy 2-5-ös az első negyedben. Mi eredményezhette, vagy mitől lehet ez, hogy a kezdések nem sikerültek túl jól?
12: Pont az, hogy még egyszer mondom, nincs bent a főnök a vízbe, aki meghosszabbított keze az edzőnek, bárkinek, tehát ugye a Grida már olyan felkészült játékos több edzővel játszott, tehát ő azért tudja a vízbe, ha nem hallja is a közönségtől, hogy mit kell csinálni, ő azért magától is tudja. Na most én szerintem, ha egy ilyen irányító nincs bent az elején, addig nem tudják, tehát ott nekünk emberelőnyeink voltak, amit ugye Gridával is másképpen játsszuk, mint ahogy ott játszottuk. Nem sikerültek az első 2-3 megoldás közben, ugye gólt kaptunk, és szaladtunk az eredmények után. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lehetett az elejének a megilletődöttség a főnök nélkül.
7: Ha már negatívumokat említünk, akkor nyilván a pozitívumokra is azért térjünk ki. Ugye alapvetően az, hogy az első meccsen mindösszesen 8 gólt kapott a Dunaújváros, azért az eléggé jónak mondható ebben a mai felgyorsult vízilabdában, valamint az, hogy a második meccsen meg a hollandok ellen 10-13-ról visszajöttek. Ezeket azért mindenképpen jó volt látni.
12: Igen, jó volt látni. Azt gondolom, hogy sokkal stabilabb most a védekezése ennek a csapatnak, mint például a tavainak, de azt is el kell árulnom, hogy a tavalyi csapat színesebben támadott, sokkal több gólt lőtt. Azért nagy hangsúlyt fektettünk most a védekezésre. Én mondtam, hogy ez egy 5 helyen változott csapat, türelem kell, és dolgozunk rajta, hogy március-áprilisra ez egy összeforrott, összekovácsolt csapat legyen.
13: Kívánjuk, hogy így legyen. Ugye holnap ilyenkor már fogjuk tudni, hogy kik lesznek majd az ellenfelek az Eurókupában. Azt vettem ki a szavaiból, hogy azért ott akár a BVSC magasságában mondjuk egy elődöntős célt azért talán meg lehet fogalmazni?
12: Hát az az érdekes az idei Eurókupa kiírásban, hogy az oroszokat beengedték ebbe az alsó kupába, tehát ott azért két kitűnő orosz csapat van, az egyikkel nem régen találkoztunk Tájföldön, ez az Uralocska, és hát az azért szerintem bőven magasan euróligás csapat, ezt a kollégáim is megerősítik, bárkivel beszélünk, tehát ott azért az a két orosz csapat, az körülbelül 8-ba benn van az Európa a bajnokok ligájába is. Hát itt megint majd a szerencse ellen, őket, ha ki kikerüli, nem kerüli, egy lényeg, nem kell menni Oroszországba, tehát ugye a versenykiírás alapján nekik Európába kell lejátszani majd a mérkőzéseket.
13: Ma délelőtt ellenfeleket is kaptak csapataink. Az UVS Teát, a Ferencváros és a BVSC után nagy izgalmakkal várta a BL sorsolást, ahol a Lilák a Vasutassal, valamint a spanyol Mataróval és a holland Decánnal az A-jelű kvartetbe kerültek. A Fradinak a D-csoport jutott két olasz és a Szabadely személyében egy spanyol riválissal. A hétvégén a hölgyek mellett a BVSC férfi csapatáért is szólíthattunk az Eurókupa selejtezőjében. Az uglói együttes Podgoricában mindhárom meccsét simán megnyerte, így sikeresen vette a kvalifikációt, és csatlakozott a Honvédhoz az Eurókupa csoportkörében. A három győzelmet követően a Vasutas centerét, Batizi Benedeket értem el telefonon.
14: Hát kívülről valóban úgy tűnhet, hogy sima volt így az egész hétvége. Talán utólag tényleg könnyebbnek is mondhatjuk, mint amire váltunk, de hogyha azért az elejétől kezdve nézzük, akkor az első meccsen már eléggé megnehezítette a házigazda a dolgunkat, vezettek is a más közepén azt hiszem két góllal, úgyhogy azért az első meccs talán az volt a legnehezebb, és ott így, hogy végül azt is sikerült megnyerni, szerintem az adott egy lendületet utána a hétvégére az egész csapatnak, és folyamatosan tudtunk javulni védekezésben is, meg támadásban is, megjött az önbizalmunk, és olyan dolgokat is tudtunk kipróbálni, kísérletezgetni, amiket az előző mérkőzéseken nem tudtunk, úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt az egyrevetetőn összességében.
13: Még egy picit visszatérünk az első meccsre, akkor azért nyilván nem kuriózum, mert azért ismerjük a mostani felgyorsult vízilabdát, de a Budusnoszt ellen mégiscsak az első negyed az egy 7-7-es döntetlent hozott, ami azért, hát mégiscsak azért ritkának mondható. Utána viszont, ahogy te is mondtad, ugyan elment a Budusnoszt, de utána szépen azért visszavettétek, átvettétek a vezetést. Mi kellett ahhoz szerinted, hogy ebből a 30 gólos meccsből, ebből az adókapókból egy ilyen végül kontrollált BVSC győzelem legyen?
14: Kellett az, hogy egyrészt az a nagyon jó támadásunk, ami már az elejétől kezdve megvolt, azt bent tartjuk, és mindemellett még nagyon össze kellett kapjuk a védekezésünket, mert azért egy negyed alatt 7 gólt kapni akármilyen csapattól, az nem férhet bele, hogyha a győzelmi szándékunk van egy meccsen, de hát szerintem egyébként hasznos, hogy ezt is megtapasztaltuk, hogy tudunk védekezést váltani, esetleg belekeményedni, és örülök, hogy tényleg ezek, tehát ez az első 7 gól is nem azon múlt, hogy mondjuk nem tudom, rosszul védett volna a kapus, hanem csak egy kicsit figyelmetlenek voltunk, nem a védekezésen volt igazából a figyelem, de ezen változtattunk, és szerintem ez volt a kulcsa.
13: Aztán a következő két nap ugye következett a Primorje, valamint a Terrassa elleni győzelem. Ott mind a két találkozón jó volt nagyon a kezdés, hiszen elléptetek rögtön az első negyedben már 4 góllal. Hogy érzed, ott sikerült is egyébként megroppantani az ellenfeleket? Mert azért nyilván nem futottak, még csapatokról beszélünk, de amikor így bekezd ellenük valaki, azért csak átgondolják, hogy itt van esélyük, vagy sem.
14: Igen, szerintem nagyon fontos volt mindkét meccsen ott a kezdés. Ugye a Dani is azt kérte tőlünk, hogy a kezdésre figyeljünk oda. Alapvetően ez rajtunk is múlik, de ugyanakkor az ellenfélen is, hogy éppen hogy áll vele. Szerintem alapvetően a csapatok között nincs ekkora különbség, mint amennyit beletettünk, de ez valószínűleg benne van az is, hogy az elején kialakítottuk ezt az előnyt, és onnantól kezdve már valószínűleg nem maradt túl sok kedvük a játékhoz.
13: Ugye centerként összesen a három meccsen 5 gólt szereztél 2-2-1 lebontásban, a saját játékoddal mennyire voltál elégedett?
14: A saját játékommal általában nem szoktam teljesen elégedett lenni, de most úgy gondolom, hogy azért többnyire pozitívumokat lehet levonni ebből a hétvégéből, főleg annak tényében, hogy azért itt van egy új sérülés, amivel szenvedek most már hát másfél hete, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek ellenére jól tudtam teljesíteni, és tényleg ki tudtam zárni a fájdalmat erről a hétvégéről. Remélem, hogy azért a következő hetekben sikerül a teljes felépülés, és akkor tényleg fájdalom nélkül tudom majd ezt a teljesítményt, vagy akár ennél jobbat is hozni.
13: Reméljük, akkor igen, akkor jobbulást kívánunk ez ügyben is. Még annyit mondanék a gólokhoz, hogy rengeteg játékosotok osztozott ezeken a sok gólon, amit te is említettél, és nem egy-két ember vitte a támadójátékot. Idén is ez lehet vajon a BVSC egyik legnagyobb erőssége, hogy tényleg bármelyik posztról veszélyesek lehettek?
14: Ez is egy ilyen kétélő dolog, hogy nincsen kimondottan egy legjobb játékosunk, ezért aztán tényleg nagyon sok jó játékos osztozhat a gólokon minden meccsen. Ugyanakkor benne van az a veszélye is, hogyha esetleg nem megy több játékosnak, akkor valakinek azért mégiscsak elő kell állnia, hogy a vezére legyen a csapatnak. Ha ennél szorosabb meccseket játszunk, akkor lehet, hogy arra is majd fény fog derülni, hogy ki lesz az igazi vezére a mi csapatunknak. Egyelőre nagyon sok jó játékos van, azt gondolom, és hogyha ilyen jó teljesítményt adunk le, akkor nagyon nagy céljaink lehetnek még ebben a szezonban.
13: Ha jól emlékszem, tavasszal azt nyilatkoztad, hogy a fegyelem és a türelem lehet a sikernek a kulcsa. Hogy érzed, ez a podgoricai hétvége megmutatta, hogy ezekben is eléggé jól előrelépett a csapat?
14: Igen, szerintem a három meccsnek, hogy a 12 negyedből az első negyedre, hogyha kivesszük, akkor igazából a fegyelmezettség, meg a struktúrális alap, tehát a biztos alap, az meg volt minden meccsen, itt a vélekedésre gondolok elsősorban, és úgy gondolom, hogy a csapatnak most is ez lehet a kulcsa, hogy fegyelmezetten, türelmesen, de azért a bátorságot is hozzátenni, mert azért nagyon sok fiatal van, akiknek kell az a bátorsága, hogy olyan helyzeteket is bevállaljanak, amiket lehet, hogy esetleg a komfortzónájukon kívül esnek. Úgyhogy én ezt még kiegészíteném, a bátorság valami fontos lesz majd a szezonra.
13: A mai sorsoláson a két magyar együttes egy csoportba került, így a női BL-hez hasonlóan itt is már nagyon korán lesz magyar rangadó. Az aljelű négyes a Honvédon és a BVSC-n kívül még az olasz Posillipo Nápollyal és a montenegrói Budvával egészül ki. A női Eurókupa sorsolást később tartják. Ennyi fért mai adásunkba. Ez volt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió két hetente hétfőn jelentkező vízilabda magazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Erdei Márk.
3: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
15: Műsorajánlót hallottak.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Hazafutása, pontos idő 15 óra, 4 perc, a mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a műsorvezető Jó András. Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek minket. Adásunkat kézilabdával kezdjük. A 211-szeres válogatott a Szeged korábbi kiválósága Zubay Szabolcs vonal túlsó végén. Szervusz, szia, köszöntelek!
2: Sziasztok, szép napot!
1: Először is hogy vagy, hogy tennek most a mindennapok?
2: Éppen készülök, és viszem a nagylányom.
1: Hoppá, hoppá.
2: Úgyhogy jól.
1: Na, egy kicsit beszéljünk a Szegedről, mert hogyha valaki csak az eredményt látja, azt mondja, hogy Szeged Sporting 35-35 döntetlen. Aki viszont látta a mérkőzést, tudja, hogy a Szeged óriásit küzdött az egy pontért. Te hogyan értékeled ezt a találkozót?
2: Hát, hogyha nézzük az esélyeket, akkor úgy gondolom, hogy igaz, hogy hazai pályán játszottunk, de pillanatnyi játékos állomány és a pillanatnyi forma alapján nem hiába a Sportingot adták esélyesebbnek. Én attól függetlenül úgy gondoltam, hogy egy nagyon szoros mérkőzést fogunk játszani. Azt mondtam, hogy plusz egy-két gól fog dönteni, vagy ide, vagy oda. Olyan messze nem voltam, de azért én megmondom, hogy szintén reménykedtem a győzelembe. Viszont a játékképe alapján örülhetünk ennek az egy pontnak.
1: Ugye 5 góllal vezetett a Sporting a hajrá előtt, és úgy tűnt, hogy a portugálok elviszik a két pontot Szegedről. Mi történt ilyenkor egy csapatban? Hogyan lehet egy ilyen hátrányból még visszajönni?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a szegedi közösségnek ebben nagyon nagy szerepe van, mert Szegeden szerintem nagyon nehéz pontot elvinni, vagy pontokat elvinni. A szegedi közönség azért bele tudja hajszolni a csapatot bármilyen állásnál, abban, hogy a srácok ne veszítsék el a hitüket magukban, még akkor, hogyha éppen, ahogy mondtad, 5 gól is volt közte.
1: Ugye a Szegednek nem először kellett megmutatni a tartását ebben a szezonban. Mit árul el a csapat karakteréről, hogy egy ennyire nehéz helyzetben sem adta fel, és azért nagyon sokan itt eltemették még a szezon előtt a Szegedet, hogy nem olyan erősítések érkeztek, mint amit talán várt a szegedi publikum és a magyar kézilabdázás, de ez abszolút nem néz ki rosszul, amit a Szeged csinál most.
2: Én úgy gondolom, hogy ennek a sok fiatalnak köztük boldogan örömmel kimondottam ezt, hogy magyar fiatalnak adtak lehetőséget, vagy elkezdtek ebbe az irányba gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egy nagyon jó irány, hogyha egy kicsit türelmet tudunk feléjük gyakorolni, akkor ez a magyar kézilabda válogatottnak is előnyéül szolgálhat majd. Most nyilván egyik pillanatról másikra nem fog ez megtörténni, ez biztos, hogy idő kell, de a sérültek is vannak, tudom, erre nem lehet hivatkozni, mindig vannak sérültek, de hogyha teljes csapattal tudott volna játszani mondjuk ez a Szeged, akkor szerintem itthon meg tudták volna nyerni akár ezt a Sporting mérkőzést is, és hogyha egy kicsit jobb kapus teljesítményünk van, vagy extra kapus teljesítményünk van, akkor még, és akkor tovább kapcsolok a csütörtöki meccsre, akár kint is tudunk nyerni.
1: Egy picit visszacsatolnék arra, amit mondta, hogy a fiatal játékosok és ugye a magyar válogatott. Ugye Lukács Péter, aki a legutóbbi világesemény ugye a keret tagja volt, de nem igazán játszott, akkor még ugye Csema Rodriguez irányítása alatt, most pedig ugye hát egészen brillírozik a Szegedben, és hallgassunk meg tőle először egy interjút, riporter Erdély Márk.
3: Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
4: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-eggyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cserégnek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
3: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek, talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
4: Úgy gondolom, hogy

0: jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratul az egész csapatnak.
1: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól az nem tűnik a legjobbnak, talán ezen kell első körben javítani majd szerdáig?
0: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek, kosztatások nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
1: Ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag négy irányítóval, négy átlövővel, ez mennyire meglepő?
0: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
2: Lukács Pétert, Lukács Pepét hallhatták, a vonat túlsó végén pedig továbbra is Zubay Szabolcs. Szabi, az a kérdésem, hogy te mit szólsz ez az új kézilabdás irányelvhez, hogy beálló nélkül játsszák a támadó játékot, te mint egykor beálló?
3: Nem szép dolog. Visszatérhetében persze. Mindenki próbál azért különböző stratégiai módokat bevenni. Ugye itt látszuk emberelőnybe is, hogy 7-5-öznek két beállóval. Próbálnak több elzárást csinálni, hogy több hely legyen akár a külsőknek. Ez akár jól is elsület, de akár rosszul is, hogy összetömörítik a falat. És akkor labdaszerzésben, hogy érős kapus gólok vannak. Itt ugye a beálló játék kihagyásánál szerintem az a legfontosabb része a dolgoknak, hogy több mozgásból és több egy-egyet próbálnak előkészíteni a külsőknek. Egy biztos, hogy ezeket a dolgokat gyakorolni kell ahhoz, hogy gond nélkül tudjanak működni, és nehogy visszafelé érvényesüljenek, tehát hogy öngolt kapjanak belőle, mert eladott labdák vannak, vagy rossz lövés van, vagy hasonló. Habár most olvastam erről is cikkeket, hogy által ki akarják vezetni a 7-6-ot, meg hogy csak akkor lehet majd cserélni, amikor nálad van a labda, ezzel a védekező játékost, vagy védekező specialistákat akarják kivenni a játékból, tehát hogy mindenki támadjon, védekezzen. Ezekről még nincsen döntés, de én úgy gondolom, hogy a kézlabda az egyfolytában megy abba az irányba, hogy hogyan lehet még jobban gyorsítani, hogyan lehet aktualizálni, még jobban kedvelhetővé tenni, vagy gyorsítani a játékot. Én úgy gondolom, hogy ez egy fél éve megjelent dolog, hogy beálló nélkül játszanak. Ha most tippen nem kéne, talán a dánoknál láttam először ezt a fajta stratégiai hozzányúlást, ha lehet így mondani. Érdekesnek találtam. Nem gondolom úgy, hogy ne sikerült volna rá, hogy a Pepe is mondta megtalálni az ellenszert, tehát szerintem nem jöttek ki olyan jól azokból a szituációkból, és még itt visszatérve, hogy az interjúban mondtátok, hogy talán az volt a legjobb felállás, amikor a végén a kis fazék és ő voltak fent irányítóban. Én az annyit tennék hozzá, ha jól emlékszem, 32-31-nél volt az, hogy a kis fazék elvállalta a középről, félközéből test mellett lövést, ami bement az egyenes alsóba. Én inkább erre hegyezném ki, hogy volt annyi vér benne, hogy ezt bevállalja egy ilyen döntő szituációban is. Számomra ezek a fontos és előre mutató dolgok, hogy nem félnek attól, hogy felvállalják a felelősséget, hanem megvan bennük azt, hogy igen, fel akarják vállalni ezeket a szituációkat, és szerintem ez a nagyon fontos dolog, mert hogyha ebből még hiba történik, hisz mindenki, aki ilyen szituációban vállalt már lövést, akár lehet a Császár Gábor, ő is hibázott már el ilyen lövéseket, de ezt fel kell vállalni. Te sokkal jobb egy ilyet felvállalni, még ha nem is jön össze, mint hogy nem vállalod fel, mert abból, hogy felvállalod, van előre mutatása a dolgoknak, hogy igenis van miért a pályán lenned.
2: Ugye említetted azt, hogy folyamatosan változtatják a kézilabdában a szabályokat, a cél, a játék gyorsítása. Egyébként szerinted jó az irány?
3: Ha személyes véleményem, hogy kíváncsi, akkor szerintem ez nem jó irány. Tehát pont ezzel a 7-6-tal elérték azt, hogy igenis mindenkinek futnia kell, tehát a kapusok is úgy sprintelnek lefelé, meg fölfelé a pályára. 7-6-ba ugye, aki bejön, egyértelműen rohan befelé, hogy ne hagyja az legyen, hogy passzív legyen a játék. Ezzel gyorsabban tudnak kialakítani helyzeteket, majd ha van gól, akkor az ellenfél megpróbálja a kontrát, hogy hát ha a kapus nem ér vissza, ha nincsen belőle gól, akkor azért próbálnak gyorsan, hogy a kapus megint csak ne tudjon beérni. Ha ezt kiveszik belőle, akkor szerintem lassítani fogják a játékot. Nyilván azt is megértem, hogy ki akarják venni azt, hogy csak ilyen védőspecialista játékosok legyenek, és azzal próbálják ezt elérni, hogy akkor lehessen cserélni, hogyha nálad van a labda. Én ezzel sem teljes mértékig értek egyet, de ha már a kettő közül választanom kellene, akkor én a 7-6-ot mindenféleképpen meghagynám, és akkor inkább a másik részét tüntetném el. De egyiket sem, ha lehet ilyet kérni, vagy választani.
2: Korábban Rosta is van, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet megreformálni ismét ezt a 7-6-os, vagy inkább ezt a üres kapus játékot. Tehát ki ne emlékezne arra, hogy annó ugye még a lyukas mezben kellett felszaladni, hogy úgy tudtatok többen lenni. Most pedig azon gondolkoztuk, pont Rosta... Most Rosta pillanat pont azon gondolkoztuk, hogy mi lesz a következő, hogy olyan kapusokat fognak majd kifejleszteni. Itt tényleg nagyon csúnya szóval, hogy akik esetleg képesek kapura lőni, tehát úgy ment, hogy támadó játékban részt vesznek, tehát akkor még többet fognak futni a kapusok?
3: Én ebben nem látok realitást, amit most mondtál, és tudom, hogy ti is csak viccből beszéltétek,
2: hát
3: ez a tipikusan hova tovább még, vagy mit lehet még kitalálni. Tehát annó, amikor én emlékszem, fiatal voltam, és bevezették a Németországba, vezették be először ezt a gyors középkezdést, hogy nem kellett megvárni, hogy gólőrömben magyar néptáncot járjunk a ellenfélnek a tér felé, mert addig nem kezdhetik a közepet, hanem egyből rá lehetett rohanni, és ezt a Németországba vezették be, és akkor a német válogatott elitje a Lemgóban Lemgónak volt ez nagy specialitás, hogy egy 60 percen keresztül végig rohanták a mérkőzést. Szerintem ez volt az első olyan nagy változtatás a kézilabdában, ami abszolút felgyorsította a kézilabdát, és még látványosabbá tette. Én ebből az irányból nem mennék visszafelé. Ez ugyanaz, mint pár évvel ezelőtt volt arról szó, hogy majd ki akarják vezetni a Vaxot, hogy a termek ne menjenek tönkre, vagy ne kelljen kiszólni majd a parkettát, vagy nem is tudom már milyen megfogalmazásokkal, meg miket találtak ki, és ilyen öntapadós labdákat akarnak bevezetni, ami aztán nem úgy sikerült, mert csúszott, mert minden bajuk volt vele. Most, hogyha a Vaxot is kivezetnéd a játékból, százszor lassabb lenne a játék, százszor több technikai hiba lenne benne, százszor élvezhetetlenebb lenne számomra a kézilabda. Úgyhogy én ez a 7-6-hoz, meg ez a támadás-védekezés cseréhesre nyúlnék. Megadnám a lehetőséget annak a csapatnak, hogy igen, ha akarsz, te cserélsz, ha nem akarsz, nem cserélsz. Elég nagy kockázat neked azt, hogy cserélni akarsz, mert amíg te cserélsz, mi lehet, hogy azt a lukat, vagy azt a pozíciót, amit cseréltek, meg tudjuk támadni, és igen, mi azt ki fogjuk használni. Tehát ezt minden csapatra én rábíznám, hogy tessék akkor, hogy ha akarod, akkor csináld, de nekünk megvan az esélyünk azzal, nagyobb esélyünk van, hogy rágyorsítsunk a játékra. Ez mint kívülálló, 6 éve nem jelentő, 10 napra szerető szubjektív vélemény. Nem biztos, hogy így van.
2: Bár egyébként nekem vannak
3: olyan
2: apró emlékei, mint hogyha a Vaxot is ki akarták volna venni, egyébként alapvetően játékban olyan labdákat akartak volna létrehozni. Nem tudom, ezzel a projekten mi történt. Mindegy is, egy a lényeg, amit te is említettél.
3: Ezt mondtam az előbb, ezzel az öntapadó labdával.
2: Ez az, igen.
3: Ja, az is kútba dölt. Azt hiszem, egy junior világbajnokságon, vagy ifjúvében talán ki is próbálták.
2: És minden igaz, hogy Simon Petráékkal mutatták be azokat a labdákat, ha jól emlékszem.
3: Így van. Jobban tudod, mit én. Na igen, bravo, igen.
2: Köszönöm
3: szépen. Valami junior BB-n, vagy junior LB-n, vagy után, mindegy utánpótlás világversenyen próbálták ezt, és lányok fel. Na igen, igen, jól mondom. Na, és erről mondom, én azt olvastam, hogy jövőre valami világversenyen akarják utánpótlásba kipróbálni. Reméljük, hogy ugyanaz a kudarcba fulladt dolog lesz, mint ami annól ez a Max nélküli labda volt.
2: Hát bízunk benne. Egy dolgot még említettél, erre még kitérjünk vissza. Kérlek, hogy a csütörtökön, hát mondjuk, hogy visszavágó Sporting Szeged, ezúttal majd kint. Mit gondolsz, mi lehet majd itt a mérkőzés kifutása?
3: Én megmondom őszintén, szerintem mi kapuban erősebbek vagyunk, mint ők kapuspárosban. Én abba bízok nagyon, hogy a két kapusunkból az egyik nagyon jól fog védeni, a másik pedig extrán fog védeni, és hogyha ugyanezt a 30 fölötti gólszámot meglőnénk, és lenne olyan kiemelkedő kapusteljesítményünk, akár a 2 ponttal is eljöhetünk, de most nyilván ebben a mérkőzésben főleg nem mi vagyunk az esélyesebbek, tehát az is lehet, hogy beleszaladunk egy 5-6-7 gólos vereségben, de én úgy gondolom, hogy akkor van esélyünk, hogy egy nagyon extra kapus teljesítményünk van, és a srácok ugyanilyen koncentráltan 60 percig odafigyelve fognak játszani. Minden mérkőzésben van egy rövid zárlat, 5-10 perc. Jó lenne ezt minél kevesebb időre leredukálni. Akkor szerintem sokkal több esélyünk lenne arra, hogy pontot vagy pontokat hozzunk el.
2: Zubai Szabolcsnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Jó utat kívánok neked, és hát kellemes délutánt.
3: Köszönöm szépen, nektek is szép napot.
2: Köszönjük, szia-szia, és mi pedig egyébként kézilabdával folytatjuk, mert hogy itt volt bent a székházban Lékai Máté, a Ferencváros irányítója, annak a Ferencvárosnak az irányítója, amely egyébként jelenleg a tabella 6. helyén áll 6 ponttal, és nagyon sokan leírták ezt a csapatot ugye az év elején, ugye történtek anyagi problémák, rengeteg játékos elment, és mondhatni az öreg motorosok, mint például Lékai Máté, vagy már régóta a Ferencvároson kézilabdázó Nagy Bence, vagy Bújdosa Bendegúz maradt a csapatnál. No de itt volt Lékai Máté, és ő vele pedig Szilágyi Dóra beszélgetett.
4: A Pleyer otthonában 32-30-ra sikerült nyernie a Ferencvárosnak. Te a pihenőről 3 góllal tértél vissza, Balogh Ádám is remekül teljesített a kapuban, de mit gondolsz, mi volt az oka, aminek köszönhető az, hogy igazából végig kézben tartottátok ezt a mérkőzést?
5: Igen, ez nekünk egy nagyon nagy eredmény, így a nyári történések után azt gondolom, hogy a esélyesség terhe az nem nyom minket ilyen mérkőzéseken, de nyilván azért egy nagy presztízsrangadó volt itt Budapesten a Pleyer ellen. Számomra kettős érzés is volt, mert nyilván a Pleyerben nőttem föl, és most a Fradiba vagyok. Mind a két klubot nagyon szeretem. De amúgy elmondta egyébként, ez volt az alaphangja az egész mérkőzésnek, hogy a Balogh Ádi nagyon-nagyon jól védett, főleg az első fél időben, aztán a második fél időben is nagyon fontos pillanatokban. Támadásban okosan játszottunk, tudtunk labdákat szerezni, könnyű gólt is lőni, úgyhogy igazából számomra is meglepően mi vezettünk szinte végig a mérkőzésen, aztán a végén nyilván a Pleyer se adta könnyen magát, és feljöttek döntetlenre, és ott azért alakulhatott volna más is ez a mérkőzés, amiért nagyon szomorú lettem volna, de én azt gondolom, hogy összességében nem érdemtelenül nyertük meg ezt a mérkőzést, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk.
4: Azt itt utaltál a nyári történésekre is, ugye az burokban csak annyi, hogy fiatal játékosokkal játszotok elsősorban, és tudom, hogy most a célkitűzés az nem ugyanaz, mint a tavalyi évben, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából 6 befejezett bajnokin 3 győzelemmel az 5. helyen áll jelenleg a Ferencváros az NB1-ben, és itt azért játszottatok a Szegeddel is például, de azért a kötelezőket, mint például Dabas, Eger, Pleyer, és tudom, hogy azért például az Eger is egy gólon múlt, de azért ezeket hoztátok.
5: Így van, én azt gondolom, hogy ebből a kötelező az a Dabas-Eger volt hazai pályán. A Pleyer az egy ilyen plusz 2 pont, aminek természetesen nagyon örülünk, de azért az 5. helyez, az azt gondolom nem reális. Tehát, hogy ez hosszú távon nyilván mindenkinek ilyenkor a sorsolása, ki kivel játszott, milyen mérkőzések voltak. Most pénteken játszunk a budai Farkasokkal. Ha azt a mérkőzést meg tudnánk nyerni, akkor azt gondolom, hogy már elégedettek lehetnénk ezzel az őszi szezonnal, de természetesen még sok meccs van lesz hátra, és azokon is szeretnénk pontokat gyűjteni. Ez a pénteki meccs, ez egy sors, nem azt mondom, hogy sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés lesz. A budai Farkasok nem kezdte jól a szezon, 0 ponttal állnak, úgyhogy ha nyernénk, akkor hozzájuk képest, meg az Egerhez képest is már mondjuk 8 pont előnybe lehetnénk, és ugye az egyértelmű célunk az volt a szezon előtt, hogy a bennmaradás legyen meg, úgyhogy nagyon boldogok lennénk, de nyilván azt gondolom ezen a mérkőzésen is, hiába játszunk hazai pályán, az esélyesség terhe az a Farkasokat fogja nyomni, mert a játékos állomány alapján, meg a szezon előtti erő sorrend szerint azért nyilván ők a jobb csapat.
4: A Győr elleni mérkőzésekből hogy segített, vagy mi segített felállni, de hogy utána jött a Szeged elleni mérkőzés, és aztán végül is ez a Pleyer az, ami gondolom most a hangulatot is megváltoztatta egy kicsit az öltözőben.
5: Hát nyilván igen, azért az a tiszta voltunk, hogy Győr meg a Szeged ellen nem mi vagyunk az esélyesek. A győri meccs egyrészt amúgy sem lennénk az esélyesek, másrészt mind a kettő idegenben is volt. Ráadásul azon a héten péntektől péntekig 4 meccsünk is volt, és rengeteg sérültünk is volt.
4: Igen, ott az Eger meccs után, ami ugye egy utolsó másodpercben
5: szinte eldőtt meccs. Utána volt vasárnap meccs, volt szerdán meccs, és megint pénteken meccs. Tehát hogy tudtuk, hogy az nem valószínű, hogy ott onnan pontokkal fogunk távozni, vagy a Szeged ellen is, de összességében meg egy jó hangulat volt azért, azt gondolom, főleg a második győri meccs, meg a Szeged meccs után is, mert elégedettek lehetünk azzal az eredménye, meg a teljesítménye, amit azokon a meccseken is a pályára tettünk. És hát akkor Pleyer ellen úgy mentünk, hogy akkor ez egy olyan mérkőzés, ahol akár lehet esélyünk is. Nyilván vannak továbbra is sérültjeink, az amúgy sem nagyon nagy keretben, úgyhogy ezek nyilván azért nehezítő tényezők, de mindig volt olyan, aki át tudott lendíteni minket, és tényleg, ahogy mondtad, Balogádi a forduló kapusa is lett, azt hiszem, úgyhogy ő fantasztikus teljesítmény nyújtott.
4: Ha így az egész NB1-et nézzük, akkor egyetértesz-e azzal, hogy talán most az egyik legkiegyenlítettebb ez a mezőny, és tulajdonképpen már most a Veszprémet ebből kiemelhetjük, hiszen ott papírforma alapján sem nagyon van esélye más csapatnak. Talán itt ugye lehet kiegyenlített mérkőzéseket jósolni a Szegeddel, főleg most így ugye, hogy a Sportingtól elcsentek egy pontot, tehát hogy nyilván tudom, hogy soha nem lehet tudni, de hogy utána akár szinte mindenki meg tud verni mindenkit, sok a döntetlen is.
5: Igen, az biztosan nagyon kiegyensúlyozott. Én azt gondolom, már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is, tehát tavaly például Budakalász esett ki, azt hiszem az utolsó helyen is, ő is nagyon-nagyon megszorongatta a tavalyi harmadikot, a Tatabányát, például egy góllal nyert Tatabánya annó Kalászon tavaly. Úgyhogy évek óta kiegyensúlyozott, talán a jelenlegi erőviszonyok alapján az Eger az, aki, de láthatjuk ellenünk is, majdnem pontot szereztek, úgyhogy mindenki, nyilván vannak azért, van egy erőviszony, tehát hogy mondjuk egy Győr ellen, hogyha nyernénk mi, akkor az egy meglepetés lenne, de ettől függetlenül nem az van, hogy hátratett kézzel is tudnak nyerni, úgyhogy biztos, hogy kiegyensúlyozott, és azért már ebben 5-6 forduló ment le a bajnokságból, vagy 5, ki van előrehozott meccs, stb. Tehát 5-6 forduló alatt is voltak olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy senki nem számított.
4: A te szereped milyen egyébként ebben a csapatban? Ugye azt tudjuk, hogy nagyon átalakult a keret, 10 játékos távozott, 9 akadémista került fel, új vezetőedző, Kis György lett a vezetőedző, aki egyébként már az utánpótlásban ott dolgozott a Ferencvárosnál. Ma még irányító vagy, de hol húzódik meg nálad az a határ, hogy mennyire vagy mondjuk játékos edző is?
5: Nem, játékos vagyok, tehát az edző az mindenképpen a Kis Gyuri, a másod edzőnk is, kapus edzőnk is, de az biztos, hogy segítek a fiataloknak, de ez eddig is így volt már akár a válogatottban, vagy akár a régebben a Fradiban is, hogy nyilván a tapasztalatommal, a tudásommal próbálom segíteni a fiatalokat, hogy mik azok a dolgok, amiben tudnának fejlődni, vagy tudnak fejlődni, vagy mikre figyeljenek oda. És nyilván ezzel próbálom a Gyurinak is a munkáját segíteni, de semmiképpen soha nem lépném át azt a határt, hogy ő az edző, ő a főnök, az van, amit ő mond, tehát hogy én csak ha ő kéri, vagy ha ő igényli, akkor segítek neki természetesen, de mindenképpen ő a főnök.
4: Milyenek egyébként a fiatalok, és mondjuk bezzeg a te idődben, hogy volt?
5: jó, minden, jó fejek a fiatalok, tehetségesek, dolgoznak, ez a legfontos egyébként szerintem, hogy a munkát tegyék bele abba, hogy fejlődjenek, és szerintem egy meccsre, hétről hétre ők is egyre jobban érzékelik, hogy milyen az NB1-nek a ritmusa, nyilván ők is fizikailag még nem biztos, hogy ott tartanak, mint mondjuk most például a Pler ellen játszottunk, és ott azért főleg a hármas védők azért fizikailag amúgy is az NB1-ben is nagyon erősnek számítanak, úgyhogy most lehet érzékelték, hogy milyen egy ilyen falban mondjuk beállósnak lenni, vagy akár cselezni rájuk, de egyébként én csak pozitívan tudok róluk beszélni, hogy mindenki teszi a dolgát, jobb akar lenni, küzdenek, hajtanak, bármikor amikor pályára kerülnek, mindent megtesznek, úgyhogy bízom benne, hogy a fejlődésük az töretlen marad.
4: Te, aki jártál Bajnokok Ligája döntőben, 2 olimpián, 7 világbajnokságon és 4 Európa-bajnokságon, hogyha jól számolom. Neked milyen kihívás most egyébként? Ez a picit másfajta célokkal fiatalított csapattal nekivágott idény.
5: Hát az a lényeg, hogy mindig kell egy célnak lennie, tehát hogy cél nélkül tényleg nem lenne értelme. Most az a cél, hogy bennmaradjunk. Nekem személy szerint nagyon-nagyon nagy valószínűség ez az utolsó szezonom, tehát hogy én nekem az is egy ilyen személyes célom, hogy minden, ami még bennem van, azt tegyem a pályára, és ezáltal segítsem a csapatot, de a csapatnak a célja meg egyértelműen az, hogy bennmaradjunk. Úgyhogy ez a cél. Nyilván ez nem a BL győzelemmel ér föl, de nyilván mindig a realitások, vagy hogy mondjam, a realitások közelébe kell belülni ezt a célt. Úgyhogy ezért küzdünk, ezért edzem, ezért edz mindenki. Úgyhogy most ez a cél. Nem gondolok arra, hogy mondjuk mit tudom, 10 évvel ezelőtt még a BL cím volt a szezon előtt a kitűzendő cél, most ez van, így alakult ez a nyári, vagy a tavaszi nyári történet, amit nagyon sajnálok természetesen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékosok, nagyon jó közeg volt itt a Fradinál, csak magyar játékosok, de ez most már így alakult, ezen kár rágódni sajnos.
4: Azt mondtad, hogy nem így szeretnéd befejezni, mi lenne számodra, hogy szeretnéd befejezni?
5: Hát az, hogy mondjuk az utolsó párfordulóban már ne aggódjunk azon, hogy még a bennmaradás az kérdésese, és mondjuk az utolsó meccsünk, ami azt hiszem nagy valószínűség a NECA otthoni mérkőzésünk lesz májusban, azon ott legyen a családom, lássa azok az utolsó mérkőzésen, esetleg a barátaim, és akkor ott végleg szögre akasztom a cipőt.
4: De gondolom, még szezon közben egyébként ez nincs így a fejedben, hogy majd milyen lesz elbúcsúzni.
5: Az nincs benne, hogy milyen lesz. Az azért benne van, hogy látom, hogy mondjuk most azt hiszem még 20 meccs van kb. A szezonból hátra. Nem vagyok benne biztos, hogy mind a 20-an fogok tudni játszani, de hogy már csak 20 meccs a karrier, ez így bennem van, de ezzel megmondom őszintén, hogy amiatt nincsen semmiféle rossz érzés bennem.
4: És akkor abból, ahogy már utaltunk is rá, az egyik legpikánsabb, ami lesz most a budai farkasok ellen. Ugye azt is említetted már, hogy pont nélkül állnak még. Ami még különlegessé teszi ezt a párosítást az, hogy Pásztor István a budai farkasok vezetőedzője 2022 után az idény végén tavaly búcsúzott el a Ferencvárostól. Mentálisan milyen egyébként egy ilyen mérkőzés, aminek van egy ilyen plusz érzelmi töltete is?
5: Igen, ugye a Pásztor Pista volt az edzőnk, vele szép sikereket értünk el a Fradinál. Szerintem annyira nagyon nagy presztízse nincs azért, mert ugye a csapat is teljesen kicserélődött, akinek ő volt az edzője a Fradinál, de ettől függetlenül meg nagyon nagy jelentőség van ennek a mérkőzésnek, mert így, hogy a Farkasok ilyen rosszul indít kezdte a szezont, így konkrétan azonos pozíciókért versengünk, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nyerni tudnánk ellenük, de ettől függetlenül nyilván a Farkasoknak azért a játékos állománya alapján én azt mondom, hogy ők az esélyesek továbbra is, hiába idegenben lesz, majd nálunk lesz a mérkőzés, de egy jó mérkőzés lesz, bízom benne, hogy hasonlóan tudunk majd játszani, mint a Pler ellen, vagy akár a Szeged, vagy akár a Győri kupameccsen, és akár egy meglepetést is tudunk okozni.
4: Mit gondolsz, mi fog dönteni, vagy mi lehet majd a kulcs ellenük?
5: Hát ez mindig a kapus teljesítmény, meg a védekezés. Tehát, hogyha sajnos nincs jó védekezés, emiatt, vagy akár ezáltal nincs jó kapus teljesítmény, akkor nagyon nehéz mérkőzés nyerni. Bízom benne, hogy Balogádi kitart a jó formája erre a hétre is, vagy akár a kiskapusnak is, akit felhoztunk az ifjúból, mert sajnos kapuban is sérültünk van, úgyhogy a Bence. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez kitart-e. Nyilván védekezésben is nagyon jól kell teljesítenünk, és természetesen támadásban is. Ez sok összetevés ez a kézilabda, de hogyha nincs jó védekezés, és nincs jó kapus teljesítmény, akkor nagyon nehéz nyerni.
2: Lékai Mátait hallhatták, jönnek a hírek, aztán pedig majd továbbra is folytatjuk kézilabdával, ezúttal majd a hölgyekkel fogunk foglalkozni, és Tóth Tíme lesz a vonat túlsó végén.
6: Ez a Hazafutás, a termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között!
9: Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Varga Barnabás bekerült az Alkatén BL keretébe. Több milliárd eurónyi uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Kellemes őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
11: A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás bekerült az Alkatén bajnokok ligája keretébe. A görög együttes holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar labdarúgó válogatott támadója pályára léphet-e a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. Ma a második fordulóval folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, amelyben a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Barcelonát. A Leipzig soraiban a magyar válogatott Willy Orbánnal, a PSV Eindhovent, Gulácsi Péter csapata a Villarreal a Nápolit fogadja. az Arsenalhoz a Lille, az Atletico Madridhoz a Manchester United, az Internacionálihoz a Bruges, a Vikinghez a Bayern München látogat. Cristiano Ronaldo 1-3 hónapig terjedő eltiltást kaphat. Az ötszörös aranylabdás Európa-bajnok portugál támadó összekülönbözött a válogatott szövetségi kapitányával, Jorge Jesus-szal. Majd szeptember 30-án elhagyta a nemzeti csapatot. A fegyelmi bizottság emlékeztetett, hogy a szabályzat 1-6 hónapig terjedő eltiltást ír elő. Miután Ronaldo elismerte hibáját, így a maximálisan kiszabható eltiltás 6-3 hónapra csökkenhet. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A vezetőség a Mezőkövesd otthonában elért szombati 1-1-es döntetlent követően mérlegelte a döntést. Ma pedig be is jelentette a váltást. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek. Egy győzelemmel és 4 döntetlennel, valamint 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a 3 tisztviselőről, akik közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sport infrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokba más országokat is bevonjanak. Rekordot döntött a Perseverance Mars járó. Az 5 éve a Marson lévő 6 kerekű már több mint 45 kilométert tett meg, amivel megelőzött minden más járművet a Maja Földön kívül, bármely égitest felszínén megfordult. A Perseverance a bolygó északi féltekéjén mozog, amelyet évmilliárdokkal ezelőtt feltehetően víz töltött meg.
6: Közlekedés.
11: Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalomtököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot híd felújítás miatt október 20-áig lezárták.
6: Időjárás.
11: Országszerte napos gomoly felhős az idő. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fok valószínű, a hét második felében is marad a csendes, őszi idő, néhol 20 fokkal.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A hírek után pedig folytatódik a Hazafutás, ahogy ígértem, kézilabda órával folytatjuk, és a hölgyekre kanyarodunk át. A vonal túlsó végén pedig nem más, mint a világbajnoki ezüstérmes és bronzérmes, a Ferencváros korábbi kiválósága Tóth Témát. Köszöntöm, szervusz, szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát egy picit kézilabdázzunk, ugye, és hát kezdjük a Ferencvárossal. 5 mérkőzés, 5 győzelem a Fradi-tól a bajnokok ligájában. Mennyire tekinthető ez már valódi erődemonstrációnak, különösen úgy, hogy Brezben nyerni sosem egyszerű feladat?
2: Igen, ez így van. Nem könnyű feladat, nagyon jól értek azzal a lehetőséggel, hogy a Brestnek azért vannak sérültjei, volt hiányposztja, beálló poszt, de ezt nagyon jól használta ki a Ferencváros, és nagyon jó eredményt ért el, ennek ellenére egy jó csapat a Brest, és jó eredményt értek el. Én azt gondolom, már megmutatták az erődemonstrációt, és az is egy jó eredmény volt, amikor a Bukarestet sikerült hazai pályán egy góllal ugye megvenniük, ott már azért egy jó ellenfél volt, egy jó ellenfélnel találkoztak. Hát úgy érzem, hogy azt lehet mondani a Ferencváros, hogy mérkőzésről mérkőzésre szépen érik bele a bajnokok ligájába, és mutat egyre jobb teljesítményt.
1: Mi volt szerinted ennek a mérkőzésnek a döntő tényezője? A Fradi támadójátéka, a védekezése, a kapus teljesítmény, vagy a mentális fölény?
2: Hát szerintem mindegyütt, azt lehet mondani, tehát voltak nagyon jó teljesítmények, Simon Petra megint extrát hozott tényleg, nagyon jó volt, de hát őról a minden meccsen elmondhatjuk ezt, most már nagyon úgy tűnik, és nem csak a bajnokok ligája meccseken, a bajnoki meccseken is hozza magát, úgyhogy le a kalappal előtte, ő ott van, és most ami szerintem még plusz volt, Emily Fogelnek az átlövő tevékenysége, amit azért hiányoltam én hétről hétre, hogy nem jut olyan kiemelkedőt. Most azért megmutatta ő is, hogy tud dinamikával jó kézilabdázni, és nagyon szép lövései voltak, meg természetesen ki kell emelnünk Csapcsetet is, és Bödebíró Blankát. Tehát, hogyha már egy csapatban ennyien jól játszanak, és igazából jól teljesítenek, magas színvonalon játszanak, akkor az azt lehet mondani, hogy eredményezheti egy csapat sikerét.
1: Ugye a Fradi most már nem csak versenyképes a BL elitjével, hanem sorozatban le is győzi a riválisait. Látsz olyan stabilitás a csapatban, amely a tavaszi egyenes kieséses szakaszban is komoly előnyt jelentett, és akkor egy picit forduljunk rá itt a négyes döntőre is.
2: Hát én azt gondolom, hogy nem kell előre szaladni annyira, hogy mi lesz tavasszal, mert az mindig sok idő még. Én úgy hiszem, mindig mérkőzésre kell haladni, és úgy nézni a csapat teljesítményét. Van egy világverseny közben, ami mindig nagy kérdés, hogy a játékosok milyen formába kerülnek vissza, milyen lelki tényezőket hoznak, hogy vannak, hogy tudnak visszarázódni a klubba, és aztán majd jól teljesíteni megint januártól, úgyhogy ez nem könnyű feladat, azt gondolom. Megvan az esély a Ferencvárosnak, hogy a kieséses szakaszban is tovább tudjon menni. Nyilván számukra most fontos, hogy az első két hely valamelyikét megszerezzék, erre ugye nagyon nagy esély van, ezért küzdenek és hajtanak most, és akkor egy körrel kevesebbet kell játszani, úgyhogy minden esély megvan, kell még tovább, én még nem vagy, tehát nem azt mondom, hogy lehengerlően játszik a Ferencváros, tehát van még hova fejlődni játékban.
1: Mit hiányolsz, ha már ebbe belementél?
2: Hát igazán a jó teljesítményt jobb átlövő pozícióból még, tehát ott azért akár a Keti van, akár a Tramborg van, a BL-ben azért nem nyújtanak olyan kimagaslót, onnan azért még mindenképpen több kellene, és azt a dinamikát, még dinamikában is én azt gondolom van, tehát el kell jutni a csapatnak a Simon Petra szinthez, én azt hiszem, mert amikor ő berobban, megjön akár csereként is, vagy pihenő után is a pályára, az elég komoly színvonal, és tényleg kellenek még a társak is. Én azt gondolom, Nyilván meg kell néznünk majd, bár Hárspalvi Ulcsi nagyon jól teljesített a szélen, még nem volt Márton Gréta, de azért most már jön Márton Gréti is. Reméljük, hogy ez a válasz rendben van, és jól van. De hát, hogy kellenek mindenhonnan a jó teljesítmények.
1: Nagyon-nagyon érdekes, amit mondta, hogy a Simon Petrával kapcsolatban, és Simon Petrához kell felnőni. Ugye konkrétan Petrának kellett egy Európa-bajnoki bronzérem, hogy ne csak epizód szereplő legyen a Ferencvárosban. Így külső szemlélőként, hogy látod, hogy Chloe Bereketi nem találja most úgy a helyét jelenleg a Ferencvárosban? Mert látjuk azt, hogy a válogatottban, tehát szórja a gólokat, de valahogy a Fradiban valami nem működik.
2: Olyan érzésem van, mintha itt mérlegelne, hogy például mikor vállal el lövéseket, mikor vállalja föl a szituációkat, és lehet, hogy nem is kap olyan szabad kezet, vagy itt meg kell felelni egy rendszernek, és ezt még ő annyira nem érzi. Azért láttuk, amikor megrázza magát, akkor vannak bombák itt is, tényleg, tehát azt lehet mondani, hogy az utolsó két lövés az nagyszerű volt, itt a Brest ellen is, tehát villantott abból, amit ő tud, de kevesebb szituációt vállal el, nem vállalja föl annyira, sokkal többet passzolgat, ha pályán is van. Nyilván tőle nem ezt szoktuk meg, és nem ezt várjuk tőle. Olyan, mintha egy kicsit még keresné magát ebben a rendszerben.
1: És ha már ez a rendszer, azt láthatjuk, hogy kis túlzásra ez most már egy Jesper Jensen-féle csapat, olyan-olyan dános, de hát ugye napvilágot látott a hír, hogy Jesper Jensen is családi okokra hivatkozva hagyja el a Ferencvárost. Hol találjon most a Fradi vezetőedzőt szerinted, hogyha már tényleg látjuk, hogy kezd kialakulni egy egészen bomberős csapat?
2: Hát majd kérdés, hogy ebből a bomberős csapatból aztán kimarad és kitávozik, mert ugye ezért ez egy nagy kérdés még, hogy ki jött csak miatta ide, és igazolt miatta, esetleg kimegy utána, vagy vele, ahova éppen ő majd tart. Tehát ezek még nagy kérdések, azt gondolom, a jövőt illetően. Hát beszélgettünk erről a harmadik fél időben is, Borsos Attila azt mondta, hogy Dán kell hozni, ha már Dán jelleget ölt a csapat, és olyan játékosok vannak itt. Elképzelésem sincs, hogy kit lehetne idehozni, és milyen olyan edző van szabadon, aki megfelel annak az elvárásnak, ami azért van, és itt azért van nyomás az edzőkön a Ferencvárosnál. Tehát azért itt, ha valaki ide jön, attól azt várják, hogy a Final Four-ba vezesse a csapatot. A jelenlegi csapattal is úgy vannak, és Jesper Jensennel is bízunk benne, hogy ez sikerül neki. Úgyhogy ez egy nem könnyű feladat, és azért nem is mindegy, hogy ki jön ide, én azt hiszem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen változások lesznek még, és még miről hallunk. Nem tudnám megmondani, hogy ki ez az edző, akit lehetne mozgósítani, és aki szívesen látnék itt.
1: Hát a cél a négyes döntő, ugye ezt minden évben halljuk mindenhonnan. Ugye ez legutóbb MGM-bennek sikerült Ellen Gábornak. Mit szólnál hozzá, hogyha kicsi konspirációt itt összehoznánk, mert hogy ugye Chloe Bereketi nagyon-nagyon jól játszott Ellen Gábor alatt, ha így fogalmazhatunk csúnyán, és hát ki más, hanem Ellen Gábort hozhatnának vissza, hogyha esetleg ugye Jesper Jensen ugye már biztosan elhagyja a Ferencvárost. Látsz egyébként erre bármilyen esélyt, bármekkora százalékot, hogy Ellen Gábor visszajön a Fradiba?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván Gábornak a Ferencváros az egy más polcon van a rendszerben, mint más csapatról beszélünk, de azt érzem, hogy nagyon jól érzi magát Esztergomba, és nagyon komoly munkát letett az asztalra ott is. Nyilván amilyen kaliberű edző, amilyen kvalitású edző természetesen adja magát, hogy miért ne próbálják meg visszahozni, és miért ne állná meg a helyét. Tényleg nem tudom, hogy ő, az ő fejébe mi van, és mennyire gondol erre esetleg, hogy szívesen visszatérne, nem vagyok benne biztos, hogy bevállalna.
1: Kanyarodjunk át a tavalyi BL döntő visszavágójára. Ugye a Győr egy pontot mentett, de hazai pályán nyilvánvalóan a győzelem volt a cél. Hogyan értékelni lesz a mérkőzés? Ugye a Metz ellen játszottak, 34-34 lett a mérkőzés végeredménye.
2: Hát egy elég komoly csata volt. Nyilván mind a két csapat arra számított, hogy ez egy gyors, rohanós mérkőzés lesz, ami az első fél időben be is bizonyosodott, és azért ott azért volt futás. Igazából nem nagyon tudta egyik csapat sem leszakítani a másikat. Lehet, hogyha ez sikerült volna, és háromnál nagyobb különbség lett volna valamelyik csapat javára a mérkőzés során, akkor azt lehet mondani, hogy azzal hozhatta is volna a meccset, de ez nem sikerült. Mindig talpra álltak a csapatok, és fejfej mellett haladtak, nagyon inkább ez jellemezte. Nem feltétlenül volt szép játék. Én azt gondolom, kemény csata volt, és kemény küzdelem. és hát nem volt könnyű helyzetben a Győr itt a végjátékban sem.
1: Hallgassunk meg egy interjút, hiszen Csesztregi Balázs kollégán kint volt a mérkőzésen, a Győr kapusával, Szemerei Zsófival beszélgetett.
3: Szerintem annak köszönhető, hogy ennyi hiba volt mindkét oldalon, hogy mindkét csapat óriási tempót diktált. Azért az, hogy a félidei eredmény az azért mutatta azt, hogy tényleg milyen tempó volt. Tényleg óriási gratuláció jár a csapatomnak, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy össze tudtuk szedni a védekezést első félidő után, illetve a támadásban is megbeszéltük, hogy miket kell kijavítanunk, mire kell jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy ez csak egy pontra lett elég, de tényleg így is nagyon büszke vagyok, és találkozunk mi még velük. Úgyhogy lesz még esélyünk visszavágni.
4: Még a csoportban is, meg remélhetőleg majd még később is találkoztok a meccsel. Nagyjából azért ez a szezonnak megfelelő volt ez a mérkőzés. Az, hogy a világ két legjobb csapata játszott egymással, az meg talán nem kérdés.
3: Igen, azért tudjuk, hogy milyen erős kerete van ennek a meccsnek, hiába változásokon estek át. Viszont tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Szerintem ma tényleg nem csak azért volt a Match of the Week ez, mert ezt jelölték ki, hanem tényleg két nagyon erős csapat találkozott. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Tényleg egy kicsit keserédes az egész, de büszke vagyok.
4: Ja, mondtad, hogy nagyon sok változás történt ebben a meccsben, a tavalyi évhez képest is, meg ahhoz képest, meg különösen, amikor te védtél ott. De mégis az egy év, az segítette most itt, amikor beálltál a pályára 20 perc után.
3: Szerintem inkább ez ilyen zicsereknél, vagy amikor egy az egybe találkozunk játékosokkal.
4: Nagy zicserét például megfogtad rögtön, amint pályára léptél.
3: Igen, azért tudjuk zrikálni ilyenkor egymást. Nagyon örülök, tényleg ilyenkor mindig nagy mosoly van az arcunkon, amikor találkozunk. Hiába egy év, én több évnek érzem ezt az egészet, amit ott eltöltöttem. Nagyon szerencsés vagyok, mert hiába nem játszottam sokat, viszont olyan jó csapattársaim voltak, akik átsegítettek a nehézségeken, és mindig tényleg jó kedvre derítettek, és tényleg azóta is örülök, hogy a barátaimnak nevezhetem, és tényleg az, hogy a pályán találkozunk, ilyenkor ellenfelek vagyunk, viszont csak 60 percig, és utána pedig újra megy a barátság.
4: Mi járt a fejedben, amikor beálltál a 20. percben, mert akkor már nagyon kellett a védés. Novotna sem találkozott sokat a labdával, épp ezért ez nagyon fontos volt, hogy te többet találkozz.
3: Próbáltam igazából csak nyugalomra inteni magamat, és nem túlpörögni a dolgot. Tisztában voltam vele, hogy kelleni fog hátulról a segítség, mert óriási tempó van, és azért a lányoknak is nagyon nehéz ez bírni elő hátul, úgyhogy tényleg próbáltam csak lenyugtatni magam, és utána, amikor jött egy-egy védés, láttam, hogy mekkora plusz tud adni a csajoknak, és hogy mennyire bíznak bennem, és tényleg ezt próbáltam átmenteni a későbbiekre is.
1: Szemerei Zsófit hallhatták, a Győr kézilabda kapusát, és hát azt hiszem egyébként alapvetően talán Szemerei Zsófi már kiheverte ezt a Metszi kalandot, de visszatérve itt egy picit arra, egyébként a vonal túlsó végén továbbra is Tóth Tímea van, hogy változott ez a győri csapat is. Tehát kincs túlzással most már mindig is All-Star válogatottnak hívták talán a Győrt, mint csúfolva, de hogy miután láttuk a tavalyi BL döntőt, úgy gondoltuk, hogy Bukti megérkezik, és itt senkinek nem lesz esélye, nem tud felnőni a feladat az, hogy a Győrt megcibálja egy picit bárhogy is. Most a Metsznek mégis sikerült, annak a Metsznek, ahonnan eljött Bukti, és azért azt gondoltuk, hogy a Metsz egy picit így fokhíjas lett, és ahogy a Csesztregi Balázs elmondta az interjúban, a világ egyik két legjobb csapata játszott most.
2: Hát igen, azt tudjuk, hogy milyen építkezés van mindig a meccsbe, és hogy tudják pótolni a hiányzó embereket, és egy nagyon komoly és nagyon magas színvonalú munka folyik ott. És amit jó volt látni, hogy Vámos Petra nagyon jól kézilabdázott, és nagyon jó lendülete, jó dinamikával játszott, amit azért tőle is hiányoltunk az elmúlt időszakban. Én nem lepődöm meg, hogy ilyen meccset játszottak. Én azt hiszem, hogy érni kell még a Győrnek is. Stankov volt eddig kiemelkedő a Győrben, aki most nem tudta igazából olyan jól lejátszani ezt a meccset, 8-3-mal zárt, ami nem szoktunk meg mostanában tőle, mert komoly színvonalat és komoly munkát mutatott, és komoly játékot. De hát be kell építeni vissza az embereket, ott van Enzeminko is, aki most jött vissza, most kezd játékba lendülni, tehát hogy van még tartalék a Győrbe is, én azt gondolom bőven, és nekik tényleg az van, hogy tavaszra kell olyan csúcsformát mutatni, és olyan formát mutatni majd, amivel eredményesek lesznek, és oda tudnak a végelszámolásban is jutni majd.
1: Itt Vámos Petrát említetted, azért én mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk a Metz másik magyar kiválóságáról, Albek Annáról is. Van egy rövid bejátszás, ezt még kérlek hallgassuk meg, utána pedig kitérek majd rá is.
4: Mennyire volt nehéz a pályán kívülről nézni ezt a mérkőzést? Mert azt gondolom, ez az a mérkőzés, ami mindenki játszani szeretne.
3: Egyértelműen ebből a szempontból nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam segíteni a csapaton, és nagyon idegörlő 60 perc volt, jobban izgultam, mintha játszottam volna. Nem is tudom, hogy mikor izgultam ennyire egy kézilabda meccsen, ennyire. Tényleg, amikor a pályán vagyok, sokkal könnyebb valahogy, szóval így nehéz volt megélni, de szerintem egy nagyon kiegyenlítődött mérkőzés volt, mindig átvette valamelyik csapat a vezetés, szóval ez az X talán ilyen kiegyezés volt, úgy tűnik.
4: Ezt a két legjobb csapatot láttuk egyébként szerinted most a két világ legjobb csapatát a pályán?
3: Én úgy gondolom, hogy játékos keretben mind a kettő nagyon egy szinten van, és igen, azért kijelenthetjük, hogy ez tényleg a legmagasabb szinten játszó csapat.
4: Veled mi újság? Azt tudjuk, hogy január környékén térhetsz vissza, ha minden igaz.
3: Igen, most vagyok több mint három hetes, eldobhattam a mankót csütörtökön, szóval ennek nagyon örülök, de még nagyon az elején járok a rehabnak, szóval még sok lépést kell tegyek azért, hogy újra a pályán lehessek.
4: Ezzel a fájdalommal nagyon régóta küzdöttél. Miért most jött a döntés? Tehát, hogy biztatok abban, hogy pihentetés az segít?
3: Igazából már igen, ahogy említetted, évek óta szenvedek ezzel, most csúcsosodott ki annyira, hogy már nem tudtam tényleg se a kézilabdapályán, se a magánéletbe ezt tovább húzni.
1: Albek Annát hallhatták. Timi, nem tudom, te vagy ti hogyan vélekedtek ugye Albek Annával kapcsolatban, de én egyszerűen ámulok és bámulok, mióta Franciaországban játszik. Félelmetesen milyen teljesítmény nyújt, ugye ezt láthattuk a BL döntőben és az elődöntőben, egészen elképesztő, és hogyha még ő is vissza tud majd térni valamikor a meccsbe, akkor viszont tényleg nehéz feladata lesz majd a Győrnek.
5: Igen, le a kalappal tényleg Anna előtt, de nagyjából ez látható a játékosokon, akik megérzik, hogy meccben mi a feladatuk, és ráéreznek az ízére, ők nagyon magas színvonalon tudnak képviselni, és nagyon magas színvonalon tudnak játszani, és ez látható Annának is tényleg a játékán, hogy nagyon jó, nagyon dinamikus látszik, hogy nagyon sokat erősödött, fizikálisan nagyon egybe van, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy jött neki ez a sérülés tényleg, mert hát a legrosszabbkor jött, és tényleg ilyen kellemetlen sérülés, ami az övé is volt, tehát hogy nekem is volt hasonló, és ez borzasztó volt ezt kikezelni, meg ezzel együtt játszani, meg együtt élni, úgyhogy ez nem könnyű, remélem, hogy teljes értékben és 100%-ig felépül.
1: És akkor végül, de nem utolsó sorban, ma Győr Esztergom lesz 18 órától a női kézilabda első osztályában. Ezt a mérkőzést hogyan tippelnéd, satszolnád ennek, hogy mi lesz majd itt szerinted?
5: Hát lehet kellemetlen ellenfél az Esztergom, mert én biztos vagyok benne, hogy az esélytelennek nyugalmával utaztak el Győrbe. Nyilván annak ellenére, hogy azért meg akarják mutatni, hogy mire képesek, és jó képet akarnak magukról mutatni, de a tét azt nem nyomja őket. Tehát szerintem ezt Gábor is elmondta nekik, hogy játszanak egy jó meccset, az a cél aztán, hogy mi lesz a vége, az nagy kérdés. Ennek ellenére azt mondom, hogy a Győr az esélyese a mérkőzésnek, hazai pályán nekik ezt a meccset hozniuk kell, de nem szabad félváról venni ezen a szeret.
1: Tóth Témának köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy segített nekünk, és egy picit beszéltünk itt a két klub, top klub csapatról. Neked szép napot, szép délutánt kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer.
5: Köszönöm szépen.
1: A nemrégében említett Győr Esztergom női kézilabda első osztályú találkozót, ami 18 órakor kezdődik, természetesen élőben tudják itt követni a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan folytatjuk a hazafutást.
6: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Amely 16 óra 3 perckor kezdetét is veszi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonát továbbra is Jó András. A stúdióban pedig kiegészültünk Szegő Tiborral, a Nemzeti Sportrádió munkatársával, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, valamint Patai Gergellyel, a Nemzeti Sport munkatársával. Szervusztok, sziasztok! Egy picit kezdjük szerintem, vagy folytassuk kézilabdával, ha már ugye ott kezdtük el az órát, mert hogy keretet hirdetett Golomin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott.

0: Játékban kell, hogy lendüljenek, és két igazi spillerről van szó szerintem, tehát menni fog.
1: Elfogult vagyok Márton Grétivel kapcsolatban, mert egy darabig Kölcsönben, Kékfehérben játszott, és hát akkor még az elektromos csarnokban rendeztük a mérkőzéseinket, és egy fél időn keresztül előttem futkározott mindig, és olyan gyorsan futott, hogy a Sofia az nem lobogott hátul, hanem viszintesen állt. Egyébként, ha megnézed az nso.hu-n azt a fotót, amit ehhez a hírhez kapcsoltak, ugye ő középen van, és úgy áll a Sofia, ahogy igen, állt a meccseken. Tehát viszintesen, mint hogyha zselével így belőtték volna. Egyébként egyetértek Gáborral, abszolút.
2: Én is egyetértek az urakkal, és szerintem nagyon nagy erősség mindkét játékos a magyar válogatottnak. Most kicsit vissza kellett mennem az emlékeimben, hogy a 24-ben volt már, 24 decemberében az a csodálatos Európa-bajnoki szereplés. Ami...
3: Ahol rendkívül jól érezted magad a teleláton,
2: én igen, hát Debrecenben, és igen, utána volt szerencsém Bécsbe is eljutni a csapattal, az tényleg egy olyan menetelés volt, és egy olyan élmény a hazai közönségnek, amit azóta sem felejtünk, és akkor nagyon gyorsan telik az idő, mert itt egy újabb kontinens viadal decemberben. Nyilván fontosak ezek az erőpróbák is, már egy kicsit a ráhangolódást, az összecsiszolódást szolgálják, de azért mégiscsak a decemberi lesz az igazán nagy értékmérő, és szerintem nincs is olyan rossz sorsolásunk, tehát én nagyon bízom a csapatban, hogy megint valami hasonló szép eredményt, kiugró eredményt sikerül majd elérnünk.
3: Bordás Rékának teljesen lefőtt a kávé, ilyen csúnyán fogalmazva? Lesz ő még válogatott játékos, ugye valami Vladimir Juhász Katán szavazott bizalmat ezúttal is.
1: Nehéz ügy, hogyha visszatekintünk arra az időszakra, amit most mondjuk a korábbi Európa-bajnokság óta élünk, akkor volt egy-két ilyen vitás helyzete Golovin Vladimirnak, amelyeket aztán ő ugye nem szeret a sajtóban intézni, hanem általában személyesen négy szem közt intézi a játékosokkal. Én szerintem talán Rékával kapcsolatosan is ez lenne az üdvözítő megoldás.
3: Szerintem ezt a kézrabdát ezt kiveséztük. Menjünk át a labdarúgásra, és hát most a szerkesztői jegyzeteket egy kicsit átszemlézve egy valamilyen hírem elakadt a szemben, hogy ez a Klenheisler Lászlóféle hír, ami a nemzeti sport.hu oldalon is olvasható. Ugye ott azt nyilatkozta, hogy nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsülést tisztel, hiszem, ha a pályán nyújtott teljesítményemmel megmutatom, hogy ismét készen állok, újra lehetőséget és bizalmat kapok Marco Rossitól.
2: Ez nagyon erős interjú volt egyébként, és nagyon ritka ilyen őszinte szavakat hallani. Most említetted ezt az idézetet, nagyon sok olyan kérdés és válasz van, amit még ki lehetne ebből emelni, mert tényleg Klenheisler László nem köntörfalazott, minden témában őszintén elmondta a véleményét. Bizonyára ő is tudta, hogy elég vegyes lesz a fogadtatása, így a kommenteket olvasva valóban az is ezeknek a gondolatoknak. Én egyébként nagyon kedveltem az ő játékát, voltak olyan kimagasló mérkőzései a válogatottban, most akár itt még a 2015-ös EB pótselejtezőre gondolok, akár a 21-es Európa-bajnokságra, amikor tényleg rendkívül megbízható és fontos tagja volt a nemzeti csapatnak. Nyilván itt most ez a legnagyobb kérdés, hogy van-e visszaút még erre a szintre, és ő próbálja ezeket az okokat az interjúban pedzegetni, megfejteni, hogy jelen pillanatban miért érzi magát mellőzöttnek. Ha ebből igaz...
3: Mondhatsz néhányat.
2: Igen, ugye, ha ebből igaz bármi, ugye ő azt mondta, hogy gyakorlatilag nem tudja elhinni, hogy valakinek a családi helyzete, egy autista gyermek ok lehet arra, hogy szakmailag elutasítsák. Ő ezt mondta, és ezt pedzegeti itt az interjúban, hogy magyar kluboktól eljutott hozzá, hogy ez lehet az oka, hogy nem akarnak vele megállapodni, ez problémát jelent ez a helyzet. Nyilvánvalóan, ha ez így van, akkor ez egy nagyon méltatlan dolog, és én hiszek Klenheislernek. Ettől függetlenül persze olyan kommentekkel is találkozni, hogy ez egyfajta kifogás. Nagyon nehéz, tényleg ez egy kétélű helyzet, minden esetre én azt gondolom, hogy ő nagyon szép emlékeket okozott a magyar válogatott szurkolóinak. Ezek megmaradtak, és nyilván vannak olyan pontok a pályafutásában, ahol lehet, hogyha más döntést hoz, vagy máshogy folytatja, akkor még mindig játszhatna azon a szinten, ahol néhány évvel ezelőtt volt.
3: Ha egy picit kutakodok az emlékeim között, akkor jól emlékszem, hogy a Werderben is járt, ahol ugye azért pottyant ki, mert nem beszélte jól a nyelvet.
0: Igen, ez igaz.
3: És ez, tehát van ilyen? Tehát, hogy...
0: Nem, ez, azért ezt nem tudjuk, tehát nem beszélte jól a nyelvet, ez nyilvánvaló. Én nem vagyok, tehát hogy mondjam, tehát eddig jutottam a tájékozódásban régen, Ez mondjuk fontos dolog. A másik, amit itt nem

0: Nem említettünk azért a neki az a nagy bánata 53-szoros válogatottként, hogy a szövetség az 50. válogatottságát nem úgymond köszöntötte, amit egyébként szoktak. Tehát ő azt hiszem úgy fogalmaz, hogy másokat köszöntöttek, őt nem köszöntötték. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kicsit szomorkás, vagy éppen haragvós hangulat az ennek köszönhető. Na most, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy van-e visszaút, én azt gondolom 32 évesen elvben van visszaút, mert ő is mondja, hogy egyébként egy nagyon jó erőnlétű játékos volt, és rengeteget nem teszem múlt időben, tehát amikor a válogatott bejátszott, mert az múlt idő, mert legutóbb azt hiszem cirka pont két éve, talán nyár körül játszott a válogatottban.
1: Igen.
0: Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen szempontból, tehát jókondia van, tehát rengeteget fut, tehát magyarul 32 éves korra ez nem múlik el. Itt a nagy kérdés a válogatott kapcsán az, hogy itt most csapatot kell építeni. Marco Rossi nem hiszem, hogy feltétlenül benne gondolkodna. Én most kívülállóként ezt látom. Tehát mindenképpen elférne egy-egy meccsre. Ha már egyébként olyan játékos, aki volt válogatott, mert egyébként most nincs a Kleinhenselnek csapata, mert ugye a Nagy Ádám esete más.
1: Őt szerettem volna mondani, igen.
0: Mert a Nagy Ádám ugye játszik a Ferencvárosba. Én ezekkel most nem jövök elő, hogy a Nagy Ádámnak a posztja, ugye, hogy mondjam, tehát kelendőbb játékos. Most ez kicsit hülyeség, de talán ez így van, meg Rossi talán jobban is kedvelte. Most nekem egyébként a Kleinhenselről tényleg az marad meg, hogy amikor 2015 novemberében Norvégiába berúgta azt a gólt, ez egy gyakorlatilag oroszlán részt vállalt abból, hogy kikerültünk a 16-os Európa-bajnokságra. Hozzáteszem, ott a királynak volt az 5. percben egy embertelen nagy védése. Ha azt berúgják a norvégok, akkor szerintem akkor csak a második meccsre marad a döntés, ahol pedig a Priskin rúgott egy nagyon nagy gólt, amit itthon 2-re megnyertünk. Mindegy. Tehát, és ugye kim volt az EB-n, és jól emlékszem, a három csoportmeccsen játszott, talán a belgák ellen nem játszott, most erre pontosan nem, a csoportmeccsekben biztos vagyok.
1: Ott biztos, hogy játszott, igen.
0: Igen, tehát magyarul abszolút értem a játékost, tehát van egyfajta egészséges motiváció, 32 évesen azért a 21. században nem vagyunk öregek, igen, tehát én ezt abszolút megértem, hogy ő ezt szerint él. A másik dolog, amit említett ugye a gyermekéről, az ugye egy fejlődési rendellenességgel született. Hát mondjuk ki, mert egyébként a játékos megmondta, tehát autista. Tehát ez egy, fogalmazunk úgy, hogy az a pontos, ez nem betegség, ez valóban egy fejlődési rendellenesség, amelynek ugye vannak azért, lehetnek pozitív kifutási, tehát nagyon sok sakkozóra mondják, hogy egyébként autista, most ez egy szélsőséges megfogalmazás.
1: De mondjuk ki, a legtöbb zsenire azt mondják egyébként.
0: Igen, ezt akarom mondani, nem tudjuk, hogy ez az autizmus, ez a Kleinhenselre családban hogyan működik, mert egyébként ezt nagyon őszintének, és megmondom, ezt így mondják pestesen, tökösnek tartom, hogy leült egy interjúra, egyébként nagyon jó interjú, Bodnár Zalán kollégám követte el, és egy ilyet tulajdonképpen elmond, tehát nyilván tovább nem megyünk, hogy a gyermek autizmus, amit egyébként nyilván, ugye az embernek a gyerekéről van szó, akkor fokozottabban érzékeny. És én még azt is el tudom képzelni, hogy ez az érzékenység kivetül tulajdonképpen a saját labdarúgó pályafutásának a megítélésére. Ennyit tudok én így hirtelen.
2: Én akkor feltennék egy kérdést mindhármatokhoz. Oké, Kleinhensler válogatott, kezdő, Georgia ellen, tegyük föl. Kit hagytok ki?
0: Nyilván ezért mondtam azt, hogy a csapatépítésén nem rászámít a Marco Rossi. Tehát
1: nincs jelenleg helye a válogatottban.
2: Abszolút nincs. Tehát én nekem az a problémám Kleinhenslerrel, hogy játék intelligencia tekintetében a most a keretben lévő focisták, azok előbbre járnak, mint ő. Egy támadó középpályásról beszélünk, ha minden igaz, 3 gólt szerzett 53 válogatottsága alatt. És azt hiszem, hogy nincs több kérdés.
3: Viszont egyelőre nem is feltétlenül arról beszélgetünk, hogy a válogatottba vissza tud kerülni, mert ebben teljesen egyetértek veletek jelen helyzetben, hanem hogy Magyarországról ő fájlalja, hogy nem kap lehetőséget mondjuk NB1-es klubtól, és hogy külföldről keresték, és szerette volna azt, hogy esetleg magyar ajánlata legyen. Mert én azt mondjuk el tudom képzelni őszintén szólva, hogy a magyar első osztályban ő beférne valamelyik csapatba.
2: Azt nem zárom ki.
0: ez meg egy olyan dolog, ugye itt én azt mondtam, hogy ez egy jó interjú, de most hogy mész tovább? Tehát gyakorlatilag elmondta, hogy a gyerekével ez van, és hogy állítólag magyar csapatok, amelyeket nem nevezett meg, tehát magyarul ezeket nem mondta meg, azok, amelyek úgymond kvázi erős a szó, de diszkriminálják, tehát magyarul nem kívánják, hogy ott játszon. Nem tudom, mit kombinálnak ki a magyar csapatok, de adjuk meg ezeknek a csapatoknak is a jogot, hogy ők úgy látják, hogyha a Kleinheiser családban van egy ilyen szituáció, akkor az tulajdonképpen olyan mértékben hat ki esetleg a Kleinheiserre, ezt mondom, én kombinálok. Tehát valószínűleg ezt kombinálják a csapatokban a vezetők is.
2: El tudsz képzelni, egy sportigazgató ül, és szembe ül Kleinheiser László, és akkor azt mondja, hogy jönnél? Hát jönnék. Mennyi pénzt kérsz? Ennyi. Hát annyi van. Most ugye változni fognak majd az adózási szabályok. A gyerekeddel mi a helyzet? Autista. Ja, bocs, akkor nem kell lesz. Egy ilyet el tudsz képzelni?
0: Nem, nyilván azt tudom elképzelni, hogyha azt megkérdezi tőle a vezető, hogy nyilván ezzel a gyermekkel több probléma van, mint egy átlagos gyerekkel, hogy mennyire zavarja ez neked a hétköznapi munkádat. Mire a Kleinheiser nyilván azt mondja, és ez nyilván van igaz is, hogy nem zavarja, mert tőle ennyi. Tehát nem tudom,
1: jó,
0: hogy
1: akkor
0: ott,
1: nem burkolózom a mögé. Tehát, hogy csak most így felvetem azt, hogy most itt valamennyire szinten ő is azt nevezte meg, hogy az autista gyermeke miatt nem kap csapatot, nem kap ajánlatot.
2: De szerintetek ez életszerű?
1: Hát egészen biztos, hogy nem. Tehát, hogy
2: tehát ez nagyjából
1: nem,
2: ez...
1: nem vagyunk a helyében, nem tudjuk, hogy milyen, nyilván.
2: Megkérdezik tőlem, hogy ma már nyugdíjas? Igen. Akkor nem kell lesz, mert biztos majd látogatni kell őt, meg lesz, hogy rosszul lesz, és akkor majd oda kell menned, és nem tudsz bejönni dolgozni. Tehát én szerintem ezek túl vannak gondolva.
1: Majd szerintem pont az, amit korábban ti mondtatok, Gábor vagy Gergő, nem tudom ki melyik ötöpontra pontosan, hogy az az érzelmi hullámvasat, amiben most ő talán benne lehet, így a gyermeke miatt is.
0: Igen.
1: Egyébként az interjúban jött most ki. Nem a pályán jön ki neki akár. Úgy, ahogy gondoltatok erre, hanem lehet, hogy most itt ő kifakadt is.
0: Jó, a Tibinek ebben igazat adok, tehát nincsen jelenleg, ugye csapata Erdélybe játszott, nyilván szeretne magának csapatot, abszolút elfogad, tehát hogyha én az ő nézőpontjába helyezkedem, tehát a játékot tekintve, mert ebben a családi helyzetben nem tudom magam ugye beleképzelni.
1: Így van,
0: mert,
1: ez fontos.
0: Akkor én őt tulajdonképpen azt mondom, 32 éves vagyok, jó a kondim, akkor miért nincs csapatom?
1: A Csíkszeredában játszott egyébként, igen. És legfrissebb hírek szerint ugye a román sajtó már írt róla múlt héten, hogy a Csíkszereda labdarúgó csapata anyagi gondokkal küzd, most pedig az Nemzeti Sport Online megtudta, hogy a székelyföldi klub az MB2-es Kecskemétnek is tartozik két labdarúgó átigazolási díjával, a KTM már hivatalos fizetési felszólítást is küldött Csíkszeredába. Mi történik ott?
2: Hát, nézd, nagyjából mondhatjuk azt, hogy Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában átalakulóban van a sportfinanszírozás kérdése. És nyilván vannak olyan klubok, akiknél ez nehezebben megy, van akiknél kezelhető, van aki meg tudja oldani, van akinél erős a marketing csapat, vagy a sales csapat, és el tudják adni a MESZ felületeket, a pálya szélén, a LED falon a reklámokat, és így tovább, és így tovább. Van, aki meg nem tudja. És nyilván, tehát azért hallottunk már egy-két olyan csapatról, amelyik megszűnt, hát legutóbb Franciaországban szűnt meg az egyik olyan klub, amelyik 100 éve az első osztályban játszott, és nagy múltú klub szép eredményekkel. Franciaország pedig nem arról híres, hogy olyan hihetetlenül szegények lennének. Mégis előfordul ilyen, megtörténnek ilyen esetek. Én nem zárom ki egyébként azt sem, hogy a következő időszakban nehézségekbe ütközik majd egy-két magyar labdarúgó, és vagy kézilabda, és vagy röplabda, és esetleg vízilabda klub működtetése.
1: Élő példa, Emil Nézen, Veszprémi kapus játékos, aki 50 000 eurót keres ugye havonta, és ez egyenes ok lehet neki az, hogy visszamenjen Flensburg a jövőre. Tehát, hogy valószínűleg egészen sok ilyet láthatunk majd a közeljövőben, csak ez milyen hatása lesz a magyar sportra?
0: A Tibi szépen fejezte ki magát, hogy a közép-európai klubok átalakuló finanszírozási struktúrában vannak. Igen, tehát ez tulajdonképpen lefordítva a Csíkszereda esetére a múltban a következőképpen nézett ki, ugye, hogy a sportot valóban preferáló kormány, ugye, mivel külhoni magyar klubról van szó, gyakorlatilag ugyanolyan támogatásban, most a pénzösszegre nem gondolok, hanem elviekben ugyanolyan támogat, mert pénzösszeget nem tudok, de elég nagy pénzösszeggel ugye támogatta a csíkszeredai labdarúgást.
1: Hát nagyon sokkal, igen.
0: Úgy tudom, hogy akadémia is van. Uh-huh. Tehát magyarul ugye nyilván a kormányváltást követően ugye most egy ilyen, hogy mondjam, tehát nulla álláspont van, mert ugye ellenőrzik, hogy a TAO-knak a, tehát mennyire volt, hogy mondja, megfelelő, szakszerű a TAO-nak a felhasználása, tehát ebből ugye az következik, hogy per pillanat ugye szerintem nem működik ez a fajta injekció, ez az anyagi injekció, és a jövőben sem biztos, hogy működni fog. Nyilvánvalóan, hogyha a TAO-k befizetések pontosak, akkor vélhetően igen, de amit viszont a gazdasági helyzet nem mutatja egyébként azt, hogy most a labdarúgó kluboknak, vagy bármilyen sportágban a kluboknak most prosperálás lenne.
1: Hát és hogyha maradunk itt a külhoni csapatoknál például, hogy az Eszéknél is komoly változások jönnek, ugye a MOL is kihátrált most az eszéki csapat mögül. Ugye anno 2016-ban egy csődszérén vásárolta meg egy nagy multimilliárdosunk, és hát ugyanott tartunk most is, hogy ez kijön a pénz onnan, és végre lesz, nincs támogatás. Szükség volt vajon erre? Nyilván ez egy jó kérdés, jó felvetés, mi szükség lehetett erre. De hát látjuk ezt a folyamatot, hogy ezek a csapatok így hiába kapnak stadiont, ez meg fog szűnni.
0: Hát jó, akkor az én elmen, én egyébként nem igen értettem azt se, hogy Magyarországon miért nem azokat a csapatokat támogatjuk elsősorban, amelyek most itt a Diósgyőrebbe egy himbilimbi, mert hol első, hol másodosztály, de akkor mondok, most Komlót nem mondom, de mondom például Pécset. Tehát uh-huh. Ahol nyilván Szegedet, ahol ugye a lakosság szám arányában talán a fiatalok inkább elmentek volna futballozni, vagy Szegeden úgy kezelem a helyzetet ugye ezen az akadémián, hogy egyre jobb legyen. Nem tudom, tehát nem tudok a szakmai munkába beleszólni, de azt rendben van, hogy ezek szintén külhoni magyarok, bár Eszéken ebben nem vagyok annyira biztos, hogy az ott játszó játékosok azok lennének-e. Nyilván légiósok vannak. Tehát ez nyilván egyfajta érdeket képviselt.
2: Én azt gondolom,
0: nem feltétlenül a magyar labdarúgásét teszem hozzá.
2: Pontosan. Hogy ha a külföldiek, most maradjunk a labdarúgásnál, hogyha a külföldi játékosokat nem fogják tudni fizetni majd a magyar csapatok mindegy mi miatt, akkor több magyar játékosnak lesz lehetősége focizni. Nem hiszem, hogy hihetetlen nézőszám csökkenést fog majd az előidézni, hogyha 11 magyar játékos focizik majd a Ferencvárosban, az Újpestben, Pakson ugye eleve így van, vagy Kisvárdán, vagy bárhol. Ja, hogy esetleg majd előbb kiesnek a nemzetközi kupákból? Igen. Hogy a válogatottunk adott esetben teljes egészében idegen légiósokra fog épülni? Igen. De ez egy olyan fajta megtisztítása tulajdonképpen a sportfinanszírozásnak, aminek az útjára egyszer rá kellett lépni, azt gondolom én.
3: Én sem gondolom egyébként, hogy nagy nézőszám csökkenést eredményezne.
1: Sőt,
3: igen, egyébként őszintén szólva, mondjuk én lehet, hogy szívesebben kimegyek egy olyan mérkőzésre, ahol 10-11 magyar játékos van a kezdőben, és ezért nagyon szimpatikus a Paks eset, de a Ferencvárost egy kicsit azért különvenném ettől, mert alapvetően ugye ők más célokért küzdenek most már évről évre, amit én nagyon hiányolok, hogy mögötte legyen olyan csapat, amely a Konferencia Liga főtáblájára el tud jutni, szerintem az elmúlt években ennek meg kellett volna történnie, és látjuk, hogy a csak magyar játékosokkal felálló Paks az, amely évről évre gyakorlatilag úgymond a legközelebb van ehhez, és mindig kivívja a jogot, hogy egyáltalán nemzetközi porondra kiléphessen. Úgyhogy persze ez egy összetett kérdés, nyilván az, hogy a közösségépítési cél mellett a szurkolóknak a jelenlétét hogyan tudod pénzre váltani, úgymond, hogy hogyan tudod annyira bevonzani őket, hogy aztán termékeket vásároljanak, hogy hétről hétre kijárjanak a stadionba, az megint egy teljesen más dinamika, említette Gábor Pécset, meg Szegedet. Szegeden évek óta nem sikerül ezt megoldani, sajnos MB2-ben 1500-2000 néző a legtöbb, miközben mondjuk most Pécsen adott esetben lehet, hogy kialakul egy olyan futballláz, amire szintén régóta vártak, és ugyan nincsen új stadion, el is temették a pécsi labdarúgást 10 évvel ezelőtt, most mégis van valami reménysugár, amiben a szurkoló bele tud kapaszkodni. Tehát ebből a szempontból nyilván nagyon sokrétű a szurkolói lélektan, vannak olyanok, akik a játékosok miatt mennek ki, vannak olyanok, akik a színvonal miatt, és egyenlőre ezt tényleg csak a Ferencváros tudta az elmúlt időszakban hozni. Azt gondolom, hogy nemzetközi mércével mérve is olyan színvonalú játékot mutasson, amiért kimennek a szurkolók, és nyilván egy adott esetben kifutott eredmény, egy meglepetés eredmény, egy nagy menetelés, mint a Győr tavalyi teljesítménye szintén teltházat tud előidézni. Kérdés, hogy melyik klub melyik utat tudja majd járni, de az biztos, hogy egyre nagyobb hányadot fognak ezek a bevételek képezni, és egyre fontosabb lesz a szurkolót valamilyen módon megszólítani és bevonzani a stadionba.
0: Én hozzátenném azért, hogy én azzal egyetértettem, hogy legyen a sport stratégiai ágazat. Egyébként megmondom, zárójelbe jegyzem meg, nem csak a versenysport, sőt, nem feltétlenül a versenysport, hanem a szabadidősport, de most ugye futballról beszélünk, tehát ez kőkeményen versenysport. Nem is a finanszírozással van probléma, nem is az, tehát nem a TAO-val, meg nem az irányított szponzorokkal, mert most akkor csukjuk be a szemünket, jó, irányították a szponzort, most nem irányítják el is, sőt, eszékről. De itt a fő baj szerintem két oldalú. Az egyik az, hogy nem voltak az összegek, tehát nem volt kőkemény kontroll. Tehát, hogy mire mennek a kifizetések? Tehát ugye, mert ki lehetett fizetni, csak most általánosabban beszélek, de azért ugye ezt azért a szóbeszédekből tudjuk, hogy ugye profi kluboknál profi játékos ugye ki lehetett fizetni, tehát a bérét vagy jövedelmét, hogyha szóltak ennek a profi játékosnak, hogy te menjél már le egyszer a gyerekek közé az utánpótlásba, és akkor kvázi tartsál egyéni edzéseket. Na most azért ezt nem tudjuk, hogy ez papíron történt meg, vagy a lement, ez a jobbik eset, hogy lement a játékos és tartott ilyen edzést, de nem hiszem, hogy rendszeresen tartana. Ez az egyik problémám, tehát ugye a kifizetések nem voltak ellenőrizve. A másik pedig, Tibi, ezt te jobban tudod, csak mondom, ugye 25 éve alakult a Sándor Károly Akadémia, de most nem az MTK-n akarom ezt leverni az utánpótlást kérdés. Csak
1: na,
0: azért
1: van,
0: mondom,
1: Tibi, akkor igen.
0: Tessék?
1: Na, ha már itt vagyunk, akkor nyugodtan.
0: Igen. Hogy igen, de azért itt folyik, tehát itt 2007 óta, ugye azóta van a Puskás talán. Igen? Azt hiszem. De a lényeg az, hogy lassan két évtizedes távlatban, tehát az MTK-n, mert arra azért emlékszem, mert most olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, tehát az negyedszázados, hogy ki kontrollálja azt, hogy milyen, tehát hogy méretődik meg a szakmai munka. Mert az egy dolog, hogy oda megy a gyerek, majd az is egy dolog, hogy kijön az NB1-be, és az NB1-es csapatok vergődnek, és nincs a nemzetközi kupánba csapatunk, csak közte, eltelik jó néhány év, ahogy nem tudjuk, hogy a gyerek hogy fejlődött, és mert lehet egyébként, hogy ott is akarnak a szakemberek, én ezt nem vitatom, csak mi az az elv, ami szerint történik az utánpótlás képzés, én ezt nem látom, mert egyébként ki kéne, hogy dobjon már egy-két futballistát ez az akadémiai rendszer? Most nyilván sarkosan fogalmaztam, mert egy-kettőt kidobott, na de jó, hogy?
2: Na jó, hát most nem tisztem védeni az MTK-t, de
0: 2001 óta... Nem az MTK ellen beszéltem, most félre ne értsd.
2: Rengeteg olyan játékos nevelt ki, akik külföldi bajnokságban játszanak, és gyakorlatilag a magyar bajnokság is tele van Sándor Károly akadémistákkal.
0: Tibi, azért mondtam az MTK-t, mert annak most 25 éve,
2: hát igen,
0: azt akartam 2001-es. Kifejezni, hogy régóta igen. Vannak akadémiák, tehát ez nem az lett, hogy kitalálták 2020-ben és 22-ben lett egy, az első már 25 éve megvolt. Ez azért már egy negyedszázados távlat, most a tényleg Tibi, nem az MTK-t, én nem, meg tudom, hogy ne, voltak jó játékosok, egyébként ők sem váltották meg a magyar futballt, ugye Kanta József, Horváth Levente,
2: Németh
0: Krisztián, Gulácsi igen.
2: Péter.
0: Oké.
2: Szoboszlai
0: már dolog. Megyünk oda, hogy megyünk afelé, hogy megváltják. Nem, most én inkább arról beszélek, hogy nagyobb számban kellene kidobni ezek, és akkor, ha ez nem történik meg, lehet itt hozni tanulmányokat, hogy a népesség arányában a kidobott NB1-es játékosok száma, de szerintem itt valami probléma lehet a szakmai munkával. Én nem kételkedem senkiben senki lelkiismeretében, csak lehet, hogy félrecsúszik valahol valami.
1: Szuszanunk egy kicsit, jön Szandi a hírekkel, aztán pedig folytatjuk a sportkört.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Meglepetés! Hát János, ez egy nagy szerint!
6: Csöndet! Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
7: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
8: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Szoboszlai Dominik nem lép pályára a BL-ben. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Kellemes őszies idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
9: Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő bajnokok ligája mérkőzést Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, akit combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Sakhtar Donyeckkel csap majd össze a gárda. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett. Emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott 4 Nemzetek Ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A vezetőség a Mezőkövesd otthonában elért szombati 1-1-es döntetlent követően mérlegelte a döntést. Ma pedig be is jelentette a váltást. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek. Egy győzelemmel és 4 döntetlennel, valamint 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir szövetségi kapitány kihirdette névsorát a 2 jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérülésből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A magyar válogatott október 22-én Győrben, 25-én pedig Strasbourgban csap össze a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciákkal.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. A hazai építőipar legfontosabb versenyképességi kihívása a képzett szakemberek megtartása. Erre hívta fel a figyelmet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet szerint az itthoni bérszínvonal több munkakörben megközelíti, vagy meghaladja a szlovák, a cseh és a lengyel szintet. De jelentősen elmarad a német iparág bérektől. Koi László elnök hangsúlyozta, a megélhetési költségek lényegesen eltérhetnek az egyes országokban, emiatt csalóka lehet a bérösszehasonlítás. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárban. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et. 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. a BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Úszó naperőművet építenének Horvátország legrégebbi halgazdaságában, Daruvár közelében. A több mint fél milliárd euróba kerülő rendszer évente mintegy 440 gigawattóra villamos energiát termelne, aminek egy részét maguk hasznosítanák, nagyobb részét pedig a hálózatba táplálnák. Az energiatermelés mellett a napelemek árnyékoló hatásával is számolnak, ami a víz felmelegedését és pároloktatását csökkenteni. Így nyáron tovább maradna megfelelő a tavak vízszintje.
4: Közlekedés.
9: Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái. A 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egyes sáv járható.
4: Időjárás.
9: Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fok valószínű, a hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szegő Tiborral, Turi Gáborral és Patai Gergelyel folytatódik a Sportkör, a mikrofonnál Jó András, a pontos idő pedig 16 óra 36 perc. Mi pedig labdarúgással folytatjuk, mert a Liverpool a hivatalos honlapján megjelent közleményben bejelentette, hogy kik alkotják a LASK elleni idegenbeli mérkőzésre utazó bajnokok ligája keretet. Szoboszlai Dominik nincs benne, de Kerkez Milos igen. Ez egy kicsit érzékeny pont, úgy gondolom most Iraolának is és mindenkinek, hogy hát Dominik most sérülten tért vissza a válogatott szünetet követően, vagy nem sérülten tért vissza, mikor sérülhetett meg?
0: Nekem, induljunk ki indirekt módon abból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kiadott egy közleményt, amelyben mondta, hogy nem sérülten tért vissza Szoboszlai Dominika a klubjához, a Liverpoolhoz. Most sokan azt mondják, hogy ugye azért rakta ki ezt a szövetség, mert hogy kvázi mentegetődzés. Holott egyébként a klub nem azt mondta, hogy, tehát az Iraola nem azt mondta, azt hiszem a sajtótájékoztatón, hogy sérült, hanem izomfáradtságról van szó. Egyébként nincs itt mit szégyelni, szétfutotta magát a Dominika azokon a mérkőzéseken. Arról ugye nem beszélünk, hogy most ez a kitalált, az UEFA által kitalált ez a 4 mérkőzéses összekötve ugye csomagba, ez még többet kivesz. Fráni olyan országok válogatottjaiból, mint például a magyar, ahol ugye viszonylag kevés jó játékos van, és egyébként a Marco Rossi is lecserélte a Dominikot, és nem azért cserélte, mert rosszul játszott, hanem nem akarta kiégetni, nem akarta azt, hogy esetleg egy izomsérülés, mert ilyenkor az jön, izomsérülés következzen be. Visszament a Dominik, ahogy én gondolom, tehát ugye profik, visszament a Dominik, és ott nyilván vannak mérések, mert ez egy profi klub, ugye a Liverpool is, és ott megállapították, hogy a Dominiknak van izomfáradtsága. Ennyi a történet, vagy ő maga mondta, hogy gyerekek, kicsit fájnak a lábaim, kérdezték, hogy húzódás, azt mondta, nem, izomfáradtság, szóval ezen a szinten azért el tudják dönteni. Szerintem ez a történet, tehát nincs itt mit szégyelni, se nekünk, mert ugye iszonyan széthajtotta magát, ez van, kész, izomfáradtság, előfordul.
1: A Liverpool, mint munkaadó, mondhat olyat, hogy az egyik kulcs sztárjátékosom, Szoboszlai Dominik, X mérkőzést, X percet játszon?
2: Mondhat, de a szövetségkapitánynak nem kötelező ezt betartani. Egyébként én azon csodálkozom, hogy csak most történik ez meg.
0: Persze.
2: Mert hogy ha összeadjuk, hogy hány mérkőzést kell játszani, ha most kiindultunk Szoboszlaiból is, hogy az angol bajnokságban, az FA kupában, a Liga kupában, a válogatottban, a Bajnokok Ligájában, vagy adott esetben más európai kupában, akkor kijön egy olyan brutális szám, és hogyha azt megszorozzuk annyi perccel, amennyit a pályán volt, akkor meg egy olyan idő jön ki, amelyben abszolút benne van egy combizomnak az elfáradása, és én azt gondolom, hogy talán nem a... Most oké, Manchester City ellen nem játszott. Legalább nem állították ki, nem húzta vissza Hollandot, de szerintem nem a Linzer ASK az az ellenfél, aki ellen majd megérzi a hiányát a Liverpool. Szerintem pont jót is tesz neki, hogy egy pár napig rehabilitálhat, egy kicsit gyúrják, meg majd biciklizik, meg úszik, meg nem tudom, kicsit többet van a családjával, simogatja a kislánya fejét, és újult erővel visszatér, nem lesz ebből semmi gond, de tényleg csodálkozom, hogy csak most jött elő. És rettegek is attól, hogy az ilyen megterhelés során esetleg valami komolyabb sérülést is elszenvedhet.
3: Nem egyedi az eset. Tehát azért azt látni kell, hogy akár ugye Kakpo esetében, vagy Isaknál is lehetett hasonlót hallani, de ne is csak a Liverpool-lal foglalkozzunk. Összességében, hogyha nézzük az élklubokat, ugye én azt gondolom, hogy van összefüggés azzal, hogy most egyben nyitották ezt a két válogatott ablakot. Tényleg elképesztő terhelés, 10 nap alatt játszottak 4 mérkőzést a válogatottak. Előtte is láttunk olyat, és most vice versa is működik, ugye akkor az volt, sajnos a válogatottnál ugye Varga Barnabás, illetve Sallai esetében, hogy a klubnál szenvedtek sérülést, és nem tudtak eljönni, most pedig ugye a kluboknak kell adott esetben elővigyázatosságból pihentetni olyan játékosokat, akik nyilván nagy terhelésnek voltak kitéve. Azért, mert nem 2 meccset játszottak egy ablakban, hanem 4-et, és ez teljesen más igénybevételt okoz. Összességében nagyon sűrű a versenynaptár, nyilván próbáltak valamit változtatni az UEFA-nál. Szerintem inkább ellene szólnak érvek egyenlőre, mint mellette, amellett, hogy én nagyon szeretem a válogatott futballt nézni, de nem biztos, hogy a labdarúgás csúcs termékének, mint a Bajnokok Ligájának jót tesz, hogy az első és a második forduló között egy ilyen hosszú leállás van, és nyilván a klubok sem örülnek annak, hogy most gyakorlatilag, ha nem is a nulláról kell kezdeni a munkát, de teljesen más fizikai és taktikai és mentális igénybevételt jelent majd most ez a játéknap a csapat. Hát nekem egy csehszlovák filmsorozat jutott eszembe, a Kórház a város szélén, hogy én erre miért emlékszem, azt nem tudom, hiszen ez a 80-as években volt, ha
2: Dr. Blasé.
3: Minden igaz.
0: Én meg egyrészt sem néztem meg belőle.
3: De az biztos, hogy most nagyon sok sérüléssel kell szembenézniük az edzőknek, és nyilván ez megint csak egy másfajta kihívást jelent, mint amihez október elején mondjuk hozzászoktak.
0: Ha kitágítjuk egyébként egy kicsit a dolgot, én szerintem nem is feltétlenül a profi futballban, tehát a szakvezetőség oldaláról, nem is a futball minőség, tehát a játékosok felkészítése, mert azok már fizikailag tökéletes állapotban mennek fel az utánpótlásban, most általánosságról beszélek, hanem inkább a regeneráció az egyik legfontosabb. Igen. Egyébként egy érdekes dolog, amikor ugye a Ben Stork ide került 2015-be, azt hiszem, vagy 14 okay. végén, 15-ben a válogatott, amikor kijutottunk fel az EB-re, akkor a német stábja, most nem az Andi Möllerre gondolok, mert ugye a Kleinhezet fedezte föl egyébként, ha már itt szóba került itt a Klein az első részben, ő fedezte föl egyébként, amikor a videót kiutálta az NB3-as csapatban, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát voltak ott a regenerációs szakemberek, és akkor ez nagyon jól működött, tehát ezt akkor, tehát a németeknél ez már nagyon régóta működik, hogy itt nem feltétlenül a futballról van szó, tehát nem kell most ott a Szoboszlait visszament a válogatott meccset megtanítani futballozni itt a linciek ellen előtt néhány edzésen, hanem ugye jó nem játszik, tehát regenerálni kell, ennyi. Ez itt a legnagyobb tudomány, én szerintem a 21. században. Ha ennyi meccs marad, feltéve akkor.
3: És bocsánat, nem beszéltünk még az utazásokról, ugye például az AK Athén abból a szempontból szerencsés helyzetben van, hogy ők a két BL meccs között vissza sem mennek Görögországba, mert a hétvégén nincs bajnokiuk, és ha jól tudom, akkor a Cityvel játszanak majd jövő héten, most meg a Shakhtarral, és megpróbálják ezt a kettőt valahogy összehozni, egybehozni, hiszen a Shakhtar is Angliában játsza most a hazai mérkőzését. Szóval ez is még egy ilyen plusz kihívás. Láttunk olyan játékosokat, akik mondjuk a nagyon sok európai élcsapatban, brazil játékosok, és elmentek ugye Dél-Amerikába, lejátszották a mérkőzéseket, majd utána visszatérnek. A regeneráció szempontjából tényleg minden órának jelentősége van, és most ebből a szempontból szempontból megint csak arról beszélünk, amiről már évek óta, hogy nagyon feszített a versenynaptár, csak most egy kicsit máshogy, mint ahogy megszoktuk a szezon ezen szakaszában.
11: Ugye a labdarúgó bajnokok ligája, ugye az alapszakas második fordulójában Salai Rolandék a Barcelonát, Gulácsi Péterék a Napolit, még Vili Orbánék a PSV-t fogadják. Van egészen sok mérkőzés, amik közül lehet csemegézni. Melyiket várjátok a legjobban? Szerintem az Atletico Madrid Manchester United egy egészen jó kis mérkőzés lehet.
2: A Sporting meccsnek azért van érdekessége, mert ezen a napon, 10 évvel ezelőtt, tehát október 13-án, a Sporting az új Hidegkuti Nándor stadion megnyitó ünnepségén játszott gála meccset. Pontosan 10 évre, napra pontosan 10 éve, mert hogy ma 10 éves az új Hidegkuti Nándor stadion, de engem is valószínűleg az Atletico Madrid Manchester United meccs érdekel majd a legjobban, túl azon, hogy persze majd figyeljük itt a körkapcsolásban a magyarok szereplését is.
11: Mert hogy egyébként Gulácsi Péternek úgy tűnik, hogy beválik ez a csapatváltás, és egész jól néz ki a spanyol nyelvtudása is.
2: Bejátszotta magát elég gyorsan ebbe a csapatba. Én attól tartottam, amikor oda került, hogy egy nagyon fiatal, tehetséges első számú kapus volt ott.
3: Igen. Ő is brazil tanán, nem?
2: Igen,
0: így van, így van.
2: És azt gondoltam, mondom, szegény Gula, oda megy kispadra ennyi gyönyörű év után eltöltött ennyi szép évet, német családjának, gyerek, iskola, nem érti majd, was is das helyett, Buenos Dias, szóval, hogy és tessék, pillanatok alatt gyakorlatilag első számú kapussá lépett el. Volt olyan meccs, ahol kikaptak, és azt mondta a vezetőedző, hogyha nem Gulácsi véd, akkor nem 2-1-re kapnak ki, hanem 5-1-re kapnak ki. Tehát, hogy tök jó, én nagyon örülök neki.
3: Igen, nagyon gyorsan megtalálta szerintem a védőkkel is a közös hangot, és ebből a szempontból óriási elismerés neki, és a sportemberi mi voltát mutatja, hogy azért nagyon hosszú idő után egy ilyen környezetváltást nem tartozik már a legfiatalabb játékosok közé, és mégis rendkívül rugalmasan és jól reagál, gyorsan beilleszkedett. Nyilván a közeg is kellett ehhez, de egyenlőre ez egy sikertörténetnek tűnik, most is a hétvégi mérkőzés alapján, meg így az elmúlt fordulók alapján is sikerült a Villarrealnak csökkenteni a kapott gólok számát, és őszintén szólva, ezt a Napolit szerintem otthon meg tudják verni, annak ellenére, hogy tényleg az elmúlt években óriási tisztelet azért, amit a Napoli felépített, ez az idény egyenlőre nem néz ki nekik olyan jól, úgyhogy ebben a meccsben simán benne van, hogy Gulácsi Péter ott lesz egyrészt a kapuban, másrészt pedig pontot vagy pontokat szerezhet a Villarreal.
11: Ő a legmagasabb szinten játszó magyar játékosunk, mint kapus pozícióra értem. Lehet neki még visszaút, ha szeretne visszajönni a válogatottba?
2: Hát ő mondta, hogy nem szeretne.
0: De ő nem akar. Nem
11: hát de most már. Úgy gondolja, hogy most visszajönne mégis a következő Európa-bajnokságra.
0: Hát szerintem mi a kapusposzton vagyunk a legerősebbek. Uh-huh. Hogyha itt belegondolok, mindig keverem a Tótokat, Tóth Balázs, ő van hátul, ugye? Szerintem egy klasszis kapus. Mindenképpen, és akkor ha még azt nézzük, hogy ő ki áll mögötte, Jakobisvili, meg a Pécsi Ármin például, tehát szerintem csak akkor, hogyha ez a két fiatal megsérül, akkor. De nem hiszem azt, hogy a Gula vissza akarna feltétlenül jönni, hát ő nem akar visszajönni.
11: Mit akart ezzel mondani, hogy pont belesz?
0: Ja igen, mondani. Pontosan a Gulácsi miatt engem ez a Villarreal Napoli meccs érdekel, mert egyébként ugye bár én ezt X-re tippelem, és ugye...
11: Na már akkor írom közben.
0: Ja, nem, tehát vállalom, persze akkor is vállalnám, hogyha nem jönne
2: minden
0: be.
2: Minden meccsre van tippje.
0: Igen, persze.
2: Látom a jegyzeteit.
0: Megbeszéltem egyébként a labdarúgó rovatban benne a sportosokkal.
3: De lényeg
0: az, hogy mondom a magyarokat, ugye, hát a Galata nem, tehát Salaiék nem fognak tudni mit kezdeni a Barcelonával, ez kettes. Egy X lesz a Lipcse, a Vili Orbánék a PSV ellen, a Guláék se nyernek, bár fene tudja, jó lenne, de itt is egy X-et jósolok. Ennyi. Az Atlético Manchester United emelkedik talán ki, ott én azt mondom, hogy egyes, mert az Atlético otthon játszik.
2: Nem tudom, hogy került elém, de láttam a Vikingnek egy meccsét, Viking Stavangernek a meccsét, ők ugye a Bayern München fogják, és ha jól emlékszem, 8-0-ra nyertek a bajnokságban a tabellán harmadik vagy negyedik helyen álló csapat ellen. És valami olyan, jó, persze egy 3 perces összefoglalóban 8 gólt megnézni, az elég látványos. Nem gondolnám, hogy a Bayern München ellen is hasonló kimenete.
11: 8-1.
2: 8-1, igen. És zseniális gólok voltak. De azért arra kíváncsi vagyok, hogy tudják-e legalább komoly erőkifejtésre sarkalni a Neyerékat, mert az, nekem az bejött nagyon az, amit azt adom.
3: Ugyanerre vagyok kíváncsi, hogy valamit én is hozzátegyek a Turi Totóhoz, hogy a Galatasaray-Barcelona mérkőzés esetében, hogy hazai környezetben azért ismerjük a Galata fanatikusait, úgyhogy a Barcánál most nincsen Rafinha, ha minden igaz, nyilván Gabriel Jesus is nagyon gyorsan felvette a ritmust, és elképesztő támadósora van a Barcának, de hogy lehet-e egy szoros meccset játszani ennek a Galatának a Barcával a hazai közönség előtt és annak támogatását élvezve. Őszintén szólva egyelőre nem látom, hogy melyik csapat az, amely lefékezheti ezt a Barcelonát, de az is biztos, hogy valami egészen elképesztően más légkör, amit a török csapatok otthonában tapasztalnak a játékosok, úgyhogy ebből a szempontból az is lehet egy érdekes, akár izgalmas mérkőzés is.
2: Lehet olyat mondani, ami egyáltalán nem érdekel?
11: Igen.
2: Ez a Sabah, Baku, ne, Slavia,
11: Praga. Most akartam megkérdezni, miért nem beszéltünk róla?
3: De Dambrauskas miatt az is érdekes, ugye? Hát most, Diós Győri szurkolók kitüntetett figyelemmel kísérik a Sabah, Baku szereplését.
2: Egyébként voltam abban a stadionban, az egy tök jó létesítmény. Nem volt internet ugyan, de nem azért nem volt, mert elment, hanem mert dugó se volt, tehát hogy annyira nem volt.
11: Be, ha,
2: igen, ott játszott az MTK, azt hiszem, Európa Liga mérkőzés, az tök, meg egyébként is Baku rendben van, abszolút. Az egész város tök jó. Ilyen kísértett város. Arra, tulajdonképpen arra építették, hogy hát, ha rendezünk jövő héten is egy világversenyt, és akkor 2500 sportolót meg tudunk azonnal szállítani, vagy be tudunk tenni különféle szobákban, mert állnak gyönyörű házak, függöny elhúzva, senki nem lakja, de hogyha megjönnek a sportolók, puf, teleküldik a házakat, ott vannak a stadionok, csarnokok, remek hely. Csak hát most a Slavia Prága, most az utóbbi időben a cseh labdarúgás, megmondom őszintén, ráállt arra a lejtőre, amire mi ráálltunk azután, hogy jöttek a csehszlovákok nagyjából. Nem megy nekik.
11: Csehülel?
2: Se a világbajnokság. Igen. Se a világbajnokság. Se a klub
0: csapat. Nem mindegy, hogy hol nem megy. Tehát a BL alapszakaszban nem megy, meg egyébként az EL alapszakaszban nem megy. Hanem, tehát érted, mire gondolok.
3: Igen, szeretnénk mi, hogy több csapatunknak így ne menjen adott esetben a nemzetközi sorozatok főtábláján.
11: Egy mérkőzésről nem beszéltünk, és szerintem ez a nap meglepetés lesz, ez az Inter Club Brugge. Tehát a Brugge-t annyira leírjuk mindig, és ennek az Aston Villának, nem gyenge Aston Villának, és egyébként rúgott két gólt, hiába kapott ki itt a Bajnokok Ligájában. Szerintem a Brugge az, aki meg tudja most szorongatni az Intert. Ezt nem tudom, hogy mennyire látjátok reálisnak.
3: Erre mit mondasz, Gábor?
11: Turi Totó, igen, az.
0: Ki a pályával? Melyik csapat a pályával?
11: Inter.
2: Egyes.
0: Sima ügy.
11: Sima egyes?
0: Persze.
2: Somát kéne megkérdezni.
11: Hát jó. Jó, akkor maradjunk
0: szerintem
11: ennyiben.
0: Szerintem ő is egyes mondana, nem?
11: Van még egy kis rövid időnk, és akkor a Forma 1 világát is át tudjuk csemegézni, mert hogy a Forma 1 vezetősége hivatalosan is megerősítette, hogy a király kategória Ruandába tér vissza Afrikába. El fogom tovább is olvasni a hír, de hogy a Közel-Keleten tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy az utolsó nagy dés, ami el fog maradni, ez egészen biztos, hogy a háborús helyzet miatt. Ez Afrika felé való nyitás, ez mennyire szerencsés?
2: Hát ez nem nyitás. Tehát 93-ban kialamiban volt Formula 1, tehát 33 éve nagyjából, ha jól számolom.
11: Igen.
2: Már volt Formula 1-es futam. Én más oldalról közelíteném meg, biztos hogy most az afrikaiaknak az a legfontosabb feladatuk, hogy építsenek csiliárdokért egy Formula 1-es pályát. Mert ez nem utcai pálya lesz, amit majd ide fölhúznak, hanem ez egy rendes, zárt pálya lesz. Úgyhogy ezt úgy megkérdezném azoktól, akik ezt a döntést hozták, hogy nem volna esetleg olyan hely, ahová azt a pénzt, amit erre akarnak költeni, oda lehetne adni, és akkor egy kicsivel többet tudnának enni azok, akik most éppen semennyit.
0: Tehát akkor a Tibi arra gondol, hogy a nyilván prognosztizált menekült áradatot majd meg lehet azzal állítani, hogy csiliárdokért nem Forma 1-es pályát építünk, hanem gyakorlatilag enni adunk az embert, a megélhetés, ugye, mert a megélhetés.
11: Hát ez szegénysége javítani. Igen.
0: De erről van szó. Na most a Tibi ugyanúgy tudja, mint én, hogy a világ nem így működik. Tehát nem az van, hogy tehát a világ sajnos így működik, hogy lesz majd csiliárdokért pálya, és majd lesznek egyébként menekültek, akik jönnek Európa felé. A vágy az teljesen, az nem egyezik a valósággal.
3: voltak előzményei ennek a döntésnek, nem lepődtem meg abból a szempontból, hogy már talán a Forma 1-nek is volt ott egy ünnepsége néhány évvel ezelőtt Ruandában, illetve összességében is, hogyha nézzük a nemzetközi sportesemények megrendezését, kerékpár például, vagy az európai csapatok, az Arsenal támogatását, tehát ott az elmúlt években egy kicsit talán az emberi jogi kérdéseket elfedve próbálták a sportot előtérbe helyezni, mert azért nagyon nincs minden rendben ott Kongóval, azon a területen, abban a térségben nyilván fölvetődnek kérdések, hogy mennyire lehet akár egy Forma 1-es futamot is biztonságosan lebonyolítani, amellett, hogy én egyébként nagyon egyetértek azzal, vagy nagyon támogatom azt az elképzelést, hogy Afrikát bekapcsolni okosan és nyilván racionális keretek között a nemzetközi sportvérkeringésbe. Lássuk ugye meg, hogy Szenegál most ifjúsági olimpiát tud rendezni, és az is egy szintlépés. Nairobi megkapta az atlétikai világbajnokságot. Nagyon megérdemelték, mert tényleg az elmúlt évtizedekben uralják az atlétáik a világot, a nemzetközi elitet. Viszont nyilván minden világversenynél az vetődik föl. Egyrészt az egészségügyi helyzet, másrészt, hogy itt említették az urak a pénzügyi helyzet, és az, hogy azért Ruanda is a szegény országok közé tartozik. Sajnos még mindig. A harmadik pedig, hogy hogyan lehet ezt, ami mondjuk Bakinak megvan most már egy évtizede, az európai játékok miatt többek között az a szállás hely mennyiség, az az infrastruktúra, az mennyire áll rendelkezésre. Úgy tűnik, hogy Ruanda is most azt az utat követi, talán a női kosarasaink is voltak, ugye Kigaliban egy rendkívül modern csarnokot fölépítettek, most jön a pálya, tehát az infrastruktúra bizonyára rendelkezésre fog állni, nyilván azért csinálják, mert megvan rá a költségkeret, viszont azért vannak olyan kérdések, amiket biztos, hogy a következő években még hallani fogunk, mert azért nagyon sok minden mással is foglalkozni kell, azon kívül, hogy mondjuk adott esetben sportszakmailag ott egy jó pályát fölépítenek. Úgyhogy két oldalú nagyon nekem ez a dolog, mert az alapötlettel egyetértek, viszont azért Ruandával kapcsolatban vannak fenntartásaim.
2: Mennyibe fog kerülni például egy belépőjegy?
11: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Forintban kérdezed, vagy?
2: Nem, hát ruandai pénzben.
11: Ruandai pénzben?
2: Ruandai szeszterciuszban.
11: Igen, mert hogy ez kinek szól akkor?
2: Hát
11: igen.
2: Mert hogy mennyi mondjuk a minimálbér Ruandában? Mert az arra játszani, mert ugye a 2036-os olimpiára Dél-Afrika is érdeklődik legalábbis, tehát hogy én is egyetértek azzal, hogy vonjunk be minden kontinens, minden országnak legyen meg a lehetősége arra, hogy kiemelkedő sporteseményeket rendezzen, de mondjuk, hogyha csinálnak ide egy 100 000-es pályát, miből fogják megvásárolni a belépőjegyeket? Arra számítanak, hogy európaiak, meg amerikaiak, meg kanadaiak, meg ausztrálok fognak egyet vásárolni, mert nekik vannak versenyzőik. Szóval, hogy sok kérdés van. Ha másik oldalról közelítem meg, ha viszont sikeres lesz, nyereséges lesz, és a bevételt nem így lesz, ha bevételt visszaforgatnák a ruandai szegények, megsegítésére, akkor igen.
3: Pontosan, hogyha ez tényleg turisztikai értéket generál, és ilyen módon, még hogyha nem is tudnak kimenni mondjuk adott esetben, mert nem tudják megfizetni a helyiek, de profitálnak abból, hogy a támogatás formájában a bevételből részesednek, akkor tényleg egy üdvözítő kezdeményezés. Nekem is ebből a szempontból vannak kétségeim, meglátjuk. Minden esetre összességében én annak örülök őszintén szólva, hogy így a 90-es évek után most újra egy afrikai nagydíjat köszönhetünk a Forma 1-ben.
0: Azért kicsit lassan a testtel, mert elolvastam még egyszer a hírt, tehát a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz, és ugye az van, hogy épül fel a következő években a versenypálya, tehát hogyha azt nézzük, hogy a következő évtized elején, akkor az ugye legjobb esetben
3: 30.
0: Mi van most? 30.
11: Négy év alatt
0: és most az minimum 5 év szerintem ez több kell. Nem a pálya felhúzásához, hanem az, hogy kialakuljon mondjuk az, hogy amit a Tibi kérdezt, hogy a szegény emberek be tudjanak mondjuk menni.
11: Mert mondom azért, már is 74 000 ruandai frank és 225 000 között van az átlagbér, ami átszámítva 18,56 000 forint.
2: Na, hát ebből vásárolják 200 000 jegyet, de fordítsuk meg még egyszer, hogyha pályát kell építeni, rengeteg munka lehetőség lesz. És akkor, ha munkát adunk az embereknek, azért pénzt fognak kapni, és azért megvehetnek élelmiszert.
11: Építőipari segédmunkás fizetés nagyjából napi 360-1260 forint között van, úgyhogy lesz majd munka lehetőség. Hát ez egy egészen más világ. ami ott van, de azért reméljük, hogy majd ott is minden más embe fog fordulni. Szegő Tibornak, Turi Gábornak és Batai Gergelynek köszönjük szépen. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Hamarosan folytatódik a hazafutás.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani műsorunkban a Fehérvár válogatott jégkorongozója Terbócs István lesz a vendégünk, méghozzá egy különleges szituációban. Amikor beszélgettem vele, akkor épp kutyát sétáltatott a barátnőjével. Így adta magát, hogy mivel kezdjük elsőként a beszélgetést, de mielőtt a választ meghallgatnák, elmondom, hogy Terbócs István 30 éves, a Hidrofehérvár AV19 válogatott jégkorongozója, a Pólus Pingvineknél, majd az újpesti TIE csapatában és a Dragos Skorpióknál nevelkedett. 15 éves korában igazolt a MAC Budapest együtteséhez. Itt mutatkozott be a felnőttek között a MOL, majd az Erste Liga néven futó magyar bajnokságban, illetve a szlovák extraligában is szerepelt, mint a MAC Budapest jégkorongozója. 2021 óta az osztrák bajnokságban játszik, méghozzá a Fehérvár csapatában, és 2015-16 óta tagja már a felnőtt válogatottnak.

0: Kolozsvárban. Maradjanak velünk.
1: Barátnőmmel meg a kutyánk a Kodiba vagyunk lent éppen. Most érkezett hozzánk augusztusba, és egy kicsit több mint 4 hónapos írszette, és Kodinak hívják, és igazából mind a kettőnknek nagyon fontos, meg egy ilyen közös döntés volt, hogy akkor szeretnénk kutyát. Egyelőre meg az elején vagyunk, kicsit még kajla, de járunk vele suliba is heti 3-4-szer, úgyhogy alakul a történet.
0: Azt mondjuk akkor mindenképpen dicséretes, hogy neked élsport mellett erre is futja az idődből, mert ahogy tudjuk, azért a kutyát bizony gondozni kell. Az a 3 alkalom, az miből állott az iskolában, mire tanítják?
1: Nem csak nekem, hanem ugye nagyon nagy szerepet vállal be a barátnőm is, nagyon sokat segít, meg van, hogy ő viszi a kutyát iskolába, mivel hétvégén van az iskola is sokszor. 3-4 alkalomból ebből 2 biztos, hogy hétvégi, amikor nekünk mérkőzésünk van. Szóval talán nagy combosabb részt vállal az iskolás feladatokban, de amikor tudok, én is ott vagyok. Ez meg egy ilyen sima engedelmességi alapképzés, tehát hogy igazából mindenféle olyan alap dolgot megtanítanak a kutyának, hogy hogyan működjön a gazda meg a kutya összhangban. Igazából az, hogy ne legyenek vele problémák, se sétálnál, se az otthoni létben, se semmikor el lehessen engedni póráz nélkül, stb. Szóval ez ilyen alapengedelmességi képzés, és akkor majd későbbiekben, ha minden jól megy, akkor majd még lehet, hogy szakosodik valami vadászatra, vagy nem tudom, vagy gombakeresésre, még azt nem döntöttük el. Sok opció van.
0: Neked a gyerekkor az lakótelep, vagy inkább családi ház?
1: Családi házba volt szerencsém felnőni, a 16. kerületbe, Budapesten. A kertben nem volt kutya, szerettem volna kutyát, viszont mivel eleinte a kertünk az egy elég nagy kert volt, és ott igazából mindenféle termés növény volt, fák meg bokrok. Későbbiekben meg édesapám és édesanyám szerelme lett a kert, ezért a kutya és a kert az nem nagyon fért össze egyszer se. Meg hát voltak hátul még haszonállatok is gyerekkoromban. Nem feltétlen volt a kutyának így hely. Ezért volt macska inkább, ugye, mert azzal nem voltak ilyen problémák. Húgom van, aki amúgy 11 hónappal fiatalabb nálam, szóval nincsen nagy korkülönbség. Ő pedig artista, így mindenfele a világba, most éppen Ausztriába, de mindig ahol éppen van szerződése neki is. Hasonló, mint a sportoló élet, csak ők nem utaznak és hazajönnek, hanem mindig ott vannak, ahol a cirkusz.
0: A gyerekkorotok az hogy zajlott a két terbócsnál? Tehát, hogy akkor ezek szerint a sport, meg az ügyesség, meg a játék, ez mindig a része volt az életeteknek?
1: Hát a sport az mindig, az nem volt kérdés, hogy valamit csinálni fogunk. Az, hogy ebbe helyezkedünk el a későbbiekben, nyilván azt még nem tudtuk. És a szüleim se, mi, a húgommal. Ugye én nagyon sokfajta sportágat kipróbáltam gyerekkoromban végig, egészen 14 éves koromig igazából, ékkorom mellett minden más csináltam. Jártam a húgommal akrobatikázni, talajtornázni, minden tisúztam, légszámokat kipróbáltam. Gyerekkoromban jártam foci edzésre, karate edzésre, boxra, judóra, birkózásra, tényleg mindent kipróbáltam, még breaktáncon is voltam. Minden, ami így éppen időszakosan megtetszett, meg végúztam a gyerekkoromat, szóval a jégkorong volt mindig a fő, de mellette rengeteg más sportág is benn volt a képbe. Főleg amíg nem lett ugye a jégkorong annyira komoly, hogy elvegye az időmnek nagy részét. A húgom pedig ő eresgézett, és onnan sikerült így az artista képzőbe elkeverednie. 10 pár évesen neki is ilyen, nem tudom, 6. osztály, az nem tudom milyen korosztály. Ugye az 6 éves az artista képzés, akkor a 6 éves gimnázium, ugye ez az előrehozott gimnázium, vagy mi volt régen, tudod, hogy nem a 8 osztály után ment gimnáziumba, hanem a 6. osztály után az artista képzőbe felvételizett, és akkor felvették, és onnantól pedig ugye az eresgés múlt, az jó alapokat adott, és a artista képzőbe pedig folytatta, csak ott már ugye az első 2 évben mindent, aztán az utolsó pár évben meg szakosodott légszámokra.
0: Na most jól értettem, ugye itt a Hidrofehérvár AV 19 válogatott csatárával Terbocs Istvánnal beszélgetek a Nemzeti Sportrádióban, miközben épp kutyát sétáltatsz a barátnőddel, hogy azt mondtad, hogy a gyerekkorodban te is kipróbáltál valami artista elemet, tehát annyira ügyes voltál? Hogy illet bele? Mert a judó, birkózás, azt értem, de azért a másikat azt nem gondoltam volna.
1: Az ügyes. Hát igen, voltak ilyen kitekintések is, hogy breaktánc, meg hasonlók. Mivel a család együtt mozgott a hétvégéken, ugye hol az én mérkőzésemre jártunk, hol a húgomnak az RSG fellépésére, ezért ért engem mindenféle irányból inger. Ezért volt, hogy például breaktáncon is jártam, aztán nagyon

0: tetszett ugye az, hogy jobbra-balra ugrálnak szaltókat. Az RSG-sek szóval gondoltam, hogy ezt én is meg szeretném tanulni, ezért jártam heti kétszer-háromszor, 12-3 éves koromtól, egészen ilyen 14-5 éves koromig, hétfő szerda péntek este, ilyen 9-től vagy 8-tól, nem is tudom, hogy de egész késő estétől, ilyen egy-másfél órás mindenféle, az is egy eléggé nyitott volt. Igazából volt minden talajtorna, gimnasztika, levegőszámok, meg volt ugrócsík, trambulin, és akkor ott mindent ki lehetett próbálni, volt kenguruláb, gólyaláb, monocikli, az ugye az egykerekű bringa.
1: Hát nem féltél semmitől.
0: Hát nem, igazából egy idő után azért is kellett abba hagyni, mert eléggé nem nagyon gondoltam bele abba, hogyha itt megsérülök, akkor nem tudok holnap jégkorongedzésre menni, úgyhogy ja, ez is egy bizonyos szempont volt, amiért véget vetettünk ennek az egésznek, meg hát ugye az idő hiánya, hogy egyre sűrűsödött a jégkorong. Mellette még amúgy így BMX-ezni jártam el, meg utána görkorcsolyáztam kint, de ott is folyamatosan összetörtem magam, mert abban nem voltam túl jó. Szóval azt is ilyen egy-két nyáron keresztül csináltam, csak mert több sérülést szedtem össze egy nyár alatt ezekben a sportokban, mint a jégkorongban az idény alatt, úgyhogy arról is így leállítottam magam, meg leállítottak róla a szülők.
1: Garázs Zsombor egy másik beszélgetős műsorban elárulta, vagy arról beszélt, hogy 10 évesen manapság már lehet azért akár magyar gyerekként, hokisként is Finnországba, Svédországba szerződni. Most így hallgatom a te gyerekkorodat, abban hogyan illett volna bele, hogy egyáltalán, ha kaptál volna egy ilyen lehetőséget, hogy 11 évesen Finnországba menni. Mert ezekből mind kimaradtál volna, amiket itt elmondtál, és ezek biztos kellettek ahhoz, hogy olyan legyen Terbucs István, amilyen, tehát, hogy válogatott jégkorongozó, 3 elit VB, a legutóbbin Zürichben te voltál a legponterősebb játékos, beszélni is kifejezetten jól tudsz és szeretsz, tehát bármiről kérdezlek.
0: Ja, ez jó téma amúgy, mert erről sokan kérdeznek, olyan szülők, akik mondjuk most olyan időségben vannak éppen a gyerekkel, hogy mit kéne csinálni. Hát ugye először is azt le kell szögezni, hogy amikor én voltam 10 éves, akkor Magyarországon a jégkorong az oké, hogy csak 20 évről beszélünk, tehát ahhoz képest, de annyi minden változott.
1: Igen, ezt szögezzük le, hogy 2006, tehát az azt jelenti, hogy még Sapporo előtt voltunk, épp hogy csak a nagy változás előtt.
0: Így van. Tehát ott az akkori felnőtt válogatottunk, az tulajdonképpen most kis túlzással, nem azt mondom, hogy most rengeteg nagyobb a merítés, vagy több felnőtt, hát igazából, de több felnőtt játékos van.
1: De hát akkor még egy válogatott azért 10 év alatt keveset változott.
0: Így van, tehát hogy ott megvolt egy szokott brigád, nagyjából ha bekerült valaki oda 18 évesen, az ott is maradt. 38 éves koráig nagyon kevés olyan játékos tudott fejlődni arra a szintre, ahogy azt mondhassuk, hogy tényleg a válogatott színvonalát megüti akár Divegyán. És volt ugye nekünk az a csapat, aki kijutott Sapporóból az A csoportra, de most tényleg úgy veszik, az egy maroknyi ember, egy nagyon kis pontocska a térképen ahhoz képest, hogy a többi nemzet mennyi játékosból tudott akkor meríteni, és ez azért is hatalmas szó mai napig. De maga a lehetőségek utánpótlásban, mint Magyarország a világ hoki térképén, meg a hokinak a köztudatában nem létező, vagy hát pára lehet, hogy tudtak róla, tehát tényleg szinte nem létező dolog volt. És pont ezért volt az, hogy ha valaki, amikor én voltam ennyi idős, ki tudott menni külföldre, hokizni az egy nagyon nagy szó volt, és igazából, ha visszaemlékszem, tényleg nekik is a töredéke tudott megragadni, vagy ott maradni, vagy úgy visszajönni, hogy kapott játék lehetőséget, és jobb volt. Ezért amúgy bennem mindig is az volt meg, hogy én nem is szeretnék kimenni. Tehát ha lett volna rá lehetőségem, se akartam volna menni. Most viszont ugye akár ilyen ösztöndíjjal, vagy nagyobb, jobb támogatásokkal, nem azt mondom, hogy könnyen, de sikeresen és jó kontaktokkal viszonylag könnyedén ki lehet kerülni külföldre, ugye akadémiákhoz, Finnországba, Svédországba, és ez jó is, hogy amúgy én ezt jónak tartom, hogy sok gyerek erre vállalkozik és kimegy, de azért mindig látni kell reálisan a dolgokat, mert az se jó, hogy a gyereknek, hogyha kimegy, és aztán elkalódik, vagy nem használják ott úgy, ahogy kéne.
1: Márpedig ez a veszély is benne van.
0: Így van.
1: Meg itt még a hallgatóknak annyit mondok, hogy ugye, aki kevésbé van benne a jégkorongban, hogy bizony, most Szapporót említettük, 2008 feljutottunk 70 év szünet után a világelitbe, de hát a mai napig most úgy, hogy azért 23-25-26 elit VB sorozatban a harmadik VB-re készülünk az A csoportban, persze nem tudjuk, hogy az orosz fehér orosz kettős mikor, hogyan tér vissza, de azt akarom igazából kihozni, hogy mi még mindig azért a, inkább az ingázó szerepét töltjük be, és valóban most már van merítési lehetőség. De azért mi a hoki térképen nem ott helyezkedünk el, mint a vízilabdázók mondjuk. Igaz, hogy ezt kevesebb országban játszák, de ugye abban mi nagyon jók vagyunk, a jégkorongban meg sokat dolgoztatok azért, hogy ez a szint eljöjjön.
0: Tehát ez egy hosszú és nagyon nehéz folyamat volt, ami még amúgy mindig tart. Tehát ahogy mondtad, mi még inkább továbbra is liftező ország vagyunk az elit és a divegyák között. Azt látni kell, hogy ezek nem ilyen egy-két év alatt megvalósuló dolgok, plusz az is segített nekünk, hogy mint mondtad, a fehér orosz az jelenleg nem vehet részt az elit VB-n.
1: 20 évvel ezelőtt te mennyire álmodozhattál arról, hogy majd elit VB-n leszel?
0: Hát 20 évvel ezelőtt, megmondom az őszintét, azt se tudtam, hogy felnőtt jégkorongig eljutok-e. Tehát akkor még nem nagyon. Még múlt volt is, hogy kérdezték tőlem, hogy ez a Szapporó milyen hatással volt rám gyerekkoromban. Hát mondtam, hogy én akkor igazából annyit tudtam, hogy van, és ez tök jó, hogy volt, de akkor és ott nekem ez nem tudatosult, hogy mekkora szó, én csak jó VB, király. Tehát jártam ki a Papp Lászlóba is meccsekre, meg önkéntesként is jártam ki, hogy tudjak menni ingyen meccset nézni jégkorongra, ugye amikor játszottak ott teltház előtt, akár a spanyolok ellen, érted, egy Spanyolország ellen hokiztunk még akkor. És ez nem 30-40 éve volt, hanem igazából tényleg egy 15 éve. 15 éve a spanyolok ellen hokiztunk. Meg nem is tudom, kik voltak.
1: Igen, horvátok ellen is volt olimpiai selejtező. Persze aztán voltak a Papp László arénában azok a négy nemzet tornák, ahol sikerült akár Kanadát is, meg komoly ellenfeleket, az alcsoportos németek ellen játszani.
0: Így van, volt olyan is. Volt olyan, hogy a Európában légióskodó kanadai válogatott, a Káposztás megyeren volt mérkőzés, és nyertünk is, ha jól emlékszem, meg a kazakokat a Papp Lászlóba 2-1-re azon is. Tehát, hogy
1: az viszont már VB-n volt, az a divízió egyperás VB.
0: Az VB volt, így van. Nyilván régen is ugyanilyen sikerek voltak, csak talán nem annyi. Nem is volt annyi mérkőzés, igazából arra akarok kitérni, csak hogy azért most megnézzünk egy válogatott szezont egy év alatt. Én pont néztem, hogy tavalyi évben 22 válogatott mérkőzéssel léptem jégre mindennel együtt. Ugye a felkészüléssel, négy nemzet tornákkal, meg a VB szerepléssel. Tehát 22 mérkőzés egy év alatt a válogatottba. Ez most régen szerintem a VB-vel együtt volt 10 max.
1: Hát így van, a fele.
0: Fele. És ugye...
1: És most szintlépés, mert alcsoportos csapatokkal játszhatunk rengeteget.
0: Igen, ezt akarom mondani, hogy ugye ott 10-ből 9 mondjuk olyan volt, lehet, hogy nem ők se, ugyanúgy, vagy talán egy kicsit közelebb, de ugyanolyan messze voltak a hoki térképtől, mint Magyarország. Tehát sok minden változott, és azt kell látni, hogy azért ezek az országok ebbe az elmúlt 20 évben nem álltak meg a fejlődésbe, tehát még tulajdonképpen egy ilyen folyamatos, felzárkózó folyamatban vagyunk, és ebbe az alapkérdéshez visszakanyarodva segít az, hogyha fiatal korban el tudnak menni tényleg ilyen akadémiákra játékosok, de azért azt is látni kell, hogyha valaki oda megy, és nem fog beválni neki, akkor nem biztos, hogy a javát szolgálja, hiszen gyerekkorban az a legfontosabb, hogy játszon a gyerek minél többet. Nem csak mérkőzés számban, hanem jégidőben is. Tehát én mindig azt mondom, hogy inkább legyen olyan helyen, ahol rengeteget játszik, de egy kicsit talán az erősség az lentebb van, mint mondjuk a másik ligában. De lehet, hogy a másik ligában meg a padon ülne, onnan meg nem fog megtanulni jégkorongozni, meg nem fogja megtanulni azt, hogy ő miben jó, milyen stílusú játékos, mi az, amire neki majd alapoznia kell a felnőtt jégkorongját, stb. Ezen kívül ugye jön a nagy választóvíz, az amikor az utánpótlásból felkerülnek felnőttbe, azért az se könnyű.
1: Neked ez hogy ment, mondjuk most 30 éves vagy, elit VB-ken jársz, de 18-20 éves korodban hol tartottál?
0: Hát 18 évesen volt egy jó lehetőség, ami hála Isten mai napig tart, az, hogy az akkori MASZ-nak most már
1: Budapesti Jégkorong Akadémiai hivatalosan.
0: Most már BIA, így van, köszönöm. Addig nem volt soha felnőtt csapata a MASZ-nak, és az volt a bevett módi, hogy egész jó utánpótlás csapatokat tudnak indítani minden korosztályba, de ilyen 20 környékén, ugye szépen elszállingóznak jobbra-balra a gyerekek, ki amerre tud, akár külföldre, akár elszedik a csapatokhoz, és akkor igazából az, hogy a Balázs, Mogyi, Kanyar Balázs, a Mogyi, a...
1: Majoros Gergely, ugye a szövetségi kapitányunk.
0: Ja, igen, bocsánat. Majoros Gergely, Kanyar Balázs, ugye Svasznek Bence, aztán később Fodor Szabolcs, Roger Holéci csatlakozott a... Most tényleg nem akarok mindenki, nehogy kiadjak valakit, csatlakozott ahhoz a alapedzői brigádhoz, aki ott volt, a Marton Tibi, a Topi, mondjuk én csak én a Tibivel dolgoztam, közülük meg a Búzás.
1: Búzás Norbi is nagyon fontos, így van. De ők mind utánpótlás edzők voltak, és akkor jöttek ezek az egykori válogatott felnőtt játékosok.
0: Meg a Tarnai Gergő, mindenki tényleg, akik ott voltak. Csak ugye ők kisebb korosztályba. Akkor én jöttem, akkor ugye pont akkor érkeztek meg a Balázsék is. Visszakanyarodva, hogy ugye ott így elindult valami. Ugye elkezdtünk ilyen U16-tól velük dolgozni, és látták, hogy igazából ez egy elég jó brigád, amiben van potenciál meg lehetőség, akár elvinni felnőttig is minket, és ez így is lett. Aztán sok minden dolog, meg a csillagok is jól álltak éppen, és amikor odaértem ez a választó fontos, hogy én szeretnék felnőtt bejátszani, mert tehát az első 20-as korosztályom, tehát amikor ténylegesen 20-as korosztályú voltam, utána úgy éreztem, hogy még egy év 20 az már nem adna annyit, és pont ekkor alapították meg a MAC felnőtt csapatát. Az egy nagyon jó lehetőség volt, még ha tudom, hogy sokaknak ez ilyen derogáló lehet, főleg, hogyha valaki jó helyen tudott utánpótlás éveket tölteni, hogy ezt a ligába játszani, de én akkor is azt mondtam, hogy ha a felnőtt hoki, az teljesen másnak, mint egy melyik ligába játsza az ember, mint egy U20-as liga. Tehát nem rossz az, hogyha csak úgymond az első ligába is, de belekóstol felnőtt hokiba valaki. És ott az nekem nagyon nehéz volt. Tehát az U20 után én azt hittem, hogy most ez nem lesz olyan nagy lépés, de az. Mert lehet, hogy nem gyorsabbak, mint én, lehet, hogy nem erősebbek, mint én, de sokkal tapasztaltabbak, és ezáltal könnyen szerelik az embert meg. Hogyha elront valamit az ember, akkor azt általában meg is bosszulják egy lőtt góllal, vagy valami nagy helyzettel. Tehát mindennek sokkal nagyobb súlya van felnőttben már, mint utánpótlásban.
1: Mi az, ami elindított, vagy egyáltalán mi az, ami hajtott úgy előre, hogy ebből kikászálódtál? Terbocs Istvánnal beszélgetek továbbra is itt a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában.
0: Sok minden, ugye otthonról, csapattól, edzőktől, mindenkitől kap az ember ilyen segítséget. Elmondják, hogy mit és hogyan kéne másképp, hogy hatékonyabb legyen a dolog. Mások nyugtatnak, hogy majd elindul, meg türelmesen, stb. De ezek nem mindig egyről a kettőre működő folyamatok. Persze volt olyan dolog is a karrierem során, például az első felnőtt válogatott mérkőzésen meg mondjuk pont gólt szereztem. Tehát, hogy ezek ilyen elsülhet jól is, meg elsülhet rosszul is. Az a lényeg, hogy akárhogy sül el, az ember jól tudja kezelni. Hogyha rosszul sül el, akkor ugye ne üljön bele ebbe a negatív körhintába. Ha meg túl jól, ha meg nagyon jól sül, akkor ne legyen az, hogy azt higgye, hogy most minden meccsen így lesz.
1: Legeslegvégül azt mondd el, hogy még azért itt az előttünk álló szezontól mit vársz fehérvári játékosként az osztrák bajnokságban, és hát a vége az megint egy elit VB, ahol a sorsolás úgy hozta, hogy az utolsó két meccsen maradhatunk bent Norvégia és Kazaksztán ellen, akár az is megtörténhet, hogy Kazaksztán legyőzésével megint bennmaradunk, ami már ugye 25-ben sikerült egyszer.
0: Én igazából azt várom, hogy legyünk meglepetés csapat, és tudom, hogy most a keret papíron nem úgy néz ki, hogy ez egy jó brigád, vagy egy esélyes brigád lenne, de döntöztem már Fehérváron olyan csapattal, aki papíron nem nézett ki jól, mégis nagyon tudtunk homorítani, amikor kellett. Az, hogy most fiatalabbak is vagyunk, így légiósokba, mindenbe bízok abba, hogy az energiaszint is ott tud lenni, ahol kell egész szezonban. Én azt várom, hogy jussunk rájátszásba, nem érdekel melyik helyen, és onnan lepjünk meg mindenkit. Ha nyerni akar az ember, akkor úgyis le kell győznie valamikor a legjobbakat. Hogyha ez az első körbe lesz, akkor az első körbe kell legyőzni őket. Úgyhogy ennyit várok az idei szezontól, de nem szeretnék ennyire előre tekinteni, mindig csak így az adott mérkőzések, amik vannak soron, azok jól teljesíteni, aztán majd a végén, ha közeledik az alapszakasz vége, akkor felnézni egy kicsit, merre van a egy csúcs, addig meg csak mászni. A válogatottról pedig annyit, hogy igen, a csoport megint, most ugye szerencsétben ebbek vagyunk, mint tavaly, mert feljutott a kazak, meg az ukrán, és abba a csoportba kerültünk, ahol a kazak válogatott van, sajnos, nem sajnos, hiába ők a feljutók, ők a világranglistán még továbbra is elénk vannak sorolva. Ebből fakad az, hogy a VB menetrendbeosztásánál ugye azt veszik figyelembe, hogy ki a legrosszabbul rangsorolt csapat, és ki a legjobb rangsorolt csapat. Mi vagyunk a legrosszabbul rangsorolt csapat, ezért nekünk van a legnehezebb meccskiírásunk. Ez azt jelenti, hogy a 7 mérkőzést azt nem 10 nap, hanem 9 nap alatt játsszuk. Az, hogy kazak, norvég, meg most kik az ellenfelek, igazából ugyanúgy nehéz ellenfél mindenki. Nyilván vannak olyan mérkőzések, ahol több az esély, ugye ezen a kettőn.
1: Egy szó, mint száz, cél a bennmaradás.
0: Így van.
1: Az elmúlt fél órában Terbócs István, a magyar válogatott és a Hidrofehérvár AV19 jégkorongozója volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Elfogadta a parlament az új gyermekvédelmi törvényt. Ismét tüntetnek a francia diákok. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanár hiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is, állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyház fő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Bár a klinikán fenntartanak egy kórtermet a pápáknak, 14. Leót ezúttal egy másikban helyezték el, mert a pápai kórtermet jelenleg felújítják.
2: Közlekedés.
3: Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt.
2: Időjárás.
3: Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Elindult az új vívóévad, ennek apropóján a mai adásunkba a Pástról, és hát a mellől érkeztek vendégek. A stúdióban a Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kardozója, Csonka Dorottya és edzője Kósa Miklós. Sziasztok! A Dorottyáról mindjárt át is váltok Dorcira, hiszen jobban szereted, hogyha így hívnak, és engem is felhatom aztán erre a megszólításra, ezt köszönöm szépen neked. A bemutatásban pedig picit summáztam az eredményeket, az eredményeidet, de hát kibontva egyéniben kadét világbajnok, kadét EB ezüstérmes, csapatban junior világ és Európa bajnok, junior VB bronzérmes, kadét EB ezüstérmes vagy, és még lehet, hogy ki is hagytam valamit. Na most, hogyha ezt az eredménysort valaki felhánytorgatja neked, akkor feltételezem, hogy nem a szégyenkezés fog el első körben.
6: Abszolút nem. Igazából így, hogy elmondtad, egy kicsit el is felejtettem az eredményeimet, hogy így miket értem el az elmúlt évben, mert most annyira a jelenre próbálok fókuszálni. Miki bácsit idéző, ugyebár a múltból nem lehet megélni, szóval, ezért így az idei idényre próbálok koncentrálni, és nem azzal foglalkozni, hogy mi történt az elmúlt években. Remélem, hogy még bővülni tud ebben a szezonban ez a szép sorozat.
5: De azért ezek olyan eredmények, amelyekből lehet táplálkozni.
6: Abszolút. Persze, hogy lehet, csak meg kell tanulni ezt is, és szerintem utánpótlásban nekem kicsit az is nehéz volt, hogy ugye miután megnyertem a kadett világbajnokságot, utána azt úgy nem feldolgozni volt nehéz, csak utána az a junior váltás, hogy más korosztály, azért a junior az már közelebb van a felnőtthöz, teljesen más a mezőny, és úgy abba beleszokni, hogy ott a verseny is teljesen más, hiába indultam kadettként, úgyhogy én junior vagyok, én azt nagyon máshogy éltem meg, és ezért kicsit nehéz volt a váltás szerintem, vagy nekem nehéznek érződött.
5: Mit jelent az edző olvasatában az a egyébként már több versenyzőjétől is idézett mondat, hogy a múltból nem lehet megélni?
7: Pont nem is olyan régen olvastam, meghallgattam vissza általad veletek készített interjúkat, és hát valóban így gondolom, de egy kicsit ez rosszul hangzik, tehát aztán átgondoltam, hogy nagyjából ugyanaz a jelentése, de inkább az jobban hangzik, hogy mindig a jövővel kell foglalkozni, mert lehet, hogy máshogy csapódik le, mármint amit a Dorci már említett, én próbálok már nem említeni, de valóban mindig új kihívások elé kell nézni. Én sajnos vagy nem sajnos eléggé maximalista vagyok, ha bár valamennyit fejlődtem, de türelemben még van hova. De örömben látom és meghallom is a Dorcitól, hogy alapvetően ők is úgy gondolkoznak, hogy nagyon sok lehetőség áll még előttük, és mindig egy új lépcsőfokot kell meglépni.
5: 2018 óta dolgoztok együtt, az most már 8 éve. Előtte te 2 éve korábban kezdted a vívást, és Ravasz Etele volt az első edződ. Ez alatt a 8 év alatt hogyan alakult Dorcinak a fejlődése? Milyen utat járt ő be?
7: Alapvetően végig sikeres. Az elején talán mondhatjuk azt is, hogy nem lépcsőfokoként vette az akadályokat, hanem 2-3 lépcsőfokot is meglépett. Ugye ennek volt köszönhető, amikor a még elsőves kadettként már bekerült a junior női karcsapatba, akikkel Európa és világbajnok lett. Sőt, a világbajnokságra talán nem is sikerült kijutni, igen. De hogy nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy gondoltuk volna szerintem mind a ketten. És a következő szezonban, ha bár nem sikerült a junior csapatba bekerülni, ami miatt egy kicsit szomorú volt a Dorci, én valahol belül örültem neki, mert fókuszálhatott csak a saját korosztályára, és hát ez elég jó eredményben párosult, mert ugye Európa bajnoki ezüstérem egyénibe csapatba, és hát ugye feltette a korosztályos pályafutását, a koronát a világbajnoki címmel. Az egy fantasztikus év volt, és hát ahogy említette a Dorci, a következő év, 2 év nyögvenny elősebb volt, átszokni egy másik korosztályba, más verseny, van önmagával szemben elvárás, nyilván a részemről is, mondjuk elsősorban az edzésmunkában, meg az időbeosztásban, és hát ne felejtsük el, hogy érettségi év, felvételi év, azért nagyon sok minden történik ilyenkor egy fiatal életében. Talán sikerülhetett volna jobban is, de most az elmúlt egy-két hónapot vigyelve, én úgy érzem, hogy megérett a Dorci is fejben. Azt látom, hogy sokkal koncentráltabban és tudatosabban tudja élni a mindennapjait, és én azt gondolom, hogy ez, és bízom benne, hogy majd a Páston is eredménnyel fog párosulni.
5: Azért nem akármilyen eredményekről beszélgetünk, és az sem volt kis dolog, hogy elsőéves kadétként kerültél be abba a junior válogatottban, mert ugye EB-t és VB-t nyert. 2023-ban volt, és ugye a Gulácsi Ferenc vezette ezt a válogatottat, és melletted a Batta és Sugár Katinka, Keszei Kira és Pisz Anna vívott ebben a csapatban. Hát közülük a Batta és Sugár Katinka immáron háromszoros felnőtt világbajnok csapatban, a Pisz Anna egy másik kósa tanítvány, pedig immáron egyszeres, ugye idén nyertek Hongkongban világbajnokságot. Hát nyilvánvaló, hogy elsőves kadétként nem te voltál a vezér abban a csapatban, szerintem azt is kimondhatjuk, hogy kiegészítő ember voltál. Mégis mit adott neked hozzá a pályafutásodhoz az, hogy ilyen fiatalon oda került a neved mellé a junior EB és VB cím?
6: Az ilyen GKK utánpótlás évek után úgy indultam neki a kadett pályafutásomnak, hogy már az első évben nagyon szerettem volna világbajnok lenni. A saját korosztályom versenyei nem úgy sikerültek, ahogy én azt szerettem volna, és aztán valahogy igazából teljesen véletlennek érződött, hogy én abba a junior csapatba bekerültem először. Nem is számítottam, egy verseny alatt történt az egész, ami a budapesti világkupa volt, amin egyébként teljesen betegen indultam, azt hittem, hogy a csoportból se fogok tovább jutni, és aztán 16-ba végeztem, és azzal vívtam be magam a válogatottba, és utána már az utolsó versenyekre úgy mentem oda, hogy igazából csak akik mögöttem vannak, előttük kell végeznem a következő két versenyen, és akkor megvan ez a válogatottság. Hát a kadett korosztály meg kicsit, mint ahogy az előző versenyeken is, az EB-n is nagyon nagy terhet tettem magamra, és az eredménnyel többet foglalkoztam, mint a vívásommal. Ezért az nem is sikerült jól, de nagyon-nagyon örültem, hogy juniorban sikerült a csapatnak a tagja lenni, és hogy ezt tényleg én vívtam ki magamnak, és nem az volt, hogy csak úgy bekerültem, hanem én kiharcoltam azt a helyet, és világbajnok lettem, nem kadettban, ahogy én azt gondoltam, de teljesítettem a célomat.
5: De arra meg csak egy évet kellett várni, hogy kadét világbajnok legyen, ráadásul egyéniben, egy egyéni EB ezüstérem után 2024 Riadban lettél kadét világbajnok, azért ez az évszám szerintem piros betűvel maradt benne a versenynaptáradban.
6: Igen, abszolút. Sokszor csak így visszagondolok, hogy úristen, most már 2 éve volt az a verseny, és sokszor amúgy nehéz felidézni az emlékképeket a versenyről, de sokszor egy ilyen fontosabb verseny után próbálom előhozni azokat az érzéseket magamból, amit ott a versenyen éreztem, hogy az ilyen építő jelleggel segíthet az adott versenyen, hogy magabiztosabb legyek, meg hogy nyilván egy ilyen eredményt elértem, és akkor ez kell, hogy adjon erőt a következő versenyekre is. Igen, igazából ebből így tudok építkezni, még most is sokszor segít, hogyha mondjuk bizonytalanabb vagyok, vagy egy ilyen rosszabb periódusom van, hogy visszagondolok arra, hogy az előtti szezonban igazából miket éltem meg, hogy voltak nehézségeim már, és hogy milyen szép eredményeket hoztam ki belőle, és ez így segít tovább lendülni.
2: A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
5: Önök az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. Budai Zoltán vendége, a Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kadozója, Csonka Dorottya és edzője, Kósa Miklós. A múltról volt szó eddig, de hát Dorci már az elején hangsúlyozta, hogy leginkább a jelenre és azon túl is a nyilvánvalóan a jövőre koncentrál. Ebben az idényben a hazai junior mezőnyben 2 válogató versenyt is rendeztek, egy előválogatót, aztán nemrégiben egy másik válogatót, egy magyar kupa forduló keretén belül. Mind a kettőt sikerült megnyerni, azért ez nem egy rossz szezonkezdés.
6: Abszolút nem, csak a tavalyi szezont is ugyanígy kezdtem, úgyhogy remélem, hogy idén sokkal jobb lesz a folytatás, mint tavaly, és ezért mindent megteszek természetesen, de örülök, hogy magabiztosan tudtam kezdeni ezt az utolsó junior évemet, és már csak meg kell tartanom a helyemet ott a ranglistán.
5: Azt, amikor a nemzetközi versenyek majd ugye beindulnak hamarosan, akkor azt gondolom kiemelt viadalok lesznek a számodra.
6: Igen, ugye bár nekem még junior korosztályban egyéniben nem annyira volt kiemelkedő eredményem, és ezen nagyon szeretnék változtatni. Mindent megteszek, hogy sikerüljön is. Bízom benne, hogy az idei világkupák jobban fognak alakulni, mint az előző években. Nyilván a világversenyek lesznek majd nagyon fontosak, de már egy világkupa döntőnek is nagyon itt az ideje, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog idén ezt is elérni.
5: Említettük a két hazai válogató versenyen való sikert. Hogyan látod most az itthoni mezőinnek az erősségét? Azt jegyezzük meg, ugye tavaly junior VB bronzérmet nyertetek Kovács Laura irányításával, és melletted a csapatban Domonkos Emese, Komjáti Boglárka és Kúnya Csenge vívott. Most közülük a szintén vasasos Domonkos Emese és Kúnya Csenge már a felnőttek korosztályába lépett.
6: Igen, igazából szerintem nagyon erős mezőny van a junioroknál idén is, a tavalyi kadettok közül is, akik felléptek juniorba, már tavaly nagyon ott voltak az élmezőnyben, úgyhogy bízom benne, hogy idén is egy nagyon erős csapatunk lesz, amivel szép eredményeket tudunk elérni, érmeket szerezni, és hogy össze fog állni jól a csapat.
5: Tudom, hogy konkrét eredményben azért nem szoktatok gondolkodni. Az utolsó junior évére te milyen idényt képzelsz el Dorcinak?
7: Amit már előbb is említett a Dorci, elsősorban itt a hazai mezőnyben látszik, hogy a legjobbak közé tartozik. A következő lépcsőfok az, hogy a nemzetközi versenyeken is ez meglátszódjon. Amit már korábban említettem, szerintem taktikailag és technikailag is abszolút predesztinálva van ezekre az eredményekre. Azt a pszichés részt kell egy kicsit még fókuszáltabbá tenni, és akkor én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is minden rendben lesz. Kíváncsian várom, ha bár sajnálatos módon már tavaly sem igazán tudtam én elkísérni a Dorcit a versenyekre, mert elég sokszor a felnőttekkel voltam, vagy akár versenyen, akár edzőtáborban. Szerencsére a klubban dolgozó kollégáim ilyenkor ott vannak, Sárközi Gergely, aki ugye Domonkos Emesének, vagy akár Katona Renátának is az edzője, hogyha csak itt a női mezőnyt nézzük, illetve a Kocsi Zsolt, a kadett női válogatottnak a vezetője, tehát ők ott vannak a versenyen. Én nagyon bízom, hogy egy sikeres szezonnak nézünk elébe.
5: Mentálisan mekkora kihívás jelent a folyamatosan legjobbra való törekvés. Tehát az, hogy elérte már olyan jó eredményeket, és nyilván nem szeretnéd lejjebb adni, miközben olykor azért nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy te azt szeretnéd, vagy eltervezed.
6: Eddig nagyon nehezen éltem meg a kudarcokat. Sokszor benne is maradtam, és nehezen tudtam kijönni belőle, de most szerintem a tavalyi szezon nagyon sokat segített nekem abban, hogy ezt megtanuljam jobban kezelni, és hogy igen, lesznek rossz versenyek, rossz periódusok, meg időszakok, de hogyha jól reagálok rá, és magamban ezt jól lerendezem, akkor utána ugyanolyan magabiztossággal tudok odaállni a pástra. És igazából ez az új dolog, amit mondok magamnak, hogy ahhoz, hogy azon a szinten legyek, ahol szeretnék lenni, nem engedhetem meg magamnak, hogy a fejemben lévő rossz dolgok miatt ne érjek el eredményeket.
5: Ha csak az elmúlt években nézzük a női kardvívó utánpótlásnak a nemzetközi eredményeit, akkor nagyon sok szép siker közül szemezgethetünk. Több mindenki lett kadétvilágbajnok, kadét Európa-bajnok, juniorok között is fantasztikus sikereket értek el. Az egyik ilyen volt Spies Anna, aki az első felnőtt tévében, ugye az elmúlt idényben már a felnőtt csapattal lett világbajnok. Én úgy látom, hogy ezek a junior lányok elérnek a korosztályos éveik végére oda néhányan, hogy gyakorlatilag gond nélkül beépíthetők a felnőtt csapatban, miközben a felnőtt csapatban is rendkívül magasan képzett vívók szerepelnek, közöttük is megvan egyfajta konkurencia. De hogyan látod ezt, Miki? Ez egy jó felállás, hogy tulajdonképpen van egy fantasztikus felnőtt csapat, a felnőtt csapatból is kimaradnak remek vívók, közben az utánpótlásból pedig egyfajtában jön fel egy-kettő évente, aki a korosztályban remek eredményeket ért el.
7: Nyilvánvalóan ez egy nagyon jó és kecsegtető helyzet, amit ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy nehéz is kezelni, meg nagyon óvatosan kell kezelni. Ahogy mondtad, most egy nagyon erős felnőtt női kard csapat van, valóban klasszisok is maradtak ki belőle, és hát nehéz oda kerülni, ezt látnia kell mindenkinek, akár a már javába felnőtteknek, akár a feltörekvő fiataloknak. Az biztos, hogy türelemmel kell lenni mindenki irányába, mert nem feltétlenül sikerülhet minden verseny, vagy minden szezon ugyanúgy. Én elsősorban azt tartanám a legfontosabbnak, hogy ha már egy ilyen, mondjuk így, hogy jó csillagzat alatt van a női kardüvás, hogy ennyi tehetséges fiatal felnőtt, vagy fiatal hölgyecske van a magyar mezőnybe, szerintem az alapvető cél az kell, hogy legyen, hogy ők minél több ideig együtt legyenek, együtt készüljenek, versenyezzenek, mert azért azt lássuk be, hogy persze nagyszerű dolog fiatalon elérni eredményeket, de azért a vívásban igazán fejben azért inkább a 20-as éveid második felében fogsz megérni. Akkor tudsz egy stabil, folyamatos, sikeres idényt abszolválni. Tehát a lényeg, hogy ők minél tovább versenyezzenek együtt, egymásért, és akkor nagyon szép sikerek elé nézhet az egész magyar női kard mezőny válogatott.
5: Dolci, te ebben a tekintetben hogyan látod magadat, és hát hogyan állsz a türelem kérdésével?
6: Hagyok magamnak időt. Tudom, hogy nagyon erős a csapat, és hogy nehéz oda bekerülni. Nyilván az a célja a legtöbb utánpótlás tagnak, hogy felnőtt válogatottak legyenek. Nyilván nekem is ugyanez a célom. Hát én dolgozom ezért. Nyilván most a korosztályomra szeretnék fókuszálni, hogy ott minél jobb eredményeket elérjek, jövőre leszek felnőtt, és szép lassan szeretnék majd beerősödni abban a mezőnybe is. Próbálok nem azzal foglalkozni, hogy akkor én most felnőtt válogatott legyek, és hogy nekem ez mindenképpen kell, és hogy én már jövőre ott szeretnék lenni. Nyilván benne van a fejemben, de hogyha meg nem sikerül, akkor meg csak nem volt itt az ideje. Bízom benne, hogy majd eljön annak is az ideje igazából, és én próbálok türelmes lenni.
5: Miki az előbb említette a közeg fontosságát. Neked mekkora kiváltság az, hogy a Vasas szakosztályában készülhetsz, nem csak kiváló szakemberek, mesterek felügyelete mellett, hanem nagyon magasan képzett versenytársak, edzéstársak mellett is.
6: Nagyon sok edzőpartner van a Vasasban, akik ott vannak a világ élvonalában, felnőttben és utánpótlásban is, és szerintem húzzuk is egymást fölfele, hogy edzésen kb. Mindig egymással vívunk, meg így az eredményekben is támogatjuk egymást abszolút. Szerintem lelkesen szurkolunk a másiknak is, hogyha éppen nekünk rosszabbul sikerült valami, és szerintem megvan az összhang, ami jó hatással van az egész női kardról beszélni, nyilván a fiúkat nem tudom, de hogy nálunk így a lányoknál nagyon jó szerintem az összhang, és segítjük egymást.
5: Ugye a Vasas vívó szakosztályának elnöke Szilágyi Áron, a magyar kardívás háromszoros olimpiai bajnok klasszisa, és hát azért az ő személye már a kezdetekkor meghatározó volt a számodra, hiszen annak idején az ő sikerei után kezdtél el vívni?
6: Igen, én a 16-os olimpia után gondolkoztam, hogy akkor én most kosarazni kezdjek, vagy vívni. Igazából mind a kettő tetszett, meg a vívást láttam ugye az olimpiát, nem pont az Áront, de akkor nagyon tetszett, hogy ez hú, milyen izgalmas, és hogy olyan jól néz ki az egész olimpiai pódium, meg ahogy vívnak, olyan elegáns, meg olyan szép sportnak tűnt, és nem is tudom, hogy miért pont vívni kezdtem, csak anyukám fülét rángattam, hogy hívjuk fel a vívást, és hogy vigyen le engem, és akkor úgy volt vele, hogy ez is olyan lesz, mint a többi sport, hogy két év után megunom, és abba hagyom, de ebben végül benne maradtam, úgyhogy...
5: Hát meg azért az elég jó hangzik, hogy pont a Szilágyi Áron szakosztályába kerültél, ugye hát aki tulajdonképpen láttál a tévében annak idején, amikor a második olimpiai bajnoki címét megnyerte Rióban.
6: Igen, és igazából szerintem ez is valamennyire hatással volt rám, hogy vívni kezdtem, hogy Szászemese is ugye akkor nyert olimpiai bajnoki címet, meg Szilágyi Áron is, és hogy hú, hát két olimpiai bajnok is, vannak ilyen eredmények, amiket el lehet érni, és már kiskoromtól kezdve én mindig néztem apukámmal az olimpiát a tévében, és így bennem is van, hogy úristen, milyen érzés lehet egy ilyen olimpiát megnyerni. A Vasasban kezdtem ugye a vívást, most is ott vagyok. Az volt a fejemben, hogy ez egy jó klub is, meg én amúgy azért kezdtem ott, mert ott laktam közel, de szerintem nagyon jól szervezték az ilyen kisgyerekekkel a vívás toborozást, mert ugye Áronnal meg MS-ével lehetett népszerűsíteni ezt az egészet, és aztán ahogy fejlődtem, meg nőttem, már volt pár éve is olyan edzés, ahol ugye Áronnal voltam egy edzésen, és az, amikor először voltam, kicsit meg is voltam szeppenve, meg amikor mindig jött le a terembe, és én még ott edzettem, hogy úristen, ott van egy háromszoros, lehet, hogy akkor még csak kétszeres olimpiai bajnok, hogy akkor nekem most jól kell vívnom, hát ha éppen oda néz, hogy akkor lássa, hogy jó tust adok, vagy hogy én tudok vívni, és akkor szép lassan elkezdtem bele egy edzésre járni, és többször is van, hogy csak éppen vív egy asszót, fél időnél leül a padra, és akkor kérdezi, hogy na mi újság, Dorci, meg hogy vagyok, és nagyon közvetlen tud lenni, és szerintem ez tök jó, hogy így kommunikál velünk is.
5: Az ilyen példaképek, ilyen sportági nagyságok mit kell, hogy hozzáadjanak egy fiatal, feltörekvő vívó, vagy éppen a szakosztályba egy frissen oda kerülő gyerek számára?
7: Olyan nyitottnak kell lennie, amilyen akár az Áron, vagy említhetném az MS-ét is. Tényleg most ezen gondolkoztam, miközben a Dorci beszélt, hogy akár a fiatalok, vagy fiatal felnőttek, ott nem tudom, 5 óra környékén bejönnek a terembe, és körbenéznek, és egy négyzetméteren belül látják a Szilágyi Áront, sokszor az MS-e is lejön, ott vannak a párbajtörözőknél, a Koch Máté, a Nagy Dávid, Renáta, mint világbajnok, most már Anna is. Tehát egy végtelenül inspiráló közegben sportolhatnak, és amit a Dorci említett, és a kérdésedre válaszolva, hát Áron igazából egy közülük, és ő ezt maximálisan is így éli meg, és így kommunikál velük, tehát ő nem úgy érkezik meg a terembe, hogy a gyerekek, megjöttem én a háromszoros olimpiai bajnok, meg igazából én vagyok a főnökötök, hanem leül a szokásos kis padjára, egyébként Anna és Dorci is annál a padnál szokta, gondolom nem véletlenül letenni a kardját, sisakját, és közvetlen kérdez tőlük, érdeklődő, mindenkivel foglalkozik, nem feltétlenül beszél mindenkivel minden nap, de amikor mi edzéseken kívül beszélgettünk akár a szakosztály ügyeiről, vagy akár miről, tehát ez maximálisan érződik, hogy tisztában van mindenkivel, hogy ki kicsoda. És én azt gondolom, hogy ilyen egy jó vezető, aki mindenkire odafigyel.
5: Ez a pad felkeltette az érdeklődésemet. Véletlenül kerülnek oda a te dolgaid is?
6: Szerintem én úgy kerültem oda, hogy Anna mindig oda rakta le a cuccát, és akkor én is elkezdtem oda lerakni, az egyébként a legközelebbi pad a bejárattól, és valahogy az lett a pad, ahol tároljuk a cuccunkat, és Áron is mindig oda pakol le, hogyha lejön. Úgyhogy igazából én Anna miatt kerültem oda.
5: Vannak ilyen bevett szokásaid egyébként, amit edzésen vagy akár versenyek előtt is mindig ugyanúgy csinálsz, mert csak akkor nyugszik meg a lelked egy nagy asszó előtt?
6: Edzés előtt annyira nincs, verseny előtt van nagyon sok babonám, de igyekszem megtörni őket, mert nem ezen múlik a siker, és én régen nagyon azt hittem, hogy csak akkor lehet, akkor nyerhetek versenyt, hogyha ugyanazt a pólót veszem fel, meg ugyanúgy csinálok mindent, de most már ezeket így próbálom elengedni, és akkor minden versenyen egyel kevesebb dolgot csinálok. Ami örök babonám maradt, szerintem Miki bácsitól kaptam egy karkötőt még, amikor másodéves kadett voltam az utolsó junior világkupán, és azóta az minden versenyen felveszem. Azt érzem, hogy az erőt ad nekem, vagy hogy ha az rajtam van, akkor tudom, hogy verseny van, és hogy fókuszálni kell, és tudom, hogy az a karkötő rajtam volt, amikor elértem már sikereket, és valahogy ez úgy megnyugtat, hogy ha nálam van.
5: mivel érdemelhet ki egy tanítvány egy ilyen mágikus karkötőt?
7: Azt hiszem, hogy valami olyasmi volt a megbeszélés, hogy világversenyre kijutni. Talán.
6: De
7: van, amikor emiatt, van, amikor a hozzáállás volt, hogy talán érettségire készítettem ilyen kark... Mert a lényeg, hogy ezt mindig én csinálom alapvetően. Habár talán a tiéd az... Nem, na mindegy, nem tudom. Tehát alapvetően én szoktam ezeket készíteni. Most már egy ideje nem készítettem, mert az a kisbolt, ahol megvettem hozzá a kellékeket, az ott...
5: Készlethiányos.
7: Nem készlethiányos, sajnos megszűnt. Sajnos megszűnt, és azóta nem kerestem más ilyen boltot. Ezt abból a szempontból adtam, meg adom a versenyzőknek. Én nekem is vannak rituáléim. Nagyon szerettem a karkötőket, és minden nagyobb világversenyre úgy készültem, hogy egyrészt vettem egy új baseball sapkát, mert az az őrületem, és egy új karkötő. És akkor az volt rajtam, vagy az volt velem ott a versenyen, aztán ez azt hiszem tetszett ott a lányoknak, és talán amikor a junior VB-t nyertétek, ott az egész csapat kapott egy, mindenki kapott egy baseball sapkát, és akkor jó, hát azért az így erős lesz, akkor inkább áttérünk a karkötőkre, és akkor azóta inkább a karkötőket kapják a versenyzők. Egyébként kicsit megütötte a fülemet, ahogy mondta a Dorci, hogy babona. Sokan ezeket babonának gondolják, én azért máshogy fogalmazom meg, vannak rituálék, vannak szokások. Nekem is megvannak ezek a szokásaim. Persze ugye fiatalabb korban akkor ugyanaz a póló, emlékszem, valahol hallottam, Szatmári Andris is mondta, hogy volt egy póló, amivel megnyerte junior világkupát, a következő versenyen azt vette fel, hát persze kiesett, és akkor azóta se. De vannak szokások, amik szerintem nagyon fontosak. Csak abból a szempontból, hogy ugyanúgy kezded el azt a napot, és az már beállít téged egy olyan fókuszáltságba, hogy igen, ez mai nap, verseny van, és most csak magamra koncentrálok. Szerintem inkább ebbe az irányba kell gondolni ezekkel kapcsolatban.
5: Hát rituálék, babonák, karkötők, vagy akármilyen kiegészítők segítsenek titeket a legközelebbi versenyeken. Én ezt kívánom nektek, és nagyon sok közös sikert és kiváló eredményt még. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
7: Mi is nagyon szépen köszönjük.
6: Köszönjük a meghívást.
5: A Vasas 19 éves korosztályos világ és Európa bajnok kardozójának, Csonka Dorottyának és edzőinek, Kósa Miklósnak köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
8: A hazafutás mai napon a végéhez ért. Búcsúzik a szerkesztő Szilágyi Dóra nevében is a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és következik a Győr-Esztergomdói kézilabda mérkőzés.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
9: A szerkesztő Tóth Béla, a munkatársam Bere Emese, Cserjés Bendegúz, Cseszregi Balázs, Gombár Bendegúz, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban figyeljük majd a labdarúgó NB2-ből az elhalasztott és ma pótolt találkozót, a Diósgyőr-Szentlőrinc meccset. Ugyancsak figyeljük a férfi kosárlabda Európa Kupa csoportkörében a második fordulóban a Dinamo Bukarest szolnoki olaj mérkőzést, de lesz szó arról is, hogy 9 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája, reményeink szerint akár 3 magyarral is. De mindenek előtt a női KNTH ligában, a kézilabda NB1-ben a tabellát vezető Győr fogadja a harmadik helyen álló Esztergom együttesét, úgyhogy kapcsolunk is Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
10: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nem sokára kezdődik a mérkőzés. Mind a két csapat mondhatni döntetlenből érkezik a találkozóra, hiszen az ötödik fordulóban a magyar bajnokságban az Esztergom hazai pályán játszott 29-29-es döntetlent a Debrecen együttesével, az Eto pedig 34-34-es döntetlent játszott a Bajnokok Ligája címvédő Metz gárdájával, és ebben a pillanatban az ezúttal is Pink Mezben játszó győriek elkezdték a találkozót. Bofán, Wetering, Rusfel, Dejla, Elver, Hausherr, Hovden, Bratzett, a kapuban pedig Toft. A szokásos hiányzók az Fodor Krisztiánzen és Blom mellett, ezúttal Szemerei, Breistől, Kriston és Rédecsi Polett maradt ki a győriektől, és jócskán van hiányzó egyébként a vendégegyüttesnél is, de erről majd később. Nézzük az első támadást, Erver bemegy, és 7 méteres, mert hogy rosszul zárt oda az esztergomi játékos, nevezetesen Faragó Luca Kovács Anett mellé, így aztán Hausherr lőheti a 7 méterest, aki hétvégén a mérkőzés embere volt. Egy lövőcsel, vele szemben Bukowski a válogatott kapusa, és Hausherr bepattintja a győriek első gólját, ezzel megszerzik a hazaiak a vezetést. Tehát az Esztergomból hiányzik a válogatott kerettag Herceg mellett a idén szintén válogatott kerettag Horváth Fanni, vagy hát a kerettag lett volna, ha nem sérül meg, valamint a sérült Zácsik és Sacél Natali. Ballai Borbála passzol Faragó Leához. Faragó Lea 33 góllal a legeredményesebb játékosa a vendégegyüttesnek a magyar bajnokságban. És ugye mind a két csapat veretlen, a győriek még pontot sem vesztettek, még az esztergomiak azt az egy pontot vesztették a Debrecenen hazai pályán, amiről már volt szó a közvetítés elején. Varga Emília, Ballai Borbála, Faragó Lea. Egy átlövés és egy-egy Faragó Lea ezúttal nagyon simán betalált. A győrieknek voltak gondjaik a védekezéssel egyébként a Metz ellen. Ezzel javítani akarnak, közben pedig futtából lőtt Rusfelt, és megvan az első védés a mérkőzésen. Ugyancsak válogatott kerettag Bukowski Anna. Egy átlövés, ez viszont csúnyán elkerüli Toft kapuját. Varga Emília eresztette erre a labdát, ebből mehetnek a győriek. Egyelőre nincs fejetlen rohanás. Rusfelt Dejla, Hausherr, és a második gólja is megvan a győrieknek, meg Hausherrnek is, hiszen a 7 méteres után ezt is ő lőtte be. Egy gyors passz Rusfeld Dejlától, Hausherr pedig az egyes és a kettes védő között besodorodva Bukowski feje fölé lőtte a győriek második gólját, 2-1. Elek Gábor azt mondta egyébként még a debreceni mérkőzés után, hogy hát nagyon szeretné, hogy győriek ellen valami ki tudnának fejteni, valami ellenállást. Aztán hát különösebben nem örült az Eto Metzi döntetlenjének. Kovács Anett lövését védi Toft. Megint egy Rusfeld lövés, és megint egy Bukowski védés, a kipattanót összeszedi Hovden, mert hogy azt gondolta, hogy a győrieket ez majd felpaprikázza. Hát kiderül, hiszen Per Johansson csapata sem örült annak a 34-34-es döntetlennek, akkor sem, ha a BL címvédőről van szó, hiszen a védekezés egyáltalán nem működött a győrieknek. Hausherr kezéből kicsúszik Elver passza, Elver nagyon-nagyon nem játszott jól Metz ellen. Hausherr bejátszása viszont ezúttal nem jó Bratzettnek, és Faragó Lea szedte össze a bejátszást, Varga Emíliával passzolgatra hozzák fel, lelövi megint a labdát szélre, ezúttal Kovács Anett a hosszút választja, és ezúttal jól választ. 2-2 a mérkőzés állása, és a negyedik perc elején járunk. Elver, Rusfeld Dejla, Elver, Hausherr. Rusfeld Dejla beépítése talán nem megy olyan ütemben, mint számítottak rá itt Győrben, de ettől függetlenül azért már 17 gólt szerzett a bajnokságban, és van jó pár gólja a Bajnokok Ligájában is. A másik újonc, Sara Buktit, a világ talán legjobb beállósa, vagy legalábbis mindenképpen egyik legjobb beállósa jelenleg a kispadon. A bejátszás Rusfeld Dejlától megint nem jó, ezúttal Smolek szedi el Bratzett elől a bejátszást, Smolek fejlődése is robbanásszerű szinte Esztergomban, le a szélre, Fehér Luca visszateszi a labdát Faragó Leának, és most felállnak a vendégek, akár meg is szerezhetik az ötödik percben a vezetést. Egyébként amióta Elek Gábor irányításával feljutott az Esztergom, azóta 4 mérkőzést játszott a két csapat, és minden 4 alkalommal a győriek nyertek, és legalább 10 volt a különbség. a két csapat között, akár Győrben, akár Esztergomban. Varga a Leaszélre, Fehér Lucának, és 3-2-re vezet a vendégegyüttes. Nem is Fehér Luca, bocsánat, hanem Ballai Anna, aki betalált a mérkőzést. Egyébként egy rutinos játékvezetői páros, Hargitai Gábor és Markó Gábor fújja a mai napon. Hofden egyelőre a védekezéssel most is van gondja a győrieknek, és valamiért megállítják a játékvezetők, de csak azért, mert meg kellett kötni a cipőjét Varga Emiliának. Rusfeld, Ejla, Elver, Hauser, Brácet, Rusfeld. Hausernek készítenek elő, lerázza magáról Smoleket, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Hauser, Esztergom 3-3, hiszen a holland harmadik gólja a mérkőzésen. Ő kicsit gyengén kezdte, vagy gyengébben kezdte a szezont,

Tehát hármat Dion Hauser lőtte, a három esztergomi gól pedig testvériesen van elosztva. Ballai Anna, Kovács Anett és Faragó Lea között. Smolek háttal befordul, és ugye lejti a labdát, ami becsorog végül Toft mellett, aki mosolyog ezen, hát Perry Hanson annyira nem. Közben a győriek egyből visszamennek, és megvan egy újabb Bukowski védés. Ezúttal Hovden próbálta a rövid sarokra, a rövid felsőre visszahúzni a labdát, de számított erre a válogatott kerettap kapus, hiszen Szemerei és Bödebíró Blanka mellett ő az, aki ott lesz majd a franciák elleni mérkőzéseken. Október 22-én pont itt Győrben az Audi Arénában, majd 25-én pedig Strasbourgban csap össze a két együttes. Faragó, lelövése rossz, Toft két kézre fogja, majd indítja Hovden, Zitzer. Hovden ezúttal a húzott alsót választja, és megint a győrieknél az előny 5-4. Bizony, hogy a győrieknek ugye ez a talán legnagyobb fegyverük, az egyik legnagyobb fegyverük, ha jó védekezés után tudnak indulni. Ez például a Metz ellen hiányzott, mert a metzieknek volt 6 lerohanás próbálkozás, abból 4 gólt szereztek, a győriek pedig mindössze egy lerohanást vittek végig, igaz, azt be is lőtték. Ballai Borbála ütközik vele 10 méteren, Rusfeld Dejl a szabaddobás, elvégezte, Varga Emilia kapja meg, de aztán újra kell elvégezni ezt a szabaddobást. Smolek megtette, a két játékvezető közben pedig helyet cserélt. Smolek lép ki a falból, érkezik középre Faragó Lea, Varga Emilia, Faragó, Ballai Borbára besodródik, és ezúttal nagyon jól helyezkedett a rövidnél. Toft, neki is megvan a második védése a találkozón. 2-re növelheti a 8. percben az előnyét az Eto, és ezt meg is teszi, bár Hauser lövésébe is belekapott ugyan Bukowski, aki jól kezdi a találkozót. Ennek ellenére 6-4 a 8. percben az Eto javára a mérkőzés állása. És mind a két kapus nem is 2, hanem 3 védésnél jár. Toft 7 lövésből, Bukowski Anna pedig már 9 lövésből hárított 3-at. Faragó kilép a falból, Smolek 12-13 méteren, a teljes győri védőfal pedig olyan 9-10 méteren ácsorog szinte. Majdnem labdát szerez Rusfeld Ejla, így viszont volt helye Varga Emiliának, aki ezen meglepődött, és így el is lépte, úgyhogy megint jöhetnek a győriek. Mondhatni, hogy ez jó védekezés volt, de kellett azért ehhez egy kis szerencse is. Rusfeld Ejla bejátszása nem jó Brátszetnek, rohanna az esztergom, de visszaér, visszazár a győri együttes. Egyelőre a beállók körüli helyzetekben nagyon jól sáfárkodnak a labdákkal, a bejátszások elvételével a vendégek. Brátszetet nagyon jól tartják. Hát majd érkezik Buktita, ő egy másik típusú beállós, de ha előle is elszívják majd a levegőt a vendégek, akkor neki sem lesz egyszerű dolga. Faragó Ballai futtából lő, a rövid sar, felső sarok előtt Toft simán hárított, úgyhogy megint jöhetnek a győriek, akár 3-ra is nőhet először a mérkőzés folyamán a hazaiak előnye. Rusfeld Ejla, Elver, Hauser, Elver, Rusfeld Ejla vissza a szélig, egészen Bófán Veteringig végig csorgott a labda. Azt nem mondom, hogy végig ment, mert dadogott szinte mindenki kezében, de valahogy azért lejutott oda a labda. Ráadásul Kovács Anett nagyon-nagyon felhúzódott, el is csúszott, így aztán 3 góllal vezet már az Eto a MOL Esztergom ellen. 7-4 a találkozó állása. A Nemzeti Sport mai számában a 15 legjobb 22 év alatti játékost sorolták, ugye Simon Petrát választották a legjobbnak a Nemzeti Sport szakírói, de Faragó Lea is bent van a top 6-ban, közben gyönyörűen viszi be Kovács Anett a jobb szélről, és ezúttal megtalálta a rést a Toft lába és a padló között. A bejátszás a túloldalra Hovdennek, és hátulról rányúl Hovden kezére Varga Emilia. Jön egy újabb győri 7 méteres, Dion Hauser akár az 5. gólját is megszerezheti. Különösebben egyébként Varga nem reklamál, de azért Hargitai Gábor játékvezetővel megbeszélik a helyzetet. Hauserrel szemben pedig Bukowski. A feje fölé Bukowskinak, 8-5, Hauser egyelőre kifejezetten jól játszik. Folytatja a Metz ellen látott formáját. A 11. perc is elkezdődött másodt, annak is a közepén járunk a találkozón. Hát lehetünk olyan, hát a nagyon jó indulatú vagyok, 2000-en a forduló egyik rangadóján itt az Audi Arénában, de hát ugye kedv van, kedd délután, munkanap, lehetne még sorolni. Ballai Borbála végigviszi labdát, de már lépéshiba, annak ellenére, hogy be tudott sodródni ott Dülfer és Rusfeld Ejla között, Tyler Rusfeld Ejla között. Addig

0: A már lépéshibát jeleztek a játékvezetők, jön egy szabad dobás. Ballai, Varga, Faragó. Varga felmegy, a labdája még jó Ballainak, a bejátszás Moleknek, befordul, és bizony, hát könnyen 5 méter környékén védekezett, dől fel, úgyhogy senki nem reklamálja a győriek részéről sem. A befújt 7 méterest jön Faragó Lea elvégezni a vendégek büntetőjét. Vele szemben természetesen Toft marad. Kapufára lövi Faragó, aztán Toft sarkára, onnan viszont a kapu szerencséjére mellé csorog. Nem mondom, hogy villámgyorsan, de azért Toft megfordult, és látta, hogy mellé csorog a labda, úgyhogy különösebben már nem erőltette, hogy utána menjen a játékszernek. Emma Jacques is meleg itt a vendégegyüttesnél, illetve Vártok Tamara, tehát lesz majd bőven változtatást, mert hogy, ha jól látom, akkor Fehér Luca is elkezdett melegíteni, tehát a két szélen biztos, hogy változtat. Majd Elek Gábor 9-5 közben, mert hogy Rusfeld Ejla betudott az egyes és a kettes, tehát a szélső védő, illetve a jobb átlövő pozíciójában védekező játékos között sodródni, és 4 góllal vezet. Az Eto, az Esztergom ellen jön Faragó Luca, tehát Faragó Lea testvére a falba, tavaly ugye a Thüringer játékos, a Thüringer HC játékosa volt. Faragó Lea, Varga, megint Faragó, Ballai Borbár a lábához, de azért összeszedi, egy 5-1-es védekezésre váltott az Eto Rusfeld Dejlával elől, de aztán a Sipso után, amikor figyelmeztet két játékost egyébként, Ballai Annát és Hovdent is, Hargitai játékvezető, Dejla visszahúzódik a kettes védő pozíciójába. Ballai, Faragó, Faragó Lea, Lea szélre Kovácsonatnak, ez már sokadszorra sikerül, és most a rövid sarok valóban ott tátongott, és vissza is tudta húzni az rövid alsóba, Faragó 9-6, közben egy Dejla lépésében, Rusfeld Dejla ellép, tehát ma sem játszik különösebben jól a norvég klasszis, hát azt szokták mondani, hogy ugyan befogadó a győri közeg, de nem egyszerű azért beilleszkedni a győri együttesbe. Jobb átlövőben Emma Jacques, tehát ha jól látom, akkor talán így van, Ballai Borbála kapott pihenőt, tulajdonképpen 3 lövővel játszik most az Esztergom. Faragó, Emma Jacques beviszi, és bepattintja végül Toft lábai között, 9-7. Annyit változott a szituáció, ugye, hogy most balkezes lövővel játszik az Esztergom, eddig 3 jobbkezes volt középen. Rusfeld Ejla Elver megpróbál leforogni, ez nem sikerül, de megrángatta a mezét az ott védekező Faragó Luca, ő kap egy sárga lapot, a játékvezető Hargitai Gábor mutatta fel neki, Brácet pedig majd el fogja végezni a szabaddobást, lejár lassan a 14. perc is, és 9-7-re vezet az Eto a MOL Esztergom ellen. Brácet hozzuk ott el a fal mellett, de Hauszernek készítettek elő. Hát ő, amit elenged, azzal Bukowski nem tud mit kezdeni. 10-7-re vezet az Eto, Hauser 6. gólja volt. Faragó, Emma Jacques, Varga, Emma Jacques megint gyönyörűen megy be, de még az utolsó pillanatban, bár lerázta magáról már Dejlát, de be tudott zárni elé, Dülfer már, mint Jacques elé, így aztán csak egy szabad dobás jut a vendégeknek osztály részül. Faragó Luca, Varga Emília, Zsák. Közben pedig, ahogy nézem, jön majd az Etóba Eszter Zeminko. Zsák. Megint jó a labda, Leaszérre, Kovács Anett, és megint ugyanoda a rövidbe húzza vissza. Toft azért most már mérges, 10-8. Ugyanazt a játékot sokat szoradja el az esztergomi együttes. Középről egy gyors húzás, egy kicsit fel húzódik Bofán Vetering, és mellette Kovács Anett gondolkodás nélkül viszi be. 15 perc játék után 2-vel vezet az Eto 10-8-ra. Hauser a bejátszás, először jut el Brácetig, de az ő lövését megfogja Bukowski a kapufára, rúgja a labdát, és a kipattanót az esztergomiak szerik össze. 1 gólra zárkozhat fel a vendég együttes. Zsák. És Kovács Anett most megy le, jöjj helyette Vártok Tamara, megy le. Negyed óra játék után Ballai Anna is érkezik helyette, Fehér Luca, ki az előző mérkőzésen a Debrecen ellen, ha jól emlékszem, 6-szor is eredményes volt a győrieknél, pedig Zeminko mellett már Zákányi is melegít, Szakó is melegít, Buktit is melegít, bőven lesz csere a győrieknél, meg egy átlövés is Faragó Leától, de ez csúnyán fölé ment, elmérte meg, hát amikor Dülfer és Brácet fölött akar valaki lőni, azért az nem egyszerű. Dejla besodródik, beteszi a labdát Brácetnek, Brácet elesik, de az a igazság, hogy nem nagyon volt a kezében a labda, nem tudta birtokolni, így aztán szabaddobással jönnek a győriek, és Rusfeld Dejla pedig pihenőt kap, jön helyette Eszter Zeminko, aki ugye a szülés után most így a szezon elején, október tájékán kezdett el beépülni újra a győri együttesbe. A bejátszás a Brácetnek jó, és Bukowski megint megfogja, gyönyörű védés volt, a kipattanót pedig végül Faragó Lea az, aki hát nem azt mondom, hogy hazaüti, mert akkor ugye szabad dobás lett volna a győrieknek, mondjuk úgy, hogy Faragó Leáról visszapattant Bukowskihoz, és Faragó Lea is pihenőt kap Elek Gábortól. Jön a pályára megint Ballai Borbála, ott van Varga Emília, és természetesen nem a Zsák. Neki készítenek elő az átlövését, viszont simán fogta Toft. Erre szokták mondani, hogy már ott ült, ahova a lövés érkezett, pontosan tudta, hogy mi fog történni. Zeminko, Hauser, és Hauser most mutatja, hogy álljon meg a rohanás. Mindenki menjen a helyére, és kezdődjön el a pozíciós játék. Elver egyébként az irányító, Zeminko pedig a bal átlövő pozíciójából fog indulni. Hauser. Elver. Zeminko próbálja begyötörni, de jól védekezik vele szemben Faragó Luca, aki ezúttal Varga Emíliával védekezik hármas, mert hogy védekezésben berragadt Ema Zsák, aki így kicsúszott kettesbe védekezni. Elver, Hauser, rossz a labdája, pontosabban Zsák belenyúl, de az ő kezéről oldalra megy ki a labda, Elek Gábornak lett volna maximum jó. Győri bedobás után folytatódik a játék. Elver, a bejátszás most összeszedi Brácet, és ebbe is belenyúl ugyan Bukowski, de valahogy csak becsorgott a kapuba a labda. 11-8. Már megjátszották Feragó Lucát, nagyon gyorsan rohant az Esztergom, de Toft védte, és ebből vissza tudott indulni. Az Eto is megint 4 góllal vezet. 9-5 után újra 4 góll, a különbség 12-8. Bófán Vetering volt az, sőt, már Zákányi Janka volt az, aki belőtte az ezt a győriek találatát, úgyhogy 12-8. Zsákkal szabálytalankodik a 9-esen Zeminko, esztergomi szabad dobás. Varga Emília. Ballai Borbála nagyon-nagyon gyámoltalan. Zsák megint Ballai futtából lő, hát ez körülbelül egy méterrel került el Toft kapuját. Eltelt olyan 19 perc, és mintha egy pici fáradtság jelei támadásban már mutatkoznának az Esztergomon. Elver beviszi Zitzerben, először vezet öttel az Eto. 13-8, bevitte Zitzerbe, és onnan belőtte. Győri Lukács Viktória is elkezdett melegíteni, meg Stankó is. A győrieknél a 20. perc is elkezdődött a találkozón. Egyelőre 13-8-ra vezet az Eto az Esztergom ellen, és hát ugye Dion Hauser 6 kovácsa lett, pedig 4-szer volt eredményes. Kicsúszik Ballai kezéből a labda, de még összeszedi, mutatják a játékvezetők, hogy nem volt semmi szabálytalanság. A lövés, méghozzá Varga lövése, Buktit sáncáról pattal le, sarokból jöhet Fehér Luca. Megint Varga Emília egy csel után lő lefelé pattintva, és középre, úgyhogy Toftnak ez nem okozott gondot, mondhatni, csemege volt számára. Zeminko megpróbálja áttemelni, majd letenni Zákányinak. Zákányi gondolkodás nélkül viszi be, és lövi be a labdát. Végül Bukowski lábai között 20 perc elteltével 14-8, hárman is melegítenek az Esztergomnál is. Egyelőre Smolek Kisfaludi is melegít, illetve Agócs Alexandra is, aki ugye tavaly még, ha jól emlékszem, akkor Dunaújvárosban kézilabdázott. 20 perc és 9 másodperc telt el, Elek Gábor pedig most tudta meg a támadójáték nem túl hatékony működését, úgyhogy 14-8-ra vezet az Eto, és akkor eredményekért a stúdióé a szó.
1: A férfi kosárlabda Európa kupában a második fordulóban Romániában vendégeskedik a Szolnoki Olaj, és a második negyed első percében 18-16-ra vezet a Dinamo Bukarest otthonában. A labdarúgó NB2-ben a két csapat, a Diósgyőr és a Szent Lőrinc mérkőzik egymással. A 19. percben járnak, gól még nem született. A nagyobbik baj az, hogy ennyi idő alatt kaput eltaláló lövés sem volt még. Hamarosan kezdődik a labdarúgó bajnokok ligájában a LAN Sporting, illetve a Szabak Baku Slavia Prága mérkőzés, majd időről időre arról is mondunk állásokat. Menjünk vissza Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
0: Köszönöm szépen, annál is inkább jöjjünk vissza, mert ebben a pillanatban jelzi is a Duda, hogy vége az időkérésnek, és már fel is állt a két csapat. Ahogy jeleztem, a Kisfaludi a pályán, jobb átlövőben Agócs Alexandra is a pályán. Gyakorlatilag a kezdőből, az esztergomi kezdőből ketten maradtak legalábbis a mezőnyjátékosok közül. Faragó Lea, de ő is pihent egy picit, illetve Ballai Borbála. Agócs, Faragó lepatintja a labdát, passzolni nem tudott, nem, mert majd utána eltopogja, majd ráragad a Vax által Kisfaludi zokniára egy picit a labda, a játékvezetők is látták, hogy nem szándékosan vitte el Kisfaludi, úgyhogy mehetett a játék, nem is reklamált egyébként ezért senki. Zeminko, Stanko és Hauser, tehát érkezett Stanko is most már a pályára, sőt Győri Lukács is a pályán van, a győriek kezdőjéből, így nyugodtan elmondhatjuk, hogy már csak Hauser kicsúszik a kezéből a labda, Zeminko nem tudja összeszedni, próbál rohanni, futni az esztergom. Faragó Lea, Ballai Borbála, Lea szélre és kicsúszik ott az esztergomi játékos kezéből. Méghozzá, ha jól látom, akkor Fehér Luca kezéből a labda, 14-8. És megint építkezhetnek a győriek. Stanko, aki nagyon jól kezdte a szezont az elmúlt két mérkőzésre, nem sikerült úgy, ahogy az előtte lévők. Stanko, Zeminko, egy nagy bejátszás Buktitnak, Buktit pedig, ha megkapja a labdát, akkor bizony vele nem nagyon lehet mit kezdeni, befordul és bepattintotta Bukowski mellett, aki ugye Brácetnek azért védett kettőt, nem is kicsit. Agócs vele szemben Buktit védekezik jól, tovább csapódik egy kicsit a keze, és eltalálja labdával Buktitot, aki felborul. Egy kicsit fájlalja, de már felkelt a francia beállós, a játékvezetők pedig szólnak, hogy törőjenek ott a kis hölgyek. Ez meg is történt, Agócs pedig oda megy Buktithoz bocsánatot kérni. Természetesen egyáltalán nincs semmi probléma a két játékos között. Kisfaludi pedig elvégezheti majd a szabaddobást, mert egyébként közben azért Agócsot is tépték hátulról. Elsősorban Zeminko volt szabálytalan. Ballai, Agócs, Faragó Lea, Ballai Borbála, Faragó egy nagy ütközés 10 méteren a fellépő Hauszertől, Faragó Lea, Ballai Borbála nem tudja átemelni Zeminkót, 8 méteren megfogja a francia szabaddobás, azért még jár, 3 passz van még a passzívból, 2-1, lőni kell Agócsra, kapufáról kipattan a labda. Itt most szerencséje volt a győrieknek, Zákány indul, megkapta Hauszertől, 16-8. Zákányi nagyon-nagyon jól szállt be Bofán Vétering helyett, amióta beszállt. Ez már a harmadik találata Zákányi Jankának. Fodor hiányában is van, tehát egy kifejezetten tehetséges és nagyon fiatal magyar szélsője, bal szélsője a győrieknek, tehát azért Bofán Veteringnek van mondjuk úgy, hogy ellenfele a posztért. Faragó le a leaszérre, nem tudja bevinni, és ráadásul vártok ki is lép a labdával, úgyhogy oldalról jönnek a győriek. Kovács lett több ilyen paszt kapott, és azt be tudta vinni. Az is igaz, hogy ez azért nem volt annyira pontos, mint amiket Kovács kapott, aki két lövést ugyan elhibázott, de négyszer betalált Toffnak, és nagyon szépen variálta a lövéseit. Hosszú alsó, hosszú felső, rövid alsó, rövid felső. Stanko. Gyönyörű bejátszás Buktitnak, Hauszertől, és 17-8 a találkozó állása. 23 és fél perc elteltével szorosan kezdődött a találkozó, de az az igazság, hogy szépen lassan azért, nem is az, hogy kijön a különbség, de kijön a két csapat, talán erő léte közötti különbség, talán a játékos állománya közti különbség, hiszen azért az esztergomból sokkal jobban hiányzik a Herceg-Horváth-Vanizácsik trió, újra eladja ott a Agócsa labdát, és Hauser mehet végig, és megy, és belövi. A 24. percben először vezet 10 góllal az Eto Hauser góljával. Neki pedig ez már a 7. találata volt. Agócs, Ballai Borbála, Faragó Lea, Agócs, Faragó, Lea szélre vártoknak, nem tudja bevinni, Agócs, megint le a szélre vártok, beviszi, és hosszan ellövi a labdát, és azt mutatja, és igazán a játékvezetőnek, hogy Zákányi vonalon védekezett, és egy picit azért meg is billentette vártokot, úgyhogy jöhet egy 7 méteres Varga Emília áll oda elvégezni a vendégek 7 méteresét, 18-8. Maradok vele szemben Tofta kapuban. Egy lövőcsel, még egy, és Tofta ezt is megfogta. Tofti jól véd, nem véletlenül ült vissza a melegítés után. Hátadu Szakó, Toft 50%-on, ez már a 8. védése volt a dánnak, és 5 perccel a vége előtt 18-8-as győri vezetésnél Per Johansson is kikéri az idejét. Gondolom valami figurát akar gyakoroltatni, vagy esetleg a védekezésen valamit változtatni. Addig is vissza a szó a stúdióba.
1: A férfi kosárlabda Európa Kupa második fordulójában Bukarestben 23-21-re vezet a szolnoki Olaj, akkor, amikor a második negyed harmadik percében járunk. A DVTK Szent Lőrinc mérkőzésen, ugye labdarúgó MB2 második fordulóból elharasztott mérkőzés, nincsen még gól, itt a 25. percben járunk. Ugyancsak MB2-es hír, hogy a Szeged Csanád Grósics Akadémia azonnali hatállyal menesztette Laszkó Zsolt vezetőedzőt, és nagyjából azt is tudjuk, hogy Tóth Balázs válthatja. Az a Tóth Balázs, aki korábban a Csákvárnál dolgozott, és a 25-26-os bajnokság végén távozott az egyesülettől. Menjünk vissza Győrbe.
0: Köszönöm szépen. Még Elek Gábor azért magyaráz, de azért a Duda most már neki is szól, hogy vége az időkérésnek, vége az egy percek, amit ugye ráadásul Per Johansson kért. Jön le Toft, úgyhogy nyilván a 7-6-os játékot találta ki Per Johansson, és ráadásul leülteti a kispadra a 7 gólos Dion Haushert. Úgyhogy Rusfeld Ejla ezúttal jobb átlövőben. Érdekes egyébként, hogy ő jobb kezes, de az eddigi pályafutása során talán többet játszott jobb átlövőben, mint bal átlövőben. Ott talán jobban is érzi magát, hiszen azt a mozgást szokta meg. Stanko, Zeminko le a szélre, Győri Lukácsnak, oly, egy gyönyörű csuklóból, egy húzott lövés Győri Lukácstól, ez is bent van az EB bronzérmes szélső lövő repertoárjában, 19-8, hát egyelőre az Esztergom 10 perc után teljesen összeesett, ráadásul most megint eladják, Zeminko szerez labdát, Fénykorához hasonlóan végigviszi, és Fénykorához hasonlóan kihagyja Bukowski véret, megint Zicser. Varga Emília akár lőhetne is, Agócs viszont inkább egy verekedő pozíciót vesz fel. Bemegy ugyan Buktit mellett, mert Buktit elengedte. Toft beleért, a kapufáról pedig kifelé jött a labda. Maradt a 19-8, 4 perc a hátra még a fél időből. És hát azt nem lehet kétséges, hogy eldőlt gyakorlatilag már most a két pont sorsa, és mind a két csapat inkább gyakorol, megpróbál frissíteni, megpróbál mindenkinek lehetőséget adni. A két szakvezető egy gyönyörű bejátszás Stankótól, méghozzá Buktitnak, Buktit pedig befordul, és a 20. győri gólt szerzi, 28. Voltak már olyan találkozók, ahol az Eto 40 gólt lőtt a 2024-25-ös bajnokságban, Győrben 43-20-ra, Esztergomban 45-24-re nyertek a győriek. Egy lövés Varga Emiliától, ami fölé megy, de azt mutatja a játékvezető Varga Gábor, hogy megrángatta őt Karida Bracet Dale, úgyhogy egy nem csak szabad dobás, hanem egy-két perc Bracetnek, és az az igazság, hogy ebben azért volt is valami, különösebben Bracet sem vitatja döntés helyességét. Kisfaludi kezében a labda, ő fogja elvégezni a szabad dobást. Agócs, Ballai Borbála, Varga Emília, Kisfaludi lép ki a falból, Varga Emília, a bejátszás gyönyörű, Kisfaludi összeszedi, Toth megfogja ezt is, aztán a Kisfaludiról visszacsorgó labda már Toft kezében köt ki, és jön le megint természetesen Toft. Most nem 7 a 6-ozik az Eto'o, hiszen Brácetet kiállították, hanem 6 a 6 ellen. És mutatják Zákányinak, hogy most neki kell majd lejönnie szélsőként, amikor vissza kell zárnia a győrieknek. Stanko, Rusfeldejla, most futtatják be, egy jó nagy kört téve a falba, Zákányit meg is kapja a labdát, és most megy vissza a helyére. Zeminko, Rusfeldejla, megint Zeminko, felugrásból lepattintja Bukowski. Szép védés volt ez is, középre ment ugyan a lövés, de ott kellett lenni. Balai Borbála megpróbál kicsit gyorsítani az Esztergom, nekik is inkább ez a játékuk, be is viszi Vártok, ellövi a kapu előtt keresztbe. Már olyan régóta állt ott a sarokban Vártok, hogy lehet, hogy már elhatározta, hogy ha már legközelebb labdát kap, akkor beviszi. Nagyjából ez is történt, mert meglehetősen kis szögből vitte be, és lőtte el a labdát keresztbe. 35 másodperc van még a kiállításból, Brácet kiállításából. Ugyanaz a figura, mint előbb. Zákányi át a túloldalra, majd vissza a helyére. Stanko, Zeminko, Rusfeldejla, és egy ugyan belövi Rusfeldejla, de mutatják, hogy hát nem véletlenül tátongott ott akkora lyuk az esztergomi falon. Egy rossz zárás volt, egy szabálytalan zárás volt Buktittól. Másfél perc a hátra az első félidőből, 28-ra vezet az Eto'o. Vallai, Varga Emiliával Zeminko ütközik, 10 méteren szabad dobás. Kisfaludi, Varga Emília le a szélre ezúttal Fehér Lucának. Fehér Luca gyönyörűen odalőtte Toft feje fölé a labdát, 29. És Acél Natali sérülése miatt is szükség volt Fehér Lucára. És egyelőre nagyon él a lehetőséggel. Zeminko kezdődik a félidőben, az utolsó egy perc. Stanko. Megint Stanko, Zeminko. Stanko, Zeminko, Rusfeldejla, a bejátszás Bráceté, mert hogy azért már lejárt a két perces kiállítása, és jön a 7 a 6, 21-9. Brácetnek ez a második gólja úgy, hogy legalább 2 ki is hagyott, de inkább talán 3 is emlékszem, hogy Bukowski védett vele szemben. Agócs, Ballai, Varga Emília kérné, de egyelőre nem merik oda passzolni. Agócs most kapja Varga, felmegy, 9-ről lő, és ez egy gyönyörű gól volt. Toft jobb kezéhez, de még mindig van 15 másodperc a győrieknek, úgyhogy Toft lerohan. Zeminko a pályán. Stanko is a pályán. Zeminko a bejátszás Buktitnak, megpróbál befordulni, nem sikerül neki, 4 másodperc a hátra. És lejár az idő. Stanko még bejátszott a Brácetnek, de hát ez már a veszett fejszenyele volt, hiszen rég szólt a síp is, meg a duda is. 30 perci játék után tehát a 6. forduló rangadóján egy Győri Audi Eto'o Mól Esztergom 21-10 a Szó a stúdióé.
1: A férfi kosárlabda Európa Kupa 2. fordulójában a 2. negyed 7. percében Dinamo Bukarest Szolnoki olaj 29-25. A labdarúgó MB2-ben egy pótolt mérkőzésen az első félidő 32. percében Diósgyőr Szent Lőrinc 0-0.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Megvan! 15-13!
3: Radulovic! Gól! Megvan! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban. Szoboszlai Dominik nem lép pályára a BL-ben. Letartóztatásban marad Hankó Balázs, marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, akit combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az Alkatén támadója, elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donetskkel csap majd össze a gárda. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett. Emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott négy nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A vezetőség a Mezőkövesd otthonában elért szombati 1-1-es döntetlent követően mérlegelte a döntést. Ma pedig be is jelentette a váltást. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek. Egy győzelemmel és 4 döntetlennel, valamint 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Galavin Vladimir szövetségi kapitány kihirdette névsorát a két jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérülésből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A magyar válogatott október 22-én Győrben, 25-én pedig Strasbourgban csap össze a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciákkal.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkár ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes felesége pedig könnyű sérüléseket szenvedett.
2: Közlekedés.
6: Hídfelújítás miatt lezárták két külső sávon az M0-ás autóutat az M1-es felé vezető oldalon a 17-es és a 14-es kilométer között. A beszűkült szakasz előtt torlódik a forgalom. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. A következő napokban célszerű elkerülni az autóút Dunahíd környéki szakaszát.
2: Időjárás.
6: Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Mindjárt 3:47, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. A labdarúgó NB2-ben, a Merkantil Bank Ligában a 42. percben a Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés 0-0-ra áll. A férfi kosárlabda Európa kupában a második negyed utolsó másodpercében a Dinamo Bukarest Romániában 35-31-re vezet a szolnoki Olaj ellen. A görög Panathinaikos Kiosz ellen kezdi meg majd Európa Kupa csoportkörét a DVTK női kosárlabda csapata. A két együttes Miskolcon a DVTK arénában találkozik egymással szerdán 18 órakor. A találkozó előtt Marosréti Ervin Magyar Gergely vezetőedzővel és a diósgyőri csapat játékosával Aho Tájrával beszélgetett.
3: Egy viszonylag ismeretlen görög csapat ellen kezdi meg az Európa Kupa szereplését a DVTK-n?
4: Igen, mondhatjuk, hogy ismeretlen. Ugye sok mindenkinek furcsa egyrészt a nevüket is kimondani, mert mindenkinek a Panathinaikos áll a szájára, és közben pedig Panathinaikos. De ettől függetlenül azért mégsem annyira ismeretlen, hiszen amilyen hamar csak tudtuk, próbáltuk feltérképezni egyrészt a játékos állományukat, másrészt azt a játékot, amit ők játszanak. Sok minden nem áll azért rendelkezésünkre, hiszen két bajnoki mérkőzésük volt csupán, de nyilván a játékosokat, azokat, akik kulcsjátékosok, őket azért már régebb óta lehet ismerni és nyomon követni, úgyhogy az korábbi csapataikból is próbáltunk róluk anyagokat gyűjteni. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert azért van náluk is olyan meghatározó játékos, az Amanda Zaui személyében, aki egy rutinos, sok mindent megjárt és nagyon jó játékos, úgyhogy az ő semlegesítése az biztos, hogy kulcsfontosságú lesz.
3: Milyen stílusú kosár labdát játszanak a görögök?
4: Nagyjából hasonló, mint a miénk. Próbálnak ők is a gyors indításra, illetve a tranzíciós játékra építeni, és megvannak nyilván a szettjeik a felállt védelem ellen is, úgyhogy nagyjából egyébként hasonlóakat játszanak, mint mi, illetve akár a Cegléd is, úgyhogy én abban bízom, hogy a Cegléd elleni mérkőzés az kellően felkészített minket erre a találkozóra, és remélhetőleg a dobó százalékunk is javulni fog.
3: Most kezdődik a csoportkör szerdán. Mikorra lehet majd nagyjából az erőviszonyokat felállítani?
4: Szerintem az első kör után már látni fogjuk azt, hogy ki milyen játékerőt képvisel. Én nagyon bízom abban, hogy az előzetes várakozásaink, hogy a csoportból tovább jussunk, és akár mondjuk még a második helyet, vagy az első helyet is megszerezzük, az benne lehet a pakliban, de ettől függetlenül még azért korai bármit is mondani, de én úgy gondolom, hogy az első kör után látszódni fognak az erőviszonyok.
3: Ennek a fiatal átalakuló félben lévő DVTK-nak nagyon fontos volt, hogy nemzetközi mérkőzéseket játszon, hogy a fiatal játékosok nemzetközi rutint szerezzenek?
4: Igen, én szerintem mind a két felének a társaságnak, tehát a tapasztaltabb játékosoknak és a fiatal játékosoknak is nagyon-nagyon fontos ez. A tapasztaltabbak nyilván szeretnének magasabb szinten kosárlabdázni, a fiataloknak meg egyértelműen szüksége van a nemzetközi rutinnak a megszerzésére, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt, és hát nyilván abból a szempontból is fontos, hogy kevés idő állt rendelkezésünkre a felkészülésre, és így éles szituációban tudunk komoly ellenfelek ellen gyakorolni és csiszolni a játékunkon, akár védekezésben, akár támadásban.
3: Hol tart most egyébként a csapatépítés? A bajnokságban 3-at nyert a DVTK, hol könnyedebben, hol nehezen. Viszont ugye az Euróliga selejtező az elúszott a szerbek ellen.
4: Igen, azt gondolom, hogy így utólag is visszagondolva kicsit fájó, mert tényleg ott voltak reális győzelmi esélyeink is, de valamiért ez így volt megírva, hogy nekünk most az Európa kupában van a helyünk. Lehet, hogy jobban jártunk így, és lehet, hogy hozzánk hasonló erősségű csapatok ellen jobban fogunk tudni felkészülni, illetve szerepelni. Úgyhogy a felkészülésünk az ott tart, ahol ennyi idő után tartania kell. Nyilván vannak játékelemek, amikben jobban tudunk haladni, vannak olyan játékelemek, amik több időt igényelnek, ugye nyilván össze kell szokni a társaságnak, hiszen a nulláról kell egy új csapatot építenünk, úgyhogy vannak időigényesebb feladatok, de én azt gondolom, hogy mindenki azon dolgozik napról napra, a lányokat, a stábot, mindenkit beleértve, hogy ez minél gördülékenyebb legyen.
3: Ez egy nehéz feladat ezen a meccsen egyensúlyozni?
4: Abszolút nem szépítem, ez nem egy könnyű feladat, de én olyan típusú edző vagyok, és ezt próbálom a játékosok felé is közvetíteni, hogyha van egy probléma, akkor nem azon kell nyavajogni, hogy most probléma van, vagy hogyan nem tudjuk megoldani, hanem igenis arra kell fókuszálni, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk belőle, és a lehető leghamarabb megoldjuk.
3: Egy győzelem nagyon sokat lendítene a csapaton az Európa Kupa szereplés szempontjából, hiszen ezek után, ha jól tudom, akkor idegenbeli meccsek következnek majd.
4: Így van, egy győzelem mindig jól jön, egy győzelem mindig léleképítő, egy győzelem mindig pozitív élmény, úgyhogy nyilván erre törekszünk, hogy nemzetközi szinten is tudjunk mérkőzéseket nyerni, de ettől függetlenül én akkor sem leszek feltétlenül szomorú, hogyha jó játékkal, de esetleg kikapunk.
3: Milyen állapotban van a keret, mennyire tudsz a teljes csapattal dolgozni, és a teljes csapatban gondolkodni a szerdai találkozóval kapcsolatban?
4: Ebből a szempontból eddig szerencsések vagyunk, le is kopogom, mert hál' Istennek egyelőre semmi komolyabb sérülés nem hátráltat bennünket. Egy-két ilyen apróbb dolog van, kinek a csuklója, kinek a combja, bármi hasonló, de én azt gondolom, hogy ez egy kosárlabda csapat életében teljesen normális dolog, úgyhogy hál' Istennek mindenki bevethető.
3: A hotájra hogy várod az Európa Kupa bemutatkozást? Azt láttuk, hogy a bajnoki mérkőzéseken jó formát tudtál mutatni, ezt kell átmenteni a nemzetközi mérkőzésekre is?
5: Igen, úgy érzem, hogy ebben az évben egy kicsit más a szerepköröm, és szerintem sokkal magabiztosabban is játszom, és próbálom ezt átvinni, ahogy mondtad, a nemzetközi bajnokságba is. Izgatottan várom.
3: Mi várható a görögök ellen szerda este?
5: Egy kemény meccsre számítok. Úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad lebecsülni az ellenfélünket, de igazából megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle, próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat, amiket például a Cegléd elleni meccsen nem tudtunk megcsinálni. Itt gondolok leginkább a védekezésünkre, a lapattanózásra, és majd ezeket kamatoztatni.
3: Az, hogy kevésbé ismeritek az ellenfelet, jelent hátrányt? Vagy igazából hazai pályán a saját közönségetek előtt a saját játékotokat kell játszani?
5: Úgy gondolom, hogy a hazai pályánk az egyébként nagyon erős, szóval biztos, hogy nem lesz könnyű dolguk, illetve a saját játékunkra fogunk fókuszálni, és nem fogjuk engedni, hogy ők kontrollálják a ritmusunkat. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog lesz majd a holnapi mérkőzésem.
3: A bajnoki meccsek tapasztalataiból kiindulva mi az, amin javítani kell?
5: Ahogy már említettem, a védekezésünkön mindenképpen. Úgy gondolom, hogy támadásban is voltak periódusok, amikor kicsit így elveszett volt a csapat, szóval azon is kell még dolgoznunk, hogy kicsit rendezettebbek legyünk, és fegyelmezettebbek.
3: Egy szép győzelem azért nagyon sokat lökne a csapaton, hiszen ezek után azért majd jönnek egymás után az Európa Kupában az idegenbeli mérkőzések, sokat fogtok utazni.
5: Mindenképpen ez egy fontos mérkőzés lesz, ugye most egy nehezebb sorozatba megyünk bele, heti két meccs, szóval okosan kell majd játszanunk, és a legjobbat kihozni ebből.
2: A Hótájrát hallották. Szünet van a labdarúgó NB2-ben a Diósgyőr-Szent Lőrinc mérkőzésen, ahol nem esett még gól. Szintén szünet van a férfi kosárlabda Európa Kupa találkozón, a Dinamo Bukarest-Szolniki Olaj mérkőzésen, a román együttes vezet 42-36-ra két negyed után. A hatodik percben jár a Lan Sporting mérkőzés a labdarúgó bajnokok liga főtábláján, nem esett gól, mint ahogy nincs még találata Szabak Bahu, Slavia Prága mérkőzésen sem. Zajlik viszont a második félidő a női KNTH ligában a kézilabdázóknál. Győri Audi Eto, KC MOL Esztergom, Cseszregi Balázsi a szó.
6: Így van, és az Esztergom kezdte jobban a második játékrészt, hiszen 21-10-es félidő után most csak 23-14-re vezet az Eto, hát idéző elben a csapat természetesen a 9 gólos különbségnél. Szakó védett, mert hogy jött Toft helyett, Toft egyébként 50%-on fejezte be a mérkőzést. Zeminko Zicser, megfogják a kezét, ez egy teljesen felesleges és két percet érő szabálytalanság. Faragó Leától jön, ráadásul a 7 méteres is a győrieknél, akár újra 10 gólra nőhet az Eto előnye. És jön a kapuba Parák Ivett, egy nagyon fiatal hölgy, hiszen ugye Herceg Lili sérülés miatt azt a Debrecen ellen szedte össze, nem lehet itt a mai mérkőzésen, és hát ugye a válogatott keretben sem. Hauser van vele szemben, aki visszatért a második félidő elejére, 7 gólnál jár eddig. Egy lövőcsere után pedig szétforgácsolja a kapufát, úgyhogy marad is 7 gólnál a holland. 23-14. A második félidőben Smolek volt eredményes az Esztergomból, Ballai volt eredményes, mármint Ballai Anna a balszélről, Faragó is lőtt egy gólt, és ha jól emlékszem, akkor még rajta kívül betalált Kovács Anett is, aki már 5 gólos a találkozón, Nála egyébként többet csak Hauser lőtt ezen a mérkőzésen. Varga Emília, Ballai Borbára, Leaszére, Kovács Anettnek, és a hosszú alsóban egy újabb Kovács Anett gól, úgyhogy egyelőre zárkózik fel az Esztergom is, hiszen 23-15, meg zárkózik fel Kovács Anett Hauserrel szintén. Gyönyörű labda Zákányinak, beviszi, és Zákányi lövését ezúttal megfogja Bukowski. Zákányi eddig egyébként 3 per 3, tehát 3 lövésből 3 gólt szerzett, egészen eddig a pillanatig, akár 7 gól is lehet a különbség. Az első félidőben egyébként sokáig, egészen pontosan a negyed óráig majdnem jól tartotta magát az Esztergom, 10-8 volt akkor Kovács Anett góljával, 14 perc 51 másodpercnél, csak aztán jött egy majdnem 12 perces gólszünet, és egy 10-0-ás győri rohanás, 20-8-nál lőtt újra gólt az esztergomi együttes. Kovács Emília bejátszása rossz, Smoleknek, Szakó pedig ezúttal nem indít, mert hogy már volt ezen a mérkőzésen is egy próbálkozása, indítása, és az is rossz helyre ment. Így aztán abból visszatudott kontrázni az Esztergom, de Kovács Anett a kapufára lőtte. Elver, egy ütközés, 7 méteren ütközik vele Varga, szabad dobás a győrieknek. Elver sem jött ki nagyon abból a formájából, amit a Metz ellen mutatott, rengeteg labdát adott el, és már a második félidőben volt eladott labdája a dánnak itt is. Zeminko bemegy Zicserben, és belövi a rövid saroknál. Ki ugrott a kapuból, megpróbált minél nagyobb felületet fedni Bukowski, de elhajolt mellette Zeminko, és megszerzi a saját maga második találatát. 24-15, 9 gól a két együttes között a különbség. És már melegít egyébként a győrieknél Bofan Vétering, tehát Zákányi helyett érkezik majd. Ő kezdett a találkozón. Közben pedig egy újabb esztergomi, méghozzá a 16. gól Kozma Lizától, szintén egy nagyon fiatal játékos, a bejátszása Hauszernek, egy no-look passz, egy oda nem nézős passz, nagyon rossz volt, Zákányi futott be, de Smolek észrevette a szándékot és megszerezte a labdát. Per Johansson szól is, hogy azért ennyire nem szabad ezt komolyan venni. 24-16, a 39. perc kezdődik a mérkőzésen. És nem is Per Johansson volt az egyébként, hanem Uros Bregál sétált oda. Per Johansson sztoikus nyugalommal áll a kispad elején. Rossz a bejátszás az esztergomiaktól, Buktit labdát szerez, Zeminko indul, és Zeminko megint kiadja az indulását. Ezúttal is védett Bukowski, tehát inkább adjuk Bukowskinak ezt a védést, hiszen ezúttal is nagyszerűen nyúlt bele. Ez a 9. védése, már a második Zeminko zicser, amit megfog Bukowski Anna. Kozma jön irányítóba, továbbra is Faragó le az egyik oldalán, illetve Ballai Borbála a másik oldalán. Kozma, Faragó a labdája nagyon pontatlan, magas, így aztán oldalról jöhetnek majd a győriek, miután Szakó a nézőtér körül, nézőtőre elől visszahozza a labdát. Úgy látszik, hogy Per Johansson csak a védekezéssel foglalkozik, meg Dülfernek magyaráz valamit a mágnes táblán, miközben csapata már támad Elverrel az irányító pozíciójában. Elver, Buktit lép ki a falból, Hauser, Zeminko, Hauser kezéből kicsúszik, a labda nem tudja összeszedni Buktit, ráadásul a holland lábához is ér. A második félidőt nagyon dekoncentráltan kezdte az Eto, így aztán 24-16-nál akár 7 góra is felzárkózhat 10 perc után a második félidőben a vendég együttes. 21-10-es félidő után az már egy szép teljesítmény az Esztergomtól. Faragó Lea, Kozma Liza. Faragó bejátszását megint elcsenik a győriek, ezúttal Elver volt az, Dülfer indul vissza Hausernek, bejátszás Zeminkónak, és ez most azért már kiköt az esztergomi kapuban. 25-16, ezt ez Zeminko harmadik gólja, ezt már nem hibázta el. Egyébként ez sokkal nehezebb szituáció volt, jobbról futott be, jobb kéz felé kellett fordulnia, és így is belőtte Eszter Zeminko, nem úgy, mint az ígyszereit, az indulás ígyszereit. Smolek lép ki a falból, aztán Faragó Lea, Kozma Liza megpróbálja átemelni Hauszert, ez nem sikerül, 10 méteren megint oda megy a hollandhoz. Faragó Lea, Ballai Borbára, Faragó belenyúl a labdába, Hauszer, az Győri Lukács Viktória kezében köt ki, Szakó kilép a kapuból, és ez most Zeminko az, aki rosszul játsza be a labdát Buktitnak, megint rengeteg a hiba az Eto játékában. De ezt nem Per Johansson unja meg egyébként, hanem Elek Gábor 25-16-nál, és hát ha jól látom, akkor egyrészt Kozma Lizát, másrészt főleg Faragó Leát teremti le. 40 perc, 45 másodperc telt el a találkozóból, 25-16-ra vezet az Eto a MOL Esztergom ellen a Szól stúdiójé.
2: Köszönjük szépen, továbbra is szünet van a labdarúgó MB2-ben a DVTK Szent Lőrinc mérkőzésen, míg a második negyed után a férfi kosárlabda Európa kupában Dinamo Bukarest, Szolnoki Olaj 42-36. Most pedig Gáspár Dávid következik, a Sopron vezetőedzője. A Sopron ugye a NIS elleni Európa kupa nyitányra készül, illetve, hogyha emlékeznek, akkor az Európa Ligában a Crvena a Zvezda ellen veszítettek, így kerültek ebbe a ligába, és az egyik játékosa sérüléséről is kérdeztük őt.
7: Egy épülő folyamat zajlik most nálunk, úgyhogy látom benne a javulást, látom benne a fejlődést, és bízom benne, hogy ezen az úton tudunk haladni. A NIS csapata egy nagyon lendületes a játékosokból összerakott gárda, akik nagyon sok gyors helyzetet, akciót teremtenek, leginkább labdás 2-2-ket használnak, úgyhogy ennek a védése lesz kulcsfontosságú. Látva a játékukat, nem lesz egyszerű ellenük játszani, nagyon sok akciót játszanak, nem hosszú begyakorolt félpályás szetteket, hanem akciókat, amelyeket lereagálni lényeges lesz, úgyhogy ezeken fogunk dolgozni, és bízom benne, hogy ennek a megvalósítása is minél több sikeres akciót szül majd. Valóban a Zsuzsinak egy szerencsétlen ütközésből egy bokasérülése történt. Mai napon fogjuk elvégezni az MR vizsgálatot, és az alapján többet fogunk tudni. Nem néz ki jól a dolog, jelenleg nem tud ráállni, úgyhogy az, hogy milyen hosszú időt vesz igénybe, és mikor tér vissza, ezt ma még nem tudom megválaszolni. Érvágás, egy magyar játékosról van szó, egy fiatal tehetségünkről van szó, akinek most jelenleg a fejlődését nyilván ezt most keresztbe töri, de bízom benne, hogy minél gyorsabb lesz a regenerációja, a gyógyulása, és ismét fog tudni olyan szinten játszani, ahogy azt tette már a Győr ellen. Jó kohézió alakult ki a játékosok között, szeretik egymást, jó energiákkal, motiváltan érkeznek meg nap mint nap, úgyhogy egy rossz szavam sem lehet. Talán amiben fejlődnünk kell, azok a korábban említettek. Tehát van egyfajta taktikai elképzelés, egyfajta játékstílus, amit mi itt képviselünk, és ennek az elsajátítása, ezt nap mint nap végrehajtani, ez az talán, ami a leghosszabb időt vesz igénybe, és amiben még fejlődniük kell, de a legeslegfontosabb az, hogy az energia és a hozzáállás az rendben van, és szerintem ez az, ami át fogja lendíteni őket. Azt nyilván előzetesen felmértük, hogy a realitás az azt mondja, hogy valószínűleg az erőviszonyok azok nem nekünk kedveznek. Ettől függetlenül szerintem az elveszett kvalifikáció mérkőzésen mi játszhattunk volna jobban is, és kiharcolhattuk volna, az reális lett volna, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. Viszont látva az Euroliga mezőnyét, és látva az Európa Kupa mezőnyét, illetve felmérve a saját csapatunk erősségét, és azt a fejlődési folyamatot, ami előttünk áll, szerintem ez a megfelelő sorozat nekünk. Úgyhogy ezen most nem kesergünk, és a célunk pedig az, hogy telegesen napról napra, hétről hétre fejlődve, elvégezve a munkát, a maximumot kihozva jussunk el minél magasabb szintig.
2: Gáspár Dávidot hallották, aki Sitku Zsuzsa sérüléséről is beszélt. Ahogy korábban említettem, szünet van a férfi Európa Kupa mérkőzésen. Dinamo Bukarest, Szolnoki Olaj, Romániában zajlik a meccs, 42-36, és a DVTK Szent Lőrinc mérkőzésen a labdarúgó MB2-ben nincs még gól. Van viszont gól a labdarúgó bajnokok ligájában, a Szabak Bahu 1-0-ra vezet a Slavia Prága ellen, a találkozó egyébként a 18. percben jár. A gólt Paris szerezte a 17. percben. A másik találkozón, a Lens Sporting mérkőzésen nincs még gól.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 8 perc elmúlt 7 óra. A férfi kosárlabda Európa kupában a harmadik negyed első percében a Dinamo Bukarest hazai pályán 46-36-ra vezet a szolnoki Olaj ellen. A labdarúgó MB2-ben az 50. percben Diósgyőr Szent Lőrinc 0-0. A labdarúgó bajnokok ligájában a Sporting 1-0-ra vezet a Lens otthonában, míg a Szabak Baku gólját elvette a VAR, így a Szabak Szlavia Prága mérkőzés 0-0. Ennél jóval több gól esett Győrben, a győri Audietto KC Mol-Esztergom mérkőzésen, úgyhogy kapcsolunk is Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
3: 29-19-re vezet az Eto'o Mol-Esztergom ellen, a félidőben 21-10 volt a győrieknek, és ráadásul Eszter Zeminkóval elkövetett szabálytalanság miatt 7 méteres a győrieknek Buktit áll oda elvégezni a büntetőt, Hauser egyet már kihagyott, Buktit ezt nem, úgyhogy visszaáll a 11 gólos különbség, ami fél időben volt a két csapat között, pedig a második fél időt jobban kezdte, azért az Esztergom feljött 8 gólra is többször a mérkőzés folyamán itt a második fél időben, de az első fél időben is nagyjából negyed óra játék után még csak 2 volt a különbség a győr javára, aztán 13-14 perccel később már 28 volt az eredményjelzőn, tehát 12. Most megpróbál Varga Emília, megpróbálja áterőszakolni magát, gyakorlatilag Dülferenre nem sok esélye volt, Varagó Luca elvégezte a szabaddobást, Kozma Liza, Varga Emília, megint Kozma, Varga, Agócs, le a szélre, Szakó véd, és ha jól látom, akkor Vártok lövését hárította, Elver hozza fel a labdát, Rusfeldejla, Elver, Elver Zitzerben 12-vel vezet az Eto'o, mindkét edző láthatóan megpróbálja elosztani a terheket a lehető legmegfelelőbben, hogy mindenki megkapja a kellő terhelést, de ne legyen semmi probléma, illetve hát Elek Gábor pedig nagyjából így 10-8 után, amikor látta, hogy ott már elment a hajó, valóban inkább arra figyel, hogy mindenkinek játék lehetőséget adjon, hiszen például a 8 gólos Kovácsanat, a 6 gólos, bocsánat, Kovácsanatet már le is vitte, pihenteti, és pont szélről, igaz, nem Kovácsanat helyéről, de Kozma Liza betört, és 7 méteressel jön majd az Esztergom. 31-19-re vezet az Eto'o, 49 perc elteltével az Esztergom ellen, stúdió.
2: Kriz Anna 5., Gyercsás Lóza 7. helyen végzett a Cságáncs világbajnokságon Azerbajdzsánban. Ez a két pontszerző helyezés jog volt a magyar csapatnak. A két cságáncsozóval Szőke Viktória beszélgetett.
4: Érzelemdús volt ez a világbajnokság, de hát a judóban megszokhattuk azért, hogy az örömkönnyek vagy a bánatkönnyek is mindig ott vannak. Most már pár napot és éjszakát eltöltve és kicsit kialudva magatokat. Hogyan értékelnéd, Anna, akkor elsőként téged kérdezlek, első felnőtt VB-den voltál?
5: Hát összességében azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok az eredményemmel. Nem gondoltam volna, hogy final blokkos leszek, tehát hogy benne leszek a délutáni programban. A sorsolásomat nézve voltak nehéz mérkőzések.

0: Küzések, de azt kell mondanom, hogy az ötödik az egy elég előkelő hely.
1: És az óriási bravúrokat kellett azért végrehajtani addig. Mennyire volt nehéz a te utad, Róza? Azért te tavaly a budapesti világbajnokságon bronzérmes voltál, azért ott megízlelhetted, hogy milyen nagyon nehéz mérkőzéseket is megnyerni. Most összehasonlítva ezt a két világbajnokságot, milyen volt ez a bakui számodra?
2: Szerencsére a tavalyi világbajnokságnak a terhét azt már így sikerült levetkőznöm, az az azt követő versenyeken volt nehéz. Szerintem ilyen szempontból mentálisan jól álltam hozzá, nem teherként viseltem ezt, hogy már van világbajnokságról érmem. Amikor a 8 között a spanyol lányjal mentem, akkor fordult meg a fejembe, hogyha ezt a meccset hozom, amire amúgy volt esély, mert már többször is vertem meg, akkor megint ott van a lehetőség. Viszont ott egyet hibáztam, és ez így ebbe a 4 közé jutásba került, hogy nem sikerült. Összességében pozitív és negatív élményeim is vannak erről a világbajnokságról.
1: Pozitív az erősebb egyébként?
2: Hát kicsit csalódott vagyok, mert meg lehetett volna, de hogyha olyan szempontból nézzük, hogy mégiscsak pontszerző helyezés, ami az olimpiára való tekintettel nagyon hasznos pontokat jelent, olyan szempontból pozitív is. Nem húzom le vele magam.
1: Igen, mindenképpen pontokat tudtatok szerezni, értékes pontokat az olimpiai kvalifikációban. Erre még azért kitérünk, viszont akkor Anna, nálad a bravúrokra mindenképpen. Melyik győzelmedre vagy a legbüszkébb? Azért volt francia olimpiai bajnok, Európa bajnok, akit le tudtál győzni.
0: Szerintem a franciát mondanám. Vele már küzdöttem ebbe az évben Lozánba, a Grand Slamen. Ott sajnos alul maradtam, de ez eszembe sem volt a küzdelem közben. Tehát, hogy végig jónak éreztem magam, próbáltam fókuszált maradni, és hát meglett a gyümölcse.
1: Meglett a gyümölcse. Az 52 kg az különösen fontos magyar szempontból, hiszen ugye ott van Pupréka is, aki szintén nagy klasszis és olimpiai ötödik helyezett. Ti tudom, hogy nagyon jó barátnők is vagytok, de mégis azért ez a tatami mit jelent, amikor azon a súlycsoport meg kell küzdeni majd az olimpiai kvalifikációért is. Hogy néz ki ez köztetek?
2: Igyekszünk amúgy, vagyis hát én a saját szemszögömből tudom mondani, hogy a meccseken, az adott meccsekre koncentrálok, és nem arra, hogy kettőnk között milyen úgymond rivalizálás van emiatt, de nyilván ez a mindennapi életünkben nem folyik így bele. Számomra van egy kis olyan teher is, hogy nyilván emiatt nem csak az mondja a kvalifikáció, hanem hogy jobbnak is kell lennem, de nekem csak úgy működik, a versenyeken való szereplés, hogyha ezt ki tudom zárni. Hogyha ezzel összenyomom magamat, akkor akár a mindennapi életbe, hogyha beengedem, az nagyon negatív teher tudna lenni. Szóval én ezt próbálom teljesen kizárni és magamra koncentrálni, mert csak úgy sikerülhet, hogyha magamra koncentrálok és arra, hogy én magamnál legyek jobb.
1: Tehát a fizikális dolgok mellett ezért a mentális terhet is nagyon jól le kell győznötök. Azt olvastam veled, Anna, egy interjúban, hogy te azt mondod magadról, hogy sokszor komolytalan vagy, de ez esetleg segíthet egyébként, vagy a vidámság segíthet a tatamin? Vagy hogy volt ez most itt a világbajnokságon például? Mert tudom, hogy énekelgettél is meccsek közben.
0: Igen.
1: Hát nem közben, előtte. Igen. Mondjuk a győzelem közben.
0: Én korán érkeztem ki a világbajnokságra, vasárnap én már ott voltam, Bakuban, és hál' Istennek volt egy nagyon jó barátom, aki egymás útját végig kísértük, Végluca, és nagyon-nagyon jól eltereltük egymás figyelmét. Nekem lehet ez kell, még ebbe bele kell szokjak ebbe a felnőtt mezőnybe, és ki kell tapasztalnom, hogy nekem mi lesz a jó és mi lesz a célra vezető, de nem gondolkoztam úgy azon, hogy most ez egy világbajnokság. Jól éreztem magam, jó formában mentem ki, tudtam, hogy bármire képes vagyok, és ez jól jött ki. Hál' Istennek.
1: Róza, te pedig ugye 2025-ben fantasztikus évet zártál, és te lettél az év legjobb judósa is, és azt is mondtad, hogy mindig én akartam jobban. Igazából ez 2025-re jellemző, hogy át tudtad menteni 2026-ra is, hogy abban tudsz felülkerekedni az ellenfeleken, vagy a vetétársakon, hogy azért benned mindig van egy plusz, hogy te jobban akarod.
2: Hát,
1: ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Idén nem mindegyik versenyen éreztem azt az átütő akaratot, ami nagyon sokat dolgoztam, mert szerintem a hibám, ami pont most Annának kérdezted, hogy neki az előnye, hogy ilyen bohókás és jól érzi. A idei évben szerintem nagyon túlfordultam abba, hogy próbálok mindent így, ilyen egyenesen és a sportra koncentráltan, és pont ez az, hogy annyira bekoncentráltam, hogy így ez a ösztön, azok az ösztönök, hogy jobban akarom, és ezeket én nagyon kizártam, és ezt vissza kell hoznom, mert szerintem az idei évemből ez egy kicsit jobban hiányzik.
1: Ezt nehéz visszahozni egyébként, vagy hogy látod, hogy mennyire lesz ez esetleg könnyebb út?
2: Szerintem azt hiányzik, hogy újra jobban el tudjam engedni magam, akár a mindennapokba, akár ugye a versenyen, ne stresszeljek rá annyira. Biztos, hogy nehéz lesz, de tudom már milyen, szóval egy olyan állapotot kell visszahozni, amit ismerek.
1: Milyen volt egyébként az első felnőtt VB-den ott lenni, Anna? Hogy így mik voltak így az észrevételeid, mit adott neked, mit tapasztaltál, mivel tudott felvértezni téged itt az olimpiai kvalifikációs versenyfutásban?
0: Igazából ez is ugyanolyan, mint egy másik verseny. Ugyanazok az indulók, már mindenki ismer mindenkit, nyilván most népesebb a mezőny, de leginkább az, hogy azt csináljam, amit tudok, tehát hogy erre próbáltam összpontosítani végig.
1: És ez nagyon jó ki is jött tulajdonképpen.
2: Erre a kérdésre én is válaszolok.
1: Persze.
2: Az, hogy én ugye közösen járunk edzőtáborokban, meg minden, és mindig látom, hogy Anna ezt a top mezőnyt ott van, és az edzéseken nagyon jól küzd velük, és nagyon jót megy, és el tudja dobni őket, és meg tudja őket verni. És az összes versenyen így, hogy csak egy kicsi múlott, például amikor legutóbb meg Clarisszal, az se volt olyan, hogy nagyon megverték volna Annát, és így mindig éreztem, hogy most már benne lesz, most már előbb-utóbb ki kell jönnie, csak hinnie kell magában, és most nagyon jó volt látni, hogy így ment, és tényleg hidegrázós volt, ahogyan küzdött, és talán szerintem most már legalább egy kis önbizalmat ad neki, ami hiányzik a nagyobb versenyeknek, hogy elhiggye, hogy tényleg ott a helye, és nem csak így odatévedt a versenyre, hanem ezeket az embereket tényleg meg tudja verni, mert az összes edzésen meg tudja őket verni amúgy.
1: Hát Anna, ez biztos nagyon jó hallani most, ugye, hogy igen, Róza igen. Ezeket mondja róla, te pedig mit láttál egyébként az ő versenyzésében? Akár mondjuk, hogyha a tavalyi budapesti világbajnokságon a bravúros bronzérmet, vagy akár most az útját ebben az évben, vagy a VB-n Rózának?
0: Én Rózát egy másodpercig se féltem sose, mert mindig tudom, hogy képes a győzelemre, és ő is bárkit meg tud verni. Én nagyon bízom benne, hogy ő elégedett az ő teljesítményével, mert nekem meg se fordult a fejembe az, hogy nem volt elég ügyes, vagy nem akarta eléggé, mert én minden nap végig kísérem az ő edzéseit, edzésen kívüli lelki állapotát is, és tudom, hogy ő ezt mennyire akarja, és biztos vagyok benne, hogy ennek meg lesz a gyümölcse.
1: Ugye a Budapesti Honvéd Sportegyesület tagjai vagytok mindketten, együtt edzetek, egymás mellett tudtok gyakorlatilag létezni, és ez azt is jelenti, hogy a tatamin kívül, vagy az edzőtermen kívül is tudtok egy pici időt tölteni, vagy mi az, ami a felüdülést jelenti számotokra, vagy vannak közös programok esetleg?
2: A szőnyegen eléggé sok, vagyis hát az edzésen eléggé sokat töltünk ahhoz, hogy utána kipihenjük.
0: Igen, igen, sokszor egymás agyára megyünk, de szerintem amit ki tudok emelni, azok a reggelizések az edzés után. Amikor elmegyünk, az mindig nagyon jó.
2: Meg tényleg olyan, hogy úgy igazából az a munkád, mint a sport, hogy a barátaiddal vagy, és jó, hogy egy olyan hangulat van ott a Honvédban, hogy tényleg látszik, hogy mindenki akar előre menni, és nem az van, hogy te egyedül csinálod, és akkor vagy te húzod a többieket, vagy csak te csinálod, és azt látod, hogy mindenki melletted lóg, hanem most van ott egy olyan csapat, amiben mindenki dolgozik, és akármerre elnézel, egy húzóerőt látsz.
1: Ugye ez nagyon fontos. Mennyire figyelitek az olimpiai kvalifikációs rangsort, mennyi pontot tudtatok ezzel körülbelül szerezni, vagy hova helyezhető el most ez az ötödik hely például a te esetedben?
0: Én a világbajnokság előtt az 54. helyen voltam, még igazából nem számolgattam, de remélem, hogy annyit előre tudtam csúszni, hogy az évvégi Masters viadalon is részt tudjak venni, az a legjobb 36-ot jelenti. Szerintem ez most egy kicsit megdobta a szintet, és valószínűleg majd részt veszek azon.
1: Róza, te esetedben is ugye ott van még ez a tadzsikisztáni Masters bajnokság, de előtte még azért Abu Dhabi következik,
2: és Grand Slam és Grand Prix. Igen.
1: Ezek mennyire fontosak az életedben, mennyire fontosak verseny szempontjából?
2: Hát nyilván az olimpiai kvalifikáció miatt már minden verseny fontos. A Tadzsikisztánnal kicsit nem vagyok kibékülve, mert én nagyon szeretem a karácsonyt, nálunk az nagyon egy ilyen családi összetartó ünnep, meg decemberi vagyok, úgyhogy a szülinapom is ott van, úgyhogy ez egy kicsit most máshogy fog idén alakulni, én nem szeretem, hogy már olyan későn érünk haza, régebben Japán volt így, de nyilván Abu Dhabi az egy nagyon fontos verseny, mert Grand Slam pontokat, a pontok miatt is, most már az összes verseny fontos.
1: Az értékes ötödik és hetedik helyet azért most már jobban tudjátok értékelni, és meg is tudtátok ünnepelni? Volt egy kis lazítás, vagy lazulás az a VB óta eltelt napokban?
0: Én ahogy hazaérkeztem, egyből hazamentem Miskolcra, tehát hogy ilyen ereszdel a hajam ilyen nem volt, és nem is lesz, mert ugye versenyidőszak van még nekünk egészen decemberig. Erre majd időt kell szánni, vagy majd esetleg későbbiekben ezt megünnepeljük. Én csak a családommal és a barátokkal töltöttem a hétvégét.
1: Róza, neked volt egy kis pihenés?
2: Hát mi voltunk 4 napot Spanyolországban, de nekem se volt egy ilyen nagy bulizás. Kicsit fürödtünk a tengerbe, város néztünk, de most már tegnap már edzettünk. Nagyon rosszul esett mindegyikünknek, de már ezerre visszatértünk az edzéshez.
1: De érzitek az új jót erőt magatokban?
2: Hát tegnap nem
1: az újabb fejezet nyitást?
0: Hát a tegnapi nap az egy kicsit kritikus volt, de a legrosszabban már túl vagyunk, innentől csak
2: felfelé.
3: Krizannát és Gyertyás Rózát hallották. Fegyveres rablás történt Gulácsi Péter spanyolországi otthonában, de szerencsére a Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg. Az eset ma hajnalban történt, a részletek egyelőre nem ismertek, de Gulácsi nem lép ma pályára a Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Hogy áll a Győr Esztergom női kézilabda mérkőzés, Cseszregi Balázs?
4: 1 perc 20 másodperccel a vége előtt Győri Audieto Mól Esztergom 40-23, visszazárkozott ugyan a félidei 11 gólos hátrányából 8-ra az Esztergom, de nagyjából 12-13 perc után úgy, mint az első félidőben megint meglépett a Győr, és most már 17 góllal vezet az Esztergommal szemben. Stankónál a labda, Elver, Rusfeldeila, megint Elver, le a szélre, Bófán Vétering, 1-1 és Bukovszkival szemben 41-23. Második félidőben már Bukovszki sem tudott annyit találkozni a labdával. Amikor visszajött az Esztergom, akkor nagyon-nagyon sok volt a győri hiba, ezt tudták kihasználni, aztán lecsökkent ezek száma, és Szakó is elkezdett védeni, mert hogy azért rögtön a második félidő elején volt néhány mellé nyúlása. Fél perc van még hátra, 18 góllal vezet az Eto a Mól Esztergom együttesével szemben. Faragó le egy helycsere Ballai Borbálával, Ballai van most kettesben, oda viszi a falhoz, gyönyörűen átlövi a túloldalra, Vártok beviszi, és a rövid sarokban a 24. esztergomi gól, 41-24, és még a győriek talán lőhetnek egy gólt, vagy akarnak gólt lőni, mert hogy azért 7-6-oznak itt a legvégén is. Stanko ráviszi, Dejlának lőni kell, lő, Bukovszki meg kivédi, és ez a vége. Még egy 2 perces kiállítást azért Faragó Luca összeszed, meg majd lesz egy időn túli szabaddobás is, amit azért majd még meg kell várni, de hát nem hiszem, hogy ebből bárki nagyon sokat próbálkozna, vagy meg rálőni. A győriek nem is akarják rálőni, le is fújják a játékvezetők a mérkőzést. Nem sikerült megszorítania az eddig szintén veletlenem Esztergomnak a bajnoki címvédő Etót. Győri Audieto Mól Esztergom 41-24. Jól kezdték a vendégek a mérkőzést, sokáig tartották a lépést az Etóval. A 14. percben még csak 10-8 volt a mérkőzés állása. Elsősorban Bukovszki védéseinek, illetve a jobb szélső Kovácsanet góljainak köszönhetően volt ilyen szoros. Ekkor azonban ritmust váltott az Etó, és a sok hiányzóval felálló Esztergom talán el is fáradt. 13 percig nem találtak be az első fél időben 50%-on védő Sandra Toft kapujába, így aztán nem csoda, hogy a szünetben már 21-10-re vezetett az Eto úgy, hogy Dion Hauser 7 gólig jutott, folytatta tehát azt a formáját, amit mutatott a Bajnokok Ligája címvédő Metz elleni hétvégi mérkőzésen. A második fél idő elején Toft helyett jött Szakó a kapuba, néhányszor mellé nyúlt, és a győriek koncentrációja is csökkent. Ezt a nagyon keményen küzdő esztergomiak kihasználták, és gólokat lőttek Faragó Lea, vagy éppen Smolek Apollónia, vagy Ballai Anna révén. Egy kicsit felzárkóztak, már 8 gól is volt a különbség a két együttes között. Ekkor azért időt kértek a győriek, és ez használt. Szakó elkezdett többet találkozni a labdával, védekezésben rendszeresen elvitték a labdát a bejátszásokból a győriek, és mikor tudtak futni, akkor már az előnyt is tudták nevelni. Elsősorban Bófán Vétering volt eredményes, de a két zicsert is kihagyó Zeminkó is betalált. A második félidőben meg tudták mozgatni az esztergomi védőfalat a győriek, így aztán a végén már csak a különbség volt kérdéses, az sem nagyon, hogy 40 fölé jut-e az Eto. A válasz egyébként erre igen, mert hogy a végeredményi Győri Audieto Mól Esztergom 41-24. A Szó a stúdióé.
3: Cseszegi Balázs, köszönjük szépen. A labdarúgó Merkantil Bank Ligában a 68. percben 1-0-ra vezet a Diós Győr a Szent Lőrinc ellen. A gólt 10 perccel ezelőtt Babinski Bence szerezte. A férfi kosárlabda Európa Kupában a negyedik negyed első percében Romániában Dinamo Bukarest Szolnoki Olaj 69-51. A labdarúgó bajnokok ligájában a főtáblán az első félidő 40. percében Lan Sporting 0-1, a gólt Suárez szerezte. Ugyancsak a 41. percben Szabak Baku, Szlávia Prága 0-0. Itt egy gólt szerzett Tamrauskas együttese, de azt a VAR nem adta meg. Így a 41. percben tehát Szabak Baku, Szlávia Prága 0-0.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem lehetnek magyar szurkolók Grúziában. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt ötfegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai nemzetek ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta vendégjegyek árusítását. Utóbbi büntetést azonban 2 évre felfüggesztette. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója, elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donyeckkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizomsérülést szenvedett. Emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott 4 nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád-Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, és a 14. helyen állnak. Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir szövetségi kapitány kihirdette névsorát a két jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérülésből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A magyar válogatott október 22-én Győrben, 25-én pedig Strasbourgon csap össze a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciákkal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett. Valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. 3 hónap visszaesés után augusztusban újra erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az építési vállalkozók országos szakszövetsége. Ez szerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van a hazai építőiparban.
0: Közlekedés.
3: Hídfelújítás miatt lezárták a két külső sávot az M0-ás autóúton, az M1-es felé vezető oldalon, a 17-es és a 14-es kilométer között. A beszűkült szakasz előtt torlódik a forgalom. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. A következő napokban célszerű elkerülni az autót Dunahíd környéki szakaszán.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon is nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6, napközben 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: között álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: hatalmat szeretett csak szétszedne.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 4 perc múlva 3:48 a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A labdarúgó Merkantil Bank Ligában elhalasztott mérkőzésen a 83. percben Diós György Szent Lőrinc 1-1, Babinski Bence szerzett vezetést a hazaiaknak az 58. percben, ezt egyenlítette ki Olá a 69. percben büntetőből. A férfi kosárlabda Európa Kupa második fordulójában Romániában Dinamo Bukarest Szolnoki Olaj 82-63, 2 perc van még hátra a mérkőzésből. A labdarúgó bajnokok ligájában a szünetben a főtáblán Lan Sporting 0-1, Suárez szerezte a gólt, Szabak Baku, Slavia Prága 0-0. Este 9 órától további 7 mérkőzést rendeznek a BL-ben. Ezekről készített összeállítást Cseri és Bendegúz.
4: Magyar játékosokkal tűzdelve játsszák a Bajnokok Ligája főtábla második fordulójának első játéknapját. A Galatasarayban Sallai Roland, a Villarrealban Gulácsi Péter, a Leipzigben pedig Orbán Vili lehet érdekelt a fordulókban, de a magyar érdekeltségű mérkőzések mellett is lesznek érdekes találkozók. 21 órától az egyik legnagyobb favoritnak számító Barcelonát fogadja a Galatasaray. A Sallai Rolandot foglalkoztató török csapat vereséggel kezdte a BL idényt a Sporting ellen, a Barcelona 5-1-re győzte le a Feyenoordot az előző fordulóban. A török és a spanyol csapat már többször is találkozott a nemzetközi kupaporondon, az eddig lejátszott 10 mérkőzésből csak egyszer nyert Sallai csapata 1994-ben. Legutóbb 2022-ben találkozott egymással a két fél, az Európa Liga 8-ad döntőjében, ahol a Barcelona jutott tovább. 4 évvel később ismét találkozik egymással a Galatasaray és a Barcelona, és annak rendje módja szerint tegnap megtartották a mérkőzés előtti sajtótájékoztatókat, ahol nevetséges módon a Real Madridról is kérdezték a katalánok vezetőedzőjét, Hansi Flicket.
5: I hope that you also learn someday or
3: remélem, egy szép napon megtanulják, hogy soha nem fogok egy Real Madriddal kapcsolatos kérdésre válaszolni egy olyan mérkőzés előtt, amely nem a Real ellen zajlik. Könyörgöm, az ellenfelünk a Galatasaray lesz, és tiszteljük meg őket. Fantasztikus csapat, remek stadion és hihetetlen hangulat. Ami az én részemet illeti, muszáj fókuszálnunk a saját játékunkra. Ezt várom el a játékosaimtól. Bocsánat a kiakadásomért.
4: Jogos volt Flick felháborodása, hiszen a Real Madriddal csak október 25-én játszik a Barcelona, most a Galatasaray lesz az ellenfél. Ezt jól tudja a Nemzeti Sport munkatársa Pór Károly is, akit először erről a mérkőzésről kérdeztem.
6: A legnagyobb kérdés most talán itt az őszi európai fociporondon, hogy ki fogja először megállítani a szélsebesen szágódó Barcelonát, főleg a barcelonai támadó alakzatot. Elképesztő mennyiségben termelik ugye a gólokat, és itt Rafinha új szerepbe kerülésével ő is a leggólerősebb formáját hozza, de tényleg ahol olyan játékosok, mint Adeyemi vagy Gordon páros közül az egyik általában csak csere, mert egyszerűen nem fér annyi gólerős játékos szerepel a Barca keretében. Tényleg félelmetes támadó alakzatot alkot most a Barcelona. Én úgy gondolom, hogy a Galatasaray védelmének, ami ráadásul egy mutatni azt, hogy egy nyitott védelem, tehát elég sokat mennek fel a védők támadásba, és nem annyira zárt alakzatot alkot a Galatasaray hátul. Ugye nem véletlen az, hogy Sallai Roland is tulajdonképpen támadóként került szélső védő pozícióba. Tehát éppen ezért nem sok esélyt adok a Galatasaraynak, az az igazság. Én minimum egy 2-3 gólos Barcelona győzelemre számítok.
4: Az utóbbi pár napban többször is volt szó a Villarrealról és Gulácsi Péterről itt a Nemzeti Sportrádióban, hiszen ő az a játékos, aki miatt 15 év után ismét láthattunk magyar játékost bajnoki mérkőzésen játszani a Real Madrid ellen. A Király Gárda azt a mérkőzést 1-0-ra megnyerte, de a jelek szerint a bizalom töretlen Gulácsi Péter felé, így nagy esély mutatkozott volna rá, hogy a Dortmund elleni 4-3-ra elveszített BL találkozó után a Napoli ellen is pályára léphetett volna. Pár perccel ezelőtt érkezett a hír, hogy Gulácsi Péter ma hajnalban fegyveres rablás áldozata lett a valenciai otthonában. Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont emiatt az eset miatt a mai Napoli elleni találkozót kihagyja a magyar kapus. Pár nappal ezelőtt Judy Ádámnak így nyilatkozott az ott létéről.
7: Nyilván egy 11 év után eljönni bárhonnan az egy óriási változás nekem is, a családomnak is. Úgy gondolom, hogy azért két hónap alatt elég jól beilleszkedtünk.
4: A Villarreal mai ellenfele a Napoli az előző idényben döntőt játszó Arsenaltól 1-0-ra kapott ki az előző fordulóban. A spanyol és az olasz csapat eddig 6 mérkőzést játszott egymással, és kettőjük párharca teljesen kiélezett. 2-2 győzelem egymás ellen és 2 döntetlen a mérleg. Ma valamelyik irányba elmozdulhat a kettőjük közötti erőviszony, persze kivéve akkor, ha döntetlen lesz. Na de halljuk, mit vár Pór Károly a találkozótól.
6: Napoli is egy olyan csapat, hogy nagyon hullámzó a formája, ezért ezt nem tudom megmondani. Stabilizálódott a Villarreal védelme ahhoz képest, amit az idény elején láthatunk. Mondhatjuk, hogy ebben biztos, hogy Gulácsi Péternek is szerepe van, mert például a Real Madrid ellen láthattuk, hogy nagyon jól lép ki a kapujából üres területre bemozduló csatárokra, tehát Mbappénak volt több olyan helyzete, ami végül azért nem lett a helyzet, mert Gulácsi jól lépett ki a kapuból, és tulajdonképpen úgy tudta zárni a szöget, hogy már nem tudták ellőni mellette a labdát, talán két ilyen védése is volt. Viszont egyelőre azért ez konkrét eredményekben kevésbé mutatkozik meg, hiszen a Dortmundtól és a Real Madridtól is a szoros meccsen is, de vereséget szenvedett a Villarreal. Kíváncsi leszek, hogy mikor szerzi meg az első pontjait, illetve mikor tud majd győzni a Villarreal. Napoli ellen egy kiélezett meccsre számítok, de inkább döntetlen közeli eredménye.
4: Mennyire támadó jellegű csapat a Napoli?
6: Pontosan, amit mondtam, hogy mivel eléggé ingadozó a Napoli kormánya is, nehezen tudnám megmondani, hogy most éppen mire számíthatunk. Tényleg az elmúlt időszakban is nagyon hullámzóan teljesít, tehát ugye amikor legutóbb bajnok lett, akkor mondhatni, hogy meglepetés volt a bajnoki cím, aztán megint egy gyengébb idő idény következett, valahogy ezt a kiegyensúlyozottságot hiányolom a Napolinál, ezért nehéz jósolni, ugye most 8. helyen áll a bajnokságban, a szériában, 10 gólt szerzett, ezért mondom, hogy ilyen közepesnek tűnik nekem most a Napoli.
4: A harmadik magyar érdekeltségű mérkőzést a Leipzig játssza a PSV Eindhoven ellen. A lipcseieknél pályára léphet a magyar válogatott kulcsembere Orbán Vili, aki csapatával 4-1-re kapott ki a Como ellen az előző BL fordulóban, a holland csapat pedig 1-1-es döntetlent játszott a Shakhtar Donetsk ellen. Tehát egyik klub sem kezdte jól a BL-t, de kérdés, hogy vajon milyen lehet a folytatás? Pór Károly válaszol.
6: Nehéz megmondani, mert a Leipzig most sokkal jobb formát mutat, mint a főleg a kettővel ezelőtti idényben, amikor ugye a bajnokságban nem is sikerült kiharcolni a Bajnokok Ligája részvételt, és a Bajnokok Ligájában is nagyon rosszul kezdett a csapat, viszont az Eindhoven pedig mindig képes meglepetésekre. Egyébként én azért azt gondolom, hogy a lipcseiek a meccs esélyesei, de tényleg a PSG az előző idényekben is bizonyította, hogy bármikor képes meglepetésre.
4: A magyar érdekeltségű mérkőzések mellett rendeznek még igazán nézőcsalogató találkozót. A spanyol bajnokságot remekül kezdő Atletico Madrid a rettenetes formában lévő Manchester United ellen lép pályára. A matracosok a jó forma ellenére a BL-ben nem kezdtek jól, hiszen a Liverpool ellen 2-1-re kikaptak. A spanyol csapatnál van még egy probléma is, a nyáron eligazolni vágyó támadó Julián Álvarez még egy gólt sem szerzett a bajnokságban. Erre reagált az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone.
8: Szerintem egy olyan típusú támadónak, mint Julián Álvarez, nagyon nagy szüksége van a gólra. Az igaz, hogy ettől a várakozástól mostanában elmarad, de ő csapatjátékos. Olyas valaki, aki nagyon könnyen idomul a játékhoz, gólpasszokat ad, és összességében sokoldalú, nem csak a gólszerzés a dolga.
4: Az Atletico Madrid ellenfelénél a Manchester Unitednál nagyon rossz a helyzet. Bár a BL-t 4-0-ás győzelemmel kezdte a Sabah ellen, a bajnokságban legutóbb az Ipswich ellen győzött még augusztusban. Nehéz helyzetben várják tehát kerikék az Atletico Madrid elleni mérkőzést.
9: Vannak olyan időszakok, amikor nem alakulnak kedvezően a dolgok. Vannak idők, amikor kicsit szenvedsz azért, hogy eljuss valahova, és nagyszerű dolgokat vigyél véghez. Ehhez át kell hidalni nehézségeket, és ha nincsenek előtted kihívások, nem leszel sikeres. Most ilyen helyzetben vagyunk. Összességében nagyon pozitívak vagyunk. A srácok magabiztos játékosok bíznak egymásban és hisznek egymásban. Egyértelmű, hogy nem kezdtünk jól, ezt elismerjük. A legutóbbi 3 gól, amit kaptunk a bajnokságban, elkerülhető lett volna, és akkor teljesen más lenne a helyzet. A játékosaimban túlteng az önbizalom, és ez kell ahhoz, hogy nyerjünk, és aztán még többet nyerjünk.
4: Az Atletico Madrid és a Manchester United eddig 4-szer találkozott egymással nemzetközi tétmérkőzésen, a mérleg 2 madridi győzelem és 2 döntetlen. A formákat látva nem úgy néz ki, hogy az angol klub ezúttal le tudná győzni az Atletit. Orká Royal nemzeti sport munkatársa így várja a mérkőzést.
6: Az egy nagy kérdés, hogy ettől a Manchestertől most mit is lehet várni, és hova is helyezzük ezt a Manchestert, mert a keret gyengébb semmiképpen sem lett, mint volt tavasszal, és most azt látjuk, hogy teljesen megtorpant a bajnokságban a csapat. Tehát már eleve a Hull City ellen nem kezdték jól az idényt, és azóta is igazából egyszer nyertek. Tehát most legutóbb a Tottenham ellen sem tudtak győzni hazai pályán. Az Atletico azért kiegyensúlyozottabb képet mutat ebben az idényben, tehát hazai pályán szerintem mindenképpen a meccs esélyese, csak az a kérdés, hogy mikor talál magára a Manchester, és egyáltalán magára talál, és láthatjuk-e még azt a formát, amit a tavaszi szezonban mutatott a csapat.
4: Remek formában várja ezt a mérkőzést az Atletico Madrid, legutóbb a bajnokságban az Alaves ellen 2-1-re győzött. Viszont a Bajnokok Ligája első fordulójában, az alapszakaszának első fordulójában nem tudott nyerni. Igaz, nehéz ellenfele volt a Liverpool személyében, ugye 2-1-re győzött akkor a Liverpool. Most az Atletico Madrid Manchester United alkalmával gondolom itt a lehetőség az Atletinek a javításra és az első 3 pont megszerzésére.
6: Az nagyon fontos, hogy a hazai mérkőzések végelszámolásnál döntőek lehetnek. Az idegen, ugye Liverpool az idegenben játszottak. A hazai meccseket kell megnyerni a top csapatoknak ahhoz, hogy tényleg biztosítsák a helyüket a folytatásban, hogy minél jobb pozícióból várhassák a folytatást. Ezért lesz kiemelten fontos az Atletinek most a Manchester United ellen, hogy győzni tudjon.
4: Nagy visszatérés az Arsenal gyepére. A Bajnokok Ligája főtáblájának második fordulójában az Arsenal a Lille-t fogadja. A vendégeknél játszik a korábban az angol csapatban szereplő francia támadó Olivier Giroud. Hamarosan őt is hallják, de előbb egy-két információ a két csapatról. Az Arsenal 1-0-ás győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája idényt a Napoli ellen, a Lille viszont kikapott a Betistől 3-2-re. A bajnokság viszont jobban alakul a francia csapatnak, amely augusztusban 2-2-re győzte le a PSG-t, és eddig csak egyszer kapott ki. Második helyen áll a Ligue-ben. Visszatérve az Arsenalra, az utóbbi pár mérkőzésen szerepet kapott egy fiatal játékos, Max Domen, akit Lionel Messi a 10 legtehetségesebb játékos között tart számon. Erről kérdezték az Arsenal vezetőedzőjét, Mikel Artetát.
10: As close as Messi says, if Messi, which is the best ever player, says that.
11: Ahogy Messi mondja, ő a világ valaha volt legjobbja, és ehhez jobb érzéke van, mint bárki másnak. Remélem igaza lesz. Csak pár meccset játszott, mitől ilyen különleges? Hát pont ettől különleges. Úgy értem, hogy csak pár meccsen lépett pályára, mégis emlékezetes dolgokat művelt, és ezt csak olyanok tudják megcsinálni, akikben ott lapul a tehetség. Élvezetes őt nézni, ahogy mozog, ahogy a labdához ér, ahogy hozzááll a dologhoz, egyszerűen más. Ettől lesz ő igazán egyedi.
4: És akkor jöjjön az a játékos, aki 2012-ben fiatal tehetségként érkezett az Arsenalba, és 2018-ig erősítette az együttest. Ma 40 évesen a Lille mezében lép pályára ismét az Emirates-ben.
9: Igen, ez egy olyan dolog, amire nagyon vágytam, amikor bejutottunk a Bajnokok Ligájába. Tudtam, hogy a Milan és a Chelsea nem szerepel benne, szóval titkon reméltem, hogy legalább az Emirates-be vissza tudok térni, és játszani tudok a gyepén. Nagyon nagy szerencsém volt. Korábban már elmondtam ezt a részét az életemnek, hogy akkoriban azért kellett elhagynom a csapatot, hogy játszhassak a 2018-as világbajnokságon. A többit tudjátok. Nagyon szomorú voltam, amikor elhagytam a klubot, de meg kellett hoznom ezt a döntést. Az egyik legnehezebb pillanata volt a karrieremnek, de fontos lehetőséget ragadtam meg, és szükséges volt a fejlődésemhez. Jó visszatérni 40 évesen egy francia klubbal, és játszani Mikel Arteta Arsenalja ellen. Ez egy áldás.
4: Az Arsenal-Lille mérkőzést így várja Pór Károly.
6: Ugye most az Arsenalnak volt egy két fordulóval ezelőtt egy váratlan veresége Premier League-be. Kicsit elgondolkodtatóvá teheti a szurkolókat, hogy azért nem jellemezte az Arsenalt az előző idényekben, leginkább az előző idényben, amikor ugye a BL-ben is döntőig jutott és megnyerte a bajnokságot. Azóta már a Leeds ellen ugye tudott győzni az Arsenal, de azért a Brighton elleni 3-0-ás vereség az azért egy figyelmeztető, erős figyelmeztető jel lehet, hogy nincs minden rendben, és valahogy a védelemből ugye Saliba továbbra is hiányzik, és szerintem egyre inkább érződik az ő hiánya, vagy legalábbis a Brighton ellen nagyon érződött, és azért ott is elmaradoznak azok a kulcs teljesítmények, tehát mondhatjuk azt, hogy a kiemelkedő játékosok kiugró teljesítménye, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy egy hasonló menetelést tudjon bemutatni az Arsenal, mint az előző idényben. Ödegaard nem kezdte rosszul az idényt, de az elmúlt két meccse már neki sem volt annyira jó. Itt a támadósor is, ugye Sakától, Gyökerestől is kell a jó teljesítmény. Érdeklődve várom, hogy ki mennyit tud hozzátenni, de az biztos, hogy az Arsenal, ha azt a formát meg tudja ismételni, mint az előző idényben, tehát hogyha belerázódik majd, akkor hasonló eredményt elérhet, mert a keret az nagyjából ugyanaz, tehát nem lett gyengébb. Ami érdekes lehet, hogy hogyan változnak meg az Arsenalon belül a szerepek, mert ugye Merino most leutolva a Nemzetek Ligája, a spanyol válogatottban is csereként beházva két gólt lőtt, lehet, hogy ő az Arsenalban is egyre inkább kulcsszereplővé válhat, tehát az Arsenalnak elég mély a kerete, tehát van lehetőség változtatni a szerepeken. Ez is egy érdekes kihívás lesz majd a Arteta számára, hogy hogyan tud esetleg belenyúlni a csapat összeállításában szükséges.
4: Tavaly óriási meglepetéseket okozott egy norvég csapat, a Bodø Glimt. A mostani BL idényben hasonló meglepetést érhet el a Viking, amely ezúttal a Bayern München ellen lép pályára. Az első BL fordulóban szintén egy német csapat ellen kellett bizonyítania, akkor 3-1-re kikapott a Stuttgarttól. Kétségkívül a papírforma annak a Bayern Münchennek kedvez, amely 5-0-ral legyőzte a másik norvég BL szereplőt, a már említett Bodø Glimtet. A győzelmi esélyen még az sem változtat sokat, hogy a kapuban ezúttal nem Neuer lesz a bajoroknál. A vezetőedzőt, Vincent Kompanyt hallják.
12: Először is Manuel Neuer nem edzett velünk, mert érzett valami fájdalmat a lábában. Ez azt jelenti, hogy gyógyulnia kell. Van már némi információ, mi lehet a baj, de egyelőre azt tudom mondani, hogy Manu nincs a keretben, Jonas Urbik pedig igen. Ez gyorsan megválaszolja a kérdést, hogy ki lesz a kezdő.
4: A Viking Bayern München mérkőzésről Pór Károlyt hallják.
6: Norvégiában mindig nehéz pályára lépni, már láthattuk a Bodø elmúlt években mutatott hazai teljesítménye kapcsán, hogy az nem egy könnyű terep, még a startklubok számára sem, és ugyanezt érzem azért most is hozzátéve, itt a Bayern kapcsán már az imént kezdtem feszegetni, hogy Olise szemében egy olyan játékosa van most a Bayernnek, aki szerintem itt az őszi szezonban mondhatjuk, hogy Európa talán legjobb formában lévő támadója, tehát elképesztő, mint a francia válogatottban is nyújtott csereként beállva, milyen lendületet tudott adni, milyen megoldásokat mutatott, tehát én azért úgy gondolom, hogy nem fogják tudni feltartóztatni Norvégiában sem, és hát láthattuk, hogy a Bayern az első fordulóban is nagyon gólerős, főleg második félidőt tudott bemutatni, úgy gondolom, hogy a Bayern be fogja húzni ezt a mérkőzés, de lehet, hogy az eleje az nem lesz olyan könnyű.
4: A Bajnokok Ligája előző sorozatában éppen egy norvég csapat, a Bodø Glimt ütötte ki az Intert a kieséses szakaszban nagy meglepetésre. Az olasz csapatot ezúttal megóvja a sorsa norvégoktól, most a belga Club Brugge lesz az ellenfél. Bár az is igaz, hogy az Internek nem volt könnyű dolga az első fordulóban, a Real Madrid ellen játszott kivú csapata is 2-1-re kikapott, és a Club Brugge sem tudott győzni az Aston Villa ellen, így mindkét csapat pont nélkül várja az egymás elleni összecsapást. Na de mik a várakozásai Pór Károlynak, a Nemzeti Sport munkatársának? Rögtön hallják.
6: Az Inter ugye azonos pontszámmal a Lációval vezeti a bajnokságot, alapvetően esélyes, de Brugge az elmúlt években fokozatosan fejlődött, képes lehet meglepetésre. De alapvetően nyilván az Inter a meccs esélyese.
4: Ma este 21 órától 3 magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeznek a Bajnokok Ligájában. A Galatasaray a Barcelonát fogadja, a Villarreal a Napolit, a Leipzig pedig a PSV-t. Ezen kívül érdemes lesz figyelni az Atletico Madrid, Manchester United, az Arsenal Lille, a Viking Bayern München és az Inter Club Brugge találkozót is.
3: Cserjés Bendegúz összeállítását hallották. Most is zajlik két bajnokok ligája mérkőzés a főtáblán. Az 54. percben Lan Sporting 0-1, Suárez szerezte a gólt. Az 56. percben Szabak Baku, Slavia Prága 1-0. Peris újra gólt szerzett, ugye talán emlékeznek. Az első találatát még az első félidőben a VAR érvénytelenítette. A férfi kosárlabda Európa Kupa második fordulójában Dinamo Bukarest, Szolnoki Olaj 93-76. Ez már végeredmény. Mint ahogy véget ért a labdarúgó MB2-ben a Diósgyőr-Szentlőrinc mérkőzés is 1-1 lett a végeredmény. Babinski Bence szerezte a Diósgyőriek gólját az 58. percben, ezt egyenlítette ki büntetőből Olá Benjamin a 69. percben.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 5 perccel járunk este 8 óra után. 9 órakor folytatódnak majd a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei, 7 mérkőzést játszanak. Ugye Cserés Bendegúz arról beszélt, hogy 3 magyar játékos is pályára léphet. Nos, Salai nincs a kezdőben a Galatánál, Vili Orbán viszont a Lipcsében igen, és ahogy hallhatták, Gulácsi Péter sem kezd, nincs is a keretben a Villarrealban, mert hogy fegyveres támadás érte a lakásukat. Szerencsére sem ő, sem a családja nem sérült meg. A hatóságok vizsgálják a körülményeket. Egyébként érdekes ez az eset, mert hogyha jól emlékszem, akkor 2 évvel ezelőtt, valamikor februárban a Villarreal akkori játékosát, Etienne Caput, egy hasonló támadás érte. Őt a béterai otthonában próbálták úgy kirabolni, hogy a családja az épületben tartózkodott, ő maga pedig a földszinten vacsorázott. Labdarúgással folytatjuk, mert hogy van egy nagyon komoly érdekesség az NB3 délkeleti csoportjában, mégpedig az, hogy a Gyulai Termál FC 11 forduló után 11 győzelemmel, 39 rugott és 9 kapott góllal, 33 ponttal áll az élen. Nos, ezután próbált utána járni Szabó Bence, aki az egyik játékost, Nagy Gergőt kérdezte.
2: A labdarúgó harmadosztálynak a délkeleti csoportjában ugye a Gyulai Termál FC egészen kiválóan szerepel, mert hogy eddig 11 mérkőzés ment le a bajnokságból, és eddig mindet veretlenül, és nemhogy veretlenül, hanem mindegyiket megnyerte a gyulai együttes. Neked ugye megvan a kötődésed is a városhoz, ugye Gyulán születtél, és a nyáron igazoltál oda, szóval milyen csapat alakult ki Gyulán?
3: Nagyon ütős, veretes, jó közösségű, jó hangulatú, az a vezetés és a

0: azért csak különleges.
1: Igen. Hát ugye a karrierem is valahogy így épült egymásra, hogy Gyulán kezdtem, aztán Békés Csabán voltam 2 évet, majd onnan kerültem a Honvéd Akadémiára. Most úgy néz ki, hogy elértem a piramis csúcsára, és akkor onnan szépen lelépdeltem, és akkor így ilyen, hogy is mondjam, eléggé ilyen misztikusan, vagy történelmileg záródik, vagy záródhat a kör, majd meglátjuk, hogy természetesen mit hoz a jövő, de nyilván most már nem leszek fiatalabb gyerek, meg az idő nem nekem dolgozik, és hogyha sikerül valami szép eredményt, vagy sikerül szép dolgokat elérni, akár tényleg lehet, hogy ahol elkezdtem, ott záródhat a kör, meglátjuk, hogy tényleg mit hoz a jövő. Nyilván már a Békés Csabai hazatérés is egy hazatérés volt, mert itt voltam a családhoz, vagy ide jöttem haza a családhoz 10 kilométerre, most meg már teljesen a hazatérés.
0: Tényleg ez a gyulai csapat, ez hogyan néz ki, olyan szempontból is kérdezem, ugye az előző idényben is nagyon jól szerepelt már a harmadosztályban, most viszont kimondott cél volt, hogy akkor a feljutást meg kell célozni, és akár ezekből az eredményekből azt is lehet látni, hogy ez teljesíthetőnek is tűnik.
1: Igazából ugye én később csatlakoztam a csapathoz, augusztus végén sikerült megállapodni, nekem is kérdéses volt az egész, viszont amikor úgy volt, hogy visszaköltözünk Budapestre, és Békés Csabán nem folytatom, akkor megkeresett a Bondár Attila, ifjabb Bondár Attila, aki felelős itt a játékosokért, meg így aki szervezi ezt az egészet, nyilván az Ecker Attila edzővel, meg a stábbal együtt. És akkor ő vázolta, hogy mit szeretne. Nyilván, amikor kiestünk Békés Csabával, akkor már onnan abban a pillanatban már 4 összesen, azt hiszem, 5-ünkkel, velem együtt 5-en kerültünk át Gyulára. És nekik már ez ugye az a harmadik év, hogy ők a Gyulát gardírozzák, és évről évre mindig az volt, hogy először szeretném egy bajnoki címet szerezni, és akkor majd, hogyha úgy hozza a lehetőség, akkor nyilván megtérozni a másodosztályt. És akkor ebben az évben azt mondtak egy Jólint, hogy most mindent egy lapon feltéve, akkor tényleg megpróbálják megerősíteni ennyire a keretet, és minden energiát és anyagi forrás beletáplálni a csapatba, hogy ez lehető legyen. Gondolom nem 11-11-et terveztek, de szerintem nem szomorúak, vagyis hát legalábbis
0: ti biztos nem játékosok.
1: Mi se, de ők se, igen, mi se, ők se szomorúak. Most már így nyilván az van ez a mondás, hogy a evés közben jön meg az ember étvágya. Ahogy mentünk előre a szezonban, úgy folyamatosan, és most is továbbra is ezt tartjuk, hogy hétről hétre készülünk, hétről hétre szeretnénk behúzni a meccseket, kitolni ezt a sorozatot, ameddig lehet. Fő célunk az először a bajnokság megnyerése, ami biztosíthatja a rájátszást, és természetesen, ha már eljutunk odáig, akkor ott majd az is tél lesz, hogy szeretnénk feljutni a másodosztályba. Szerintem olyan kaliberű az öltöző, a vezetés, a játékos minőség, a játékos állomány, hogy ez adott minden ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. De hát vannak apró, kisebb-nagyobb buktatók, amiket azért át kell tudni lépni, amiből éppen erőt meg építkezni kell. Erőt lehet meríteni ahhoz, hogy tovább építkezz a csapat meg a klub.
0: Igen, ami a játékos keretet illeti, azt te is említetted, hogy azért Békés Csabáról jó páran érkeztetek, ugye 5 játékos is átigazolt a Gyulához. Ezzel együtt ugye nyilván a előrének a kiesése az azt hozta magával, hogy ez a térség, ez a délkeleti régió, illetve ezen belül is Békés megye azért egy olyan profi első vagy másodosztályú klub nélkül maradt, amelyet adott esetben gondolom ambíció szintjén, ez is ott van a gyulaiakban, hogy akkor most már ezt ők szeretnék betölteni, hogyha már az előre nincs a másodosztályban.
1: Igen. Attila, amikor ezt kimondott, hogy mondjam, kívánsága vagy vágya az, hogy a délkeleti régiót, Békés megyét legalább egy csapat képviselje minimum a másodosztályba. És így, hogy tényleg, hogy a Csaba kiesett, vagy a Csabával kiestünk, így sajnos nem maradt most csapat az első 2 osztályba, és így, hogy sikerült neki lecsapni ránk, vagy így egy ilyen minőségi keretet sikerült összeraknia, szeretné átvenni a megyei, hogy mondjam, vezető szerepet, vagy valahogy így tudnénk fogalmazni, hogy Békés Csabának, vagy Békés megyének mindenképp szüksége van legalább egy másodosztályú csapatra, és ha már így alakult az élet, akkor az legyen a Gyula.
0: Ugye egyetlen vereséget szenvedett eddig az idényben a gyulai csapat, az pedig a Szent Lőrinc ellen a Magyar Kupában. Ugye a Szent Lőrinc egy másodosztályú csapat, tehát ilyen szempontból, hogy egy magasabb osztályú, az nem meglepő. Az milyen

0: meccs volt, milyen volt abból a tanulság, adott esetben majd nyilván itt az osztályozóra vonatkozóan, hogyha sikerül megnyerni a bajnokságot, akkor legalább egy Szentlőrinchez mérhető komoly ellenfél jöhet majd.
1: Ugye akkor már mint klubnak a játékosa voltam, viszont mivel Gyula még nem teljesen profi csapat, és amatőr szerződésekkel rendelkezünk, így az amatőrizálás miatt nekem 30 napot ki kellett hagynom, vagy meg kellett várnom, még az amatőrizálás a helyére kerül, lefolyik. Kívülről néztem, viszont a játékképe alapján igazából azt kell mondjam, nyilván hazai pályán voltunk, Szentlőrinc messziről jött, de játékképe alapján egyáltalán nem voltunk alárendelt szerepben, sőt, azt kell, hogy mondjam, szerintem, hogy a játék nagy elemeiben a Szentlőrinc fölött voltunk. Nyilván sokat kivett a csapatból, azért egy másodosztályú, vagy meg egy harmadosztályú bajnoki mérkőzés ritmusában, meg tempójában más, és azért ebben látszott, hogy a Szentlőrinc előrébb volt, mint mi. De hát erre nekünk még van jó pár hónapunk, hogy ezt a ritmusra felkészüljünk, meg összerakjuk magunkat, mert azt gondolom, hogy mint állomány, meg mint tudás, meg mint taktikailag nem volt felőttük a Szentlőrinc, szóval ezek olyan biztató jelek voltak.
0: Nektek az előttetek álló mérkőzéseken mire kell majd itt a legnagyobb motivációt fektetni, mert ugye nyilván jönnek sorba a győzelmek, de azért gondolom, hogy ez azért nem ennyire egyszerű.
1: Nem, főleg most már szerintem ebbe elkerültünk abba a kategóriába, hogy most már mindenki mindenket akar megverni, mindenki, amire levesünkbe szeretne beleköpni, vagy ő akar lenni az első, aki bele tud köpni a mi levesünkbe, és meg tudja törni ezt a hegemóniát. Most már hétről hétre azért találkozunk jobb minőségű csapatokkal is, és akik azért kultúrát focit játszanak, főleg itt a második csapatok, Újpest, Honvédre gondolok, minőségben is vannak, hogyha visszajátszókkal, akkor az azért elég jó minőségi gárdát tudtak ellenünk kiállítani, és voltak is azért nehézségek, vagy okoztak nehézséget, viszont pont erre gondoltam, hogy azért az ilyen nehézségeket is tudtuk abszolválni, és ebből mi építkezni fogunk. Nyilván most jönnek majd igazából a rangadók, SMTK, harmadik kerület, a tavalyi rájátszásos csapat, a Monor hétvégén, szóval biztosan ők is megfelelően fognak felkészülni, és szeretnének ők lenni azok a buktató elemek, akik bele tudnak szólni ebbe a sorozatba. Nekünk pont ezekből a már előző mérkőzésekben is történt nehézségeket, ahogy legyűrtük, ezekből kell tovább építkeznünk, és ezt az éjséget meg motivációt tovább fenntartani, hogy ezt a sorozatot minél tovább vigyük. Nyilván a legvégső célt nem szem előtt veszítve, hogy a bajnokság a legfontosabb, de azért ezek a statisztikai mutatók vagy rekordok azért hízelgőek, és ezt jól lenne minél tovább tartani.
0: Neked egyébként akár a játékra vonatkozóan, akár az öltözőben betöltött szerepedre vonatkozóan, ez hogyan néz ki, mi a te dolgod?
1: Ugye a rutin meg az évek azért most már mellettem szólnak, azért megtapasztaltam, küzdöttem a bajnoki címért, küzdöttem már kupa címért, vagy kupa győzelemért, küzdöttem sajnos kiesés ellen, meg estem is már ki első és másodosztályban is. Szóval ezeket a tapasztalatokat főleg egy-egy ilyen forduló, vagy ilyen kulcsfontosságú mérkőzések előtt, meg közben, amikor van egy olyan szituáció, akkor ezeket jól lereagálni, tanácsolni a társaknak, felismerni ezeket, hogy ezek veszélyhelyzetek lehetnek, és nehezen lehet ezeket legyőrni, és ebbe segíteni, és mondjuk egy karizmát az öltözőben nyilván a múltam miatt adni a csapatnak, hogy képesek vagyunk rá megfelelő hitet és önbizalmat adni a csapattársaknak, hogy nem jöhet bárki, mi vagyunk olyan állapotban, meg vagyunk olyan szerepben, hogy ezeket tudjuk abszolválni.
0: Nyilván a célok adottak, és gondolom egy év múlva azzal igazán elégedett lennél, hogyha már a Gyula csapata a másodosztályban szerepelne, de a te személyes ambícióidra vagyok kíváncsi. Ugye 33 éves vagy, a futballban, ami magyar szinten elérhető, azt elérted. Ugye voltál bajnok és kupagyőztes, játszották külföldön, talán egy dolog lehet, ami hiányozhat a te karrieredből, az a válogatottság, bár ugye voltál kerettag, de pályára nem léptél a válogatottságban. Szóval benned még mi a motiváció?
1: Hát a fő motiváció az, hogy az elmúlt 3-4-5 év azért elég nehézkesen, meg elég lefelé ívet mutató pályán sikerült, és azt gondolom, hogy én is a hibása vagyok, vagy én is nagyon részese vagyok ennek, de azért voltak körülmények is, amik soha nem mellettem álltak, meg nem sikerült megállítani ezt a lefelé zuhanást. és most nyilván NB3-ról van szó, de szeretném azt, hogy, eredményesen és visszaszerezve a szenvedélyt, meg a hitet, amiben én felnőttem kisgyerekként, meg ahogy beleszerettem a fociba, azt most itt azt érzem, hogy Gyulán visszakaptam a vezetőség, maga a csapat által is. Nem tudom, meddig fogok tudni focizni, nem tudom, hogy meddig lesz bennem ambíció, de most azt gondolom, hogy visszakaptam ezt a hitet és ezt a szenvedélyt, és ezt minél tovább addig, amíg jól érzem magam, meg tudom szeretni, és újra élvezni, ez a legnagyobb ambícióm, hogy ezt minél tovább kitolni, és így ebbe a formába szeretve élvezve tudjam csinálni, és boldogan tudjam majd egyszer abba hagyni.
2: Nagy Gergővel, a Gyulai Termál FC korábbi válogatott labdarúgójával Szabó Bence beszélgetett. Zajlik két labdarúgó bajnokok ligája mérkőzés a 72. percben Lan Sporting 0-1, a 74. percben Szabak Baku, Slavia Prága 1-0. Véget ért egy női kézilabda mérkőzés a KNTH ligában. A győri Audi Eto KC 41-24-re nyert a MOL Esztergom ellen. A férfi kosárlabda Európa kupában Dinamo Bukarest, Szolnoki Olaj 93-76, a labdarúgó MB2-ben DVTK Szent Lőrinc 1-1.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Lan Sporting 0-2, egy perccel előtt Dumbia szerzett gólt a labdarúgó bajnokok ligájában, a Franciaországban zajló mérkőzésen. A másik találkozón Szabak Bahu, Slavia Prága 1-0. A Borussia Dortmund 2029 nyaráig meghosszabbította a Niko Kovács vezetőedző szerződését. A Hetafe megszerezte Dani Carvajal játékjogát, miután a spanyol liga jóvá hagyta az átigazolást. Az Európa-bajnok védő 2027-ig írt alá új klubjához, miután 13 év és 6 bajnokok ligája győzelem után távozott a Real Madridtól, ahol évi 10 millió eurót keresett, új csapatában a fizetése 400 000 euró lesz évente. Az ESPN által megszerzett dokumentumok szerint Gianni Infantino, a FIFA elnöke 2024-ben 1 720 000 dollár kiegészítő juttatást kapott a 2026-os világbajnokság szervezésére létrejött szervezettől. A FIFA éves mintegy 4 900 000 dolláros fizetésén felül. A jelentés átláthatósági kérdéseket vetett fel, ugyanakkor a FIFA visszautasította a szabályszegésre vonatkozó állításokat, hangsúlyozva, hogy minden juttatás és pénzügyi beszámoló megfelel az elvárásoknak. Szalontai Sándor és Lovasi Patrik Rómeó 3 versenyszámban képviseli Magyarországot a szerdától vasárnapig tartó shanghai pályakerékpáros világbajnokságon. A szakák vezetője Somogyi Miklós, volt osztálytársam, szerint a sprintben és keirinben induló Szalontai esetében a legjobb 20 közé kerülés a cél, mivel ezek olimpiai versenyszámok és a Los Angeles-i kvalifikációs pontgyűjtés is ezen a világbajnokságon veszi kezdetét. És végül a Formula 1 a következő évtized első felében visszatér Afrikába, a sorozat 10 éves megállapodást kötött Ruandával, ahol Kigali közelében Bugeszérában épülő új pályán rendezhetnek majd futamokat 2030 után. Pontos időpont még nincs.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Meglepetés! Hát János, ez a nagyszerű!
2: Csöndet!
3: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
4: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
5: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
6: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Fegyverrel támadtak Gulácsi Péterre. Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták és kutatók számára. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lép pályára ma este a Napoli elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az eset ma hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. A részletek egyelőre nem ismertek. Sallai Roland sincs ott a kezdőben. A Galatasaray a Barcelonát fogadja a BL-ben. A magyar játékos sérülés után tért vissza, a válogatott elmúlt négy Nemzetek Ligája találkozóját kihagyta. Az RB Leipzig kezdő csapatában ugyanakkor ott lesz Orbán Vili, a német együttes a vendég PSV Eindhovennel találkozik. A mérkőzések 21 órakor kezdődnek. Kihagyja a Linz otthonában a sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominika Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, akit combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Bardabás az Alkatén támadója elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Sáhta Donyeckkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett. Emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott négy Nemzetek Ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen nem történt öt fegyelmi hivétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i georgiai Nemzetek Ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellepviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását. Utóbbi büntetést azonban két évre felfüggesztette.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárultak a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Mérsékelt lehet az uniós források közvetlen hatása a magyar gazdaság növekedésére. A Gazdaságkutatóintézet legfrissebb elemzése szerint Manár László vezető kutató a Krónikának nyilatkozva hangsúlyozta, a csaknem 6000 milliárd forintnyi összeg jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében. de a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása mérsékelt lehet. Utóbbit azzal magyarázta a szakértő, hogy a források egy része a már megvalósult lezárolt projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet. Három hónap visszaesés után augusztusban újra erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart.
0: Közlekedés.
7: Hídfelújítás miatt lezártak két külső sávot az M0-ás autóúton az M1-es felé vezető oldalon a 17-es és a 14-es kilométer között. A beszűkült szakasz előtt torlódik a forgalom az M51-es csomópontoknál is, lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. A következő napokban célszerű elkerülni az autóút Dunahíd környéki szakaszát.
0: Időjárás.
7: Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz. Csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban általában 0-6, napközben 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perc múlva, 3:49, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A labdarúgó bajnokok ligájában véget ért a Szabak Baku Slavia Prága mérkőzés, 2-0-ra nyert az azeri csapat. A LAN Sporting mérkőzés 0-2-re áll, a 94. percben járunk. A női kézilabda NB1-ben a győri Audi Eto KC 41-24-re nyert a MOL Esztergom ellen. A találkozó után kollégánk Cseszregi Balázs először Győri Lukács Viktóriát kérdezte.
2: Készültünk erre a mérkőzésre, meg nagyon szerettünk volna javítani az előző mérkőzés után a védekezésünkön, és úgy gondolom, hogy leszámítva az első 15 percet, utána tényleg összeállt a védekezésünk is, és így sikerült ez a győzelem.
3: Ha téged nézem, akkor mérkőzésről mérkőzésre jobb vagy. Először sikerültek a leindulások, aztán a meccs ellen már posztról is sikerült nagyon szépen betalálnod a mérkőzést. Rád egyébként nem nagyon jellemző húzott góllal kezdte, tehát jó volt nézni, hogy visszatért az önbizalmad.
2: Még azt kell mondani, hogy mindig élvezem a kézilabdát, és ezt szeretném is a pályán is megmutatni azt, hogy igen, ez a munkánk, ez csak minden nap, de nem szabad elfelejteni, hogy miért vagyunk itt, és hogy ezt szeretjük, és tényleg élvezni kell a játékot.
3: Az előző válogatott összetartáson nem voltál ott, most viszont ott vagy a keretben. Milyen érzés ez?
2: Nagyon boldog vagyok, tényleg. Nagyon sokat beszélgettünk Vovával, hogy mi legyen a sorsom. Az előzőnél mondtam Vovának, hogy egyenlőre a családnak nagyon nagy szüksége van rám. Nem tudok egy hétre elmenni, viszont most így, hogy Győrbe lesz a válogatott, így ez így nagyon jól jön ki nekem, és nagyon örülök annak, hogy Vova számít rám, és hogy elmehetek erre a hétre.
3: Láthatod a gyerekeket közben?
2: Igen.
3: Ez nagyon fontos, én azt gondolom minden szülőnek. De mi lesz a 3 hetes Európa-bajnoksággal? Ezen gondolkodtatok-e már, vagy beszélgettetek-e már erről Vovával?
2: Egyenlőre úgy gondolom, hogy megy a verseny a jobb szélen, hiszen tényleg sokan vagyunk azon a poszton, aki a legjobb formában van, ugye az fog kimenni. Aztán, hogyha esetleg benne leszek abba a kettőbe, akkor majd el kell kezdeni rajta gondolkozni, hogy legyen.
3: Zákányi Janka, rangadóra készültünk, rangadóra készültetek ti is, aztán 10-8 után az első félidőben csináltatok egy 10-0-át.
4: Igen. Rangadóra készültünk, hiszen az Esztergom főleg ebben a szezonban nagyon-nagyon jól teljesít, és nagyon jól kezdte a szezont. Én úgy gondolom, hogy a 15. perc után kicsit átlendültünk egy holdponton, és ott az eredmény is meglátszódott, hiszen ott már egy nagyobb különbséget ki tudtunk alakítani.
3: A meccs elleni mérkőzés nagyon érdekes, 34-34-jel zárul, de sokan mondták, hogy nem volt jó a védekezés, stb. Nyilván azon a mérkőzésen te nem szerepeltél, de hogy mi volt a fókusz azóta, hiszen azért mennyit eltel? Hát a vasárnap, hétfő és most kedv van.
4: Mindenképpen a védekezés volt, az amúgy is mindig hangsúlyban van ebben a csapatban. Úgyhogy azt kérték is az öltözőben, hogy arra mindenféleképpen figyeljünk, illetve a hét alatt próbáltuk ezen a meccsen többet gyakorolni.
3: Igen, ez látszott is különösen a két félidő végén. Nagyon nagy lett a különbség, és érdekes volt egyébként a hullámzása a mérkőzésnek, mert az első félidő elején jól tartotta magát, az Esztergom után elmentetek, a második félidő elején visszajöttek, és nagyjából ugyanakkor elmentetek, mintha akkor valahogy, ahogy mondtad, új lendületet kaptatok, vagy lendületet kaptatok, az Esztergom meg elfáradt volna.
4: Benne van igen az is, hogy esetleg ők elfáradtak. Én azért mondhatom azt, hogy nálunk van két nagyon erős sor, és többet belehibáztunk az elején, ezért tudták magukat tartani. Ők jó megoldásokat csináltak, aztán a végén hál' Istennek sikerült újra kialakítani ezt a különbséget.
1: Zákányi Janka után kollégánk Kovács Anettet, a MOL Esztergom játékosát is kérdezte.
3: Gratulálok az egyéni teljesítményedhez, nagyon szépen bevitted a labdákat és lődőzted be, talán két zicser kivételével.
5: Köszönöm szépen. Hát tudtuk nagyon jól, hogy azért a két csapat között mennyire nagy a különbség, és az eredményen is nagyon látszik. Úgy gondolom, hogy az első félidő elején, meg a második félidőben azért nagyon jó teljesítményt produkáltunk, voltak nagyon jó teljesítmények, de összességében nagyon sokat hibáztunk is ennek ellenére, és nagyon sok könnyű gólokat szerzett a Győr, és tudtuk nagyon jól, hogy tényleg nehéz lesz, de azért próbáltuk azért élvezni is a mérkőzés, hiszen azért nyomás nem volt rajtunk. azért gratulálok a lányoknak, mert tényleg azért akik tényleg a pályán voltak, azért próbáltak mindent megtenni.
3: Volt két jó szakasz a mérkőzésnek számotokra, szerintem mind a két fél idő eleje a tietek volt. Ugye a 14. percben még 10-8 volt, aztán abból lett 20-8, ott nem tudom mi történt, az olyan nagyon furcsa leeresztés volt. Bár ugye sokan hiányoznak tőletek, és ráadásul kulcsjátékosok.
5: Igen, így van, azért a Fanni meg a Szani is ugye az irányító pozícióban azért nagyon hiányoznak, de én azt gondolom, hogy nekünk nem ezt a mérkőzést kell megnyernünk, nekünk nagyon fontos mérkőzéseink jönnek majd a továbbiakban.
3: És neked meg még hát nem is nagyon fontos, de fontos mérkőzés jön a válogatottal, ugyanitt, ahol most állunk, legalábbis az első mérkőzés 22-én.
5: Igen, így van, már nagyon várom, majd a, hát ugye a jövő héten ugye már válogatott hét, én már nagyon várom azt.
3: Milyen tétje van egy ilyen franciák elleni mérkőzésnek, mert ha nagyon akarom erőltetni, akkor ez a EB bronznak a visszavágója is lehet.
5: Igen, így van, hát nem lesz egyszerű mérkőzés, de úgy gondolom, hogyha majd a vérekezésünk és a visszarendeződésünkön lesz majd szerintem a hangsúly. Na, ugye ők is majd próbálnak lerohanni minket és könnyű gólokat lőni, és úgyhogy szerintem ez lesz majd a fő momentum majd ezen a mérkőzésen.
1: Kovács Anetet hallották. Rotterdamban rendezik az idei torna világbajnokságot október 17-e és 25-e között. Ami a magyar küldöttséget illeti, a férfiaknál teljes csapata, a nőknél 3 egyéni induló vesz részt a tornán. A világbajnokság kapcsán Altorjai Sándort, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát, Somogyi Zsófia kérdezte elsőként a női versenyzőink, Mayer Gréta, Szilágyi Nikolett és Balázs Kira esélyeiről.
6: Mindig, amikor ez a kérdés elhangzik, akkor mindig elmondom, hogy semmiképpen nem szeretnénk a versenyzők vállára nagyobb terhet rakni, mint amennyi amúgy is rajta van, hiszen azért mindenki tisztában van a saját képességeivel és a saját jelenleg betöltött helyzetével a világtorna sportjában. Hogyha a lányokkal kezdjük, ugye 3 hölgy van itt a versenyen, éppen a Grétinek az edzésén vagyunk, hiszen külön csoportokban versenyeznek a lányok. A Gréti a korábbi csoportban van. A 3 fiatal hölgy közül ugye Gréti az, aki nagyobb tapasztalattal és nagyobb reputával rendelkezik, tehát nyilván az ő eredményessége az várhatóan előrébb fog tartani. A másik két hölgynek, Nikinek és Kirának pedig szerintem a világbajnokság egy óriási előrelépésenek az indulási lehetősége, és hát itt a nemzetközi mezőnyben is megmérettetve bízom benne, hogy tovább sarkalja őket a következő évi felkészülésben.
7: Maja Gréta, Szilágyi Nikolett és Balázs Kira, akiket említett, és ugye Gréta kapcsán, hogyha visszatekintünk akár a szombathelyi Challenge világkupára, ahol ugye aranyérmet nyert ugráson, mi az, ami benne most itt benne lehet ezen a világbajnokságon, és egyáltalán az ő formáját illetően mennyire mondhatjuk azt, hogy most egy olyan felkészülést, egy olyan időszakot, olyan stabil teljesítményt tudott nyújtani az elmúlt időszakban, hogy azért nagyon-nagyon akár szép VB szereplésre adhatokat, szóval hogy mit lehet az ő VB szereplése kapcsán elmondani, hogy miben bízhatunk?
6: Én azt látom az utóbbi 2 évről, ha beszélünk, hogy sokkal tudatosabb lett, érett versenyzővé vált, és minden edzésről edzésre lehet látni rajta azt a fajta elhivatottságot és azt a fajta befektetett munkát, ami mindenkinek szükséges, mert beszélhetünk bármiről. Ha nincs elvégezve a munka, akkor nem fog jönni az eredményesség, az a jó teljesítmény a versenyen, amelyre mindenki vágyik titkon, és ez az edzések hétköznapjaiban, az edzések izzadsággal teli óráiban alakul ki, és hogyha valaki ezt elvégzi, akkor várhat el magától jogosan olyan eredményt, amiért az edzéseken kell megdolgozni hosszú napokon, heteken, hónapokon át. Tehát Gréti most tényleg nagyon szorgalmas, tényleg nagyon példamutatóan végzi a feladatát. Ugye ugráson nyert szombathelyen aranyérmet, de azért a gerendára azért fölhívnám a figyelmet, mert nagyon jó gerenda gyakorlatot tud. Szombathelyen volt benne hiba sajnos, ugye a gerenda 10 centi, tehát ott a legkönnyebb kibillenni az egyensúlyból, és hogyha ott azt a jó átlagot tudja hozni, hogy egyébként azért gerendára egészen jó átlaggal rendelkezik a végrehajtott megcsinált gyakorlatok tekintetében, akkor úgy érzem, hogy lehet kellemes meglepetés. Mi az egyéni összetett verseny mellett, ugye az első nap nagyon fontos lesz, hiszen onnan lehet mindenhova bekerülni, tehát az első napot, hogyha nagyon jól tudja a mostani formájában hozni, akkor bízunk benne, hogy kellemes meglepetéseket tud okozni Gréti.
7: Szilágyi Nikolett pedig Talajon, Balázs Kira pedig majd Gerendán szerepel.
6: Nikinek beugrol még egy szere, mert ő még Gerendán is bekerült, mint kiutaztunk, kapunk értesítést a Nemzetközi Szövetségtől, és akkor így...
7: Akkor kétszeren indul.
6: Igen, igen.
7: Nekik elsősorban amúgy miről szólhat kevésebb tapasztalata rendelkező versenyzőket illetően?
6: Pontosan erről, amit kérdésében is említ, a tapasztalatról megérezni egyáltalán egy világbajnokságnak a ritmusát, hiszen itt az is nagyon fontos. Otthon kettőt edzenek, ma már egy világversenyen egy edzés van, erre is át kell tudni állni, illetve az egész lebonyolításban és a melegítésben, meg minden egyéb ilyesmiben, hogy is működik ez fizikailag, való életben megtapasztalva.
7: Az, hogy három magyar induló lesz, ugye a csapat nem tudta kvalifikálni magát a világbajnokságra. Összességében, ha induló létszámot nézzük, akkor mennyiben lehet hiányérzetünk, illetve Cifra Bettina Lili kapcsán kérdezném, hogy ő sérülés miatt nem tudott kvalifikálni?
6: Mint ahogy többször az Európa-bajnokság előtt elmondtam, és kollégáim is, eddig is elmondták, a csapat sérüléssel küzdött tulajdonképpen az egész tavaszi szezonban, szinte majdnem mindenki műtéten esett át, vagy éppen rehabilitációval, például az említett Cifra Lili Bettina is még tavasszal egy kisebb beavatkozáson esett át, és nem tudott az összes szeren készülni, ugye a lábszereken, mert talajugrás mellett a gerenda is tulajdonképp azt mondjuk, hogy lábszer, tehát ezen nem tudott készülni, és hát csodák nincsenek, tehát hogyha valaki az edzéseken nem tud odaállni ezekhez a szerekhez, akkor nyilván versenyezni sem fog tudni ezeken a szereken. Mi, aki itt vagyunk, és a magyar tornasportér vagyunk itt, és mindenki ezért küzd, azért akik nap mint nap ott vannak a teremben, azért ezt tudják. Nyilván akik esetleg nincsenek ottan a teremben minden nap, azoknak lehet más véleményük, de a tények makacs dolg.
7: Még a férfiakról kérdezném, ugye ott a teljes csapattal szerepel majd a magyar küldöttség, ugye Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja a magyar csapatot, ott van Zámbori Zala tartalékként is, és az EB szereplés kapcsán pozitívan nyilatkozott ön is, vagy akár Berki Krisztián is egy fejlődésről számolhatott be, előre mutató eredményekről. Ugye 8. lett az Európa-bajnokságon a magyar csapat, szóval a férfi válogatott ilyen szempontból talán picit pozitívabb utat járhatott be az elmúlt időszakban. Az ő világbajnoki szereplésük kapcsán hogyan tekint előre?
6: Igen, azt lehet mondani, a fiúk ugye 16-an indultak például a válogató versenyen felnőtt mezőnyben, ami régóta nem volt példa. Azért még egy mondattal a nőkre visszatérnék, azért az megvan, hogy 2023-ban negyedik volt a női csapat az EB-n, 24-ben 9. és 25-ben pedig 8. Tehát látszik azért, hogyha a csapat egészséges és teljes értékűen tud küzdeni, készülni, akkor ott tud lenni. Ugyanez van most a fiúknál, nagyon sűrű a mezőny, tehát tulajdonképp azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából a 8. és 15. hely között néhány tized dönt az, hogy hol fog végezni az adott válogatott. Nekünk azt gondolom, az nagyon bizalomkeltő, hogy sok fiatal ember beérett a felnőtt korba, és ott bontogatják a szárnyékat, illetve csípkedik a egy pár évvel régebben válogatott csapatban szereplő társaikat, és ez mindig előre viszi a munkát, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebben a ciklusban ez tovább fog erősödni, hiszen a jövőre is fog belépni új fiatal ember a férfi válogatottba, és ez mind azt szolgálja, hogy van egy olyan belső küzdelem, egy belső kényszer, ami előre viszi a csapat teljesítményét.
7: Ugye Mészáros Krisztófer ott talán mondhatjuk az első számú, vagy a legtapasztaltabb, legeredményesebb versenyzőnk, ugye 4 EB-érme is van. Ő azon az úton tud haladni, amit szeretne, ugye azért mindig komoly esélyeket várhatunk, vagy számolhatunk vele, azért döntős helyezései azért ott vannak folyamatosan, tehát vele kapcsolatban mit lehet elmondani, hogy ő mennyire tudja azt a fejlődést bejárni, amit szeretne.
6: Krisztófer jól van, egészséges, nagyon jó szemlélettel. Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt évben volt egy klubváltása, amely után beállt a felkészülése, és azt gondolom, hogy ő most, ha őt megkérdezzük, és hát nyilván szoktunk beszélni, ő most jól érzi magát, bizakodó, és úgy látja, hogy a fejlődésének is haszna van ebből a szempontból. Tehát bízunk benne, hogy az eredményességben és magán a versenyen is ez meg fog mutatkozni pontszámaiban, gyakorlatvégrehajtásban, minden ilyesmiben. És ahogy az elején mondtam, az verseny ott fog eldőlni, hogy éppen aznapi teljesítmény mire lesz elegendő, mert hihetetlenül szűk a mezőny. Például egy leérkezésből egy nagyobb ellépés, nagyobb, azt úgy gondolom, hogy egy ilyen 15-20 centi, az eldönthet 3-4-5 helyezést. És csak egy 15-20 centi ellépés, mondjuk egy dupla cukorharából a leérkezésnél. Tehát ilyen nüanszok döntenek egy-egy helyezésen.
7: A többi fiú versenyző kapcsán pedig mit lehet elmondani, tehát mennyire tudnak ők is egyre jobban fejlődni és csatlakozni az erős mezőnyhöz?
6: Ugye Tomcsányi Benedek meg Molnár Botond is ugye egyéni összetetben értek el már figyelemre méltó eredményeket. Mondjuk utóbbi esetében Molnár Botondnál például ő volt junior összetett Európa bajnok is. Most ugye a csapat összeállításnál, a csapat szereplése szempontjából fogja a vezetőedző kijelölni a név szerinti csapat szólítási rend leadásánál, hogy esetlegesen ki melyik szeren dolgozik végig. Christopher ugye hadszerezni fog, a többieknél pedig a kapitány utolsó edzést követően fogja megadni azt, hogy pódiumedzéseket követően, hogy maga a szólítási rend hogy fog alakulni. Úgyhogy azután fogjuk ezt látni. Az egyes adott szereknél mindenkinek van egy picivel jobb szere, egy-két szere, de azt azért tudni kell, hogy a világbajnokságon óriási mezőny van, és ma már tényleg a világ bármelyik szegletéből van olyan versenyző, vagy jött olyan versenyző, aki akár a nem fináléra esélyes, úgyhogy azt kell tudni, hogy 100%-os gyakorlattal lehet fináléba kerülni. Tehát ott még egy fogásigazítás sem fér bele szinte a gyakorlatokba, mert az mind a bíróknál 1/10, 2/10, vagy éppen adott esetben 3/10, és az már visz mindent, úgyhogy látszólag a nézőként az ember néz egy csodálatos gyakorlatot, és azt mondja, hogy ez fantasztikus volt, és aztán, mikor kijön a pontszám, akkor látja, hogy hát ezt a bírók nem annyira értékelték, közben az ember nehezen veszi észre azt, hogy a versenyzőnek van egy fogásigazítása, egy nagyon pici lábnyitás, vagy bármi, és vagy hozzáér a lóhoz a combihoz, tehát ilyenek azért előfordulnak, és aztán majd a végén dől el, hogy kinek sikerül a reményeit valóra váltani. Mi nagyon bízunk a versenyzőinkben, azért vagyunk itt, azt gondoljuk, hogy akik eljutottak idáig, mindent megtettek, és edzéseken is így van, hogy aztán a versenyen ez hogy fog alakulni, azt az adott pillanat dönti el, de mindenkire büszkék vagyunk.
7: Még egy kérdés, ugye önök már a helyszínen tartózkodnak, milyen benyomások érték önöket így az első tapasztalatokat illetően, a körülmények, a helyszín, egyáltalán ott a légkör meg a lehetőségek azok mennyire tökéletesek?
6: Én azt gondolom, hogy a rendező ország jól előkészült, nem az első világverseny, nem az első világbajnokságot rendezik. Itt Rotterdamban is voltunk már korábban. Jó a szállásunk, jó az étkezés, eddig ugye egy vacsorán, egy reggelin van túl a delegáció. Jó minőségű az étkezés, megfelelő a versenyzők számára. A csarnoktól 10 perc buszútra vagyunk, úgyhogy az is optimális. Mi már kollégámmal kétszer megjártuk ezt, ugye tegnap este itt voltunk akkreditáción, akkor is 10 perc volt, ma reggel a reggeli forgalomban, amikor jöttünk, akkor is 10 perc volt az út, úgyhogy ebből a szempontból ez optimális, nem vagyunk távol a szállástól. És hát a terem felszereltsége spitzerekkel van felszerelve, amin otthon is tornáznak a versenyzőink, hőmérséklet, ami ilyenkor azért nagyon fontos, megfelelő, úgyhogy egyenlőre azt, hogy mondjam, minden optimális, minden feltétel adott, úgyhogy rendben vagyunk.
1: Altorjai Sándorral, a Torna Szövetség főtitkárával Somogyi Zsófia beszélgetett.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben, pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Szombaton a magyar válogatott számára is elkezdődik az amerikai futball Európa-bajnokság csoportköre. A nemzeti csapat hazai pályán a Kincsen Parkban fogadja Lengyelország legjobbjait. Az A-csoportos EB-n sorozatban harmadszor szerepelhet a magyar válogatott, ezt a kiírást ráadásul az előkelő hatodik helyen kiemelt csapatként várják játékosaink. A magyarok háromtagú csoportjában egy mérkőzést már lejátszottak, azon az olasz válogatott legyőzte a lengyeleket, így a szombati meccs előtt az már biztos, magyar győzelem esetén az A-csoportban folytathatja a következő kiírást is a válogatott. Az EB rajt előtt Regős László Pál a magyar csapat rutinos játékosával, dr. Trembuják Péterrel és a Magyar Szövetség szóvivőjével, Kenesei Csabával beszélgetett.
2: Lengyelország ellen kezdi meg a szereplését a magyar válogatott. Péter, először hozzád fordulok, mint játékos. Ilyenkor egy-két nappal, vagy 3-4 nappal a mérkőzés előtt egyre nő a druk.
3: Igen, ezt határozottan lehet mondani. Az utolsó válogatott összetartásunk az előző hétvégén ért véget. Már ott is lehetett érezni a játékosokon, hogy mindenki élesedik. Kicsit pengésebb volt már. Ez egy picit hátrány nekünk, hogy mi nem mérkőzésből érkezünk, mert azért az nagyon sokat segít, hogyha ha meccsből tudunk menni. Viszont nekünk van videónk a lengyelekről, ami viszont meg egy picit előnyt jelenthet a számunkra, szóval majd meglátjuk, hogy melyik számít többet a hétvégén.
2: Rutinos játékosként mennyire tudod segíteni a többieket, akik esetleg kevésbé rutinosak? Nem tudom, hányan vannak, akik esetleg az első EB-jükre készülnek?
3: Sokan. Több fiatalt hoztunk most fel az utánpótlás válogatottból. Hál' Istennek, ez egy nagyon jó dolog. Nekem természetszerűleg már az egyik feladatom szinte. Minden poszton van egy-egy idősebb játékos, aki hát a kis saját csoportján belül egy ilyen kis kapitányként működik, és támogatjuk a srácokat abban, hogy ne izgulják túl, ha van egy hiba, akkor azt ne gondolják túl. Ez már a mi feladatunk. Ezt érzi mindenki magán egy idő után.
4: Hadd szúrjam közbe, hogy volt egy U19-es Európa-bajnoki mérkőzés már, ahol szintén a lengyeleket fogadtuk. Péter egyébként ott, mint a edzői stáb tagjaként volt jelen, tehát ilyen szempontból is ez egy érdekes dolog, hogy itt durván egy hónapon belül az U19-es és a felnőtt csapat is összecsapat Lengyelország ellen. Egy-két játékos van, aki nemrég még az U19-es válogatottban volt ott, és most pedig már a felnőttek között lesz.
2: Abból a meccsből lehet bármilyen következtetés levonni? Hasonlít a U19-es csapat játéka a felnőttéhez? Akár nálunk, akár a lengyeleknél?
3: Sok mindent nem lehet átemelni, mert nyilván itt azért a játékrendszerek azok a játékos állományra vannak szabva. Nyilván vannak átfedések, tehát amit mindenki játszik, alapjátékok, alapfelállások, azt mindenki csapat lehet, azt inkább a képzettségi szintre lehet következtetni. Tehát hogy az, abból, hogy a Lengyelországban milyen utánpótlás képzés, milyen játékos képzés van, nagyjából azt lehet számítani, hogy milyen felnőtt játékosok kerülnek ki. Az U19-es válogatott egy iszonyatosan utolsó másodpercig kiélezett mérkőzést vívott a lengyelek ellen. Egy borzasztóan lengyelek felé billenő első félidő, iszonyatosan a magyarok felé billenő második félidő, és ez egy utolsó volt. 7 másodperccel a játékidő letelte előtt szereztük meg a győzelmet jelentő pontokat. Ebből arra lehet következtetni szerintem, hogy a két országnak a képzése, vagy a játékos ereje az hasonló utánpótlásban. Azok kerülnek a felnőtt válogatottba, akik az utánpótlásból jönnek ki, tehát szerintem a felnőtt válogatott is hasonló játékerőt fog képviselni, mint a miénk. Tehát én arra következtetek, hogy ez egy végletekig kiélezett mérkőzés lesz.
2: A videózásból mire lehetett következtetni a lengyel-olasz mérkőzésből? Ugye az olaszok nyertek.
3: Igen. Az olasz egy rendkívül jó válogatott egyébként, ezt hozzá kell tenni, tehát hogy ő Európa krémihez tartozik mindenképpen. Arra lehet következtetni, hogy a lengyel válogatott iszonyatosan fizikális. Tehát egy nagyon-nagyon fizikális futballt fognak játszani, és itt senki se számíthat arra, hogy ez egy nagyon barátságos hangulatú mérkőzés lesz. Nyilván a két nemzet az történelmileg kapcsolódik egymáshoz, de ez ott a pályán az nem fog érződni, ebben biztos vagyok. Én azt gondolom, hogy ez a két csapat, ha 10-szer játszana egymással, akkor nem születne ugyanaz az eredmény soha, tehát hogy nem mind a két félnek lennének győztes és vesztes mérkőzése is.
2: Akkor reméljük, hogy most hétvégén majd

0: tudni megmondani, hogy itt mikor és mennyi időre szünetelt, de ott szervezeti szinten volt egy olyan periódus, igen, amikor a lengyel válogatott nem volt aktív. Nyilván az, hogy most újra ott vannak és az A csoportba kvalifikálnak, ez viszont abból a szempontból, a mi szempontunkból nem igazán releváns, mert az erejüket látjuk, hogy abszolút azt a színvonalat ütik meg, amit itt az élvonalban elvárhatunk.
1: Újoncként van a lengyel csapat az A csoportban, 11. kiemelt a 12 csapatból, a magyar csapat pedig 6. kiemelt. Mennyit számít ez ebben a sportágban?
2: Nagyon közeli. Mi is voltunk, ugye, amikor először feljutottunk, mi is 12. kiemeltek voltunk, és mégis le tudtuk győzni az akkori 7. helyezett, azt hiszem, Szerbiát, vagy a Cseh.
0: Ez már a második kiírás volt. Az elsőben ott a Csehországot sikerült.
2: Pontosan. Tehát, hogyha ki tudtuk küszöbölni azt, vagy ezt a látszólagos különbséget el tudtuk tüntetni a pályán, azt gondolom, hogy az első 4 az kiemelkedik, talán, de a 10. vagy 12. helytől az 5.-6. helyig az egy nagyon-nagyon kiélezett küzdelem, tehát ott akár egy pillanatnyi forma, egy szerencsésebb megmozdulás, egy nagy játék, ott ilyenek dönthetnek el mérkőzéseket.
0: Vagy akár az, hogy milyen játékosok tudnak megérkezni, mert azért ez is gyakran változik. Egyrészt a sérülések miatt, másrészt mivel azért zömmel amatőr sportolókról beszélünk, itt bőven benne vagy egy meghatározó poszton egy kulcsjátékos egy adott meccsre nem tud elmenni, és már is teljesen más képét mutatja a csapat.
1: Ezt igen. Most előreláthatólag, hogy áll a magyar válogatott szempontjából, lehet-e tudni, hogy most hétvégén ki lesz bevethető?
2: Alapvetően nagyrészt egészségesek vagyunk, de hát hogy egy mérkőzés közben is keresett egy játékos. Ezt azért tudni kell, hogy ez a sportág, ez egy nagyon fizikális sportág, tehát rengeteg az ütközés, rengeteg a fizikai küzdelem, ütközés, taposás, verekedés. Sajnos ebben benne van a sérülés, és egy kulcsposzton elveszíteni mérkőzés közben a pont az a legnehezebb, mert mérkőzés közben sokkal nehezebb pótolni. A következő mérkőzésre esetleg más játékrendszerrel, a cseréjének, vagy egy új behívóval tudjuk pótolni az adott játékos, de azért ez pont mérkőzés közben a legnehezebb. Nagyon szerencsétlennek ezek a szituációk, hogyha elveszítesz valakit. Volt már ilyen játékos, aki a gyepen maradt sajnos a korábbiakban, és őt mérkőzés közben pótolni sokkal nehezebb, mint a következőre felkészülni. Alapvetően mi most nagyrészt egészségesek vagyunk, de nagyon-nagyon szűk a keretünk bizonyos posztokon. Ezt most nyilván nem fogom elmondani, hogy melyik az a poszt, ahol kicsit vékonyabbak vagyunk, de meg kell oldanunk. Tehát a következő srácnak föl kell állni, és ilyenkor nem nézhetsz hátra, mész előre. Tehát ezeket a helyzeteket meg kell, hogy oldjuk. Ez biztos.
1: Ilyen szempontból milyen a csapat összhang?
2: Szerintem ez most egy nagyon jó elegy. Van 3-4-5 igazán tapasztalt játékosunk, aki az adott posztján egy ilyen kisebb vezérnek számít. Szinte minden csapatrészben van egy ilyen játékos, és nagyon tehetséges fiatalok jöttek föl most. Ők 19-20 évesek. Az nagyon fontos lesz, hogy ők például az első ilyen éles megméretetésen ne gondolják ezt túl, hanem azt hozzák, amit ők valójában tudnak. Ugye ez a fiatalban nagyon benne van, hogy adott esetben óriási amplitúdóval dolgoznak, tehát lehet egy iszonyatosan kiugró teljesítményt tőlük, és lehet az, hogy begörcsölnek, és akkor sokkal rosszabbul játszanak, mint amit valójában tudnak. Én azt várom, hogy egy felszabadult teher nélküli jó játékot hozzanak, és akkor ők nagy segítségünkre lesznek. Egy generációváltás vége felé vagyunk mi is a válogatottal egyébként. Szerintem a lengyeleknél is ez okozhat egyébként azt, hogy visszaléptek egy ideig, ennek le kellett mennie.
1: 12 csapat van ott az A csoportban. Csaba, most megint hozzád fordulok. Hogy néz ki ennek az Európa-bajnokságnak a lebonyolítása? Mert kicsit talán szokatlan ahhoz képest, amit mondjuk labdarúgásban megszoktunk, ahol egyszerre oda megy az összes válogatott, és egy helyszínen játszik mindenki a csoportban, aztán jön az egyenes kiesés. Itt hogy néz ki ez?
0: Igen, itt a csoportkör az csapatonként 2 mérkőzésből áll, és abszolút nincsen kőbevésve, hogy ki hányszor játszik hazai pályán vagy idegenben. A lengyelek például a mi csoportunkban mindkét mérkőzésükre utaznak, az olaszok mindkét mérkőzésüket hazai pályán játsszák. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ahogyan a szövetségek financiális helyzetük engedi, nem feltétlen tudnak egy ilyen vendéglátást abszolválni. Lehet, hogy valakinek inkább az utazás, ami jobban működik.

0: illetve hát pont azért, mivel egy rendkívül fizikális sportág, nagyon sok időt vesz igénybe a regeneráció, illetve a taktikussága miatt a felkészülésben is nagyon fontos, hogy azért legyen idő, és ne 3-4 mérkőzésen naponta játszanak mérkőzést a csapatok, mint ahogy az mondjuk labdarúgásban, vagy akár kosárban is bőven belefér. Ezért el kell osztani ezeket a mérkőzéseket, úgyhogy idén ősszel lemennek a csoportmeccsek, és aztán utána jövőre, pedig szintén az őszi szezonban, akkor a helyosztók, tehát a csoport elsők egymással játszanak egy egyenes kieséses rendszerben, ez ugye az elődöntőket jelenti, és utána a döntőt, illetve a bronzmeccset, a másodikak egymással játszanak szintén helyosztókat, és ugye a csoport harmadikok is.
1: Hány csapat esik ki a B csoportba?
2: Kettő.
0: Jól tudom, akkor kettő, igen.
1: Tehát, hogyha esetleg ne beszéljünk ilyenről, hogyha nem sikerülne most itt a csoport első két helyét elcsípni, akkor is még jövő ősszel lenne még két mérkőzés ahhoz, hogy a bennmaradás sorozatban sorozatban harmadszor meglegyen. Ez egyébként reális cél?
2: Én abszolút teljesíthetőnek látom. Itt látni kell, hogy tavaly az ötödik helyen is harcban voltunk, és idegenben 2 ponttal múltak felül minket.
1: Az nem sok.
2: Úgyhogy mi kihagytunk egy mezőnygól, ami ugye 3 pont lett volna. Tehát alapvetően picit szerencsésebb végrehajtással akár nyerhetünk is volna. Tehát tényleg nagyon-nagyon közeli volt. Oda-vissza változott az eredmény, tehát aki nagyjából utoljára támadott, az nyerte meg a mérkőzést. Tehát, hogy tényleg az nagyon kiélezett volt. Ezek az együttesek nagyon közel vannak hozzá egymáshoz, vagy a tudásban, és tényleg rengeteget számít, hogy mennyire maradunk egészségesek. Tehát, hogy tényleg és az ellenfelünk mennyire egészséges.
1: Van-e kimondott célja a válogatottnak erre az Európa-bajnokságra?
2: Mindenképpen szeretnénk a legjobb szereplést elérni. Ugye eddig a 8. hely volt talán a legmagasabb. Ugye,
1: ez volt legutóbb, ugye?
2: Igen, igen, az volt a legjobb Európa-bajnoki szereplése a magyar válogatottnak. Itt azt kell látni, hogy mi másodszor indulunk, hogy eddig 2-ször szerepeltünk az A csoportban, és az A csoportban az első alkalommal épp hogy bennmaradtunk. Nyilván azóta fölkerültünk, az egy nagyon újdonság volt, de bent tudtunk maradni. Nem is volt akkor más célunk. Másodjára azt mondtuk, hogy próbáljuk meg a lehető legtöbbet kihozni. Akkor lett egy 8. hely, és nyilván most ezt szeretnénk felülmúlni. Tehát jó lenne, hogyha nyilván mit tűzhet ki maga elé egy sportol a lehető legjobb eredményt elérni. Most mondhatnám, hogy szeretnénk megnyerni az Európa-bajnokságot, természetesen minden mérkőzésnek így állunk neki, hogy győzni szeretnénk, de a legfontosabb, hogy a legalább a 8. helyen elé szeretnénk kerülni, hogy ez legyen minden idők legjobb Európa-bajnoki szereplése a részünkről.
1: De akkor itt a papírforma alapján az egyértelmű, hogy most hétvégén sorsdöntő mérkőzés is lehet ez a magyar-lengyel.
2: Itt minden mérkőzés sorsdöntő. Uh-huh. Minden mérkőzés sorsdöntő. Szerintem a sportban az egyik legnagyobb sztereotípia, hogy mindig van második esély, valójában szerintem soha nincs. Tehát azt az esélyt kell megragadni, ami éppen előtted van, nekünk is ez az esélyünk van, ezt kell megragadjuk, nem lesz másik meccs a lengyelek ellen. Tehát, hogy vagy most nyerünk ellenük, vagy nem. Tehát most kell, és nincs újabb lehetőség. Itt ez most do or die. Tehát, hogy...
1: Az biztos, hogyha ez megvan, akkor a minimum 8. hely az megvan, ugye, mert akkor a lengyelek 2 vereséggel állnának, miután az olaszoktól is kikaptak, és aztán egy hét múlva utaztok Olaszországba.
2: Igen.
1: Az milyen mérkőzés várható ott? Említetted, hogy van 4 nagyon erős csapat. Gondolom az olaszok az egyik.
2: Igen.
1: Harmadik kiemeltként.
2: Ők nagyon sokszor szerepeltek már a 4-es döntőben is, tehát van egy ilyen a legjobb 4 között, akkor inkább úgy mondom. Nyilván nagyon régóta van Olaszországban szervezett bajnokság, magas szinten játszanak, úgyhogy tényleg az egyik legkiemelkedőbb európai válogatott.
0: 3-szor meg is nyerték a tornát.
2: Mi még nem játszottunk ellenük soha. Azt azért tudni kell, hogy nincs múltunk, de láttuk a videókat, szóval nem véletlenül nyertek a lengyelek ellen se. Ez egy nagyon-nagyon felkészült csapat. És ugye ők otthon fognak játszani, mi pedig mérkőzésből érkezünk egy hét pihenéssel. Vannak sportágak, ahol az egy hét pihenés az bőven elég. Az amerikai futball az nem pont ilyen.
1: És az olaszok ugye 2 hetet pihennek, akkor igen. Egyszerű tehát matematika.
2: Pontosan, ők pihentebbek lesznek, nem utaznak, szóval nagyon-nagyon nehéz mérkőzés. Ezzel nem is akarunk az olaszokra gondolni, nekünk a lengyel meccs sokkal fontosabb, most nem szabad még erre
1: fókuszálni. Jövő héten gondolom.
2: Így van, na most annyi a dolgunk, hogy jobb lába a gázon, bal lába jobbon, és nyomni kell a lengyelek ellen.
1: Hogy telik addig most a lengyel meccsig ez a pár nap, mennyi lehetőségetek van együtt készülni, edzeni?
2: Már nem edzünk együtt, az utolsó edzés az a hétvégén volt, vasárnap. 4-et edzettünk a hétvégén, borzasztóan fáradtak vagyunk. Szerintem kiadta a keret magából, amit tud, úgyhogy most ez az időszak, ez rehabilitációval telik, és most már mindenki csak arra figyel, hogy minél jobban feltöltse magát energiával a hétvégére.
1: Ugye szombaton 2 órakor lesz a Lengyelország elleni mérkőzés a Kincsen Parkban. A Kincsen Park mit jelent a magyar-amerikai futballnak, mert talán a bölcsője.
0: Hát ez talán a bölcső
1: Székesfehérvár, de...
0: Ezt hogy nem feltétlen mondanám, nagyon sokáig az építők pálya volt az első néhány válogatott mérkőzésen. Igen, a Székesfehérváron a First Field az első és máig egyetlen kimondottan amerikai futball számára létrehozott stadion az országban. Sokáig a Hidegkútiban játszotta a magyar válogatott a meccseit, ez egy nagyon szép korszak volt, akkor is jutottunk fel az A csoportba, ott volt egy 3 éven át tartó 7 meccses győzelmi sorozat, voltak ebben persze idegenbeli találkozók is, de most már az előző 2 kiírásban is a Kincsen Park volt a hazai pályája, ugye ez a rugby center, lévén, hogy a 2 sportág azért mutat némi rokonítást, ezért egy olyan pályát lényegesen egyszerűbb átalakítani amerikai futballra alkalmas intézménye, mint mondjuk egy labdarúgó pályát.
1: Mennyire jellemző, vagy inkább úgy kérdezem, hogy hány embert érdekel ez élőben, ez a sportág, mert ha jól emlékszem, a Hidegkútiban talán pont egy amerikai foci meccs volt az első teltházas esemény.
0: Így van, és igen. Ez többször is sikerült szerencsére az amerikai futball válogatottnak, sőt, hogyha jól tudom, akkor bajnoki döntő is volt, ami ott teltházas volt. A Kincsen Parknak durván a fele a lelátó kapacitása, de azért szerencsére az utóbbi időszakban azt látjuk, hogy egész szépen sikerül azt is megtölteni, sőt, most erre a mérkőzésre vártnál is jobban fogynak a jegyek, úgyhogy most már jegyekért lehet kvázi harcba szállni, hogyha valaki szeretne kilátogatni, de hát mindenképpen javasoljuk, mert egy izgalmas és jó mérkőzésnek tűnik, és a körítésben is megpróbáljuk kihozni a maximumot ahhoz, hogy tényleg ez egy válogatott mérkőzés, ez méltó esemény tudjon lenni majd.
1: Játékosként neked mit jelentenek a szurkolók, és az, hogy teltház előtt tudsz pályára lépni?
2: Ezt nem nagyon tudnám most szavakkal elmondani. Ezt őszintén mondom, ez egy frázisnak tűnik, de szerintem ezt lehetetlen elképzelni olyan embernek, aki nem volt még a pályán, amikor egy óriási szerelés után egy nagy ütközésből az ember kell föl, és libabőrös az egész mindene, mert hallja, hogy felmordul, vagy felmorajlik a tömeg, hallod a lelátót, iszontos erőt tud adni. Tehát, hogy olyan erők szabadulnak föl, ezt aki nem volt a pályán, szerintem nem fogja érteni, hogy egész egyszerűen, tehát törött csontokkal tudunk játszani néha, úgyhogy észre se vesszük. Tehát olyan adrenalin löketet ad, volt társam, akinek tényleg törött csonttal, és nem vette észre, csak a mérkőzés után tűnt föl neki, hogy fáj, elmentek, és ő végigjátszott a mérkőzést, úgyhogy nem tudta, hogy lábközép csonttörése van.
1: És az idegenbeli meccseken mennyire nehezítő, vagy inkább segítő körülmény, mert ott is lehet pont ellen hatást kiváltani.
2: Nagyon-nagyon nehéz egyébként egy nagy létszámú közönség előtt jól játszani, amikor a közönség ellened van. Szándékosan ugye a közönség itt tudja támogatni a saját csapatát, tehát amikor mi például kommunikálni próbálunk, akkor kiabálnak, zajonganak, a hazai játékosok kérik a támogatást, és akkor a lelátó erre reagál, és nem hallunk semmit. És ez a legrosszabb a pályán, hogy van egy elképzelésed, de abban egy ilyen kicsit pánikban vagy, hogy úristen, vajon a társam hallotta most, amit oda kiabáltam, vagy amit mondtam. És nem lehetsz benne biztos, csak bíznod kell a társadban, hogy jó, hát remélem, hogy hallott, és akkor ő is tudja, hogy mi lesz a dolga. Ez minden idegenbeli mérkőzésen egyébként probléma, és ez adja a hazai pályának az igazi erejét, hogyha a szurkolóink kijönnek és támogatnak minket, akkor az ilyen segítség az nekünk is jól fog jönni.
1: Nem tudom, ki tudsz emelni egy konkrét mérkőzést, ahol tényleg nagyon emlékezetes volt a szurkolás miatt, vagy komoly hatást váltott ki benned személyesen, és akár a teljesítményedet is segítette az, hogy ennyien kilátogatnak?
2: Nekem a francia válogatott elleni mérkőzés van meg így emlékként, az volt az első hazai válogatott mérkőzésem, és én megmondom őszintén, a mérkőzés után nem is emlékeztem, mi történt. Tehát amikor lejöttem és kérdeztek tőlem dolgokat, nem tudtam válaszolni, mert olyan állapotban voltam mentálisan ott a mérkőzés, annyira benne voltam, hogy nem emlékeztem jelenetekre, tehát nem maradt meg, csak később jöttek vissza, tehát vissza kellett néznem a saját mérkőzésemet, hogy tudjam, hogy mi történt.
1: Van-e valami, amit üzensz azoknak, akik ismerkednének a sportággal, de nem nagyon tudják, hogy hol kezdjék el, vagy hogy nem nagyon tudják, hogy kimenjenek egy meccsre, mert nem tudják, mit várjanak tőle?
2: Mérkőzésre kimenni mindenképpen érdemes. Vannak sportágak, amik tök jól nézhetők a tévében, de a helyszínen teljesen más élményt ad, mert ott ha látod, hallod az ütésnek az erejét, tehát szinte ott vagy benne a játékban, egészen más látni egy ütközést 150 méterről a látótetejéről, meg közvetlen közelről, vagy hallani, hogy ott milyen erőhatások, milyen csattanás, hogy érkeztek egymásnak a játékosok, milyen erőbedobás volt benne, sokkal jobban azonosul vele az ember, sokkal igazibb, valódi élményt ad. Ez a helyszíni mérkőzésnek szerintem, vagy a mérkőzésének, a megtekintésének az igazi hozzadott értéke, ezt nem tudja átadni neked semmi.
1: Még egy rövidebb témára itt a beszélgetés végén kitérnék, de aztán még visszatérhetsz erre, hogyha szeretném még mondani valamit. Ugye a magyar sport elég olimpia központú, és az amerikai futball nem olimpiai sportág, de az egyik válfaj, a flag football már az lesz. Hogy áll ezen a téren a Magyar Szövetség?
0: Egészen friss, jó hírekről tudok beszámolni. 2 héttel ezelőtt volt az első olyan torna, ahol például a női flag football válogatottunk megszerezte a történelme első győzelmét. Ez azért is nagy dolog, mert azt a Szerbiát sikerült egy tornán legyőzni, amelyikkel az történelme első tornáján kétszer is találkozott, akkor azon a kiíráson fölényes győzelmet arattak sajnos a szerbek. Most már sikerült visszavágni. Illetve a férfi válogatott az tavaly már részt vett egy kontinens tornán. Annak is már van valamennyire szerepe abban, hogy az olimpiai kvalifikáció összeálljon, de nem az, ami érdemben dönteni fog. Azt mindenképpen látni kell, hogy egy nagyon új sportág, és ez még kicsit itt a hazai amerikai focis berkeken belül is már jó régóta jelen van, de azért még mindig novumként tekintünk rá sok szempontból, de dinamikusan fejlődik, sok csapat van a bajnokságban, és azt lehet mondani, hogy egyre intenzívebb a flag football élet Magyarországon. Nagyon nehéz most így megbecsülni, hogy pontosan mik az esélyek, mivel azért az amerikai futball is, és a flag football is más európai nemzetekhez képest mondhatni, hogy évtizedekkel később honosult meg az országba, ezért nyilván hátrányban vagyunk, de szerencsére a válogatott meg a csapat szinten is amúgy a fejlődés az jól nyomon követhető.
1: Játékosként gondolom összehasonlíthatatlan a kettő.
2: Ez egészen biztos. Én mondjuk egy falember vagyok, szóval nekem a labdával való kontaktusom az általában annyi, hogy felveszem és odaadom másoknak, hogy játszanak vele, szóval én nem igazán egy labdaközpontú poszton szerepelek, ugyanis védőfalember vagyok, de nyilván ez egy nagyon jó sport arra, hogy az alapokat megtanítsuk vele az amerikai futballnak bizonyos posztokon, és aki egyébként nem annyira rajong a kontaktért, annak ez egy nagyon jó játék, ez egy nagyon játékos része. Én imádom az amerikai futballt, én szerelembe estem vele, és ennek két oka van, mert megadja azt a küzdősportokban lévő izgalmat és kontaktot, amit én szeretek, és benne van a labdasportoknak és a játékosságoknak minden szépsége. És szerintem ez egy óriási dolog, ezt semmelyik más sport nem tudja, illetve a mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy kimagasló játékos legyen. Szinte minden testalkattal, mert van olyan poszt, ahol az az előny, hogyha te 60 kilós vagy és nagyon-nagyon gyors, és van olyan poszt, ahol pedig, ha nagyon nagy darab vagy, és nyilván a testméretedből fakadóan lassabb, de erős, akkor azon a poszton tudsz kiemelkedő játékos lenni. Tehát, hogy a válogatottunkban van 150 kilós, 2 méter magas játékos, és van 70 kilós játékos is, aki viszont szélvész gyors, és ők a saját posztjukon ugyanúgy tudnak az ország legkiemelkedőbb játékosává válni, ez szerintem szinte semmelyik sportág nem tudja megadni, és ott van benne a labdajátékok minden szépsége. Az összes fifigásság, a borzasztó taktikai mélység, az igazi játék, és benne van a küzdelem, a harc, a helytállás, a kurázsi, ezeket mind-mind megadja. Szóval aki valaha elgondolkozott rajta, hogy egyszer kipróbálja, én csak bíztatni tudom, hogy próbálja, kiméresse meg magát, rá fog jönni, hogy ez egy mennyire nehéz sport, és az első győzelemnél rá fog jönni, hogy mennyi szépség van benne.
1: Első lépésként pedig akár szombaton szurkoljon a magyar válogatottnak.
2: Azt mindenképpen javasoljuk, hogy jöjjenek ki, mert nagyon jó meccset csinálunk nekik.
0: Abszolút, ezt még akartam én is mondani, amikor itt beszéltél arról, hogy milyen élmény hazai pályán komoly szurkolótábor előtt játszani, én ezt a másik oldalról tudom csak elmondani. Sokan kritizálják ezt a sportágat, hogy kevésbé élvezhető, mert tehát olyan szaggatott, és ez valahol igaz, viszont abból a szempontból nagyon jó, hogy itt mivel ennyire rövid pléjekre van leosztva a játék, ezért abszolút nem csak a pontszerzéseknek lehet örülni, hanem már egy sikeres végrehajtásnak is, legyen az akár egy first down, akár egy first down megakadályozása, labdaszerzés, egy szép elkapás, egy sikeres futás, szóval a megfelelő kis háttérismerettel is, ezért itt ennek nem kell nagyon-nagyon elmélyülni ebbe a sportágba, nagyon szórakoztató és izgalmas élmény tud lenni, úgyhogy igen, ez egy kiváló alkalom ahhoz, hogy valaki, ha kicsit barátkozni akar ezzel a sportággal, akkor szombaton kijöjjön a Kincsen Parkba.
1: 14 órakor kezdődik majd a mérkőzés, a magyar válogatottnak a lehető legtöbb sikert kívánjuk, most és az olaszok ellen is. Dr. Trembuják Péternek és Kenesé Csabának köszönjük szépen, hogy itt voltak.
0: Köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: Dr. Trembuják Pétert és a Magyar Szövetség szóvivőjét, Kenesei Csabát hallották.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
6: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pilsen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Fegyverrel támadtak Gulácsi Péterre. Sikeres volt 14. Leópápa műtétje. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
7: Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa. Így nem lép pályára a Napoli elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az eset ma hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúgó és családtagjai nem sérültek meg. A részletek egyelőre nem ismertek. A francia Lens otthonában aratott győzelmével 100%-os maradt a Sporting labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában. A portugál együttes a Lenst is 2 góllal verte, és 2010 után tudott ismét győzni Franciaországban. A másik koresti találkozón az újonc Azeri Szavah megszerezte története első sikerét, a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján, ugyanis 2-0-ra nyert cseh vendége a Slavia Praha ellen, amely így továbbra is pont nélkül áll. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, akit combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. A Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott a vendég Szent Lőrinccel, a labdarúgó NB2 második fordulójából elhalasztott és most pótolt mérkőzésén. Feszkó Tamás vezetőedző irányításával először vesztett pontokat a miskolci csapat.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel is módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak mellrákot, ezért a legfontosabb, hogy minél többen időben eljussanak a szükséges vizsgálatokra. Hangsúlyozta a miniszterelnök az áttétes mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. Magyar Péter hangsúlyozta, a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Szombaton minden korábbinál nagyobb tüntetésre számítanak, mert a diákokhoz csatlakozik a kormányellenes sárga mellényes mozgalom, akik a magas megélhetési költségek miatt vonulnak utcára.
4: Közlekedés.
7: Dolgoznak az M1-es autópályán a határ felé Herceghalom és Bicske között. A 32-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. A torlódás több kilométeres.
4: Időjárás.
7: Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban általában 0-6, napközben 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ma pótolták a második fordulóból elmaradt NB2-es labdarúgó mérkőzést a DVTK és a Szent Lőrinc között. Hogy mi történt, arról Marosréti Ervin számol be.
3: A Merkantil Bank Liga második fordulójából bepótolt mérkőzésen DVTK Szent Lőrinc 0-0-ás félidő után 1-1. A kánikulai hőség helyett hűvös őszi időben találkozott egymással a DVTK és a Szent Lőrinc a másodosztály második fordulójában. A mérkőzés az energiaválság miatt augusztus elején elmaradt, amit kedden este pótoltak a csapatok. Az első félidő óriási hazai mezőny fölényt hozott, gól azonban nem esett. A DVTK futószallagon rúgta a szögleteket, benyomta az ellenfelét, ám a Szent Lőrinc védelme állta a rohamokat. Cérna előtt adódott egy helyzet, de közelről a keresztléc fölé bombázott. A vendégek a kontrákban bízhattak, ugyanakkor az erejüket többnyire a védekezésre kellett fordítaniuk. A fordulás után egészen pontosan az 58. percben vezetést szerzett a DVTK. Galántai adta be a szögletet balról, középen Bárdos megnyerte a fejpárbajt, a labda éppen Babinski elé került, aki az ötös vonaláról félfordulatból a hálóba továbbított. A hazaiak nagyjából 10 percig örülhettek a vezetésnek, hiszen Galántai szabálytalansága után büntetőhöz jutott a vendégegyüttes. Ezt a 69. percben Olá Benyámin nagy erővel lőtte a bal felső sarokba. Az utolsó 20 percben pedig már nem változott az eredmény, pedig a DVTK benyomta az ellenfelét, de a baranyai csapat kibírta a nyomást, így értékes döntetlennel távozhatott Diósgyőrből. A Merkantil Bank Liga második fordulójából pótolt mérkőzésen Diósgyőr-Szent Lőrinc 1-1.
2: A találkozó után kollégánk Bokros Szilárdot, a DVTK védőjét is megszólaltatta.
3: Sokat tett a DVTK a győzelemért a Szent Lőrinc ellen, ezúttal mégis meg kell elégedni egy ponttal, miért?
4: Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol legalább 30 olyan helyzetünk volt, amit lehet egy másik mérkőzéseken, ebből belugunk 4-5-öt. Most csak egyet sikerült egy ilyen szöglet utáni kavarodás után. Jól játszottunk, én azt gondolom, viszont koncentráció meg a pontosság hiányzott a végén, és utána egy ilyen kósza 11-esből tudtak egyenlíteni, de nyilván voltak kétes szituációk, amiket akár a bíró befolyatott volna nekünk is, de nem bújhatunk el meg. Én azt gondolom, hogy teljesen a mi felelősségünk az, hogy ennyi helyzetből mind én, mind a csapat nem tudtunk betalálni többször.
3: Mennyire volt benne a mai teljesítményben az, hogy 3 nappal a szombati bajnoki után ismét pályára kellett lépni, mert volt időszak, amikor ennek ellenére nagy nyomást tudtatok helyezni a Szent Lőrincre?
4: Azt gondolom, hogy a második fél időben szinte teljesen nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, de az első fél időben is nagy részt ebből állt a játék, hogy ugye mi nyomtunk, nagyon kevésszer jöttek át ők a félpályán, vagy alakítottak helyzetet, ha volt is, akkor az általában valami kontra volt, hogyha esetleg hátul elveszítettük a labdát, vagy csináltunk egy pár buta fajtot a saját térfelünkön, amiből pontrugásokhoz jutottak, de én azt gondolom, hogy talán az lehetséges, hogy ugye a koncentráció, amit már említettem, hogy hiányzott a kapu előtt, azt lehet, hogy az utazás, illetve a előző mérkőzésnek a számlájára lehet írni, de mondom, ez nem lehet kifogás. Hogyha el szeretnénk valamit érni, akkor ezeket a mérkőzéseket több góllal be kell húzni.
3: Az utolsó passzokba csúszott hiba, talán ezt lehet a koncentráció hiányának a számlájára írni?
4: Így van, ahogy mondtam. Tényleg ezek az utolsó passzok, amikor már a 16-oson belül voltunk, a lövések, nem tudom, hogy hány védése volt az ő kapusuknak, de most mindent megfogott, szóval nagyon, nagyon bántó ez most mindenkinek. Nem így terveztük, azt gondoljuk, hogy több volt a mérkőzésben, de ezt sajnos nem tudtuk kihozni most.
3: A játékban azonban lehet kapaszkodni, hiszen rengeteg szögletet rúgott a DVTK, meg volt a mezőnyfölény. A kapu előtt sokszor alakultak ki kavarodások, de ezekből nem sikerült csak egyet kihasználni, ahogy mondtad is.
4: Igen, azt gondolom, hogy azon kívül, hogy nem rúgtunk gólt, szerintem teljesen rendben volt a játékunk. Tényleg csak az hiányzott, hogy hogy még többször betaláljunk. Azon kívül mindaz, hogy eljutottunk a 16-osig, ahogy eljutottunk, hogy nyomást helyeztünk rájuk. Nem nagyon engedtük őket helyzetekhez, szóval a játék, én azt mondom, hogy több mint 90%-ban rendben volt, de hát sajnos ugye ez a 10% volt az, hogy nem tudtunk gólokat rúgni, és most ez most megbosszulta magát.
2: Poklos Szilárdot hallották, most következzék Nikházy Márk, a Szent Lőrinc vezetőedzője.
3: Idegenben nagyon sokat ér a Szent Lőrinc számára ez a Diósgyőri 1-1-es döntetlen?
1: Hogyne, hát azért a Diósgyőrből elhozni egy pontot az óriási dolog, főleg azért ez a Diósgyőr ez már nem az, aki a szezon elején volt, nagyon komoly csapat, szurkolótáborral, komoly játékosokkal, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy elvittünk egy pontot, és ahogy mondtam már a sajtótájékoztatón is, hogy azért ez a pont, ez akkor ér igazán valamit, hogyha a következő hazai mérkőzést meg tudjuk nyerni, de ezt azzal kiegészíteném, hogy ez így is nagyon nagy dolog, és nagyon büszke vagyok a srácokra.
3: Mi hozta meg ezt az 1-1-es döntetlent?
1: Hát szívvel, lélekkel küzdöttünk, helyenként jól fociztunk, egy kicsit jobban használjuk ki a területeket a Diósgyőr mögött, akkor még itt a kontrákkal esetleg tudtunk volna még gólt lőni, de természetesen a Diósgyőrnek is volt. Hát nem azt mondom, hogy zicserei, mert zicserei nem voltak, csak rengeteg pontrugás, szabadrugás szöglet jött be, ami mindig veszélyes, főleg ha nagy magas játékosaik vannak, meg erősek is ebből, meg jók a beadásaik is, de a mai mérkőzésen ebből a szempontból nagyon jól tudtuk ezeket levérekezni.
3: Voltak periódusok, amikor nagy nyomást kellett kibírni, de jól állt a csapat a sarat.
1: Határozottan jól, azért ez az egész bajnokságban jellemző ránk. Kivétel talán az előző mérkőzés a Videóton ellen, bár ott azért a 20-valahányadik perctől már ember hátrányban voltunk, úgyhogy így az még fájóbb az a mérkőzés, az talán egy kicsit kilóg itt az összes közül, de visszataláltunk arra az útra, hogy küzdeni kell csapatként, csúszni, mászni, és természetesen focizni, már foci nélkül nem lehet pontot szerezni.
3: Idegenben sikerült pontot szerezni, hogyha jól emlékszem, a bajnokságban először. Most érett rá meg a csapat?
1: Nem, volt már, tehát azok a mérkőzések, a Tiszakécske meg a Soroksár mérkőzés, ott én azt gondolom, hogy talán még közelebb voltunk ahhoz, hogy nyerjünk is, mint ezen a mérkőzésen. Tehát ezen a mérkőzésen azért azt mondom, tehát az egy pontnál azért nem volt benne több, de a többi mérkőzésen akár a győzelem is lehetett volna. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye aznap utaztunk mindenhova, azért az nem könnyíti meg a dolgot, illetve nem keveset.
2: Most pedig Póló Zóna című vízilabda magazinunk következik.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
5: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió vízilabdás magazinja. A mai, harmadik részben elsősorban aktualitásokkal fogunk foglalkozni, hiszen a múlt heti nemzetközi küzdelmeket 4-ből 3 csapatunk sikerrel zárta. Még mielőtt kitérünk viszont rájuk, említsük meg, hogy ma ünnepli 80. születésnapját dr. Sárosi László, a magyar vízilabda egyik legintelligensebb egyénisége. 3 olimpián szerepelt, és mindháromról éremmel tért haza. Mexikóvárosból bronzzal, Münchenből ezüsttel, Montrealból pedig arannyal. Világ és Európa bajnok, 181-szeres válogatott. Az újpesti Dózsa 22 éven át hűjátékosa. Civilben pedig állatorvos, egyetemi adjunktus és az állatfogászat szakembere. Laci bácsit Isten éltesse még nagyon-nagyon sokáig. Most pedig folytassuk adásunkat a múlt heti történésekkel a magyar póló világából. Szerdán megkezdte az idei bajnokok ligáját a tavalyi bronzérmes Ferencváros. Ráadásul egy nagyon sima 23-7-es győzelemmel a román bajnok Steaua a Bukarest ellen. A mérkőzés a nagyarányú győzelmen túl azért is volt különleges, mert a Fradi összes mezőnyjátékosa legalább egyszer betalált, ráadásul olyan is volt, aki ezen a meccsen szerezte élete első BL gólját.
6: Jánbor Csabának gratulálok élete első bajnokok ligája góljához, nem is akármilyen találat volt. A srácok megsukták-e már a kispadon, hogy milyennek az ára, mit kell vinni nekik az edzésre?
7: Hát megsukni még nem sukták meg, de van egy sejtésem, hogy ez pagácsa lesz, és köszönöm szépen a gratulációt. De ezt a passznak köszönhetem, hiszen Manótól egy nagyon jó passz kaptam.
6: Így van, sikerült úgy befejezni ezt az emberelőnyt. Nagyon jól kezdtétek ezt a találkozót, és egyből eldöntöttétek itt az érdemi kérdéseket. Mekkora felfokozottság volt bennetek, hogy végre BL meccset játszhattok?
7: Hát igen, ez az idei első BL meccse nyilván nagyon fel voltunk tüzelve, hisz a tavalyi címet, nem tudtuk megvédeni a címet, így idejével úgy állunk bele, hogy minden meccsen meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a legjobbak és a győzelmet tőlünk.
6: Hétköznapokra mekkora erőt ad neked, hogy szerepelhettél a BL meccsen, és ugye a hazai meccseken kvázi a fiatal szabály miatt is rendszeresen ott vagy, de most itt aranyjogon a BL-ben is kivívtad a helyed a keretben.
7: Hát ez egy hatalmas lehetőség nekem, hogy mind a felnőtt meccseken játszhatok, majd mutasod a BL-be. De szeretném megköszönni Sűnával is, hogy ilyen lehetőséget biztosít nekem, és egy hatalmas motiváció nekem a hétköznapokban, hogy játszhatok a meccseken.
5: Jámbor Csaba után pedig következzen az FTT vezetőedzője, Nyéki Balázs, aki szintén Farkas Mártonnak értékelt.
6: Gratulálok a győzelemhez, nagyon simává tette ezt a mai találkozót a csapat. Elsősorban milyen szempontból voltál kíváncsi egyébként a mai teljesítményre, így elnézve azt, hogy a játékosok eddig hogyan dolgoztak, meg hogy a szezon elején milyen állapotban vagytok?
8: Köszönjük szépen. Hát igazából kíváncsi voltam valamire, arra voltam kíváncsi, hogy a Honvéd előtti lazább hét után, a múlt hét keményebb hét után, ez a hét pont egy ilyen átmeneti volt, de nyilván dolgoztunk az első két napban is sokat, hogy milyen állapotban leszünk, de amint mondtam meccs előtt, hogy a Bajnokok Ligáját kimondjuk, akkor már a játékosokon látom, hogy egészen más állapotban érkeznek meg a mérkőzésre is, és ez látható volt, minden játékos nagyon éles volt, mindenki gólt akart lőni, a védekezéseket nagyon komolyan vették, és ténylegesen ki akartak védekezni minden hátrányt, hatalmatlan védekezést, persze csúsztak bele hibák, kaptunk gólokat, de ez teljesen normális, ez a Bajnokok Ligájában vannak a gyengébb csapatoknál is jó játékosok, akik lőnek gólokat, úgyhogy a kíváncsiság maximum erre irányult, alapvetően megtetszett az, hogy ki nem mondva, végülis mindenkivel lövettünk gólt a végén, törekedtünk is arra, hogy mindenki betaláljon, nagyon jól szálltak be a fiatalok is, hozzátették a maguk részét, élesek voltunk, és ez tetszett. A jövő hét az nyilván nekünk nehezebb lesz, Batumiban ott 4 meccset játszunk, de tudjuk azt is, hogy körülbelül 3 hét múlva kell nagyon jól játszanunk a Panathinaikosznál. Úgyhogy nagyjából így építettük fel ezt az időszakot, elégedett vagyok, élesek voltunk, és vártam is, hogy lehessen nagyobb különbség, de ahogy mondtam, nem lekezeltük az ellenfelet, és ez az bizonyít, semmi sem bizonyítja jobban, hogy ilyen különbséget tettünk közé, megtiszteltük őket.
6: 49-szer lőttetek kapura, egy ilyen adattal minden BL meccsen kiegyeznél, vagy azért ez szólt annak is, hogy itt azért nagyon sokszor hát szétszakadt a pálya, és kvázi könnyebb támadásokat tudtatok vezetni?
8: Hát nyilván, amikor elfárad az ellenfél, amikor nincs egy szinten a két csapat, akkor nagyon sok rendezetlen védelem elé támadás alakul, és sok labdát szerzünk, és itt látszott, hogy a harmadik negyed elején és a negyedik negyed közepén is úgy szétesett a Steó egy picit, de az azért hozzá kellett tennünk azokat az energiát, rendesen felöltük őket fizikálisan, és ezért alakultak ki ezek a helyzetek. Nyilván a legfontosabb meccsek nem ilyenek lesznek, de fontos, hogy ott is azért tudjunk ennyit kapura lőni, vagy közel ennyit kapura lőni, mert folyamatosan diktáljuk a tempót, és megpróbáljuk felőrülni az ellenfelet. Ez lesz a cél a Panathinaikosz ellen is, ez lesz a cél a Marseille ellen is. Ez egy jó kezdet volt, ennek most tökéletesen beillett, úgyhogy elégedett vagyok.
5: A hétvége aztán felemásan telt. Az UVS-e és a Dunaújváros a Női Bajnokok Ligájáért selejtezett, míg a BVSC férfi csapata az Eurókupáért. Az UVS-e Berlinben volt kénytelen kiharcolni a főtáblára jutást a Spandau és a Terrassa ellen. A budapesti együttes végül a házigazda ellen sima győzelmet aratott, így a Terrassa elleni 3 gólos vereség is elégnek bizonyult ahhoz, hogy meglegyen a Bajnokok Ligája szereplés. A mérkőzéseket követően az UVS-e vezetőedzőjével, Bencúr Mártonnal beszélgettem.
9: Maximálisan elégedett vagyok, hiszen mind a eredményben nem is kitűzött, hanem vágyott, inkább így mondom, célt elértük, és szakmailag is, hát nyilván tudtuk azért, hogy a Trieste meccsnek lesz a nagyobb szakmai értéke, úgyhogy azt is elértük, én nagyon elégedett vagyok a hétvégével, nevezzük hétvégének, ugye mi péntek-szombaton voltunk. Nagyon jó meccseket játszottunk, mind a két meccsnek kicsit más volt, ugye a jelentősége, az erősségei, a nehézségei, úgyhogy nagyon elégedett vagyok összességében.
5: A Spandaurra térjünk egy picit még vissza, ott ugye az első negyedet azt nagyon simán 7-1-re tudtátok megnyerni, parádés volt tehát a kezdés, és végül összejött egy 18-7-es tükörsima győzelem. Mit lehet kiemelni vezetőedzőként egy ennyire sima meccs után? Voltak esetleg olyan hibák, vagy inkább beszéljünk nyilván a pozitívumokról, amik így egyből megtetszettek, vagy éppen kevésbé tetszettek?
9: Hát ugye, hazai pályán játszó rendező ellen kezdeni, annak mindig van egy speciális hangulata. Nyilván ezért is osztották be így a meccseket ugye a rendező csapat, ahogy ennek egy ilyen értelembe vett jelentősége volt. Én nagyon büszke vagyok rá, hiszen azért a mi csapatunk nagyon-nagyon átalakult, és ugye hát visszük tovább a saját filozófiánkat, hogy ugye neveljük a játékosokat, a magyar játékosokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azt így tudtuk lehozni. Az egy, mondhatom így talán, hogy nagyon profi lehozott mérkőzés volt az elejétől kezdve, abszolút tényleg hát nem volt kérdés. Nyilván nagy a különbség a két csapat között, azért így is, de azért ezeket a meccseket, akinek van egy kis tapasztalat, az tudja, hogy azért ezeket meg kell nyerni, és nem egy-két góllal, hogy ugye esetleg ne lehessen még az utolsó nap izgulni, hanem úgy kellett megnyerni, ahogy mi megnyertük, mert ugye itt számíthatott volna azért a gólarány is, ha szorosabbak a meccsek, úgyhogy nagyon elégedett vagyok az ott megszerzett, ugye, nem is tudom, hány góllal nyertünk, talán 11-et. Köszönöm a segítséget, úgyhogy összességében nyilván voltak hibák, mindig vannak hibák, lesznek is, azoktól fogunk fejlődni.
5: No hát, ha már a hibák és nem hibák, akkor ugye a jó kezdést azt kiemeltem, hogy a Spandau ellen kiváló volt. Hát a Trieste ellen ugyanígy megmaradt ez a jó kezdés, hiszen 3-0-val kezdtetek. Aztán ott a második negyedben volt két perc, amikor egy 4-0-ás sorozatot produkált az olasz együttes. Ott hogy érzed, mi lehetett a probléma? Ez, amit esetleg említettél, hogy rengeteg a fiatal játékos, akinek még szokni kell ezt a szintet, és azért inkább előjönnek ezek a hullámvölgyek meccsen belül is akár, vagy éppen ott az olaszok találtak annyira magukra, hogy ott hirtelen minden bejött nekik.
9: Nem ellentmondani szeretnék neked, de nem most a mi nézőpontunkat mondom, nem bontjuk mi a csapatot fiatalokra, meg tapasztaltabb játékosokra, mi egy csapat vagyunk. Gyakorlatilag ott az volt a védekezésünkben a probléma, hogy nagyon könnyen megtalálták a egyébként szenzációs centereiket, tehát három olyan szintű centerük van, hogy nagyon-nagyon nehéz védekezni, ez a Trieste egy nagyon erős csapat, tavaly is az volt, idén még erősítettek, tényleg három elképesztően erős és jó centerük van, és ott elrontottuk a zónavédekezéseket, így ugye hát most anélkül, hogy végignéztem volna egyelőre a statisztikát, meg a mérkőzést, hát nyilvánvaló, hogy az emberelőnyöket azért egy Giustinivel, illetve hát még azért van ott egy-két nagyon komoly lövő, két balkezes, tehát azért ők nagyon profi használták ki. De ezek a meccsek ilyenek, tehát hogy mondjam, ezek mindig billegnek. Tehát azért, mert valaki kezd 3-0-al, az nem azt jelenti, hogy az egész meccse 3 góllal fog vezetni. Az volt a problémám nekem a védekezésünkkel, hogy nagyon könnyen megtalálták a centereiket, azokat elhibáztuk, de hát ezért kellenek nekünk ezek a meccsek. Igazából nem az életkor itt a lényeg, hanem hogy együtt kell játszanunk, hogy össze kell szoknunk, hogy meg kell tanulni együtt alkalmazni azokat a védekezésbeni vagy támadásbeni taktikákat, amiket szeretnénk játszani.
5: No és ebben akkor mennyire léptek előre a hölgyek, mióta elkezdtek nyáron a felkészülést, hogy látod, akár ha mondjuk nyomás alatt nézzük most tényleg ezeken a fontosabb meccseken, akár tényleg az edzések hangulata, hogy érzed, mennyiben más vagy mennyivel jobb, mint ahogy mondjuk elkezdtétek?
9: Ebből a szempontból se tudok egy rossz szót mondani a csapatra vagy a lányokra. Tényleg napról napra fejlődünk. Ugye a mi célunk az, amit már említettem, tehát hogy a magyar vízilabdának nevelni a játékosokat, és tényleg a saját utánpótlásunkra támaszkodva, ebbe természetesen mindig van, hogy akár utánpótlás játékos is érkezik. Ha megüti azt a mércét, akár szakmailag, illetve szakmailag is, és hozzáállásban is, akkor nyilván mi szívesen látjuk, aki szeretne hozzánk jönni utánpótlásban is. Tehát nekünk nagyon nagy szükségünk van az ilyen meccsekre is, és tényleg csak dicsérni tudom a lányokat, mert ha a nagy képet nézem abból a szempontból, igazából azt, hogy elveszítjük, ezek ilyen egygólos meccsek, most azt, hogy a vége 3, ezek végig billegnek ilyen, kilövi be éppen, kihagyja ki, hogy jön egy ítélet, hogy nem jön, hogy látja éppen mondjuk a játékvezető az adott esetet, de ezek a meccsek kellenek, és mi ezeken a meccseken tudunk fejlődni, és az ilyen hibák által, ez fontos, hogy megértsék a lányok, nem keseregni kell, mi úgy nézünk a hibákra, hogy azoktól fogunk fejlődni, és azt kell ahhoz, hogy jobbak legyünk.
5: Tavaly ugye összejött a továbbjutás a csoportkörből, és végül a Ferencváros ellen a legjobb 8 volt a végállomás. Ilyen célokat most meg lehetne fogalmazni idén is, hogy mondjuk ezt elvárjátok, vagy szeretnétek a hölgyektől, hogyha összejönne akár a csoportból továbbjutás, vagy ezt még azért így korai kijelenteni?
9: próbálunk nem elvárásokba gondolkodni az egyesület, illetve a női szakák filozófiájából is adódóan, nem elvárni szeretnénk mi ezektől a játékosoktól, ahogy az elmúlt 10 évben se, ahogy neveltük föl, most hát nem kezdem el sorolni, szerintem azért elég sokan tudják, hogy kikről van szó, elég sok játékosról, akik felnőttek nálunk, és tényleg gyönyörűen kinőtték magukat játékosként és emberként is. Ez egy fontos dolog, az biztos, hogy méltóként fogjuk képviselni a klubot, illetve a magyar vízilabdát is, és bárki az ellenfél, nem hiszem, hogy minket félváról lehet venni.
5: Az UVS-ével szemben a Dunaújvárosnak az a hálásnak tűnő feladat jutott, hogy hazai medencében harcolhatják ki a BL szereplést. Végül sajnos ez nem jött össze, mert mind az olasz Rapallo, mind a holland De Zaan csapata ellen egy gólos vereséget szenvedtek. Ezzel eldőlt, hogy a csapat az Eurókupában folytatja. A hétvégét követően az Újváros mesterét, dr. Sike Józsefet kértem értékelésre.
10: Ott kezdem, hogy Garda Krisztina nem tudott játszani ezen a két mérkőzésen, mert sérült volt. Úgy gondolom, hogy azért egy ilyen típusú játékos, mint a Grida, aki ugye az első mérkőzésen 3-5 méterest hagytunk ki, én nem is emlékszem, hogy ő mikor hagyott ki 5 méterest, tehát az a mérkőzés egy Gridával a kezünkben van. Ha az a mérkőzés megvan, földobja a csapatot, szerintem a másik is. Most egy olyan választ kaptam, hogy talán most próbálok Messi nélkül egy argentin válogatott, azért a Dunaújváros Garda nélkül pont most annyira volt képes, hogy hősiesen küzdött, harcolt, és 2-1 gólos fájó vereség, amire a végén a játékosoknak én azt mondtam, hogy ahol becsukódik egy ajtó, kinyitódik máshol egy másik ajtó. A tavaly nagyon szépen játszott a BVSC ebbe az Eurókupába, elődöntőbe kapott csak ki, végső esélyes is lehetett. Lehet, hogy most azt írta meg a sorsunk, hogy nekünk át kell menni ebbe a másik kupába, és kiegészülve talán tudunk ott egy jobb eredményt elérni, mint a Bajnokok Ligájába, ahol azért tudjuk, hogy 8-10 nagyon erős csapat van.
11: Még egy picit visszatérve a Rapallo ellen és a De Zaan elleni meccsekre, mind a kettőt úgy kezdte az együttes, hogy 3 gólos differencia alakult ki rögtön az ellenfél javára, ugye a Rapallo ellen volt egy 1-4-es sorozat az ellenfélnek, a hollandoknak pedig egy 2-5-ös az első negyedben. Mi eredményezhette, vagy mitől lehet ez, hogy a kezdések nem sikerültek túl jól?
10: Pont az, hogy még egyszer mondom, nincs bent a főnök a vízbe, aki meghosszabbított keze az edzőnek, bárkinek, tehát ugye a Grida már olyan felkészült játékos több edzővel játszott, tehát ő azért tudja a vízbe, ha nem hallja is a közönségtől, hogy mit kell csinálni, ő azért magától is tudja. Na most én szerintem, ha egy ilyen irányító nincs bent az elején, addig nem tudják, tehát ott nekünk emberelőnyeink voltak, amit ugye Gridával is másképpen játsszuk, mint ahogy ott játszottuk. Nem sikerültek az első 2-3 megoldás közben, ugye gólt kaptunk, és szaladtunk az eredmények után. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez lehetett az elejének a megilletődöttség a főnök nélkül.
11: Ha már negatívumokat említünk, akkor nyilván a pozitívumokra is azért térjünk ki. Ugye alapvetően az, hogy az első meccsen mindösszesen 8 gólt kapott a Dunaújváros, azért az eléggé jónak mondható ebben a mai felgyorsult vízilabdában, valamint az, hogy a második meccsen meg a hollandok ellen 10-13-ról visszajöttek. Ezeket azért mindenképpen jó volt látni.
10: Igen, jó volt látni. Azt gondolom, hogy sokkal stabilabb most a védekezése ennek a csapatnak, mint például a tavainak, de azt is el kell árulnom, hogy a tavalyi csapat színesebben támadott, sokkal több gólt lőtt. Azért nagy hangsúlyt fektettünk most a védekezésre. Én mondtam, hogy ez egy 5 helyen változott csapat, türelem kell, és dolgozunk rajta, hogy március-áprilisra ez egy összeforrott, összekovácsolt csapat legyen.
11: Kívánjuk, hogy így legyen. Ugye holnap ilyenkor már fogjuk tudni, hogy kik lesznek majd az ellenfelek az Eurókupában. Azt vettem ki a szavaiból, hogy azért ott akár a BVSC magasságában mondjuk egy elődöntős célt azért talán meg lehet fogalmazni?
10: Hát az az érdekes az idei Eurókupa kiírásban, hogy az oroszokat beengedték ebbe az alsó kupába, tehát ott azért két kitűnő orosz csapat van, az egyikkel nem régen találkoztunk Tájföldön, ez az Uralocska, és hát az azért szerintem bőven magasan euróligás csapat, ezt a kollégáim is megerősítik, bárkivel beszélünk, tehát ott azért az a két orosz csapat, az körülbelül 8-ba benn van az Európa a bajnokok ligájába is. Hát itt megint majd a szerencse ellen, őket, ha ki kikerüli, nem kerüli, egy lényeg, nem kell menni Oroszországba, tehát ugye a versenykiírás alapján nekik Európába kell lejátszani majd a mérkőzéseket.
5: Ma délelőtt ellenfeleket is kaptak csapataink. Az UVSTA-t, a Ferencváros és a BVSC után nagy izgalmakkal várta a BL sorsolást, ahol a Lilák a Vasutassal, valamint a spanyol Mataróval és a holland Decánnal az A-jelű kvartettbe kerültek. A Fradinak a D csoport jutott, két olasz és a Szabadely személyében egy spanyol riválissal. A hétvégén a hölgyek mellett a BVSC férfi csapatáját is szólíthattunk az Eurókupa selejtezőjében. Az uglói együttes Podgoricában mindhárom meccsét simán megnyerte, így sikeresen vette a kvalifikációt, és csatlakozott a Honvédhoz az Eurókupa csoportkörében. A három győzelmet követően a Vasutas centerét, Batizi Benedeket értem el telefonon.
12: Hát kívülről valóban úgy tűnhet, hogy sima volt így az egész hétvége. Talán utólag tényleg könnyebbnek is mondhatjuk, mint amire váltunk, de hogyha azért az elejétől kezdve nézzük, akkor az első meccsen már eléggé megnehezítette a házigazda a dolgunkat, vezettek is a más közepén azt hiszem két góllal, úgyhogy azért az első meccs talán az volt a legnehezebb, és ott így, hogy végül azt is sikerült megnyerni, szerintem az adott egy lendületet utána a hétvégére az egész csapatnak, és folyamatosan tudtunk javulni védekezésben is, meg támadásban is, megjött az önbizalmunk, és olyan dolgokat is tudtunk kipróbálni, kísérletezgetni, amiket az előző mérkőzéseken nem tudtunk, úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt az egyrevetetőn összességében.
11: Még egy picit visszatérünk az első meccsre, akkor azért nyilván nem kuriózum, mert azért ismerjük a mostani felgyorsult vízilabdát, de a Budusnoszt ellen mégiscsak az első negyed az egy 7-7-es döntetlent hozott, ami azért hát mégiscsak azért ritkának mondható. Utána viszont, ahogy te is mondtad, ugyan elment a Budusnoszt, de utána szépen azért visszavettétek, átvettétek a vezetést. Mi kellett ahhoz szerinted, hogy ebből a 30 gólos meccsből, ebből az adókapokból egy ilyen végül kontrollált BVSC győzelem legyen?
12: Kellett az, hogy egyrészt az a nagyon jó támadásunk, ami már az elejétől kezdve megvolt, azt bent tartjuk, és mindemellett még nagyon össze kellett kapjuk a védekezésünket, mert azért egy negyed alatt 7 gólt kapni akármilyen csapattól, az nem férhet bele, hogyha a győzelmi szándékunk van egy meccsen, de szerintem egyébként hasznos, hogy ezt is megtapasztaltuk, hogy tudunk védekezést váltani, esetleg belekeményedni, és örülök, hogy tényleg ezek, tehát ez az első 7 gól is nem azon múlt, hogy mondjuk nem tudom, 7 gól is nem azon múlt, hogy mondjuk nem tudom, rosszul védett volna a kapus, hanem csak egy kicsit figyelmetlenek voltunk.

0: mindkét meccsen ott a kezdés. Ugye a Dani is ezt kérte tőlünk, hogy a kezdésre figyeljünk oda. Alapvetően ez rajtunk is múlik, de ugyanakkor az ellenfélen is, hogy éppen hogy áll vele. Szerintem alapvetően a csapatok között nincs ekkora különbség, mint amennyit beletettünk, de ez valószínűleg benne van az is, hogy az elején kialakítottuk ezt az előnyt, és onnantól kezdve már valószínűleg nem maradt túl sok kedvük a játékhoz.
1: Ugye centerként összesen a három meccsen 5 gólt szereztél 2-2-1 lebontásban, a saját játékoddal mennyire voltál elégedett?
0: A saját játékommal általában nem szoktam teljesen elégedett lenni, de most úgy gondolom, hogy azért többnyire pozitívumokat lehet levonni ebből a hétvégéből, főleg annak tényében, hogy azért itt van egy új sérülés, amivel szenvedek most már hát másfél hete, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek ellenére jól tudtam teljesíteni, és tényleg ki tudtam zárni a fájdalmat erről a hétvégéről. Remélem, hogy azért a következő hetekben sikerül a teljes felépülés, és akkor tényleg fájdalom nélkül tudom majd ezt a teljesítményt, vagy akár ennél jobbat is hozni.
1: Reméljük akkor igen, akkor jobbulást kívánunk ez ügyben is. Még annyit mondanék a gólokhoz, hogy rengeteg játékosotok osztozott ezeken a sok gólon, amit te is említettél, és nem egy-két ember vitte a támadójátékot. Idén is ez lehet vajon a BVSC egyik legnagyobb erőssége, hogy tényleg bármelyik posztról veszélyesek lehettek?
0: Ez is egy ilyen kétélű dolog, hogy nincsen kimondottan egy legjobb játékosunk, ezért aztán tényleg nagyon sok jó játékos osztozhat a gólokon minden meccsen. Ugyanakkor benne van az a veszélye is, hogyha esetleg nem megy több játékosnak, akkor valakinek azért mégiscsak elő kell állnia, hogy a vezére legyen a csapatnak. Ha ennél szorosabb meccseket játszunk, akkor lehet, hogy arra is majd fény fog derülni, hogy ki lesz az igazi vezére a mi csapatunknak. Egyelőre nagyon sok jó játékos van, azt gondolom, és hogyha ilyen jó teljesítményt adunk le, akkor nagyon nagy céljaink lehetnek még ebben a szezonban.
1: Ha jól emlékszem, tavasszal azt nyilatkoztad, hogy a fegyelem és a türelem lehet a sikernek a kulcsa. Hogy érzed, ez a podgoricai hétvége megmutatta, hogy ezekben is eléggé jól előrelépett a csapat?
0: Igen, szerintem a három meccsnek, vagy a 12 negyedből az első negyedet, hogyha kivesszük, akkor igazából a fegyelmezettség, meg a struktúrális alap, tehát a biztos alap, az meg volt minden meccsen, itt a védekezésre gondolok elsősorban, és úgy gondolom, hogy a csapatnak most is ez lehet a kulcsa, hogy fegyelmezetten, türelmesen, de azért a bátorságot is hozzátenni, mert azért nagyon sok fiatal van, akiknek kell az a bátorsága, hogy olyan helyzeteket is bevállaljanak, amiket lehet, hogy esetleg a komfortzónájukon kívül esnek. Úgyhogy én ezt még kiegészíteném, a bátorság valami fontos lesz majd a szezonra.
1: A mai sorsoláson a két magyar együttes egy csoportba került, így a női BL-hez hasonlóan itt is már nagyon korán lesz magyar rangadó. Az aljelű négyes a Honvédon és a BVSC-n kívül még az olasz Posillipo Nápollyal és a montenegrói Budvával egészül ki. A női Eurókupa sorsolást később tartják. Ennyi fért mai adásunkba. Ez volt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió két hetente hétfőn jelentkező vízilabda magazinja. Búcsúzik a műsorvezető, Erdei Márk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorunk véget ér, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Tóth Béla és a munkatársaim Cserjés Bendegúz, Cseszregi Balázs, Gombár Bendegúz, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szabó Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Pera Emesével. Én további szép estét kívánok!
2: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció.
4: Ez nem újra tervezett.

0: érkezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Fegyveres rablás áldozata lett Gulácsi Péter. Szoboszlai Dominika Liverpool BL meccsét is kihagyja. Menesztették Lackó Zsoltot Szegeden, Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a válogatottba. Jó estét kívánok, Berő Emese vagyok. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa, így nem lépett pályára a Napoli elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az eset ma hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúga és családtagjai nem sérültek meg. A részletek egyelőre nem ismertek. Csapata, a Villarreal a Napolit fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A találkozó 21 órakor kezdődött, 2-1-re vezet a Villarreal. Két további magyar érdekeltségű találkozót rendeznek ma a BL-ben. Lipcse PSV Eindhoven 0-0 az 55. percben, és Galatasaray Barcelona 1-3. A török csapatban Sallai Roland nem kezdett, a Lipcsében Orbán Vili kezdőként lépett pályára. További részeredmények szintén a Bajnokok Ligájából: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Inter Bruges 1-1 és Viking Bayern München 2-1. A mérkőzések az 55. és 58. perc között járnak. Két végeredményünk már van a labdarúgó Bajnokok Ligájából. A francia Lens otthonában aratott győzelmével 100%-os maradt a Sporting. A portugál együttes 2-0-ra nyert, és 2010 után tudott ismét győzni Franciaországban. A másik kora esti találkozón az újonc Azeri Szabah megszerezte története első sikerét a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájában, ugyanis 2-0-ra nyert cseh vendége a Slavia Praha ellen. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominika, Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója, elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donetskkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett, emiatt ki kellett hagyni a magyar válogatott 4 nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai nemzetek ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, utóbbi büntetést azonban 2 évre felfüggesztette. A hétvégén Feczkó Tamás betegség miatt nem tudott leülni a kispadra a Kozár Mislen ellen, ma azonban már ott volt a Szent Lőrinc elleni második fordulóból elhalasztott és most pótolt mérkőzésen a labdarúgó MB2-ben. Marosréti Ervin tudósít.
2: A Merkantil Bank Liga második fordulójából bepótolt mérkőzésen DVTK Szent Lőrinc 0-0-ás félidő után 1-1. A kánikulai hőség helyett hűvös őszi időben találkozott egymással a DVTK és a Szent Lőrinc a másodosztály második fordulójában. A mérkőzés az energiaválság miatt augusztus elején elmaradt, amit kedden este pótoltak a csapatok. Az első félidő óriási hazai mezőnyfölényt hozott, gól azonban nem esett. A DVTK futószallagon rúgta a szögleteket, benyomta az ellenfelét, ám a Szent Lőrinc védelme állta a rohamokat. Cérna előtt adódott egy helyzet, de közelről a keresztléc fölé bombázott. A vendégek a kontrákban bízhattak, ugyanakkor az erejüket többnyire a védekezésre kellett fordítaniuk. A fordulás után egészen pontosan az 58. percben vezetést szerzett a DVTK. Galántai adta be a szögletet balról, középen Bárdos megnyerte a fejpárbajt, a labda éppen Babinski elé került, aki az ötös vonaláról félfordulatból a hálóba továbbított. A hazaiak nagyjából 10 percig örülhettek a vezetésnek, hiszen Galántai szabálytalansága után büntetőhöz jutott a vendégegyüttes. Ezt a 69. percben Olá Benyámin nagy erővel lőtte a bal felső sarokba. Az utolsó 20 percben pedig már nem változott az eredmény, pedig a DVTK benyomta az ellenfelét, de a baranyai csapat kibírta a nyomást, így értékes döntetlennel távozhatott Diósgyőrből. A Merkantil Bank Liga második fordulójából pótolt mérkőzésen Diósgyőr-Szentlőrinc 1-1.
1: Először hallgassuk meg a Szentlőrinc edzőjét, Nikházi Márkot.
0: Hát azért a Diósgyőrből elhozni egy pontot az óriási dolog, főleg azért ez a Diósgyőr ez már nem az, aki a szezon elején volt, nagyon komoly csapat, szurkolótáborral, komoly játékosokkal, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy elvittünk egy pontot, és ez a pont az akkor ér igazán valamit, hogyha a következő hazai mérkőzést meg tudjuk nyerni, de ezt azzal kiegészíteném, hogy ez így is nagyon nagy dolog, és nagyon büszke vagyok a srácokra.
1: A diósgyőri Bokros Szilárd is megszólalt Marosét Jervinnek.
3: Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol legalább 30 olyan helyzetünk volt, amit lehet, hogy másik mérkőzéseken ebből belugunk 4-5-öt. Most csak egyet sikerült egy ilyen szöglet utáni kavarodás után. Jól játszottunk, én azt gondolom, viszont koncentráció meg a pontosság hiányzott a végén, és utána egy ilyen kósza 11-esből tudtak egyenlíteni, de nyilván voltak kétes szituációk, amiket akár a bíróba folyatott volna nekünk is, de nem bújhatunk el meg. Én azt gondolom, hogy teljesen a mi felelősségünk az, hogy ennyi helyzetből mind én, mind a csapat nem tudtunk betalálni többször.
1: Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel, 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Hollandiában is 3-0-ás vesztésre áll, így valószínűleg nem jut ki a világbajnokságra a magyar női labdarúgó válogatott, a találkozó a 77. percben jár, a miénk a párharc első mérkőzésén hazai pályán 8-0-ás vereséget szenvedtek. Győri Lukács Viktória és Márton Gréta is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir szövetségi kapitány ugyanis kihirdette névsorát a 2 jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérüléséből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A címvédő Győr egyébként 41-24-re legyőzte a vendég Esztergomot a női kézilabda NB1-ben, ezzel 6 mérkőzés után is hibátlan az élvonalban. Ahogy hallhatták, Győri Lukács Viktória tehát visszatér a válogatottba, erről is, és az Esztergom elleni bajnokiról is beszélt Cseszregi Balázsnak.
4: Készültünk erre a mérkőzésre, meg nagyon szerettünk volna javítani az előző mérkőzés után a védekezésünkön, és úgy gondolom, hogy leszámítva az első 15 percet, utána tényleg összeállt a védekezésünk is, és így sikerült ez a győzelem.
5: Ha téged nézem, akkor mérkőzésről mérkőzésre jobb vagy. Először sikerültek a leindulások, aztán a meccellen már posztról is sikerült nagyon szépen betalálnod a mérkőzést. Rád egyébként nem nagyon jellemző, húzott góllal kezdte, tehát jó volt nézni, hogy visszatért az önbizalmad.
4: Még azt kell mondani, hogy mindig élvezem a kézilabdát, és ezt szeretném is a pályán is megmutatni azt, hogy igen, ez a munkánk, ez csak minden nap, de nem szabad elfelejteni, hogy miért vagyunk itt, és hogy ezt szeretjük, és tényleg élvezni kell a játékot.
5: Az előző válogatott összetartáson nem voltál ott, most viszont ott vagy a keretben. Milyen érzés ez?
4: Nagyon boldog vagyok, tényleg. Nagyon sokat beszélgettünk Vovával, hogy mi legyen a sorsom. Az előzőnél mondtam Vovának, hogy egyenlőre a családnak nagyon nagy szüksége van rám. Nem tudok egy hétre elmenni, viszont most így, hogy Győrbe lesz a válogatott, így ez így nagyon jól jön ki nekem, és nagyon örülök annak, hogy Vova számít rám, és hogy elmehetek erre a hétre.
5: Láthatod a gyerekeket közben?
4: Igen.
5: Ez nagyon fontos, én azt gondolom, minden szülőnek. De mi lesz a 3 hetes Európa-bajnoksággal? Ezen gondolkodtatok-e már, vagy beszélgettetek-e már erről Vovával?
4: Egyelőre úgy gondolom, hogy megy a verseny a jobb szélen, hiszen tényleg sokan vagyunk azon a poszton, aki a legjobb formában van, ugye az fog kimenni. Aztán, hogyha esetleg benne leszek abba a kettőbe, akkor majd el kell kezdeni rajta gondolkozni, hogy legyen.
1: Úgy tűnik, továbbra is nyeretlen marad a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Ligában. Tóth Edmond együttese ugyanis az izlandi Valur otthonában jelenleg 38-34-es vesztésre áll, és a 60. percben járunk a találkozónál. Maradunk a kézilabdánál. A nyáron alaposan átalakult a Ferencváros férfi kézilabda csapata. Sokan távoztak, fiatalok érkeztek, de a legrutinosabb játékos Lékai Máté maradt. Ő mesélt Szilágyi Dórának először a hétvégén a Pler ellen 2 góllal megnyert bajnokiról.
6: Igen, azért nekünk egy nagyon nagy eredmény, így a nyári történések után azt gondolom, hogy a esélyesség terhe az nem nyom minket ilyen mérkőzéseken, de nyilván azért egy nagy presztízs rangadó volt itt Budapesten a Pler ellen. Számomra kettős érzés is volt, mert nyilván a Plerben nőttem föl, és most a Fradiba vagyok, mind a két klubot nagyon szeretem, de amúgy Balog Ádi nagyon-nagyon jól védett, főleg az első fél időben, aztán a második fél időben is nagyon fontos pillanatokban. Támadásban okosan játszottunk, tudtunk labdákat szerezni, könnyű gólt is lőni, úgyhogy igazából számomra is meglepően mi vezettünk szinte végig a mérkőzésen, aztán a végén nyilván a Pler se adta könnyen magát, és feljöttek döntetlenre, és ott azért alakulhatott volna más is ez a mérkőzés, amiért nagyon szomorú lettem volna, de én azt gondolom, hogy összességében nem érdemtelenül nyertük meg ezt a mérkőzést, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk.
7: Itt utaltál a nyári történésekre is, ugye az Burokban csak annyi, hogy fiatal játékosokkal játszotok elsősorban, és tudom, hogy most a célkitűzés az nem ugyanaz, mint a tavalyi évben, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából 6 befejezett bajnokin 3 győzelemmel az 5. helyen áll jelenleg a Ferencváros az NB1-ben, és itt azért játszottatok a Szegeddel is például, de azért a kötelezőket, mint például Dabas, Eger, Pler, és tudom, hogy azért például az Eger is 1 gólon múlt, de azért ezeket hoztátok.
6: Így van, én azt gondolom, hogy ebből a kötelező az a Dabas-Eger volt hazai pályán, a Pler az egy ilyen +2 pont, aminek természetesen nagyon örülünk, de azért az 5. helyez az azt gondolom nem reális, tehát hogy ez hosszú távon nyilván mindenkinek ilyenkor a sorsolása, ki kivel játszott, milyen mérkőzések voltak. Most pénteken játszunk a budai Farkasokkal, ha azt a mérkőzést meg tudnánk nyerni, akkor azt gondolom, hogy már elégedettek lehetnénk ezzel az őszi szezonnal, de természetesen még sok meccs van lesz hátra, és azokon is szeretnénk pontokat gyűjteni. Ez a pénteki meccs, ez egy, nem azt mondom, hogy sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés lesz. A budai Farkasok nem kezdte jól a szezon, 0 ponttal állnak, úgyhogy ha nyernénk, akkor hozzájuk képest, meg az Egerhez képest is már mondjuk 8 pont előnybe lehetnénk, és ugye az egyértelmű célunk az volt a szezon előtt, hogy a bennmaradás legyen meg, úgyhogy nagyon boldogok lennénk, de nyilván azt gondolom ezen a mérkőzésen is, hiába játszunk hazai pályán, az esélyesség terhe az a Farkasokat fogja nyomni, mert a játékos állomány alapján, meg a szezon előtti erő sorrend szerint azért nyilván ők a jobb csapat.
7: Ha így az egész NB1-et nézzük, akkor egyetértesz-e azzal, hogy talán most az egyik legkiegyenlítettebb ez a mezőny, és tulajdonképpen már most a Veszprémet ebből kiemelhetjük, hiszen ott papírforma alapján sem nagyon van esélye más csapatnak. Talán itt ugye lehet kiegyenlített mérkőzéseket jósolni a Szegeddel, főleg most így ugye, hogy a Sportingtól elcsentek egy pontot, tehát hogy nyilván tudom, hogy soha nem lehet tudni, de hogy utána akár szinte mindenki meg tud verni mindenkit, sok a döntetlen is.
6: Igen, az biztosan nagyon kiegyensúlyozott. Én azt gondolom, már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is, tehát tavaly például Budakalász esett ki, azt hiszem az utolsó helyen is, ő is nagyon-nagyon megszorongatta a tavalyi harmadikot, a Tatabányát, például 1 góllal nyert Tatabánya annó Kalászon tavaly. Úgyhogy évek óta kiegyensúlyozott, talán a jelenlegi erőviszonyok alapján az Eger az, aki, de láthatjuk, ellenünk is majdnem pontot szereztek, úgyhogy mindenki, nyilván vannak azért, van egy erőviszony, tehát hogy mondjuk egy Győr ellen, hogyha nyernénk mi, akkor az egy meglepetés lenne, de ettől függetlenül nem az van, hogy hátratett kézzel is tudnak nyerni, úgyhogy biztos, hogy kiegyensúlyozott, és azért már ebben 5-6 forduló ment le a bajnokságból, vagy 5, ki van előrehozott meccs, stb. Tehát 5-6 forduló alatt is voltak már olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy senki nem számított.
1: Véget ért a Valur Tatabánya találkozó a férfi kézilabda Európa Ligában, a Tatabánya 38-34-re kikapott. A bajnoki ezüstérmes Szolnok 93-76-os vereséget szenvedett a román Dinamo Bukarest vendégeként a férfi kosárlabda Európa Kupában. Részeredmények a labdarúgó bajnokok ligájából: a 70. percben Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Bruges 1-2, Lipcse Eindhoven 0-0, Viking Bayern München 2-2 és Villarreal Napoli 2-1. Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Az olimpiai bronzérmes úszó idén összetett világkupa győztes lett, a párizsi kontinens viadalon pedig egyedüli férfi versenyzőként 4-ből 4 számban érmet nyert. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották, viszont hallásra.
8: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Teher alatt nő a pálma, tartja az ismert ókori latin mondás. És ezzel minden szentesi egyet is ért, rajta is van a város címerén, ami a lakosság szívós élni akarását, valamint az örökös megújulás szimbolizálja. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában a Kurca partjára látogatunk, és bár szentes nevének hallatán sokan talán Attila hun király egykori sátorvárosára, vagy a hungarikumnak számító szentesi paprikára asszociálnak, a helyi fürdőkomplexum, valamint az 1934-ben alapított vízilabdaklub legalább ennyire a térképre helyezte ezt a délalföldi középvárost. A férfi csapat több mint 50 éve megszakítás nélkül a legmagasabb osztályban, az OB1-ben szerepel, és az előző évezred végén komoly sikereket ért el, mind hazai, mind pedig nemzetközi porondon, akár a 81-es kegdöntőre, akár a 91-es bajnoki ezüstre gondolunk. Az igazi hírnevet mégis a 90-es évek legendás női csapata szerezte a klubnak, amikor 1993-ban első és máig egyetlen magyar női alakulatként felült Európa trónjára. A gárda magja alkotta a 94-es világbajnok válogatott gerincét, és zsinórban 7, összességében pedig 11 bajnoki elsőséggel örökre beírta magát a magyar vízilabdázás aranybetűs történelem könyvébe. A dr. Tóth Gyula vezetőedző, valamint a Stieber Mercedes fémjelezte, és a tragikusan korán elhunyt Sipos Edit vezette, a Siposikreket és a Tóth testvéreket, az ugyancsak ideje korán égi pályára lépett Vince Editet is magába foglaló csapatban, olyanok pólóztak, mint a megdöntő hőse, a kapus Huf Zsuzsanna, vagy Róna Széki Ildikó, Rafael Irén, Szamosi Csilla, Erdőháti Nagy Anett, Debreceni Beáta, Kádár Noémi, Pengő Ágnes, vagy Verbo Aliz. Az ő örökségük nyomában indulunk most el, házigazdánk pedig egy nem kisebb egykori center, a 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, BL-győztes és sokszoros magyar bajnok Kis Gábor, aki jelenleg a Szentesi Vízilabdaklub szakmai igazgatója. Tartsanak velem!

0: Ez tehát a Sporthely, Szentesen vagyunk, itt ahol most megálltunk, az egészen pontosan a Sipos Edit szobra, és tényleg egy picit emlékezzünk 94 Róma világbajnokára, a 93-as szentesi meggyőztes csapat 10-szeres magyar bajnokára, tényleg hatalmas űrt hagyott, és hát a szentesi vízilabda azóta is ennek az emléknek tiszteleg, tehát ezt a terhet, vagy ezt az örökséget kell cipelnetek? Milyen így most a mai világban egy kisvárosi vidéki vízilabda klubot vezetni?
1: Hát először is örülök, hogy itt vagy, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon szép múltra tekint vissza amúgy a szentesi vízilabda, női oldalon meg még extra teljesítményekre és nagyon nagy dolgokra, holott a férfi oldal is, hogyha visszatekintünk tényleg a nagy távolba, akkor ott is, hála Istennek, nagy olyan dolgok történnek, amire lehet büszke a Szentes városa. És igazából ezt lehet teherként is felfogni, attól függ, milyen nézőpont, meg honnan nézzük. Én azt gondolom, hogy az időszakokat és a korszakokat nem lehet összehasonlítani. Teljesen más körülmények vannak most, meg más körülmények voltak azokban az időszakokban, amikről most beszélünk, de én mindenféleképpen ezt pozitívként látom, tehát nagyon jó dolog, hogy ez van, ez a múlt, mint a nem lenne. Úgyhogy szerintem ez nem teher, hanem inkább büszkeség.
0: És ha már ugye a férfi sikereket említett, hogy komoly kek sikerek, nemzetközi kupában, magyar bajnokságban nagyon szép eredmények, ezt tudod inkább hasznosítani, bár ezt gyanítom, hogy ma már, hanem is irreleváns, de tényleg csak történelem, vagy a te saját játékos múltadat, hiszen azért ugye te is szép sikereket értél el, és nem csak Szentesen, hanem az országban nagyon sok helyen.
1: Hát igazság szerint a Szentes Vízilabda Klub múltjára szakmailag nem azokat a dolgokba kapaszkodom úgy bele, amikor irányítom szakmailag a klubot, hanem abban, amit én éltem át. Leginkább abban tudok ilyenkor hasonlatokat húzni, vagy esetleg döntéseknél támaszkodni olyan dolgokra, hogy voltam olyan szerencsés, hogy hosszú ideig játszottam klubokba, nem egy klubba játszottam le az életemet, hanem nagyon sok klub építkezésében, vagy több klub építkezésében része voltam, kezdve egy Egertől, ahol a nulláról építkezett egy klub, és végül magyar bajnok lett, vagy egy Szolnokról, ahol úgy szintén a bajnokság alsóházából indult el az építkezés, és végül a világ legjobb csapata lett. Sokszoros magyar bajnokként, meg BL győztes tapasztalattal azért ezeket úgy tudom továbbhozni. Meg olyanban is volt részem, mint a Vasasban, amikor például egy nagyon jó csapatba érkeztem meg, mint játékos, és ott hozni kellett a profi szinten elvártakat, és hála Istennek maximálisan sikerült ezeket teljesíteni, vagy helyjel közel maximálisan. Úgyhogy ezekre a tapasztalatokra szoktam amúgy támaszkodni, amikor valamit dönteni kell, vagy valamilyen úton el kell indulni. Nyilván nem csak döntéseken múlik az, hogy hova fog jutni egy klub, hanem nagyon sok múlik amúgy a környezeten, a lehetőségeken, és nyilván profi sportról beszélünk, ahol napi 6-8 óra munka van egy sportolónak, ezért nyilván van ennek egy anyagi oldala is, és azokban a klubokban, amikről most beszéltem, az építkezésben azért megvolt ez az oldala is, az egyik pillére az építkezésnek. Ez mindig más és más, tehát ezért nehéz ezt összehasonlítani. Itt a Szentesen is megvannak ezek a pillérek, de nyilván nem olyan nagyságrenddel, mint az előző említett kluboknál, úgyhogy vannak sajnos azok a helyzetek, amikor az anyagi lehetőségek meghúzzák a felső határt.
0: És ugye elvárásokról és eredményekről beszéltél, és erről már beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, hogy azért itt Szentesen mindenki is ért a vízilabdához, és elvárások talán a múlt miatt mindig is voltak, vannak, lesznek. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű ezeknek megfelelni, vagy mennyire reálisak egyáltalán az, hogy tényleg itt az egész város tudja pontosan, hogy mi a teendő, aztán amikor esetleg nem úgy alakul valami, akkor nyilván jön itt a kritika rendesen.
1: Hát nyilván, ez egy jó dolog amúgy, hogy Szentesen egy ilyen nagy múltja van a vízilabdának, és mivel egy majdnem 100 éves klubról beszélünk, azért ez egy tök jó dolog, hogy itt mindenki érintkezett a vízilabdával. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 emberből 7 biztos valamennyi ideig vízilabdázott. Valaki egy hétig, de valaki meg 20 évig, és nyilván aki egy hétig vízilabdázott, az is hasonlóképpen ért a vízilabdához, és ezt a szó pozitív oldaláról mondom, mind aki 20 évig. Szóval a kritika az van, hála Istennek pozitív is, de ugyanúgy ezzel együtt jár a negatív kritika is. Megfelelni, azt gondolom, hogy igyekszünk, nagyon-nagyon szeretnénk megfelelni, de azt is tudom, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, de igyekszünk ezt a klubot, és én, mint nem szentesi, igyekszem ezt a klubot szakmailag úgy irányítani, hogy tényleg erre büszke lehessen majd minden szentesi, és ahogy eddig is méltóan, amikor arról beszélünk, hogy Szentes, akkor mindig az első három mondatban előkerül az, hogy vízilabda, hogy ez ugyanígy legyen a jövőben is. De tény, hogy nem egyszerű a helyzet most jelen helyzetben.
0: Szentesen életérzés a vízilabda, mennyire érzi Szentes városa magának ezt a csapatot, milyen támogatást kaptok a várostól?
1: Hát igazság szerint ez egy nehéz helyzet. Nyilván nem tudjuk azokat a támogatásokat megkapni, ami ezt biztonságosá tudná tenni a klub működését. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell sajnálni minket, de tényként közlöm azért azt is, hogy gyakorlatilag sokszor a túlélés a cél, és hatalmas túlélősónak tartom amúgy az elmúlt éveknek az időszakait. Itt vannak az OB1-es csapatok. OB1-es csapatok azért kellenek egy klubhoz, és Szentesen azért kellenek, mert az OB1-es csapatok mutatnak egy irányt, egy olyan lehetőséget, egy kiugrási lehetőséget esetleg, és egy olyan környezetet, hogy a sportolók, akik az utánpótlásban nevelkednek, akikbe bővelkedünk női és férfi oldalon, és hála Istennek az elmúlt években sok válogatott meghívó érkezett. Az OB1-es csapat ez egy olyan fontos része ennek az egésznek a működtetésének, hogy fiatalon kipróbálni magukat az OB1-be, elkezdenek hamarabb egy olyan környezetben lenni, aminek köszönhetően gyorsabb a fejlődésük, meg a tapasztalásuk, szinte kihagyhatatlan az OB1-es szereplés, és az ilyen magas szintű verseny kihívása ahhoz, hogy egy játékos jól tudjon sportolni, de az is tény, hogy egy OB1-es csapatot fenntartani nehéz. Tehát, ahogy mondtam, profi játékosok napi 6-8 óra edzéssel, sajnos a csekket szeretetből nem tudják ők se befizetni. Nagyon lojális sportolóink vannak, és nagyon szeretnek itt lenni, de tény, hogy vannak azok a választási helyzetek, amikor az élete való, vagy 20 éves játékos azt építi, hogy majd hogy fog élni, és hogyha elvisz az életéből 30-35 évet a sport, akkor ezek komoly döntések. És ennek a fenntartása egyre nehezebb. Szponzorok keresésére, a szponzoroknak a beáramlása most a sportba az nagyon nehéz. Ugyanúgy a városi oldalról is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben most extra szponzorációs lehetőségeket találni. Ebben mélyebben nem is szeretnék most így belemenni, mert sok minden függ sok mindentől, de jelen pillanatban azért azt látom, hogy mindig úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk meg azt az évet, meg maximum a következőt látjuk, de sokba kerül az OB1-es csapat. Viszont, ahogy mondtam, szükséges luxus, mert amennyiben nincsenek OB1-es csapataink, akkor azok az utánpótlás játékosok, akik Istennek nem kevesen vannak, hogy szeretnének jó vízilabdázók lenni, szeretnének válogatott játékosok lenni, vagy szeretnének egyszerűen tényleg a legmagasabb szinten vízilabdázni, azoknak a játékosoknak óriási szükségük van az OB1-es szereplésre.

0: És egyébként már az edzésről beszéltünk, azért a háttérben már zajlik az edzés, és hát gyakorlatilag az utánpótlás és a felnőtt csapatok folyamatosan edzenek itt a létesítményben. De akkor ha már a létesítmény, egy picit hozzuk ide a hallgatókat, kérlek, és ugye nekünk megvan az a luxus, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk ezt a fantasztikus strandot, egy nyitott komplexumot, ahol most már talán egy kicsit kisebb az élet, de ugye csúszdák, élményfürdők, termálvizes fürdők, és azért itt is van mellettünk egy úszómedence, illetve a háttérben az impozáns fedett medence. Kicsit segítsünk, kérlek, hogy mit látna a hallgató, hogyha most itt lenne velünk.
1: Hát igazság szerint nyáron amúgy ez az egész nagyon pezseg, most már így vége van a nyárnak, kifejezetten nyugodt a légkör, de például az üdülőközpont és a város, aki üzemelteti ezt a komplexumot, ez pedig nagyon jó dolog, mert rengeteg csapat nagyon szeret ide jönni, és azért, mert gyakorlatilag itt a háta mögött látható kis házakban tudnak vendégeskedni, egy köppenybe és papucsba átmennek az edzésre, és itt van a konditerem, tehát minden adott, itt van a büfésor, tehát hogy maga a környezet és a hely, az tényleg egy fantasztikus és kivételes adottságokra rendelkező hely egy edzőtáborra vágyó csapatnak. És valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán még páratlan is, mert tényleg rengeteg csapat jár ide hozzánk. Úgyhogy ez köszönhető például az időkrosszpontnak és a városnak, emellett meg köszönhető a vízilabda klubnak. Ez azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kézben jár, és az lenne a legfontosabb, és azt tartom fontosnak, hogy ezt így értékelje mind a két fél. Mert hogyha van egy ilyen szép komplexum, ami a város részéről egy nagyon nagy dolog, hogy ezt működtetés fenntartja, illetve a vízilabda klub oldaláról, meg a vízilabda múltjával való egész így teljes, mert ezek a csapatok meg azért is jönnek ide, mert velünk tudnak együtt dolgozni, meg amik a csapatainkat tudnak együtt edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik sem működik a másik nélkül.
0: És egy biztos, hogy tényleg ezt az egész életérzést, ezt az egész szentesi feelinget, magát a környezetet, talán egyetlen másik budapesti klub biztos, hogy nem, és talán még a Margit szigetnek sincs ilyen feelingje, mint itt most, hogyha körülnézünk, de egy biztos, hogy részben ezért is olyan a szentesi vízlabda múltja, amilyen.
1: Hát az biztos. Nyilván az a baj, hogy változtak az idők, de emlékszem én is, hogy még milyen volt itt a Sastorna Szentesen, és a Sastorna az egy ilyen jó vízilabdás esemény volt, aminek igazából a vízilabda volt a habatortán, de amúgy minden másról is szólt a kikapcsolódásról, és közben egy jó hobbi vízilabdáról, ami miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a múltat azért valamennyire meg kell tartani, mert még mai napig jönnek azok a középkorú, még talán fiatal sportok, akik Sastornán vehettek részt, és nem arról beszélnek sokszor, hogy emlékeztek, milyen mérkőzés játszottunk bent a utoljára, vagy milyen meccsünk volt bent a fedetbe, és mekkora hangulat volt, hanem hogy emlékeztek a Sastornára. És ezért nagyon fontos, ugye a Szentesnek van nagyon nagy múltja, és például OB2-es csapatot is felvonultat a Szentes, és igazából nekem ahhoz a csapathoz nincs sok közöm, viszont nagyon támogatom azt, hogy van még mindig egy olyan mag, akik ebben az időszakban nőhettek fel, és azért is szeretném azt, hogyha ahol lehet őket támogatjuk, mert mindig meg kell maradnia azoknak az embereknek, akiknek ilyen élményei vannak a szentesi üdülőközponttal és a szentesi körülményekkel kapcsolatban, akik majd tovább viszik ennek a hírét. Nem kell ahhoz mindenféleképpen vérprofi sportolónak lenni, az, hogy itt Szentesen még mindig vízilabdásnak érezze magát az ember.
0: Folytassuk a sporthelyünket, és egy picit beszélgessünk a strandéletről, hogy a következő partner, amit mellettem ül, most már Brávik Fruzsina mondta, és ugye Fruzsi, te az egyik olyan szakember vagy most itt a szentesi vízlabda csapatnál, aki nem mondom, hogy nem szentesi kötődésű, de nem szentesi eredetű, és éppen azt mondtad el nekem az előbb, hogy téged pontosan az életérzés hozott vissza, ide jöttél játszani még annó egy évre, és akkor ez egy örök szerelem lett, és amikor lehetőséged adódott, itt vagy ismét edzőként, és melyik csapatokat is viszed pontosan?
2: A gyermeklány csapatnak vagyok most a vezetőedzője, és egy ilyen A2-es csapatot viszek még emellett ebbe a szezonba.
0: Az 1990-es évek vége legendás volt Szentesen, a 2010-es évek, amikor te játszottál, azért még akkor is más volt. Mennyiben más a mostani vízilabda, vagy ha már ugye gyerekekkel, fiatal hölgyekkel dolgozol, mennyire nehéz most egyáltalán a gyerekeket rávenni, vagy mennyire vannak tisztában, hogy milyen örökséget cipeltek, és hogy ennek valamilyen szinten megfelelnie. Könnyű most a gyerekekkel együtt dolgozni?
2: Az a tapasztalatom, most a 15. évemet kezdem utánpótlás edzőként, hogy sokkal nehezebb, tehát most átvette a hatalmat ugye a pedagógia. Tehát gyakorlatilag, ha most 100%-ba kéne meghatároznom, azt mondanám, hogy 70% a pedagógia, 30% a szakmai rész. Szerintem a kérdésedre visszautalva nem hiszem, hogy tisztában vannak vele, hogy mekkora terhet viszünk, vagy örökséget vinnének ők tovább, és sokkal nehezebb most velük dolgozni, ez biztos.
0: Nem titok, most ugye kiindulunk, most még gyönyörűen süt az őszi nap, és egy hatalmas, hát nem akarok hazudni talán, hogy akármilyen falat ülünk itt kint, gyakorlatilag a strandon, a büféknél, és hát tényleg az ember körbenéz, és csak elképzeli azt, hogy itt milyen nyüzsgés tud lenni, és egyébként potyognak a gesztények, tehát gesztenyefáról beszélünk. Tehát maga az életérzés ez téged megérintett, legalább ezt a mai gyerekek átérzik?
2: Szerencsére azokra a gyerekekre ez nem vonatkozik, mert mindig mondom nekik, hogy ők az én kis hétköznapi hőseim. És mindig kiemelem, hogy például az osztálytársaitok, na most biztos otthon valami képernyőnyom magadnak, de legalább ebbe a 2-3 órába itt vagytok, és mégsem azt, és tényleg kis hétköznapi hősöknek hívom őket. Nagyokat szoktak ezen mosolyogni. Igen, ahogy mondtad, ez az életérzés, ez muszáj Sipos Editet idéznem. Óriási legenda, akár csak az én szemembe is. Még dunaújvárosiként is voltam a csapattársa, és anyukának hívtuk. Tehát gyakorlatilag mindenki nagyon felnézett rá, hogy a liget a szentesi uszoda. Tehát az az igazi. És ezt tényleg abszolút így gondolom, mint mondjuk úgy bevándorló szentesre, hogy mai gyerekek, ahogy kérdezted is, nem gondolom, hogy tudják, viszont ahogy elmegyünk és elutazunk, és másról más uszoda, akkor azért fogták feltenni a kérdést, hogy hát itt csak ez van, vagy itt csak egy uszoda, vagy egy medence van. Mert hogy megmondom őszintén, nekik az a normális, hogy itt termálmedence, ott termálmedence, tehát tele vagyunk a jobból, és ez nem olyan természetes. De a szentesi gyereknek addig az, amíg nem néz körül.
0: És ha már a kurszót mondtad, a szentesi gyerek, és főleg a szentesi kislányok, mi van itt egyébként, nem tudom, a vízben, vagy a levegőben, hogy azért az elmúlt 30 évet nézve a hölgyek, a lányok, a fiatal gyerekek, sokkal ügyesebbek a lányok, mint a fiúk. Tehát mi van itt a szentesi lányokban, és milyenek most a szentesi lányok?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag minden évben elmondhatjuk, hogy az országos gyerekserdülő ifjúsági korosztályokban első 4 helyzetben szinte kivétel nélkül minden évben ott tudunk lenni. Ami óriási büszkeség, természetesen így a tehetséges nagyobb klubok elviszik a kislányokat, de hát ez a dolguk, örülünk, hogy kinevelünk ennyi tehetséget, és nem nagyon tudom a választ, megmondom őszintén, hogy vajon ez miért lehet, hogy a lányok ügyesebbek.
0: De azért most már csak nem egy emberöltót ez így van, tehát lehet, hogy a genetikában is benne van, és tényleg, ahogy említetted is, Szentes mindig arra volt híres, hogy egy fantasztikus utánpótlás képző központ, tényleg a tehetségek kijönnek, és hát ez a cél valamilyen szinten minden vidéki kisklubnak, már ha nem megbántásként ezt a kisklubot mondhatom is, hogy kineveljenek olyan játékosokat, amelyektől a csapatok, a magyar csapatok, és nagy isten, majd a végén a magyar válogatott jobb lesz, már pedig azért a magyar vízilabda női szinten is és férfi szinten is ott van a világ élvonalában. Nagyon régóta és remélhetőleg még sokáig.
2: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségünk az lenne, hogyha tényleg a magyar válogatott felnőtt szintjében látnánk egy-két tehetséget. Várható is, és tényleg öröm látni a tévében Horváth Zsófi, Horváth Luca, most már Fradi, Eger nagy csapatokban játszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez még több 10 év múlva is így lesz.
0: Azt hiszem, van nagyon sok olyan név a magyar vízlabdában, ami nagyon jól cseng, szerintem a Zantleitner az pontosan ilyen. Zantleitner Krisztinával beszélgetek most már a felnőtt női csapat edzőivel. Akár a jelenkori vagy a bármikori eredményektől függetlenül azt hiszem, hogy a szentesi vízlabdát, Szentest és a vízlabdát együtt meghallja, akkor valószínűleg csettint és elismerően gondol. A szentesi vízlabdának részese lenni, azt hiszem, hogy ez számodra is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Igen, én már abban az időszakban jöttem először ide Szentesre, amikor toppon volt az egyesület, meg a női vízilabda, úgyhogy még inkább átérezhető volt az, ami most is, csak egy kicsit más helyzetben van most az egyesület. A tradíciók azok egyértelműen elvitathatatlanok. Amikor én itt játszott Tóth Gyula vezetésével, ugye bajnok csapat volt, Becket nyertek, tehát mindenképpen ide jönni játszani egy nagy kihívás volt, bárhol is játszottam az országba. Majd azért változott, átrendeződött a női vízilabda, új csapatok alakultak, és fokozatosan erősödött ez a női mezőny, amit úgy hát a 10-es évek közepéig Szentes tudott is tartani. Ami mindig is megmaradt az az utánpótlás, és az, hogy a idejáró fiatalok, szerintem nincs olyan család, ahol nem ismerték meg az uszodát, akár lány vagy fiú vonalon, úgyhogy valamilyen szinten a városnak egy nagy-nagy büszkesége ez az egyesület, és hát nyilván próbál lépést tartani azzal a kijelezett mezőnnyel, ami az egész országban van. A női vízilabdát tekintve egyre több csapat van, egyre több lány érzi úgy, hogy elkezdi ezt a sportágat, aminek nagyon örülünk, viszont ugyanakkor találunk olyan nehézségeket, ami mondjuk más sportágakban is megvan, hogy tudjuk megtartani a gyerekeket a sportágban.
0: Örülök, hogy említetted azt a legendás csapatot, ugye 93-ban volt meg elsőként és eddig is egyedüléként női vízlabda csapatként Beckett nyert a Szentesi vízlabda csapat, ugye 93-ban annak a meggyőzte csapatnak a magja alkotta a 94-es római világbajnoki címet szerző magyar csapat névsorát, és ugye hát sajnos azóta ketten is elmentek abból a legendás csapatból. Mennyire érzik most át, hogy gyakorlatilag ennek az örökségével kell együtt érnetek, hogy itt azért volt egy nagyon-nagyon legendás vízilabda csapat?
3: Nyilván teherként nem szeretném, hogy érezzék, mert ahogy említettem, annyira megváltozott a világ, és egyre több helyen érzik azt, hogy fontos a női vízilabda. A 90-es években pedig azért 6-8 csapat volt az országban. Nagyon hamar időbe kezdte el a csapatát szervezni a Szentesi Klub. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a férfi csapat is egy jól szervezett egységben volt, és a vezetőjük, dr. Tóth Gyula látta ennek a lehetőségét. Így maga a létszám, az uszodai lehetőségek oda repítették, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el. A mostani viszony teljesen más. Én örülök annak, hogy az utánpótlásba föl tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal, és semmiképpen sem szeretném úgy érezni, hogy teher legyen, inkább az, hogy hova lehet eljutni, hogyha sok munkával és egy ilyen egységes játékkal, szervezettséggel tudunk megnyilvánulni hétről hétre.
0: És ugye, ha már említette dr. Tóth Gyula, Gyula bácsi épp a napokban ünnepelte a születésnapját, ráadásul akkor annak a csapatnak talán a legnagyobb sztárja mindenkinek a szemében Stieber Mercedes volt, ugye, aki kétszeres világ és Európa bajnokként az egész világot bejárta, de a csapat nagy része akkor, és ha már említetted a szentesi utánpótlást, azért akkor szentesi fiatal vagy szentesi kötődésű fiatal volt, és úgy szerepeltek a válogatottban, tehát tényleg a szentesi utánpótlás különösen lányvonalon az mindig is az ország élvonalába tartozott.
3: Igen, így van. Merci akkor vendégjátékosként volt itt, de tényleg rajta kívül, egy-két játékoson kívül mindenki szentesi volt. Még a 10-es években, amikor itt edző voltam, akkor is sikerült eljutni a negyedik év végére, hogy azért 12 szentesi volt a csapatban, és ez egy örvendetes tény, mert gyakorlatilag úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb motiváció egy városért küzdeni, mint össze-vissza utazni a világba, és egy-egy év alatt kell megmutatni, hogy be is kell illeszkedni, jó is vagyok, odavaló vagyok, és egy bizonyos kötöttség az nem volt baj a sportágban, mert egy csapatépítés azért nem 10 hónap, hanem 2-3 év, hogy igazán egy magas színvonalú csapatot tudjunk összehozni, akik ennek a tagjai igenis átérzik, hogy miért küzdenek, és a város miért áll ki mögöttük.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Szentesen vagyunk, és mellettem pedig most már Somogyi Balázs a felnőtt férfi csapat edzője. Nem egy könnyű helyzetben érkeztél a csapathoz, és most nem is feltétlenül sikerült úgy a szezon kezdete, hogy azt szerintem szerettétek volna, de hogy néz most ki a férfi vízilabda Szentesen, hiszen azért nagyon-nagyon régóta nagy hagyományai voltak, nálatok is a fiúvonalon voltak jelentős sikerek még a te idődben is, most azért egy picit nehezebb, vagy én ezt rosszul látom?
1: Teljesen igazad van ebben, sajnos ugyanúgy látjuk a helyzetet, hogy nagyon nehéz, és én már évek óta úgy látom, hogy ez a klub erőn felül teljesít, mind a férfi OB1-ben, vagy akár a nőiben, tehát hogy ebben a nagyon anyagias világban egy ilyen kisvárosnak, amire ráadásul nem is megye székhely. Nagyon-nagyon nehéz ezek a mindennapjai, és ezért vagyok rettentő büszke az elmúlt évekre is, hogy sikerült mindig olyan csapatot kialakítani, attól függetlenül, hogy a dráguló világban a költségvetés nem nagyon sikerült ugye föntebb tornázni, pedig rengetegen dolgoztak ezért, és akik ebben részt vettek, vagy akik most is támogatják a klubot, azért nagyon nagy köszönet jár. De ennek ellenére azért minden évben sikerült egy szerethető hajtós csapatot összerakni, ami úgy tud játszani, hogy még mindig megvan az a szentesi feeling, úgymond, hogy idejönni senki nem szeret annyira, mert egy-egy bravúr minden évben benne volt, benne van, és remélem, hogy benne is lesz.
0: Általában azért a csapatok nem szeretnek Szentesre jönni vendégként. Nyilván a környezet maga az impozáns, hiszen még mindig itt ülünk a nyitott medencék mellett, illetve az élményfürdőben, a parkban, és hát tényleg visszaadhatatlan az a hangulat, ami azokat fogadja, akik ide jönnek, és ezt tapasztaltam, hogy igenis a magyar vízilabdán belül azért Szentesről, az aktuális eredményektől mindig is függetlenül mindenki szuperlatívuszokban és hatalmas nagy tisztelettel beszél.
1: Igen, ez abszolút jó érzés, és kapunk jó pár pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Eljutottunk az évek alatt oda, hogy szinte minden adott itt. Tehát, hogy egy helyen megvan nyitott medence, fedett medence, most már van egy rendes konditermünk is itt bent a Uszoda területén belül. Nem véletlen jön ide jó pár csapat nyáron is edzőtáborozni, úgyhogy szerintem ez a komplexum úgymond abszolút ki tudja szolgálni egy első osztályú csapat, vagy akár több első osztályú csapat kívánságait is. És igen, nyilván a környezet, az a meglévő szurkolói bázis, akik minden hazai meccsre kilátogatnak és buzdítják a csapatot, az mindig egy különleges hangulatot teremt minden mérkőzésnek, akár legyen az akár utánpótlás mérkőzés is. Nyilván van egy anyagi része, ami sajnos az élsportnak megkerülhetetlen része, de emellett ott van az is, hogy egy jó példát teremtsünk most például a felnőtt csapatban azzal, hogy edz az a felnőtt csapat, minél több utánpótlás játékos lehetőséget kap, nem feltétlenül meccseken, de edzéseken, hogy a felnőtt csapattal edzenek, hogy igenis lássák a célt, és lássák azt, hogy hiába fejezik itt be a középiskolát, még akár mielőtt főiskolára vagy egyetemre mennének, akkor is még egy pár évig erősítsék a csapatunkat. Ugye ez a másik nagyon nehéz része itt, hogy nincs se főiskolánk, se egyetemünk, és hiába van tehetséges utánpótlás játékosunk, nagyon nehéz megtartani, mert edzőként én is abszolút támogatom azt, hogy nem lehet egy lábon állni, tehát nagyon fontos az élsport, de nagyon fontos mellette a tanulás is.
0: Mellettem most már Horváth Tamás, aki kapusként vált legendává itt Szentesen, és azért Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy vízilabda és kapus, akkor azért a konkurencia sosem volt kicsi, és azért legendás kaposaink voltak, vannak és remélhetőleg lesznek is. Ráadásul te most kapus edzőként is dolgozol, illetve a gyerekeket edzed. Mi volt könnyebb, a kapuban állni és mondjuk a bejövő labdákat hárítani, vagy a mai fiatalságnak átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztél az évek alatt?
2: Nagyon nehéz erre a válasz. Mindkettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Védeni mindig is nehéz volt, hiszen akkor az aranykorát érte a vízilabda, és tényleg világsztárok ellen játszhattunk. Átadni nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen az ember fejében van egy gondolat, hogy hogyan is kellene csinálni, de ezt rá kell applikálni a gyerekeknek az alkatára, stílusára, látva azt, hogy az izomzatuk milyen típusú, dinamikusabb, esetleg lassabb az izomzatuk, és azt szerint kell alakítani náluk a technikájukat.
0: Egyébként te személy szerint miért lettél kapus, vagy manapság, hogy lesz valakiből kapus?
2: Az én időmben jó kérdés, az én gondolatom az volt, hogy azért, mert rosszul úsztam. Aztán lehet, hogy az edzőm egyébként látott valami mást bennem. Én a legelejétől kezdve a kapuba kerültem, valószínűleg jól mozoghattam, ezért nem is próbáltak ki máshol, úgyhogy én a pályafutásom legelejétől kezdve én kapus voltam. Most egy picikét próbáljuk tudatosabbá tenni azt, hogy a kapus kiválasztás milyen szempontok alapján működjön. Nyilván itt alkati dolgokat nézünk, hogy hosszú végtagok legyenek, az izomzatát nézzük, a reflexeit nézzük, egyáltalán érzéke van-e, ha beáll a kapuba, akkor, bár a technikája nem jó, mégis érzékeny nyúl a labdához, és az, hogy a labdától ne féljen, az egy alapkövetelmény.
0: Azt mondtad némiképp viccesen, mert úgy gondoltad, hogy te rosszul úszol, azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy igenis a mai gyerekek is kapus vagy nem kapus, itt azért nagyon-nagyon kemény melót tesznek bele ebbe a sportba a gyerekek.
2: Borzasztóan kemény munkát végeznek. Én is a gyerekcsapatnál vagyok, ők 12-es, 13-es születésű srácok, és ők minden nap délután itt vannak, heti kétszer szárazföldi edzésük is van, ma hajnalban reggel 6-kor edzettünk, vasárnaponként meccs van, borzasztó kemény munka van, és szinte napi szinten el kell, hogy mondjam nekik, hogy mit ér az a munka, amit ők letesznek az asztalra, mert azért valljuk meg a mai világban. Sajnos nem az a dicsőség, hogyha valaki hatalmas munkát tesz le az asztalra, hanem ha esetleg valamelyik telefonos játékon több pontja van, vagy magasabb szintre ér el. És ezeket a dolgokat tudatosítani kell a srácokba, hogy erre legyenek büszkék. Hogyha borzasztóan fáradt egy edzés után, akkor arra legyen büszke, mert akkor nagyon jól dolgozott, és bizony annak meg lesz a foganatja hosszú távon. A srácoknak, illetve a szülőknek is el szoktam mondani, hogy bár a vízilabdában, hogyha egy gyereket lehoznak vízilabdázni, akkor sokszor az a kívánalom, hogy olimpiai bajnok legyen belőle, hiszen egy sikersportágról van szó. De nem lehet ez a cél, hiszen ez egyrészt annyira távoli, hogy napi szinten küzdeni érte nem lehet, egyszerűen kifárad benne az ember. Lépésről lépésre kell haladni. Amikor lejönnek, akkor egész egyszerűen szeresse meg a közeget, érezze itt jól magát, a szülőnek legyen az a fejében, hogy jó helyen van, hogy egészséges gyerek lesz, barátokat szerez, hogy világot jár. Az, hogy valaki tovább is viszi, és OB1-be kerül, netán válogatott, és a válogatottan még el is ér valamit, és persze, hogyha valakinek nyitva áll az ajtó, akkor tolja tovább, és eljuthat az olimpia aranyére még is.
0: Azt mondják, a név kötelez, és persze a hagyományok is. Márpedig a magyar, valamint a szentesi póló történelem bizony magasra tette a lécet az évtizedek során, de szerencsére a vízilabdában dolgozók mindent meg is tesznek azért, hogy a következő generációk is hasonló sikerek útjára léphessenek. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Szentesi Vízilabda Klubhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Somogyi Zsófiát hallják. Vendéget köszöntetünk a stúdióban, Bódis Tamás ultra futót, aki szeptember végén megnyerte a Spartatlont, új pályacsúccsal ráadásul, ugye 246 kilométerről beszélünk, és mindjárt részletesebben beszélgetünk erről a versenyről, és egyébként is a te ultra futó pályafutásodról. Szerbusz, köszöntelek, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát ugye ez a 246 kilométeres táv, ráadásul ugye új pályacsúccsal a Spartatlonon, ez nyilván ez egy, gondolom, egy ultrafutónak csodálatos esemény, csodálatos eredmény, de nyilván egy laikus hallgatónak azonnal megcsapja a fülét a 246 kilométer, meg az a 19 óra 41 perc 51 másodperc, ugye ez az új pályacsúcs, amit ugye hát futva töltöttél tulajdonképpen. Szóval nyilván azért ismerjük már meg azért az emberek számára sem, ő ismeretlen már ez a szakág, vagy az ultrafutás, de azért ezt egy picit mindig emészteni kell. Ugye olvastam egy interjút, és azt hiszem, hogy ez evidens, hogy szeretsz futni, szóval azért enélkül azt hiszem, hogy ez így nem menne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a futás, mit jelentett akár a kezdetekben, amikor végül aztán arra fele orientálódtál, hogy ezt egy komolyabban akár ilyen magas szinten csináld.
3: Hát nekem a futás már gyerekkoromban elkezdődött, mondhatni, hogy általános iskolás koromban, akkor egy kicsit ilyen köpcisebb gyerek voltam, ennek ellenére tök mozgékony voltam, és kifejezetten kértem akkor a testnevelő tanárt, hogy nem elmehetnék én is atlétika versenyekre. Ott a testsúlyom ellenére azért egész jó eredményeket el tudtam érni, úgyhogy ide teljesen visszavezetném, és ez az egész végig vezette az egész életemet. Középiskolában már annyira nem játszott nagy szerepet, de amikor 2021-ben elkerültem katonasághoz, és ugye katonának adtam a fejem szerződés, és katonának szolnokon, akkor ott egy, hát ugye ejtőernyős szerettem volna lenni, ott volt egy ilyen alapkiképzés, ezen pedig volt egy ilyen 3000 méteres felmérő futás, ahol olyan jól sikerült ez a felmérő futás, hogy ott, az ott alakulatban legjobb futó mögöttem ért be, és akkor a sportiszt megkérdezte tőlem, hogy nem mennék ilyen honvédségi mezei futóbajnokságokra, akkor pedig erőszeretettel mondtam neki, hogy de persze, én egy ilyen versenyző szellem vagyok. Ott pedig azért nagyon ritka volt, amikor mondjuk nem dobogón értem célba. Ezt követően pedig a alakulatban több olyan futó is volt, aki civil versenyekre is szokott járni, meg eseményekre, akkor elhívtak egy ilyen versenyekre, egyébként ez a túri kupa volt, egy félmaraton, amit ilyen 1:21-es idővel

0: tudtam így produkálni, az pedig úgy, most nem egy profi szint, de azért amatőr szinten az egy egész jónak számít. És amikor vége lett a honvédségnek, akkor én elkerültem kamionosnak, ott pedig nem akartam abba hagyni ezt az egészet, ott parkolókba kezdtem elfutni, ott többször voltak ilyen fogadások, átmásztam egy kerítést, kimentem Svájcba a hegyeket futni, eltévedtem, és 2017-ben, amikor abba hagytam, bocsánat, előtte hagytam abba, személyszállító lettem, taxisofőr Budapesten, akkor pedig munka közben többször megálltam edzeni, és folytattam a munkámat egy tusolás után. Ezt követően pedig úgy voltam vele, hogy tetszett ez az ultrafutás, szeretném elkezdeni, és 2017 októberében volt az, amikor elhatároztam, hogy én ezen a spártatlanon indulni szeretnék, és másfél hónap alatt úgy felkészültem. Ez a Margit-szigeten volt megrendezésre, akkor került ott egy spártai százas nevű futóverseny, ahol olyan időeredményt tudtam futni, ami abszolút idővel, tehát nem kellett sorsolásra várnom a spártatlonra, ki tudtam jutni, és 2018-ban már én szeptemberében kint voltam, ahol negyedik helyen értem célba, ezt követő évben, 19-ben pedig meg is nyertem, úgyhogy így röviden, tömören így talán látszik, hogy mennyire végigkísérte az egész életemet ez a futás, ezt már csak csiszolni kellett.
1: Visszakanyarodok akkor oda, ahol egy picit úgy utaltál arra, hogy azért jöttek az eredmények, és nem csak te akartál futni, hanem bátorítottak is arra, hogy akkor itt és itt induljál el. Mit adott neked a futás, miközben futottál, vagy említetted, hogy dolgoztál akár kamionosként, taxisofőrként, és megálltál, hogy fussál, szóval miért? Tehát az ember miért akar ennyire futni, vagy te miért akartál?
0: Én világéletemben környezetem is úgy ismert, hogy én egy ilyen versenyszellem vagyok bennem, mindig ott volt ez a versenyszellem. Nem csak a futás iránt, bármi, volt egy munkahelyem, akkor a legjobb akartam lenni, a sofőr voltam, a legjobb sofőr akartam lenni, szerettem mozogni, nagyon sokszor fiatal koromban ez még hozzátartozik, ha egy buliból nem tudtam hazamenni, akkor hazafutottam, és kellett egy olyan sport, amit szeretek is csinálni, amihez van is kedvem, és meg tudom mutatni a tehetségemet, amiben ki tudok bontakozni, és ezt a versenyszellemet ki tudom élni, és én ezt a futásba találtam meg. Mai napig ez hajt, én nem tudok csak úgy céltalanul kimenni. Mindig kell egy cél, ami hogy majd egy versenyre készülök, vagy valamit megdöntök, vagy valamit letörök, és valahogy nekem a futás ez most annyira kinőtte magát, hogy nem tudom enélkül elképzelni az életemet. Azért is lettem edző, atlétika edző, ugye elkezdtem táblai kiegészítőket fejleszteni, saját céget hoztam létre, mert ez is valamilyen szinten ide kapcsolódik, hogy lehet a testet még jobban működtetni, hogy lehet még a testből legálisan többet kihozni, mire lehet képes a test. Egyszerűen már erre tettem fel az egész életemet. Azt tudni kell, hogy nekem több munkahelyem volt, ugye voltam szakács, taxisofőr, kamionos, katona, de valahogy mindig ilyen 5 évet töltöttem el ezekben a munkahelyekben. Most a futás, atlétika is ebben a világban már 7 évnél járok, de még mindig olyan szeretettel csinálom, hogy egyszerűen mindig arra gondolok, soha nem akarom abba hagyni. Annyira szeretem csinálni. És így tudnám valahogy kifejezni magam, hogy mit érzek a futás iránt.
1: Ha minden igaz, akkor viszont cselgáncsoztál, és asztali teniszeztél is még korábban, és említetted ezt a versenyszellemet, hogy mindenben a versenyt láttad. Azzal a két sportággal mi a helyzet? Most én kettőről tudok, lehet, hogy mást is kipróbáltál, szóval kellettek például a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások például a futásban, hogy inkább azt válasszad, vagy hogyan, mégis hogyan alakult az, hogy mondjuk ebben a két sportágban aztán végül nem ragadtál ott, igen, hanem akkor a futás volt, amit választottál.
0: Ez eltérő sportág eléggé. Az asztali teniszt azért választottam, mert középiskolában nem volt lehetőség futásra, nem tudtam megmutatni egyébként ott annyira tehetségemet. Általános iskolás koromban ugye volt néhány ilyen atlétika verseny, középiskolában teljesen máshogy nézett ki az egész, ott maga a testnevelő szakág, vagy nem tudom, a testnevelés, a tornaóra, ott sem volt ez annyira elfogadott, úgyhogy nem is tudtam abba az irányba elmenni, ott inkább Sokkal bejáratabb volt ez az asztali tenisz, én minden esetben valamit szerettem volna csinálni, kb. Így nulláról kezdtem el, hogy csak átütöm a hálón és pattog a labda, utána valamilyen szinten oda is eljutottam, mert diák olimpiára elmentem, de azért az egy olyan sport, ahol nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahol nagyon precíz kis csukló mozdulatokkal órákon át kell naponta tekergetni a labdát, mert ezt igényli. És amikor én elhagytam a középiskolát, végeztem, akkor ugye az ott megszűnt, mert abban a középiskolában volt lehetőségem ezzel foglalkozni, amikor ugye elkerültem, kijártam az iskolát, elkezdtem dolgozni, ott már nem volt lehetőségem, és ugye ennek így véget vetettem. Na és ott kezdődött ugye ez a cselgáncs, akkor az ottani főnököm behívott egy ilyen, hát egy Magyarországon egy elég híres cselgáncs oktatót, akkor úgy kimentünk, mint szakácsok, mindenki összehívta a bandát, mert ő nagyon szerette volna, hogy onnan többen elmenjünk, maga a főnököm is egy ilyen sportember volt, akkor elkezdtük ugye úszdani ezt a cselgáncsot, csak ugye érdeklődés hiányában ez már úgy annyira nem működött, és abba hagyták ezt a foglalkozást. Később pedig, amikor elkerültem a katona lettem, és elkerültem a honvédséghez, akkor ott megint volt újra lehetőségem ahhoz, hogy ezzel a cselgánccsal foglalkozzak, és Szolnokon elkezdtem megint ilyen cselgáncs órákra járni. Ott viszont azért kellett abba hagyni, mert az egyik lábom elég erősen viszeres, és nagyon sokszor összerúgtunk ott, akivel éppen próbáltunk, és ebből elég komoly problémáim voltak. Ez miatt pedig ezt abba kellett hagyni. De kb. Nem sokkal később kezdődött el a futás, úgyhogy ez nagyon kapcsolódik mindenhez.
1: Nagyon egyszerű a kérdés, vagy talán túl nehéz. Hogy lesz valaki ultrafutó? Tehát, hogy az egy idő után nyilván az ember gondolom, hogy rájön, hogy mi való neki, igen, amikor a távokat nézi, vagy akkor azon gondolkozik, hogy mi az, amiben eredményes tudna lenni, de azért nem evidens, hogy ilyen hosszúságú távokon akarjon versenyezni az ember. Szóval hogyan alakult az, hogy te végül is tényleg az ultrafutást választottad?
0: Nem volt tervezve, tehát nem terveztem be. Nekem van egy példakép a mai napig, Szőnyi Feri, szerintem már nagyon sokan hallottak róla, őről azt lehet tudni, hogy ugye interkontinentális bicikli versenyeken indul, és ugye Amerikát keresztbe szeli egy biciklivel, ami 12.000 kilométer. Amikor én ugye hallottam erről spártatlonról, akkor olyan 2010-2011 körül, akkor ő volt az a személy, aki elment a spártatlonra, és amikor futotta a spártatlont, akkor otthon Komáromba ő érte futottak a településen, addig futottak egy körön, míg ő be nem fejezi az egészet, és én innen szereztem tudomást erről a versenyről, és akkor én már tudtam, hogy egyszer, valamikor, nem tudom mikor, de hogy én ezt a spártatlant leszeretném futni.
1: Amikor ezt eldöntötted, bocsánat, hogy beleszólok, akkor milyen szintű futó voltál, vagy milyen?
0: Nagyon kezdő. Akkor lehetett az, hogy ugye elhívtak a honvédségből ilyen civil versenyekre, és így, hát ezt a 1-21 körüli félmaratont le tudtam futni. De akkor éreztem, hogy ez egy akkora távolság, hogy még nekem is elképzelhetetlen. Csak úgy felraktam valóvá polcra, hogy majd egyszer, sok év múlva, valamikor még nem tervezem, de ezt majd úgy szeretném elérni. De akkor is nem az, hogy megnyerni, csak úgy végigmenni rajta, mint hát, akkor Szőnyi
1: Feri.
0: Igen. És ahogy teltek, múltak az évek, és ugye az életem is változott, az élet sorsfintora, ugye, teljesen más szakmákban dolgoztam éveken keresztül, a futást valahogy soha nem engedtem el. Még akkor is csak a futás szeretetért. Szerettem futni, szerettem versengeni, de nem ezekben az ultrafutó távokban. És amikor én eldöntöttem 2017-ben, hogy jó van, akkor megnézem, hogy ez mivel jár, hogy mit bír ki a testem, akkor is még csak arra gondoltam, hogy csak teljesítem ezeket a távokat. Nem gondoltam arra, hogy majd én itt valami nagy csúcsot fogok futni, vagy meg fogok nyerni egy versenyt. És ugye az első ilyen futás, ez a spártai 100-as volt 100 kilométeren keresztül. Ott, amikor annak vége lett, pár nappal később azt éreztem, hogy valami nagyon nagyot vittem véghez. Hogy azért 100 kilométer autóval is, ha el kell indulni, azért az úgy 100 kilométer, úgy időbe telik. És szerintem ott akkor indult el valami bennem. De mint mondtam, még akkor sem ez a magasságokban való versengés, hanem csak a teljesítés.
1: Tehát akkor ez a 100 kilométer volt az első olyan igazán nagy, mondhatjuk, teljesítményed, ami már tényleg olyan, hogy ugye nem fél maraton.
0: Igen.
1: És azután akkor te inkább megerősödtél abban, hogy ez neked való? Tehát, vagy mi az, ami utána történik ilyenkor az emberen? Nyilván majd kifejtjük, hogy a szakmai részét is akár, persze nem teljesen elmélyedve benne, csak nyilván, hogy a laikusok is értsék, hogy mi történik egy ilyen hatalmas teljesítmény után az emberrel, de azért a 100 kilométer az is eléggé brutális. Szóval, amikor először ezt végezted, akkor utána hogyan gondoltál vissza arra, hogy akkor hogyan folytass tovább? Tehát milyen visszajelzés adott neked ez a teszt, mondhatjuk így is akár?
0: Ugye, amikor én elindultam ezen a 100 kilométeren, akkor én mondhatni egy zöldfülűként mentem el, az volt az első, nem is tudtam, hogy az edzésmunka elég lesz-e hozzá, amit én csináltam, hogy képes legyek lefutni, de ugye ott voltak körülöttem más emberek is, más indulók is, akik tapasztalt futók voltak, akik 5 éve, 10 éve már ezt csinálták, ők mélyen benne voltak. És én ezt a versenyt megnyertem akkor.
1: Azért.
0: És ugye... Uh-huh. Ott azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy akkor valamit jó csinálok, hogy ilyen rövid időn belül, hogy lehetek én erre képes, és talán ezzel lehetne kiegészíteni, hogy mi volt az. Ezt pedig vissza tudnám vezetni a gyerekkoromhoz, hogy ez hogy lehetséges, hogy nálam, amikor én gyerek voltam, meg középiskolás, akkor azért az úgy munkával telt, vagy mozgással telt, vagy nem voltak még ezek a mobiltelefonok, akkor még mi nem úgy nőttünk fel, hogy nyomkodtuk a telefont, vagy beültünk egy számítógép asztal mögé, és akkor játszottunk, hanem kimentünk hétvégén akár délre focizni, és akkor este már ordibáltak a szüleink, vagy jöttek le a focipályára, hogy gyertek haza. És egész napot játszottunk, fociztunk, és ez idő alatt, tehát itt a gyerekkortól mondhatni, hogy a katonás évei még, a 20 éves koromig, itt komoly terhelés alatt és mozgással telt ez az időszak, és nagyon jól tudjuk, hogy itt ez a serdülő korban tud kialakulni, kifejlődni leginkább az állóképesség. És én ide valahol vissza tudnám ezt az egészet vezetni, hogy én ott már kaptam egy nagyon jó állóképességet. És ez a 100 kilométer, hogy így le tudtam hozni, és ugye tapasztalt futókat tudtam magam mögöttől, ez egy visszajelzés volt, hogy nekem itt van keresnivalóm. Akkor pedig ugye eldöntöttem, hogy ezt majd szeretném folytatni, és ebben szeretném letenni a voksomat.
1: Ez mikor volt? Ez 2017
0: októberre.
1: Ez volt 2017 októberre.
0: Így van, nem, októberében kezdtem el futni újra, és ez 2017 decemberében volt, december eleje. Hát durván másfél hónap volt a felkészülési időm erre a konkrét versenyre.
1: Rá 2 évre meg már megnyerted az első spártatlont.
0: Igen.
1: Na de akkor ezután a 100 kilométeres, hát tényleg így, hogy meg is nyerted, mondhatni, első ilyen komoly megméretésedet, akkor utána mi volt, ami a következő lépcsőfokot jelentette, hogy akkor hogyan tovább? Mert ugye most mondtad, vagy most beszéltük ugye, hogy még 2 év volt a spártatlonig, amit már kinéztél magadnak, de akkor addig ott milyen nagy lépcsőfokok jöttek?
0: Uh-huh. Ugye az a győzelem volt, ez 2017-2018 szeptemberében is voltam a spártatlonon, ott negyedik lettem. Tehát elsőnek én negyedik lettem a spártatlonon. Hát amikor megvolt a 100 kilométer, és tudtam, hogy biztos bekerülő vagyok, és tudtam, hogy ugye ennek több mint a duplája a spártatlon hegyeken kell futni, tehát azért itt 1200 méteres hegyen átmenni, árkon, bokron, földúton, eszméletlen sok emelkedő, tehát itt 3-4 kilométeres, 12%-os emelkedőkről is beszélünk, tehát nem egy sík valamiről. Innentől kezdve az volt a következő lépés, hogy ennek megfelelően igazítsuk az edzéstervet, hogy a kilométer mennyiség már jóval 100 kilométer per hét között legyen, vagy 100 és 150 kilométer között legyen. Ugye itt fel kellett készíteni a testemet. Jöttek a hétvégi hosszú futások, 40-50 kilométer, dupla 40 kilométer, dupla 50 kilométer, és kb. Így telt, próbáltam ugye a szervezetemmel elfogadtatni azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, hogy itt, ha végigmész ezen a 246 kilométeren, akkor a tested az tiltakozni fog rajta, és ugye ki kell bírni. Itt nem volt még tapasztalatom benne, én is csak próbáltam cikkekből tájékozódni más ultrafutóknak a véleményei, élménybeszámolói, és ugye tisztában voltam, hogy ez mivel fog járni. Akkoriban még nem nagyon volt ennyi edző, meg ultrafutó edző, meg nem tudom, tehát mostanában már már tényleg lehet mondani, hogy lassan minden emberre jut egy, de akkoriban nem lehetett ilyeneket találni, és nem nagyon tudtam segítséget kérni senkitől, és valahogy ez így magam voltam ebbe benne. Úgyhogy ezzel telt ez az időszak, hogy tanuljak, megtanuljam a testemet, hogy működik, mire van szüksége, hogy kell frissíteni, utána nézni a versenyre, nehézségekre, külföldi oldalakat bogarászni. Úgyhogy ez egy komoly feladat volt akkor. Másodjára, amikor mentem, már sokkal könnyebb volt, ismertem a pályát, tudtam, hogy milyen a pálya, tudtam, hogy ez igazából mindenki csak az egy nagy hegyről beszél, holott egyébként még eljutok az egy nagy hegyig, ott rengeteg lejtő emelkedő van, ezeket gyakorolni kell, mert a comb az első, ami meg fogja adni magát, hogy azt fel kell készíteni, meg kell erősíteni, meg kell tanulni lazán becsapódni, ehhez el kell menni olyan edzéseket végezni, hogy ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Úgyhogy azért ez egy elég komoly feladat volt.
1: Akkor az első spártatlan, az 2018, vagy akkor itt pontosítottunk. Az milyen volt? Azt hogyan élted meg? Itt azért mondtad, hogy azért a test jelez, nyilván vannak mélypontok, hullámvölgyek, ugye itt gondolom, hogy most amennyire én tudom, ugye 80 kilométerig nincs segítség, de utána is talán egyszer, vagy talán, mindegy, ezt majd kifejted, hogy ott pontosan milyen segítséget, vagy akár van-e kísérő személyzet, hogy hogyan tudsz frissíteni, szóval ez a 246 kilométer, amikor először teljesítetted, akkor az milyen élmény volt, mi minden történt ott a testeddel, az elméddel?
0: Jó, tehát a spártatlon, azért itt nagyon sok szabály van, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elmegyek a rajthoz, és lefutom, és van egy, ugye 36 idő maga a szintidő, amivel ezt lehet teljesíteni. Elindul az ember, az első 40 kilométeres pont az, amikor egy segítőt igénybe lehet venni, ott nyúlhat hozzám legelőször egy ember, vagy adhat bármit oda. A következő pont az Korintos 80 kilométernél van, tehát addig megint 40 kilométert egyedül kell megtennem. Ezt követően megközelítőleg 10 és 18 kilométerenként van lehetőség arra, hogy kívülről valamilyen segítséget ugye kapjunk.
1: Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Ott, hogy ki az, aki tud segíteni, vagy ez milyen, akár vannak ilyen pont, talán ilyen
0: frissítőpontok? Igen. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én nevezek a versenyre, akkor be kell neveznem magamhoz egy frissítőt, ugye ahány embert nevezek, annyiszor ki kell fizetni neki is a díját. És vannak GPS koordináták, vannak frissítő pontok, tehát a 246 kilométeren keresztül 75 frissítő pont van kihelyezve. Ott vannak emberek, ugye a versenyszervezőknek az emberei, és amikor én haladok, ők autóval jönnek mellettem, vagy utána, mert nem jöhetnek mellettem, mert nem is szólhatnak egyébként addig hozzám. Gyakorlatilag csak a pontokon kommunikáltunk, mert ezt figyelik egyébként szervezők. Ugye ők már ott várnak a ponton, én beérek a pontra, nekik van egy kártya, leellenőrzik őket, hogy ők valóban az én segítőim, és ugye, hogy én nekem ne kelljen azzal időt tölteni, hogy megtöltöm a kulacsomat, elrakom a zsebembe, vagy bármi van, ő már rögtön ideadja a kezembe, vagy beteszi a kulacsomba, ezáltal ugye időt nyerek. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk 30-szor megállok egy percre, az 30 perc a végén, ha két percre, az már 60 perc. És ugye most megnézzük a 19 óra 40 percemet, most ugye azt akár el is bukhattam volna a versenyt, ha minden ponton csak egy percnél tovább állok. Tehát ugye 50 perccel értem be Fotis előtt, a második előtt, de ha mondjuk én 50-szer egy percre megállok, és nincs ott egy segítő, akkor az 50-szer egy perc hozzáadódik a végéhez, és már akkor nem sikerült volna, vagy akár a pályacsúcs meg még nagyobb veszélybe lett volna.
1: De úgy is sikerült volna, nem? Hiszen 52 perc volt a második.
0: Igen,
1: második.
0: Lehet, hogy sikerült volna, csak hogy érzékeltetni. Ez csak azt akarom, hogy egy segítő azért elég nagy szerepe van. Tehát az, hogyha minden ponton csak egy percet nyerünk, akkor már ez nagyon sokat számít. De visszakanyarodva, hogy a versenyhez van ez a 36 óra szintidő. Ezt azért nem úgy kell elgondolni, hogy az egészre van ennyi időm, hanem ugye 40 kilométerig megvan határozva, hogy például 6 perces tempóba kell futni. Tehát ott elég gyorsan kell mondjuk a végének futni, aki mondjuk nem olyan jártas a futásba, tehát egy lassabb futónak nehéz ugye bejönni. Korintoszig megint van egy szintidő, tehát ott lehet, hogy már egy kicsit elég lassabban futni, de még mindig gyorsan kell futni, és valahol Korintosznál fog majd ez a szintidő egy kicsit tágulni, hogy már elég lassabban is futni. Tehát azért a záróbusz a versenynek az elején sokkal gyorsabban közeledik ugye a mezőnynek a végéhez, és ahogy haladunk a távolságba előre, annál inkább fog lassulni ez a busz. És ugye nekik is már annál inkább lehet lassabban futni. Ez most érám nem érvényes, mert ugye előfutottam mindig, ez csak, hogy a verseny, hogy ez hogy néz ki. Szigorú szabályok vannak arra, hogy például hiába futunk a tengerparton, és ezt úgy képzeljük el, hogy a spártatlon arról híres, hogy akár 40 fok is van, kánikulába kell futni. És ugye ilyenkor ott van a víz, gondolná az ember, lemegy kicsit, megmosakszik, lehűti magát, de ez kizárással jár. Kommunikáció kifelé egy autó nem lassíthat meg, kísérő, nem adhatnak semmit az útról, szigorúan tilos elvenni bármint az útról. Tehát ezért nehéz ez a 40 és 80 kilométeres szakasz, mert ott nekem kell cipelni bármit magammal. Persze előre küldhetnék frissítéseket, pontokra is felveszem, de az megint csak visszakanyarodok, hogyha én elkezdek ott keresgélni az asztalon, akkor mennek a percek, és ha nagyon sokat keresgélek, akkor a végén az az idő hozzá fog adódni. Úgyhogy itt a segítőnek eszméletlen nagy szerepe van. Na de hogy milyen volt ez a 2018-as spártatlan az első, nem a kánikuláról szólt, hanem akkor volt egy trópusi vihar, olyan szintű vihar, hogy a célba mindent elsöpört a szél, és még a benzinkutaknál is ez a hatalmas nagy hirdető táblát azt is ledöntötte, a hegyen egy útnak egy részét elmosta. És ott már azon gondolkoztunk, hogy ott miért nem fújják le az egész versenyt.
1: Igen,
0: volt olyan kis kínai futó, és pont az egyik magyar Blaskó Misi egy ilyen hídon utul érte, és annyira fújt a szél, volt rajta egy ilyen nejlon zacskó, hogy már így látta hátulról, hogy belekapott a szél, és így átölelte a karját, és akkor így egy kicsit segített neki. Úgyhogy az első spártatlon, én voltam negyedik célba érkező, nekem volt még az, hogy vártak a szobornál, és volt zene. Onnantól kezdve már senki nem várt senkit a szobornál, mert egyszerűen nem lehetett hangtechnikát, semmit megoldani az esőzés miatt. Ott akkor bennem maradt valami, hogy ez nem az a spártatlon volt, amiért én ide el akartam jönni. És azért mentem vissza 2019-be, de egyébként, ha ott valami jó idő van, és az a igazi nyári kánikulás spártatlon, és azt tudom, amit én amiért oda mentem, akkor lehet, hogy nem megyek vissza, és 2019-ben nem nyerek.
1: A mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófiam, a vendégünk pedig továbbra is Bódis Tamás ultrafutó, aki nemrégiben megnyerte a spártatlont pályacsúccsal. 2018-ban az első spártatlanodon negyedik lettél, de azért a vihar az eléggé összekuszálta azt a versenyt, és akkor eldöntötted, hogy hát te nem így, vagy nem ilyen spártatlannan akarsz indulni, vagy legalábbis mindenképpen akarsz indulni még egyen, és aztán a következő évben pedig megnyerted 2019-ben. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy te mit szerettél volna a spártatlon versennyel kapcsolatban. Nyilván teljesíteni, erről beszéltünk, hogy hát az is hihetetlen, hát emberek elszörnyednek, arra gondolnak, hogy valaha is valaki csak errefelé noszogassa, de nyilván ez egy fantasztikus teljesítmény, szóval akkor mit döntöttél 2018-ban, vagy akkor hogyan? Mivel célokkal térsz vissza?
0: Igazából itt több dolog is volt. Az egyik az, mint említettem, hogy a spártatlannak az egyik nehézsége, és attól ilyen nagy az a verseny, hogy ez egy nehéz verseny. És attól...
1: Ez a csúcsa, nem? Ennek az ultrafutása, mondhatjuk? Csak kérdezem inkább.
0: Én azt mondanám, hogy az egyik csúcsa. Uh-huh. Nekem több csúcsa van, az a Badwater, ami idén voltam, ugye, amit Kaliforniába szerveznek, a Halálvölgybe, a másik a spártatlon, de ezen kívül pedig egyébként szerveznek világversenyeket, meg Európa bajnokságokat, tehát 24 óra világbajnokság és 100 kilométeres világbajnokság. Csúcsa, de ez egy A-ból B-ből futóverseny, azok pedig körözős versenyek. De itt a spártatlonnál, ami bennem maradt, hogy igen, ez az egyik csúcsa ennek a sportágnak, és ez attól nehéz, és akkor lenne szép ezt az egészet magam mögött tudni, hogyha valóban azok a feltételek lennének, vagy úgy tudnám ezt az egészet megugrani, hogy ahogy ez kell, és ehhez pedig a hőség hozzátartozik. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy itt, amikor 18-ban elmentem, akkor én kísérő nélkül vettem részt. Tehát akkor nem volt senki, minden magamnak kellett csinálni, és amit az előbb meséltem, akkor nem volt az, hogy valaki idead valamit, és akkor megyek, hanem nekem meg kellett állni, és saját magamnak elvenni mindent az asztalról. A következő évben pedig már úgy készültem, hogy vittem ki magammal segítőket, és ott már a pontokon viszont vártak, azokon a pontokon, ahol ezt a segítséget meg lehetett kapni, és lehetett így ugye ezt az egészet teljesíteni. Itt viszont már nagyon, nagyon meleg volt, kimondottam meleg, talán egy kicsit a szokásostól. Hát ezeket a 40 fokokat azért elérte a hőmérséklet. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ez egy van a száraz meleg, és ugye van ez a párás meleg, és ez inkább mind a kettő valamilyen szinten rossz. Most megtapasztaltam a Badwater-en, mi az a száraz meleg, ezt is tudtam, hogy akár ha van egy 30 fok, amit olvasunk mondjuk a hőfokjelzőn, akkor ott az nem feltétlen tükrözi, mert a pára miatt egyébként ennek a hőérzete jelentősen több. Úgyhogy most ez egy 19-es, ez igazából sikerült ebbe a melegbe végigfutni, és akkor úgy éreztem, hogy megkaptam, amiért jöttem.
1: De győzni akartál?
0: Győzni mindenképpen, így van. Akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok jó magyar eredmény sikerült.
1: Ja, te voltál a második magyar, vagy te vagy, bocsánat, a második magyar, aki meg tudta nyerni.
0: Így ugye, van, Bogár Jani után. Igen, férfik.
1: Igen, hát őknél sokan vannak.
0: De ugye itt ezen a versenyen magyar lett a második is. Uh-huh. Tehát Csécsé Zoli utánom érkezett be, akkor kb. Egy órával, illetve magyar lett az ötödik is, wow. És magyar lett az első nő is. Uh-huh. Tehát, hogy itt akkor ott nagyon megtanulták a magyarok nevét. Volt is egy ilyen Spartan világbajnokságon, az egyik induló kiállt és mondta, hogy köszönjük szépen a spártatlon indulóknak, hogy itt kitaposták a magyaroknak az utat, mert nagyon tisztelték őket. Tehát a magyarokra olyan szinten emlékeztek akkor, mai napig egyébként mindig mondják, hogy a magyar csapat az nagyon erős, mert tavaly is egyébként a Móróc Andi nyerte meg a nőknél, tehát hogy valahogy a magyarok ott mindig tök jó helyezéseket tudnak elérni.
1: És akkor utána mi minden volt még, amit a Spartanomban el akartál érni? Nyilván ugye az pályacsúcs nem volt meg, de ugye ez az ötödik, tehát akkor ha jól számolom, akkor még volt 2000, tehát a mostani előtt még kettő,
0: igen.
1: Amikor elindultál, szóval akkor ezt a spártatlan sztorit a pályafutásodban, ha. Akkor hogyan írtad tovább, aztán kiukadunk most már az ideire is, igen. Lassan.
0: Hát ezután ugye jött egy covidos időszak, azt tudni kell, hogy amikor valaki megnyeri a spártatlont, akkor kap egy meghívást, ami azt jelenti, hogy teljesen költségmentes, de nem is csak erről van szó, hanem biztos bejutás, és valahogy ilyenkor egy picit úgy kezelik ezen a versenyen is. És engem is meghívtak a versenyre, akkor 2020-ban nem rendezték meg a Covid miatt, így 2021-ben rendezték meg. Ekkor pedig elfogadtam a meghívást, és nagy örömmel el is mentem, viszont azt tudni kell, hogy ez az egyetlen feladott versenyem is a spártatlan, ugye ötször mentem, kétszer voltam negyedik, kétszer lettem első, egyszer pedig feladtam 200 méter körül, mert egy daganat nőtt a két lábújam közé, egy már ilyen 1 centiszer 1 centis daganat volt a 3-as, 4-es mortoneuróma, és ez miatt már pont a spártatlan előtt néhány hónappal nem nagyon tudtam edzeni, mert úgy begyulladt a lábam, hogy nem futni, hanem járni se tudtam, és amikor a gyulladás lement, akkor egy hétig tudtam edzeni, két hétig nem, és egy ilyen nagyon ilyen érdekes felkészülés volt, viszont már megígértem, hogy elmegyek, meg volt minden, úgy voltam vele, hogy elmegyek és megpróbálom, már meg volt az műtét időpontja is, csak az jelentősen, tehát olyan december környékére volt, mondom, jó van, belefér, beszéltem az orvossal is, figyelj, nagy probléma nem történhet, begyullad megint, majd kihevered, és elmentem a versenyre, második helyen szálltam ki 200 kilométer körül, de már nem csak a lábom, az egész szervezetem olyan gyulladásban volt, hogy majdnem, hogy csak így megálltam és eldőltem oldalra. Úgyhogy ez viszont hagyott bennem egy ilyen mély nyomot, hogy nem akarom így ezt az egészet, hogy most így fel kellett adni, nem szeretek feladni versenyt, akkor pedig műtét után, ugye ez 2021-ben volt, majd 2024-ben tértem megint vissza. Ezt az időt arra töltöttem, hogy próbáljam fejleszteni a szervezetemet, minél több edzésmunkát bele tudjak tenni, próbáltam még tapasztalatokat gyűjteni, világversenyeken vettem részt, egyébként világbajnoki második helyezett lettem világbajnokságon új országos csúccsal 276 kilométerrel, de itt még nagyon sok verseny volt, ami még ide becsúszott ebbe 3 éves időszakba, és akkor 2024-ben indultam újra a spártatlonon, ott ismételte a történelem önmagát, nagyon sokáig második lettem, erőltettem, hogy hát, ha még be tudom hozni az első helyet. Egyébként pont a mostani második Fotis, aki már 4-szer nyerte meg, ő ugyanez a helyzet adódott, mint most, hogy ilyen 10 perc, 20 perccel ment előttem, de én még akkor nagyon-nagyon akartam, és egy ilyen elég meredek lejtőn próbáltam nagy tempót futni, ahol a csípőm nagyon megrokkant, és irgalmatlan nagy fájdalom közepette már nem is tudtam futni, hanem sétálni. Gyakorlatilag vagy 15-20 kilométert ilyen lassú sétálással tudtam a végén csak bevinni a célba, itt pedig két ember megelőzött, és negyedik lettem. Itt pedig ugye megint volt cél azért, hogy visszamenjek még egyszer, és hogy revansot vegyek. Úgyhogy 2025-ben nem indultam, mert valahogy úgy jöttek ki a világversenyek, amik nekem nagyon fontosak, hogy szerettem volna részt venni rajtuk. Így 2026-ban idén tudtam visszamenni, de itt már, amit el is mondtam, hogy több olyan spártatlan teljesítés volt, ami egyszerűen valamilyen banánhéjon elcsúszik az ember.
1: És pedig ez egy 256 kilométeres táv nüanszokon, ha elcsúszik.
0: Ez volt a balansz, itt egy kicsit visszaadni. De ugye egy kicsit el lehessen képzelni, ez a 246 kilométer és 19 óra 40 perc, ugye nagyon sokszor felmerül a kérdés, aki nem jártas a futásban, hogy ezt hogy kell elképzelni. Uh-huh. Tehát mindig kérdezik, hogy mennyit pihentél, mennyit aludt. Ezt úgy kell elképzelni, van a rajt, meg a cél, és nincs egy perc sem. Tehát körülbelül 3 vagy 4 olyan alkalom volt, ahol 1 percet a frissítő pontokon eltöltöttem. Összes többit futás közben épp, hogy elkaptam egy pohár vizet, és mentem tovább. Illetve még ez úgy néz ki, hogy mintha minden egyes kilométer 246 kilométeren keresztül 1 kilométer 4 perc 50 másodperc alatt kell teljesíteni. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk a sarki bolt mondjuk 1 kilométerre van, elindulok gyalog, akkor nekem 4 perc 50 másodperc, de ez 246-szor, illetve hegyeken, bokrokon át, tehát azért itt vannak nagyon komoly hegyek is, tehát amit úgy hívunk, hogy a hegy az 1200 méter magas, egy 8 kilométeres szerpentin vezet fel, majd az utolsó 1 kilométert pedig ilyen köves sziklás utakon kell megtenni, a másik oldalt pedig egy ilyen 14%-os lejtőn kell egy ilyen omlós sziklákon keresztül besüpped a lába az embernek az agyakba, a kövek megindulnak, tehát hogy ezt is beleszámolva, és a pihenőket, így volt ez az átlag per kilométer tempó.
1: Bódis Tamás ultrafutóval beszélgetünk. Az is nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik veled ez alatt a szűk 20 óra alatt, vagy te 246 kilométer alatt. Ugye most csak hogy képzeljük, hogy a maratonfutás 142 kilométer, ugye 42.195 méter, ez már nem 6-ot teljesítetek ebből, tehát tényleg szinte 6 maraton, vagy biztos, hogy több mint 5, de ugye ott is van egy ilyen, ez a bizonyos fal, ami eljön egy idő után 30-35 körül valahogy, amikor a teste lesz, hogy ez azért ez egy kicsit durva. Hol vannak ezek a pontok? Mit lehet ezekkel kezdeni? Hogyan az elméddel mi történik? Szóval nyilván gondolom, hogy azért ez nem végig annyira egyszerű, vagy igen, ez idővel mennyivel könnyebb?
0: Nagyon sok versenyről el tudom mondani, hogy voltak ilyen falak. És amikor magam elé helyezek egy versenyt, és tudom, hogy indulni fogok rajta, akkor tudom, hogy az előző versenyen valahol mi volt a fal, és mi okozta a falat, hogyha nem is megállni, de hogy mi az, ami lassításra kényszerített, vagy akár jelentős lassításra kényszerített. Ezekkel próbálok egy kicsit így mentálisan így felkészülni, hogyha majd eljön az a pont, és általában ez valamilyen szintű fájdalomról beszélünk, vagy gyengeségről. Csak most itt, hogy kitérjek valamire, képzeljük el, hogy ez a 19 óra 40 perc, ami egy nap sincs, ez 20.457 kalóriát égettem el. Tehát egy átlagos ember körülbelül egy olyan 1500 kalóriát égett el egy napi munkával, hogy jön-megy. Én nekem egy nap se kellett a 20.500-hoz. Tehát, hogy mennyi víz, mennyi zsír, a szervezet hogy küzdhet, hogy takarítja le magáról, ugye, hogy energiát tudjon valamiből. És útközben ugye nekem nem hagyatkozhatok erre, hanem nekem be kell vinni ezt az energiát. Ezeket gélekből próbálom megoldani, tablettákat, hogy a szervezetnek a szabályzása jó legyen. Tehát elengedhetetlen az. Tehát nem elég bevinni egy energiát, hanem hogy a szervezet kellőképpen működjön, ahhoz megfelelő ásványi anyag, elektrolit pótrást kell ugye bevinni mellé. Ebből lesz majd egy jó működő test, ami ugye végig tud minket vinni. És ugye amikor futok, akkor folyamatosan valamilyen szinten ezen agyalok, hogy a testemet, mikor ettem megélt, ránézek az órámra, most kell bevenni, nagyjából számolgatok, jó van, elégettem 600 kalóriát, de csak 200-at vittem be, megvan a szabályzás, bevetted a tablettát, ugyan mi lesz majd a következő ponton, ott lesznek, várnak? Fú, most változtatni kell a frissítő ponton, mert most már szétverte az oldalomat a mellén, belilúgott mind a kettő, már kb. Hozzá se tudtam érni, és hogy fogjuk, figyelj, csak a puha falu kulacs jöhet szóba, mert már annyira fáj, hogy levegőt veszek, és már fáj a bordám, már bevágott a nadrág, már a nyakamat szétszette a mellény. És ugye ezeknek a megoldásával...
1: Ez a kulcs? Az, hogy hogyan a testedet, hogyan menedzseled?
0: Igen, tehát hogy eltereli az ember a figyelmet, És nálam van egy olyan szabály, a tanítványaimnak is elmondom, hogy ha vagyok valahol, soha nem a végére gondolok. Tehát soha nem a verseny vége, hogy hú, még van 100 kilométer. Mindig csak a következő pont. 5 kilométer múlva látni fogok embereket. 10 kilométer múlva találkozni fogok a segítőimmel. Ott egy-két jó szó majd lehet, hogy érni fog. És mindezek ellenére, hogy ennyi sérülés mindig lesz. Tehát most is két körmöm szakadt le, az egyik azért most utólag esik le, a másik pedig nyersen szakadt le. De azt úgy már meg se érzem, mert hozzászokott a szervezet. És ezek ellenére én nem tudnék most olyan pontot mondani, ahol egy percre is megtörtem volna, vagy olyan mentális olyan rossz érzésbe keveredtem volna, ami engem gátolt volna az előrehaladásba, vagy a lassításra kényszerített volna.
1: De korábban sem volt ilyen?
0: De volt.
1: Tehát akkor gondolom, hogy ezt ki kellett tapasztalnod, és ez rutinná vált, mondhatjuk, hogy kell egy ilyet úgy lefutni, hogy ne legyen semmi olyan negatív, ami akár mondjuk átálltatja a teljesítményedet? Tehát ne jöjjenek el ezek a falak, vagy ezek a mély pontok?
0: Ez több részből adódik, ezek a falak. Idén egyébként több versenyen van, egyiken sem voltak nagyon nagy falak, kivétel a Badwater, de ott problémáim
1: harmadik
0: adódtak.
1: Lettél.
0: Igen, ott problémáim adódtak, és abból lettek, de az összes versenyen nem voltak ilyen falak. És azt tudni kell, hogy idén ugye teljesen más stratégiával versenyzek. Ezeket a frissítéseket teljesen leegyszerűsítettünk, létrehoztunk olyan táplálék kiegészítőt, amit nem kell így, nem kell gondolkozni, nem fogja szétmarni a torkomat, és ezáltal tudom folyamatosan ezt adagolni, és amit az előbb beszéltem, hogy a szabályzás. Ha tudok arra figyelni, hogy a testem megkapja azt, amire szüksége van, akkor nem fog ilyen mélypontok, nem fognak kialakulni. És ez volt az egyik kulcsa nekem az idén, hogy ezt a frissítést, ezt a táplálkozást, a futás közbeni utánpótlást, azt el tudtam olyan szintre tudtam felemelni, hogy az már ellátja, és a testem ezt elfogadta. Ezáltal nincs az, hogy elgyengülök, és az elgyengülés hatására már nem tudok felfutni. Nagyon sok olyan speciális edzést végeztem, és vettünk is egy nyaralót, ahol hegyeken futok. Gyakoroltam azt, hogy lejtőkön ne csapjam
1: egyedül
0: szét.
1: Egyedül edzel egyébként, vagy egyedül készített?
0: 99%-ban egyedül egyébként, igen. Úgyhogy ezeknek a kiküszöbölése okozhatta ezt az egészet. Én egyébként tudom, hogy most így lehet, egy kicsit így furán hangzik, de szerintem ebbe egy pici maradt még, mert ha lett volna üldözőm, ha valaki közelebb jön, és nem ekkora nagy különbség mögöttem, és...
1: Mennyit tudsz egyébként a mezőnyről? Mármint úgy, hogy ott, amikor futsz. Mert ugye 52 perccel előzted meg, vagy hát lettél első, és utána a második, az említett ugye Görög Fotis, akinek a pályacsúcsát megdöntötted, ő lett a második, de 52 perc után ért le. Tehát mit érzékelsz?
0: Hát a segítőim folyamatosan, ők mondták, érdekes, ugye Korintosznál 80 kilométernél 2 perc előnyön volt, és folyamatosan nőtt, hogy 4 perc, 5 perc, 7 perc, 8 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, és akkor ez így ebből, amikor mindig mondták ugye a találkozási pontok, hogy 2 perc, megint 1 perc, plusz, akkor tudtam, hogy én gyorsabban haladok. És ez az elejétől, tehát 80 kilométertől, ez folyamatosan nőtt ez a távolság. Úgyhogy mindent tudtam.
1: És akkor te vagy, meg az elméd, amely ugye, ha jól érzékelem, akkor azért nagyon-nagyon jól tudod kontrollálni, hogy mit engedsz be, meg van az órád, ami segít. Meg hát nyilván a frissítése szükséges eszközök, de az órád az, ami adja neked az információt, hogy mi történik a testeddel.
0: Tehát ezek a mostani órák már ilyen GPS-szel vannak felszerelve, és ugye tudok átlag perc, kilométer tempó, átlag kilométer tempó, ugye ezeket én rakom össze magamnak az órán, hogy mi az, ami majd engem érdekelni fog, de akár a púzust lehet nézni, én soha nem szoktam púzust nézni egyébként futás közben, de azok az információk minden látnak. Viszont talán a legnagyobb segítséget mégis az adta nekem, meg a legtöbb információt, hogy mit mondanak a segítőim, hogy az üldözők azok hol vannak, és mennyire nyílik ez az olló.
1: És meglepődtél egyébként, hogy ilyen nagy arányban vezetsz?
0: Nagyon meglepődtem egyébként, eszmetlenül meglepődtem. Még így utólag is egyébként sokszor visszanézem a képeket, próbálom nézni az arckifejezéseket, és azt látom, hogy itt már azért hamarabb is voltak mögöttem problémák, mert látom az arcán, hogy ott azért meglepte őt nagyon. Tehát azt tudni kell, hogy ő volt a pályacsúcs tartó 2023-ban, amire mindenki azt mondta, hogy ez abszolút megdönthetetlen valami, mert 27 éves csúcsot döntött meg ő is, tehát a mindenkori csúcsot soha nem nyerte meg 4-szer, őt ott kint nagyon, nagyon tisztelik, és világszerte mondhatnám, hogy Fortis, ő a top 2-be benne van. Tehát, hogy ő nemzetközileg is egy nagyon-nagyon elismert futó, úgyhogy...
1: 15 percet javítottál, jól mondom?
0: Igen, igen.
1: Hát akkor...
0: Igen, igen.
1: Ezt meg lehet döntve, mondhatjuk.
0: Igen.
1: És a mezőnyről egy picit, hogy vagy hát egyébként mondjuk, ahogyan alakult a futás, ha minden igaz, akkor azért ilyen nagy arányú előnyben azért magabiztosabban, a vége azért magabiztosabban alakult, ahogy mondtad, ott talán jobb is lehetett volna, hogyha talán még több is lehetett volna benne, és az is igaz, hogy ott már a nézők, vagy a szurkolók már jelezték is neked, hogy ez egy nagyon durva pályacsúcs lesz. És az is, jól láttam, hogy így már együtt futnak be veled a helyiek? Vagy az hogy alakult így a leges legvége? Mi mindent jelentett neked ez a siker?
0: Ez már egy szokás egyébként ott a Spártatlon versenyen. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó 20 kilométer egy hegyről lefelé kell futni, és körülbelül annak a hegynek az utolsó 2-3 kilométerébe rengeteg gyerek várt.
1: Igen.
0: Uh-huh. De 2019-ben is így volt, és ez szerintem minden évben így van, hogy a gyerekek, amikor látják, hogy jön az első, akkor felmennek és várják az elsőt. Uh-huh. És onnan elkezdenek futni, de itt nem tudom, 20, ha rengeteg gyerek körülöttem végig voltak. Ha leértünk a dombon, akkor már ez váltott biciklis gyerekekre. Uh-huh. Eszmetlen sok biciklis gyerek is ott volt, és még akik tudtak velem futni, azok futtak, aztán még a biciklis is, ők ordibálták nekem, hogy rekord, new rekord, tehát, hogy meg fussak, ott még egy kicsit így szították alá, én meg nem ismertem lassabban futni, mert láttam, hogy mekkora, mennyire jó ez nekik, hogy ott jönnek mellettem. Egyébként tök vicces volt, hogy volt olyan gyerek, aki lemaradt, a másik meg azon röhögött, hogy nem bírt velem futni, úgyhogy már én athénból jöttem gyakorlatilag. És teljesen így bekísértek a főtérig. Régebben ez úgy volt, hogy fáklyás ilyen kis lányok voltak, aha, akik futottak mellettem.
1: Rémlenek
0: ilyenek. Most viszont ilyen nagyon sok gyerek volt, de emellett ugye eszmetlen nagy közönség várt ott a főtéren és a kávézóknál. A 2019-hez képest emlékezeteim szerint, hogy akkor is sokan voltak, de ennyi embert én még soha nem láttam ott, illetve ennyi fotóst, vakust, meg videóst, hogy ott egy olyan öröm ért engem, hogy ezt egyébként nem is tudom elmagyarázni embereknek, hogy bárki lehet, tehát hogy sok mindent meg lehet venni ebbe az életbe pénzért, vagy elcserélni, de ezt csak megélni lehet, és ehhez nagyon sok év munkája kell, hogy ezt meg lehessen élni, hogy valakit így várnak, és hogy ekkora öröm vagy boldogság fogad meg saját magam részére, de ez kitart most is, tehát a verseny után is, hogy ha visszagondolok majd sok-sok év múlva, ez akkor is ott lesz.
1: Itt volt az idei évedet nézzük, hogy az elmúlt időszakot nézzük, akkor itt azért volt ez a balatoni szupermaraton, amit pályacsúccsal nyertél, volt a Miskolc Kassa, azt is pályacsúccsal nyertél az Ultra Balatonon is, ugye Lengyelországban a 100 kilométeres távon ugye országos csúcsot futottál, ahogy Norvégiában egy 6 órás versenyen is országos csúcsot futottál, említetted ezt a Badwatert, ezt a elképesztően durva, brutális versenyt, harmadik lettél, és most ez a Spártatlon győzelem. Szóval ez az ultrafutást, ha nézzük, akkor te ott hova helyezed el magadat? Szóval neked ott említetted a Fotiszt, aki a top 2-ben van, te itt az ultrafutáson belül így hova teszed magadat?
0: Hát ugye a számok jól mutatják magukat, most ha csak azt nézem, hogy ugye ezekből van egy statisztika, ami a DUV adatbázisban van, és ugye ott ezeket kategorizálják, és ugye világszinten az összes versenyt oda berakják, az összes eredményt. Most ebből ugye a 100 kilométeren a 9. helyen állok a világranglistán, illetve a 6 órán pedig az első helyen állok. A Spártatlanon az első helyen állok, de még idén lesz 2 versenyem, illetve még lesz még egy ilyen megmérettetés, amit még egyelőre nem szeretnék elárulni. De ennek tükrében ugye ezeket pontozzák. Van egy IAU, egy nemzetközi ultrafutó szövetség, mint mondjuk mondhatnám, hogy az olimpiai szövetség, tehát az IAU ez a legmagasabb szint. És ott azért ezeknek vannak pontjai. Az összes pályának van arany címkés, bronz címkés, ezüst címkés, és ugye, hogyha valaki megnyeri ezeket, vagy valamilyen csúcsot fut, akkor ugye ezek pont táblázatba kerülnek be. És azért itt az is elképzelhető, hogy az első helyre fogok bekerülni, tehát akár az idei év világ legjobb ultrafutójának akár meg tudnak választani. Ezt még így nem akarom elkiabálni, most a számok ezt mutatják, és én nem szeretem magamról soha azt mondani, hogy mi vagyok, ki vagyok. Szerintem ezt úgy az embereknek kell eldönteni, hogy ezt hova skatujázzák be. ez pedig majd évvégén kiderül. Még azért ezt tudom szerintem még egy kicsit fokozni, tehát 25-én lesz még Svájcban egy 12 órás versenyem. Ott azért ezt a kis sikersztorit szeretném még tovább írni.
1: Szinte egy percünk sincs már, de zárásként még egy kérdés. Futsz-e még spartatlan, tehát vannak-e még vágyaid ezen a téren, illetve mi az a nagy cél, ami még akár előtted lebeg, ami most nem a közeljövőre gondolok, hanem tényleg egy ilyen nagy-nagy cél, hogyha erről el lehet valamit árulni.
0: A spártaton nem tudom, hogy futom-e még. Egyelőre úgy érzem, hogy itt elvégeztem azt a dolgot, amit nekem el kell végezni, de ez még változhat. Én számomra a 100 kilométeres világbajnokság és a 24 órás világbajnokság az abszolút top-top kategória. Itt szeretnék a legmagasabb szintre felállni, és a legmagasabb dobogónak az első helyére, tehát a dobogó első helyére egyszer felállni. Én nekem ez a legnagyobb vágyam.
1: Akkor ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, további jó munkát, és hát szívből gratulálunk még egyszer a spártatlan aratott már második győzelmet, ezzel képesztő pályacsúcsa, Bódis Tamás ultrafutó volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ferencváros lesz a témánk, főleg azért, hogy van a stúdióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Lesz miről beszélgetni. Például mondjuk kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öldfehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
3: Hát munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, a vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát ha belegondolsz, akkor elkezdtük ki július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupa győztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor onnan tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban, akkor azon is jutottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse, ami azért lengyel ezüstérmeses kupa győztes, tehát tudjuk, hogy milyen erős a lengyel bajnokság, és hát a playoffba végül pedig a Mo Salah-val együtt felálló Trabzonspor, tehát azért ez egy elég erős sorozat volt.
2: Gyorsan tegyük hozzá, ez így 8 meccs, a Celticel együtt 9, ezt 7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereséggel abszolválta a csapat, az elmúlt mondjuk ugye ez a 8. kiírás, ugye, ami folytonos, hogy ott van a Ferencváros valamelyik főtáblán vagy alapszakaszban, ilyen selejtezőre nem volt példa.
3: Hát nem, még ilyen erősségűre se.
2: Hát, hogyha megnézzük,
3: hogy ugye most már akkor a Celtickel együtt 9 meccset játszottunk, és azóta, tehát 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
2: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az ülőjúton, mert mintha nincs kőbevés vagy a Fradinak kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is, na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robbie Keane, ez külön-külön is megér néhány szót, de szóval akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Mert ott hirtelen kellett sok jó döntést hozni.
3: Ezek, amiket felsorolta, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
2: hát a bajnoki ezüst azért valamennyire
3: az
2: igen.
3: Az elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest, az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonnia a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzéstől, lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben, de ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
2: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelősség, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
3: Természetes, hogy voltak. Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptunk össze, az igen. Éppen akkor utolsó Zalaegerszegtől, vagy az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a Bajnokok Ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az elep, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszba, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója, tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott, tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
2: Például a Tokiói olimpián is.
3: Például a Tokiói, vagy hát Rómába bronzérmes lett. A Tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
2: Döntőben nem védett.
3: És nem játszott.
2: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem.
3: Igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amely

0: srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor most nyilván itt financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Hát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
1: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
0: Igen.
1: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek sokan, akik közül például Arzán éppen a Celtic ellen varázsolt itt a néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbé Balázs. Robi Kín távozása, ugye az nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, ahol egyébként olvastam. Elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, amiben ő tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
0: Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett döntheted, hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kért egy kis gondolkodási időt, és akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor ő lehet, hogy inkább nem. Én úgy vélem, hogy Robi bizonyított nálunk, most annak ellenére, hogy a bajnokságot most nem nyertük meg, de azért egy fantasztikus nemzetközi szereplésünk volt tavaly is, és azért az ő portfóliójában ez jól néz ki. Lehet, hogyha mondjuk idén nem egy olyan szereplést tudott volna felmutatni, az egy másik eset. Azért azt lássuk, hogy ő már így anyagilag annyira nincs rá kényszerítve, hogy ő mindig dolgozzon, mert hát az a játékos múltal, amivel ő rendelkezik, az
1: ilyen nyilvánvaló,
0: hogy nem kell neki azért minden nap munkába mennie. Szerintem vár egy nagy lehetőségre, nem kimondva, tehát azért ő mindig is szerintem arra vágyott, vagy vágyik, hogy a Premier League-be majd egyszer szerepet kaphasson vezetőedzőként is. Nyilván ehhez még azért valószínű, hogy lesznek lépcsőfokok, vagy lehet egyből odajut, nem tudom, én sok sikert kívánok neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
1: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni?
0: Nézd,
1: mert ugye bajnok lett a Győrre.
0: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten a realitásnál maradok kell játékosokat nézzünk, és ugyanez van az edzőkkel is. És Balázsnál nem ez döntött, hanem az döntött, hogy azt láttuk, hogy egy olyan játékrendszert játszik, olyan stílust játszik, olyan edzői kvalitásokkal rendelkezik, ami passzol a Ferencvároshoz. Ez nem volt számunkra meglepetés, hiszen, ahogy mondtad az előbb, ő a Ferencvárosból ment el. És azért, amikor az ember kap egy ajánlatot a Ferencvárostól, akkor elgondolkodik még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy évente ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát

0: mondtad már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
1: Azt hogyan élted meg, ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon, hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovic is ilyen volt, hát végül is Keane is ilyen volt. Ilyenkor jó az a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
0: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején. Tehát azért, amíg más csapatok pihenhetnek, lehet legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
1: Ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Cissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, az viszonylag hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt nyilván, szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe,
0: és
1: rakj rendet az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó,
0: és hát, hogyha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
1: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
0: Tehát hát most ezt így hirtelen hát, megmondani, nem tudom. De igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említett, nem is tudom, a mostani beszélgetés előtt még kint, hogy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzői stáb, meg Borbély Balázs egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. És most már én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt hét évben bizonyítottuk, hogy ezt jól tesszük. Nekünk idén is az a célunk, hogy jó legyünk, hát az első liga fázis mérkőzés ugye ő magáért beszél, mert azért Glasgow-ban 3-1-re nyerni a Celtic ellen, az nem egy kis dicsőség. Főleg ez a meccs kinézett, és aki látta ezt a mérkőzést, ott nem nagyon voltak kérdőjelek. Olyannyira nem, hogy azt a meccs vége előtt már kezdett is kívülni a stadion, mert elindultak a Celtic szurkolók haza.
1: Hát, mintha hája kenegetnék a vezérigazgatót,
0: ez az a boldogság, pillanat, nem? Igen, tehát ezek olyan dolgok, ez ugyanolyan, mint amit a Trabzon elleni kettős győzelem, tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és És hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítéssel sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért még megyünk a Milánhoz a San Siroba, meg jön a Juve, meg megyünk Offenheim, meg sorolhatnám, jön a Viktória Pilzen, tehát már jó ismerősünk. Nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, meg legalább akkor indulna a BL-be, a Fradi meg az Európa Ligából is. Ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a Fradi tényleg szépen bement. A minden idők egyik legerősebb, hanem a leger. Talán a BL selejtezőben voltak ilyen erejű ellenfelek, de ott nem voltak. Párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, ha nem egy, hanem legalább két alapszakaszos pontosan, vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan. Tehát ez és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy hogy az elmúlt 7 év, ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában, tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, azért a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzést teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Arzánit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az, hogy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintora, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét amikor a Fradiban volt, akkor a Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám ma már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lóg ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát és egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan veszi, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát a kvalitásait...
1: Mert hogy magyar, az sem fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát ez...
1: Ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és tényleg meg is kérdezem, hogy van Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, hogy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg februárban, vagy valamikor.
0: Hát végén neki egy komoly sérülése volt, most már van benne a visszatérés.
1: Mert ő nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, hát ő is hát nagyon jó játékos. Borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok Borbély Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagé Ádám, hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni a helyüket a felnőtt csapatba, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiánról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, lehet legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezek el tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, az nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát a Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadása, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát igen. Úgy rakt az aki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönben van most. Is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbély Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes, nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbély Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. És hogyha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem. De úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtba figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minél többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról, ugye ebből Korú Máriusz, hát hogy Csángó magyar, de most ő futballmagyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futballmagyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futball magyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiban, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni, igen, belőle a Ferencvárosba és a bajnokságba, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robikin távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhatnunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a szerencsejáték RT között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit olyan, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bérkeretet azt csökkentjük az első csapat kereténél, és hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak ugye ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcse ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztályának ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek, érkeznek játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzorai is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Hát nem megingott, még egyszer mondom, de vált tehát még most tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: ha persze, ez egy, igen, sem. Meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az járó dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogyha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom, akkor nem fogok amiatt idegeskedni. Mit idegeskedjek? Hát ez butaság lenne, nem? Akkor próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat kihozzuk, és én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó kollégáim vannak, nálunk különböző részlegek vannak, ugye hát ez egy cég, még egyszer mondom, egy komoly cég, és mindenki úgy alakította a dolgokat, ahogy azt mi szerettük volna látni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is, ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne, presztízsben nagyon jó lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt is szakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogyha érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg...
1: De a konferencia ligához meg nagy pek, tehát az meg a, más, az meg a másik oldal.
0: Én azt se nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De két kupa a kb. Hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, így, csak ezért.
0: Csak én ezt nem mondom.
1: Jó? Én mondom.
0: Köszönöm. Az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, a 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki, tehát a média, a szurkolók, senki nem örül. Így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy a múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligába, és hogyha belegondoljuk az Európa Ligába, ugye most 8. alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia liga, a többi minden
0: konferencia liga, és a többi az Európa Liga, jól emlékszem, és azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, tehát, és vagy csak a playoffba megy, és onnan kell neki tovább jutnia, hanem elkezdjük vagy az első, így van, vagy elmegyünk, vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy odajussunk. De ezeké mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a ligafázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 ezer eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 ezer eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdezte, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy lesz, mint lesz, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendek 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a ligafázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, egyébként a Fradi
0: miatt.
1: Hát
0: mi szereplésünk miatt. Igen, tehát igen. Azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok, UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendigen 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben, oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektben összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletben, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor rakjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánoki kis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Tornaklub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy
1: erről többet
0: nem is tudok elmondani, mert nem tudok, tehát igazából itt ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szólózzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon mozog a történet.
0: Amikor ezt mondjuk, hogy itt teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként, és ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, hogy És most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkör pál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszám pál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön ez Zalaegerszeg elleni meccsre kijött nem tudom 7-8 ezer ember, ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára sok.
1: Ki is kapott a csapatot.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, mert ki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy ki kap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó. Évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós városban?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert bosszant, nem kell mondani, hogy ez még bevétel tekintve,
0: meg a feeling tekintve. Tehát, tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a Schalke az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akiknek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó szemet szúróan, hát, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy persze a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész október 27-én, nyilván mész a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubató Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabdameccs, vagy egy vízilabdameccs, vagy sorolhatnám, vagy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően amennyire tudod, nem kell, hogy tud, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója, tehát ez nagyjából ugye a többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnöke, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanságom, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Tehát jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is ő lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem? A világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk, ha egy év múlva beszélgetünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván ülőjúton úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy még egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát nézd, ez mindig benne van, meg én is hatásom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa-Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája ligafázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt talán.
0: Hát ez mindig az adott szezon dönti, egyébként most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások vannak, az igen. Is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki, hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne agyisten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbély Balázs.
0: Borbély Balázs. Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. Aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló. Bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az vezető edzője lehet. De még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pát, az FTC Labdához ZRT vezérigazgatóját hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ahogy ígértem, atlétikával kezdünk, mert hogy itt van a stúdióban Vindics Tóth Lilianna. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Annát használod?
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Nem igazán, általában Lilinek szoktak hívni, de nevelőedzőm Fazekas Gáspár mindig Annának szokott hívni, úgyhogy ő az egyetlen.
2: A Vindics, azért azt is tegyük tisztába, ugye a férjed után Vindics Balázs, ő is válogatott atléta, így lettél Vindics Tóth Lili Anna, de akkor inkább Vindics Tóth Lili. Vele beszélgetünk a maratonfutásról meglepő módon, mert hogy a legfrissebb hírrel kezdjük, bár ugye az Európa-bajnokság után, amikor ezüstérmet nyertél Birminghamben, azóta szeretnék behívni téged, ez csak mostanra jött össze, de azóta már új történések vannak, és új országos csúcs, mert hogy a Varsó maratonon sikerült megdönteni az országos rekordot. Mesélj egy picit erről a versenyről. Megnyerted a női versenyt, futottál egy országos csúcsot, és más szempontból érdekes volt ez a Varsói maraton, vagy olyan futás volt, amiből majd a továbbiakban nagyon sok mindent lehet levonni? Olyan tapasztalatot?
3: Igen, mindenképp meghatározó élmény volt számomra a Varsó maraton. Ez volt a negyedik maratonom. 11 hónapja futottam az elsőt Frankfurtban, és én nagyon azt érzem, hogy minden maraton egy ünnep, és mindegyik nagyon különleges, és mindegyikből lehet tanulni, és meg kell nézni nyilván a pozitívumokat, és meg kell nézni a hibákat, a hiányosságokat, hogy mi az, amiből ugye építkezhetünk, és amiket, hogyha kijavítunk, akkor még nagyon sokat lehet fejlődni. Alapvetően ez volt ugye az első maraton, amit pályafutásomban meg tudtam nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindig nagyon jó szívvel fogok gondolni, és igazából egy nagyon szép, egyenletes futást és jó versenyzést tudtam produkálni, és azt gondolom, hogy ez a 2:24:48 ez mindenképpen előremutató a jövőre nézve.
2: Az idő mindenképpen előremutató, de azért érdekes, hogy most is, amikor rákérdeztem erre a Varsó maratonra, akkor a hiányosságokkal kezdted, és érdekes, mert hogy olvastam egy interjút, ami a Varsó maraton után készült, és ott is szinte elsőként azt emelted ki, ami nem sikerült jól, vagy ami nem volt jó, ami hiányérzet maradt benned a verseny után. Ez jellemző rád, hogy egy picit mindig kritikus szemmel nézed önmagad és egy-egy versenyt?
3: Azt gondolom, hogy igen. Bár szerintem például a Varsóval kapcsolatban sokkal kritikusabb voltam most, mint mondjuk a Birminghammel kapcsolatban, ahol igazából tényleg így úgymond felül tudtam múlni a saját várakozásaimat is. És Varsóban is sikerült tényleg a nagyon jó idő, de a frissítésem nem volt jó, és emiatt úgymond mondhatom azt, hogy picit így haragszom magamra, vagy nem haragszom, hanem egyszerűen csak úgy vagyok, hogy ezt muszáj rendbe tenni, ezt ki kell javítani, és igazából tényleg itt. Tehát Varsóba mentem ugye az idő eredménye. Nyilván a győzelem is nagyon sokat jelentett számomra, de amikor odamész egy verseny, és tényleg csak a számokkal küzdesz, akkor lehet, hogy kritikusabb is vagy utána, mint amikor egy taktikai versennyel, mint amilyen mondjuk az Európa-bajnokság volt, sikerül ezt a helyezést kihozni, amit amúgy aznap maximálisan lehetett volna.
2: Mit jelent az, hogy a frissítés nem sikerült jól?
3: Hát ez azt jelenti, hogy futás közben nagyon fontos a szénhidrátoknak a visszapótlása, valamint ugye izotóniás italt is lehet inni, vagy géleket lehet fogyasztani, vizet inni, és ezt fel kell építeni, hogy hányadik kilométernél te mennyi szénhidrátot fogsz bevinni, mennyi koffeint fogsz bevinni mondjuk, mert az is, ugye vannak olyan koffeines gélek, amikben az is van, tehát vannak a sima gélek, és van olyan, amiben van koffein is, és szerintem nekem valószínűleg az volt, és ez egy begyakorolt, tehát azért vagyok kicsit csalódott, mert ez egyébként egy begyakorolt frissítést csináltam, tehát azt csináltam, hogy 7 kilométerenként fogyasztom a géleket, és ezeket a hosszú futásokon is gyakoroltam. Valószínűleg a második koffeines gélem, amit 30 kilométerhez időzítettem, 28 körülre, az sok volt a szervezetemnek, és igazából nem tudtam így jól megemészni.

0: emészteni, és ott elkezdtem energiát veszteni, úgyhogy igazából ez volt szerintem elsősorban a probléma, de ez egy olyan dolog, hogyha ezt kijavítom, akkor itt szintén ez egy olyan terület, amiben, hogyha tudok előrelépni, akkor az időeredmény is jobb lesz, és több erőm lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos.
1: De ez egy olyan dolog, amit utólag átgondolsz, és nem ott érzed. Tehát, hogy te tudod, hogy mit tervezel, de lehet, hogy olyanok a körülmények, úgy alakul a verseny, hogy nem úgy kellene. Szóval ezt közben te megváltoztathatod?
0: Igen, megváltoztathatom, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az nagyon fontos, mert egy verseny az azért mindig más, tehát ott nyilván edzésen nem futom le a maratont ugye ebbe a tempóval, amit a versenyen futnom kell. És emiatt valószínűleg, tehát hogy hiába szoktatom hozzá a gyomromat, de nem hiába egyébként, mert ezek is egymásra épülnek, és nagyon tapasztalatlan vagyok még ebben a témában, tehát tényleg emiatt is azért nyilván egy kis, hogy is mondjam, türelmet azért kell, hogy adjak magamnak, hogy nem baj, hogyha a negyedik maratonon nem tökéletes a frissítésem. De nyilván verseny közben máshogy reagál az ember arra, hogy most akkor azt a gélt meg kell lenni. Tehát mondjuk egy 4 perces tempóba valószínűleg sokkal könnyebben meg tudom emészteni mondjuk a gélt, mint mondjuk egy 3:25-ös tempóba. És nyilván, amikor már ott vagy, hogy már futsz 2 órája, vagy még több ideje, akkor ott egy kicsit más állapotban van a szervezet, de azt gondolom, hogy ez annyira érdekes, és annyira izgalmas, hogy tényleg olyan sokáig tart a maraton, és annyi minden van közben, hogy itt ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyi mindenre lehet még majd figyelni.
1: Ugye, mert azt mondod, hogy edzésen nem futod le a maratont olyan tempóba, akkor ezeket csak versenyen lehet megtapasztalni, most túl vagy 4 maratonon, nyilván nagyon sok idő kell, de az, hogy edzésen nem futod le olyan tempóba, az azt jelenti, hogy azért egy-egy edzésen, nyilván nem minden edzésen, ez a 42 kilométer, ez megvan? Csak a tempó teljesen más, mint egy versenyen?
0: Nem, soha nincs meg edzésen. A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a 4, mondhatom, hogy 4 felkészülésembe. Bár nyilván a Birmingham-i felkészülés az már nem volt, vagy a Birmingham utáni, tehát a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 Varsóig, az nagyon kevés volt, ott nem tudtam, igazából már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülés, de igen, a kérdésre a válasz az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blokkba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
1: De azért 35 kilométer után, mondom én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú után futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
0: Igen, ez számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg, most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szoktam mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél. És azt mondja, hogy nagyon sokan 35-ig nagyon jól megcsinálják a maratont, és ott van tényleg az a nagyon nehéz rész, szerintem talán 35 és 40 között, amikor még úgy sok van vissza, mert mondjuk 40 után már tényleg én úgy szoktam lenni, hogy jó, akkor jön a hajrá. Tehát, hogy az megint így ki lehet ebből lenni, de szerintem ez fejben, tehát ez fejben kell ott elfogadni, hogy ezt meg tudod csinálni, és tényleg én csak így ámulni és bámulni szoktam, hogy az edzőm mennyire ért hozzá, és mennyire tudja, hogy mit kell csinálni, én tényleg csak így csinálom az edzéseket, és azt érzem a versenyen, hogy megy, és hogy van erőm hozzá, és a végén tudok gyorsítani, de pontosan nem tudom, tényleg nekem is az annyira furcsa, hogy mondjuk amikor rövidebb távra készültem, ott nyilván rengetegszer futunk ugye hosszabbat, tehát mondjuk akár a 3000-nél, vagy az 5000-nél nyilván sokkal hosszabb futások vannak, meg hosszabb edzések, és a maratonnál ez így máshogy épül fel teljesen.
1: Az edződ ugye Wolfgang Heinig, róla beszélünk majd mindjárt egy picit bővebben is, de számomra ez annyira hihetetlen, hogy amikor elindultál az első maraton versenyeden, akkor előtte edzésen sem futottad le a 42 kilométert soha?
0: Nem, soha, és egyszer volt a 35. Igen.
1: Ez egészen hihetetlen. És akkor az edződ tudta, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy sosem futottál együtt 42 kilométert? Ne haragudj, hogy ezen így fennakadtam, csak számomra ez teljesen hihetetlen.
0: Tényleg, de ő tudta. Tehát hogy nekem is az van, ráadásul az, hogy mondta, hogy csak akkor indulhatok el, hogyha 2 óra 30 percen belül tudok teljesíteni. Amire mondta, hogy nyilván, hogy tehát a tudásnak meg kell lenni, szóval nyilván van olyan nap, hogy mondjuk csak 31-et futsz, vagy valami nagyon nehezítő körülmény van, de hogy a felkészültségem, tehát hogy amit ő kitalált, az az edzés, tehát az legyen megcsinálva arra, hogy tudod, potenciálisan legyen 2.30-on belül. És igen, tehát nem volt 1.35-ön, és én is így odálltam arra, azt, hogy mondom ez, tényleg ezt lefutni, mondom, ez tök jó. Tehát ez, hogy már maga az, hogy lefussam a 42,195 kilométert, az már önmagában úgy voltam, hogy ez egy teljesítmény lesz, és tényleg 35 volt a leghosszabb.
1: Hát az biztos, de amikor te eldöntötted, hogy maratonfutásban folytatod a pályafutásodat, hiszen azért volt itt mezei futás, akadályfutás, minden, ami kell, de hát a maratonfutás az egy olyan hatalmas lépés ahhoz képest, vagy azokhoz képest, hogy akkor ez az ötlet honnan jött?
0: Igen, egy nagyon picit akkor visszakanyarodnék. Számomra Varsó egy nagyon kedves város, hiszen életemben először 11 éves voltam, és ekkor kerültem be a gyermekválogatottba, és 600 métert futottam még akkor, és az Varsóban volt, és tényleg annyira egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ilyen, ez egy ilyen körnek érzem, egy ilyen teljes körnek, hogy visszamentem Varsóba.
1: De reméljük, hogy ez a kör még nem
0: igen,
1: zárult be.
0: Igen, ez nem zárult be, csak tudod, így néha az embernek így meg kell állni, és tényleg így azt mondani, de jó, tehát hogy ez mennyire szép, hogy ez sikerült, és hogy visszamentem Varsóba, 16 évvel később is nyertem egy maratont. Ez szerintem tényleg ilyen, számomra nagyon fantasztikus. És valóban, tehát 600 méteren voltam ugye először válogatott, utána jött az akadályfutás, 2000 akadály, 3000 akadály. De én 1500 métert is futottam világbajnokságon, fedett pályán futottam Európa-bajnokságon 3000 métert, mezei futásban voltam Európa-bajnoki ezüstérmes juniorként, és 4x1500-as mezei váltóba is futottam. Tehát igazából gyakorlatilag 5 meg 10 ezer méteren is Európa-bajnokságra kvalifikáltam, szóval nem tudom, hogy mindenféle volt itt ilyen szám, amiben én elindultam, és annyira érdekes számomra is, hogy így a maraton lett az igazi, és az igazi szerelem igazából.
1: De hogy ez először a te fejedben fogant meg ez a gondolat, vagy edzők sugalták, hogy esetleg ebben jó lehetsz?
0: Nekem ezt gyakorlatilag senki nem mondta Wolfgang előtt, és amikor elmentem velük az első edzőtáboromba 2025. januárjától dolgozunk így együtt a csoporttal és Wolfganggal, és akkor ott volt egy 20 kilométeres hosszú futás, és látta, vagy nem tudom, hogy mit látta, de azt nem tudom, hogy jól megyek. És akkor mondta nekem, hogy jó, és az januárban volt, hogy jó, akkor ősszel kéne futni egy maratont, és akkor tényleg így néztem rá ilyen nevetve, hitetlenkedve, hogy jó, oké, majd, és ugye akkor 27 éves voltam, és úgy voltam a maraton, hogy majd egyszer kipróbálnám már, hogy azért mégis így távfutóként az mindig így mozgatta valamennyire a fantáziámat, de nem gondoltam volna, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy én ebben jó lennék, és tényleg Wolfgangnak köszönhetem, és annyira, ez is annyira számomra megható, hogy mennyire kell egy ember, aki hisz benned, mert hogy magamtól nem próbáltam volna meg.
1: A mostani sikereidnek ő az egyik legfőbb letéteményese?
0: Igen. Mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem a korábbi edzőimet, és nagyon hálás vagyok az ő munkájukért. Én ezt úgy tudnám egy ilyen jó hasonlattal leírni, hogy amikor ugye gyerekkoromban én elkezdtem futóedzésekre járni a Gazsi bácsihoz, és ez is amúgy nekem úgy jött, hogy senki nem mondta, hogy te menjél futóedzésre, ez kötelező, nem, ilyen nem volt, hanem én szerettem volna menni. Tehát, hogy ez szerintem, talán nekem ebben van a legnagyobb erőm, hogy ezt én így belülről akartam, hogy szerettem volna futni, és tényleg így gyerekként, hogy szerettem futni, és ez a lényeg. És azóta is igazából ez a lényeg, hogy én azért csináltam, mert én ezt szerettem volna csinálni. És ugye 2025. januárjától Wolfgangnak a munkája van benne, de azért ott volt előtte sok-sok év, amit a többi edzőmnek is nagyon szeretnénk megköszönni, mert igazából felépítettük a háznak a falait. Én egy kicsit ezt úgy mondanám, hogy minden edzőm nekem segített, tanított, és építkeztünk, és igazából nem volt különösebb sérülésem, tehát igazából így folyamatában tudtam edzeni, ez nagyon fontos, gyerekkoromtól kezdve. Egész jó gyorsaságom volt, állóképességet építgettünk, és akkor, amikor a Wolfgang mondta, hogy jó, akkor legyen a maraton, akkor igazából a maratoni részt azt ő tette hozzá. Feltette a házikóra a tetejét, kicsit így úgy érzem. És tényleg nélküle most, azt gondolom, hogy nélküle nem lettem volna érmes az EB-n, és nélküle most nem tartanék itt, és nagyon köszönöm neki, és köszönöm a korábbi edzőimnek is.
1: Vindics Tóth Liliana vendégünk, aki 2023. december 6-án azt nyilatkozta, hogy a hosszabb távokra vált, 5000 és 10000 méteren célozza meg a Párizsi olimpiát. Az a hosszabb táv, az 5 és 10000 méter, az már egy nagy váltás volt a korábbiakhoz képest?
0: Szerintem az még olyan nagyon nem volt, ilyen, igen, nem olyan nagy váltás, mint onnantól a maratonra átmenni. Én ugye 3000 méter akadályon szerepeltem még a tokiói olimpián, igazából korosztályosan is ebben a számban értem el a legszebb sikereimet, és amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most szeretnék síkfutásra váltani, az igazából azért volt, mert volt néhány olyan esésem így akadály verseny közben, ami volt, hogy kórházba is kerültem sajnos, tehát hogy így eléggé így ezt a futás iránti szeretetemet, ugye ezek kicsit azért úgy beárnyékolták, mert hogy féltem, elkezdtem úgy odállni a rajthoz, hogy féltem, hogy el fogok esni, és nem fogok célba érni. És igazából akkor így 2023-ban döntöttem, igen, úgy, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit is sík számokra készülni, és akkor ott egyébként futottam ugye 1500-at, 5000 métert, 10000 métert, mezei futósorozaton is indultam, tehát ott így elkezdtük így felemelni a távoknak a hosszát, és akkor utána jött a maraton. De szerintem az én történetemben az nagyon érdekes, vagy szerintem, vagy én azon úgy el szoktam gondolkozni, hogy azért voltak szép sikerek a pályafutásomban, de voltak mélypontok, tehát például 2024-es Párizsi olimpiára nem tudtam sajnos kijutni, tehát voltak olyan szezonok, amik nem sikerültek annyira jól, de tényleg így tudom, milyen fent, tudom, milyen lent, és igazából nagyon szerettem volna így kapaszkodni, és magas szintre eljutni.
1: Ha már mélypontokat említesz, akkor volt egy ilyen, szintén egy interjúban adott mondatot, hogy majdnem abba hagytam a profi sportot. Annak mi volt az előzménye? Emlékszel erre, hogy ezt nyilatkoztad, és hogy ez miért volt, és mikor Igen. volt?
0: Igen, 2024 végén kiderült, hogy ugye én a Magyar Honvédség sportszázadának voltam az első századában katonasportoló, és ott nagyjából tudtam ugye elsősorban a sportra fókuszálni, viszont nem jutottam ki a Párizsi olimpiára, és akkor engem áthelyeztek a második sportszázadba, ahol az a feladat, hogy 4 órás munkát is kell vállalni a sport mellett. És nekem nagyon hamar jött utána az edzőváltás, igazából ezzel nagyjából egy időben, amikor szerettem volna ugye edzőt váltani, de azért ez egy ilyen nehéz időszak volt számomra, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én tényleg úgymond profi sportoló lehessek, tehát hogy nem fogok úgymond erre lehetőséget kapni, és igazából ez volt egy ilyen nehezebb időszak számomra, és akkor 2025 őszén a Kaposvári Sportiskolába átigazolhattam, és az ő sportolójukként folytathattam, és a honvédségből pedig leszereltem, és igazából ez nekem adott egy ilyen olyan plusz motivációt, hogy akkor tudom csinálni a sportot, és most júniusban még le is diplomáztam mester szakomon. Úgyhogy most tényleg így, és utána jött az érem, és utána jött a csúcs, és most tényleg így azt érzem, hogy gyerekkoromban nem feltétlenül, tehát hogy tényleg így a futás szeretete miatt kezdtem el, és viszont az álmom belül mindig is az volt, hogy, hogy milyen jó lenne, ha én futó lehetnék, és hogy ezt csinálhatnám, és most talán ez össze fog jönni, és azt remélem, hogyha még jobban tudok, tehát most már lassan eljuthatok akár oda, hogy profiként készülhessek, akkor nagyon remélem, hogy ez az eredményekbe is látszódni fog.
1: És akkor ez az új edző megtalálása, a Wolfgang Heinig megtalálása, az hogy történt? Te kerested, ő keresett, hogy alakultak a körülmények?
0: Igen, 2024-ben, mint már említettem, hogy nem jött össze a párizsi olimpiára való kijutásom, és úgy éreztem, hogy akkor, igazából akkor 25 éves voltam, hogy egy picit ilyen most vagy soha pillanatot éreztem, hogy azt éreztem, hogy most nekem valami, most ilyen nagyobb fába kell vágnom a fejszémet, és hogy meg kéne próbálni külföldön edzeni. És a férjem, Vindics Balázs, óriási támaszt nyújt számomra, és akkor is azt mondta, hogy figyelj, elmegyünk bárhova, hogy lesz akár ilyen Tesco-ba pénztáros, vagy nem, tehát hogy bármit ő bevállal, hogy én tudjak, hogy ő elköltözik velem bárhova, hogyha az van, hogy olyan csoportba kerülök, vagy el kell költöznem külföldre, vagy még amúgy az is felmerült, hogy lehet, hogy elmegyek Amerikába, tehát ott ilyen nagyon sok opció feljött így bennünk, és a Balázs tényleg, hogyha ő nincs ott, és nem mondja, hogy próbáld meg, Lili, hogy csináld, menjél, akkor nem biztos, hogy én ezt így megmerem próbálni, és végül is azt is, hogy ott kellett ugye kockáztatni azért, tehát azt gondolom, hogy igazából Géza Krauzével jó barátságba kerültem, mert ugye akadályfutó voltam, és ő háromszoros Európa-bajnok, most már akadályon, német futó, és igazából én őt is megkerestem, hogy mit szólnának ők, az edző. Edzőt nem ismertem annyira, Wolfgangot, de hogy a Géza mit szólna hozzá, ha velük edzenék, mert egyébként a Marusom is már szlovén futó, ő nagyon jó akadályfutó volt szintén, és ő is ott edzett. Tehát láttam, hogy azért nem csak németek mehetnek, hanem lehet, hogy egy magyar is jött. És akkor így jött, hogy a Wolfgang mondta, hogy menjek ki Frankfurtba, és akkor felmért egy edzésen, és akkor bevállalta, hogy foglalkozik velem. És akkor igazából hivatalosan így 2025 januárjától kezdtünk el együtt dolgozni. És igen, én azt gondolom, hogy itt, tehát így bevállaltuk, hogy úgymond külföld, akkor ugye az edzőnek a bérét nekem fizetnem kell, az edzőtáborokat van, amit mondjuk tud segíteni a szövetség vagy a klub, de van, amit nekem kell beletenni, tehát így tudtam, hogy lesznek ilyen plusz költségek, és akkor úgy döntöttünk így családilag így a férjemmel, hogy mi ezt most így megpróbáljuk és vállaljuk, és benne volt, hogy nem jön össze. Tehát simán benne volt az, hogy ez nem leszek akár jobb, tehát mondjuk nem tudok jobb időket futni, mint amiket előtte futottam. Meg ott nem is tudtam, hogy akkor most melyik számra fogok készülni, tehát most akadály lesz, 1500 lesz, 5000, 10000, és akkor a maraton még nem is tudtam, hogy lehetne, szóval ott így minden volt. És ott tényleg így, tehát így igazából borítottam minden téren a papírformát, mert végül 2025-ben ugye versenyszámot váltottam, edzőt váltottam, klubot váltottam, csoportot váltottam, és elköltöztünk a Pospulára, tehát hogy így lakóhelyet váltottam, tehát mindent váltottam.
1: Ez azt jelenti, hogy az edzéseid nagy része az Németországban zajlik? Tehát, hogy akkor ti életvitelszerűen is kint éltek?
0: Nem, és azt szerettem volna mondani, hogy amúgy azt úgymond nem kérte az edző, hogy költözzek ki Frankfurtba, mert ők egyébként ott edzenek, hanem azt kérte, hogy csatlakozzak az évente mondjuk 4 darab edzőtáborra, ami mondjuk 4x3 hét. És a többi edzést én elvégzem otthon, tehát így egyedül, meg például a szlovén...
1: Kaposváron?
0: Igen, Kaposváron, meg Kapospulán, meg Dombóváron, és nagyon sok segítséget kapok, mert nekem a családom dombóvári, ők ott élnek, keresztüleim is, és férjem is nagyon sokat, tehát mindig valakit be tudok szervezni, hogy biciklivel kísérjen, a férjem Balázzsal résztávokat együtt tudjuk futni, tehát beáll, szegény nagyon el szokott fáradni, mert azért sokat kell futni, de tényleg nagyon jó, és a klubban is egy nagyon támogató közegben készülhetek, nagyon jó regenerációs háttérrel, és nagyon szeretek Kapospulán élni. Ez egy 800 fős kis falu, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bátorság, ami volt bennem, ez igazából meghozta a gyümölcsét, de azt mindig szeretem kiemelni, hogy ez nekem, én ezt azért csináltam, mert én szerettem volna futni. Tehát mindig ez volt az első motiváció, és azért nekem ez nem, én ezt nem úgy élem meg, hogy ez áll, hogy bármit áldozat lenne, hanem szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy azt csináltam, amit szeretek, és ezért megküzdöttem, de most úgy látom, hogy egyenesben van.
1: Nagyon jó hallgatni, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz a futásról, de úgy fogalmaztál, hogy amikor megvolt ez az edzőváltás, akkor nem tudhattad, hogy vajon sikeres leszel-e. Ez a történet egy bizonyos szempontból lezárult, és mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és azzal, hogy megnyerted a Varsó Maraton női versenyét, azzal már kijelenthetjük, hogy ez egy sikertörténet, akármi is lesz ezután?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és tényleg nagyon szeretnék, tehát ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretek maratonra készülni, nagyon szeretem csinálni, és szeretnék még nagyon sokat fejlődni, és tényleg, hogy legyek egészséges, és tudjam csinálni, és tényleg az igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem sikertörténet, ez az, de lehet, hogy még nagyobb sikertörténet lesz.
1: Vindics Tóth Lilianna a vendégünk itt a stúdióban, Európa-bajnoki ezüstérmes maratonfutó. Az Európa-bajnokságról még aránylag keveset beszéltünk, a Varsó Maratonról, amit megnyertél, arról annál többet. Úgyhogy beszéljünk most erről az Európa-bajnoki ezüstéremről, ami meglepetés volt. Én kívülállóként tudok erről beszélni, mindjárt meglátjuk, hogy te ezt mennyire vetted, vagy élted meg meglepetésként, de az mindenképpen önmagában nagyon nagy szó, hogy a harmadik maratonfutásod volt ez az Európa-bajnokság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon rutinosan érkeztél Birminghambe, de azzal az érzéssel érkeztél, hogy azért ebben bármi benne lehet?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően úgy terveztük, hogy nagyjából a top 10 az reális. Tehát látszott, hogy ugye tényleg itt van ez a magyar kislány, tehát lefutottam ugye az első maraton 2.28.15-re, az egy jó ajánló levél, tehát hogy az, hogy egyből 2.30-on belül futni, de nyilván nem olyan szintű idő, hogy Európa-bajnokságon dobogóra lehessen vele állni. De az is látszott, hogy akkor futom a másodikat, akkor kicsit fejlődtem, tehát hogy tudtam jobbat futni félmaratonon is, a másodikra kb. Egy percet tudtam javítani az elsőn, és az látszott, hogy igazából bárhol versenyeztem, akár 5000 méteren, vagy volt 1-2 10000 méter, meg 10 kilométeres versenyem, mindenhol hoztam egy ilyen szép, stabil, jó szintet, és nem gondolom, hogy nagyon ilyen extra volt egyik se, tehát ebbe a felkészülési időszakban, de mindegyik nagyon jó volt igazából. És az Európa-bajnokság előtt volt egy magaslati edzőtábor, 3 hetes Livignóba, és ott azért az látszott, hogy az ott nagyon jól sikerült. És azért bizakodva mentünk az Európa-bajnokságra jó állapotba, tehát tényleg minden rendben volt velem.
1: Bocsánat, az, hogy egy edzőtáborban, egy magaslati edzőtáborban jól sikerülnek az edzések, akkor az konkrétan mit jelent, hogy ott résztávok időeredményét tudjátok összehasonlítani, és ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy jól sikerült?
0: Igen, igen, a résztávoknak az eredménye, akár mondjuk, hogyha van egy laktátmérés, és tudod, egy edzés után ne van mérve, és látod, hogy mondjuk az rendben van, vagy nincs rendben, tehát hogy azt is lehet nézni, a hosszú futások, hogy sikerülnek, és az egész mindig egy folyamat, tehát hogy nem lehet egy-egy edzést kiragadni, hanem ez egy ilyen összkép. De az ember azért érez egy formát is, tehát egy, szerintem azt így érzed, hogy így ez most jól megy, vagy fáradtabb vagy, tehát hogy így hogy vagy.
1: Még úgy is, hogy csak 2 maraton futóverseny volt a hátad mögött? Tehát úgy is tudtad, hogy ez egy következő maraton futásra mit jelent?
0: Igazából, tehát, ahogy arra már beszéltünk, és hogy a maraton az nekem még mindig egy ilyen talány, hogy ez így mi lesz ott, meg hogy lesz, és azért ez nagyon fontos kiemelni, hogy viszonylag úgymond vakon érkeztem az Európa-bajnokságra, mert ott volt egy nagyon furcsán nehéz pálya, tehát egy ilyen dombos, emelkedős, kanyargós pálya, és tényleg én úgy voltam, hogy szerintem jó a formám, meg így az így oké, de az, hogy itt most így mi lesz ezen a pályán, nekem ez hogy fog menni, hogy fog esni, mert mi olyan nagyon-nagyon nem készültünk erős futásokkal, emelkedőkre, tehát ilyen nagyon erős dombos edzéseim nem voltak, és pont amit kérdeztél is, hogy 35 után mondjuk mi fog történni. És azt nem tudtam, hogy mi fog történni. Én igazából az edzőm azt kérte, hogy legyek benne az élbolyba, és maradjak ott, és én csak erre figyeltem, hogy én sosem mentem előre, nem futottam iramot, úgymond, hanem én egy ilyen taktikai versenyt futottam, és a Finn Vainio nagyon hamar elment egy erős tempóval, tehát szerintem az nem volt kérdés, hogy ő nyerni fog, mert 2 óra 22-vel nyert nagyon-nagyon jó futással. Nekem a többiekkel volt dolgom, azzal volt dolgom, hogy én ott maradjak abba a bolyba, és minél kevesebb energiát használjak.
1: De érdekes, azt mondod, hogy az edződ megmondta, hogy akkor maradj a bolyjal, ne menj előre. Most még azért nem döntesz te verseny közben, hogy mi legyen a taktika, mert még kevés a tapasztalatod, és mindenben csak az edződre hagyatkozhatsz, vagy ez akkor is így van, hogyha már 22 maraton lenne a hátad mögött, hogy ő megmondja, és te ahhoz tartod magad, saját gondolatot nem engedhetsz meg magadnak, de ezt értsd jól.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy bármennyit futok, az első az, hogy ő mit mond, ő mit kér. De a versenyző ettől függetlenül verseny közben, tehát az folyamatosan történik valami, tehát a boly se úgy megy, hogy akkor futnak egy egyenletes tempót, hanem voltak ugye megindulások, szóval az embernek éreznie kell azt, hogy ezt elbírja, vagy nem. Tehát volt aki, nem, tehát hogy volt olyan, például Szabó Nóri nagyon-nagyon jól futott, és ő negyedik lett, és neki volt olyan, hogy picit leszakadt erről a úgymond üldöző bolyról, mert most akkor a Vainiózás, ugye, és mi vagyunk az üldöző boly. És ő tudott egy nagyon jó egyenletes futást csinálni, és egy ragyogó negyedik helyet ért el. És szerintem ő például nagyon jól érezte azt, hogy ő mit bír el, és ő döntött akkor, hogy ő mit csinál. Én mondjuk szerintem így a rutintalanságom amúgy benne van ebbe, de minden egyes ilyen mozgást én lereagáltam, mint ugye volt pályaversenyző, ugye én olyan, vagy hát én ugye nekem az a normális, hogy nekem, hogyha látom, hogy megy a valaki, akkor arra egyből reagálni kell, ilyen rohadt intenzíven.
1: Azt mondtad, hogy azért itt voltak emelkedők Birminghamben az Európa-bajnokságon, a te múltad, a mezei futó, akadályfutó, bármilyen múltad, az segített ebben?
0: Igen, szerintem biztos, hogy segített, és ez biztos, hogy valamennyire egy adottság is, tehát még a férjem mindig szoktam mondani, és szerintem nagyon jól futok felfele, hogy az emelkedő nekem jól megy, meg igazából én azt hittem, hogy a kanyarok nem, de ő azt mondja, hogy az is szerinte. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez így szakmailag is szoktak erről beszélni, hogy van az akadályfutás, a mezei futás, meg a maraton, és ez valahogy egy ilyen triumvirátus, és egyébként nem is tűnnek annyira hasonlónak ezek a távok, de mindegyikhez kell egy ilyen erő. És szerintem nekem, tehát hogyha valami átlagon felüli nálam, azt szerintem az, hogy nagyon erős vagyok, de tényleg, hát kondizok is, de így alapból is, hogy van ehhez egy ilyen adottságom.
1: Ez adottság? Tehát, hogy ezt nem lehet fejleszteni? Mert hogy akkor nyilván mindenki erős szeretne lenni, aki maratont fut.
0: De abszolút lehet fejleszteni, de szerintem valamennyire adottság, tehát nem véletlen volt az, hogy tényleg már így gyerekkoromban is jó voltam mezei, meg az akadály is, úgy, tehát ezek az ugrások így önmagába jól mentek, azokat jól elbírtam, de szerintem abszolút fejleszthető, és dombos edzésekkel is egyébként, meg nyilván a konditeremben is fejleszthető ez az erő, úgyhogy ezt meg lehet szerezni. Viszont azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek van valamennyi adottsága, és ez nem volt nekem szerintem alapból rossz, így az alap képesség hozzá.
1: Hogyha már emelkedőkről beszéltünk itt a Birminghami Európa-bajnokság kapcsán, akkor azt mondod, hogy nem úgy készültetek. Amikor kijelölnek egy maratoni pályát, akkor nektek azt a verseny előtt van lehetőségetek kipróbálni, vagy legalább megnézni, vagy csak tudni róla információkat?
0: Igen, az információk azok szerintem elég hamar kijöttek, tehát ilyen 4-5 hónappal a verseny előtt kim volt a pályarajz, és a körök is, tehát hogy már kell majd futni, hány kört kell futni, milyen a vonalvezetés, de tudta a Wolfgang, tudta, hogy ilyen dombos lesz a pálya, de úgy az edzésekben annyira én nem láttam, hogy akkor erre most mi így felkészülünk, hanem szerintem úgy volt, hogy előtte volt egy ilyen taktikai megbeszélésem vele előző nap, és akkor mondta, hogy jó, hát figyelj, Lili, 2:30-on belül szerintem nem kell futni, hogy szépen slowly, hogy lassan, és hogy szerintem nem lesz gyors futás, mert nehéz lesz a pálya, és akkor, de nem tudom, én tényleg úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jól fel vagyok készülve egy maratonra, de azt nem tudtam, hogy egy dombos maratonra is vajon-e.
1: Lehet, hogy csak ezt az információt nem osztotta meg veled, nem? Hogy az edzés felkészülés az pont az ilyen maratonra, vagy pont arra a maratonra készít fel. Egyébként lenne, vagy lett volna lehetőséged, mivel kint volt a pályára, ezt tudtad, hogy hol van, hogy te elutazol egy-két hónappal a birminghami EB előtt a helyszínre, és akkor azt lepróbálod? Mert hogyha minden információt tudtál, akkor nyilván ezt is megtehetted volna.
0: Igen, lehetett volna kipróbálni, igazából kimenni. Most nyilván az a kérdés, hogy erre ugye időt, energiát, meg anyagi forrást rászánni, hogy ez mennyire éri meg, de volt, aki kiment. Tehát volt olyan ellenfél, aki futott egy kört ezen a pályán. Hát mi a Balázsral maradtunk annál, hogy olyan Google térképen így végig mentünk az utcákon, de hát teljesen más volt lefutni, mint összeleg, amikor látok egy térképrajzot, így nézem, hogy jó, oké, látom, hogy hol az emelkedő. Teljesen más ezen futni versenyt, mint alapból, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem is nem annyira, lehet, hogy nem annyira fontos, hogy most így méterről méterre tudjam, hogy mi lesz. Lehet, hogy jó volt ez a váratlan ilyen versenyhelyzet számomra, mert tényleg azon a maratonon nem néztem az órát, ott én csak versenyeztem, nagyon jó élmény is volt, és lehet, hogy nem volt gond, hogy tehát azt például teljesen elfelejtettem, hogy az utolsó ilyen a hajrában az utolsó ilyen 400 méternél, vagy nem tudom kb. Mennyivel a vége előtt, ott volt még egy ilyen elég durva emelkedő, de teljesen kifelejtettem az anyamból.
1: Úgyhogy, de nem okozott problémát
0: hát
1: akkor ezek szerint.
0: Hát menni kell, tehát nincs kérdés.
1: Hogy nagy élmény volt, és ráadásul nem csak nagy élmény, hanem egy gyerekkori álom. Ugye, hogy Európa-bajnoki dobogón állhass, de hát akkor nyilván még nem maratonfutásról álmodtál.
0: Nem, abszolút. Akadályfutásról álmodtam egészen mondjuk ilyen 22-23 éves koromig, és igazából számomra nagyon, tényleg annyira ilyen érdekes még mindig ez az egész, meg hogy ez maratonon sikerült, és olyan vicces, hogy amikor elmegyek még mondjuk egy, tehát azért mondjuk idén is futottam pályán 5000 métert mondjuk az országos bajnokságon, vagy tehát néha futok pályán még mindig, meg fogok is.
1: De ez inkább szórakozás, vagy kiegészítés akár egy-egy edzés mellé?
0: Kiegészítés, tehát olyan nagyon nem komolyan, de mondjuk az, hogy a klubnak nyerni egy magyar bajnoki címet, az jó dolog, és örülnek neki, meg én is örülök. És ez tud működni, tehát egy 5 meg 10 ezer méter nyilván nem közel a maratonhoz, de ugye abból bele tud férni egy felkészülésbe. Csak az az érdekes nekem, hogy mivel ugye nagyon sokáig ugye én pályán futottam, és viszont az utca lett az igazi szenvedély, de hogyha így belegondolok, akkor még mindig így gondolkozok, hogy jó, akkor én most milyen futó vagyok? Tehát most akkor utcai futó, vagy maratonfutó, vagy pályafutó, de nyilván maratonfutó vagyok, csak még ezt így fel kell dolgoznom, meg így élesítenem kell az agyam, vagy ez így van.
1: Hát lehet, hogy van még időd, hogy ez úgy megmaradjon az agyadban, mert hogy egy ilyen Európa-bajnoki ezüstérem, amiről tehát gyermekkorodban álmodtál, az én feltételezem, hogy nem azt jelenti, hogy akkor most elérted a nagy célodat, és ez visszavesz a motivációból, hanem pont, hogy plusz motivációt ad, hogy lehetnek akkor ennél sokkal merészebb álmaid is.
0: Igen, abszolút így van, hogy most, hogy ez így sikerült, így nagyobbat merek álmodni, és ez is nagyon fantasztikus dolog, hogy azt érzem, hogy ott vagyok azon az úton, ahol lennem kell, hogy ott vagyok a helyemen, és hogy csinálhatom azt, amit szeretek, és szerintem tényleg kb. kevesebb mint egy éve ugye futottam az elsőt, szóval ebben még remélem, hogy 10, 12, 15 év is lehet akár, mert ugye maratonon azért az a kor, ahol lehet még jól teljesíteni, az eléggé ki van tolódva most már. És emiatt így tényleg, hogy mindig mondom, hogy ha egészségesen tudok konzisztensen készülni, akkor amúgy az szerintem fantasztikus, hogy azért a potenciál ebben nagyon nagy. Mert már magamon is érzem, hogy milyen volt mondjuk Frankfurtba elérni a 35-höz. Hát nem a legjobb. Tehát ez az adaptáció, ami lezajlik ugye az edzésektől, hogy egyre több hosszú futás van, hogy érzem magam a hosszú futás, hogy milyen púzussal tudok egy adott tempót futni, és így látom, hogy ezek úgy nagyon-nagyon-nagyon szépen mennek a jó irányba, és emiatt azt gondolom, hogy ha több évet tudok edzeni, akkor ez jobb lesz.
1: És a tapasztalattal, hogy minél több maratonfutó versenyt teljesítesz, az magával hozza azt, hogy akkor edzésen egyszer majd meg lesz a 42 kilométer, amit egyben lefuttok, vagy ennek semmi köze hozzá, az 35 és kész?
0: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, mert tényleg ugyanúgy a Frankfurt előtt, tehát az első előtt is, meg a negyedik előtt is, ugyanúgy a 35-ig mentünk fel. Nem tudom, hogy akar-e a Wolfgangnél hosszabb edzést, tehát megvannak szerintem neki a maga csavarjai a kis edzéstervébe, úgyhogy lehet, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy ez szükséges a tovább lépéshez, de lehet.
1: Hát ezt majd akkor megkérdezzük tőle, vagy majd megkérdezzük tőled később, hogyha már arról beszéltél, hogy ebben a maratonfutásban számodra van potenciál, akkor azért itt tegyük azt is hozzá, hogy Szabó Nóra neve már szóba került, az Európa-bajnokságon negyedik lett, és hogyha nincs a te ezüstérmed, akkor azt hiszem, hogy talán ő sokkal nagyobb figyelmet kapott volna ezért a negyedik helyért, de az, hogy van most két ilyen jó maratonfutónk, az mindenképpen jó hatással van rátok, és egymásra tudtok hatni, amiből mind a ketten tudtok előre lépni és motivációt szerezni?
0: Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Én nagyon örülök neki, hogy van a Nóri, és mi ugye együtt edzettünk Berkovics Imrénél, tehát ugyanaz volt az edzőnk, és én ugye amikor ott voltam Berkónál még, amikor a Nóri megfutotta az első magyar csúcsát még 2023-ba. És így őt nekem nagyon nagy élmény volt mindig nézni, hogy megy, és minden évben így javult, és egyre jobbat futott, és így úgy éreztem, hogy tényleg ő ilyen megy, mint a gép, vagy nem tudom. Tehát tudom, hogy amikor megy maratonra, akkor ott nagyon kemény lesz, és nagyon jól fog futni. És tényleg a 2:25-52-es eredményére is emlékszem, hogy így néztem ámulatta, hogy milyen jó tudott futni. És én tényleg abszolút ezt pozitívnak érzem, hogy például most a csapatversenyben mi együtt negyedikek lettünk. Szerintem az is tök jó dolog. És szerintem ez nagy dolog, igen, hogy két magyar is tud magas szinten maratont futni, és nekem a Nóri abszolút motiváló, és most, hogyha már itt tartunk, ő szerintem tud, tehát a saját idejénél sokkal jobbat tud még futni. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikünk meddig fogja lefaragni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar csúcs, ami most megszületett szeptember 27-én, ez szerintem nem fog sokáig állni.
1: Igen, ezt is olvashattuk, hogy ugye az elsők között gratulált azok után, hogy a Varsó maratonon megdöntötted az országos csúcsot, és akkor ezt meg is beszéltétek, hogyha rajtatok múlik, igen, akkor nem ez a végső.
0: Igen, nagyon jól esett, hogy felhívott Nóri, tényleg így nagyon hamar a verseny után, és nagyon jó volt vele beszélgetni, meg tényleg ez úgy érzem, hogy ő is így örül az én eredményemnek, és hogy ő is úgy van, hogy jó, akkor így látod, hogy jó, akkor most a másik az most 24-et futott, akkor te is legalább annyit tudsz, hogy jobban. Tehát, de szerintem ez egy ilyen egészséges, jó versenyzés szül, és így egymás mellett. Tehát mindketten szerintem szép eredményeket érhetünk még el, és együtt fejlődhetünk.
1: Beszéljünk egy picit a jövőről, a közeljövőről, mert hogy ugye nem ért véget számodra a szezon, egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
0: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, hát tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
1: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
0: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból. De én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a húgom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
1: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
0: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én szerintem így van, hogy átkattanak így a versenyagyba, meg van, amikor így kell élvezni, csak simán azt, hogy most így sportolgatunk.
1: Sportolgatunk, azért ezt is ritkán hallja szerintem egy profi sportolótól az ember, de hogyha vége lesz ennek a versenynek, akkor utána hogy alakul a szezonod egy maratonfutónak, mondjuk a regenerációs időszak, vagy a pihenő időszak az máshogy kell, hogy kinézzen, mint egy rövidebb távú futónak?
0: Hát én ebben teljesen vakon vagyok igazából, mert
1: akkor fogalmam, majd erre térjünk vissza 4-5 év múlva.
0: Igen, fogalmam sincs, hogy mit csinálok, én igazából ezt csinálom, amit mond a Wolfgang. Most ugye kb. Egy éven belül futottam 4 maratont, de most ezután mondta, hogy jó, akkor most 2 hét ilyen holiday van, tehát ilyen tetszés szerinti futkározás, meg kirándulás, meg éppen amit szeretnék, és akkor igazából majd utána kezdjük el a következő felkészülési blokkot, és azért a következő maratont azt valószínűleg jövőre fogom futni, de még nem tudom, hogy hol. Úgyhogy itt most lesz egy szép, okos, türelmes felkészülés a következőre.
1: És ilyenkor nem vagy te türelmetlen? Hogy ilyen sikerek vannak a hátad mögött az elmúlt 6-8 hét az tényleg a sikerekről szólt, ilyenkor le tudsz állni? Nem az van, hogy hú, akkor csináljuk, mert akkor jöjjön a következő nagy verseny és nagy eredmény? Bár nem tudom, hogy versenyeket ilyenkor a téli időszakban azért nem is nagyon rendeznek, vagy rendeznek?
0: De, igazából, de hogyha, tehát pont ez a jó, hogy nem én vagyok az edző, mert hogyha rajtam volna, akkor szerintem én nyomnám, amíg csak tudnám, tehát hogy én így akarnám csinálni, és nagyon jó, hogy megmondja a Wolfgang, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem szabad ezt túltolni, mert azért ő tényleg engem úgy játsz, hogy ne, tehát mindig elmondja nekem, hogy türelem, és ez néha hogy kicsit, most idézőjelben mondom, hogy ilyen idegesít, hogy mindig mondja, hogy nem most arra készülünk, türelmesen készülünk, mert a legjobb évek azok majd 5-6 év múlva lesznek, tehát hogy ő igazából engem is szépen épít fel, és ez viszont, hogy van fel egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen, úgymond határtalan hitem, meg bizalmam, hogy azt csinálom, amit ő mond, és azt tudom, tehát ezt nem kell igazából neki, azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell neki bizonyítania, mert már bizonyított. Tehát ezek után én azt gondolom, de már az elejétől is, hogy teljesen meg kell benne bízni, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És ez annyira jó, ez egy ilyen felszabadulás, hogy igazából tényleg lehet, hogy igen, nagyon szeretnék most megint versenyezni, mert tök jó lenne, meg így szeretném csinálni, de rábízom magam a Wolfgangra, ő tudja.
1: Ő tudja, és ez az 5-6 év, amit ő mondott, az elsősorban az életkorodra vonatkozik, hogy 5-6 év múlva lehettek a csúcson, vagy arra, hogy 5-6 év kell a maratonfutó versenyeken szerzett tapasztalatokból, hogy az igazán kifizetődjön. Tehát ez az 5-6 év, ez milyen 5-6 év?
0: Szerintem mindkettő, tehát amint mondasz, hogy akár az életkorban is ugye eljutni egy olyan ideális korba, ami a legjobb, mondjuk a maratonfutáshoz, de mondjuk az igaz, hogy most ez nincs így kőbevés, hogy valaki, tehát valaki, mondjuk például az edzőmnek, Wolfgangnek a felesége, ő nagyon komoly, a Katrin Dörre nagyon komoly maratonfutó volt, olimpiai bronzérmes, nyert több major maratont, Londont, és ő például 38 évesen futotta az egyéni csúcsát maratonon. Tehát ez így érdekes, hogy kinek éppen mikor, de az edzésben is biztos, hogy kelleni fog idő az, hogy ez beépüljön. A magaslati edzőtáborok is beépüljenek, amiket korábban nem csináltam. Egy edzőtáborban voltam egészen 25 éves koromig egy magaslaton, és akkor igazából utána kezdtem, amikor Wolfganghoz kerültem, akkor kezdtem ezeket is csinálni. Szóval most bejöttek ugye új dolgok, amik neki szépen hagyni kell, hogy ezek majd így működjenek.
1: És hagyni kell, hogy most leülepedjenek az élmények, és akkor pihenj egy picit, ami mivel fog telni a pihenőidő.
0: Igen. Ma például megyek az utéra a gyerekekkel beszélgetni, meg megyek majd jótékonysági futásra, megyek Kesszelre is egy kávézós futásra, meglátogatjuk majd a nagyszülőket, tehát így ilyenekkel fog telni. Egyébként nagyon, nem fogunk most így nagyon így elutazni, tehát nem lesz az, hogy most akkor két hétig elutazunk valahova így nyaralni, hanem így főleg otthon leszünk, és akkor így sok időt tudok tölteni így a családdal, meg a barátokkal is, lesz ilyen baráti összejövetel is. Meg egyébként kiszedik a bölcsesség fogalmat, úgyhogy az annyira nem lesz jó.
1: Kevésbé kellemes része a történetnek.
0: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthon létet.
1: De tudod így engedni a mozgást? Két hétre legalább?
0: A mozgást